0: tette a Nemzetgazdasági Minisztériumot. Tehát ők kaptak egy jelzést a jegybanki alapítványoknak biztosított tőkejuttatás miatt, hogy ez ellenkezik a törvényekkel, de legalábbis aggályos. 2014-ben Varga Mihály volt a Nemzetgazdasági Miniszter, ugye, most ő az MNB elnöke, őt figyelmeztették. Azt mondta Róna Péter, hogy figyelmeztették őt is, Kövér Lászlót is. Ő követette elhibát ön szerint.
1: Most az első kérdés az, hogy figyelmeztették, hogyan?
0: Leírták neki.
1: Én azt gondolom, hogy ezt a papírt még senki nem látta. Uh-huh. Én láttam a Felügyelőbizottság 2014 évi éves jelentését. És abban szó szerint a következőket, bocsánat, puskáznom kell. A jegybank törvény rendelkezéséből közvetlenül nem vezethetők le olyan nagyszabású programok, mint például az értéktárprogram, amely nemzeti szinten fontos feladatokat tűz ki célul, de részben átveszi egyes állami intézmények feladatkörét. Mivel az MNB belül az egyéb tevékenységek támogatások köre szélesre bővül, az erőforrások nagysága jelentősen meghaladja a korábbi összegeket, felmerülhet, hogy külön szabályozás szükséges. Ennyi.
0: Tehát na nem most, az van benne, hogy törvénytelenségre utaló...
1: Egy szó nincs az FB jelentésében, se törvénytelenségről, se tiltakozásról, se semmiről. Aztán az FB megszűnt. Hogy közben 2014 márciusa és a megszűnésük között ők milyen papírt és hogyan tettek le az akkori pénzügyminiszter asztalára, arról én nem tudok, mert nyilvánosan ilyet én nem leltem fel. Én azt gondolom, hogy ha volt ilyen papír, akkor azt nyilvánosságra kéne hozni.
0: Ez hol lehet ez a papír? Ezt hol lehetne megtalálni?
1: Hát, mert hogy most valamelyik felügyelőbizottsági tagnál, az MNB-ben, a felügyelőbizottsági tagoknál, vagy a pénzügyminisztériumban. Mert az FB éves jelentése nem ezt tükrözi, amit Róna Péter mondott.
0: No, menjünk tovább. Egyébként magához vonhatja az új hivatal ezt az egész ügyet is, ami már egész jól fel van tárva, tehát lehet, hogy lehet akár az első feladat. Mit lehet tudni most a vagyonról? Matolcsy György azt mondja, hogy minden vádat tagad, tehát hogy ez a vagyon itt megvan, itt van egy óriási félreértés, és ott itt a befektetések értékelésével kapcsolatban van vita.
1: Hát tudom, ez az autópálya ügy, mindenki szembe jön az autópályán. Körülbelül ezt tudom rá mondani. Most jelenleg a 2025-ös könyvvizsgáló által auditált mérlege az alapítványnak, az 26 milliárd forintot mutat ki, 260 valamennyit tettek bele, és van egy nagyon apró megjegyzés a mellékletben, ami azt mondja, hogy az alapítvány ezen felül nem is garanciát vállal, de mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az általa tulajdonult optima befektetési alap kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Most ez az optima befektetési alap, vagy ZRT, az a Nemzeti Bank 100%-os tulajdona, és a tőkéje jelenleg mínusz 260 milliárd forint, és kötvényeket bocsátott ki, ezeket vette meg többek közt a Kecskeméti Egyetem. Most amikor a Nemzeti Bank azt mondja, hogy mindent el fog követni annak érdekében, hogy ez a befektetési cég kötelezettségeinek eleget tegyen, ez azt jelenti, hogy ha a befektetési cégnek nincs pénze, akkor a Nemzeti Bank fog fizetni. Tehát van egyszer egy 26 milliárd forint maradt, és abból még szükség esetén további kötelezettségei lehetnek a Nemzeti Banknak, ha a dolgok úgy alakulnak, már pedig a dolgok nem alakulnak jól, mert ennek a GTC-nek az árfolyama az egy évvel ezelőtt azt hiszem 4 zloty volt, most 2,5 zloty, a másik nagy befektetése, ez az Ultima Capital, a svájci cég, az nem egy likvid eszköz, tehát az gyakorlatilag eladhatatlan, kivéve, hogyha a többségi tulajdonos megveszi, az meg annyit fizet érte, amennyit akar, mert más vevő valószínűleg.
0: Hát akár honnan nézzük, annyit ért.
1: Tehát
0: Egészen más a végén. Áprilisban mondta el itt, hogy 2023-ban mi is történt az Erste vezetőjével az MNB-ben. Hogyan zsarolták meg őt ön miatt? Ezt követte egy belső vizsgálat az MNB-nél. Ez megállapított, hogy a vádak megalapozottak, ezért az MNB feljelentést is tett. Ez volt áprilisban. Azóta én kerestem, de nem találtam friss fejleményt. Történt-e valami a feljelentés nyomán?
1: Hát május elején kapcsolatba lépett velem a Nemzeti Nyomozóiroda, és megkértek, hogy tegyek tanúvallomást ebben az ügyben. Én május első hetében azt hiszem bent jártam, elmondtam, amit tudtam, följegyezték, tudomásom szerint másokat is behívtak, más érintetteket is behívtak tanúvallomást tenni.
0: Azt tudja, hogy ki kelt, vagy az?
1: Hát ugye a szereplők ismertek ebben a helyzetben, tehát a meglévő szereplők közül, anélkül, hogy én most neveket mondanék.
0: Tehát az akkori alelnököt is.
1: Hát meg más érintett bankot, ugye?
0: Igen, igen.
1: És én nem régen a jogi képviselőmet megkértem arra, hogy érdeklődjön, hogy hogy áll a nyomozás, és az érdeklődésére annyit mondtak neki, hogy nagy erőkkel folyik a nyomozás, de ennél többet én sem tudok.
0: Hát ha lesz valami híre, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én köszönöm a meghívást.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök

0: hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát az előző beszélgetés folytatásaként akkor Jámbor András, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez egy új politikai formáció, amit elkezdett szervezni, egy új politikai párt, vagy egyszerűen csak mozgalom azoknak, akik azon gondolkoznának, hogy merre tovább?
2: Sőt, még ez sem.
1: Na tessék!
2: Alapvetően kicsit félrecsúszott a kommunikációja ennek a helyzetnek, vagy kicsit félrecsúszott a sajtó értelmezése. Ugye abban a szövegben, amit írtam, le van írva, hogy ez se nem párt, se nem mozgalom. Alapvetően itt arra van szó, hogy azt a hiányt akarja az irány betölteni, hogy a mai magyar közbeszédben Facebook posztokat írogatunk, amik elmennek egymás mellett, nincsen helye a szakpolitikai vitának, nincsen helye azoknak a beszélgetéseknek, ahol arról beszélünk, hogy hogyan lehetne megoldani dolgokat, és hogy nincsen a magyar baloldalnak semmilyen intézményrendszere. Tehát szerintem nem párt alapításra van szükség, vagy mozgalom alapításra, hogyha valaki a magyar baloldalt egyszer újra akarja éleszteni, hanem arra, hogy egyáltalán azok a szereplők, akik vannak, és itt nem a volt pártok politikusaira gondolok elsősorban, hanem civil szervezetekre, olyan állampolgárokra, akik ezt az értékcsokrot vallják, azok egyáltalán tudjanak hol találkozni, mert jelenleg ez a helyzet se áll elő.
1: Hogyha eszembe jut Vona Gábor gondolkodása a második reformkor alapítvány kapcsán, aztán egy később létrejövő pártról, ugyanígy kezdte. Hogy nincs,
2: szerintem
1: nincs
2: jó hely, van, hogyha megáll. Tehát,
1: de hogy nincs hely, ahol megbeszéljük a szakpolitikai dolgokat, hogyha van egy elképzelés, itt meg lehetne teremteni annak a formáját, hogy ezt kiérreljük. Hát ez valami hasonló.
2: Hát ilyen szempontból hasonló, de hát, hogy a Vona Gábor féle párt, az ugye alapvetően szerintem egy sokkal jobb civil szervezetként működik, mint pártként, és szerintem egy másik párttal jobban járt volna Vona Gábor, ami nem egy civil szervezet működését akarja elővenni, de ez nyilván Vona Gábor kérdése, majd ő eldönti magában, hogy igazán van-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy nincsen szükség most pártalapításra, nincsen szükség mozgalom alapításra se, nagyon messze van még az, hogy egyáltalán ezekkel foglalkozunk, meg én most nem tekintek magamra politikusként, tehát hogyha valaki megnézi azokat a szövegeket, amiket írok, megnézi azokat a nyilatkozatokat, amiket adok, az nem arról szól, ami egy klasszikus politikai nyilatkozat, hogy nekem van egy igazságom, és azt tűzzel, vízzel át kell vinnem, hogy én ezt szavazókat akarok szerezni, nekem most inkább kérdéseim vannak, igazából ötleteim vannak, és én annak örülnék, hogyha ezek tudnának terepet kapni arra, hogy mások elmondják, hogy miért hülyeség adott esetben, vagy mások elmondják, hogy igen, ez egy jó ötlet, és aztán abból lehet egyébként nem is mozgalmat vagy pártot csinálni, hanem odáig eljutni, hogy mondjuk akkor ebben az adott témában hívjuk fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy lehet, hogy máshogy kéne csinálni.
1: A baloldaliságról beszélt, szükség van rá? És hova lett?
2: Elvitte a cica. Alapvetően szerintem szükség van rá, tehát hogy a baloldaliság nem az MSZP, nem Gyurcsány Ferenc, nem XY, az egy értékcsokor. Az az értékcsokor, ami arról szól, hogy abban a világban, amiben élünk, ott egyrészt látjuk azt, hogy a fennálló világrendszerrel vannak gondok, és látjuk azt, hogy ezt kritikusan kell szemlélni, és a hosszú távon meg kéne oldani, hogy ez egy kicsit jobban működjön. Rövid távon viszont az van, hogy látjuk, hogy vannak emberek, akik szegénységben élnek, vannak dolgozók, akiknek nincsenek meg azok a jogai, jogaik, hogy tisztességes munkáért tisztességes bért kapjanak, vannak olyan állami intézményrendszerek, amik rosszul működnek, és ezt pontosan tudjuk, hogy a közösségen keresztül, az állami irányításán keresztül lehet jobbá tenni.
1: Az MSZP kudarcát szokás úgy magyarázni, ez a baloldaliság kudarcával értelmezve együtt, hogy hát igazából az ideológia nem érdekli az embereket. Az a hívó szó érdekelte, hogy ha rám szavaz, a jobban fogsz élni. Ugye ezt ígérte Orbán Viktor, valójában ezt ígérte Magyar Péter is sok minden egyéb mellett. Ez lehet, hogy ma fontosabb, mint a baloldaliság értékei.
2: Én biztos vagyok benne, hogy ha mondjuk pártot alapítanék, amit nem teszek, akkor nem azzal kezdeném, hogy én egy baloldali pártot alapítok, hanem azzal kezdeném, hogy hogyan szeretném az emberek életét jobbá tenni. De mivel nem alapítok pártot, ezért megengedhetem azt a luxust magamnak, hogy...
1: Ez egy számon kérhető mondat lesz egyszer majd? Évekkel később?
2: Szerintem igen, de hát soha nem mondta, hogy soha egyébként alapvetően, de a jelenlegi állás, tehát én most kényelmesen érzem magam ebben a szerepben, örülök, hogy egy kicsit ki tudom pihenni az elmúlt 4 évet, úgyhogy ilyen szempontból számon kérhető, de most megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy mondjuk olyan dolgokat csinálok, amit én azt gondolom, hogy hasznos, de nem biztos, hogy a leghatékonyabb abból a szempontból, hogy mondjuk én magamat építsem. Tehát ez a rendezvénysorozat, ahol havonta csinálunk majd egy eseményt, ahol negyed évente egy ilyen nagy egésznapos rendezvényt akarunk csinálni, és csak akarunk csinálni egy nyári fesztivált. Ez például, hogyha én politikusként képzelném el a jövőmet, akkor nem ezzel foglalkoznék, mert ebből nem épül olyan dolog, ami engem politikusként építene, viszont azt gondolom, hogy a baloldal építésében ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen ez a találkozási pont, másrészt meg tényleg azt látom, hogy abban a közbeszédben, amiben vagyunk, abban így elsiklanak egymás mellett a dolgok, és nincs meg az a terepe, hogy akár egy markánsan baloldali gondolkodás és egy markánsan jobboldali gondolkodású ember vitatkozzon mondjuk adókérdésekről, vagy vitatkozzon arról, hogy a közbiztonság témában mit kéne tenni, vagy vitatkozzon arról, hogy a mohút hogy kéne átalakítani, pedig ezek olyan dolgok, amik tényleg napi szinten érintik azokat az embereket, akik ebben az országban.
1: Én azt értem, hogy országgyűlési képviselőként sem volt sok beleszólása a napi döntésekben, mert hát az Orbán rendszer így működött, az ellenzék mondhatja, de minek. Na de parlamenten kívüli gondolatként bármit is megfogalmaznak, az hogy fog bejutni a döntéshozókig?
2: Hát egyrészt országgyűlési képviselőként is szerencsére azért én tudok felsorolni dolgokat, amiket sikerült elérni, úgyhogy benyújtottam javaslatot, megharcoltunk érte, és aztán a Fidesz úgy tett, mintha ezt ő csinálna, tehát mondjuk a gyerekvédelemben, a végrehajtásban. Igen. Most pedig az van, hogy egyébként én azt látom, hogy a kormányzat figyel arra, hogy mi hangzik el a társadalmi nyilvánosságban, figyel arra, hogy mik azok az ötletek, amiket be lehet húzni. Én sok szempontból azt érzem, hogy jelenleg több média elérésem van, és a kormányzat részéről pedig sokkal több figyelem irányul a felé, amit mondok, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt.
1: Ez azt is jelenti, hogy ezzel az első mondjuk 100 nappal most már kicsit túl is vagyunk rajta, alapvetően elégedett?
2: Én 1-5-ig 4-esre értékelném, szeretjük ugye ezeket az iskolai osztályzatokat. Igen, én inkább elégedett vagyok, mint elégedett.
1: Azért egy szöveges értékelést is kérek, mint a kisiskolások.
2: Jó, igenis. Nyilván itt azért az elmúlt 16 év után azokat a rendszereket, amik mondjuk engem jobban érdekelnek, nagyon nehéz helyre rakni, tehát egy oktatást nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, egy egészségügyet nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, egy szociális ellátórendszert nem lehet 100 nap alatt helyre rakni, de az látszik, hogy ezek a szakminisztériumok például elkezdtek dolgozni, elkezdték felgöngyölíteni a problémát, elkezdték ezt a fonalat összeszedni, és már mondjuk oktatásban, szociális ellátásban is vannak olyan döntések, amik előremutatóak alapvetően. Nyilván közpolitikailag vannak olyan dolgok, amik neccesebbek, de itt is alapvetően azoknak a választási ígéreteknek a végrehajtása zajlik, amiket a választásban, választási kampányban megígért a Tisza. És szerintem lehetne ez egy kicsit gyorsabb, ezért 4-es, meg a végrehajtás kapcsán mondjuk nagyon megállt a folyamat, a devizahitelesek kapcsán nagyon megállt a folyamat, és az, hogy 4-es fölé vagy 4-es alá, az nekem azon fog múlni, hogy a szociális dolgozók béremelése megtörténik, mert az egy olyan alapja egy csomó rendszer szintű probléma megoldásának, a közbiztonságtól kezdve, a gyerekvédelemen át, a hajléktalanok helyzetéig, ami tényleg hat a magyar társadalomra nagyon erőteljesen. Hogyha az nem történik meg, akkor az hosszú távon problémát fog okozni. Ezen múlik, hogy 4-es alá vagy 4-es fölé lesz.
1: Viszont, hogyha valaki követi a Facebook oldalát, akkor ott azért láthat nagyon konkrét megjegyzéseket a Közhangportára, például ugye az Radnai Márk kezdeményezése. Voltak éppen ez a feladata, bevonni a társadalmat a döntéshozatali mechanizmusba. azzal kapcsolatban inkább ellenérzései vannak, mint elégedettsége, ha jól értettem.
2: Nem magával az ötlettel, hogy ez történjen, hanem azzal, hogy ennek a formája hogyan alakult. Tehát én azt gondolom, hogy ez az állam feladata. És állami intézményként jogszabályokkal meghatározott módon kell ezt végrehajtani, mert az, ami garantálja azt, hogy ez úgy működjön, ahogy működnie kell. És ugye ez most jelenleg, a legjobb tudomásom szerint még mindig, ez egy non-profit gazdasági társaságra van rászignálva, tehát az adatok például oda kerülnek be, ők fogják eldönteni, ők a tulajdonosai a portálnak, ők döntik el például, hogy ki az a szakértő, aki majd véleményt fog mondani az adott témában, és ez a szakértő milyen véleményt fog mondani mondjuk a közmédia átalakításáról. És szerintem az nem jó, hogyha a közügyeinket azt magáncégeken keresztül intézzük. Gondoljuk bele, hogy mondjuk itt ugye egy társadalmi párbeszédről van szó, a döntéshozatal befolyásolásáról van szó, ezt kiszervezzük egy magáncégnek, gondoljuk bele, hogyha mondjuk a választást szerveznénk ki egy magáncégnek, ahol ugyanúgy ugye döntés befolyásolásról van szó, azért azon elég nagy fölhődülés lenne. Itt még nem látjuk pontosan, hogy mi történik, mi ez a társadalmi egyeztetés pontosan, meg hogyan fog működni, de hát itt is az van, hogy egy magáncég kezébe kerül az állam társadalmi egyeztetése, a megválasztott politikusokkal való kapcsolattartás lényegében, ahelyett, hogy ez mondjuk egy állami intézményen keresztül menne. Őszintén én egyáltalán nem értem, hogy kell ez egy magáncéghez, ezt meg lehetett volna csinálni egy állami intézménynél, vagy egy állami intézmény cégénél, hogyha mondjuk ilyen gyorsasági problémáink vannak.
1: Az előző beszélgetésben Dorosz Dáviddal szót ejtettünk bőségesen arról a vitáról, ami most a vagyonvisszaszerzési hatóság környékén kialakult a jelöltek személye okán. Ugye van egy közismert a médiában gyakran szereplő személy, aki konkrét ügyekkel jelent meg az elmúlt évtizedben, és van egy olyan egyetemi tanárnő, aki pedig a katedráról gyakorlatilag ugyanazt képviselte, amit elvárnánk egy ilyen hivatalvezetőjétől a konkrét ügyeken túl. Melyik az értékesebb? Lehet így dönteni? Lehet e között dönteni? Vagy itt egy egészen másik döntési folyamat volt?
2: Hát szerintem ami izgalmas lenne itt, hogyha ismernénk a pályázatokat. Tehát ugye egy meghallgatást nézhettünk végig mindhárom szereplővel.
1: Az mondjuk elég konkrét volt.
2: Hát de valójában nem volt annyira konkrét, tehát hogy engem érdekelne, hogy az igazgatási struktúrában például mit képzelnek el, mert hogy itt egy igazgatót keresünk, tehát hogy van négy alelnök, akik a különböző dolgokat viszik, tehát hogy van közpénz visszaszerzési, hogyha jól emlékszem, van a vádemeléssel foglalkozó, és ezek az alelnökök nem a vezető által vannak kiválasztva, hanem ezeket az alelnökeket külön választja ki a parlament. Tehát itt alapvetően egy igazgatót keresünk ebben a pozícióban, és ott az, hogy mi a struktúra, szerintem nagyon fontos lenne tudni. Én ezért is próbáltam ebben így visszafogottabb lenni, és kevésbé vélemény nyilvánítani, mert azt gondolom, hogy én pályázat nélkül nehezen tudom ezt megítelni, de nekem számomra mind a három jelölt pont ezért is kicsit elfogadható, mert egyébként az elképzeléseikből valamennyit láttunk ezen a meghallgatásokon, és egyébként ez három nagyon más politikai irány volt, három nagyon más igazgatási irány volt, de igazából ameddig a pályázatokat nem látjuk, addig nem tudunk szerintem ebből érdemben döntést mondani, hát meg döntést hozni, meg főleg nem, hiszen ez a parlamenti képviselők dolga, de alapvetően ez a három irány mind releváns egy ilyen intézmény vezetésében.
1: Beteljesíthető az a társadalmi elvárás, ami elég söprőnek tűnik, hogy ez a hivatal, ez tényleg szerezzen vissza pénzeket?
2: Igen.
1: Valami ilyen.
2: Na, tehát például azért, mert nem vagyok politikus, el tudom mondani azt, hogy én azt gondolom, hogy ameddig a magyar igazságszolgáltatási rendszer, a bírósági struktúra, az ügyészségi struktúra nincsen radikálisan átalakítva, addig ez nehéz lesz. Nem azért tartanak ilyen hosszú ideig ezek az ügyek, mondjuk egy Völner-Sádül ügy, mert nem akarja senki mondjuk adott esetben Rács mögött látni őket, vagy döntést hozni az ügyben bíróként, hanem mert iszonyatosan leterheltek a bíróságok, a struktúrával is valószínűleg van probléma, én nem értek az igazgatáshoz, de azt hallom, hogy van, és ezek az ügyek ugyanebben a bírósági struktúrában fognak lemenni a következő években is.
1: Gábor Adás, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése, figyelmeztet az Integritás Hatóság elnöke. Bíró Ferenc szerint ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe új visszaélésekre adhat lehetőséget. Bíró Ferenccel beszélgetünk.
2: Az Integritás Hatóság elnökével jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Szép jó estét.
2: Mindjárt beszélgetünk az uniós pénzekről és a korrupciós kockázatokról, de előtte hadd kérdezzem a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjéről, egyáltalán a hivatalról, ettől hangos most a sajtó és a közbeszéd az elmúlt héten, hát ma pont került ennek az ügynek a végére Unger Anna, a hivatal vezetője. Mit gondol a jelöltállítás folyamatáról, vagy az egész hivatalról?
3: Hát én innen is gratulálok az elnök asszonynak a megválasztásához, kinevezéséhez, nem is tudom, hogy mi lesz ez most pontosan. Az MVVH-val kapcsolatosan én azt gondolom, hogy Magyarországnak talán egymással együttműködő intézményekre van szüksége, nem egymás mellett működő intézményekre. Az Integritás Hatóság mindig is egy kooperatív viselkedést szeretett volna az államigazgatáson belül meghonosítani. Értelemszerűen az MVVH felállítását is nagy érdeklődéssel követtük, előkészítettük az összes olyan létező dokumentumot, együttműködési megállapodást, bármi olyat, ami lehetővé teszi azt, hogy viszonylag gyorsan egy ésszerű jó együttműködés alakuljon ki itt a
2: két hatóság. Én ezért is kérdeztem meg, mert az MVVH-ról szóló törvényben benne van tulajdonképpen, de ott az van, hogy önök ellenőrizhetek az elnök helyetteseinek vagyonnyilatkozatait a jövőben, de akkor mondjuk ezen felül is van közös munka, vagy lehet közös munka?
3: Hát én abban reménykedem, hogy az antikorrupciós harc Magyarországon egy új szereplővel bővült. Ugye már eddig is volt egy viszonylag komoly intézményi háttér, most, hogy akkor van még egy harcos az antikorrupciónak, remélem, hogy ezzel válvetve fogunk tudni közösen minél komolyabb eredményeket elérni.
2: Akkor nem tudom, jövő héttől megkeresik az új elnököt, vagy a hivatalt, felveszik a kapcsolatot. Adnak-e, tud-e mondani olyan ügyet, amit biztos, hogy átadnak? Ugye 22-ben alakult a hatóság, 300 oldalas dokumentumot hoztak nemrégiben nyilvánosságra, vagy 2020 és 2025 között milyen ügyek történtek? Tehát vannak feltárva már ügyek, ezeket átadják, vagy van, amit a figyelmükbe ajánlnak az új hatóságnak?
3: Hát én nem szeretnék ebben így ennyire előre futni, és talán ezt nem a nyilvánosság előtt kell megbeszéljük.
2: Jó, csak gondolom, hát ha mond ilyen ügyet, mert azért van előrelépés, ugye a héten is a híradóban is hallták, a gondos óra programmal hallhatott mindenki. De mi a helyzet a nagyobb korrupciós ügyekkel? Milyen eredményekről tud beszámolni? Ott van a lélegeztetőgépek ügye, azt vizsgálták-e, MNB ügyet nem vizsgálták, Elios ügy, most egy-két ilyen nagy szimbolikus ügyet mondtam az elmúlt 16 évben.
3: A Covid alatt történt közbeszerzések, azok híresen... Ugye a Covid alatt történt beszerzések azért híresen komoly kockázatokat hordoztak magukba, egyébként a lélegeztető gépek ennek egy ilyen eklatáns példája, abban nem volt Európai Uniós forrás, ugye az Integritás Hatóságnak a hatóköre vagy tevékenysége az uniós források költésére, illetve ellenőrzésére korlátozódik. Többször tettem olyan javaslatot, és még fogok is ilyen javaslatot tenni, hogy ezt az egyoldalú ellenőrzési rezsimet szerintem érdemes lenne megszüntetni, és forrás semlegessé tenni a hatóságnak a hatókörét.
2: De nem csak az uniós pénzek fölött örködjenek.
3: Persze. De mondjuk a PCR-tesztek, amik hasonló, hogy mondjam, hiátussal lettek beszerezve, azok kifejezetten olyanok voltak, amelyekkel kapcsolatosan a hatóság már tett felülbírálati indítványt.
2: És az Elios ügy, ott uniós pénzekről volt szó.
3: Hát de azért az még bőven így talán az mindenképpen hozzájárulhatott a kondicionitási eljárásnak a kialakításához.
2: Ugye de azt így visszamenőlegesen akkor már nem vizsgálják.
3: Visszamenőlegesen nem, nincsen hatóköre a hatóságnak.
2: Görög Márta igazságügyi miniszter nemrége jelentette be, talán egy vagy két napja, hogy a kormány szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, meg átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket. Például az Integritás Hatósági körét is kibővítenék. Ez akkor érinti már ezt esetleg? Amit ön említett, hogy szeretne a hatáskörbővülést?
3: Ugye alapvetően ez a, azok a hatáskör módosítások, amelyek így most így az elmúlt időszakban megjelentek, azok azt a célt szolgálják, hogy az ország minél hamarabb eredményesen le tudja zárni a kondicionálatási eljárást, és hozzájusson ezekhez a pénzekhez. Ugye ez azt jelenti, hogy most így nagyon leegyszerűsítve, hogy hétfőn fordul a naptár. Ugye eddig küzdöttünk azért, hogy ezek a pénzek bejöhessenek egyáltalán az országban, most pedig az fog történni, hogy egyik napról a másikra viszonylag nagy mennyiségű pénzforrás fog az országba áramlani tudni. Ugye ezért is nyilatkoztam én annó azt, hogy amikor egy komoly kockázattal, komoly tradícióval terhelt rendszerben nagyon sok pénz érkezik, akkor ott az ellenőrzésnek nem lazulnia, hanem pont ellenkezőleg sokkal komolyabbá kell válnia, meg sokkal napra készebbé kell fejlődnie.
2: Ugye most hoztam egy-két ügyet, MNB Elios gondosóra, vagy a Pest megyei minibölcsőde ügyét hozok a másik oldalról is. Mostantól egyébként bárki fordulhat az integritás hatósághoz, mondjuk az augusztus 20-ai közbeszerzések kapcsán érkezett-e önökhöz bejelentés?
3: Bejelentés nem érkezett.
2: És saját hatáskörben vizsgálják ezt.
3: Én úgy tudom, hogy ebben nincsen Európai Uniós forrás. Az alapvetően a közbeszerzési hatóságnak a feladatkörébe tartozik. Egy
2: akkor ilyen. Uniós források, ugye azt mondja, hogy komoly korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése. Korrupciós kockázat mindenhol van, talán ez elmondható, de hogy lehet ezeket legalább minimálisra szűkíteni?
3: Hát szerintem már az sokat segít, hogy mi beszélünk róla. Tehát, hogy az, hogy nyilvánosságot kap, és a társadalmat edukáljuk, az önmagában szerintem egy nagyon nagy lépés előre. A kockázatoknak a felismerése és elismerése, az már gyakorlatilag egy, hogy mondjam, félúton van azoknak a bekövetkezésének a megakadályozásához.
2: Hát de jó lenne, ha így lenne, ezt a társadalom meg tudná akadályozni.
3: A másik felét meg az ellenőrző szerveknek kell hozzátenni. Ugye, tehát, hogy egyrészt a pályázatíróknak, meg aki a pályázatírókat ellenőrzi, a pályázatok kiíróinak, tehát hogy a pénzosztó rendszerek fölött felügyeletet gyakoroló különböző ellenőrző szerveknek kell jobbá válnia, odafigyelnie. Az integritás hatóságnak értelemszerűen komoly feladata van ebben a kontrollkörnyezet kialakításában, meg ellenőrzésében, meg napra készen tartásában.
2: Ja, de akkor mi azt mondjuk, hogy komoly feladata van, mert azt mondja, hogy ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe, nyilván visszaélésekre ad lehetőséget, de akkor mind kellene változtatni, vannak-e konkrét javaslataik, amiket esetleg megtettek?
3: Hát ezeket, hogy mondjam, tehát egy értelemszerűen megtettük, meg írtunk erről egy nagyon hosszú dokumentumot, ami most így idén harmadszor jelent meg, ez ugye a magyar közbeszerzési rendszernek az integritását elemzi, ebben viszonylag nagy számú javaslatot tettünk meg annak érdekében, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert javítani. Amit mi házon belül meg tudunk tenni, például mondjuk egy olyan rendszer kifejlesztés, ami mesterséges intelligenciával figyeli a közbeszerzéseket, figyeli az egyes tranzakciókat, jelzi a rendszer azt, hogy hol lehet különböző kockázatok, hol valósulhatnak meg különböző kockázatok, ezeket hogyan javasolja ellenőrizni, és akkor emögé teszünk utána humán erőforrást, ami ezeket utána validál, és hogyha ezek ténylegesen bekövetkeznek, vagy ténylegesen jelen vannak, mint kockázat, akkor utána ezeket a jelzéseket megteszi adott esetben a NAV, a közbeszerzési hatóság, a GVH, a közbeszerzési döntőbizottság, az ügyészség, a rendőrség, afelé, akinek éppen ez a területére fog esni.
2: Még egy utolsó dolog, júniusban vádat emeltek ön ellen. Hol tart ez az eljárás? Kihallgatták-e már, vagy be tud-e számolni bármiről?
3: Ehhez képest újdonság nincsen, de én ezt így ennél komolyabban nem is fogom kommentelni, mert a végén még valaki tényleg azt gondolja, hogy emögött egy tényleges ügy van.
2: Miért nincs tényleges ügy emögött? Vádemelés van ön ellen, és ráadásul letöltendőt kértek őre.
3: Nem fogom én ezt most tovább kommentelni.
2: De miért nem?
3: Hát mert, ez, hogy mondjam, tehát nem gondolom, hogy ezt így a nagy nyilvánosság előtt.
2: De hát a vádpontok ismertek, hűtlenkezelés, más bűncselekmények, és azt mondja, az ügyészség 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak.
3: Én azt mondom, hogy levizsgáltunk 1000 milliárd forintnyi közbeszerzést, aminek a jelentős részével komoly megállapításaink voltak.
2: Tehát azt mondja, hogy ez egy koncepciós eljárás volt? De most már nem az a kormány van.
3: Hát de az eljárás maga ugye akkor történt, amikor történt.
2: Akkor úgy kérdezem, nem lehet jobbnak mondjuk lemondani a hatóság éléről, amikor vádemelés van ön ellen?
3: Én azt gondolom, hogy a...
2: Vagy amíg a nevét nem tisztázza, hogyha azt mondja, hogy ez egy koncepciós eljárás, mert ezzel azt mondja, hogy az ügyészség koncepciózusan jár el, tehát ez is egy súlyos vád az ügyészség felé.
3: Én azt gondolom, hogy nekem lemondani, ha én lemondanék, az nagyon nehéz helyzetbe hozná a következő elnököt. Ugye az azt jelenti, hogy elég egy elnököt valamilyen, akár úgy is mondhatom, hogy mondva csinált problémával megcincelni, és akkor utána az az elnök lemond. De ezen a ponton én ennél többet tényleg nem fogok
2: ehhez mondani. Jó, vagy ha vége lesz, vagy lesz bármiféle ítélet, akkor nyilván beszámolunk róla, de akkor ne azt kommentálja, hanem azt, hogy az új kormány nem tette az irányba lépéseket, hogy elmozdítsák a helyéről.
3: Miért tettek volna?
2: Csak kérdeztem, tettek vagy nem tettek? Ha nem tettek, akkor az ÁSZ elnöke sem indított eddig ön ellen a felmentésére irányuló eljárást?
3: De hát az köztudott, hogy azt megtette.
2: Azt megtette már.
3: Persze, még valamikor júniusban, júliusban talán.
2: De az elindult az eljárás? Mert őt kérdezték persze. Akkor a sajtóban, de azt mondta, hogy majd ha vádemelés lesz, de akkor ez már megtörtént.
3: Hát ez viszonylag komoly sajtóvisszhangot is kapott annó. Igen, az ÁSZ elnöke benyújtott egy ilyen keresetet, ez egy közigazgatási bírósági eljárás.
2: De lesz, akkor még ebben sincsen új.
3: Ebben sincs még, igen.
2: Köszönöm szépen, hogy itt van.
3: Én köszönöm szépen.
2: Most jön az aktuál Paprika Kingával. Szervusz Réka, mi lesz nálatok? Kik jönnek hozzátok? Vagy hozzád, és miről beszélgettek?
4: Szervusz, Györgyi, jó estét kívánok a nézőknek is. Én el vagyok kényeztetve Slág Ferdik vendégekkel, akikkel többek között beszélgetni fogunk az ősi riválisok összecsapásáról, mert hogy itt politológusok és jogászok kérdőjelezik meg egymás döntéseit azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Bizottság élére politológust vagy jogászt kellett volna kinevezni. Kitalálhatják, hogy kinek mi volt a tétje, illetve mi a mostani véleménye, de erről is fogunk beszélni Unger Anna kinevezése kapcsán, illetve arról, hogy a közmédiát felügyelő testületek felállítása erősen botladozik, miközben a közösségi média, egészen konkrétan a Meta, rekordösszegű 18 milliárd dolláros büntetést kell fizessen most először az Egyesült Államokban, és bizonyos szolgáltatásokat, bizonyos elemeit a szolgáltatásainak be kell szüntesse a gyermekek védelmére, ami történelmi léptékű változás lesz. Ezek a témáim, és várom Önöket Keresztes Attilával, Nagy Attila Tiborral és Árpási Bencével.
2: Én pedig kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, hétfőn lesz legközelebb Egyenes Beszéd, EGO várja majd Önöket, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hétfő lesz a napja, annak lévén augusztus utolsó napja, 31-e, hogy Magyarországnak teljesítenie kell a 10 milliárd euróhoz a bizonyos helyreállítási alap szupermérföldköveit. Ez iránt érdeklődünk, hogy hogyan állunk ebben az ügyben. Varga András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Alapvetően azt lehet elmondani, hogy ahhoz képest, ahogy áprilisban a választások után, vagy a májusi kormányalakítás után rátekintettünk a naptárra, és hogy mennyire közelinek tűnt az augusztus 31, én úgy gondolom, hogy a magyar kormány egy ilyen embert próbáló feladat elé állt, és ezt nagyjából sikerült is megugrania. Őrült mennyiségű munka zajlott ugye a nyáron, erről mondjuk nem árultak ezzel kapcsolatban zsákba macskát a kezdetektől. Igazából a különböző kategóriákba sorolt szupermérföldkövek, ugye ez az a rész, amit gyakorlatilag augusztus 31-ig teljesítenie kell.
1: Ez az a 27 pont, az amit annyit hallottunk, igen, az elmúlt évtizedben.
2: Már gyakorlatilag mantrázzuk. Ugye ennek a nagy része egyébként a korrupció letörésével és az uniós források megfelelő elköltésével volt kapcsolatos. Itt van a legtöbb, ez 11 mérföldkövet foglalt magába. Ezt egyébként az őrült hosszú 110 oldalas törvényjavaslat, és most már törvény, ami még nyár közepén átment. Nagyrészt orvosolta is, ugye ide sorolható az integritás hatóság jogköreinek a bővítése, a vagyonnyilatkozatok átláthatóbbá tétele, és így tovább. És ugye itt van még egy ilyen plusz elem, ami egyébként nem is volt kötelező, de mind a programban szerepelt a választás előtt, és mind azóta meglépték, ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Ezzel párhuzamosan voltak olyan elemek, amik az adórendszer átalakítását tették szükségessé, itt a társasági adó is volt érintett például, de különböző különleges helyzet, veszélyhelyzet alatti különadókat kellett egy picit visszavonni, esetleg újra gombolni. valamint különböző, hát részben az akadémiához is kötődő, akadémiai szabadsághoz is kötődő kérdéseket, illetve egy-két ilyen átláthatósági rendszer bevezetését érintették. Ezt a magyar kormány letette az asztalra. Itt a kérdés most már az lesz, hogy augusztus 31-ig tulajdonképpen a mi oldalunk megvan, de hogy szeptemberben a bizottság feladata lesz az, hogy ezt értékelje, hogy ez papíron létezik, tényleg elkezd működni, és hogyha így van, akkor megindítható-e a, ugye ebből a sokat, ugyancsak sokat emlegetett 16,4 milliárd euró őrült pénz, abból a 10 milliárd eurós.
1: Mert jött az 6,4, az egy más forrás, az egy más elbírálás.
2: Igen, igen, igen. Ott egy picit több időnk is van, és ez egy más, ugye az a kohéziós politikák, illetve az Erasmus meg a alapokból érkezik. Ott, de ugye ezek azért összeköttetésben állnak, tehát ha itt megcsinálunk valamit, az a túloldalon is tud egyébként hatni.
1: Meg hát ugye itt van az Európai Ügyészség, ami hát szintén, ahogy mondta is, nem volt feltétel, de nyilván jól mutat, hogy az egyik első dolga az volt a kormánynak, hogy csatlakozott az Európai Ügyészséghez.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Egyrészt egy okos lépés volt a kormányról, mert ezáltal egy nagyon erős cezúrát húzott ezen a területen is a jelenlegi és az előző kormány között. Ugye az előző kormány folyamatosan azt mondta, hogy itt ez ilyen szuverenitás problémákat hoz föl, és ettől függetlenül ők együttműködnek egyébként, tehát volt együttműködési megállapodás a magyar ügyészség és az Európai Ügyészség között. Itt viszont ez nagyon szépen megmutatja, hogy nincs igazából ilyenről szó a jelenlegi magyar kormány szerint. Az én személyes véleményem is az egyébként, hogy itt nincs ilyen jellegű probléma. És ennek megfelelően csatlakoztunk, ami egy ilyen üzenetértéke is volt, és egyébként egy nagyon-nagyon fontos biztosíték a magyar adófizetők számára, akár a jelenlegi kormánnyal szemben is. Mert ugye az Európai Ügyészség nem fog innen elmenni, ha egyszer ide jött, és innentől kezdve az uniós források elköltését ugyanúgy vizsgálja, bárki is költi el azokat.
1: Igen, az őket nem fogja érdekelni, ki kit szeret és milyen politikai háttere van. Viszont ha már itt arról beszélünk, hogy mi hogy mutat, mennyire szeret és milyen politikai háttere van, viszont ha már...

0: Van rá valami változtatás, vagy nincs rá valami változtatás? A jó indulatnak ott lehet szerepe, hogy szeptemberben, amikor a bizottságnak azt kell eldöntenie, hogy ezek a lépések, ezek megfelelőek és kielégítőek-e ahhoz képest, amit kértek a magyar kormánytól már hosszú idő óta, ott elképzelhető, hogyha valami nem 100%-ban egyezik meg a bizottsági tisztségviselők akaratával, akkor elképzelhető, hogy ott egy picit mutathatnak rugalmasságot, ha úgy érzik.
1: Gondolom ez úgy zajlott az elmúlt hónapokban, hogy folyamatos konzultáció volt a magyar szöveget írók és a bizottságban ülők, vagy az ő szakértői között arról, hogy mi az elvárás, és minek kellene megfelelni. Tehát józan észre az ember azt gondolja, hogy ilyen meglepetés nem jöhet.
0: Igen, de ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon széleskörű szakpolitikai átalakító csomag gyakorlatilag, ami őrült mennyiségű változtatást hoz egyrészről. Másrészről, ami ott a bizottság mond, hogy nagyon szépen néz ki papíron, de mi szeretnénk látni, hogy ez működik a gyakorlatban. És ugye ezért nagyon fontos, hogy amiket itt átment az országgyűlésen, a kormányhatározatban megszületett, létrehozták, az valóban elkezdjen működni, vagy legalább a működés irányába haladjon. Tehát itt igazából nem arról lesz szó, hogy a szövegezéssel probléma van. A szövegezéssel, ahogyan is tökéletesen fogalmazott, nem kellene, hogy probléma legyen. Valószínűleg nem is lesz. Itt az a kérdés, hogy tényleg működik-e. Tehát, hogy úgymond ilyen partra vetett jogszabályként nem létezik.
1: Ilyen az Orbán időben is volt. Tehát jó néhány olyan dolog megszületett, amit kért a bizottság, csak aztán nem történt utána semmi.
0: És ugye befagyasztva maradtak a források ennek megfelelően, hát ugye kivéve az emblematikus kávézás, ami ugye kiolvasztott valamennyit. Természetesen nem az olvasztotta ki a hivatalos megközelítés szerint, de ezt mindenkinek a fantáziája.
1: Engedjük el. Igen. Viszont a pénzt ne engedjük el, azt hogy fogjuk megkapni? Milyen ütemben vagy egy összegben kellene megérkezni a 10 milliárd eurónak, ami hát egy hatalmas összeg? Hogyan van ez?
0: Itt ugye kellett egy kis kreatív megoldást alkalmazni, mert gyakorlatilag a december az, ameddig ezeket a pénzeket le kell hívni. Tehát ugye akkor fut ki az RRF. Itt az volt a végkövetkeztetés, amivel egyébként rábólintott a bizottság is, hogy akkor itt egy tőkeemelést fognak nagy valószínűség szerint létrehozni a fejlesztési bankban, tehát az MFB-ben, és akkor valahogy azon keresztül lesz egy ilyen két lépcsős megoldás. Ez egy valóban egy kreatív megoldás, most nem tudom pontosan, hogy ez lesz-e a végső, az biztos, hogy erről volt szó a Zuhanyhíradóban is, aztán később ennek megteremtették a komolyabban vehető.
1: Itt akkor az lesz a mechanizmus, hogy a magyar kormány finanszírozott dolgokat, vagy ígért finanszírozás bizonyos ügyekhez, megérkezik ez a pénz a fejlesztési bankba, és akkor onnan tudja lehívni megfelelő ütemezésben?
0: Itt nagyon óvatosan fogalmaznék, mert ez nem teljesen az én területem. Én azt gondolom, hogy igen, valami ilyen lesz, hogy itt annyi van, hogy az MFB-vel kapcsolatban itt azért kell majd módosítani, mert alapvetően az MFB nem tud nem visszatérítendő, vagy eddig nem tudott nem visszatérítendő forrásokat adni. Tehát itt azért biztos, hogy kell még valamennyi módosítás, de ugye erre a lehetőségek egyébként adottak. Ugye a jelenlegi kormánytöbbség azért nagyon sok mindent keresztül tud vinni a parlamenten. Ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy ezt meg fogják oldani. Ezeket azért már kidolgozták, nálam jóval okosabb emberek, és ennek megfelelően azért szerintem nem ezen fog elvérezni ez a kérdés, de a kérdés eredeti részére válaszolva, ennek a pénznek azért az idei év végéig meg kell, hogy érkezzen. Hogy a projektek megvalósításának a kifutása az meddig tart, az már egy másik kérdés, nyilván azért erre több idő.
1: Beszéltünk róla egy fél mondat elég, hogy van itt egy másik összeg, az sem kevés, az 6,2 milliárd, ha most így hirtelen jól emlékszem. Igen, 6,4. Azzal kapcsolatban Vitézi Dávidnak például rengeteg elképzelése volt, hogy hogyan kellene elkölteni azokat. Ezek bementek ugyanígy az Európai Bizottsághoz már?
0: Ugye részben, ugye, amiről itt szó van, az a 4,2 milliárd euró a kohéziós politikákból, és a 2,2, ami pedig az akadémiához kötődik. Az akadémia az nagyjából rendezve lesz, mert ugye a kekvák, ugye nem egyetemi kekvák megszüntetése az egyik rész, de az egyetemi kekvák azt államosították, illetve abból majd valami lesz, ami ellenben ebben a formában már meg fogja ugrani az Európai Bizottság igényeit. A 4,2 milliárdos kohéziós alapok esetében ott ilyen különböző szakpolitikai kidolgozási hiányosságok voltak. Ezeket egyébként

0: közlekedési és beruházási minisztérium és az energiaügyi minisztérium nagyon alaposan elvégezte.
1: Ráadásul ott még van idő.
0: És ott még egy picivel több idő van, igen, tehát ott van egy pár plusz hónap, de fontos, hogy az RRF-ből is egyébként ezekre a területekre fognak költeni, tehát itt a minden mindennel összefügg. Ugye itt annyi van, hogy a hétfőlejáró kérdés, ez ugye a 27 szupermérföldkőhöz kötődik, a 4,2 milliárd az a feltételességi mechanizmushoz, és a 2,2 az pedig az egyetemi kekváknak volt, meg az akadémiai szabadság. Kapcsolatos fenntartások miatt.
1: Rengeteg pénzet. Jöjjön csak, jöjjön. Varga András, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Zirgalom. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, át. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet több, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

csürkességgel felváltott a szén. A halál tűn maradt az élő víz. Tudat kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tartsz, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazta a parlament Unger Anna MVVH elnökségét. Az ellenzéki pártok és több szakértő is kritizálta Unger Anna kinevezését, Magyar Péter kiáll a döntés mellett. A döntéshozóknak is átadták a Magyar Színházi Társaság által kidolgozott javaslatcsomagot a kultúra jövőjéről. Unger Annát választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. Sokan úgy gondolják, hogy jogászt kellett volna a hivatal élére választani, de vannak olyanok is, akik a meghallgatásán tett egyik kijelentése miatt kritizálták a frissen megválasztott vezetőt. Horn Gábor pedig arról beszélt híradónknak, a hivatal eredményességén múlik majd, hogy a Tisza veszíte népszerűségéből a társadalmat megosztó elnök személye miatt.
2: Az országgyűlés Unger Anna Rózát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé megválasztotta.
3: Mégpedig 137 igen, 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, noha jelöltségét nagyon sokan kifogásolták, akik Ligeti Miklóst a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját tartották alkalmasabbnak.
4: Biztos egy kiváló szociológus és választási szakember kolléganő, de hát itt másra van szükség. Én nem hiszem, hogy ő valaha látott büntető iratot, valaha látott munkatársként élő ügyészt, vagy élő rendőrt, vagy egy büntető ítéletet.
3: Ezt még a politológus végzettségű Unger Anna megválasztása előtt mondta Bárándi Péter, aki szerint a vádképviseletet is ellátó MVVH élére jogász kell, máskülönben a kormány nem gondolja komolyan, hogy a hivatal bűnüldöző szerv legyen. Az igazságügyi bizottságban a tiszás tagok közül egyedül Mellétei Barna Márton szavazott Unger Anna ellen. A 24.hu-nak akkor úgy nyilatkozott, hogy ezt szakmai meggyőződésből tette, ugyanis jogász végzettségű jelöltet szeretett volna az MVVH élén. Ő is Ligeti Miklós tartotta a legalkalmasabbnak. Török Gábor pedig úgy fogalmazott, Unger Anna jelölése a ruffizmus megjelenése. A kormánypárt azt a jelöltet választotta, aki képviseli azt a narratívát, amit a Ruff Bálint féle politikai agytrözt fontosnak tart, véli az elemző. Hadházi Ákos Facebook oldalán közölte, közérdekű adatigényléssel fordul a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, vagyis Ruff Bálinthoz.
5: Sajnos én olyan zavarba ejtő információkat is kaptam, ami alapján a végleges nyertes személye a miniszterelnök és a miniszterek között dőlt el. Ez egy nagyon szomorú dolog lenne, nyilván ezt nem fogjuk tudni bizonyítani. Ugyanakkor ez az ügy van olyan fontos, hogy járjunk a végére. Ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy azt a pontrendszert kapjuk meg, ami alapján a 96 jelöltből ezt a négyet választották ki.
3: A volt független parlamenti képviselő arról értesült, hogy Magyar Péter Sárvári Nikolász még Ruff Bálint Ligeti Miklós elnökségét támogatta, így végül kompromisszumként Unger Anna került a hivatal élére.
6: 6 év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem bodorság azt gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek.
3: Nem csak végzettsége, hanem kijelentése miatt is kritizálták Unger Annát. Puzsér Robert közösségi oldalán azt írta, ha a magyaroknak valóban 6 évet kell várniuk a bűnösök megbüntetésére, abba a Tisza kormány bele fog bukni. Valószínűleg ezzel összefüggésbe jelentette be Magyar Péter Unger Anna megválasztása előtt, hogy a jogszabályok módosításával gyorsítanak a büntető eljáráson.
7: Minden eszközt és lehetőséget meg fognak kapni a jogállami keretek és a jogállami garanciák betartásával és mellett. A hatóság ügyészei, nyomozói, legyenek navosok, ügyészek, rendőrök, bárki, hogy gyorsabban tudjanak nyomozni, és utána, ami még fontosabb, hogy a bíróságok is gyorsabban tudjanak eljárni.
3: A miniszterelnök azt is közölte, hogy a vagyonvisszaszerzési hatóság a Markó utcába, a régi kúria épületébe költözik. Ligeti Miklós a bizottsági jelölés után Facebook bejegyzésében gratulált Unger Annának, aki ezt követően közösségi oldalán azt írta, hogy az MVVH sikeréhez szükség van a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre. Elnökként pedig mindenkit, aki ezért tenni akar, vár a fedélzetre. Mindenek előtt dr. Ligeti Miklóst.
6: Én Unger Anna Róza.
3: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy véli, az elnök teljesítményén múlik majd, hogy árthat-e a Tisza népszerűségének a nagy port kavaró elnök választást.
8: Ha Unger Anna jól végzi a munkáját, akkor ennek semmiféle következménye nem lesz. Ez nem azt jelenti, hogy átmenetileg nem lehetnek olyanok, akik morognak. Én látom a saját közösségi média felületeimben, hogy vannak ilyenek, de azt gondolom, hogy itt tényleg a puding próbálja az evés. Nézzük meg, hogy mi lesz, hogy áll föl ez a csapat, mit tud csinálni. Fontosnak tartom Magyar Péter azon üzenetét, hogy föl kell gyorsítani az eljárási rendet.
3: Hon Gábor hozzátette, a hivatal sikeressége szempontjából kritikus, hogy az elnök olyan szakemberekkel vegye körül magát, akiknek komoly tapasztalatuk van a bűnüldözésben.
1: Unger Anna és Ligeti Miklós is alkalmas volt a tisztség betöltésére, de végül csak egyikük kaphatta meg a megbízatást, ezt Magyar Péter mondta a rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az eljárások meggyorsítása érdekében készek minden anyagi és jogi segítséget megadni a hivatalnak. A Fidesz nem bízik az új szervezetben, amelyet az AVH-hoz hasonlítottak. A Mi Hazánk mozgalom elnöke pedig azt mondta, Unger Anna egy politikai aktor lesz.
7: Van egy rossz hírem, kedves fideszes KDNP-s képviselők, adják át a még mindig az Adrián ringatózó törzsfőnöknek, maffiafőnöknek is, hogy ne tartsanak 6 évig, sőt lehetőleg minél rövidebb ideig tartsanak ezek a büntetőjárások.
9: Így üzent a miniszterelnök az előző kormány politikusainak, hogy mire számíthatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új vezetőjétől. Unger Anna szeptember 1-én kezdi meg 6 éves megbízatását.
10: Azt kérem mindenkitől tisztelettel, hogy ne gyengíteni akarja a lehetőségeit ennek a hivatalnak, ne gyengíteni akarja a renoméját, már akkor, amikor el sem kezdett működni, hanem próbálja meg a bizalmával támogatni.
9: A Fidesz képviselői a szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban azt közölték, nem támogatják az új hivatal létrehozását, és az Alkotmánybírósághoz fordulnak az erről szóló törvény miatt. Rétvári Bence szerint ez az ügy Polgár Judit 2.0-ává vált.
11: láthatóan azért az önök támogatói, a nép azért mégis a Transparency vezetőjét, Ligeti Miklós torony magasan őt támogatta, és ehhez képest önök sokak meglepetésére Unger Annát javasolták.
9: Pócs János az új hivatalt az egykori AVH-hoz hasonlította.
12: Végig elleneztük az AVH-t, úgy gondoljuk, hogy valóban szó szerint a Rákosi rendszernek az AVH típusa jön létre, ami, ahogy ma is elmondta a miniszterelnök, a rendőrséget, az ügyészséget, a bíróságot, mindenkit meg fog kerülni, politikai alapon döntik el, hogy kit zárnak börtönben, meg kitől mit vesznek el.
9: A miniszterelnök a hivatal minősítésére úgy reagált.
10: Tényleg az, amit ma művelt, tök mindegy milyen okból, a Fidesz és a KDNP frakció vezetője, hogy ezt a hivatalt, amit jogállami keretek között alakítottunk ki, fogadtunk el, volt egy ilyen transzparens kiválasztási folyamat, ezt a hivatalt az AVH-hoz, az egykori államvédelmi hatósághoz, vagy az AVO-hoz hasonlították a 70. a forradalom és a szabadságharc 70. évfordulóját pár héttel, az egészen gyalázatos.
9: A Mi Hazánk politikusai ugyan részt vettek a szavazáson, mégis éles kritikákat fogalmaztak meg. Torockai László szerint a Tisza házon belül döntött az új elnök mellett.
13: Szilárd meggyőződésem, hogy a Tisza párt azért választotta Unger Anna Rózsát, mert róla azt feltételezi, hogy ő nem fogja a Tisza párthoz köthető korrupciógyanús ügyeket, mint például most az augusztus 20-ai rendezvényszervezés, hogy ezeket nem fogja vizsgálni. Tehát én egy politikai aktornak tartom Unger Anna Rózsát.
9: Unger Anna tervei szerint hivatala elsőként az elmúlt évtizedek vagyonmozgásait vizsgálhatja. Napirendre kerülhetnek az állami közbeszerzések, a koncessziós szerződések, az alapítványokba kiszervezett közvagyon, vagy az állami beruházások is. Az új vezető úgy fogalmazott, a hivatal sikerének alapja a közbizalom, ehhez pedig szakértelemre és a korrupció elleni határozott fellépésre van szükség. A hivatal nyomozati elnök helyettese dr. Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett.
7: Lesz még egy vádemelési elnök helyettese a hivatalnak, egy fellebbviteli elnök helyettese és egy közpénzügyi, tudják mi az.
9: A további vezetői posztokról a következő hetekben születhet döntés.
10: Bizonyosan módosítani kell a büntetőjárási törvényt, a bírósági igazgatásról szóló törvényt, ha szükséges költségvetési forrásokat kell alokálni, többletforrást.
9: Magyar Péter közben közösségi oldalán már a büntetőjogi eljárások szigorítását, az eljárási határidők rövidítését és a nyomozó szervek megerősítését is bejelentette.
1: Közben Magyar Péter Facebook posztban jelentette be, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetői a mai naptól 24 órás rendőri védelmet kapnak. A miniszterelnök kijelentette, a hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. 5827 nap. Magyar Péter szerint ennyi napja volt a Fidesznek, hogy rendbe tegye az országot, ez azonban nem sikerült. A Fidesz frakció vezetője a Titanic kapitányához hasonlította a miniszterelnököt, közben az is kiderült, hogy szeptembertől megalakul a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság. A mai rendkívüli parlamenti ülésen a tűzifa áfájának csökkentése mellett Baka Andrásról és a romló gazdasági kilátásokról is vitáztak a képviselők.
14: 107 nap telt el. És egyáltalán nem állítom, hogy sikerült volna Magyarország minden problémáját, minden kihívását megoldani, messze nem. De egy dolgot már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett, hogy Magyarország visszatért.
15: És így kezdte napi rendelőtti felszólalását Magyar Péter a pénteki parlamenti ülésen. Beszédében felsorolta az eddigi 100 napos kormányzásuk eredményeit, majd arról beszélt, hogy a Fidesznek 5827 nap alatt sem sikerült az országot rendbe tenni.
11: 5827 nap. 5827 nap. Ebből Magyar Péter fideszes volt 5098 napig. 5098 napig szerinte Európában, Magyarországon volt a legjobb fiatalnak lenni.
15: Reagált a kritikára Rétvári Bence, Bóka János pedig a Titanic kapitányához hasonlította a miniszterelnököt.
16: Aki rájött, hogy akármennyire tekeri a gépház kalantyút, és akármennyire tekeri a kormányt, a jéghegyel való összeütközés már nem tudja elkerülni, és most valahogy meg kellene magyarázni az utasoknak, hogy ő nem is ígért sohasem más, csak az, hogy neki vezeti a Titanicot a jéghegynek.
15: A két ellenzéki frakció vezető felszólalásai közben több Tiszás képviselő is bekiabálásokkal reagált az elhangzottakra.
17: Hogy a miniszterelnök egy Facebook kommenttel a közmédia munkatársait kirúghatja.
15: Latorcai János élesen bírálta a Tisza média törvény módosítását, ami szerinte végrehajthatatlan és káoszhoz vezetett.
18: Lapok zártak be a kezük alatt, a miniszterelnökük pedig nem egyszer poloskáknak nevezte a magyar újságírókat. Most pedig, felébredve, nem is tudom milyen álmukból, eljátszák, hogy önök aggódnak a szabad sajtóért.
15: Tar Zoltán válaszában kitért arra, hogy szerinte az előző kormány teljesen lezűlesztette a közmédiát. A mostani átalakított szervezet kapcsán pedig már előremutató egyeztetések zajlanak, és hamarosan társadalmi egyeztetés is indul. Kivételes eljárásban tárgyalta a parlament a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését.
7: Lehet, hogy Batidán vagy 60 pusztán óriási cserép.
15: Tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését.

0: Ezután szóba került, hogy szeptemberben kezdik el feltárni a kegyelmi botrány részleteit egy vizsgálóbizottság keretein belül. Ennek apropóján üzent a Fidesz frakció vezetőjének az igazságügyi minisztérium államtitkára.
1: Én javasolnék önnek valamit. Kullogjanak haza, és a következő parlamenti ülésen azzal kezdje, hogy beszámol nekünk, hogy Novák Katalin és a volt frakciótársai és a volt kormánytagok mit számoltak be a kegyelmi ügyről, miért adott kegyelmet Novák Katalin.
2: Akkor tisztelettel tájékoztatom a miniszterelnök urat és a tisztelt országgyűlést, hogy ez valóban házszabálytól eltérő volt.
0: Kis közjáték is volt a parlamenti ülésen, amikor a házszabályt megsértve emlékeztek meg a képviselők néma fülhajtással a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Később kiderült, hogy a kormány már készül az 56-os forradalom évfordulójára, amelynek tervezett díszülésén minden párt megemlékezne a forradalom és szabadságharc áldozatairól.
3: Közös javaslatcsomagot dolgoztak ki a kulturális rendszer megújítására a szakma képviselői, amelyet a Magyar Színházi Társaság évadnyitóján adtak át a döntéshozóknak. A Budapest Báb Színházban rendezett fórumon a finanszírozás, az etikai kérdések, a mentális egészség, valamint a háttérszakmák utánpótlása is szóba került.
4: Ritka és egyedi pillanatok azok, amikor olyan emberek vannak együtt, különböző előadóművészeti területekről, az ország valamennyi pontjáról, akiknek közös a szenvedélyük.
5: A Magyar Színházi Társaság koordinálásával az elmúlt hónapokban 16 szakmai munkacsoport dolgozott egy kulturális reformon.
6: A Magyar Színházi Társaság elkészítette az új kulturális rendszer főbb irányait tartalmazó átfogó, komplex dokumentumot.
5: Céljuk olyan konkrét szakmai ajánlások kidolgozása volt, amelyek hozzájárulhatnak a magyar kulturális intézményrendszer és az előadó művészet jövőihez.
6: Ehhez csatlakoztak jogászok, ügyvédek, dramaturgok, színházrendezők, színészek, színésznők, függetlenek, kőszínháziak, fesztiválszínházasok, szabadtériek, vidéki színházak, budapesti színházak. Tehát nagyon fontos volt, hogy minden munkacsoportban van, azt lehessen érezni, hogy országos lefedettséget nyújtunk.
5: A dokumentumot Karácsony Gergelynek a 10 éves Jeles Bálint, a Budapest Báb Színház és Operett Színház színésze adta át.
7: A színházi szénában kialakult egy olyan önkizsákmányolás, amit én életveszélyesnek tartok.
5: A főpolgármester híradónknak azt mondta, fontosnak tartja a színházi szakma összefogását, és támogatja az önkormányzatok, valamint a helyi közösségek megerősítését. Szerinte a színházak kiszolgáltatottságát egy több lábon álló finanszírozás csökkentheti.
8: A főváros esetében mi nagyon erősen támogatnánk, hogyha korábbi társasági adókedvezményhez hasonló, nem annak a hibáit kiküszöbölül, de ahhoz hasonló olyan támogatási rendszer lenne, amely a színházak által termelt saját jegybevételt automatikusan tulajdonképpen kiegészíti, mert akkor nincsen semmilyen önkényes döntés.
5: Nagy Ervin szerint a színházi szakmának az elmúlt időszak konfliktusaira és vezetési problémáira is választ kell találni. Úgy látja, ehhez egy olyan etikai rendszerre és vezetői szemléletre van szükség, amely megelőzheti a hatalommal való visszaéléseket.
9: Nagyon rossz, hogy a magyar kulturális és színházi terület most ettől hangos, és ettől, amíg ezeket a dolgokat nem tisztázzuk, mindig is hangos lesz. Egy kicsit a politika eddig úgy érzéketlen, hogy túl akar rajta lenni, egy botrányként kezeli, ami majd elmúlik. Pontosan tudtuk, hogy ez mindig probléma lesz, ez valami normalitás, normális keretrendszerben nem fog mozogni, ahol vannak tól igek, ahol bizonyos dolgok nem történhet meg nem hangozhatnak el, ahogy nem lehet viselkedni embernek emberrel.
5: Őze Áron azt mondta, optimista az egyeztetések után.
10: Az egység szerintem a legfontosabb, mert egy hajóban nevezünk, tehát nincs mese. Tehát a színpadon, végszó közben, egy előadás közben, a közönség előtt nincs acsarkodás, nincs politika, nincs ilyen pólus, olyan pólus, amolyan pólus, emilyen irány, amolyan irány, hanem egy közös hajóban nevezünk mindnyájon a magyar kultúra érdekében.
5: A fórumon a színházi szakma aktuális kérdéseiről is egyeztettek. Szó volt az életpályamodellről, a színházi nevelésről, az etikai kódexről, a mentális egészségről, a fenntarthatóságról és a háttérszakmák utánpótlásáról is.
3: Az az optimizmus, amely az év eddigi részét jellemezte, valamelyest alábbhagyott, vélik gazdasági szakértők, miután az online forgalom és a vásárlási kedv is visszaesett. Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormány a költségvetési hiány visszaszorításán dolgozik, amelynek első eredményei már látszanak.
11: Egy jel arra, hogy

0: az az optimizmus, ami lényegében az év eddigi részét jellemezte, az most egy kicsit csökkent.
1: Így foglalta össze a GKI gazdaságkutató vezető elemzője az üzleti és a fogyasztói bizalommal kapcsolatos legfrissebb tapasztalatokat. Számokban kifejezve ez augusztusban 4 pontos csökkenést mutat, fél éves emelkedés és 4,5 éves csúcs után.
0: Ha a lakossági várakozások változását nézzük, ott a legnagyobb csökkenés az ország egészének a következő 12 hónapban várható helyzetére vonatkozó kérdésben következett be. Itt ilyen 9 pontos esés valósult meg, ami a másik számok, tehát a saját pénzügyi helyzet, illetve a várható pénzügyi helyzetenél sokkal kisebb, ilyen 2-3 pontos csökkenése következett be.
1: A Vatera és Jófogás ügyvezető igazgatója szerint augusztusban az online forgalomban és a vásárlási kedvben az látszik, ami az elmúlt években is tapasztalható volt. A nyár végén mindenki visszafogottabban költekezik, nem szívesen nyitják ki a pénztárcáikat az emberek.
2: Mindenki készül inkább az őszi újrakezdésre, iskolakezdésre, és oda próbálja az energiáit rakni, úgyhogy látszik egy az előző hónapokhoz képest lévő visszaesés. Mi azt látjuk, hogy az előző évhez képest nincsen jelentős különbség, az viszont tény, hogy az elmúlt hónapokban lévő hiperoptimizmus egy kicsit a vásárlásokban is látszik, hogy eltűnt, és a fogyasztói kedv és a nézegetések száma egy picit csökkent.
1: Hasonló visszaesés tapasztalható a keresetek emelkedésében is. A KSH szerint ugyanis 754.700 forint volt a bruttó átlagkereset júniusban. Ez 7,1%-os növekedés, miközben az elmúlt hónapokban 8-9%-os emelkedés volt tapasztalható. Hasonlóan alacsony növekedésre 5 évvel ezelőtt volt példa. Van azonban olyan mutató, ami bizakodásra ad okot. Erről Kármán András beszélt a Kossuth Rádióban.
3: Miközben kormányváltás nélkül a mi számításunk szerint akár 8,3% is lehetett volna az idei hiány, most, amiről beszélünk, 7,5%, az azért tud alacsonyabb lenni, mert már jelenleg is számos olyan túlárazott szerződést vagy pazarló kiadást sikerült felmondani, megállítani, amiből érdemi megtakarítás származik rövid távon.
1: Kármán András szerint fontos hangsúlyozni, hogy kivételesen az Unió is tudomásul veszi a magas magyar hiányt, mert ők is tisztában vannak azzal, hogy egy évközben megörökölt költségvetést nem lehet érdemben korrigálni.
4: A pusztító aszály és a tavalyi fagyok miatt a létért küzd a hazai agrárszektor. A drasztikus kiesés és a tartalékok kimerülése miatt sok termelőnél kérdésessé vált a jövő évi működés. A likviditási válság enyhítésére a szaktárca és a bankszövetség tőketörlesztési moratóriumot jelentett be az év végéig a rászoruló gazdálkodók számára.
5: Az aszály súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban, a termés jelentős része odalett, ezzel pedig a gazdák bevételei is drasztikusan visszaestek. Sok magyar agrárvállalkozása létéért küzd.
6: Micsoda nyereség a mezőgazdaságban ilyenről hallani sem lehet, legalábbis itt Kelet-Magyarországon. Örülünk, hogyha a munkabért, a járulékokat, az energiaköltséget havonta ki tudjuk fizetni, tehát itt nyereségről nem is lehet álmodni ebben az évben, mert a növénytermesztés rendkívüli körülmények között a felét se teremte meg, mint máskor.
7: Az idei termés a gyümölcsösben nulla, a koratavaszi fagyok, illetve az idei szárazság az teljes egészében elvitte a gyümölcsnek a 99%-án.
5: Sok gazdálkodónak nem csak az aszály, hanem a tavaszi fagyok is komoly károkat okoztak. Vannak gazdák, akik számára az is kérdés, hogy a következő agrárévben egyáltalán újra nekiáll-e a munkának.
7: Az a helyzet, hogy a tavaly, illetve a tavaly előtti évnek a viszontagsága is rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra. Nagyon kevés már az a tartalék, amit úgymond föl tudunk használni jövőre, hogy mi lesz, hát megpróbálunk elindulni több-kevesebb sikerrel.
5: A gazdák többsége hitelt is törleszt, amit a nehéz helyzet ellenére is fizetni kell. Az uniós pályázatokon sem könnyű elindulni, hiszen sokan még az előírt önrészt sem tudják előteremteni.
8: Elmaradnak azok a beruházások is, amelyek arra hivatottak, hogy a versenyképességünket növeljük. az a forrás rész hiányzik, az az önerő az árfolyam változás miatt, amire alapítva lehet egy sikeres uniós pályázatot beadni. Hiába jönnek ugyanis az uniós források, ha maguk a cégek képtelenek lesznek az önerőt hozzátenni.
5: A fenti problémák miatt könnyítés jelentett be Bóna Szabolcs agrárminiszter és Kovács Levente a Magyar Bankszövetség főtitkára. A program keretében 2026. december 31-ig a gazdálkodóknak nem kell a hitelek tőke részét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetni kell. A becslések szerint mintegy 500 milliárd forintos hitelállomány állhat a program mögött, arról, hogy egy vállalkozás valóban rászorul-e a könnyítésre, és jogosult-e a halasztásra, minden esetben a bank dönt.
4: 543-ra emelkedett a Nepál és Kína határvidékét sújtó villámárvizek halálos áldozatainak száma, közölte a nepáli rendőrség. A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, hiszen több mint 1500 embert tartanak számon eltűntként. Azonban a mentő alakulatok munkáját megnehezíti, hogy tartani lehet attól a katasztrófa rövidesen megismétlődik.
9: Helikoptereket is bevet a nepáli hadsereg az óriási pusztítást okozó villámárvíz utáni segítségnyújtáshoz. A légi támogatás létfontosságú. Túlélők után kell kutatni, illetve azokról a közösségekről is gondoskodni kell, amelyeket az utakat maga alá temető katasztrófa elvágott a külvilágtól. Azonban úgy tűnik, a nehézségeknek még korán sincs vége. A tibeti hatóságok kénytelenek voltak leállítani a mentési munkálatokat, mert félő, hogy az árvíz által létrehozott ideiglenes tó újabb katasztrófát okozhat. A hatalmas vízmennyiséget csak az áradat által elsodort törmelékek és sár ingatag fala tartja vissza. Ez azonban bármikor átszakadhat, különösen, hogy az eső is folyamatosan tölti fel a tavat. A kínai hatóságok szerint a hétvégén újabb, körülbelül 3 millió köbméter víz folyik még a tóba, ami a katasztrófa megismétlődésével fenyeget. Ez pedig a mentést is nagyon kockázatossá teszi. A Trisuli völgyben a nepáli hatóságok kénytelenek voltak leállítani a munkálataikat, mert a tóvize elkezdett túlfolyni a medrén. Minden mentési munkálat leállt. Információink szerint egy még sokkal rosszabb árvíz érkezik, ezért mindenkit figyelmeztetnünk kell, mondta ez a nepáli rendőr. Az árvíz híre az egész világot megrázta, már csak azért is, mert több mint 500 külföldi állampolgár is eltűnt. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt Nepálnak, egyúttal utalt arra is, hogy 50-60 amerikai tartózkodott a térségben, akik, ahogy fogalmazott, remélhetőleg jól vannak. Németországban is hasonlóan bizonytalanok a pontos számokat illetően. A német külügyminisztérium szerint 11 néhány eltűnt német állampolgárról tudnak. Az RTL értesülései szerint a külföldi eltűntek magas arányához az is hozzájárul, hogy a térségben éppen az egyik legnagyobb hindu ünnep megrendezésére készültek, ezért számos külföldi zarándok tartózkodott a térségben. A magyar külügyminisztérium szerint 3 magyar állampolgár is eltűnt, az ő állapotukról nincs egyelőre információ.
4: Donald Trump szerint a Vladimir Putyin vezette Oroszország nem fog a NATO-ra támadni. Az elnököt a CIA igazgató John Ratcliffe moszkvai látogatásával kapcsolatban kérdezték, ő azonban mindennek nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. Kifejtette továbbá, hogy az orosz fenyegetéssel kapcsolatban sem érez aggodalmat. Hasonlóképpen kommentálta a nagy figyelmet kiváltó látogatást Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is, aki azt is kiemelte, Nagy-Britannia játssza a legrosszabb szerepet az ukrajnai konfliktusban. Oroszország eközben dróncsapásokat mért Kijev régiójára, kiskereskedői üzletláncokat, raktárakat és logisztikai létesítményeket célozva. Eddig összesen egy halálos áldozatról érkezett hír. Egyre élesedik a napokban kirobbant vámháború az Egyesült Államok és Kanada között. Donald Trump büntető vámokat vetett ki északi szomszédjára, amire válaszul Kanada is vámokat vetett ki az amerikaiakkal szemben. Trump azt is belengedte, hogy átnevezi a két ország határán lévő Ontario tavat is. Most az Egyesült Államokból kapcsoljuk Vujt Fritkót. Szervusz Fritkó, valóban tollat ragadott az amerikai elnök?
10: Szervusz Máté, nem hogy tollat ragadott, már le is írta, az Ontario tó egy hónapon belül amerikai tó lett, ezt mondta a belügyminiszter, lelkes volt, 30 napja van átírni ezt az egészet. Ugyanakkor New York állam, amely határos az Ontario tóval, az a New York állam béli kormányzat mondta, hogy ők nem fogják így hívni az Ontario tavat, ők Amerikában nem nevezik ezt át, illetve ott tava tehát Kanada fővárosa is megüzente, hogy az Ottawa tó már Kanada megalakítása előtt és az Egyesült Államok megalakítása előtt is Ontario tó, tehát marad minden a régiben. Ugye te is említetted, ez egy vámháború része a két elvileg szövetséges országnak 880 milliárd dollár az éves áruforgalma. Trump most egy csomó vámot vetett ki, a kanadaiak meg viszont vámmal fenyegettek. Mi több, olyan sértegetések is elhangoznak, Máté, hogy én, az ATV tudósítója, ezt nem idézhetem, mert Magyarországon büntetés járna, hogyha elmondanám, hogy Doug Ford, ontáriói miniszterelnök, mit mondott Donald Trumpnak. Ha meg úgy fogalmaznék, hogy huszilgasd a popómat, akkor az meg nem adná vissza azt, amit ezek egymásnak üzengetnek. Szóval tényleg elképesztő, de amikor Szurok András felelős szerkesztő kollégánkkal megbeszéltem a mai tudósítást, akkor még nem tudtam, hogy tovább is ment a dolog, mert azóta Trump már azt mondta, hogy van már öblünk, hogy a mexikói öblöt önhatalmulag átnevezte amerikai öbölnek. Most már van tavuk is, ez a tó egyébként éppen csak egy picit kisebb Szlovéniánál. Szóval most azt mondja, hogy legyen óceánunk is, úgyhogy felkészül a csendes óceán, vagy az atlanti óceán, vagy mind a kettő felkészül. Hát a Fede nem tudja, hogy mi lesz ebből, békülés nagyon nem várható, viszont Máté, van egy nagyon jó hírem, a tudósításra készülve azt is megnéztem, hogy Donald Trump elkészítette az Egyesült Államoknak az elnökeinek a listáját rátermettség vagy nagyszerűség tekintetében, dobogó közeli vagy dobogó lévő elnökök George Washington, Abraham Lincoln vagy Franklin Roosevelt, tehát ők voltak a majdnem legjobb elnökük itt az Egyesült Államokban, de a legjobb az csak egy lehet. Rád és a kedves nézőkre is rábízom, hogy szerinte ki az Egyesült Államok valaha volt legjobb elnöke. Annyit segített csak, hogy most is hivatalban van. Szóval ennyit innen Amerikában, szerintem lesz még az elkövetkező néhány napban, miről beszámolnom, talán egy átnevezésről.
4: Nekem az is elég, ha tudom, hogy te vagy a legjobb amerikai tudósító. Köszönjük, Trütko! Betegséget terjesztő invazív szúnyogfajok kerülhettek Európába, amelyek maláriát terjesztettek. Frankfurtban két dolgozó meghalt, ötöt fertőzés gyanújával jelenleg is kezelnek. A virológus szerint Magyarországon még nem jelent meg a betegség, így nincs sok a pánikra. A szúnyogok azonban a szárazság ellenére is szaporodnak.
5: Itt a frankfurti repülőtéren halt meg két dolgozó maláriában. Összesen 6 munkatárs fertőződött meg, a német hatóságok arra gyanakszanak, hogy a fertőzés terjesztő szúnyogokat egy repülőgép hurcolhatta be az országba. A repülőtéren most csapdákat helyeztek ki, hogy azonosítsák a szúnyogokat. A virológus szerint azonban pánikra nincs ok, hisz az, ami történt a frankfurti reptéren, ez egy elszigetelt eset, hisz a vírusok ilyen nagyon túlzsúfolt helyeken, mint például a repülőtér, vagy éppen kikötők sokkal jobban terjednek, mint például Magyarországon bármelyik utcán.
11: A mind meghalunkat ezt nagyon hamar el tudjuk engedni az ilyen témáknál. Nagyon fontos viszont érteni, hogy a csípőszúnyogok amellett, hogy bosszantanak, amellett igen, képesek betegséget terjeszteni, de Magyarországon jelen pillanatban és egyébként idén sem tudunk olyanról, ami szúnyogokhoz köthető járvány volt. Érdekesség egyébként, hogy éppen ez az augusztus-szeptember időszak az, ami például egy őshonos vírusnak, ez a nyugat-nílusi vírus minden évben fölkapja a média, ez a szezonja, de jelen pillanatban épp ma reggel néztem meg a friss adatokat, Magyarországról még nincs humán eset. Most az idei évben, ha Európát nézzük, akkor ez az Észak-Macedónia, Dél-Szerbia és Észak-Olaszország az, ami most az esethalmozódásoknak a központja. Magyarországon most ezt nem látni.
5: Bár az országban az utóbbi időszakban nagyon kevés csapadék esett, a vizek közelében ennek ellenére is megjelentek az invazív szúnyogfajok. A Dráva környékén már mintegy 370 hektáron kell szúnyoggyérítést végezni, annyira elszaporodtak a vérszívók. Az ország keleti részén szintén a vizek közelében támadnak a szúnyogok, egyesek pedig attól tartanak, hogy az állatok betegségeket is terjeszthetnek.
12: Benne van a pakliban, hogy fertőzést kap az ember, de a végső soron idáig még sosem kaptam, hát reméljük ezután se, úgyhogy annyira nem félek tőle.
13: Nagyon sokat hallottunk információkat különböző helyekről, engem is csípett már meg, nem tudom megmondani, hogy szúnyog vagy stb. Egy másfél hónapig ilyen nagy, piros nagy folt volt rajta, és igazából nem is tudom, hogy szúnyog csípett meg, vagy vagy valami más, de nehezen gyógyult és viszkedett, mint a vesztés. Nem tudom, hogy lehet, hogy pontosan ezek azok a dolgok, amit ön is említett.
5: Mivel sok szúnyogfaja lakóközösségek közelében is megtalálható, kisebb állóvizekben is kifejlődik, ezért a Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei szúnyoglárva írtó tablettákat osztottak a pécsi kritikus városrészek lakóinak.
4: Egyenes beszéd következik Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, mivel készültetek?
14: Szervusz, jó estét kívánok! Megválasztotta a parlament Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére. A döntést közéleti szereplők és civilek is élesen bírálták. A kritikákra reagálva Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, egy komoly hivatal vezetőjének kiválasztása nem kiszavazó show és nem szimpátia szavazás. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi vezetője és Bencsik Gábor újságíró lesz az első két vendégem. Aztán 120 ezer forintra emeli januártól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét a kormány, ez 2008 óta 28.500 forint volt, Farkas András nyugdíjszakértőt kérdezzük. Megkezdte működését a jegybankkal kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság. A tervek szerint megmutatják majd, hogy hogyan kezdődött az MNB ügy, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot, és hol úszhatott el a közvagyon. Simor András, a jegybank korábbi elnöke érkezik hozzánk. Aztán itt lesz Bíró Ferenc, az integritás hatóság elnöke, akit kérdezek majd arról, hogy a két hatóság, az integritás és a vagyonvisszaszerzési és védelmi hatóság hogyan dolgozik majd együtt, van-e átfedés a két hivatal között, illetve segít már a feltárt ügyekkel például a munkáját, de arról is kérdezem majd, hogy Bíró Ferenc szerint korrupciós kockázattal járhat a hirtelen érkező uniós források elköltése. Maradjanak velünk, már is jövünk.
4: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó, egy rövid híradóval visszatérünk még az egyenes beszéd szünetében. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!

kávéfésbe. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken, a sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos hisztorik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak, de te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai epizódba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Ódor Kristóf, színművész, aki karizmájával és sokoldalúságával a hazai színházi élet meghatározó alakjává vált. A Miskolci Nemzeti Színház, a Latinovics Színház és a Centrál Színház művészeként a musicalektől a drámáig számos műfajban bizonyított. A közönség olyan előadásokból ismerheti, mint a My Fair Lady, a Network, a Kapa vagy a Játék a kastélyban. A képernyőről pedig többek között a Drága örökösök, a 201. randi és a Renitens című sorozatokból. Nem utolsó sorban most játszunk együtt a Szerelem Ó című darabban, amit az Árt Színtér mutatott be, és amit mindannyian nagyon szeretünk, érdemes megnézni. Mindenki választ egy filmet, és te is választottál, Kristóf, és én nagyon-nagyon örültem ennek a választásnak, mert én annak idején szerintem az elsők között voltam, akik megnézték a moziba, mert két kedvenc színészem szerepel benne, de most újra megnéztem. Uh-huh. Nagy örömmel, úgyhogy köszönöm szépen. Ez pedig a Volt egyszer egy Hollywood című film Tarantinótól. Ez egy... hogy is mondjam, csak nosztalgikus, melankólikus film, amely egy leáldozóban lévő hollywoodi színész és a kaszkadőre történetén keresztül mutatja be egy korszak végét. Leonardo DiCaprio és Brad Pitt játsszák a főszerepet. Szerintem zseniálisan. Uh-huh. Valójában az elmúlásról, az identitás elvesztésétől való félelemről szól, és a múlt iránti vágyakozásról. Szia Kristóf, most te beszélsz.
2: Miért jól esett, hogy a színház élet meghatározó alakjával vált. De tényleg a Szerelem Ó az jó lett, úgyhogy jöjjön mindenki is, nézze meg. Andi csodálatos
1: benne. Ja, Kristóffal egyetemben, és Borbély Ricsi még a harmadik szereplő, uh-huh. De tényleg ez most egy kis reklám, de nagyon-nagyon szeretjük, egy olyan különleges darab, ahol mind a hárman valami más oldalunkat mutatunk meg, én azt hiszem, hát mint amit eddig ismerhetettünk.
2: Meg tényleg az a fajta, hogy belepakoldunk mindent. Tehát, hogy
1: igen, ez egy igazi szerelem, nem csak a címe az,
2: igen,
1: szerintem.
2: Gyuri ugye olyan rendező, aki általában rendezők azt szokták csinálni, hogy te hozod az ötleteid, és akkor köszi, nem kérjük, nem túl
1: igen,
2: sok.
1: Igen,
2: Gyuri olyan, hogy mondasz valami hülyeséget, csak poénkod, és így benne marad, marad ez is. De ezt csak vicceltem, nem is így. És közben mégis így szervesül az egész, és összeáll valami egységes dolog.
1: Igen, és ezt te tudtad, mert már sokszor dolgoztál együtt Gyurival, úgyhogy te aztán hoztad a poénokat rendesen, igaz?
2: Alapból a
1: színészek olyanok... De otthon ezen agyaltál, hogy most mit vigyek holnapra a Gyurinak?
2: Volt ilyen is, de általában, hogy ezt már megfigyeltem, hogy tehát a színészeknek adsz bármilyen feladatot, szöveget, akármi, az tuti, hogy elsőre a baromság fog eszükbe jutni. Tehát, hogy mindig a hülyeséget hozzák, és ez jó amúgy, tehát, hogy így erre jár az agyuk, tehát, hogy, és a poénok, a humor az szerintem fontos, tehát, hogy abba ki lehet indulni, tehát az egy kreatív dolog.
1: Pláne a mai világban, úgyhogy ha valaki tényleg nagyon jót akar szórakozni, és nagyon jót akar nevetni, akkor jöjjön el, és nem mellesleg azért mondani a valója is.
2: Igen, és éneklünk is benne.
1: Így van. Így van.
2: És ez a Family Guy humor, ez nekem nagyon fekszik, tehát hogy én ezt az abszurd humort bírom.
1: Akkor ez most teli találat volt.
2: Ja, jó lett.
1: Visszatérve kicsit a filmre, az elmúlás csendes felismerése az, ami végig jelen van ebben a filmben. Volt olyan időszak az életedben, amikor azt érezted, hogy egy korszak visszafordíthatatlanul véget ér benned, vagy körülötted?
2: Sok ilyen. Volt az én életemben, és mindenkinek az életében, tehát befejezel egy iskolát, Tudod, ezt szoktam mondani, hogy általában ilyen szakaszokra bomlik az embernek az élet, és az élet első szakaszában ugye kiszámítható, tehát látja, látod előre, elkezded mondjuk a általános iskolát, szépen végigmész, 8 év, jön a középiskola, 4 év mondjuk, jön az egyetem, 4-5 év, és akkor utána egyszer csak így vége
1: így
2: ennek.
1: Így kerülsz a nagybetűs életbe,
2: igen,
1: igaz?
2: És akkor így nem látod így előre, hogy most így mi lesz, mi a következő, meddig leszek ezen a helyen, leszek egyáltalán valahol, tudod, amikor elvégzed a színműt, akkor így vársz, hogy akkor hívnak valahova, tudod, hogy emlékszem, hogy engem a utoljára hívtak szerintem bárhova. Tehát, hogy már mindenkinek volt munkája, meg jártam, engem nem hívnak sehova, de aztán hívtak. De hogy igen, tehát mondjuk ott van az ember színháznál, én mondjuk alapból kitűztem magamnak, hogy a Miskolcra mentem, hogy én ilyen 5 évnél sokkal tovább nem szeretnék maradni, már csak azért is, mert hogy kell a változás, meg azért nyilván Pesten van a lehetőség, tehát itt több lehetőség van, mint mondjuk.
1: Igen, ez az ország vidék, így van összerakva.
2: Vidéknek is megvan,
1: igen,
2: az előnye, hogy
1: Pest
2: ott
1: központú.
2: Meg, igen, hogy ott
1: ott rengeteget lehet
2: sok
1: tanulni,
2: csinálhatsz,
1: egy kezdő
2: igen,
1: színészne.
2: Sok műfajba,
1: igen,
2: kipróbáltad, igen, magad. Nem az van, hogy utána 1000 évig játszani fogod, nem lemegy 20-szor, vagy nem tudom, 25-szer is utána jön a következő.
1: Meg ott talán, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy az idősebb színészek még azért foglalkoznak a fiatalabbakkal.
2: Persze,
1: ami
2: az
1: nagyon
2: egy ilyen
1: fontos.
2: Műhelyek, a jó vidéki színház. Igen, és akkor ugye ott voltam 3 évig, utána ott Budaörsön voltam 2 évig, ezek mind korszakok, amik aztán hívtak máshova, aztán hívtak ugye a Centrába, most már ott vagyok elég régóta, most már lassan 10 éve ott vagyok. De persze, tehát ilyenkor, amikor mondjuk színházat váltasz, az egy korszak lezárása. Tehát, hogy akkor most máshova.
1: De te könnyen
2: tartozni
1: váltasz, vagy nehezen?
2: Ezek mind olyan döntések voltak, amit azért nem volt egyszerű meghozni. Tehát hosszú agyalások. Emlékszem, még ugye Novák Eszter volt az osztályfőnököm, és akkor ő mondta, hogy csináljam azt, és ezt szoktam másoknak is ajánlani, hogy nem tudsz dönteni, akkor írjál 2 oszlopot,
1: így
2: tudod, pró-kontra, írj oda mindent, ami eszedbe jut, és a végén nézd meg, hogy melyik a hosszabb. És akkor azt szerint döntsél. De hát ezek, meg kell hozni döntéseket, és még hogyha úgy is tűnik, hogy utólag nem biztos, hogy jó volt, már egyrészt mindegy, másrészt, hogy meg az akkori helyzetben, hogyha te azt ténylegesen átgondoltad, és azt a döntés, akkor valószínűleg akkor azt a döntést kellett meghozni. Ezek ilyen nagy változások az ember életében, de lehet ez egy csomó minden dolog, tehát költözés, bármi. Tehát amikor lezárul egy szakasz az életednek. Ja, de hát egyébként volt egyszer egy Hollywoodot, azt meg imádom. Tehát nem is tudom, valamikor így megfogalmaztam magamnak, hogy szerintem ez a kedvenc filmem. Nehéz, tudod, ilyen egy kedvenc filmet választani.
1: Igen.
2: De ezt rengetegszer láttam, alapból imádom Tarantinót, és akkor azt, hogy megfogalmaztam magamnak, hogy
1: igen,
2: ja, szerintem ez a kedvenc.
1: Igen, neki is van egy olyan különleges humora, amit nem nagyon hordoz más,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen. Tehát abszolút felismerhetetlen, tehát oda se nézel, és mondjuk hallgatsz egy párbeszédet, és tudod, hogy ez Tarantino. Tehát amikor így körülírnak egy dolgot, tudod, 10-szer körbejárják, és ilyen banális hétköznapi témákról ilyen nagy eszmefuttatásokat tartanak, az például tipik Tarantino.
1: Igen.
2: És én nagyon szeretem a filmeit, meg tudod azt, hogy van egy-két ilyen rendező, aki ilyen tényleg ikonikus, vagy csak rá jellemző dolgot csinál, és mindig esemény számba megy, hogyha a filmet csinálnak, ugye nem is csinálnak sűrűn filmet.
1: Igen.
2: És mindegyik Tarantino film az egy esemény szerintem. Tehát aki szereti a filmeket, és új Tarantino filmre a moziba, az így vágja a centit, hogy milyen lesz. És én igazából mindegyik filmét szeretem, valamelyiket kevésbé, de volt az, hogy Hollywoodnál az volt, hogy ott nagyon sok ember nem tudott ezzel a filmen menni. Mert ugye más is volt, mint általában a Tarantino filmek kicsit, ugye, mit tudom, hiányolja belőle a sztorit, vagy ilyesmi, de hát egyébként nem van sztoria, másrészt ez nem kifejezetten egy történetközpontú film, hanem egy hangulatfilm, egy atmoszféra, a teremtő film.
1: Így van, de hát ez is volt vele a célja tulajdonképpen, egy korszakot akart ezzel bemutatni, ugye a 70-es években.
2: 60-as.
1: 60-as inkább?
2: 60-as.
1: Igen. Na hát akkor a 60-as években.
2: Hát igen, mert ugye
1: vissza.
2: Már a Western Brigantikkal is, meg a hát kicsit a Django is ez, tehát hogy volt egy ilyen vonala, hogy a történelmi filmet csinál úgy, hogy megváltoztatja benne a történelmi tényeket. Ugye ez történt a Western Brigantikban, ugye ott a Hitlert, hogy lemészárolják a filmnek a végén, de ugye itt is a Sharon Tate-nek a sztoria, ugye, aki Polanskinak volt a felesége, és a Manzonék, ez egy nagyon durva sztori.
1: Igen, ez egy igaz történet.
2: Igen, csak hát az ugye nagyon meg. Szomorúan végződött.
1: Igen.
2: Igen, és a Tarantino, mint egy ilyen revans, így átírta a történelmet, hogy mi lett volna, itt van ez a két ember, ez a identitás válságot átélő, kiégett színész, aki iszik, mint az állat, és a totál nihilista spleenbe lévő kaszkadőre, tudod? Akik csak ott tengnek-lengnek, és ők mentik meg végül a Sharon Tate-t, vagy azért nem vele történik meg ez a dolog, és lesz egy teljesen másik befejezése. De hogy tudod, ritka az olyan film, ami de ilyen erőteljesen benne van egy kornak az atmoszférája. Mm-hmm. Tehát, hogy minden egyes
1: igen.
2: részlet, minden egyes, az utolsó gombig, az autók, ami a rádióban szól, a plakátok, a szettek, a filmforgatásokon, hogy össze vannak, az emberek, a hajak, minden. És hogy így egyszerűen így harapni lehet ezt a 60-as évek atmoszférát. Elképesztő, és tényleg, hogy csak így nézed ezeknek az embereknek az életét, és jó hosszú is a film, ilyen 3,5 óra, vagy nem tudom, és tudod, mindenki várja, vagy a moziban is emlékszem, hogy vártak, hogy na mikor jön az a tipik tarantínos durvulás, tudod, és egészen az utolsó, úgy tudom, 20 percig kell erre vár. Ja, kemény.
1: De valószínűleg, hogy színészként ez azért is jobban megfogja az embert, mert ezt mi nagyon jól át tudjuk érezni, hogy a dolgok változnak, ugye? Hogy az ember kiöregszik egy idő után, és akkor jönnek újak, és hogy ezt hogyan lehet feldolgozni, ha egyáltalán fel lehet dolgozni, ugye Caprio itt ragaszkodik a régi énjéhez. Te mennyire ragaszkodsz a te fiatalabb önmagadhoz?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy a színészi pálya az egy hullámvasút, tehát, hogy és nem mindig lehet kiszámítani, tehát és még az se feltétlenül garanciára, mondjuk, hogyha egyszer bejöttek a dolgok, és mondjuk az tart is egy darabig, utána simán lehet, hogy jön egy hullámvölgy, és ez sajnos sokszor nem tudod irányítani, hogy a színészet, az alapból a színész szakma, a színészi lét az olyan, hogy vársz, hogy na, hívnak, csörög a telefon, gondol-e valaki rám, tudod, rendező, persze a saját kezedbe is veheted a dolgokat, de hát nyilván nem olyan egyszerű. Ugye van az a mondás, hogy színészek tudnak színházat csinálni rendező nélkül, de egy rendező nem tud színházat csinálni színészek nélkül. De hát ehhez ugye kell az infrastruktúra, stb. Bár a színházhoz se kell semmi. Tehát, hogyha leül két ember is bárhol, te csinálsz valamit színészként, az már színház. Tehát, hogy emberek nézik, te csinálod a színház, nem kell hozzá semmi, de azért általában ez nem így szokott működni, hanem úgy, hogy várod, hogy keressenek.
1: És akkor aztán... te az a típus vagy, aki vársz, vagy az, aki eléje megy a dolgoknak, és jelentkezik,
2: hogy
1: jó napot kívánok, itt vagyok.
2: Ajánlom magamat. Ez is hozzátartozik ez a szakmához, hogy érted, amit mondjuk Amerikában, ez is benne van a filmben, tehát, hogy amit az ügynökök csinálnak. Ők is, itt Magyarországon ez a rendszer nem annyira van, de hát nem olyan szinten, mint
1: nem olyan az USA-ban. Talán.
2: Igen, hogy ott mennek, és kopogtatnak az ügynökök, ajánlják a színészeiket, és ez tök jó, hogy ezt nem a színésznek kell csinálni, ez kicsit olyan visszás, de...
1: Meg egy csomó színész erre nem is alkalmas, én azt mondom, hiszen neki nem ez a feladata, igen. Hogy kopogtasson.
2: Ja.
1: Igen, igen.
2: De hát van olyan, hogy egyszerűen kell.
1: Kell. Vagy... A mai világban meg pláne. Igen.
2: Ugye? Tehát, hogy így, mert csomószor azon tudod, hogy nem feltétlen azért történik ez, mert mit tudom, nem vagy elég jó, vagy bármi, hanem hogy nem vagy szem előtt. Igen. Nem látnak, nem tudnak róla, nem tudják, hogy itt van, nem tudják, hogy te ráérsz. Azt hiszik, hogy abban a színházban vagy ott neked rengeteg munkád van, és nem fogsz tudni más csinálni. És akkor fel kell hívni magadra a figyelmet, hogy jelezd, hogy itt vagyok, vagy ott neked rengeteg munkád van, és nem fogsz tudni más csinálni.

0: nyilván most hol tartasz, azt is el kell fogadni, hogy mások mit látnak beléd, tudod, mert sokszor vagy te gondolsz magadról valamit.
1: És mások meg más látnak.
0: Igen, hogy nekem ezt kéne játszani, nekem azt kéne játszani, de mondjuk, aki meghív téged, az teljesen más lát beléd, és akkor meg kell próbálni ezzel menni, és nem azt mondja, hogy de nem, én nekem ezt kell játszani, azt kell játszani, én főszerepet akarok, én hőszerelmest akarok, ezért közben kapsz egy, mit tudom én, Untermann, minden, akkor azt kell megcsinálni. És színészként szerintem jó is az, hogy többféle feladat van. Nem csak egyféle dolgot játszolt. Meg ez is tudod, hogy két nagy ilyen vonal van szerintem a színészedben. Tehát vannak azok a színészek, akik nagyon erős személyiségek alapból, van nagyon valamilyenek, viszont mindenben hasonlóak. Tehát mindenben saját magukat játsszák, és arra húzzák rá azt az adott karaktert. És akkor vannak azok a színészek, akik mindig kitalálnak valami karaktert, és át tudnak alakulni, és sokszor azon, hogy így, wow, tehát teljesen másnak látom ebbe a figurába, tudod. Én inkább ebbe tartozom. És szerintem ez egy tök érdekes dolog, hogy így át tudsz alakulni, meg ki tudsz találni figurákat.
1: Honnan jött neked a színészet?
0: Nem emlékszem.
1: Nem emlékszem?
0: Hát ugye én zenéltem, tehát nagyon fiatalom, már 6 éves koromban elkezdtem trombitálni.
1: És az hogy jött? A szüleid kitalálták?
0: Anyukám akarta, hogy mindenképpen zenéljünk, ugye öcsém ő gitározott, én trombitáltam. És ő aztán opera énekes lett.
1: Igen.
0: Meg színész, de hogy ugye az hozta már magával a színpadon levést, ezt a színpadi létezést, hogy kiállsz, előadsz valamit, előadás, és a többi, és nem tudom, én ezt már elég korán megfogalmaztam, szerintem ilyen általános iskola másik felében, én már szerintem éreztem, hogy ezzel akarok foglalkozni. Nagyon szerettem a
1: De nem a zenéléssel, hanem a színészettel.
0: Igen, tehát én tudtam, hogy én színészettel szeretnék foglalkozni. Jó ment a zenélés, és nem próbáltak abba az irányba pusolni, de mondtam, hogy nem, én inkább ezt szeretném csinálni. Meg nyilván az is hozzátett, hogy anyukám, ahol jártunk Pécsen iskolában, általános iskolában, ő szervezte az ilyen színház látogatásokat,
1: és
0: akkor
1: mindig feljöttünk
0: Pestre, igen, tudod, és akkor az alapból egy nagy élmény volt, feljöttünk, mindig volt valami kísérő program, és akkor nyilván általában a zenés előadásokat néztünk, a Madács, az Operettben, a Pestiben, vagy illetve a Magyar Színházban, de Pestiben is ugye Dzsungelkönyv meg én, szóval, hogy inkább zenésekre mentünk, és azok is ilyen tök nagy élmények voltak nekem.
1: Hogyne.
0: Úgyhogy valószínűleg innen ered ez az egész.
1: És akkor egyenes út vezetett az egyetemig?
0: Úgy is volt, 2007-ben került, 2007-ben felvételiztem először, igen, Matti Gáborhoz, de akkor csak másodrostáztam, és akkor nem sikerült, viszont felvettek akkor az akkori új színháznak a stúdiójába, és akkor ott az egy nagyon jó kis év volt, mert még nem ilyen brutál energiaigényes módon tanultam ezt az egészet, mint a színműn, tudod, de mégis azzal foglalkoztam, amit szeretnék, elkerültem otthonról, felkerültem Pestre, az egy jó kis év volt, ja, és utána meg felvettek a Novák Eszterék zenész-színész osztályba, úgyhogy onnantól meg
1: egyenes volt az út.
0: Hát ott is voltak nyilván hullámvölgyek, meg nem tudom, tehát amikor azt érzed, az ember, tehát sokszor biztos te is élted ezt át, hogy így elbizonytalanodik az ember saját magában, meg hogy mire képes, mit tud, de akár szerepek előtt is, vagy egy nagyobb feladat előtt meg tudom ezt csinálni, tudod? Biztos képes vagyok én erre, aztán általában azon, hogy meg tudod csinálni, csak hogy az ember azért bizonytalan tud lenni. De igen, tehát utána mondom, ott volt egy időszak, amikor így nem akart nagyon bejönni semmi, nem hívtak, és akkor te emlékszem, hogy nagyon el voltam keseredve, hogy már tudod, mindenkinek van, nekem meg semmi. De aztán meg azóta így mennek a dolgok, szóval nem panaszkodom.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket. A halhatatlanok, ugye? 2026-ban is megszavazták Önök, hogy kik legyenek a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai. Ennek van egy rendes menetrendje, összeül egy művészekből álló kuratórium, ő jelöli azokat a művészeket, akiket Önök elé tárunk, és közülük választhatnak különféle kategóriákban. A mostani vendégem egy olyan művész, aki hát tényleg többféle kategóriában önmaga is megmérette magát, hogy mennyi mindenben az rögtön a névjegyéből is kiderül majd.
2: Szulák Andrea, előadó művész. Az egyik legszínesebb életúttal rendelkező művész. Játszott filmekben, sorozatokban, szerepelt prózai darabokban és műzikelekben, volt zenekari tag és szólista, diszkócsillag, revüsztár és jazzénekes, televíziós talkshow, vetélkedő és reggeli műsorházi gazdája. Nagyszériás előadások, sikerdarabok főszereplője, toplistás albumok énekese, megkerülhetetlen jelenség a hazai szórakoztató műfajban. Munkásságát Máté Péter díjjal ismerték el. Kétszer volt az év énekesnője, illetve az év musical színésznője. 2026-tól örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának.
1: Szulák Andrea.
3: Ez nagyon komoly.
1: Komoly mi?
3: Hát még nem sikerült feldolgozni.
1: Kell ezt valahogyan?
3: Én olyan típusú ember vagyok, aki szereti ezeket feldolgozni. Nem elhinni, meg nem beledőlni, meg belekényelmesedni, hanem a helyére tenni. Tehát most itt elhangzott, hogy mennyi mindent csináltam már, de a mai napig én úgy megyek fel a színpadra, mint hogyha először látna a közönség. Tehát én mindig meg szeretném őket győzni arról, hogy nem elvesztegetett idő, amit rám szánnak.
1: De lehet másképp egyáltalán?
3: Ó, sokan csinálják másképp.
1: De ők nem lesznek halhatatlanok.
3: Nem mindenki arra gyúr, én sem erre gyúrtam.
1: Jó, én csak mivel a nem részét, járulék a dolognak.
3: Én csak a csinálási részét szerettem sosem. Tehát mindig jobban szeretek például próbálni. Az előadás is jó, ha jól állnak a csillagok, és jó kollégákkal, jó darabot, jó rendezésben adunk elő, de próbálni az szerintem sokkal izgalmasabb, az a műhely munka, az olyan Főzni is jobban szeretek, mint enni a látszat ellenére.
1: És jobban is főzöm, mint ahogy eszel, mit mondott anyád? Egyél már rendesen?
3: Igen, egész gyerekkorom ebben telt el, és addig mondogattam, míg sikerült neki.
1: Nem tudok inni, így nem fog menni. Ez egy életút honorálása, vagy inkább egy támogató bólintás a közönségtől, hogy na, mennyi csináld, ez jó, menj tovább.
3: De jó, jó kérdés. Én inkább úgy veszem, hogy az utóbbi. Tehát van egy pont, amikor az ember elgondolkodik, hogy meddig méltó még színpadon állni, ilyen-olyan-olyan feladatokkal, szerepekkel. És én úgy gondolom az én jelenlétemet, hogy azon abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ez már nem méltó, akár nem lesz olyan a hangom, vagy fizikailag nem leszek eléggé alkalmas arra, hogy akár színházi szerepekben működjek, bennem van annyi kurázs, hogy akkor befejezem. De most ez a díj, ez most arra inspirál, hogy még egy darabig ne. Még egy kicsikét, hogy még van a lenyugvó napnak is van még ereje.
1: De hát csak ezért is érdemes volt ezt a díjat neked ítélni. Tehát igen. Ez a díj, ez egy szakmai megbecsülésen alapuló, de mégiscsak a közönség szeretetét tükröző díj. Téged a szakma nem mindig kényeztetett így.
3: Hála Istennek.
1: Nem mindig tett a tálcára, hogy itt van, vigyétek.
3: Nem is nagyon tudtak velem sokszor mit kezdeni. Tehát nem tudták, hogy ez az UFO, ez most honnan jön. Én annyiszor megkaptam életemben, hogy na ez kinek a kicsodája. Ez honnan jött? Ez miért tudja ezt, és miért tudja azt, és miért tudja amazt? Soha senki nem nézett a dolgok mögé, csak a puszta ténnyel nem tudtak mit kezdeni. Aztán, amikor különféle terheket róttak rám, és ezek alatt a terhek alatt én nem megtörtem, még csak nem is hajoltam meg, hanem hoztam a papírformát, akkor azt mondták, hogy na, hát akkor most akkor már értem, hogy miért pont ő, meg miért pont itt. És
1: de az már egy jó állapot, amikor utólag azt mondják, hogy aha, persze.
3: Sosem tudott engem igazándiból frusztrálni az, hogyha ellenszélben kell dolgoznom.
1: Inspirált inkább?
3: Van bennem egy kis dafke, hogy na akkor figyeljetek, akkor megmutatom. De egyszer a Verebes Pista fogalmazta meg, hogy azért a Szulák az egy eszestő, soha nem ugrik magasabbra, mint amiről pontosan tudja, hogy át tudja ugrani.
1: Volt, amit nem vállaltál pont ezért?
3: Persze, a mai napig is vannak olyan dolgok, amik nem utánam kiáltanak.
1: Mondj már példát. Tehát mi az, amit a te pozíciódban, amit a szakmában elértél, most nem mosolyog így. Nem zrikálni akarnak vele. De hogy, hát hívjuk fel a Szulákot, majd megoldja. Tehát nyilván van egy csomó emberben ma már ez. Mint ahogy régen az volt, hogy ez kicsodának a kicsodája, ma már az van, hogy a Szulákot felhívjuk, megoldja. Mire mondod azt, hogy ezt én nem oldom meg?
3: Nem nagyon van olyan feladat, ami riaszt. Olyan feladat van, vagy olyan közeg, manapság inkább. Tehát vannak olyan klubok, amiknek nem szeretnék a tagja lenni.
1: Jó, ez így más. Ez másról szól. Ez nem szakmai feladatról szól.
3: Szakmai feladat? Annak idején, amikor én hazajöttem külföldről, mert ugye azt köztudomás, hogy én külföldön kezdtem a kis pályafutásomat, az én mentorom azt mondta, hogy legyél kész. És meg kellett, hogy magyarázza, hogy mire gondol, hogy legyek kész. És azt mondta, hogy soha ne kelljen azt mondanod egy feladatra, hogy ezt én nem tudom, nem akarom, nem merem. Legyél rá kész, hogyha lovagolni kell, akkor lovagolj. Ha táncolni kell, táncolj. Ha görkorcsolyázni kell, akkor görkorcsolyáz. Tanulj meg rendesen énekelni, beszélni, lenni, viselkedni, felkészülten, stb.
1: Ki volt a te mentorod?
3: Váradi Zsuzsának hívták, és annak idején ő tanított nekem előadó művészetet, de ugyanezt tanultam én Balassa P. Tamástól, Dobsa Sándortól, Körmendi Vilmostól a Magyar Rádióban, Kis Imrétől, Jávor Zolitól, Bol Balajostól, Fodor Imrétől a televízióban. Tehát mindig voltak körülöttem olyan atyáskodó, felnőtt emberek, akik ezt a fiatal lényemet támogatták. Volt, amikor nem túl kedvesen, volt, amikor nagyon kedvesen, de mindig csipegették le rólam a létező vagy nem létező hadhajtásokat.
1: Azért voltál külföldön, mert vendéglátóztál, de azért voltál vendéglátózni, mert nem indult be itthon, vagy ez egy teljesen normális lehetőség volt, és persze kapjunk az alkalmon.
3: Nem tudom, hogy normális, de lehetőség volt, és azt mondtam, hogy végső soron mindegy, hogy az ember hogy, hol indul el. Körülöttem nem volt egyébként egy olyan használható közeg, tehát nem volt egy olyan támogatói csoport, akár családilag, akár rokonságilag, akár barátilag, akik az itthoni karrierembe indulása körül tudtak volna bábáskodni. Tehát megkaptam a képesítéseimet, a papírjaimat, a jogosítványaimat, és azt mondták, hogy repülj. Na de hova? Meg hogy merre? Meg hogy miért? Meg stb. És jött ez a lehetőség, ami egészen precíz kereteket adott az én pálya indulásomnak, mert egy komoly hivatal, az Országos Rendező Iroda intézte a dokumentumainkat, munkavállalási engedély, vízum.
1: Ugye itt meg a rendszerváltás környékén vagyunk.
3: Rendszerváltás előtt, bőven előtt.
1: Ez egy másik korszak azért.
3: Igen, és a vigyázó szemüket rajtunk is tartották. Az már egy másik.
1: A zsebeteken is.
3: Na most mondd. Ez a dolga.
1: Jó, de hát ilyen volt.
3: Meg a világ ilyen, tehát senki nem indulhat el ingyen. Ha más nem, a mai elindulóknak vannak menedzserek körülöttük meg, különféle irodák, tévécsatornák, hogy ne menjünk messzire, és akkor azok majd ugyanazt megcsinálják, amit annak idején az Országos Rendezőiroda. Az már egy másik kérdés volt, hogy azzal, ami mit tudunk kezdeni, amink van, külföldön. Ahol egészen más elvárások voltak a munkaadóink részéről az irányunkba, mert mindent kellett tudni. Tehát nem lehetett azt mondani egy feladat, hogy hát, nekünk nincs kedvünk foxtrottot játszani, mert mondjuk egy rotterdami tánckaféban, ahol hétvégente összegyűlt az úri közönség, és nagyon nagy divatja volt a társas táncoknak, és akkor mondták, hogy tessék foxtrott. Foxtrottot. Hát én Madonnát szeretnék, meg Whitney Houston. Nem, tessék fog, kérem szépen.
1: Mondjuk ez egy nagy iskola.
3: Nagyon.
1: Tehát ez a mindent kell tudni, és mindent úgy kell tudni,
3: és
1: az nagy iskola.
3: És úgy. És úgy. Vagyunk még olyanok, akik ebbe egy-két szemesztert elvégeztünk, például a Falusi Marian is majdnem ugyanabban az iskolában járt Rotterdamban. Tehát egy pár hónap eltéréssel ugyanott léptek ők is fel egy zenekarral. Aztán ő is hazajött.
1: Hát ugye. A foxtrotjával együtt. Aztán abból lett a padödő, szóval a foxtrottól elég távol került. De neked ez használt mondjuk az itthoni pályafutásodban, hogy ott ezt a fegyelmet, meg ezt a mindenfélét megtanultad?
3: Persze.
1: Mert nyilván nem úgy mentél ki, hogy tudsz foxtrotot, énekel, most maradjunk ennél. Persze. A példánál, de úgy jöttél vissza, hogy bármit tudsz.
3: Egyfelől, másfelől irgalmatlan teherbírás. Tehát amikor 7-8 órákat énekelsz, ilyen óránként 5 perces szünettel, magas sarkú cipőben, és abban az időben még lehetett mindenütt dohányozni.
1: A füst.
3: Igen. Tehát a füstben, és folyamatosan figyeltek bennünket a főnökök, a felszolgálók, tehát mi jöttünk a keleti blokkból a kis csórók, és hát itt nagyon kellett teljesíteni, mert nagy volt egyébként a konkurencia.
1: Ebből a szempontból veletek kivételeztek negatívan? Tehát, hogy
3: nem.
1: Jöttünk a keleti blokkból, ezek örüljenek, hogy luk van a fenekükön.
3: Nem éreztem ezt, valamilyen fajta furcsálást éreztem, mert például pont Rotterdamban megkérdezték, egyébként egy tüneményes főnökeink voltak, de megkérdezték, hogy Budapest, ott vannak utak? Ott van közvilágítás? És mondtuk, hogy hát...
1: Majd egy volt, mint Rotterdam.
3: Pár év múlva elhívtam őket vendégségbe, és konkrétan könnyezve kértek bocsánatot, mondták, hogy nekik nem volt ennyi információjuk Magyarországról, mint amennyit például általunk megkaphattak abban az időben. És aztán ugye jött a rendszerváltás, és aztán minden szépen a helyére került.
1: Te is?
3: Én igen, de én azt hiszem, hogy én mindig tudtam, hogy hol a helyem. Mindentől függetlenül. Helyszíntől, időponttól, politikától, gazdaságtól, teljesen függetlenül.
1: Ez a Neoton történet, ami ugye, ez utalása a névjegyben a zenekari életedre. Ez a Neoton történet, ez mennyire volt kényszer?
3: Semennyire.
1: Ezt magadtól vállaltad? Mert egy nagyon, nagyon fura helyzetben lettél a Neotontól, amikor a Csepiék különváltak a Jakabéktól.
3: Alapvetően úgy kerültem az egész sztorihoz közel, hogy én énekeltem a Béke Orfeumban, és oda jöttek be a kiadótól emberek, és közölték fel, hogy ismeretlen fiatal arcokat keresnek, akiket most, ugye, hogy megszűnt a lemezgyári monopólium, felkarolnak, és majd lesz belőlük popstar. Hogy van a kedvem? Hát a...
1: Nem szeretnék popstar, itt
3: tét,
1: akarok.
3: A... Tét nélküli volt, mondta, próbáljuk meg. Így indultunk el. És aztán jött az a dolog, hogy akkor lenne itt egy ilyen formáció, és hogy van-e kedvem. Hát nem volt vesztenivalóm. Mondom, legfeljebb megyek vissza a balettbe ugrálni. Megpróbáltam, nagyon hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy csináltunk egy a mai napig megítélésem szerint vállalható jó kis albumot, de ezt a goodwillt, amit az emberek a Neotonhoz, a Neoton szereplőihez, és főleg Csepregi Évához kötöttek, ezt nem lehetett egyik napról a másikra lesöpörni az asztalról. Nekem az nem is esett volna jól. És megint csak azt éreztem, hogy én tudom, hogy hol a helyem, és borzasztóan örültem, amikor sikerült egymáson áttolnunk azt a dolgot, hogy engedjük el ezt a neotonosdét, és csináljunk valami olyasmit, amire az emberek kíváncsiak, érzékenyek, ami nekünk jól áll, és akkor ebből lettek a filmslágerek magyarul szériák.
1: És meg hát ugye lett a Nem harap a néni, meg
3: az sokkal később,
1: tehát azért lett egy szóló karrier.
3: Igen.
1: Ami azért nagyon szépen épült, és nekem ez valahogy mégis úgy tűnik, hogy ezt a színházért egy kicsit odahagytad. Tehát valahogy, lehet, hogy nem, de nekem ez kívülről olyan, hogy nem annyira fontos, hogy legyen egy új slágerem, mert van egy új szerepem.
3: Megint csak azt kell mondjam, amit már többen is használnak tőlem ezt az idézetet, hogyha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet. Abban az időben, amikor az én életembe belépett a színház, egyrészt akkor már kezdtem abból a korból kimenni, viccesen úgy szoktam fogalmazni, amikor még jól állt a lakmeltartó meg a bőrsort. Tehát nekem kapóra jött egy olyan fajta igazi paradigmaváltás, hogy most valami egészen másba fogjunk bele. Plusz nem is volt körülöttem olyan szerzői csapat, olyan masszív és elkötelezett brigád, akik az én személyiségemet meg tudták volna a zenében fogalmazni.
1: Ez mennyire múlik egy előadón rajtad ebben az esetben?
3: A Dés Laci azt mondta, hogy egy ilyen all-round embernek, mint amilyen te vagy, jelentsen ez bármit, nagyon nehéz írni. Mondom, biztos a Barbara Streisandnak is mondhatta ezt annak idején, mondjuk, nem is akarok neveket mondani.
1: A gépfivérek majd.
3: Akár. Tehát nem tudom. Nem tudom. És abban az időben annyira ilyen gyorséttermi kajaszintű lett a popvilág, hiszen rengeteg lányzenekar jött, rengeteg fiúzenekar jött, rengeteg ilyen tiszavirág életű, ám bár valószínű, hogy jól induló történet, és ebben nem szerettem volna ott könyökölni, nyomulni, hogy de nekem mindenáron kell, mert én énekelek. Jött a színház, és én hagytam, hogy beszippancson. Aztán utána a barátaim felhívták a figyelmet, hogy lassan fölnő egy generáció, aki nem tudja, hogy én énekesnő vagyok, akkor azt mondtam, ma figyeljetek. És akkor csináltam egy dupla teltházas MÜPA koncertet, és akkor egy kicsit visszatértem.
1: Ez a csiki-csuki, ez neked jól áll, de nem nehezíti egyúttal az életedet? Tehát, hogy annyi, mint ugye felsoroltunk ezer dolgot, a tévéprodukciókat, a Vetélkedőket, a Reggeli, a mindent, hogy nincs egy olyan irány, amivel azt tudod mondani, hogy ebbe én beleálltam, és akkor ezt csinálom, ez a pályám.
3: Rettegek az unalomtól. Rettegek a fásultságtól, attól, hogy beleszürkülök a saját nagyszerűségembe, mert én annyira nagyon jó vagyok egy dologban. Hogyha elhitetik velem, hogy én másban is képes vagyok jó lenni, akkor próbáljuk meg. Akkor aktivitizzünk, vagy akkor csináljunk ilyen műsort, vagy olyan szerepet, vagy drámait, vagy... Érted? Tehát én nem akartam soha, és nagyon utáltam azt, hogy az én fiatal koromban ezek a keretek, ezek a bélyegek, amiket magunkra kellett volna ragasztani, csak azért, hogy be tudjuk sorolni, hogy ő kicsoda, én ezt sose szerettem. Én szerettem azokat az embereket, akikről Tehát a Hofi Gézáról sokkal később derült ki, hogy ő igazándiból egy jó színész, mert baromi jól énekelt, iszonyatosan jó humora volt, fantasztikus koponya volt, stb. Stb. De hát az emberiség legnagyobb része abból ismerte őt, hogy hát olyan jókat mond a tévében. De engem ez sokkal jobban izgat, mint egy olyan általam nagyra becsült művész, mindegy, hogy most énekes vagy színész, aki már annyira önmaga, hogy már a saját paródiájává kezd válni, és ezt én sosem szerettem volna.
1: Rólad mit gondoljanak, mit szeretnél?
3: Mit gondoljanak?
1: Mondtad, hogy Hofiról azt gondolták az emberek, hogy milyen vicceseket mond.
3: Nem tudom, hogy az a helyes nő. Semmit. Nem, soha nem akartam, hogy rólam valamit gondoljanak. Ezt annyira rábízom az emberekre, hogy nem is akarom soha befolyásolni. Tehát én nem cukiskodom bele magam az emberek vélemény formálásába. Nem tetszik, neki nem tetszik. Kicsit sírok a kocsiba, de hát ez van. Nem tudok minden egyes emberhez meggyőző érvekkel szólni, mert nem vagyunk egyformák.
1: A színház könnyen a tiéd lett? Vagy megküzdöttél érte?
3: Én mindig mindenért megküzdöttem. És akkor azért tudom értékelni. Azért vagyok hálás, és azért nem gondolom, hogy ez nekem járt, ez a díj. Egy nagyon neves kolléganőm azt mondta, hogy neki járna. Mondom, de olyan nincs, hogy jár. Maximum jut. De olyan nincs, hogy jár.
1: Név nélkül, hogy hívják?
3: Nem fogod megmondani.
1: Igen, hát a díjakkal ugye az a baj, hogy aki megkapja, az azt szokta mondani, hogy hát persze. Aki meg nem kapja meg, az meg azt mondja, hogy de miért ő?
3: De én nem mondom azt, hogy persze. Annyira meglepődtem önmagában attól, hogy egy ilyen szakmai grémiumnak én eszébe jutok, hiszen fantasztikusan sok csodálatos művészünk van. Nem fogok most listát sorolni, de vannak a fejemben. Hogy nekik én eszébe jutottam, ez egy már önmagában ez végtelenül kitüntető. És az, hogy erre a közönség a szavazatával még ráerősített, hát ez... Ezért most még akkor nagyon sokat kell
1: nagyon sok dolgozni. Szavazat jött, úgyhogy nem kis támogatást kapott a díj, és benne a te díjad sem. Vissza a színházhoz. Én emlékszem egy beszélgetésünkre, ahol te arról panaszkodtál, hogy hát az elején számon kérték a hátad mögött leginkább, de lehet, hogy szemtől szemben is, hogy hát nem is színésznő. Hát most nem végzett színművészetit sem. Most miért kap főszerepet? Azért ezzel... Tehát elhiszem, hogy elmész a próbára, és ott megteszem mindent, de utána el is kell jönni, és akkor fortyog az emberben ez a mindenféle. Meg kell vele küzdeni.
3: Megküzdöttem, és nagyon rövidre zártam. Nagyon rövid. Én emlékszem erre a beszélgetésünkre, és arra is emlékszem, hogy ez melyik szerepemnél volt. Ez az ellenszél, ez csak addig tartott, amíg el nem kezdtem énekelni. Meg amíg meg nem győződtek arról, hogy ja, hát most már értjük, hogy miért pont ő kapta ezt a szerepet. Önmagában úgy gondolom, hogy a sikert nagyon nehéz az embereknek jól kezelni, a mások sikerét. Mert a mások sikertelenségét, ó, hát szegény, hát nem volt rá alkalmas, hagyjuk. De az, hogy valaki, aki mondjuk nem diplomás színész, a szó klasszikus értelmében, és mégis az előadások, amikben játszik, valamiért most már évek óta, esetemben akár évtizedek óta működnek, sikeresek. Nem csak egyszer nézzük meg, hanem nézzük már meg még negyedszer is. Ez nyilvánvaló, hogy olyanoknak, akik az egész fiatalságukat, az egész életüket ennek a megtanulásával töltik, nehezen értelmezhető, vagy nehezen értékelhető. De ez már nagyon régen nincs körülöttem így. Sőt, azt hiszem, hogy a komoly barátságaimnak a 90% most már színházi környezetből származik.
1: Ez is milyen érdekes fordulat, változás.
3: Igen, igen.
1: De például az engem érdekelne, hogy a hangodat hogy találtad meg a színpadon. Ugye megtanulsz egy szerepet, megtanulsz egy szöveget, az nem a tiéd. De mégis a tiéd lesz a végén. Segítettek ebben? Mert hogy mondjuk a színművészetén ezt tanulják évekig.
3: Nem, szerintem engem eleve azért alkalmaztak a kezdetektől fogva. mert erre nem kellett megtanítani. Tehát szerintem van bennem valami ösztönös ráérzés. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem finomítottak rajta, vagy legyél egy kicsit hangosabb, vagy legyél egy kicsit halkabb. Tehát ezek rendezői instrukciók, de alapvetően a megtalálni egy szerepben a saját hangomat, az sosem okozott problémát.

0: az interneten, bárhol a világon. Spirit.fm.hu. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best beszéd. Of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Van körünkben Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa, és Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója. Jó estét!
2: Jó estét, szervusztok!
1: Ugye az első interjúja Orbán Viktornak az volt, hogy az volt a legnagyobb hibája az ő ciklusának, hogy nem vette elég komolyan a Paks 2 beruházást. Ehhez képest ugye, amit most Havasi Bertalan kommunikál, hogy miért nem lesz ott a miniszterelnök Magyar Péter meghívására, az az, hogy nem lesz biodíszlet Magyar Péter kampányában. Mit gondolunk erről?
2: Hát egyrészt nyilván, ha már a Magyar Péter a meghívóban jelezte, hogy nem egy kellemes beszélgetésre készül a pártelnökökkel, és itt nyilván azokról a pártelnökökről beszélünk, akik kormányzati pozícióban voltak az elmúlt időszakban, az elmúlt 16 évben, mert arról is akarod beszélni, hogy milyen mulasztások vezettek ehhez a mostani helyzethez. Ezt én megértem, hogy valaki nem szívesen akarja ezt végighallgatni, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péter részéről ez megint csak egy politikailag egy teljesen racionális és jó húzás volt. Nyilván számolt azzal, vagy számolni lehetett azzal, hogy nem fogják ezt a meghívást elfogadni, hiszen nagyon jól tudja ezzel pozícionálni magát, hogy itt van ez egy új kormány, amely megörökölt egy súlyos helyzetet, éjjel-nappal dolgozik a megoldáson, és eközben az ellenzéki vezetők időnként kéretlen tanácsokkal és különböző ezeket a kritikákkal vesznek részt ebbe, idézélbe ebbe a munkába, és inkább végül is, amikor pedig szemtől szembe lehetne ezekről a kérdésekről beszélni, mert egyébként nyilvánvalóan ez egy lehetőség is lehetett volna Orbán Viktornak arra, hogy mondjuk megvédje a saját politikájukat, és elmondja, hogy miért volt helyes, amit ők tettek. Ugye ez újabb lehetőség, ha már ez a választási kampányban nem történt meg, ezek szerint most sem fog megtörténni. Összességében azt gondolom, hogy ez a miniszterelnök részéről egy ügyes húzás volt.
1: Balázs, én nem akarom ezt elviccelni, mert az nagyon népszerű lenne az a meglátás, hogy a Slim Fit ingiparnak a felfutását látjuk minden nap ugye a paksi helyszínen, de nyilván Magyar Péter azért ment oda, és ez utólag derült ki, hogy ugye csináljon egy csapdát az összes parlamenti pártelnökének. Nem tudom, hogy látja az elemző ezt a kérdést, de minden esetre talán ezt a helyzetet nem is igazán lehetne furában megoldani a többi párt szempontjából.
3: Magyar Péter részéről ez biztosan egy politikai, taktikai lépés volt, hogy az ellenzéki pártok vezetőit, akik közül ráadásul az egyik az a korábbi miniszterelnök, őket egy ilyen válsághelyzetben az egyik legkritikusabb infrastruktúrával kapcsolatos beszélgetésre, vagy véleményütköztetésre hívja meg. Az, hogy ezt ők nem fogadták el, emögött leginkább az látszik, hogy a Fidesz és az ellenzéki pártok még nem tudtak váltani az eddigi politikai módszerek közül, hiszen gyakorlatilag 2002 utántól eljött az, hogy a két oldal az elválasztja magát egymástól kommunikációsan, taktikai, tehát gyakorlatilag nincs párbeszéd. Az, ami az április 12-i választáson történt, azt mutatja, hogy a társadalomnak egyébként nagy igénye lenne arra, hogy ez megváltozzon. Láthatóan a Fidesz és a Mi Hazánk stratégiája ebbe még nem váltott, hogy erre ők hogyan tudnának úgy reagálni, hogy abból nem Magyar Péter jöjjön ki győztesen.
1: Na most a Mi Hazánk másra próbálkozik, a Fidesz távol marad, de Torockai László küld egy energetikai jogászt, hogyha jól figyeltem.
2: Hát nem is akárkit, akit ugye megpróbáltak ugye köztársasági elnöknek jelölni. Persze ez nyilván egy kicsit más reakció erre. Ő akár feltételezhető, hogy valamifajta szakmai vitát is képes lefolytatni Magyar Péterrel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért ennek a meghívásnak van egy olyan üzenete is, és ami megint csak emiatt nem jönnek jól ki ebből, elsősorban akkor a volt kormánypártok, hogy ezzel azt is jelzi, hogy ez végül is egy közös ügy. Tehát abban az értelemben, hogy és akkor itt nem csak Paksról érdemes beszélni, hanem általában az egész éghajlatváltozásról, az aszályról.
1: Igen, de ezt a Fidesz is nyugodtan csinálhatta volna, ugye? Hogy egy szakpolitikusák, egy Kései Illés Zoltánt oda küld.
2: Oda kit?
1: De hogy az van, hogy káder hiány?
2: Hát, igen, most gondolkodunk, hogy ki lenne az, aki erre alkalmas, hiszen például a paksi beruházás a Szijjártó Péternek volt a területe, és ugye volt egy energetikai miniszter ennek a kormányban, mint az előző kormánynak, ugye Lantos Csaba, de hát ő, amikor miniszter volt is, azért az ő hangját nagyon ritkán lehetett hallani.
1: Világos. Igen?
3: És ugye ráadásul a politikában az, hogy ha a miniszterelnök meghívja a pártok vezetőit, akkor ő a vezetőkkel akar konzultálni, akikkel akik kvázi, a politikában ez mindig így van, az ő szintjén vannak, akik a vezetők és döntéshozók. Egy szakpolitikus az nem politikai döntéshozó még egy pártban sem, és ugye itt a Mi Hazánknak nyilván az a taktikája ezzel, hogy kvázi egy szakpolitikusuk majd kellemetlen helyzetbe hozza szakmai kérdésekben a miniszterelnököt. Azonban ez az alma és a körte összehasonlítás.
1: Tehát ebből inkább Csehov dráma lesz, mint egy koherens egész.
2: Hát amellett az is látszik a Magyar Péter megszólalásaiból, hogy azért ő elég alaposan hát kitanulmányozta ezt, kikupálta magát ebből a témából, tehát hogy mit kell Pakson tenni, meg ez egész kérdést jól tudja. Tehát azt gondolom, hogy helyt állna egy ilyen vitában, vagy helyt fog állni. Ugyanakkor nyilván én, nekünk nem dolgunk, vagy nekem nem dolgom azt, hogy eldöntsem azt egyébként, hogy az, amit most csinálnak Paksnál, akkor az a legjobb és az a leghelyesebb, nyilván ez a politikai része. Ugyanakkor érdekes, amit talán Havasi Bertalan reagált erre, hogy hát a parlament a helye az ilyesfajta vitáknak. Hát hétfőn ez megtörtént a parlamentben elég hosszan, ott meg ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor amúgy meg nincsen jelen, mert ugye ő nem ült be a parlamentbe.
1: És a parlament átvezet minket egy következő konfliktusra, mert az Alkotmánybíróság sokat ülésezett, de csak egy kérdést tudott kivitatni, vagy akart. Ugye ez a kérdés, ez pedig a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye, amelyben egyébként nem adott igazat a panasznak, tehát azt mondja, hogy az államosítás ezen megoldása az, az alaptörvénnyel nem ellentétes.
2: Igen, de hát ugye tudjuk, hogy a Fidesz módosította úgy az alaptörvényt, hogy írta be az alaptörvénybe azt, hogy az alaptörvény módosítást tartalmilag nem bírálhatja felül az Alkotmánybíróság, és ugye itt gyakorlatilag erre hivatkoznak. Tehát, hogy itt
1: én is eljárási szempontból értettem ezt a felvezetést.
2: De most az, hogy egyébként, ugye, hogyha eljárási hiba van, ebbe akkor lehetne, de hát azért szerintem ezt valószínűleg azért meg tudja oldani a mostani parlamenti többség is, ahogy mivel a Fidesz is meg tudta oldani, hogy formailag jogszabályok szerint az eljárás szabályos legyen.
1: Ugye nyilván, ha más nem beleírt az alkotmány.
2: Hát igen. Érdekesebb lesz az, hogy majd mit fognak dönteni ugye a 17. alkotmánymódosításról, ami ugye a Súlyog Tamás elmozdításáról szól. Csak ott ugye már eleve van egy probléma, hogy Súlyog Tamás aláírta azt az alaptörvénymódosítást, mégpedig azért írta alá, mert ismeri az alaptörvény szövegét, és el is mondta, hogy azért, mert nem tehet mást. Ez azt gondolom, hogy nagyjából kijelöli az Alkotmánybíróság mozgásterét. Az egy óriási, hát hogy mondjam, meglepetés lenne, hogyha, és nagyon furcsa helyzet alakulna ki, hogyha abban az ügyben máshogy döntenének, hát, és egy tartalmi...
1: Hát mert mit mondhat az Alkotmánybíróság, hogy nem volt elég a konzultációnak az ideje, ugye nem volt elégséges a megvitatásra az idő, de hát ugye ezek ilyen... Ezek nem adnak alapot arra, hogy teljes kasszáció, teljes megsemmisítés lett.
2: Tételes jogszabályban alig ha ütköztek ezek.
1: Ugye?
3: Ráadásul egy ilyen lépéssel az Alkotmánybíróság az alkotmány őrének funkciójából átlépne a politikai térbe. Ugye, jogszabályi értelemben...
1: Durván nem láttunk még ilyet.
3: Láttunk már ilyet.
1: Igen.
3: Csak ugye most egy olyan szituációban történne ez, amikor a társadalmi többség egyértelműen kinyilvánította április 12-én azt, hogy azokat az intézményeket és szereplőket el akarja távolítani, akiket a NER nevezett ki. Az Alkotmánybíróság egy ilyen döntéssel, hogyha itt ezeken módosítana, egy olyan szituációba kerülne, hogy kvázi szembe menne azzal, amit az állampolgárok akarnak, és rendesül a jogszerűsége is a dolognak nehezen.
1: De azért idézek komoly jogászi véleményeket, mert nem csak a Magyar Nemzet címet viselő lap írja, hogy lehet, hogy Súlyog Tamás azelőtt kerül vissza a hivatalába, hogy belépne Baka András augusztus 19-én, hanem mondjuk Hak Péter is azt mondta, hogy személyre szabott ez az alaptörvénymódosítás, a 17., amit aláírt Súlyog Tamás, ezért lehet, hogy ez nem menne át egy rostán, csak hát
2: igen, csak ez egy tartalmi kifogás, amit Hak Péter mondott, és ott tartunk, hogy a tartalmi kifogással meg nem lehet, nem megy senki semmire. Hát itt most sokan elmondták már, hogy itt a Fidesz számára ugye visszanyalt a fagyi, tehát itt ez történik. Én ebben mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy engem azért fog érdekelni ebbe a történetben, hogy amikor majd az új alkotmányozásra sor kerül, akkor a végeredmény egy olyan alkotmány legyen, amit már ilyen, ami nem ezen a logikán épül, amit a Fidesz hatalomtechnikai szempontból kitalált, és ezt kellene meghaladni.
1: Szerintetek van humora az Alkotmánybíróságnak kivárni augusztus 19-ét, amikor Baka András bemegy a Sándor palotába, és hogy utána dönteni erről?
3: Utána következik egy 4 napos hosszú hétvége, amikor valószínűleg alkotmánybírósági döntés nehezen...
1: Még dermesztőbb lesz a csend.
3: Tehát, hogy az Alkotmánybíróság ezzel, hogy ezeket így szétválasztotta, és nem egyben hozott döntést az egészről, ez egy nagyon érdekes kérdés. Abból a szempontból is érdekes, hogy amit már meghozott döntést, ott azért nagyon jól látszottak a törésvonalak. Ugye két külön vélemény érkezett a döntéshez.
1: A Kekvák ügyében.
3: A Kekvák ügyében. Igen. Két olyan alkotmánybírótól, akiknek hát a fideszes kötődését nehéz lenne tagadni. Uh-huh. Szóval az látszik, hogy az Alkotmánybíróság berkeiben is erről komoly vita folyik, ahogy ugye a kormányváltás óta több körben is lehetett azt látni. Például amikor Súlyog Tamás panaszára reagált az Alkotmánybíróság. Szóval, hogy valójában az Alkotmánybíróság is nehezen találja a helyét ebbe, hogy hogyan őrizze úgy az alkotmányt, hogy valójában egyetlen egy esetben tudna bármit megsemmisíteni, hogyha ott formai vagy eljárási hiba lenne.
4: Ez milyen érdekes, hogy úgy hat ez az április 12-i választás az intézményekre, hogy így, mintha megpöckölték volna a szereplőket, nem? És mindenki elkezd úgy viselkedni, mint ahogy kellett volna.
2: Hát vagy legalábbis látunk ilyen jeleket, meg ugye van olyan is, akit ugye el is sodort ugye ez a változás, gondolok és most Súlyog Tamásra, már tulajdonképpen ez Polt Péterre is igaz. Egyébként az
4: ahogy Hende Csavára is.
2: Igen, hogy van-e humora az alkotmány. Tehát azt gondolom, hogy egy magánemberként az megnyugtató, hogyha az alkotmánybírónak van humora, de azt gondolom, hogy ilyen döntéseknél azért talán ne ilyen szempontok vezéreljék őket.
3: De legnagyobb baj az, hogy egy alkotmányos intézménynek a működéséről politikai értelemben kell gondolkodnunk, miközben egy nyugat-európai értelembe vett demokráciában föl sem merülhet, hogy az alkotmánybíróság politikai szempontokat mérlegel a döntéseinek, akár csak a nyilvánosságra hozatalában.
4: Így van, ezt sose is szokta mérlegelni. Egy záró kérdés, mert azért Vitézi Dávid ott állt ma a pulpituson, és az látszott, hogy ez az augusztus végi határidő a helyreállítási pénzek szempontjából ez nem lesz egyszerű, mert a mérföldkövek nagy száma és a futó projektek alacsony száma közötti feszültséget azért át kell hidalni.
2: Hát ezt kezdetektől fogva mondták, hogy nagyon szoros ez a határidő, tehát de azt gondolom, hogy ez most
4: 10 milliárd euró
2: országos tét. Érdek, hogy ez sikerüljön. Nem sok idő van valóban, gondolom mindent megtesznek, és talán abban lehet bízni, hogy az Brüsszel, tehát az Európai Bizottság részéről is megvan a kellő jó indulat arra, hogy a végén a szükséges döntéseket meghozzák-e tekintetben. Nyilván ez politikailag kiemelkedés, és ismerve eleve a magyar gazdaságnak a mostani helyzetét, mivel égető szükség van ezekre a forrásokra.
4: És akkor eldől, hogy megsikerült állítani Brüsszelt, vagy nem? Legalábbis a pénzek ideutalása szempontjából. Köszönöm, hogy itt voltatok, várunk titeket legközelebb is.
5: Többen fontosnak tartják, hogy az új Magyarország nem épülhet bosszúra, írja Facebook bejegyzésében Márki-Zay Péter, utalva Baka András első köztársasági elnöki beszédére. A hódmezővásárhelyi polgármester azonban úgy látja, a számonkérés és elszámoltatás nem bosszúállás, hanem igazságszolgáltatás, aminélkül nincs jogállam. Márki-Zay Pétert kérdezzük.
4: Aki már itt van a stúdióban, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
4: Péter, mielőtt belekezdünk, engedje meg egyetlen mondatot. Ugye 2024 februárjában beszélgetünk egy másik stúdióban, aminek beszélgetésnek a végén lett egy kis videó az ön Facebook oldalán, ennek súlyos következményei lettek. Azért említem ezt a beszélgetést, mert bennem nincsen semmi sértettség. Kifejezetten azért, mert utána azt mondta akár két hónap múlva, hogy vár vissza a képernyőre, és ezt én nagyra értékeltem, és a nézők kedvére elmondom, hogy azok a kérdések, amelyeket most ebben a beszélgetésben vissza a képernyőre, és ezt én nagyra értékeltem, és a nézők kedvére elmondom,

0: hogy itt nem is erről van szó, hanem miről.
1: Én nekem a legfontosabb az igazságszolgáltatás, és ennek ráadásul nem csak visszamenőleges jelentősége van. Mi szeretnénk azt, hogy ez ne legyen egy következmények nélküli ország, és az előző 16 évnek vagy 36 évnek is legyen következménye, de nem utolsó sorban ez egy iránymutatás a jövő politikusainak, akár a mostani Tiszás politikusoknak, hogyha az előző garnitúra megúszhatja azt a féktelen lopást és gazdagodást, ami az egész társadalmat, magyar társadalmat fölháborította, akkor a következő generáció politikusai azt a téves következtetést vonhatják le, hogy nekik is szabad lopni.
0: Menjünk bele konkrét példákba, mert Matolcsi Ádám esetében előzetes letartóztatás sürgetett, Kaminski Fannihoz kötött szerződések kapcsán pedig bilincs, rács kifejezést. Nem tudom, hogy hát az igazságszolgáltatásnak nagyon fontos szerepe van ezeknél a tevékenységeknél.
1: Miért nem működik?
0: Na jó, de az nem így működik, tehát nem tudom,
1: az a baj, hogy nem
0: kettőnk
1: így,
0: közül
1: hanem, hogy nem,
0: kidolgozott...
1: Nem működik, igen. Nem működik.
0: Kidolgozott közelebb az igazságszolgáltatáshoz, nem tudom.
1: Én nem vagyok jogász.
0: Oké, csak azért mondom, hogy ezeknek azért van egy időbeli kiterjedése,
1: igen.
0: Nem?
1: Az az állam nem működőképes, ahol 100 milliárdokat, vagy akár csak milliárdokat, vagy milliókat lopnak el, és ennek nincs következménye. 4 hónappal a kormányváltás után egy bank vezérigazgató helyettese panaszkodott egy héttel ezelőtt nekem, hogy Matolcsiék ügyében semmilyen lépést nem látnak. És ez megmagyarázhatatlan. De én azt gondolom,
0: hogy... mondjuk Magyar Péter is szóvá tette. Egyébként.
1: De jogosan, csak azért igen. Mondom, én szerintem nem a Súlyog Tamás elmozdítása vagy szekálása lett volna a legsürgősebb feladat, hanem annak a Nagy Gábor Bálintnak, most már megtanultam a nevét, Polt 2, tehát aki legfőbb ügyészként feladat lett volna ezt megtenni, és nem tette meg. Aki most a parlament jóváhagyásával...
0: Hát ha jól értem, akkor máshová került ez az egész MNB nyomozás, egy másik részleg nyomoz, ugye?
1: Hát én nagyon szeretném látni, hogy nyomoznak egyrészt, de itt az előzetes letartóztatások hiánya az ordító hiányosság. Tehát itt egyszerűen arról...
0: Na de ez rendben van-e, Péter?
1: Bocsánat, elnézést, hogyha... 4 hónappal a választások után...
0: Igen.
1: Azok, akik megalapozottan gyanúsíthatók, adott esetben 10 évvel ezelőtt már az OLAF leírta, a komplett vádemelési javaslattal átadta a magyar kormánynak az ügytörténetét, mondjuk az Elisz botránynak.
0: Tehát ott ezt nem meg kell tudom ásni. Erősíteni.
1: Igen.
0: Ezt meg tudom
1: és is. Ebben az esetben is 4 hónappal a kormányváltás után még mindig a szökés veszélye, a bizonyíték megsemmisítés, a tanú befolyásolás és a vagyon eltüntetése fönnáll. Mindezek abszolút megindokolnák az előzetes letartóztatást, és nem látunk semmi hasonló lépést, és ez személy szerint engem zavar.
0: Nézzük ezt az állati hulladékfeldolgozós történetet, amely ugye Hódmezővásárhelyen sokaknak az órát facsarja.
1: Így van, szó szerint.
0: Igen, így van. Ön sürgette azt, hogy az új miniszternél, az agrárminiszternél, hogy itt valami történjék. Így mi van. Ennek az esélye?
1: Bona Szabolcs első miniszteri sajtótájékoztatáját Hódmezővásárhelyen tartotta, és ott is szóvá tettem, belebeszélgetve megbeszéltük ezt, és most már a lehetőség is megvan, hiszen a Kekvákkal együtt Lázár Jánosnak a Jövő Nemzedék Földje Alapítványát is államosították. Állami kézbe került, a miniszter úrhoz tartozik az ATEV. Meg lehet oldani a problémát, 80 éves bűzterhelés szagártalom után, 4 évvel ezelőtt, mi tüntetéssel, aláírásgyűjtéssel és nem utolsósorban feljelentéssel elértük azt, hogy az ATEV kénytelen volt egy néhány százmilliárd, 400 millió forintos beruházással megszüntetni a szagterhelést. Az elmúlt másfél évben sajnos visszatért, mert azokat a beruházásokat, ami szükséges lett volna ennek a működtetéséhez, fenntartásához, és itt 100 millióról beszélünk, vagy hasonló nagyságrendről, egy milliárdos nyereségű cég ezt nem tette meg, mert Lázár Jánosnak az alapítványába kivettek belőle 3 milliárd forintot. Az utolsó fillérig kisöpörték a pénzt.
0: Ezt tudjuk, ez bizonyított.
1: És elszüntették, így van.
0: De hogy ez Lázár Jánoshoz köthető?
1: Lázár János alapítványához került. Tehát annak a kuratórium elnök, annak az alapítványnak, ahova az ATEV-et odaadták, egyébként szerintem eleve. Szerintem ez egy bűncselekményt is kimerít, az, hogy állami vagyont odaadnak.
0: Fogalmazzunk úgy, hogy a megalapozott gyanúhoz elég lehet.
1: Így van.
0: Ugye?
1: Nos, tehát igen. Ebben az esetben egy Kósa Lajos örökérvényű szavaiból egy alapítványi vagyon az alapítványi vagyon is elvesztette közpénzjellegét. Hát ennek a 3 milliárdnak is bottal ütjük a nyomát, míg az a néhány százmilliós beruházás, ami szükséges lenne ahhoz, hogy fönntartsák a vásárhelyek számára, hogy fontos elviselhető levegőminőséget, azt nem tették meg.
0: Hadd evezzek más vizekre, hogy...
1: Bocsánat, még annyi tanúságot szeretnék ebből leszűrni. Az egyik az az, hogy a korrupció ténylegesen az embereknek az életminőségét rontja. Nem Göd, Hódmezővásárhely, mindenütt. Hát ez az egyik. A másik az, hogy ellenzékből. Sokan aggódtak, hogy egy ellenzéki polgármester majd nem kap támogatást. Lázár, Rabcsák András elődje

0: soha nem tudták elérni azt, amit mi a Fidesz-el szemben ellenzékből elértünk, hogy akkor évekre megszüntettük a korrupció bűzét a Bűzt Vásárhelyen.
1: Tehát nem is kaptak támogatást.
0: Gödös, így van. Viszont mondom, Göd Fideszes polgármestere nem lépett fel a Gödi mérgezés ellen, mi fölléptünk a Szagártalmán, és mi győztünk a Fidesz-el szemben.
1: Bár Göd polgármestere azt kommunikálta, hogy ott nincsen ilyen terhelés.
0: Meg nem is volt.
1: Ez így van. Szóval, hogy egy másik ügyben ugye egy intézményi ellátásra szoruló beteg, hogy mondjam, közveszélyének csökkentése érdekében emelte fel a szavát. Ugye ez egy nagyon sikamlós terület, mert ugye az ellátórendszer tudjuk, hogy hiányosságot mutat.
0: Nagyon nagyban.
1: Igen, mit lehet tenni egy ilyen ügyben?
0: A nézőkedvéért hadd mondjam el, hogy két konkrét esetet hoztam fel példának. Az egyik egy olyan pszichiátriai beteg és szellemi fogyatékkal élő ember, aki hajléktalanként élt Vásárhely utcáin, és az ellátó rendszernek a labirintusában az ő szerintem nem példátlan problémájára nem volt megoldás, és nincs megoldás. Ugyanis azok az intézmények, ahol szellemi fogyatékosokkal foglalkoznak, azok azért nem veszik be, mert konkrét megerőszakolta a szobatársát, fölgyújtotta a szobáját, és a többi. A pszichiátriai betegekhez pedig azért nem veszik fel, mert szellemi fogyatékos. Ugyanakkor nem példátlan eset, és egy ilyen ember az utcán, gyereke közelében van, és több, ez veszélyes. És erre nem volt megoldás, én rendőrségtől a különböző ellátókig mindenhova kopogtattam, jelentkeztem, és próbáltam megoldást találni, és hivatalos megoldás nem volt. Most egy újabb ilyen eset volt, amikor a gondnokával beszéltem egy többek által panaszolt viselkedésű fiatal hölgynek, és kiderült, hogy ő évek óta beadta már a Opusztaszeri, a Szentesi, a Nagymágocsi, stb. Intézménybe a pszichiátriai beteg gondozottjának az igényés, és egyszerűen azért nem vitték be sehova, nem fogadták be, mert nincs hely. De ez megint csak, tehát a közveszélyes emberek nem lehetnek szabadlábon azért, mert nincs hely az ellátórendszerben. Tehát, és az évek óta fönnálló probléma, tudják az emberek, és nyilván a lopással foglalkoztak, mert ezzel nem.
1: Ön egyébként üdvözölte Garancsi István marketépítő ZRT-nek a felajánlását a Paksi ügyben, ugye? Tehát azt mondja...
0: Nyilván ez egy olyan szép gesztus, amire valamiért az elmúlt években nem nagyon láttunk példát. Nevezetesen azok az emberek, akik a közpénzből irdatlan gazdagodtak, nagyon kevés jótékony lépést tettek, nagyon kevés önkéntes felajánlást tettek. A kultúrát meg kell változtatni. Hát most éppen ők járnak élen.
1: Azért visszatérnék még az Orbán Viktor személyes szereplését szolgáló céghez, ugye, amelynek Kaminski Fanni a vezetője. Ön honnan tudja azt, hogy itt jogtalanságok merültek fel? Tehát ugye itt arról van szó, hogy jogellenes kötelezettségvállalás történt, vagy verseny kizárása, valótlan teljesítés, vagy szándékos károkozás.
0: Én csak annyit mondok, hogy ha valaki hány milliárd volt ez összesen, nem is tudom, de mindesetre, tehát ilyen 4 milliárd per év volt, ha jól emlékszem ez a számla. Tehát valljuk be, hogy ha valakinek a közösségi médiáját építi valaki, és nem tudom, naponta kettő Facebook posztot csinál, és egy-egy videót készít, annak nem ez a piaci ára.
1: Higgy el, hogy nagyon nehéz így kérdezni, de hát a másik oldalt képviselni kell, úgyhogy én ezt megteszem. Mit mond arra, hogy egy ilyen elszámoltatás, sürgetés ne váljon politikai bosszúvá. Tehát mi ennek a garanciája, hogy lehet ezt elkerülni?
0: Én a fogalmakat szeretném tisztázni. Tehát a politikai bosszú, lehet, hogy nem tudom, rugdosni az ellenfelet a parlamentbe és fölhánytorgatni a múltját, az lehet politikai bosszúnak minősíteni. De az igazságszolgáltatás működése az nem politikai kérdés, szerkesztő úr mondta, és nem lehet ezáltal bosszú sem. Hovatartozástól függetlenül. Tehát természetes, aki azt mondja, hogy de hát a Diákhitelközpont vagy Varga Judit, igen, őrájuk is kell vonatkozzon az igazságszolgáltatás, de Orbán Viktorra, Lázár Jánosra, Szijjártó Péterre, Matolcsi és fiára, és a többi mindenkire kell vonatkozzon. És az, hogy Magyarországon az elmúlt 36 évben, nem csak 16 évben, nem működött ez. A 70-30-as közös lopások időszakában egyszerűen nem volt következménye a lopásnak, ennek véget kell vetni, és csak akkor lesz egy boldog, szabad, fejlődő, nyugati kultúrai ország Magyarország, hogyha látjuk azt, hogy ezek a bűncselekmények nem maradnak következmények nélkül.
1: Kedves nézőim, ez az interjú azért volt ilyen, mert Márki-Zay Péter a Korunk Delmedico Imréje, tehát különböző témákat felvet, és gyakorlatilag most végigmentünk mindegyiken. Köszönöm,
0: hogy itt... nem, de néhányon legalább igen. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Pragmatikus együttműködésre törekszik Oroszországgal a kormány, erről Orbán Anita beszélt a 24.hu-nak. Jeszenszky Géza volt külügyminiszter emlékeztet, az új kormánynak az egyik legnehezebb kérdése az Oroszországhoz fűződő viszony rendezése, különösen a Paks 2 beruházás és az energiafüggőség miatt. Vendégünk Jeszenszky Géza.
2: Akit üdvözlök a stúdióban, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A nemzetközi politika és külkapcsolatok története, ugye ez az ön szakterülete történészként, de hát az ország úgy ismeri, mint az első szabadon választott kormány külügyminiszterét. Washingtoni volt nagykövetet, meg azt hiszem, hogy Norvégiában is volt.
3: Így van. Követ. És történész ez a szakmám igazából, véve a hivatásom.
2: Ugye a miniszteri interjúnak, Orbán Anita interjújának egy része az átadás átvétellel foglalkozik. Ezt kérdeztem az adás előtt közvetlenül öntől, hogy Horn Gyula volt-e az, aki 89-90-ben ugye leköszönő külügyminiszterként átadta önnek a tárcát?
3: Igen, hát formálisan személy szerint nem történt egy ilyen kézfogásos átadás. Ellenben Somogyi Ferenc volt a közigazgatási
2: államtitkár,
3: én választottam ki, és már azelőtt, tehát őt bízta meg a külügyminiszter az átadással. Tehát azt kell mondanom, hogy ő egy korrekt folyamatot vitt végbe, tehát tájékoztatott a folyó ügyekről, úgyhogy amellett pedig, mint történész is a magyar külpolitika történetével is foglalkoztam, tanítottam, úgyhogy szóval nem voltam igazán újonc persze a minisztériumban.
2: Somogyi Ferenc érdekessége, hogy ugye tovább szolgált a következő kormány alatt, ugye?
3: Hát én választottam ki őt éppen egy, mondjuk egy sima átmenet érdekében, és hát jó volt a benyomásom pontosan ebben az átmeneti átadás folyamatában. Azután valamivel több mint egy év után meg kellett válnom tőle.
2: De az új kormány, 94-ben bejövő kormánynál ő már megint közigazgatási államtitkár
3: így van,
2: volt.
3: Így van, igen,
2: erre gondoltam az előbb. Nézzük azt, hogy ugye a miniszteri interjúnak van egy érdekessége, ugye Magyarország jelenlegi energiafüggőségét, azt ugye párhuzamban kell értelmezni azzal, hogy mit jelent az új szövetségesi, vagy a régi szövetségesekkel kapcsolatos új stratégia, vagy külpolitikai irányvonal. Ezt ön üdvözölte, vagy sürgette, ugye? Ezért is távozott Norvégiából, ugye?
3: Így van, annak idején. Így van, döntő mértékben ezért, igen. Azért hozzá kell tenni, tehát én nem vagyok orosz ellenes, bár az orosz néppel szemben. Az orosz nép szenvedett a legtöbbet a kommunizmustól, meg az ukrán nép mondjuk. De az orosz politika, hát ugye történetileg is Magyarországnak nagyon sok kárt okozott, és hát ő a második világháború után ráerőltette Magyarországra és egy sor országra a kommunista rendszert, ami hihetetlenül visszavetette nem csak a magyar gazdaságot, a magyar gondolkodást, a mentalitást. Na most ezzel együtt 1990-91-ben Oroszországban bízni lehetett Gorbacsovban is, és különösen azután a pucs kísérlet kudarc után Jelcinben. Jelcin létező ismert vagy kevésbé ismert hibáival együtt ő őszintén akart egy új demokratikus Oroszországot működő piacgazdasággal. Ezzel az Oroszországgal az Antal kormány nagyon, nagyon jó viszonyom volt Antalnak személyesen Jelcinnél. Jelcin bocsánatot kérte a Magyar Országgyűlésben az 56-os beavatkozásért, amit egy kiterülhetetlen szégyennek nevezte. Putyin pedig azóta, hogy nem rögtön a hatalomra kerülése után, hiszen Jelcin nevezte ki őt utólag, hanem ugye 2000-es évek közepétől egy híres beszéde Münchenben, azóta szembefordult a nyugattal, és Oroszország hatalmának a erősítésére, a Szovjetunió valamiféle helyreállítására, sőt, kimondva kimondatlanul az egykori szovjet birodalom helyreállítására törekszik. Hát ez az ukrán háború, ez a szörnyű bűnös háború ennek az egyik etapja, de még korábban ugye Grúziát is, Georgiát is megtámadta, és ma is fenyegeti a balti államokat, tehát mai Oroszország az egy hihetetlen veszélyes ország. Nem Magyarországra elsősorban, hanem minden európai országra, minden demokráciára.
2: Erre talán elegutal az a mondata Orbán Arintának, hogy pragmatikus kapcsolatra törekszik.
3: Igen, hát egyébként ez egy teljesen normális diplomáciai nyelv, amellett pedig hát ezt a választási eredmény után esetleg sokak meglepetésére az orosz kormány is a szóvivőjén keresztül Peszkov jelezte, tehát igen, így van, tehát hogy tehát nem hullatott krokodilkönnyeket Orbán vereségén, habár nyilván nagyon rosszul érintette, de hát jó képet vágott hozzá. Na most nyilvánvalóan Magyarország sem tenné jól, hogyha erre valamiféle ellenséges hangon beszélt volna, de a magyar kormány félreérthetetlenül leszögezte az, hogy Oroszország agressziót követett el, agresszornak tekinti, és Ukrajna önvédelmi harcot folytat. Na most a orosz-magyar viszonyt persze nem csak ez a háború, sőt elsősorban nem ez terheli, hanem az a függés, az az energiafüggés, amit megörököltünk. Ami mondhatnánk, hogy több évtizedes függés, de az Orbán kormány a függés csökkentése helyett növelte azzal, hogy egy paksi atomerőmű bővítést oroszokra bízott. Tehát én szükségesnek tartom, vagy jónak tartom az atomenergia békés felhasználását, ahogy a világ sok-sok országában ez működik. A baleseteket el lehet kerülni nagyon fontos lépésekkel, tehát ettől nem kell egy Csernobiltól félni. Azonban az, hogy újra az oroszokkal kötöttünk szerződést orosz technológiára, miközben azért a nyugati technológia minden területen jobbnak bizonyult évtizedek távlatában is az orosznál, legyen az repülőgép, legyen az holdrakéta, stb. Tehát ez egy nagy hiba volt, ez összefüggött már a Orbán kormány különösen 2014 után folytatott megengedhetetlen orosz barátságával, orosz függéssel, és hát ez egy olyan örökség, amellyel rendkívül nehéz megbirkózni, mert nincs jó válasz. Felmondani a szerződést a kötbér és mindenféle kártérítés, pereskedés jelent megépítése. Hát egy jó barátom, aki szakértője mondjuk a sugárvédelemnek és a nukleáris technológiának, mondja, hogy ha most minden rendben lenne, és elkezdenénk az építkezés, legalább 10 évig tartana, míg ez a Paks 2 megépülne. Azután most itt a Duna vízállása felhozta ezt a problémát, a hűtést, hogy az a hűtési technika, amit Paks 2 vagy Paks 1-nél működik, illetve hát nehezen működik ma, és ugyanez lenne Paks 2-nél. Hát így, ez is amellett szólt volna, hogy valami más berendezést, más beruházót találni, és aztán, hogy ez a szerződésben mi van, titkos szerződés, milyenek a feltételei, hogy mástal, egy nyugati céggel elképzelhető, hogy ennél jelentősen olcsóbban, gyorsabban épült volna meg. Egyébként ugye 2014-ben kötötték meg a szerződést, ha jól emlékszem, 2023-ra volt jelezve, hogy addigra kész lett. Hát hol vagyunk ettől?
2: Hát ezért mondta talán Orbán Viktor, hogy a legnagyobb hiba, hogy késlekedett a Paks 2 beruházás.
3: És kin múlott? Hát vagy az oroszokon múlott, az mutatja, hogy nem jó velük tárgyalni, vagy velük szerződni, vagy pedig a magyar kormány.
2: Azért örülök, hogy magától beszélt erről, mert ezt akartam éppen kérdezni, hogy korábban úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter a tyúk szemére lépett az oroszoknak ezzel a Paks 2 beruházással, és láthatóan a felülvizsgálat az egy éppen folyó kormányzati lépéssorozat.
3: Igen, hát a legtermészetesebb nem csak az orosz szerződés, mindenféle más szerződésben, ami titkosított, hát az Antal kormány nem kötött semmilyen nemzetközi szerződést titkosítva.
2: Igen.
3: És egyáltalán hát ilyen értelemben a magyar társadalomnak is joga van, hogy egy ilyen nagy súlyú, sok pénzt jelentő, nagy hitellel járó, és hát technikailag is egy bonyolult szerződés. Miért legyen? Mi van azon titkolni való?
2: Világos. Már ha jól emlékszem, a Kalasnyikov ügy, az csak később derül ki, hogy milyen részleteket.
3: Hát én erről szívesen beszélek. Erről
2: de nem akartam ezt elvinni, ezt a kérdést.
3: Írtam is egy könyvben egy hosszú fejezetet erről, de azt kell mondanom, hogy azt mi nagyon hamar tisztáztuk, és azok kívül a
2: horvát fegyverszállítás.
3: Igen, de hát a horvátok mai napig hálásra tekünk azért ad erkölcsi támogatásért, amit az a 10 000 géppisztoly jelentett. Nem ezzel...
2: Világos, csak ugye a biztonsági kockázat az annak volt betudható, hogy azért a Bajdaságban jelentős magyar kisebbség élt, és hogy ebből azért lehetett volna.
3: Hát megvédtük, hála Istennek, sikerült megvédeni. Jó, titkos diplomáciára szükség van, de államközi szerződések esetében azt hiszem, hogy ez nem indokolt.
2: Térjünk ki egy nagyon fontos elemre, ez ugye az új nyugati fordulat, amit hangsúlyoz a kormány. Mi a jelentősége ennek, és a szövetségesi megbomlott bizalom, az helyreállítható-e? És ha igen, akkor hogyan?
3: Hát ez megtörtént. Tulajdonképpen már a kormányváltás előtt látható volt. Nem az volt, hogy Brüsszel elrendelik, vagy megtalálta az ő ügynökét, amivel vádolták. Nem. Először is Magyarország az Európai Unió alapszerződéseit is megsértette, különösen a jogállamiságot, a korrupció. Hát nem azért fizetik, ha járulnak hozzá a költséghez a nyugat-európai adófizetők, hogy abból Orbán és társai meggazdagodjanak, elképesztő gazdagodás volt. Tehát teljesen érthető volt, hogy nem csak az Európai Unió tagállamai, az egész demokratikus világ figyelt Magyarországra, drukkolt a választás eredményt és üdvözölte. No, tehát nem volt túl nehéz dolga az új miniszterelnöknek és külügyminiszterének, hogy rendezze azt a viszonyt Magyarországnak alapvető érdeke.
2: Miniszter úr, egy nagyon fontos kérdést tisztázzunk. Az az unorthodox külpolitika, aminek voltunk a tanúi eddig, az azzal megváltozhat-e, hogy egy diplomáciai karrierút lesz a külügyben dolgozni? Nem biztos, hogy teremfocistáknak a gyűjtőhelyévé válik a tárc.
3: Igen, hát ez külön fájdalmas volt számomra nézni. Én levezényeltem 90-ben a külügyminisztériumban egy rendszerváltozást.
2: Igen.
3: Azt kell mondani, hogy könnyebb dolgom volt, mert az örökölt diplomáciai testület szakmailag erős volt, nyelvtudásban erős volt, és ők maguk is várták azt, hogy ne a szovjet külpolitikának alárendelt legyen a magyar külpolitika, hanem egy önálló, független külpolitika legyen. Ezzel szemben milyen volt a magyar külpolitika, különösen az utolsó pár évben? Oroszország trójai falova, ezt nem is én találtam ki, ezt az egész világsajtó mondogatta. Jó úton haladtunk afelé, hogy Oroszország első számú csatlósa legyünk. És hát az a szervilis nyelvezet, amit a magyar külügyminiszter orosz kollégáival szemben használt, vagy Orbán miniszterelnök, aki ugye magát is kis egérnek hasonlította a nagy orosz elefánthoz. Szóval ezen kellett változtatni, tragikus lett volna, ha ez folytatódik, és a magyar kormány nagyon hamar jelezte azt, hogy ezen radikálisan változtat. Hát ugye megörökölt egy apparátust, annak a cseréje pedig hát folyik gyorsabban vagy lassabban, erről lehet.
2: Miniszter úr, tegye meg, hogy legközelebb is bejön, és akkor kérdéskörről az apparátus cseréről, az irat megsemmisítésekről folytatjuk a beszélgetést.
3: Mindig örömmel jövök ide.
2: Köszönöm szépen, és akkor mindjárt folytatjuk.
4: Kritikus napok elé néz Paks. Erről számolt be Magyar Péter az atomerőműnél tartott helyszíni bejárással egybekötött helyzet jelentésében. A miniszterelnök szerint egyszerre 5 munkafolyamat zajlik, és ha ezek mellé a folyó vízgyűjtő területéről megérkezik a csapadék, és megáll a jelenlegi apadás, jövő héttől tervezhetővé válik a turbinák visszakapcsolása. A Szódi Attilával beszélgetünk.
2: Aki atomenergia szakértő, korábbi kormány megbízott, ugye?
5: Kormánybiztos.
2: Kormánybiztos, bocsánat, konkrétan közigazgatási jogban most buktam meg, de nem baj.
5: Nem baj.
2: Itt van az új hűtési koncepció, amely ugye az új épülő Paks 2 esetére lenne kívánatos, legalábbis ön szerint, ami ugye eltérne ettől a megoldástól, amely miatt most a fenék küszöböt tolják, és várják 2 nap múlva a vízgyűjtő területről jövő 30-40 centis plusz vizet, ugye?
5: Nagyon komplikált helyzet van. Én azt mondom, hogy jelenleg egy ilyen lassú, néma természeti katasztrófa kellős közepén vagyunk. Ez az asszály és az a rendkívül alacsony vízhozam, ami a Dunán tapasztalható most már sok hete, nagyon komoly gondot okoz. Ez nem csak a Dunában van, egyébként látjuk, a Belencei tó kiszárad, gyakorlatilag a Balatonból hiányzik 60 cm-nyi víz, tehát tényleg az egész Kárpát-medence, sőt, tulajdonképpen egész Európa szenved ettől az asszálytól, aminek az eredménye az lett a Dunában, hogy a vízállás minden korábbinál alacsonyabb szintre ment. Ugye 2018-ban volt utoljára rekord, akkor a paksi vízmércén mínusz 97 cm-nél állt meg a vízszintcsökkenés, és most augusztus legelején mínusz 140 cm volt ez a legalacsonyabb vízállás. Tulajdonképpen ugye ez azt jelenti, hogy 43 cm-rel lett alacsonyabb a legkisebb vízállás a paksi szelvényben, ahhoz képest, ami 2018-ban volt mérhető, és már az is nagyjából 40 cm-rel ment az alá, ami korábban a legalacsonyabb vízállás volt. És most, ahogy beszélgetünk, most mínusz 130 cm-en áll a Dunapaksnál, tehát mindössze 10 cm-rel van a fölött, a szint fölött, ami a minimum volt augusztus legelején. És azért beszél arról a kormány, hogy a következő 2 nap a kritikus, mert az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a mínusz 130 cm-hez még egy néhány cm-es szintcsökkenésbe következhet, akár mínusz 136-ig is lemehetünk. Tehát nagyon meg fogjuk közelíteni azt a szintet, ahol augusztus legelején a legalacsonyabb vízszint volt, és aminél csak egyetlen egy turbina tudott már üzemben maradni. Viszont most az elmúlt 24 órában 20-30 mm-nyi csapadék hullott négyzetméterenként a Duna vízgyűjtő területének egy jelentős részén, úgyhogy arra számítunk, hogy 3-4 nap múlva megérkezik egy része annak a csapadéknak, és akkor lesz egy kicsi emelkedés, ami hát 10-20-30 cm lehet. Eközben zajlanak azok a műveletek, amelyeket látunk itt a felvételeken, ezzel a bárkával, a fenéküszöbben, de gondolom erről, ami még egy kicsit beszélünk.
2: Természetes, ha már itt tartunk, akkor ugye 2018-ban az volt a nehézség, azt mondta, hogy októberig nem volt vízutánpótlás, tehát gyakorlatilag nagyon száraz volt az időjárás.
5: Tehát 2018-ban az történt, hogy a nyár ugyanilyen meleg volt, mint most, és akkor megdőlt nagyjából 10 cm-re a legkisebb vízállás rekord, már a nyáron, és utána tartósan alacsony volt a vízállás, és októberben még majdnem 30 cm-rel alá ment a nyári vízszintnek a vízállása.
2: És most ez meddig tarthat ez a pici emelkedés, ami azt mondja, hogy 30-40 cm-rel megemelheti a...
5: Ezt nagyon nehéz megmondani. Az előrejelzések egyébként a Duna vízgyűjtő területére további csapadékot mondanak, tehát elképzelhető, hogyha most megjön ez a kisebb árhullám, idézőjelben mondom az árhullámot, akkor utána augusztus végéig ez kitarthat. Tehát lehet, hogy szerencsénk lesz, és aztán augusztus végéig jók vagyunk, de a 2018-as példa azért azt mutatja, hogy ezek a nagyon száraz évek, ezek szeptember-októberben is nagy szárazságot hoznak, és klasszikusan egyébként a Dunán általában a szeptember és az október az alacsony vízállású időszak szokott lenni. Emiatt van nagyon nagy jelentősége annak, hogy ennek a fenéküszöbnek az építése megindult, és hogy ez minél hamarabb jusson el arra a szintre, hogy ténylegesen okozzon vízszint emelő hatást, mert attól tartunk, hogy a szeptember és az október az még keményebb lehet a kevés víz miatt a Dunában, mint amilyen mondjuk a július vagy az augusztus volt. Tehát simán elképzelhető lenne, hogyha most nem épülne meg ez a fenékküszöb, akkor akár az előbb említett mínusz 140 cm-es rekord Paksnál, az szeptember-októberben még megdőlhetne, és még az alá mehetnénk, ami nagyon-nagyon rossz lenne, mind a létesítmény, mind pedig a villamosenergia rendszer szempontjából.
2: A mondás is átalakul, hogy a szeptemberi eső fog aranyat érni, ugye? De térjünk el az import kitettségre és az ellátásra.
5: Még ne arra, még egy dolgot hadd mondjak, hogy ez a fenéküszöb ez azért nagyon lényeges beavatkozás, mert hogyha megépül, akkor tartósan fogja biztosítani azt a vízállást, aminél az erőmű a mostani blokkokkal bennmarad a méretezési alapjában, a tervezési alapjában, és folyamatosan fog tudni működni. Ez azért lényeges, mert a magyar villamosenergia ellátás nagy mértékben épít a paksi atomerőműre. Ugye nincsen más zsinortermelő karbonsemleges erőmű Magyarországon, tehát a gerincét a villamosenergia ellátásunknak a paksi atomerőmű adja. És ugye azt kérdezi, hogy az importkitettségünkkel mi a helyzet. Szóval, ha megnézi valaki a Mavirnál rendelkezésre álló adatokat, akkor azt fogja látni, hogy egy ilyen nagyon érdekes, billegő villamosenergia ellátás van Magyarországon. Napközben a nagymértékű napenergia betáplálás és a paksi atomerőmű termelése azt eredményezi, hogy napközben a déli órákban exportpozícióba kerülünk, valamennyi villamosenergiát, néhány száz vagy akár ezer megawattot exportálunk, és amint lecsökken a napenergia betáplálás, azonnal import pozícióba csúszunk át, és bizony az elmúlt 3 hétben azt lehetett látni, hogy ezekben az importigényes időszakokban, tehát ez minden nap bekövetkezik este, éjszaka, 3-4 ezer megawattnyi kapacitással importálunk villamos energiát. Egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen minden környékbeli ország hasonlóan meleg időjárásnak és nagy légkondicionáló igénynek van kitéve. Tehát ezért van az, hogy arról beszéltünk folyamatosan, hogy a villamosenergia rendszer ki van feszítve.
2: De tegyük rendbe a számokat, hogyha ez a 3-4 ezer megawatt ugye importból jön, és tudjuk azt, mert ez tegnapi adásunkban hangzott el, hogy nem itt, hanem egy másik műsorban, hogy 5500 megawatt körüli a rendszer terhelés, akkor az azt jelenti, hogy a kettő közti különbség az tulajdonképpen a saját előállítás?
5: A rendszer terhelésünk jelenleg nyáron, ugye egy szabadságos időszakban vagyunk, amikor kisebb az ipari termelés, és kevesebben vannak az irodákban is, emiatt a fogyasztás kisebb, de a rendszerterhelésünk az tipikusan ilyen 3500 megawatt, 4000 megawatt körül van éjszaka, és 6000 megawatt környékén van napközben. Még mielőtt a szabadságos időszak elindult, akkor voltak 7000 megawatt körüli.
2: Hát az átlag az ilyen 2000 a saját.
5: És a saját termelés, tehát paksi atomerőmű ad, hogyha működnek a blokkok, 2000 megawattot, és akkor amellett még mindig ott van valamennyi, néhány száz megawattal a mátrai erőmű, néhány száz megawattal a gázturbinák, amelyek aztán igazániból az esti időszakban futnak fel, és igen, napközben ezekben a nagy melegekben olyan 6000 megawattnyi napenergia betáplálás szokott lenni. Tehát e között a két határ között ingadozik napról napra a villamosenergia igény, és még egyszer hangsúlyozom, az import segít a magyar villamosenergia rendszert ezekben a napenergiával nem rendelkező időszakokban ellátni. Amikor meg süt a nap, napközben, ez tipikusan mondjuk 10 délelőtt 10 óra és délután 4 óra között van, amikor a csúcson van a napenergia termelés, akkor pedig ellátjuk magunkat villamosenergiával, de a délutáni és az esti éjszakai időszak az, amikor nem tudjuk magunkat villamosenergiával ellátni, és ezért szorulunk olyankor jelentős importra.
2: A világgazdaság arról írt, hogy Magyar Péter megkérdőjelezte a Paks 2 beruházás környezetvédelmi engedélyének megalapozottságát, éppen a jelenlegi alacsony Duna vízállás fényében. Mit jelentene az, hogy felülvizsgálják ezt az engedélyt, és milyen késedelmet okozhat-e? Mert ugye ez nem biztos, hogy így lesz, hogy felülvizsgálják, de ez szóba kerül, ha a miniszterelnök ezt felveti.
5: Én megmondom őszintén, én nagyon régóta, 2018 óta mondom azt, hogy a Paks 2 hűtését át kell alakítani, a friss vízhűtés helyett hűtőtornyos hűtést érdemes alkalmazni.
2: Ez 100 milliárd forintba kerül, ahogy mondta. Nagyjából.
5: Hogy ez mennyibe kerül, erről én most nem nyitnék vitát, mert ugye... Jelenleg van a tervekben egyfajta hűtési rendszer, aminek szintén vannak specifikumai, azt szintén létre kell hozni, berendezéseket kell beépíteni. Ehhez képest, hogyha hűtőtornyot alkalmazunk, akkor egy csomó mindenre nincsen szükség. Nincsen például arra a csatornahídra szükség, ami jelenleg a jelenlegi tervek szerint a Paks 2-nek a megmelegített hűtővizét át kell, hogy vigye a hidegvíz csatorna fölött. Tehát, hogy ennek milyen többletköltsége van, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. Ehhez meg kell tervezni ezeket a létesítményeket, de egyértelmű, hogy a klímaváltozás olyan helyzetet teremtett a Dunán, ami korábban nem volt megszokott, ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell. Közben változott egy nagyon fontos energiastratégiai ügy, mégpedig az, hogy a Paks 1 további üzemidő hosszabbítását eldöntötte a kormány, és ezt megszavazta a parlament, tehát zajlik ez a projekt. Nagyon más körülményeket teremt az, hogyha a paksi telephelyen nem fejezi be a Paks 1 a működését a 30-as években, hanem egészen az 50-es évek végéig működik. Ez plusz 20 év, és plusz 20 évig kell a Paks 1-nek meg a Paks 2-nek párhuzamosan működnie. Úgy, hogy látjuk, hogy egyre többször jelentkezik ez a vízhiányos időszak. A Duna a mostani állapotával, azzal a nagyjából 700 köbméter per másodperces vízhozamával, ami jelenleg mérhető a Paksi szelvényben, nem képes 6 atomerőmű blokkot ellátni friss vízhűtéssel, ezért teljesen jogos a kormánynak az az igénye, hogy vizsgáljuk meg, hogy a Paks 2-t át lehet-e, hogyan lehet átállítani hűtőtornyos hűtésre, mert hogy ennek a vízigénye sokkal kisebb. Ha a Paks 2 nedves hűtőtornyokkal lenne felszerelve, akkor nem 120 köbméter per másodperces hűtővízigénye lenne, hanem csak 3 vagy 4 köbméter per másodperc. Ez pedig akármilyen vízállásnál is ki lehet emelni a Dunából. Tehát igen, észre kell vennünk, hogy egy természeti katasztrófa van ma Magyarországon, az aszály miatt. Ehhez a helyzethez alkalmazkodnunk kell, hiszen 2018 után most 2026-ban újra egy nagyon komoly aszály jelentkezik. Azt mutatják a mostani klímamodellek, hogy ezek az események gyakrabban fordulhatnak elő, nem feltétlenül minden évben, de gyakrabban, mint korábban. És nyilvánvalóan az erőműre, az általa megtermelt villamosenergiára az év 365 napján szükség van, ezért olyan hűtőrendszert kell tervezni a Paks 2 számára, ami nagyobb megbízhatósággal tudja ezt az igényt kiszolgálni. Ugyanakkor a Paks 1-nél is beavatkozásra van szükség. Nagyon lényeges, hogy ez a fenékküszöb most megépül. Ez a fenékküszöb ez hosszú távon fogja tudni biztosítani, hogy legyen olyan vízszint a Dunában, mindig a hidegvíz csatornában, hogy a beépített szivattyúk elérjék a vizet és a szükséges mennyiségű vizet ki tudják emelni a Dunából. Ugyanakkor a Duna hőmérsékletével is komoly kihívások vannak. Most volt olyan nap, amikor 28-29 fokos volt a Dunának a vize még az erőmű előtt, tehát nyilvánvaló, hogyha a Paks 2 további üzemidő, a Paks 1 további üzemidő hosszabbítása megvalósul, egészen az 50-es évek végéig működik a létesítmény, akkor szükség van ott is olyan kiegészítő hűtőrendszerre, ami ezeknél a nagyon meleg időszakoknál, ezekben a nagyon meleg napokban biztosítja azt, hogy a Duna helyett a levegőbe tudjuk elvezetni a hőt, vagy a hőnek egy részét.
2: Egy szavas választ kérek, az ukrán külügyminiszter a Rosatom szankciók napirendre vételét sürgette, egy egyiptomi Rosatom erőmű kultúrájával és kivitelezésével kapcsolatos hiányosságok miatt. Esély nyílik-e arra, hogy ezeket a szankciókat bevezetik, és nálunk ez eredményezheti a Rosatom lecserélését?
5: Én azt gondolom, hogy a Rosatom ezt az erőművet meg tudja építeni. Azt gondolom, hogy a Magyar Munkavédelmi Hatóság és a magyar tulajdonos, a Paks 2 ZRT van annyira jó szakemberekből álló, és van annyira erős, hogy a magyar munkakultúrához illeszkedő munkavédelmi szabályokat érvényesít a magyarországi atomerőmű építésben. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, amelyeket az egyiptomi építkezésnél jeleztek, azokat a magyar építkezésnél el lehet kerülni.
2: Asszódi Altidának köszönöm a beszélgetést, jöjjön máskor is.
5: Én is köszönöm.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
7: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, már is bemutatom mai vendégeinket, itt van velünk Kacsó Dániel, hát talán most már úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy volt mandineres újságíró, szia!
8: Szia, ez a pontos kifejezés.
7: És majd, hogy hogyan tovább, remélem azt most itt elárulod majd nekünk.
8: Valamennyire igen, és köszi a lehetőséget, hogy egyáltalán itt lehetek.
7: És itt van velünk Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezető igazgatója. Szia, téged is szeretettel üdvözöllek.
9: Szia, én is köszönöm a meghívást.
7: Na, mielőtt még Dánielt elkezdenénk itt vallatni, csapjunk bele, mert nagyon fontos események zajlottak a héten. Nevezetesen például elindult a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek a meghallgatása. Ugye itt három fő jelöltről van szó, Ligeti Miklósról, Unger Anna Rózáról és Sárvári Nikolászról. Ez utóbbi szerintem sok ember fülében még elég újdonságként cseng, úgyhogy majd beszéljünk róla is. Így első körben azt kérdezném, hogy mi volt a benyomásotok így erről az egész pályáztatási rendszerről, mennyire sikerült ez jól, ha jól tudom, 96-an pályáztak, az első három jelölt kapta a legtöbb pontszámot, Jancsics Dávid lett volna a harmadik jelölt, de ugye visszalépett a meghallgatás előtt. Szóval mit lehet tudni így erről a felhozatalról?
9: Hát ugye számomra nem tiszta, hogy ez a kiválasztási folyamat, ez pontosan hogyan fog tovább folytatódni, mert hogyha jól veszem ki, akkor ilyen pillanatban ebben a fázisban ők csak egy javaslatot tesznek arra, hogy aztán majd valaki kiválasszon valakit, és lehet, hogy a meghallgatásra nincs is közel hozzá, aki egyébként a végén ki lesz választva.
7: Ez ott... nem egyértelmű, hogy ebből a három főből választják?
9: Én azt gondolom, hogy nem. Vagy nem feltétlenül ebből a három főből választják ki.
7: Én erre nem is gondoltam, de ez mire alapozott?
8: Megvan a lehetőség, inkább így mondhatjuk, hogy ne közülük válasszak ki.
9: Igen, igen, igen, igen, és én is így értelmeztem.
8: És ez már zárt ajtók mögött zajló folyamat, úgy folytatódik az eddigi meghallgatások ellentétben a a procedúra, de tényleg nekem is vannak kérdőjeleim.
9: Igen.
7: Úgy tudom, hogy egy csütörtöki bizottsági ülés, amikor ugye kiválasztják azt az egy bizonyos elnökjelöltet, az nyilvános lesz.
9: Hát vagy igen, vagy nem. Ugye mégis a 96-an pályáztak, és ugye nyilván három olyas valaki kapta meg az első három helyet, hogyha jól veszem ki, akkor a frakcióbeli preferenciális szavazás, tehát négyben népszerűségi szavazásban, akik mindannyian valamilyen módon ismertek. Ugye egyikük az nagyon ismert, ugye Ligeti Miklós a Transparency-nak a jogigazgatójaként azért nagyon keményen benne van ebben a szubkultúrában, hogy úgy fogalmazzak, talán Hatházi mellett ő a másik, aki leginkább nagy harcos a korrupció elleni küzdelemnek. Jogosan egyébként is értek el sikereket is az elmúlt időszakban, tehát ezt én abszolút a helyén kezelem. A másik ketten pedig inkább ilyen elméleti szakemberek ezen a témában, hogy ebben a témában különösebb intézményvezetői háttér, meg intézményvezetői képességek, meg készségek nélkül, ami én egyfajta hátránynak értékelek, meg érzékelek ebben a történetben. Én azt gondolom, hogyha erről a három emberről van szó, ugye, és illetve Sárvári Nikolász egy kicsikét ilyen fekete ló nekem, mert nyilván én őt nem ismerem.
7: Szerintem nem vagy egyedül ezzel.
9: Igen, őt megnéztem, neki van egy cége Magyarországon, az elmúlt évben 16 millió forint árbevételt ért el.
8: Van neki, azt hiszem, a Nagy-Britanniában is.
9: Nagy-Britanniában is van egy cége, az egy kicsikét nagyobbat. Nagyjából,
7: biztos, hogy nagyobbat.
9: Hát valamennyivel nagyobbat, igen, ott a Companies House-nál ezt egyébként meg lehet vásárolni, az erről szóló információt, nem titkos. Szóval, hogy egy kicsikét fekete ló ebben a történetben, de ugye úgy fogalmazott Jancsics Dávid, aki egyébként ugye visszalépett, és egyébként egy nagyon fontos korrupciókutató, ugye a San Antonio, meg Kalifornia Egyetemen tanított van, már régóta állásban is kiadott több könyvet, egyébként nemzetközileg is fontos jegyzett szakértője a témának, hogy itt egy igazi buldogra, egy pitbullra van szükség ebben a történetben, és hát azt szerintem egyikük sem pitbull. Elismerve mindenkinek egyébként a múltbeli teljesítményt, Ungár Annának is, aki egyébként ugye a magyar egyetemi szférában működik és tanítja ezeket a területeket. Egyikük sem egy pitbull, ez a négy szereplő, akit megismerhettünk. Én azt gondolom, hogy ilyen ügyészi nyomozói háttérrel lenne valaki, adott esetben ügyvédi háttérrel lenne valaki igazán pitbull. Én tudom egyébként, hogy ilyen emberek adtak be pályázatot, és meghatározó, erős figurák is.
7: Tudsz mondani,
9: feltételezem, hogy stabil pályázatot adtak be. Neveken az nem vagyok arra felhatalmazva, hogy bármilyen nevet elmondjak sajnos. De hogy én azért azt vártam, hogy ilyesmi ilyen nehézsúlyú szereplőket, és nem ilyen egyébként fontos, de hozzájuk képest talán kis cserkésznek tűnő szereplőket választanak be ebbe a folyamatba. Kíváncsi leszek abba, hogy a második fázis, amelyik nem a látványpékség, hanem sokkal inkább véletlenül az érdemi kiválasztási folyamat, ott majd mi fog történni.
7: Dániel, te hogy látod eleve ezt az egész pályáztatási folyamatot? Mennyire volt ez akár egyeztetve társadalmilag, mennyire volt korrekt az eljárás?
8: Ugye, ha onnan kezdjük, hogy maga ez az intézmény, amit terveznek most felállítani, sőt a jogszabály ugye már megszületett róla, azért kapott onnan is sok-sok kritikát és kérdőjelet, ahon egyébként nem azok ülnek, akik az elszámoltatás ellenlábasai, vagy mondjuk a Fidesz drukkerei lennének, hanem éppen akár mondjuk a Transparency vagy hasonló szervezetek, jogászok hívták fel a figyelmet, hogy miután az európai kultúrában, illetve jogállamisági berendezkedések között is unikális lenne, és lesz ez az intézmény olyan vádemelési, vádindítványozási, nyomozati hatáskörökkel, amik teljesen újszerűek, és ezért felborítanak mindent, amit mondjuk a rendszerváltás óta igazságszolgáltatásként, ügyészségi munkaként, rendőrségi, NAV ellenőrzésként ismertük, hogy ezek a szervezetek eddig is bírtak, mondom, hatásköri villongásokkal, volt köztük sok-sok vita, hogy éppen melyik ügyben kellene, hogy legyen az illetékes, de azért ez nagyjából egy bevett szabályozás volt, voltak rá törvényi rendelkezések. Most azonban ezt így telibe kapja ez az új szervezet, és hát a meglévő állományokból fog összeszedni magának egy ilyen 200-300 fős kifejezetten politikai érintettségű ügyeket feltáró, a jelenben is, ha minden igaz, ugye ez védelmi hivatal is lesz, illetőleg valamiféle elemző központ, hiszen valami kockázat elemzést is fog végezni, de hát azért mindenki tudja, a kampányban is elhangzott, hogy ez dedikáltan az úgynevezett fideszes korrupció feltárásának lesz a ilyen furkósbot-szerű eszköze. Hogyha András itt látom, hogy egy picit...
7: Csóválja a fejét.
9: A fejem, igen,
8: hogy ingatja a fejét. Én azért is a Magyar Péter ígéreteire hagyatkozom az ő testtartására a kampányban, amikor először elhangzott ez a kifejezés a szájából, és szerintem a saját szavazóinak az elvárásából is, ők bizony azt várják ettől az intézménytől, hogy bilincs, rács. Tehát, hogy ez lesz a kommunikációs funkciója.
7: Igen, csak már a meghallgatáson szerintem az érződött, nem tudom mennyire követtétek figyelemmel, hogy aki ezt várja, azért az csalatkozni
8: ezt fog. Maga Ligeti Miklós is elismerte, hogy itt akár 6-8 évig elhúzódó eljárások. Engem egyébként megnyugtatott, amit ő mondott, igen? Mert az viszont abba az irányba viszi a sztorit, hogy azt a jogi keretrendszert, amit azért most is ismerünk, nem akarja mégsem teljes egészében fölrúgni, legalábbis ő nem akarja, hogyha ő lesz a befutó. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt valamiféle politika által kikényszerített, gyorsított eljárású, és emiatt, hogy mondjam, a megítélése tekintve is egy kockázatos valami áll össze, hanem figyelni fognak a jogállamisági normákra is. Ez szerintem azért itt önmagában is ez a lényeg, amit akartam mondani, az ne egész hivatallal és a vezetőváltással kapcsolatban is, vagy választással kapcsolatban is a legnagyobb probléma, hogy itt bizony, hogy egész ország lakossága felé kéne egy olyan hitelességet is sugározni, hogy majd, amikor eredményekhez vezet ez az eljárás, ne legyen az, hogy a fél ország azt gondolja, hogy pártutasításra itt valakik felhasználták a hatóságokat, amilyen vádat kapott például az előző ciklusban a Fidesz, most ugyanaz fordítva meg lesz a Tisza esetében. És ezért gondolom, hogy ez össznemzeti érzek, hogy ez egy teljesen transzparens, elfogadható, eredményre vezető intézmény kialakítás legyen. Null pontnál tartunk, és utána látsuk meg, mit fog csinálni.
9: Uh-huh. Ezzel legmesszebb mindenki egyetértek, tehát nyilván akkor fogja hosszú távon meg tudni tartani és őrizni hitelességét, és felépíteni hitelességet ilyen szervezet, hogyha transzparensen és egyértelműen és kiegyensúlyozottan működik. Én az ügyek felgyorsításának nem vagyok az ellensége. Tehát az, hogy egy ilyen ügy 5, 7, 8, 10, 12 évig tart, azt szerintem tökre nincs rendben, az a jogbiztonság ellen van. Tehát az, hogy tényleg 15 évvel ezelőtti ügyek konkrétan zajlanak, tehát ugye most tudnék példát azt mondani. Például, nagyon jó példa, vagy mondjuk Szegédi Csabának az ügy, ami szintén 10 évvel ezelőtt, igen, kezdődött körülbelül, és még első fokú ítélet sincs.
8: Jó, nem arra gondoltam, ami ilyen gyanúsan lassan működ ügyek,
9: de hanem hogy ez igazából normális, tehát hogy sajnos ez a normális.
7: Azért be lehet gyorsítani ilyen ügyeket.
9: És jöttek hírek arról, hogy egyébként ezek is kicsikét begyorsultak akkor, amikor a politika úgy kívánta, és hogy időzíteni kellett egy döntést, akkor az időzítve lett mondjuk a választások környékére, mind a két sztoriban egyébként, amiről szó volt. Szóval szerintem ez tökre nincs rendben. Értem, hogy ezek bonyolult ügyek, vagy egyes ügyek bonyolultak, de hogy ne tartson évtizedekig egy ügynek a felgöngyörítése, meg a bírósági ítéletnek a meghozása.
7: Ungár Anna is szakasz. Azt mondta pont a meghallgatáson, hogy az első 6 évben senki ne nagyon számítson jogerős bírósági ítéletekre.
8: Addigra meg ugye megint Fidesz kormány lesz, tehát nehéz helyzetben vagy.
7: Te jós vagy?
9: Még az sem biztos, hogy Fidesz akkor még egyáltalán lesz.
8: Tréfálkoztam, de nem zárom ki a lehetőséget.
9: Magunk,
8: ha már 6 év.
9: Hogyha visszaadom a labdát, akkor lehet, hogy még Fidesz lesz akkor. De hogy visszatérve arra, szóval, hogy szerintem igencsak fel kell gyorsítani, és mondjuk megfelezni azt az időt, amiatt eldőlnek ezek az ügyek, tehát szerintem az országnak az érdeke és a jogbiztonságnak az érdeke. Tudok egyébként több más példát is mondani, ahol tényleg évek telnek el úgy, például, hogy mondjuk a rendőrség passzolgatja saját alrendszerén belül, hogy ki az illetékes. Az egyik másik kerületnek, a másikat az egyiknek, akkor felteszik budapesti szintre, az megyei szintre, az nemzeti szintre, az vissza kerületire, és évek elnek el azzal, hogy a hatáskörökön passzolgatnak. Azt mondtad, hogy ez egy kockázat, hogy át teljesen új intézményrendszer jön létre, és hogy ennek okán felülírjuk mindent, ami eddig működik, én ennek a barátja vagyok. Ami eddig volt, az nem működött. Pontosabban politikai megrendelésen működött, mert az volt az egyetlen feladata, hogy az ügyeket, amelyek esetleg keletkeztek, azokat elfektesse, ne legyen nyomozás, ne legyen érdemi munka, ne legyen ügyészi munka, hogyha bírósági szakaszba jut, akkor annyi hibával jusson bírósági szakaszba, hogy a bírók ne legyenek képesek dönteni. Ugye emlékezzünk például, most volt ez a ennek a Húzé, nem is emlékszem a keresztnevére, aki, a, aki ezt a kertészeti korrupciós botránynak a fő gyanúsítottja.
7: Ott az önkormányzati balhéra.
9: Az önkormányzati balhé, igen, Zé valami, az Zé a keresztneve, a vezetékneve pont eszembe jut, azt hiszem, azt nem szabad elmondani. Mindegy is, szóval, hogy, hogy ugye...
8: A titokzatos Zé.
9: Igen, igen, mi volt, nem összetes a nevére?
7: Zoro. Na jó, folytassuk.
8: Zébeti, hogy egy tippen mond, de nem merem mondani. Zoltán?
9: Nem.
7: Ez nem egy
8: úgyse lehet beazonosítató módon beszélni róla, úgyhogy ilyen szempontból végül.
7: Teljesen minden.
9: Mindegy is, szóval, hogy, a budapesti kerületi korrupciós ügyek kapcsán, ugye ő elmondta, hogy neki az volt a feladata, hogy az ellenzéki politikusokra mondja rosszat, és a fideszesekre ne. És akkor, ez konkrétan olyan nagy jegyzőkönyvben, ami egyébként ugye kitett rakva, talán Telex vagy 4-4-re valamelyik újságban, aki gondolom valamelyik ügyvéd kiszivárogtatta. És akkor fog teljesülni a deal, hogyha ezt ő megteszi, és aztán nem teljesült a deal, mert közben lett egy kormányváltás, úgyhogy ő elkezdett a fideszes politikusokra is beszélni. De hát ugye pontosan ez, amit szerintem meg akarunk haladni. Az, hogy ha vannak ilyen korrupciós ügyek, akkor azokat az ügyeket ne ilyen politikai iránymutatások mentén bírálja el az ügyészség, hanem legyen egy olyan ügyészség, amelyik ezeket korrekt módon elbírálja.
7: Csak erre mi lesz a garancia?
8: Na pont ezt mondom, hogy vallomás alapján oké, ezt fogadjuk el igaznak, vagy nemnek, az még egy embernek az állítása. De ettől függetlenül most nagyon úgy tűnik, hogy pont ha eddig így volt, akkor most úgy lesz. Tehát az biztos, hogy a...
9: És nagyon jó, hogy ezt mondod, mert van egy harmadik pont, amit szeretnék elmondani, hogy ugye az elmúlt 16 évben, bár is nézzük, Fidesz kormány volt. Az elmúlt 16 évben olyan nagyon másnak nem volt lehetősége legalábbis kormányzati szinten korrupciós cselekményt elkövetni, mint a Fidesznek vagy a Fideszhez közvetlő szereplőknek, és az elmúlt 16 év előtti ügyeket viszont rettentő nehéz felderíteni. Emberek nem emlékeznek, dokumentumok őrzési kötelezettsége megszűnt, ugye 8 évig kell bizonyos dokumentumokat megőrizni, tehát hogy még akár a felgöngyölíthetősége is technikailag effektíve nem lesz megvalósítható, mert azok az ügyek vagy elévültek, vagy a dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy az embereknek már nem érdeke, vagy meg is haltak, elköltöztek az országból, érdekmúlás van.
7: Pont arról beszélt, hogy ez az egész nem a nertelenítésről szólna, és nem csak az elmúlt 16 évet vizsgálna. Ez alapján úgy tűnik, hogy ő talán még régebbre menne vissza, de
9: szerintem
7: hát
9: nem
7: akkor
9: fog tudni.
7: Ez ilyen
8: azt mondja, hogy amit 90-ben elmulasztottak, azt akkor most be lehetne pótolni. Ezt én is túl ambiciózus.
9: Ez jól hangzik, de szerintem ez nem kivitelezhető.
8: Hát elévülések is vannak, és sorolhatnánk.
9: Igen. Csomó olyan törvényt meg kéne változtatni ahhoz, hogy ennek lenne létjogosultsága. Én azt gondolom, hogy ez kénytelen kell, tehát nem tud másról egyébként foglalkozni, mint az elmúlt 16 évvel, ahhoz, hogy ennek lenne létjogosultsága. Én azt gondolom, hogy

0: vagy nem, vagy hozzáférnek, vagy nem, vagy akarják, vagy nem, tehát nagyon sok különböző nehézsége van ennek a történetnek, és a határidők is olyanok, hogy az vagy egy-két év alatt megtörténik, vagy nem. Szóval igen, ez nem egy egyszerű történet, az egy teljesen egyértelmű.
1: De pont ezek miatt a szuperhatóságra utaló körülmények miatt, hogy szinte bármit is megtehet, ami hogyha azt feltételezik, hogy csupa teljesen politikamentesen döntő, csak az igazságérzetére hagyatkozó,
2: szakmailag
1: is megalapozott döntéseket hozó emberekből fog összeállni, ne zárjuk ki a lehetőségét, ezt én sem teszem, nem akarok prejudikálni, de azért vannak kérdőjelek a fejembe e tekintetben, de hogyha valakinek kvázi szuperhatalmat adunk, és közben létezhet egy politikai ráhatás befolyás, hiszen a miniszterelnök úr maga kocsintott az egyik parlamenti felszólalásában, hogy ki lesz az elnök helyettes, hogy valami nagy nevű vagyonőr, aki korábban a NAV-nál dolgozott, lesz, és aztán amikor elkezdett nevetni az ellenzéki frakció, hiszen még a jogszabályt sem fogadták el, nem, hogy a pályázatot nem írták ki, akkor korrigált, hogy ha megnyeri a pályázatot, reméljük megfogja. Szóval, hogy nagyon vannak sandagyanúi az embernek, hogy itt a háttérben lehet, hogy eldőltek már úgy dolgok, hogy egyébként, mint például az augusztus 20-ai tűzjáték esetében, hogy egyébként az eljárás még nem ért véget, és éppen ezért szerintem egy bizalmi kérdés, hogy fog tekinteni a teljes társadalom, mert a legdühösebb tiszás szavazók, akik Orbán Viktor fejét karón akarják látni, politikai értelemben vagy valójában, azoknak tetszeni fog, hogy minden jogkört, ami csak létezik a Földön, megkap egy ilyen csapat, de azért valahol ugye arról beszélünk, hogy a jogállamiság nem arról szól, hogy egy valakinek mindent lehet, senki másnak semmit. Ezt nagyon sokat hallottuk az elmúlt időszakban. Ha most erre sikerül rátenni 2-3 lapáttal, azt szerintem rossz fért is szülhet, de még előtte vagyunk a sztorinak, de viszont, hogy ne hazudtoljam meg magamat, ezért egy körülményem, ezért fölhívnám a figyelmet, hogy két olyan pályázó van, különösen egy, az egy kettős állampolgár, akinek nagy így van, akinek vannak érdekeltsége Nagy-Britanniában. Szóval, hogy mondjam?
2: Kanadai magyar kettős állampolgár, csak hogy pontosítsuk, és a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamarának az elnöke.
1: Így van. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, szerintem egy ilyen pozícióra ennél kevésbé a szuverenisták szemét szúró karakterű embert érdemes állítani, de nem tudom még, hogy ő lesz az elnök. Siffer András okfejtését hallgattam ezügyben, aki ráirányította a figyelmet ezekre a körülményekre. Ligeti Miklós esetében természetesen pedig pusztán annyi van, hogy miközben ő valóban nagy élharcosa itt az elmúlt évtizedekben a korrupció elleni küzdelemnek, mégiscsak egy külföldről finanszírozott és támogatott szervezetnek is az emblematikus figurája, ami van, aki zavar, úgy tűnik, hogy engem jobban zavar, mint mondjuk Andrást, elfogadom, de engem
2: akkor
1: zavar.
2: Akkor Anna számodra a legideálisabb jelölt.
1: Igen, de azzal viszont egyetértek, hogy egy egyetemi tanár, egy ügyész, szuperügyészi hatalom élén, az nekem is egy picit ilyen kontrasztos.
2: Túl elméleti?
1: Hát igen. Mondjuk úgy. Meg nem látom magam előtt, hogy ügyészeket mozgat.
2: De ki lenne szerinted egy ideális jelölt?
1: Az ideális szám az, hogy ez a hivatal nem állna föl.
2: Hát azt sejtettem, mondjuk.
0: Ez azt gondolom, hogy nem fog bekövetkezni.
1: Ilyen formában nem állna föl. Az én számomra a garanciák nem egyértelműek, az én nézőpontomban nézve. És úgy látom, hogy nem, ez nem egy fideszes nézőpont, hanem ez egy alapvetően egy ilyen aggódó, jogállamiságért aggódó álláspont is, mert nem csak én jeleztem a kérdéseimet ez ügyben. Én nem vagyok ilyen értelemben senki, munkanélküli vagyok, nem vagyok politikus, úgyhogy nincs nagy ráhatásom, de azért véleményem lehet.
0: Azzal viszonten is egyetértek, meg egyébként gyakorlatilag is, hogyha ilyen nagy a közjogi rendszert átalakító változások vannak egy országban, akkor azok legyenek rendesen megcsinálva, de ugye itt kell elmondanom, hogy azért mégiscsak abban az országban élünk, ahol egy ilyen olyan alaptörvényt hoztak létre egy bizonyos politikus iPad-jén, aki azóta már visszavonult is az alaptörvény, és már 15-ször, illetve pontosan azóta még 2-szer lett módosítva, és valószínűleg le is lesz cserélve, és már amikor elkészült, akkor is leginkább a többség azt gondolt, hogy a kukába való. Szóval, hogy ezek az aggodalmak...
1: A többség nem.
0: A többség azt gondolta.
1: A komoly kétharmados Fidesz győzelmek jöttek még azután.
0: Attól függetlenül az alkotmánynak ebben a formában sose volt többsége, mert ezt többször kutattuk, és a fideszes szavazóknak nagy része sem értett egyet azzal, ami abban a történetben van. De nem menjünk ennyire messzire
1: vissza. Menjön egy másik, ami fordítva lesz, a másik fele nem fog egyet érteni az országnak.
0: Ezt most nem tudjuk, mert ugye van egy olyan elképzelés, hogy az új közjogi berendezkedést, aminek része egyébként ez a szuperügyészség is, azt mondja, népszavazás fog jóvá hagyni, vagy egy ilyen ígéret legalábbis.
1: Magunk közszólva itt magunk
0: vagyunk,
1: nem látjuk magunk előtt, ugye?
0: Jussunk el odáig, ez nagyjából 2 év múlva,

0: Szerintem a következő választási kampányt megelőző időszakban lesz élesítve ez a történet, de egyébként akkora is fog kifutni, tehát ebben az a politikai dinamika látszik működni. Visszatérve arra, hogy volt-e ilyen nagy átalakítás, egyébként volt, a szomszédos országban, ráadásul ugye Romániában, ahol létrejött egy DAI nevű szuperügyészség szintén, amit ráadásul egy bizonyos Laura Kövesi nevű hölgy vezetett sok éven keresztül, amit annó szintén
1: rossz nyelvek szerint az amcsik voltak igazából.
0: Voltak ilyen pletykák, hogy az amerikaiak bizonyos egyes pletykák szerint a CIA-nak a nyomására hozták létre, és egyébként a gyakorlatban néha érték olyan vádak, hogy politikai furkosbotként működik. Mindazonáltal, még hogyha az esetben egyszer-kétszer úgy is működött, nem tudom, működhetett, akár, azért nagyon sokat hozzátett a politikai, romániai politikai életnek a megtisztításához, és nagyon sok olyan ember rakott börtönbe, akik egyébként nem mentek volna börtönbe, pedig börtönbe kellett volna menniük.
2: És tehát jogilag annak megalapozott.
1: Jogilag megalapozott. Ismertem olyat, akit úgy küldtek határon túli magyar ügyész, akit úgy küldtek börtönbe, legalábbis időlegesen, és recsent meg az élete, és semmilyen alapja nem volt. Én nem mondom, a főpolitikai szféra vidéke volt,
0: én
1: de
0: is ismerek olyat Magyarországon,
1: sejtem, hogy itt gondok
0: én is ismerek olyan magyar politikus Magyarországon, akit úgy küldtek börtönbe, hogy semmi alapja nem volt, és megrecsent az élete, és az ugye még mindig tart, és esetleg ma még beszélt. Ma beszéltünk is már róla.
2: Amúgy nem megnyugtató.
0: Ott még nem tartunk, most a szegédügyére gondoltam.
2: Térjünk vissza a mi kis jelöltjeinkre.
0: Csak a Laura Kövesi sztorit hadd mondjam végig, hogy még hogyha lehet kritikával is illetni azt a történetet, összességében szerintem a nemzetre, a román nemzetre nézve a pozitív hatása, a nettó hatás az inkább pozitív volt, mint negatív. Ráadásul olyannyira el is lett ismerő, hogy az ő munkássága, hogy az Európai Uniós Ügyészségnek ő jelen pillanatban a vezetője, ő az első olyan vezető, aki egyébként Közép-Európából egy Európai Uniós hivatalt vezethet, máig is vezet, és egyébként nagyjából az Európai Uniós döntéshozóknak a megelégedésére vezeti is, mint hogyha bizonyára éri kritika, de hogy összességében szerintem elégedettek vele. Szóval, hogy ez akár lehet egy pozitív történet is, hogyha jól van összerakva. Most nyilván van bennünk egy csomó kérdés, nagyon helyes most legyen bennünk a kérdés akkor, amikor a dolog még nem dőlt el.
2: Hogyha
0: később lesznek bennünk kérdések azok, és nem tudjuk őket feltenni és megválaszoltatni, vagy megválaszolni, akkor az majd nehézségeket fog okozni.
2: Amúgy pont ezeket a kérdéseket firtatták ugye ezeken a meghallgatáson is, és számodra például akkor az nem volt elég megnyugtató válasz Ligeti Miklós részéről, hogy ő azért kifejezte, hogy itt nem hatásvadászat működésre lenne szükség a hivatal részéről, hogy ott vezető száron vigyenek el most politikusokat, meg hogy ő abba látja a kulcsot, a garanciát, hogy ez ne egy politikai furkosbot vagy boszorkányüldözés legyen, hogy tényleg a megfelelő embereket kell beépíteni a rendszerbe egy nagyon rigorózus kiválasztási rendszer alapján. Tehát, hogy ez azért nem adna némi garanciát arra, hogy ez tényleg tiszteletbe tartva a jogállami működési kereteket úgy végezze a munkáját?
1: Hát én úgy vagyok vele, hogy egy még meg sem választott potenciális vezető nyilatkozataiból én nem tudok garanciákat faragni magamnak.
0: De azért Ligeti Miki már régóta mozog a közéletben. Tehát, hogyha mondjuk elfogadjuk azt, hogy ő elkezdesi, és a jelen tudásunk szerint, akkor ahogy te is mondtad, évtizedes munkát végzett ezen a területen, és nem lehet azt mondani, hogy ő egy ilyen politikai furkosbot jellegű csávó lenne.
1: Hát én azért, nekem van elég sok kritikám a különböző ilyen NGO-k tevékenységével, a Transparency-nek a világranglistája korrupció szinten, szerintem az egy szakmailag egy ilyen gyenge lábakon álló produktum.
0: Most konkrétan a Ligeti Miklósról.
1: Ligeti Miklós munkásságát, pontosan azért a hozzá köthető szervezettel szembeni aggája miatt.
0: De most nem a szervezetről beszélünk, hanem az ő személye.
1: De nem tudom elválasztani, és nem ismerem annyira személyesen, hogy azt tudjam rá mondani.
0: De 10 éve látod, vagy 15 éve látod azt, hogy mit csinál nyilvánosságban.
1: Engem 3-4 ilyen mondattal nem tud megnyugtatni, mert magát a jogszabályt nézem. Tehát igazából.
0: De nem 3-4 mondat, az elmúlt 15 éves munkáját tekintem.
1: Még azzal sem tud megnyugtatni.
0: Értem.
1: Ez a package, you know, ahogy ismeritek a régi mondás, nekem ezt egybe kell néznem, a potenciális személyeket.
0: A package, ő már, tényleg mikor megy börtönbe, arról vannak információk?
1: Kiváló kérdés, tegyük az asztalra, nagyon várom. Nem az, hogy börtönbe kerül, derüljön ki, mi van már ezzel a fránya ügyel, tényleg, ha valamit nagyon, hogy mondjam, a arra listára tettem április 13-án, na, aminek még így is tudok valamennyire örülni, hogy azt gondoltam, hogy legalább például ennek az ügynek a végére pont kerül, ha eddig bárkinek kétsége volt azzal kapcsolatban, hogy, mi van itt a sztoriban, az a, mármint a jegybanki 100 milliárdokról beszélünk, akkor végre akkor kerüljön pont ezeknek a kérdőjeleknek a végére, és én nem nagyon hallottam erről az egész történetről hát azóta.
0: Ugye egy ügyészségi kollega nyilatkozott, hogy nagyon bonyolult ügy, ugye elmondta,
1: hát, hogy stb. Ezt én kétségtelen el tudom hinni, és azt is el tudom hinni, hogy egy dolog, amikor leír egy ember egy cikkben dolgokat, és az csúnyán néz ki, az jogilag nem biztos, hogy pont ugyanannyira csúnya. Tehát ezeket szét kell szálazni, nem vagyok ügyész, hogy ezt meg tudjam állapítani, de az állami számvevőszéki jelentés, ami még bőven az Orbán kormány idején született, az alapján azért, hogy mondjam, idegborzoló részletei vannak a történetnek, és tényleg együtt kérdezzük akkor az illetékesektől, hogy hol van a megfejtés, hol van az ítélet, hol van a legalább a vádemelés.
2: Most, hogy elindul a bizottsági...
0: Sőt, a tanúmeghallgatás, még a tanúmeghallgatások se történtek.
2: Attól vártuk egyébként érdemi előrelépést, hogy most elindult a Magyar Nemzeti Bank működését kivizsgáló bizottsági ülések, ez hozhat valami érdemi előrelépést.
1: Ha egy ügyészség, meg egy állami számvevőszék másfél-két év alatt nem jutott valameddig, én nem nézem ki néhány null kilométeres tiszás képviselőből, akik lehető legjobb szándékkal képviselik a saját közösségüket, választókörzetüket, stb., de hát semmiképp sem szakemberei egy ilyen bonyolult ügynek. Most leülnek, és nyilvánvalóan politikai céllal fölemelnek és beraknak napirendre tartani egy ilyen ügyet. Nem lesz több eredménye annak, ebben biztos vagyok, mint lehetne, hogyha ügyész urak és hölgyek végre jutnának valamire.
0: Én sem ettől várom az áttörést, de persze, hogyha ők mégis a felkészülten érkeznek ezekbe az eseményekre, és betartódnak azok a jogszabályok, amelyek az új bizottságok esetében ugye előírva lettek, úgyis, mint hogy kötelező részt venni, kötelező igazat mondani, hogyha nem ezt teszi, akkor annak adott esetben jogi is, mintetjogi következménye is lehetnek.
1: Amivel kapcsolatban
0: sokaknak vannak kérdései, de egyébként ebben erre van példa a más országok jogrendjében is.
1: Van olyan parlamenti bizottság, amely kb. Ügyészségként tud eljárni?
0: Büntetőjogi kötelezettség nem, de mondjuk megjelenési kötelezettség és igazmondási kötelezettség az egyébként van, mondjuk Amerikában is egyébként.
1: Igazmondási kötelezettség, nem akarok vitatkozni, mert mondjon mindenki igazat, csak...
0: Például hivatalvesztéssel járhat bizonyos esetekben, hogyha mondjuk valaki nem jelenik meg, vagy nem mondja az igazat, ami egyébként bebizonyosodik utólag, hogy ott nem mondott igazat. Szóval még következmények is vannak. Az nem nyilvánvaló számomra, hogy Magyarországon egyébként ennek büntetőjogi következményei is vannak, akkor fog ez kiderülni, amikor az első ilyen ügy eljut abba a szakaszba, tehát ez szerintem még évek. De hogyha ezeket ők betartják, az új saját TISZA által hozott szabályokat, akkor azért szerintem lehetnek izgalmas jelenetek a bizottsági meghallgatásokon is.
2: Hát szóval ez a célja. Jelenetek biztos ez lesznek, a célja, ha megjelenik ott Matolcsi György és fia.
0: Igen, de mondjuk ezek kikényszeríthetnek bizonyos lépéseket mondjuk azokban az ügyészségekből, meg egyéb szervezetekből, akik eddig ezeket az ügyeket inkább fektették sem, mint a megoldás irányában mozdultak volna el. Teszem hozzá, azt sem mondhatjuk, hogy a választás óta nem történt semmi ebben a kérdésben, mert hogyha jól veszem ki, akkor lemondott egy legfőbb ügyész, illetve lemondott az egyik helyettese, vagy talán nem is helyettese, de olyan fontos ügyész, aki egyébként ezt az ügyet, ha nem is vitte, de hozzá tartozott, és a egyes sajtóhírek szerint részben ennek az ügynek a belső ellentmondásai és belső vitái okán adta be
2: az arany. Nem az arany konvoj.
0: Igazatom, az arany konvoj, amiről
1: nem hallottunk azóta, hogy megszületett 3-4 cikk, és kiszivárgott a nénének néhány vallomás, gyanúsítotti vallomás. Nem mondom, hogy unikális módon a sajtó már csak ilyen. Mi is szereztünk már meg nyomozati iratot, most valahogy a néninek többet szerez meg.
0: Ez a szereztünk meg, ez mindig olyan...
1: Tudod, hát mert ez nem megszerzés, hanem megkapjuk.
0: Igen, azért...
1: A néninek sem megszerezte, sok minden nem megszerzett, hanem megkapott. Igen, az feltételezem.
0: De hogy én nem, azért nem értek, mert bocsánat, hogy félre viszem ezt a szállat, de hogy ne használjuk meg, hogy a megszerezte, az 99%-ban azt nem megszerezte, hanem megkapta valakitől, odaadta neki valakit.
1: Nem, de rögtön közöltem is a helyre igazítást. Félmosollyal tettem.
0: Nevezessük félre, drága olvasókat és nézőket.
1: Legfőbb ügyész lemondására visszatérve, egészen addig nem mondott le, amíg nem Forsthofer Ágnes lett az ideiglenes köztársasági elnök, ki feladatokat, jogköröket ellátó házelnök, akinek már megvolt a lehetőség, hogy azonnal leszedje a legfőbb ügyészt, így akkor a legfőbb ügyész ezt megelőzve lemondott. Én szerintem ez hozzátartozik a big picture-höz.
2: Na még gyorsan visszatérve itt az MVVH-s elnök jelöltekre, ugye az is felvetődött ezen ezen a meghallgatáson, hogy mi a realitás, mennyi közvagyont tudna visszaszerezni a hatóság. Hát itt nagyon eltérőek voltak a bemondások. Ligeti Miklós mondta azt, ha jól emlékszem, hogy egy 10%-os ráta az már egy jó arány. Ennél sokkal szerényebb volt egyébként Unger Annának a nyilatkozata. A harmadik jelölt szerintem erről nem beszélt. Ti hogy látjátok ezt? Ha jól tudom, valami 60 000 milliárd eltűnt vagyonról van szó.
0: Igen, hát ugye itt az a kérdés, hogy ugye mi számít eltűnt vagyonnak, akkor szerintem az sem, tehát az is vitaképes, mert valaki azt eltűntnek gondolja, valaki meg azt nem eltűntnek gondolja, valaki azt gondolja, hogy lehet, hogy valami eltűnt, de az legális módon tűnt el, mert hogy lett belőle valami, valaki meg azt gondolja, hogy ez nem egy legitim dolog, hogy abból az lett, szóval hogy itt az is szerintem vitaképes nagyon sok esetben, de azzal én egyetértek azzal megállapítással, hogy több 10 000 milliárd forintról van szó, tehát döbbenetes mennyiségű pénz az, aminek kapcsolatban nagyon jogosan teszünk fel kérdéseket, és szintén több 10 000 forint az, amivel kapcsolatban, több 10 000 milliárd forint, amivel kapcsolatban jogosan indulnak különböző jogi eljárások, legyen az polgári vagy büntetőjogi eljárás. Egy. Kettő. Ebből mennyit lehet visszaszerezni, hogy mennyit tudnak egy ilyen szervezetek visszaszerezni, vagy ilyen szervezet visszaszerezni? Igen, a 10% az nem egy irreális volumen ebben a kérdésben. Az idő, az elévülés, az ügyek bonyolultsága, az érdekeltségi viszonyoknak a megváltozása, vagy meg nem változása, a kapacitás, hogy ki milyen mélységben tud egyes ügyeket feltárni, a szándék, azt szerintem továbbra is kérdéses, hogy milyen ügyeknek a feltárása van szándék, milyen ügyeknek a feltárása nincsen szándék, történt mondjuk kiegyezés egyes szereplőkkel, vagy nem történt kiegyezés egyes szereplőkkel, ez is majd felfog a, hogy mondjam, politika sodrásának bizonyos pillanatában merülni.
2: Vannak háttérinformációk?
0: Nem, én semmiről nem tudok semmit, csak azt.
1: Egyre jobban érdekelnek ezek a háttérinfóid.
0: Csak hogy én biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen beszélgetések majd a későbbiekben, hogy Matolcsit miért nem hallgatták még meg, talán kiegyeztek vele?
1: Én meg olyanokról hallottam, hogy oda mennek egy céghez, és azt mondják, hogy kiegyezés, vagy NAV, vagy egyebek.
0: Hát nagyon sok ilyen sztori volt az elmúlt 16 évben, és én ismerek.
1: Én mostanából hallottam ilyet.
0: Én mostanából nem hallottam ilyet, az elmúlt 16 évből én több olyan cégvezetőt ismerek, akinek ezt a kérdést feltették, és akitől egyébként egy részüktől ki is facsarták az ő cégét a kezéből. Ezeknek egy része egyébként mindig van a nyilvánosságban, meg ezekről az ott esetben érintett szereplők is beszéltek. Van olyan érintett szereplő, aki nem tudott beszélni erről, mert mondjuk például a gyilkosságot követett. El, sok milliárdos cégnek a tulajdonosaként. Ez nem így jelent meg a nyilvánosságban, hogy a szereplő gyilkosságot követett el egyébként. Zárja, bezárva. Szóval, hogy ez a 10%-os sikerarány szerintem reális, és az ügyben, hogy mondjam, hogyha sikerül, akkor én már boldog vagyok.
2: Teszem hozzá, hatékony akkor a hivatal.
0: Így van, teszem hozzá, hogy a miniszterünk szokott haknizni ilyen olyan számokkal, hogy csak a felszólítása több 1000 milliárd forint visszaérkezett már, és szerintem ez is, tehát ezt én hozzáteszem a sikerdobozba, mert láthatólag azért sokan mondjuk például az NK-os történetben, ott is több 10 milliárd forint visszaérkezett a kasszába, akik úgy gondolták, hogy ők nem feltétlenül a megfelelő jogalappal kapták például azt a támogatást, azt ők akkor visszautalták, hogy az NK-nál ott tényleg konkrétan nevesítve is lettek ezek a szereplők, akik visszautalták, de egyes cégek is egyébként, sőt, jó pár cég is visszautalta, aki hát mondjam, kétes okból és forrásból és módon kapott milliárdos támogatásokat. Szóval itt több különböző mód van a vagyonnak a visszaszerzésére. Van a kérés, van a fenyegetés, van a jogi eljárásoknak a megindítása, és tehát ugye...
2: És van a zsarolás.
0: Van a zsarolás, igen, hát egyfajta puha zsarolás, szerintem sokkal keményebb zsarolás volt azokban az ügyekben, amiről beszéltem a NER időszakban, amikor tényleg cégeket zsaroltak ki tulajdonosaiktól. Szóval, hogy ezt az angol mondja, stick and carrot, tehát, hogy a botot és a répát együtt kell, nem tudom, van ennek magyar megfelelőte, vagy az újságíró mégis, van ennek a fordulatnak magyar megfelelője. Szóval, hogy egyszerre kell a pozitív és a negatív ösztönzőket alkalmazni. Uh-huh. Azt hiszem, talán ez ennek a PC-nek.
2: Igen, te is ilyen optimista vagy?
1: Egyébként általában optimista vagyok, e tekintetben továbbra is szkeptikus azért, mert ugye egy ez egy jogi szabályok mentén működő hivatal, amiről beszélünk, tehát itt nem tudok értelmezni fenyegetést, szívességkérés, stb. Ezeknek strikt jogszabályok mentén működő eljárásoknak kell lenniük, amik utána kiállják a nyilvánosság próbáját, és a társadalom igazságérzetének is megfelelő döntéseket hoznak. Nem zárom ki a lehetőségét, mint azt már többször elmondtam, hiszen nem látok a jövőbe, maximum az aggályaimat tudom sorolni, vagy a kételjeimet, vagy a problémáimat, kritikáimat előzetesen, de nem látom még, hogy hogyan működik ez a hivatal, hogyan zajlik a vagyonvisszaszerzés. Inkább Tölgyesi Péternek a szavai csengenek a fülembe, aki a választási eredmény után beszélt arról, hogy a rendszerváltások nemzete vagyunk, és nagyon sok időszak volt az elmúlt 100 évben, 200 évben, amikor rendszerváltásról beszélt. Nem biztos, hogy az is történt, amikor erről beszéltek, de hogy nagyon
0: közbe kell vágnom. Tölgyesi Péter, aki a rendszerváltásnak a fő architektora, akinek a lelkén szárad nagyon sok minden, ami az elmúlt 36 évben egyébként most mi jelen pillanatban elszenvedünk. Ezt azért tegyük most hozzá Tölgyesi Péter.
1: Csináljuk mögé. Akkor egy Tölgyesi Péter különkiadást, de én inkább az elemzői Tölgyesi Pétert hozom ide, és azt a megállapítást, amivel lehet vitatkozni, hogy ezeknek az ígéreteknek, amikor arról beszélt egy új hatalom, hogy én most akkor itt rendet teszek, és visszaveszem azt, amit elvettek az előzők, annak egyébként ugye az volt az üzenete, hogy a nemzet vagyona, a közösség vagyona az több lesz, de ezek általában valahogy a dolog természetéből fakadóan, mert eljárások, mert utána olyan következmények egy-egy döntésnek, amit előre nem látnak, mindig a végeredménye, a szaldója mínuszos volt a közösség tekintetében. Tehát jól hangzik, hogy mi most visszaveszünk valamit, mondja a politikus, majd amikor a sztori végére érünk, lehet, hogy az eredmény az mínuszos lesz. Lássuk meg, térjünk rá vissza, mondjuk 2 év múlva, és majd akkor beszéljük
2: két
1: meg.
2: 2 év múlva, de ugyanitt.
1: Egyetlen példát hadd hozzak egy példát, és akkor egyetlen példát, csak bocsánat, ott vannak ezek a kekva vagyonok. Ezekre ezt mondják, hogy visszaveszi a kormány. Visszaveszi a kormány a közösségnek. Na most valójában ezeknek a kekváknak egy jó része olyan tevékenységet látott el, amelyik egyébként közfeladat, csak erre kapott egy vagyont, amit most nehezményez.
0: Amit magánvagyonként kezeltek az őt, azok, akik most fel voltak kérve arra, hogy azt kezeljék.
1: Nem értek és veled egyet. És
0: azt megértem, mert a Mandiner is egy ilyennek a részeként működött, és bizonyára ez neked fájdalmas személyes okokból is. De azért
1: nem én hoztam meg ezeket a döntéseket, a fájdalmas szót azt aláírom, tekintve a helyzetünket, de egyébként nem magunkról akartam beszélni, persze azt is lehet.
2: Oké,
1: de még egy utolsó lekerekítve a gondolatmenetemet van, mondjuk akkor maradjunk az MCC-nél. Van az MCC-nek egy tehetséggondozó hálózata, van abban 8000 diák, van ezeknek a diákoknak ösztöndíjuk és lakhatásuk. A lakhatásuk érdekében az MCC-re bízott ingatlan portfólió, és ezzel összefüggésben különböző munkatársak, akik elvégzik ezt a munkát, a diákokkal együttműködve. Tudom, mellé teszed, hogy minden más is az MCC-ben.
0: De minden mással van a baj. Azért, hogyha az MCC számára ez fontos lett volna, akkor nem trágyázza össze olyan dolgokkal, ami miatt veszélybe sodorja azt a funkciót. De összetrágyázta olyan dolgokkal, amiben veszélybe sodorta azt a funkciót.
1: Nem tartom helyen vannak a trágyázás kifejezést.
0: A választott nagy része erről ezt gondolja, lehet, hogy ez egy kicsikét éles megfogalmazás volt a részemről, amiből visszakozok a magam részéről, nem keni össze, akkor talán ez talán pontosabb megírás a helyzetnek, de hogy tényleg, hogyha ez az MCC számára az emberekkel való foglalkozás, meg a tehetséggondozás ennyire fontos lett volna, és nem csak egy ilyen ok, ami miatt az egészet működteti, hanem tényleg ez fontos lett volna neki, akkor nem kenni össze olyan ügyekkel, amelyek politikai kitettséget okoznak számára.
1: Nem voltam döntéshozó az MCC-ben, de én azt láttam, hogy igenis fontos egy 30 éve végzett tevékenység a tehetséggondozás, és amire ki akartam futatni a gondolatmenetemet, és ezt példaként hozva ide, hozhattam volna más példát is, ebben lehet igazatok, akkor az állam most ezt a feladatot átveszi, de ez az államnak innentől ezzel pluszköltség lesz, hogy fenntartsa, vagy ha megszünteti, akkor 8000 diákkal kell szembenéznie, akik eddig, vagy 7000-rel, mert ugye 1000 mindig cserélődik, vagy 500000-re, hogy valaki kifut már, mint diplomát szerez, valaki belép, mert éppen most lép be a programba friss egyetemistaként, szakkollégiumi tagsággal. Szóval ezt akkor finanszíroznia kell, egy másik zsebből visszaszerezte a vagyont, azt mondhatja, hogy igen, lehet, hogy egyébként többletköltsége lesz, mert a know-how-t is meg kell tanulnia mellé, mert azt eddig az MCC végezte? Igen. Lehet, hogy a szaldója ennek a tevékenységnek az lesz, hogy jövőre, ha megtartja a kormány, és miért ne tarthatna meg egy ilyen egyébként tehetséggondozásról szóló tevékenységét, az MCC-nek azt a részét, amit szerintem senki nem is támadott az elmúlt időszakban. Lehet, hogy a végén mínuszos lesz a szaldó, és hozhatok sok-sok olyan példát, amiben ez előfordulhat.
0: De ugye ezt az MCC nem értékneutrálisan tette, hanem értéktelen.
1: Én most nem a politikai vetületére gondoltam, hanem a gyakorlatban, hogy néz ki.
0: Értem, hogy nem arra gondoltál, de a választók ezt nem vonják külön.
1: Aláírom,
0: és
1: csak mondom, hogy...
0: És nem is lehet külön vonni.
1: Mondhatod,
0: és nagyon sokaknak
1: mondhatja
0: ez
1: majd a kormány a végén, hogy spórolt ezen a sztorin végül? Nem biztos.
0: De itt nem csak a... Hogy mondjam, egyrészt egyébként lehet, hogy mondhatja, de másrészt nem csak arról van szó, hogy spórolt, hanem arról is van szó, hogy ezt nem értéksemleges módon tette, és lehet, hogy létre fog hozni egy olyan szervezetet, nem tudom, hogy mit fog létrehozni. Ami értéksemlegesen teszi, és nem önti le egy ilyen, hogy mondjam, nem tudom pontosan milyen, mert én nem voltam az MCC-nek sosem része, de mondjuk azt egy ilyen konzervatív mázzal.
1: Nem leönti egy liberális mázzal.
0: Nem tudjuk, tehát...
1: Olyan nincs, hogy...
2: Valamilyen mázzal le kell.
1: Biztos, hogy lesz.
0: Vagy leönti több különböző típusú mázzal, és azt mondja a drága tehetségeseknek, hogy választhatok, hogy ti milyen mázat szeretnétek magatoknak.
1: Jó.
0: Mert hogy jelen pillanatban ez az MCC-ben nem vagy nagyon korlátozottan voltak, mert teszem hozzá, ugye voltak olyanok, hogy mi MCC-sek vagyunk, de tudjuk, hogy rátok szavaztok. Tehát, hogy nyilván persze ez is létező jelenség volt.
1: Most a tiszás kommentek MCC-s diákoktól, hogy úristen,
0: mire
1: szavaztam.
0: De hogy attól az még nem egy értéksemleges történet volt, hanem az szolgálólányává lett téve egy politikai ideológiának, egy politikai osztálynak, egy politikai részegységnek, és hogyha szerintem ezt a kormány át fogja alakítani olyanná, ami az egész nemzetet szolgálja, és nem egy ideológiának a részegysége, és nem egy politikai pártnak a részegysége a nap végén, akkor szerintem már többet értünk el, és már pozitív a történet.
1: Okay. És mi van, hogyha fölmond egy olyan megállapodást vagy szerződést, ami egyébként jogi szempontból rendben van, azt mondja, hogy milliárdokat spórol, mert visszavesz valamit az állam, vagy nem fizet ki, amiről egyébként papírt írt alá még az előző kormány idején az állam képviseletében eljáró intézmény egy befektetővel, gondolok itt például a Bayer Constructnak az ügyére, de hozhatok majd akár jövőbeli példákat, ha lesz hasonló. Majd jön egy pereskedés, és a nap végén nemzetközi fórumon, mert ilyen egyébként voltak példák korábban is, megnyeri az a vállalkozó, hiszen a jog mellette van. A politikai érdek az, hogy azt mondja a kormány, hogy én visszaveszem erőnek erejével.
0: Most a Kekváról átugrottunk egy céges történetre.
1: Igen, mert azért a Kekvá egy példa volt, a vagyon visszaszerzésről beszéltünk eredetileg, ahol nem csak a Kekvákról van szó, hanem bármilyen gazdasági tevékenységről.
0: Azt nem tudom, hogy jól veszem ki.
1: Mondtad a 10%-ot, hogy szerintem annyit rá is nem vissza lehet venni.
0: A zuglói Bayer Constructnak építkezéssel kapcsolatban, ha jól veszem ki, akkor a Bayer Constructnak nem tudta megugrani azt, hogy a zuglói önkormányzatnak ne legyen elővásárlási joga arra a földterületre, az az egész történet épült. Ennek okán ott egy szerződésszegés követett el, és ebbe a szerződésszegésbe kapaszkodva veszi vissza jelen pillanatban, hogy mondja fel az állam a szerződést. Teszem hozzá, ez hasonló mértékű szerződés szegés, talán nem pontos a szóhasználat, amivel a mini Dubaj, a maxi Dubaj történetben az államnak a vagyonkijátszási tevékenysége megbicsaklott, ahol ugye a főváros egyik,
2: jó, olyan nem,
0: egyik intézményének elővásárlási joga volt, azt hiszem az FKF-nek, vagy nem is tudom pontosan melyiknek, elővásárlási joga volt, és ennek okán nem sikerült azt a sztorit lejátszani.
1: Hát igen, de az egy előtte volt még akkor egy jogi vitának a történet, most meg bőven utána vagyunk egy kifizetésnek, tehát ez
0: még
1: nagyon
0: nincs,
1: különböző.
0: Még az
2: ezt most itt függesztjük föl, mert már tényleg nagyon kevés időnk van.
0: És még a tőgyesi sztorit végre tudtam mondani, hogy neki mi a felelőssége a rendszerváltásban.
2: Szerintem egy külön adás témája lehet akár a tőgyesi felelőssége.
0: Csak mert ő saját magát szitta, hogyha ezeket mondta, mert hogy mégiscsak ő volt az, aki az MDF-SZDSZ paktumot létrehozta. Ő volt az, aki az MSZMP-nek vagyon átmentését.
2: Kifaggassuk, hogy most mi volt ez a hármas triumvirátusos felmondás. Ugye nem csak te, hanem Kohán Mátyás, Lentulai Krisztián kollégáddal együtt álltatok föl a héten a Mandinerből. Hogyan tovább és miért?
1: A triumvirátus kifejezés elhangzott, azt szeretném tisztázni, hogy egyikünk sem Pompeius, Magnus vagy Lepidus vagy bármi ilyesmi, úgyhogy maradunk mindhárman. Na viccet félretéve, hát az igazság, hogy hosszú történet, mert a Kekvákat már úgy érintettük, de a Mandiner sorsa az oda kötődött az MCC-hez, mert az MCC által tulajdonolt gazdasági társág által tulajdonolt majd gazdasági társaságként működött a Mandiner, az MCC-nek vége, most erre lehetne részletesebben megint visszatérve beszélni, de ez most faktum, a pénzügyminisztérium Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT kötője Ruf Bálint kötője Magyar Péter miniszterelnök Kármán úr, András. És Kármán András, ők tulajdonolják majd, vagy gyakorolják a tulajdonosi jogokat a következő időszakban, szeptember 1-től biztosan, de egyes jogszabályok szerint már júliustól, csak még ezt nem tudják, mert még egy bíróság, mindegy.
2: Szóval ez érződik már a Mandiner bonyolult működésében?
1: Nekünk még, tehát olyan nem volt, hogy telefonon odaszóltak volna, hogy máshogy írjuk, észre, vagy rúgjunk ki valakit, vagy ilyesmi. Én ezt úgy datálom, hogy szeptember 1-től lehetséges jogszabály szerint is. Egyébként, de az már elhangzott a miniszterelnök a végrehajtó hatalom részéről, aki ugye ki tudott rugatni egy kommenttel két frissen fölvett közmédiás munkavállalót, tehát azért valami következménye olykor-olykor van a szavának, hogy
0: én úgy tudom, majd meg fogja határozni,
1: meg fogják határozni majd ők az állam részéről, hogy milyen tartalom jelenjen meg a Mandinerbe, de mindegy, lehet ezt sokat magyarázni, a lényeg, hogy mi arra jutottunk, hogy ebben a szituációban nekünk itt nincs maradásunk, erre a helyzetre, erre a szituációra fel akarjuk hívni a figyelmet, beugrunk abba az állapotba, amit munkanélküliségnek hívnak, aztán bízunk benne, hogy lesznek támogatóink, lesznek olyanok, akik velünk tartanak adott esetben a Mandiner jelenlegi vagy volt kollégáik köréből, csinálunk egy még jobbat, mint a Mandiner, egy hasonlóan
0: ez egy ilyen új telex sztori? Index telex sztori?
1: Nem merném magam indikálni a jogot, hogy magamat hozzájuk hasonlítsam, akkor egész szerkesztőség áll föl.
2: Mikor indul el?
1: Hát mi a függetlenségi barométerünk nekünk is kilengett, mármint a mi értékítéletünk szerint. Nincs indulási időpont, mert még tervezünk alapvetően, meg még azért akarunk azért, hogy mondjam, többet is elárulni majd arról, hogy pontosan mit tervezünk, mert mit arra terveztek? Tudunk csak majd, lépésről lépésre. Van ennek egy ilyen...
0: De név már van, nem?
1: Nem tudunk azonnal bemondani mindent, mert még vannak, amik nem dőltek el, például a név, még nem biztos,
2: és
1: de
2: mi
1: ha
2: lesz
1: biztos
2: a...
1: lenne, sem mondanám most még
2: úgy
1: el.
2: Úgymond vezérvonal, tehát, hogy így marad ez a jobboldali sár.
1: Mi azt érezzük, hogy tehát alapvetően egy jobboldali, de a politikától nagyobb távolságot tartó médiumot szeretnénk csinálni, a kormánnyal erőteljesen kritikus hangvételben nagyjából itt tartunk, de majd többet elárulunk a alapvetéseinkről is a következő időszakban.
2: Nagyon aprózódik föl ez a jobboldali média.
1: Hát a jobboldali média az lényegében kis túlzással összeomlik. Azt lehet mellé tenni, én mint a romok alatt kimászni készülő munkatárs, én azért próbálok ebből valami olyat kihúzni, hogy lehet ez még jobb is. Ezért folytatjuk.
0: Én mindig bízom abban, hogy lehet jobb. Egy kérdés azért hadd tegyek fel, hogyha már mégis
1: lejárt itt van. Lejárt az időadás, most nézem.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy ugye azt mondtad, hogy az MCC berkeiben volt a Mandiner, ugye nem ott indult, ugye a Mandinernek az elődje az utolsó figyelmeztetés nevű fideszes hírlevél, vagy nem is tudom valami, talán hírlevél, vagy nem is tudom valami formátum.
1: Igen,
0: volt.
1: Abból lett aztán egy
0: Abból lett a reakció, és abból lett a Mandiner. Tehát azt valami fideszes, talán fidelitásos fiatalok hozták létre még 10x évvel ezelőtt, és abból jött ki, és önálló KFT volt a Mandiner, tehát hogy nem volt intézményes tulajdonosa, nem volt egy MCC nevű, nem MCC típusú intézményes tulajdonosa, hanem kvázi magánszemélyek voltak a tulajdonosai.
1: Mindjárt bejön a Dévény István, és kirúg minket innen.
0: Attól talán nem félek, bízom benne, hogy mindjárt bízunk. Bízom benne abban, hogy vagyok annyira jóban vele, hogy engem talán nem rúg.
2: Téged
1: nem, csak engem.
2: Meg esetleg engem, igen.
0: De hogy valamiért mégis az MCC alá került, nem zárom ki, hogy azért, mert valószínűleg onnét lehetett jól finanszírozni a történetet. Tehát itt azért szerintem már a vagyonvisszaszerzési hivatal fel tud tenni kérdéseket a Mandiner múltbeli működésével kapcsolatban. De én hagyd tegyek fel egy kérdést az a kapcsolatban, hogy volt-e mondjuk... nem jobboldali, hanem mondjuk baloldali szervezet az MCC keretein belül, mint Kekva, vagy volt-e liberális, vagy volt-e más értékrendű újság, tulajdonult-e más értékrendű újságot az MCC ezekben, vagy kiadványt ezekben az időszakokban?
1: A Librire, vagy az Inforádióra tudok esetleg rámutatni, hogyha
0: Tehát akkor nem.
1: Hát az Inforádió, azt nem mondanám jobboldali konzervatívnak.
0: Ne vicceljünk már.
1: Eléggé középen álló az Inforádió.
0: Az Inforádió középen áll, de az Inforádió, hogy mondjam, azért mégiscsak egy bizonyos Tumf István szellemi nyomására vagy kérésére hozták létre, és még mindig is...
2: Elnézést,
1: mi viszont egyébként ráadásul a Mediaverse-ből mentünk az MCC-hez, csak jelzem, tehát nem.
2: A publikum előtt megszüntetjük a diskurzust, és ezt majd lehet, hogy folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és búcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől is, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott ideiglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek, a kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on és bárhol, ahol belefutnak. És köszöntöm a stúdióban Raskó László Györgyöt, a Gardinohu alapítóját, ügyvezetőjét, AI szakértőt, aki tulajdonképpen egyedül vagy másodmagával vezet egy online üzletet, alapvetően AI-ra építkezve, ugye röviden?
4: Így van, én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és igen, ez eddig pontos.
3: Jó, hát innen majd te mondod a lényeget. Tulajdonképpen a beszélgetés nyilván az AI-ról fog szólni, nyilván ti ilyen kertészeti cuccokat árusítotok, így az elején azért azt hagyd kérdezzem meg, hogy az idei nyár hogy hatott a forgalmatokra, meg a termékekre.
4: Ugye ez egy extrém meleg és száraz nyár volt az idei, és ezért az átlaghoz képest más termékek mentek jobban. Elsősorban az esővízgyűjtőket vettek nagyon sokan, amiből nálunk jó nagy kínálat van. Ugye ez nem véletlen, ez ilyen tudatos vásárlói döntés, hogyha nem esik annyi eső, akkor legalább amikor esik, akkor gyűjtsük össze, és
3: legalább legyen egy szép esővízgyűjtő a kertben, ha már nem esik.
4: Hát, ha már nem esik, igen, de legalább amikor esik, akkor összegyűjtés, akkor utána kilocsolja belőle a vizet, amikor meg nem esik. Úgyhogy...
3: Jó, ti növényeket nem árusítotok, nem. Tehát arról nem beszélünk, hogy kiégésre alkalmas vagy nem alkalmas növények iránt, hogy változik a kereslet. Nézzük akkor ezt az egész történetet. Ugye ez nem úgy indult, hogy ez egy AI alapú biznisz, amiben vagytok, ez egy kertészeti áruda volt online. Igen.
4: Tehát úgy indult a Gardinónak a története, hogy 2020-ban engem megkerestek egy nagy kereskedő cégnek a tulajdonosai, akik kertészeti termékeket árultak mindenfelé Magyarországon, hogy szeretnének egy kiskereskedelmi ágat kiépíteni, ahol nem lennének fizikai boltok, hanem csak online árulnánk. Végülis nagyrészt hasonló termékeket, vagy ugyanazokat is, amiket másoknak is árul a nagykereskedés. És akkor végülis engem erre kiválasztottak erre a szerepre, úgyhogy megalapult a Gardino Magyarország Kft., aminek én lettem az ügyvezetője, és a nullától kezdve felépítettük ezt a, végülis ez egy webshop.
3: De gyárilag közgazdász vagy, ugye?
4: Igen, én közgazdász
3: tehát
4: vagyok.
3: Tehát egy híres kertészeti termékkereskedő.
4: Nem, onnan ismertek a tulajdonosok, hogy én előtte is ilyen startupoknál dolgoztam, és tartottam előadásokat is, elsősorban kriptóval kapcsolatos ilyen ismeretterjesztő előadásokat egyetemeken is, meg cégeknek is, és az egyik ilyen előadásomon találkoztak talán először velem, és ott hallottak, és így megmaradt nekik, hogy én ilyen startupos beállítottságú ember vagyok, és amikor megkerestek, akkor így jött a lehetőség.
3: Jó, és akkor elindult.
4: Igen, igen, és akkor fölépítettük, 2021. februárjában indult a Gardino. Előtte egy fél évig igazából az előkészületek voltak, meg az egész koncepciónak a kidolgozása, a brandnek a kitalálása, és 2021. februárjában indult el először a honlap. Ezt akkor persze teljesen bármiféle mesterséges intelligencia nélkül építettük a Shopify webáruház motorra, és már akkor is azért modernnek számított, tehát ez már nagyon sok mindent tudott rögtön az induláskor, direkt úgy alakítottuk ki, hogy ez egy ilyen jövőálló webshop legyen, és utólag ez egy nagyon jó döntés volt, mert pont tavaly a Shopify-nak a vezérigazgatója mondta, hogy kötelező minden munkavállalójuknak használni az AI-t a Shopify-on belül, mert hogy szerinte ez annyira meg fogja változtatni a világot, és ezt csak úgy lehet megtanulni, hogy ha valaki használja is konkrétan. Na de visszaugorva, akkor ez egy ilyen tradicionálisabb webshopnak indult, az elején 3, majd később 4 teljes állású munkavállalóval, és ugye nagyon sok minden ki volt szervezve, tehát mondjuk a raktári logisztika az ki volt szervezve, a pénzügynek egy jó része ki volt szervezve, a könyvelést, tehát ezeket nem mit csináltuk, mi próbáltunk csak arra koncentrálni, amihez értünk, az a nagyon modern és gyors honlap, ahol áruljuk ezeket a kertészeti kiegészítőket és termékeket, és a marketing, amit mögé tudtunk tenni, elsősorban az online marketing.
3: És akkor egyszer csak jött a mesterséges intelligencia.
4: És akkor egyébként az történt, hogy én 5 évig voltam itt ügyvezető, majd felmondtam, többek között amiatt is, mert el akartam menni mesterséges intelligenciát tanulni, és ezt az így az ügyvezetőség mellett nem volt rá lehetőségem. Egyébként ez onnan jött ez az ötlet, többek között, hogy 2024-ben volt történt az az eset, amikor én először rászméltem, hogy itt most valami hatalmas változás van készülőben, hogy volt nálunk egy gyakornok, aki egy marketing gyakornok, vagy kezdő állásban volt, egy fiatal lány, aki még egyetemre járt, és ő egyszer így megkapta feladatnak, hogy készítsen a honlapon egy változtatást, ha jól emlékszem, ez egy esővízgyűjtő választó, ilyen quizt kellett csinálnia, amihez kellett programozói tudás is, és akkor én mondtam neki, hogy hogy akkor beszélj meg a ChatGPT-vel, hát ha le tudják ezt így programozni, és másnapra el is készült, és tökéletes volt, és teljesen ledöbbentem, hogy úristen, hát eddig bármit változtattunk a honlapon, az egy nagyon részletesen le kellett írni a fejlesztőknek, hogy mit szeretnénk, akkor ők visszakérdeztek, adtak egy hatalmas árajánlatot, bármit akartunk változtatni, mindig iszonyú pénzekbe került, és utána akkor elkezdték megcsinálni, az hónapokig tartott, és aztán általában csúsztak is ezek a fejlesztők, akkor utána kiderült, hogy valamit máshogy szeretnénk, szóval ez egy nagyon drága és hosszú folyamat volt, és ez így egyik pillanatra a másikra így lecsökkent, főleg az egyszerűbb dolgok esetében, ilyen 1-2 napra. És akkor én ott rájöttem, hogy hát jó, hát ez valami nagyon, nagyon új. Nekem mindig hiányzott az életemből, én elég sok, ugye én startupnál dolgoztam, és körülöttem mindig ilyen tech arcok voltak, programozók, én voltam általában a gazdasági részekkel foglalkozó ember, pénzügyel, ilyesmivel, és mindig fájt, hogy én nem tudok programozni, és itt csak így mindig ámultam, hogy miket meg tudnak csinálni mások. Na és most már úgy érzem, hogy ez ilyen szakadék, ez betemetődött a mesterséges intelligenciával nagy részt. Az ilyen egyszerűbb programozói feladatokat olyan tökéletesen megcsinálja most már a mesterséges intelligencia, hogy igazából nagyon, nagyon leegyszerűsült a vállalkozás. Te személy
3: szerint hogy találkoztál vele először? Olvastad, hogy van, vagy elkezdted otthon próbálgatni? Hát
4: a ChatGPT-t próbáltam ki én is először, de ugye alapvetően csak én is úgy kérdezgettem, mint ahogy mondjuk a Google-től is kérdeztem, és addig akkor elolvastam blogposztokat egy adott témáról, és úgy próbáltam edukálni magamat, így meg már akkor összefoglalta nekem a ChatGPT, szóval ez így egyszerűbb volt. De amikor igazán elmélyültem, az volt, amikor 2025 elején én felmondtam itt ennél a cégnél, és elmentem egy fél évre, nem csináltam semmit, csak mesterséges intelligenciát tanultam. Először kiutaztam ehhez Szingapurba, egy ilyen egyetemre, ahol végül ezt is lehetett tanulni. Ott nagyon intenzíven tanultam ezzel kapcsolatos dolgokat, és aztán visszajöttem Magyarországra, és utána itt már ilyen autodidakta módon tanultam.
3: Azért ezt ne ugorjuk át ilyen gyorsan. Egyrészt valaki Szingapurba jár egyetemre, az olyan jól hangzik.
4: Igen.
3: Másrészt az is feltételezhető, legalábbis és egyszer voltam nagyon régen Szingapurban egy napot, de hogy így technológiailag azért ők úgy eléggé a topon vannak.
4: Nagyon a topon vannak, és főleg akik ebben a Network School nevezetű iskolába jártak, mint én is, ők eszméletlen profik voltak. Ez igazából egy olyan suli volt, ahol ilyen vállalkozó szellemű embereknek a gyűjtőhelye volt, akik szerettek volna ilyen technológiai dolgokban elmélyülni, elsősorban egyébként a legtöbben mesterséges intelligenciával foglalkoztak, programozók voltak, és hát akkor ott kezdtem el én is itt tanulni. Akkor azért még, tehát ez kicsit több mint egy évvel ezelőtt volt, 2025 áprilisában, akkor még nem voltak ennyire profik a mesterséges intelligenciák, szóval én ott elkezdtem kódolni, tanulni, de azért ott még sokszor hibázott, és akkor volt ilyen, hogy beleesett egy ilyen ördögi körbe, hogy csinált valami hibát a kódban a mesterséges intelligencia, és aztán nem tudta kijavítani, és én meg nem értettem hozzá, és akkor így sokszor próbáltam elmagyarázni neki, hogy csinálja már meg, ő meg nem értette, hogy mi a probléma, és akkor így voltak, hogy így elakadtam az mondjuk egy applikációnak a fejlesztésében. Szerintem ma már ilyen nincsen, nagyon profin rájön a hibákra, általában önmagától ki is javítja, most már sokkal egyszerűbb ez.
3: Ha más is kedvet kapna, hogy elmenjen egy ilyen iskolába, vagy ebben.
4: Igen.
3: Akkor ez csak úgy az ember jelentkezik, kasszához járul, fizet és jár, vagy valamilyen hát előfeltételek most... vannak?
4: Hát konkrétan a Network Schoolban ott egy ilyen nagyon hosszú procedúra jelentkezés, hogy ott az nem annyira egyszerű, hogy csak befizeti valaki, hanem kell írni komoly motivációs levelet, el kell küldeni az önéletrajzot, meg kell mutatni, hogy eddig mit publikáltál az interneten, és akkor minél több lényegében ilyen pontokat lehetett szerezni, és akkor aszerint veszik fel az embereket. Egyébként maga a suli az meg nagyon olcsó volt, nem volt drága. Én 1500 dollárt fizettem az egész hónapra, amire benne volt a szállás is, benne volt az étkezés is, benne volt az is, hogy minden nap volt edzőtermi edzés egy ilyen fitness oktatóval, és még emellett az összes tanítás is, tehát ez nem drágább volt a repjegy, mint maga az oktatás része.
3: Tehát nem olyan horror.
4: Nem.
3: Viszont ezek szerint ez egy jó befektetésnek tűnik.
4: Ez egy nagyon jó befektetés volt, igen. Leginkább a szemléletmód miatt, tehát ott olyan emberek jártak oda, akik úgy érezték, hogy bármit meg lehet csinálni a világon, csak oda kell tennünk magunkat, és ilyen nagyon, nagyon magas volt a probléma megoldó képességem, meg a mindenkinek, senkitől nem hallottam azt, hogy panaszkodik, hogy valami rossz, hanem mindig az volt a hozzáállás, hogy ez így nem jó, csináljuk inkább máshogy, ez az ötletem rá, itt a javaslatom, szavazzuk meg, legyen-e így csinálva. És hát ez nagyon jól működött. És hát ugye ott nagyon sokat tanultam ezekről a mesterséges intelligenciákról, amit előtte én nem tudtam.
3: Jó, most ugye ő maga megcsinálja a kódot.
4: Igen.
3: Te el tudod mondani vibe coding-gal mondjuk, hogy milyen kódot szeretnél, akkor igazán mit tanultatok?
4: Hát leginkább ugye ezeknek az eszközöknek a használatát tanultuk, hogy ez inkább ilyen gyakorlati példáknak a tömkelege volt, hogy ki mi, hogyan csinálta meg, hogyan érte el azt, hogy ezt jól csináljak. Voltak ilyen tippek, trükkök, praktikák, hogy így érdemes lefejleszteni egy kódot mesterséges intelligenciával, ilyen lépések kellenek hozzá, ezeket kérdezd meg tőle oda-vissza egymástól. Mára egyébként ez szerintem sokkal kevésbé fontos, mert én ma reggel is, a mai napom azzal telt, hogy az egy programot csináltam a Gardinóra, ami a készletezésben segít, és hát igazából részletesen elmondtam neki, hogy mit szeretnék, és onnantól kezdve az egészet megépítette, és még voltak saját ötlete is hozzá, és semmit nem hibázott, és nagyon szuper lett az egész, egy pár óra leforgása alatt.
3: Igen, arra voltam kíváncsi, hogy lennék, mi mondjuk szerinted az a 2-3 olyan praktika, amit így el lehet mondani, és ami használ másnak is. Vagy hasznos.
4: Jó, ami akkor olyat mondok, ami most aktuális, mert ez annyira gyorsan változik, hogy fél év múlva szerintem már tök más lesz. Amit én most tudok így ajánlani praktikát, az egyik az, hogy minél jobban megismeri mondjuk egy adott cég működését az AI, annál ügyesebben fogja tudni megoldani ezt a konkrét problémát, amit adsz neki. Tehát ugye én is úgy kezdtem el még régebben, hogy mindenféle kontextus nélkül elkezdtem beszélgetni vele egy új, mit tudom én, ilyen csetablakban egy problémáról. De most már azt csinálom, hogy van egy ilyen tudálgatni vele egy új, mit tudom én, ilyen csetablakban egy problémáról. De most már

0: egyébként ismeri az egész üzleti logikát, hogy akkor mire figyeljen oda, amikor ezt fejleszti, mert hogy már megvan neki alapból ez a tudás. Tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy legyen egy ilyen tudásközpontja az AI-nak.
1: Mellesleg az, hogy a cég minden adatát ismeri ezáltal, az jó?
0: Igen, ez egy fontos kérdés. Ezzel mindig sokat filozofálok, hogy milyen az adatok azok, amikhez hozzájusson, és amihez nem. Ma például pont volt egy ilyen döntési pont, hogy egyelőre a ügyféladatokat nem engedtem oda neki, tehát minden anonimizálva van, amin dolgozik, nem tudja konkrétan.
1: Tehát rendelek tőletek egy esővíztárolót, nem fogja tudni, hogy én rendeltem.
0: Igen, nem fogja tudni felhasználni azokat az adatokat, uh-huh. ami konkrétan mondjuk ilyen telefonszám, meg e-mail cím ilyenekre gondolok, de egyébként azt meg mindent lát, hogy mi van azon a rendelésen. De hát ez csak kérdés, igazából oda is adhatnám neki, ugye ez egy ilyen jogi kérdés inkább. És miért is kezdtünk el erről beszélni? Hogy
1: az adatokat látja, igen, és ez mekkora kockázat.
0: A másik, amit nem engedtem oda neki, az ilyen pénzügyekhez hozzáférés, tehát a bankszámlához nem fér hozzá, a bankkártyához nem fér hozzá, a különböző hirdetési felületeinken neki csak általában csak olvasási joga van, nem tud elindítani hirtelen egy hirdetést, nem tudom, sok-sok ezer forintért. Igen, ez a kettő volt nekem olyan, aminél úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos, hogy ebbe még ne adjam át a kontrollt, de valószínűleg ez is időkérdése valamilyen formában.
1: Még ott tartunk tulajdonképpen, hogy Szingapurban vagy, igen? Igazán még nem jöttél, igen? Haza, tehát most még nem tudjuk, hogy milyen céget vezetsz most.
0: Igen, igen. És akkor Szingapur után ugye hazajöttem, ott azon kezdtem el gondolkozni, hogy akkor most ezzel a tudással, ami van nekem, szeretnék vagy becsatlakozni egy kis céghez, vagy esetleg, hogyha úgy alakul, esetleg meg is vásárolni ilyen management buy-in szerűséggel egy cégbe, ami egy ilyen egyszerű valamit gyártó cég, vagy szolgáltató cég, ami még nincsen úgymond felokosítva, tehát ilyen régebbi IT rendszereket használnak, nem tudom, Excelbe írogatják a dolgokat, és akkor ez volt a tervem, hogy akkor keresek egy ilyen céget, és ott majd megpróbálom az AI-t ráereszteni, és minden folyamatot annyira optimalizálni, amennyire csak lehet. És amíg ezeket így keresgettem, addig pont megkeresett ennek az előző, a Gardinónak a tulajdonosi köre, hogy végül is úgy döntöttek, fél évvel azután, hogy én elmentem, hogy ők nem szeretnék folytatni ezt a Gardino projektet, mert nem igazán hozza vissza azt a befektetett pénzt, amit az elején beletettek, inkább ilyen nullszaldósra jön ki, és hát arra gondoltak, hogy esetleg megvehetem, és hogyha akarom, akkor én egyedül csinálhatom ezt tovább. És akkor ezen gondolkoztam, végül úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy ez egy jó ötlet, és pont azért jó ötlet, mert én ugye jól ismerem a Gardinónak az összes, igen, folyamatát, a cégnek az összes folyamatát, és szerintem az elkereskedelem az meg pont egy olyan üzletág, amit nagyon jól lehet az AI-jal irányítatni, meg optimalizálni. Úgyhogy így január 1-ével 2026-ban megvettük a céget, és onnantól kezdve egyre inkább AI viszi ezt a céget. Azt még hozzáteszem, hogy ugye előtte ott 4 munkavállaló volt nagyjából a cégben, és őket még az előző vezetés végülis mindenkinek közös megegyezéssel felmondtak, és végül csak egy munkavállaló maradt a cégben, aki most is itt van.
1: Jó, hát akkor nem neked kellett kirúgni a
0: nem. Kollégákat. Igen, ez... Én nem is akartam, igen.
1: Ez jó. És akkor most vagytok ketten.
0: Vagyunk ketten, igen. Én felelek inkább az üzletfejlesztésért, a kollégám pedig az ilyen napi dolgok. Ugye van, hogy valaki rájön, hogy más színű esővízgyűjtőt szeretne, mint amit igazából rendelt, és akkor ezt most még emberrel kell megbeszélni, ez szerintem még egy jó ideig így is lesz. Vannak ilyen nagyon ilyen nis részek, ahol még kell az ember. De egyébként a folyamatok nagyon nagy részét az sikerült átültetnünk azóta AI alapúvá, és nem megy rosszabbul a Gardino, mint tavaly 4,5 emberrel, sőt, javultak a számok, tehát mondjuk az árbevételünk is nőtt az elmúlt hónapokban, már a tavaly ugyanilyen hónapokhoz viszony,

0: És a különböző AI alkalmazásokért gondolom fizettek, nem mindent te fejlesztettél. Illetve hát amiket fejlesztesz, akkor is fizetni kell általában a nagy szolgáltatóknak.
1: Igen, tehát hogy itt van egy olyan kérdés, tehát mi egy ilyen no-code cég voltunk, senki nem értett a programozáshoz, bármit akartunk programoztatni, vagy átírni a honlapon, vagy programozni, ahhoz megbíztunk egy külső céget, vagy egy fejlesztőt, hogy ezt megcsinálja. Ez volt mondjuk 2025-ig. És akkor idéntől kezdve meg mindent az AI programoz, ugye van egy Claude előfizetés, igazából most már leginkább, meg még van egy pár másik is, de most legtöbbet azt használjuk, és ezzel elkezdtem leprogramozni azokat az egyébként előfizetéseket, amik egyébként vannak a Gardinóban, mert hogy ez egy, ugye magán a Shopify-on ugye az úgy működik, hogy van nagyon sok kis program, ami ott fut, és hogyha én kitalálom, hogy most szeretnék egy okosabb, nem tudom, mondjuk úgy olyan alkalmazást, ami pontosabban kiszámolja, hogy egy embernek mennyibe fog kerülni, hogyha tőlünk rendel mondjuk a szállítási költség, akkor ez most egy applikáció a Gardinon, és van ilyenből 20 pár applikáció, tehát jó sok. Mindegyikért fizetünk egy havi díjat, és akkor elkezdtem azt csinálni, hogy ezeket elkezdtem leprogramozni az AI-jal, minden, végül is két hetente kiváltok egy ilyen appot, most ez egész jól halad ez a projekt.
0: Egy interjúban azt olvastam veled, hogy 22 van.
1: Igen, megszámoltam legutóbb, 22 ilyen Shopify app előfizetésünk van konkrétan. És akkor most nagyjából ott tartok, ebből már hármat
0: sikerült
1: kiváltottam, és ugye összesen fizetünk ezekért most úgy nagyjából 600 ezer forintot havonta, abból már egy olyan 60 ezer forintnyi, azt most már nem fizetünk érte, mert egyébként ugyanazt a funkcionalitást sikerült leprogramozni, ami eddig volt, sőt, ez most már sokkal inkább a személy cégre szabott program, tehát ez olyanokat is tud egyébként, amit a másik program, amiért fizettünk, nem tudott, és nem is lenne releváns szerintem egy csomó más cégnek, tehát tök fölösleges lenne ezt lefejleszteni, de nekünk viszont nagyon érdekes, és nagyon jó, hogy van, és ezért szerintem egyébként ez is a jövő, hogy nagyon ilyen cégre specializált programok lesznek mindenhol, mert annyira egyszerű most már ezeket lefejleszteni, és sokszor jobbak is, mint az a program, amiért egyébként sok-sok pénzt fizet egy adott cég, és csomó mindent tud, de nem biztos, hogy pont azt, ami annak a cégnek kell.
0: Igen, de két kérdésemet kannibalizáltuk kicsit. Az egyik az lett volna, az vége későbbre szántam, hogy amit most ti felépítetek magatoknak, az így egy az egybe áttehető lenne egy másik cégre, ami mondjuk nem kertészeti eszközöket árul, hanem nem tudom, cipőt, kesztyűt, könyvet, vagy nem tudom, lekvárt.
1: Hát ezek az appok, amiket én csináltam mostanában, ezek ugye nagyon-nagyon specializáltak a Gardinóra, de hogyha akarnám, akkor megcsinálhatnám úgy, hogy akkor jó, akkor ne legyen ennyire specializált, hanem akkor vegyünk vissza bizonyos dolgokból, meg lehessen több beállítást megcsinálni, ez egyébként nem túl nehéz. Ezen is kezdtem gondolkozni, hogy van-e értelme ennek, hogy konkrétan a programot elkezdem árulni, amit lefejlesztettem, de azért az egy szinten nehezebb olyan szempontból, hogy akkor mögé kell tenni egy olyan infrastruktúrát, ami ugye folyamatosan fennáll, az sok pénzbe is kerül, meg nekem most nem ez a fókusz, tehát ez nem szeretnék feltétlenül ezzel foglalkozni, meg egyébként tudom, hogy ez annyira könnyen lemásolható, hogy igazából bárki, akinek van egy kis kedve, meg ideje, meg egy Claude előfizetés, ez valószínűleg ő is meg tudja csinálni, tehát most nem biztos, hogy ebbe van a nagy pénz. Viszont a nagy ilyen program, vagy ilyen szoftver cégek helyében én most azért nagyon félnék itt, hogy gyorsan le leszünk váltva, amíg ha nem találnak ki valami jó stratégiát ez ellen.
0: Igen, hát ez, ha te lefejleszted, nyilván mások is végeztek hasonló iskolát, vagy
1: persze,
0: elsajátítják, hát ez, tehát ez...
1: Igen. Hát meg én nem vagyok programozó, vagy programozó még sokkal ügyesebben meg tudja ezt csinálni, mint én.
0: Amit te megcsinálsz, és amit most így no-code-dal csinálsz, vagy vibe coding-gal csinálsz meg, ezek egyébként tökéletesen működnek utóbb?
1: Jól működnek, igen. Nem szokott bennük hiba lenni. Ha mégis történik valami hiba, az, az pillanatok alatt kijavítja az AI. Nem, eddig még nem futottam bele olyan problémába, amit most nem lehetett volna megcsinálni, de nem is nagyon szokott elromlani. Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy ezt mondjuk egy-két hónappal ezelőtt kezdtem el, tehát ezek még mind nagyon friss programok, nem telt el annyi idő, hogy kiderüljön, hogy esetleg valami nagy probléma lenne velük, eddig hiba nélkül fut az összes.
0: Ja, a másik fele az lett volna az a kérdés, hogy ugye mondtad, hogy ezelőtt 4-5 ember dolgozott, most ketten vagytok kb., igen, meg a Claude.
1: Igen.
0: És hogy nőtt az árbevétel, hogy a kiadások hogy változtak?
1: Hát a kiadások azok úgy nagyon, nagyon csökkentek, és nem csak arra gondolok, hogy nyilván a bérköltségek azok jelentős részben visszaestek, hanem arra is gondolok, hogy ugye a Claude, vagyis hát most bármelyik AI, az nagyon adatalapon dolgozik, és ezért azért kicsit pontosabb is, és nekem a marketingben mindig ez volt a veszőparipám, hogy ugye jöttek a marketingesek, hogy akkor csináljuk ezt, csináljuk azt, legyen, mindig voltak kreatív ötleteik, amik egyébként nagyon szuperek voltak, de hogy nagyon sokszor nem tudtuk megállapítani, hogy jó, oké, most erre elköltünk, mondjuk tegyük fel 1 millió forintot, de mit várunk tőle, hogy abból mennyi bevétel lesz. Ez nagyon sokszor tök nehéz ezt így megtippelni, igen, főleg előre, de még utólag is sokszor nagyon nehéz lekövetni, hogy egyébként egy kampány, ami mondjuk óriás plakáton volt, az mit jelentett nekünk a bevételre viszonyítva. De ugye az online térben viszont nagyon jól lehet mérni bármit. Igen. És akkor én mindig próbáltam így ebbe az irányba kicsit terelgetni a marketingeseket.
0: Nem plakátot használtok, hanem
1: igen, hogy maradjunk az online hirdetésnél, meg ott esetleg ki lehet próbálni persze különböző dolgokat, de hogy mindig mérjük, amennyire lehet. És most ugye a marketinget teljesen átvette az AI, tehát nincs marketinges a cégben, én is csak minimálisan értek hozzá, de hát az AI az tökéletesen ért hozzá, és minden nap nézi, méri, szól, hogyha bármi baj van, visszanézi, ugye az is nagyon szuper, hogy megkapta, szerencsére mi gyűjtöttük az adatot már kezdetek óta, minden adatot visszatudtam nézetni vele, pontosan tudja, hogy melyik hónapban, melyik termékek szoktak jól menni, marketing szempontból is szól előre, hogy akkor most ezt kéne, mit tudom én, feljebb húzni a Meta hirdetés kezelőbe. Én nem is, soha nem kezeltem a Meta hirdetéseket, de most így elmagyarázta nekem az AI, hogy akkor ezt a gombot nyomja meg, ezt húzzam át, és nagyon jól működik, és igen, tehát az adatokat folyamatosan feldolgozza, és ezért nagyon gyorsan is tud reagálni.
0: De hirdetést még nem adhat fel magában, ahhoz te kell lesz.
1: Az úgy tudom, hogy tiltja egyébként a Meta, hogy konkrétan az AI-nak átadjak minden irányítást, és ő nyomkodja ott a gombokat, tehát ezt nem is léptem meg. Az van, hogy ő javasol, meg elemez, és akkor a végén én nyomom meg a gombot. Nyilván én át is szoktam azért gondolni, hogy ennek így azért van-e értelme, vagy sincs. Mondjuk 10-ből 9-szer vagy 8-szor egyetértek a mesterséges intelligencia, és van egyszer-kétszer, hogy én nem azt csinálnék, vagy nekem van valami olyan tudásom, ami egyébként neki nincs meg, és ezért felülbírálom azt, amit ő mond.
0: Mi az, ami nálad marad? Vagy nálatok, hogyha ketten vagytok?
1: Ugye az emberekkel való interakció, tehát azt úgy érzem, hogy az embereknek van egy ilyen igénye, hogy ők azért emberekkel szeretnének beszélni.
0: Tehát nem használtok chatbotot?
1: Van chatbot, de nagyon könnyen át tud menni az egy emberrel való beszélgetésbe, sőt igazából, ha valaki felmegy a Gardino honlapjára, választhat, hogy ő egy AI-jal szeretne beszélni, vagy egy emberrel. Ha az AI-jal szeretne beszélni, akkor rögtön kap választ, ugye abban az a jó. Ha az emberrel szeretne beszélni, akkor ott ki is írjuk, hogy persze itt vagyunk, de hogy azért van, hogy nem tudom, 1-2 óra, mire válaszunk, vagy ha este ír, akkor csak másnap, tehát hogy ez tudja, hogy most akkor várnia kell egy kicsit. Cserébe akkor nyilván egy ember fogja megnézni. A telefont ember veszi fel, úgyhogy így a vevőkkel fontosnak tartjuk, hogy azért legyen egy ilyen emberi interakció, úgyhogy ez mindenképp nálunk marad. És hát az üzleti döntéseknek az a része, hogy akkor melyik irányba menjünk, ami egy kicsit ilyen jobban gondolkodósabb feladat, azt most még én csinálom. Nem tudom, ez meddig fog így maradni.
0: Tehát lehet, hogy most átadod azt is, és akkor eldönti, hogy hát kicsit változtatunk a profilon, mondjuk nem kertészeti termékeket árulunk ezután, hanem ezt, nem tudom, konyhait.
1: Ezt meg úgy látom, ez meg kicsit arrébb van, de hát nagyon ebbe az irányba halad a világ, tehát én kicsit félek is, hogy itt mi lesz egy pár év múlva, így a mesterséges intelligenciával, mert hát ha már csak azt nézem, hogy az elmúlt egy évben, vagy elmúlt két évben ez mennyit fejlődött, hogyha ezt kivetítem a jövőre nézve, akkor nem vagyunk túl messze ettől se.
0: És közben minden felelősség meg a tied.
1: Igen, persze, igen.
0: Az igen, az ügyfelekkel a kapcsolatot azt is ő tartja? Vagy nem a beszállítókkal, vagy raktárral, vagy könyvelővel, vagy a könyvelést is már az AI csinálja.
1: A könyvelésnek egy jó részét segít az AI benne, tehát konkrétan van egy könyvelő csapat, akiknek, tudja, nekik van hozzá jogilag lehetőségük, hogy egyébként könyveljenek, de van egy olyan felületünk, ahol én látok egyébként minden kiadást, ami volt a Gardinóban, be van kategorizálva, hogy ez mit tudom, marketing kiadás volt, vagy eladott áruk beszerzési értéke, bármi ilyesmi, minden azonnal bekerül oda, rögtön látom azt is, hogy mi a cash flow-nk, mi a P&L, mindenféle eredménykimutatás, minden rögtön rendelkezésre áll, és egyébként most már hozzá kapcsoltam egy AI-t is, és most már szól, hogyha mondjuk gyanús, hogy minden hónapban szokott jönni számla egy adott cégtől, de ebben a hónapban nem jött, akkor most mi történt? Elfelejtettem én valahogy feltöltöm, vagy mondjuk ezek általában most már automatizált folyamatok, de lehet, hogy valami történt, és akkor így megkérdezi, hogy, hogy nézzek utána. Igen, tehát hogy ez a része, ez is olyan, hogy akkor most így együtt dolgozik végül is egy AI, meg egyébként az emberek végül is tényleg lekönyvelik, lehet, hogy felül is bírálják, amit az AI mondott. A nagyon nagy részét egyébként meg tudja csinálni az AI.
0: Mennyire látod, nyilván teljesen, hiszen ezt csinálod, de mennyire életképes ez a modell? Tehát ez szerinted ilyen lesz pár év múlva a webshopok többsége, vagy a kisvállalkozások többsége, vagy a nagyvállalkozások többsége is?
1: A webshopok többsége az biztos, tehát ezt szerintem nem lehet máshogy csinálni, mert ez annyira költséghatékony, hogy aki nem így csinálja, az előbb-utóbb ki fog esni a versenyből. Mármint egyrészt költséghatékony, másrészt nagyon gyorsan ugye reagál, és hát ez egy plusz intelligencia, ami folyamatosan ott figyel és néz, és rámutat a hibákra. Ez szerintem nagyon gyorsan el fog terjedni. Kisvállalkozásoknál is azt gondolom, hogy ha van két ugyanolyan kisvállalkozás, és a Ceteris Paribus az egyik elkezd AI-t használni, az valószínűleg jobban fog járni, mivel nagyon alacsony a AI használatnak a költsége. Tehát most egy, nem tudom, a Gemini-nak az előfizetése, nem tudom, ezek ilyen pár dollárok, a ChatGPT is, a Claude-nak is, hogyha valaki már nagyon tényleg kihasználja a legújabb felületeket, kihasználja a programozási részt, és még sokat is használja, akkor is, nem tudom, 200 eurós keretben már nagyon-nagyon sok minden belefér, azt már nehéz
0: kimaxolni. Igen, ha mondjuk a 200 eurót egy munkabérhez hasonlítjuk, akkor semmi.
1: Igen, tehát olyan alacsony a költség, hogy ez nem egyszerűen nincs, kevés dolog szól ellene, hogy valaki ezzel elkezdjen foglalkozni és csinálni. A nagy cégek meg ugye, ha jól tudom, mindenki vezeti be folyamatosan, ugye néha olvasom, hogy nem tudom, Metától kirúgnak 10 000 embert, mert elkezdték az AI-t használni inkább, tehát van egy ilyen irány is. Egyenlőre azért azt néztem, hogy a munkanélküliségi ráták azok nagyon alacsonyak, szerencsére, tehát még mindenkinek van munkája. Kíváncsi vagyok, hogy ez így meddig marad így.
0: Hát igen, és nem lehet, nem, most csak maradva nálatok, mondjuk dolgoztatok 5-en, abból nem lehet 5 hasonló webshopot csinálni, hát, és nehéz, azok egymással igen. versenyeznek, igen. hogy mindenkinek legyen munkája.
1: Igen.
0: Irodátok van, vagy kell egyáltalán?
1: Nem. Nincs, nem is kell. Pontosabban én bérlek egy szobát, csak azért, hogy ne otthon a feleségemmel, meg a 3 gyerekkel legyek együtt, amikor dolgozom. De hát egyébként nem kell iroda. Tehát az egész Gardino egy laptopom elfut igazából.
0: És nincs meeting se? Vagy nem sok?
1: Hát nem sok, igen, nem, nincsenek meetingek, nagyon nem is szeretem a meetingeket, mert szerintem nagyon időrabló tevékenység. Nincs annyi, minden nap azért beszélünk egy kicsit a munkatársammal, hogy van-e valami helyzet, de mostanában igazából általában annyit beszélünk, hogy minden oké, okay, és akkor esetleg volt valami érdekes dolog, azt megbeszéljük, de minimális.
0: És nem hiányzik egyébként, hogy emberekkel körülvéve dolgozz? Hogy nem tudom, mikor, hogy, kinél, hogy, tehát a régi munkáján ki lehetett menni rágyújtani, és akkor oda csődült még az is, aki nem dohányzott, de hát ott voltak a sztorik, vagy a kávézóban, vagy az étteremben, vagy valahol, vagy bementek egymáshoz a kollégák, és megbeszéltek dolgokat.
1: Egy picit hiányzik, nem mondom, hogy egyáltalán nem hiányzik, de azért én inkább ilyen mondjuk úgy introvertált voltam munkaterületén, szóval én sokszor feltettem egy ilyen nagy fülest, ha még irodába is ültem, és akkor inkább arra koncentráltam, amit én csinálok. Nem vagyok az a sokat kávé mellett ilyen csicsetelős ember, de hát nyilván nagyon kevés emberrel találkozom így, hogy végülis ezt így egyedül csináljuk. Persze igyekszem a élet más területén ezt kompenzálni, úgyhogy nem magányosan otthon vagyok egyedül szerencsére. De hát igen, erre oda kell figyelni, és egyébként gyanítom is, hogy az olyan emberek, akik valahogy azzal foglalkoznak, hogy az ilyen AI korban így összehozzák a többi embert, és ilyen közösségeket építenek, meg valamit így fizikailag egymás mellett csináljanak, azok a vállalkozások most jól fognak menni, akik ezzel foglalkoznak.
0: Hát akkor ez egy vállalkozás ötlet.
1: Igen.
0: Mióta áttartatok erre a munkamódszerre? Azóta többet dolgozol, vagy kevesebbet?
1: Ugye az volt az egész terv, hogy ugye van 3 kisgyerekem, és én minél többet szerettem volna velük lenni, úgyhogy ezért kezdtem el ezt többek között ezért kezdtem el ezt csinálni. És hát, hogy kevesebbet dolgozok-e, abban nem vagyok biztos. Többfelé szertágozóbb lett a munkám, több mindent csinálok. Egyébként nem csak a Gardinot csinálom, hanem csinálok valamennyien AI tanácsadást más cégeknek is, nekem a családom alapvetően elég vállalkozó szellemű, szóval van egy-két cég, akinek így szeretnék így segíteni, hogy az ilyen teljesen unalmas munkafolyamatokat, amikor az egyik Excelből a másikba másolják, hogy legalább azt ne kelljen ott csinálni, és több idejük maradjon arra, hogy akkor a gondolkodós dolgokat csinálják. Ezt is csinálom, meg van még egy-két egyéb ilyen dolog. Összességében a Gardinóval szerintem kevesebbet foglalkozok, viszont sokkal többet programozok. Tehát amit az azért kitölti az időmet, vagy hát most a programozást alatt vibe kódolást értek, de ezt élvezem. Tehát ez egy ilyen kreatív munka, mindig hiányzott az életemből, most végre megkaptam az AI-tól, hogy van ilyen lehetőségem, és hát akkor most így nagyon minden nap. Rosszul érzem magam, hogyha egy héten mondjuk nem csináltam már valami új folyamatot, nem automatizáltam le a Gardinóba, vagy legalább egy új programot nem váltottam ki, vagy a marketing egy részét nem csináltam meg AI-ra vonatkozólag, úgyhogy nem tudom pontosan mi.
0: Nem nagyjából, percre gondoltam.
1: Nagyjából ugyanannyit dolgozok érzésre, csak most inkább szerteágazóbb a dolog. Régebben sokkal több koncentráltabb volt.
0: Igen, mert azt látom másokon, és most amit eddig odaadott a juniornak, hogy csináljon meg, arra most ír valamilyen agentet, vagy valamit, ami megcsinálja a junior helyett, aki már nem kell, viszont így ő írja ezt az alkalmazást, ő ellenőrzi, ő próbálja kódolni, tehát végül is megjött az a munkamennyiség, csak másként.
1: Igen, viszont azt elmondhatom, hogy sokkal kevesebb olyan munkát csinálok, amit nem szeretek, tehát ami egy programba beütögetek dolgokat, vagy az egyik programból áthúzom a másikba, vagy Excelben sokkal kevesebbet dolgozom, mint régebben. Már csak azért is, mert hogyha egyébként még mindig van olyan, amikor van valami nagyon komplex Excel feladat, és ezt meg kell valamiért csinálni, de most már sokszor csak megmondom a Claude-nak, hogy akkor ezt szeretném, hogy ez legyen ezek az inputok, azt szeretném outputnak, és akkor oldja meg, és tök jól meg szokta csinálni.
0: Akkor te jól vagy ezzel a
1: folyamattal. Én nagyon, nagyon elégedett
0: vagyok. És mit gondolsz, mikor jön el az a pillanat, amikor már nem is én fogok vásárolni, vagy a szomszédasszony nálatok, hanem a mi agentjeink, vagy mi mesterséges intelligenciánk?
1: Hát szerintem nem vagyunk túl messze ettől, nem, most időt nehéz lenne mondani, mondjuk 2 évet mondanék, amikor ez már ilyen általános lesz, de lehet, hogy hamarabb. Azt minden esetre észrevettük, hogy most már vannak nálunk, akik ugye nézzük, hogy ki honnan jött, és egyre több ilyen ChatGPT-ből, meg Gemini-ból érkező vásárlásaink vannak, ami konkrétan azon tehát a ChatGPT ajánlotta, hogy akkor mondjuk esővízgyűjtőnek itt vegyél esővízgyűjtőt, ilyet vegyél, és akkor nálunk már csak a végül is eljut az ilyen kosárképernyőre, vagy a checkoutra, és akkor
0: megveszik. Ez mekkora meló egyébként, hogy a ChatGPT titeket ajánljon?
1: Ezt a Shopify mindenkinek bekapcsolta alapból, tehát én nekem nem is kellett ezzel foglalkoznom, és akkor egyébként van neki egy ilyen ajánlási listája, hogyha előre akarsz kerülni ott a ajánlásokban, meg a hirdetésekben, akkor mit érdemes megcsinálni, és akkor ilyenek vannak benne, hogy legyen nagyon részletes a termékleírás, legyen legalább 3-4 kép a termékről, fehér háttérrel is, meg használat közben is. Ezek egyébként olyan dolgok, amik egyébként is meg kell csinálni, csak az AI az még inkább szerint pontoz. A vélemények száma ugye nagyon számít. Azok a vélemények nyilván ne legyenek kamu vélemények, valahogy le legyen ellenőrizve, hogy azok igazi vélemények voltak.
0: Ezt egyébként lehet ellenőrizni, mert csomó helyen is nézem, hogy olyan kamuszagú vélemények vannak, vagy annak tűnnek, hogy nem nálatok, úgy általánosságban ezeket egy cég tudja szűrni, hogy...
1: Hát szerintem az ilyen AI-ok már rájönnek, igen. Nálunk egyébként úgy működik, hogy maga végülis, na ez például pont egy ilyen applikációval oldjuk meg, és ez az applikáció az csak azoknak küldi ki a véleményezést, aki konkrétan végigcsinálta a vásárlási folyamatot, és akkor ő saját e-mail címével ugye meg tudja csinálni a véleményezést, és akkor ki is írja, hogy ez egy ellenőrzött vevő volt. Nem is nagyon van más egyébként más vélemény a honlapunkon. Azt vettük észre, hogy van egy-két versenytárs, ahol gyanúsan fura vélemények voltak, de azért szerintem tehát ez nagyon látszik, és tök, ha egy kicsit valaki odafigyel, akkor az most már meg tudja állapítani. Egyébként úgy tudom, hogy jogilag is ez így megtéveszti a vásárlókat, és tilos, tehát hogy most már szerintem nagyon kevesen csinálják, akik régebben csinálták, és azok is valószínűleg már letörölték ezt.
0: Hogyha mesterséges intelligenciával fogunk mi is vásárolni. Ma nyilván sokat számít, hogy rámegyek egy oldalra, amire nem fogok rámenni, mert csak beírtam, hogy esővízgyűjtőt szeretnék venni. Tehát én rámegyek egy oldalra, szép, korszerű, modern, izeg mozog, vagy nem izeg mozog, attól függ mi az ízlésem. Ha én ezt a mesterséges intelligenciát csinálja, akkor meg fog változni maga az oldal is?
1: Igen, igazából nem is nagyon kell oldal, mármint az oldal az csak ahhoz kell, hogy majd az embereknek esetleg megmutassa, hogyha valaki nem bíz rá teljesen az AI-re, akkor legyen valami oldal, ahol láthatja is a dolgot, de egyébként ez tök fölösleges. Külön rész van az oldalon, ami azzal foglalkozik, hogy ha egy AI olvassa el, akkor ott le van írva, hogy hát, ha AI vagy, akkor itt van egy egyszerűbb, gyorsabban elolvasható fájlban, hogy egyébként mi van mondjuk ebbe az esővízgyűjtőbe, és akkor neki nem kell letölteni a képeket, meg azt elemezni, sokkal gyorsabban hozzájut az információhoz. Igazából minden lényeges információ benne van ebbe a mondjuk úgy honlap részletbe, ami kellhet az AI-nak, ami alapján ő már el tudja
0: dönteni. De ez ugyanaz, mint amit én is megtalálok, csak én keresgélem.
1: Hát ez egy külön dolog. Tehát, hogy ugyanaz a terméken, a tartalom ugyanaz. Igen, csak mondjuk különböző fájlok, de igen, és akkor az AI ezt tudja, hogy neki igazából elég csak elolvasni azt a rövid részletet, sokkal kevesebb token költséggel el tudja olvasni, feldolgozni, gyorsabban megérti, hogy mi van ott, meg hát ugye az ő nyelvén íródott, és akkor az nem kell neki fordítani az emberek nyelvéről.
0: Nagyjából a végére értünk, azt hiszem, a műsornak. Még esetleg azt a jövőbelátást megmerem kérdezni tőled, mondtad, hogy van 3 kisgyereked.
1: Igen.
0: Szerinted ők mit fognak csinálni, úgy 20 év múlva?
1: Hát ezt nem tudom, fogalmam sincs. Én nem is ezen gondolkozom a feleségemmel, hogy egyetem milyen iskolába írassuk be őket, mert Attól félek, hogy ha most mondjuk mennének a tradicionális magyar iskola rendszerbe, akkor valószínűleg nem azt a tudást kapnák, ami nekik majd kelleni fog, amikor egyébként felnőnek. Úgyhogy ez engem nagyon izgat ez a kérdés, hogy milyen iskolába irassuk őket, sőt, már azon is elkezdtem gondolkozni, hogyha nem találunk olyan iskolát, akkor majd mi létrehozunk egyet. Most még bőven óvodás korban a legnagyobb is, tehát még van egy kis időnk. De hát teljesen más skillek kellenek majd egy most gyereknek, mint ami nekünk kellettek. Most már az intelligencia az most már mindenhol elérhető lesz mindig, bármikor. Nem fölös, a magolás, amit én csináltam még gyerekként, azt hiszem tök fölösleges lesz nekik, és nem is kell olyan tudást, teljesen másfajta tudást kell majd megszerezniük. Nekik a talán az, hogy hogyan érdemes gondolkodni, hogyan promptolja majd az AI-t, nyilván ennek már lesz valami jövőbeli verziója, nem úgy le fogjuk írni kézzel, ezt kell majd jól megtanulnia, vagy ha már majd mindent az AI fog csinálni, akkor én nem tudom, akkor a társas kapcsolatokat hogy kell jól kezelni, nem tudom pontosan, mit fognak tanulni, az biztos, hogy 5 év múlva nagyon más lesz a tanítás, mint
0: ez
1: ami most.
0: Ez nagyon valószínű. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, remélem tetszett a mai beszélgetés. Ja, jut eszembe, így a végén elmondom, nem kérek már reakciót, hogy a Claude-dal csináltam egy weboldalt ennek a műsornak, mi és más.hu a címe, életem első weboldala, tele van hibákkal, de majd menni fog, remélem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Mai vendégünk Raskó László György volt, köszönöm.
1: Köszönöm én is.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mondtam már, nem
2: ide kell.
3: Dehogy nem.
1: Nem ide kell.
4: Nem, tényleg nem, Gyula.
1: Aha.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A vendégvárot hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai adást, és egy olyan városba megyünk, ami egyrészt történelmi, másrészt talán az egyik legszebb kis városunk, harmadsorban pedig hát egy igazi romantikus célpont, egy romantikus kaland lehet egy rövid kirándulásra is, hát még egy kicsit hosszabbra, úgyhogy Szentendrére megyünk, és Szentendrének megmutatjuk azokat a lehetőségeit, amik nem is biztos, hogy rögtön eszünkbe jutnak róla. Például, hogyha akár budapesti az ember, akkor is el lehet tölteni néhány romantikus napot a Bükkös Hotel és Spában, amely Szentendrének egy egészen különleges arcát mutatja meg számunkra. Itt van a vonalban Hadvany Levente, aki szálloda tulajdonosként felel, és gondolom gondozza ezt a gyönyörű kis ékszert, a Bükkös Hotelt. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Hát igazából teljesen összefoglalta azt, amiről mi szólunk. Ez egy 1988-ban alapított 100%-ig családi tulajdonú hotel, ami hát nem mindig volt így, az első 25 évünket panzióbesorolásban töltöttük, és ez édesapámnak, aki egyébként még jelenleg is velünk van, és köztünk van, bár 92 éves, ő neki volt az ötlete, hogy egy szállodát kell csinálnia, és így indult el valamikor 88-ban a Bükkös panzió, ami aztán 2013-ban átépült, és a hely nyerte a végleges mai formát.
3: De hát ez egy irgalmatlan nagy lépés. Tehát egy négycsillagos szálloda lett egy panzióból, wellness részleget kínálnak, ami nyilván nem volt szintén a panzió sajátja. Tetőterasz van, ha jól látom, szóval ez egy másik világ lett ott.
4: Ez egy egészen másik világ, amihez nekünk is el kellett nőni, de úgy érzem, hogy most már sikerült, és én azt mondom, hogy bárkit kellő színvonalon, ezen a négycsillagos színvonalon, ami sokszor azért nem könnyű, hiszen azért egy négycsillagos hotelnek azért a méretgazdaságosági határa azért nyilván azért egészen más, egy ilyen kis szobaszámmal, mint a miénk a 22 szobával, de én azt gondolom, hogy már ezt megugrasztuk, és minden kihívás elé állunk.
3: Ki kell találni manapság valamit, ahhoz valami extrát, valami mást, mint a többiek, hogy az ember megéljen a piacon?
4: Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ki kell találni valamit, de én azt hiszem, hogy mi őszintén tudjuk képviselni azt, amit mi csinálunk, és egyszerű. Mi azt szoktuk mondani, hogy van egy pár mottónk, és ehhez tartjuk magunkat. Az, hogy a családiasság úgy, hogy én vagyok második generációs, itt van az én lányom velem harmadik generációsként, és itt van még édesapám is, ez egy olyan fajta légkört, klímát ad ennek a hotelnek, hogy igazából ha jobbat ki sem lehetne találni. Tehát, hogyha valaki valóban el szeretne vonulni a zajos világ elől, akkor aztán nagyon szépen és könnyedén megteheti. Annyit még azért hozzátennék, amit nem említettem az elején, ezért nálunk ez a felnőtt barát koncepció, valódi 100%-os koncepció, 13 év alatti kedves kis vendégeink től fölfelé tudnak csak hozzánk foglalni.
3: Szóval úgy családos program ez akár, hogy kisgyerek nem lehet ott. Nem szoktak értetlenkedni?
4: Szoktak, főleg akkor, amikor néha az unokám most már másodmagával meglátogat engem, és azt látják, hogy én zölelgetem itt a bejáratba.
3: Ugye ott a gyerek.
4: Akkor az nehez megmagyarázni, de hiszen azért már jól ismerik minket, tudják, hogy ez csak azért van egy ideig óráig, hogy ők lássák a nagypapát. Ma már ezt elfogadták, és nagyon-nagyon értékelik azok, akik tényleg arra fogékonyak, hogy ebben a közegben meg tudjanak úgy pihenni, hogy semmi zavaró külső dolog ne legyen.
3: Akkor ez nem gyerekbarát, hanem felnőtt barát szálloda tulajdonképpen.
4: Ez egy felnőtt barát.
3: De ezzel akkor a csendet meg a nyugalmat ígérik. Tehát azért akárhogy is egy gyerekbarát szállodában azért a gyerekricsaj az mindenféleképpen ott van és nyomot hagy a napi működésben. Itt meg pont az ellenkezője, nem?
4: Hát igen, abszolút az a zavartalan, csendes elvonulásnak a helyszíne a kicsi méretből adódóan, és ezt a hozzáadódó szolgáltatások, a spa szolgáltatások, a gasztronómia szolgáltatások teszik teljessé. Ugyanakkor paradoxon, mert hát a gyermekeket imádjuk mi is, de ezt ez egy üzleti döntésnek volt az oka.
3: Na, de akkor mégiscsak visszakanyarodok oda, hogy csak ki kellett találni valamit. Tehát ez egy döntés, igen, de voltak éppen ez egy kínálati kérdés. Is. Tehát mi itt azt kínáljuk, mondja a szálloda, hogy itt nyugalmat találsz, itt csendet találsz, itt nem fognak randalírozni a spában a gyerekek, hanem ti heverészhettek és pihenhettek.
4: Pontosan. Egyébként amikor 13-ban átépítettük ezt a hotelt, akkor még maguk sem gondoltuk volna, úgyhogy aztán 14-ben jött az ötlet. És ezt vendégeink is valamilyen módon segítettek minket ebbe a döntésbe, hogy ezt meg kell hozzuk ezt a döntést, és azóta én azt gondolom, hogy nagyon jelentősen emelkedett a mi ismertségünk, elismertségünk. De hát ehhez az egész 38 év is kellett azért, nyilván azért most már jól ismerik a mi családunkat a kedves vendégeink.
3: Ezek szerint törzs vendégekre számítanak és számíthatnak ennyi idő után?
4: Rengeteg törzs vendégünk van, ezzel dicsekedhetek itt. Hát ugye Szentendrén kétféle vendég van. Az egyik vendég, aki a napi turizmust képviseli, aki kijönnek Szentendrére, Budapest kellően közel van és megfelelően távol is van ahhoz, hogy azért valamilyen el tudjuk szeparálni magunkat. És ilyen módon a második fajta vendég az, akik itt megszállnak nálunk, akik kifejezetten azt keresik, hogy a napi nyüzsgés után Szentendrén 5 óra, 6 óra, 7 óra után gyakorlatilag ez egy csendes város lesz, és itt tulajdonképpen élvezhetik a nyugalmat.
3: Azt hogy látják a vendégeik általában, ugye ha több napra jönnek, akkor igazán sétával töltik a szabad időt, amit nem köt le mondjuk a szállodai wellness és spa?
4: Hát rengeteg program van. Hát van egy szentendrei kiadványunk, készítettünk egy térképet a vendégeknek. Hát itt legalább van olyan, ami a kiemelt látnivalókról beszélgetünk, akkor ez ilyen 30-40 olyan hely, ami a nem szabad kihagyni kategória. Ha csak egy-két dolgot említenék, akkor az biztos, hogy az lenne a szabadtéri néprajzi múzeum mondjuk, a rengeteg templom, a Kovács Marit kerámia múzeum, a művésztelep, a főtér, Kalmár kereszt, színes polgárházak. Annyira gyönyörű ez a hely, hogy a szabadidőben azon kívül, de nem a hotelban töltenek, mivel telik el az idejük, gyakorlatilag végtelen a lehetőség, akár több napon keresztül is.
3: Azt mondják, hogy önök az egyetlen négycsillagos, meg hát nyilván ilyen módon az első négycsillagos szálloda is a Bükkös Hotel Szentendrén. Ezt értékelik a vendégek, hogy ez a négycsillag, ez minőséget jelent?
4: Én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy igen. Az egy másik kérdés, hogy ez talán az elején említettem, gazdaságilag ez kormányozható üzlet ilyen módon a kevés szobaszámú miatt, de mivel 100%-ig a család üzemelteti, azt mondjuk, mi azt szoktuk mondani, hogy sose hagyjuk föl, úgyhogy reméljük, hogy még jó sokáig, még legalább ugyanennyi ideig tudjuk csinálni. Ráadásul, ha most itt ülne mellettem édesapám, aki most jelenleg is dolgozik, akkor még jó fejben is kólintana, hogyha ennek megkérdelezném a létjogos fucsó egységet a jövőben. Úgyhogy dolgozunk, és várjuk sok szeretettel az összes csendet és elvonulást igényeim a jövőben is, igen.
3: Hú, hát a vonal itt elég rossz lett a végére, ezért elnézést kérek a kedves hallgatóktól. Önnek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Édesapjának jó egészséget, még sok hosszú évet kívánok. Lehetőleg aktív hosszú éveket, és hát a Bükkös Hotelt pedig ajánljuk mindazoknak, akik Szentendrének is elvonulásra készülnek.
4: Nagyon szépen
3: köszönöm.
4: Viszontlátásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az imént ajánlottuk önöknek Szentendre szállodáját egy kis elvonulásra, de hát azért jókat enni akkor is kell, hogyha az ember úgy gondolja, hogy egy kis csendre vágyik, meg egy kis nyugalomra, úgyhogy most akkor ajánljuk a Tejfölt, méghozzá a Tejfölt Y-nal, ami önmagában egy vicc, és hát lehet, hogy viccesen, de mégis csak nagyon komolyan gondolja ezt Szászfai Brigitta, aki ennek a Tejfölnek, a magyar konyhát újra gondoló étteremnek a tulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez az Y, ez gondolom nagyon sokaknak meghökkentő rögtön először, amikor ránéznek.
2: Igen, igen, ez mindenképp figyelemfelkeltő, és azért is cseréltük ki nagy részben, mert minden ételünkben van egy kis csavar, tehát hogy magyar ételek, de azért nem pontosan úgy, ahogy azt elképzeli az ember, amikor elolvassa az étlapon az ételeken.
1: Ez gondolom egy koncepció is, amikor építik a konyhát.
2: Abszolút, abszolút.
1: Mit érdemes újra gondolni? Egy rendes pörköltet is, vagy ennél bonyolultabbakat inkább?
2: Bármit lehet. Igazából szeretünk játszani a textúrákkal, a hozzávalókkal, de mindig úgy, hogy tisztelettel vagyunk az eredeti étel felé, tehát csak olyan szinten mozgunk jobbra-balra, hogy még abszolút felismerhető legyen az étel íze, csak esetleg mondjuk egy portobágyi palacsintának a textúrája az ropogósabb, nem az a puha, ami volt, vagy mondjuk egy paprikás csirkéhez a tojásos nakedli, az így még megvan egy picit pluszban sütve a sütőbb a sajttal, aminek a széle ropogós, belül nagyon krémes, úgyhogy ilyesmi kell szokott játszani a séfünk.
1: Legyen kiméletes, én éppen éhes vagyok. Ezek azért jól hangzottak. A Michelin csillagos történet az mindig mindenki számára figyelem felkelt, önöknek 2024-ben meg 25-ben is jutott a Michelintől dicséret. Ez mennyit jelent piacilag?
2: Fúha, hát ez nehéz kérdés. Amikor az első évben megkaptuk ugye ezt az ajánlást, akkor az decemberben volt, és ott úgy érezhetően volt egy ilyen nagyobb hullám, hogy sokan nagyon kíváncsiak lettek ránk, mint egy új étterem, mert akkor még csak hát egy kicsit több, mint egy évesek voltunk, meg hogy ugye új Michelin ajánlott étterem is. Hogy azóta mennyi köszönhető ennek az ajánlásnak, és mennyi csak annak, hogy az étterem fejlődik, ez nehéz ugye szétválasztani, mert hogy annyira az elején kaptuk, hogy, és mivel első éttermünk, ezért nem tudjuk, hogy amúgy mi lett volna, hogyha nem kapunk, de mindenképpen egy nagyon jó érzés volt, hogy így értékeli a Michelin ezt a kicsit nem tradicionális vonalat, amit képviselünk, és nagyon örültünk neki.
1: Mondja, hogy ez az első éttermük, azért az vagány, hogyha az ember az első éttermét úgy indítja el, hogy közben rögtön megpróbál valami más csinálni, mint a többiek.
2: Igen, ez a szerelem projektnek a lényege, hogy ez elsősorban egy olyan gondolat volt, hogy csináljunk valami olyat, így a séffel és a másik tulajdonossal, ami nekünk a szívünkhez közel áll, és amit esetleg máshol nem találunk, és egy olyan helyet, ahova mi szívesen mennénk enni, és akkor utána majd meglátjuk, hogy erre van-e igény, és úgy tűnik, hogy szerencsére van.
1: Teli találat, mert a következő az lett volna a következő kérdésem, hogy ott eszik-e, ahol egyébként ajánlja, hogy együnk mi magunk? Tehát, hogy a Tejfölnek fogyasztója is-e?
2: Természetesen. Kicsit amúgy nehéz ez a dolog, mert ugye egyfelől minden új ételt együtt megkóstolunk, megbeszélünk, örülünk neki, mielőtt felkerül az étlapra, tehát hogy nincs olyan az étlapon, amit nem kóstoltunk volna. Ugyanakkor viszont ez egy nagyon közeli, hát majdnem, hogy egy ilyen baráti társaság, aki ott dolgozik, ezért azért úgy nekem személy szerint, vagy a séfünktől is már ezt hallottam, hogy nehéz úgy bemenni, hogy akkor ők most dolgoznak, és akkor mi meg itt teszünk, és akkor kérlek, főzzetek nekünk, úgyhogy inkább úgy szoktunk, hogy ilyen közös

0: ilyen csapat szinten kóstolgatjuk az ételeket, és amikor pedig nyitva vagyunk, akkor pedig a vendégekre koncentrálunk.
1: Nézem, hogy van egy kabalájuk. Arra azért csak rá kérdezek.
0: A ló.
2: Hát a ló.
0: Igen, a ló. Ő a séfünk, és az első séf helyettesünk, aki amúgy azóta is visszajár, és most is amúgy ott van, tehát olyan visszatérő vendég külföldön, ők régen is együtt dolgoztak, és ők szerezték ezt a lovat, ami állítólag nagy szerencsét hozott nekik mindig, úgyhogy amikor itt a tájföld megnyitottunk, akkor jött a ló is, és szerencsére séfhelyettesünk, amikor külföldre ment dolgozni, akkor nem ragaszkodott hozzá, hogy magával vigye, hanem ott hagyta nekünk.
1: És szerencsét hoz tényleg?
0: Úgy tűnik, hogy igen.
1: Na jó, hát ez a lényeg. Kérdeztem a szállodás esetében is az előbb, hogy a törzs vendégek mennyire számítanak, és mennyire lehet rájuk számítani. Egy étterem esetében, ami nem feltétlenül csak és kizárólag a turizmusból él, nyilván kulcskérdés, hogy legyenek visszajáró vendégek, de nekik nyilván mindig újabb és újabb étlap is kell.
0: Abszolút, abszolút. Mi amikor nyitottunk, akkor ez volt az egyik fő szempont, hogy legyen valamilyen étterem a helyieknek, ahol folyamatosan változik az étlap. Nálunk is ilyen két hetente mindig vannak új ételek, új ajánlatok a séftől. Van egy nagyon stabil törzsközönségünk, akik itt sokszor írnak nekünk, hogy akkor még van-e az, vagy mikor lesz akkor az új, vagy megtudják, hogy esetleg valamilyen ételnek mondjuk ma van az utolsó napja, és akkor még berohannak zárás előtt, hogy így biztos megkóstolják. Olyan is volt, hogy valamit levettünk az étlapról, és az egyik törzsvendégünk indított egy petíciót, és összegyűjtött 100 aláírást, hogy ezt tegyük vissza, mert a tejbegríz nélkül nem lehet élni. Úgyhogy abszolút van egy törzsközönség, és nagyon szeretjük őket, és ennek az ilyen kis családias vendéglátásnak az is az egyik előnye, hogy tényleg így az ott dolgozók is, meg mi is így névről arcról ismerjük őket. Van olyan, aki elkezdett hozzánk járni, amikor várandós volt, és aztán azóta is jön a kislányával, és szokott viccelődni, hogy a kislánya minden egyes évfajállatot megkóstolt, vagy úgy, hogy még várandósan az anyukával együtt, vagy pedig azóta, úgyhogy ez, igen, törzsvendélyek azok nagyon nagy szerepet játszanak az életünkben.
1: Nézem a nyitvatartást, és hát egyrészt beszéljünk róla egy mondatot, másrészt én előjáróban annyit hadd mondjak, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy nem beleszakadunk alapomban nyitvatartást. Tehát hétfő-kedd zárva, szerdán csak 6-kor, vasárnap csak 5-ig. Ez a vendégnek nem egyszerű, de közben meg azt lehet érezni, hogy akik ott dolgoznak, azoknak jut család is, jut élet is a vendéglátáson túl.
0: Igen, igyekszünk. Amikor szerdán ugye egész nap nyitva voltunk, akkor az azt jelentette, hogy kedden be kellett jönni a konyhának előkészülni, és akkor ezért van, hogy szerdán este vagyunk, mert akkor ők nappal készülnek, reggel a séfünk elmegy, begyűjti a közeli termelőktől a zöldségeket, húsokat, árut, hasonló, és akkor így a konyha felkészül a hétre, és akkor így hétfő kedd az, ami jó esetben így szabad azoknak, akik szervizben vannak, és akkor az egy picit így a hétvége. Nyilván hétvégén is van néha hétvégéjük, de ahhoz, hogy minden nap nyitva tudjunk lenni, ahhoz egy sokkal nagyobb csapatra lenne szükség, és ahhoz ez az operáció túl picit, tehát hogy maga az étterem is, tehát a hely is, meg minden nagyon, tehát az nem arra van kitalálva, úgyhogy mi inkább abban hiszünk, hogy egy kis stabil csapattal dolgozunk, és a kicsi alatt azt jelenti, hogy is 15-en vagyunk körülbelül, de hogy akkor mindenkinek jut pihenésre idő, és igen, próbálkozunk, például karácsonykor nem szoktunk nyitva lenni, pont emiatt sokan kérdezik, hogy de miért nem oda szerettünk volna menni vacsorázni, és mondjuk, hogy azért, mert mi pedig nem. Tehát, hogy pedig a család.
1: Mi pedig karácsonyozunk szintén. Igen.
0: Szerintem a vendéglátásban ez a nagyon nincs karácsony, nincs szünet, nincs hétvége, ez nagyon hamar meg tudja ölni az ember lelkét, és mi tényleg ez egy szerelem projekt.
1: De van már ilyen, és ez nekem nagyon tetszik. Sümegen a hotel kapitányban van úgy, hogy ők karácsonykor nincsenek nyitva. Uh-huh. Egyáltalán. Uh-huh. Tehát az egész szálloda bezár, mondván, hogy mindenki, aki ott dolgozik, menjen haza karácsonyozni, nekik is jár, és ez szerintem egy nagyon szép gesztus.
0: Pontosan, és van egy ilyen picit rossz tradíció, és szerintem így a vendéglátás minden területének, hogy aki ott van, az csak dolgozzon, mert a vendégekért vagyunk, és abszolút a vendégekért vagyunk, és imádjuk őket, de hogy mi is emberek vagyunk, és ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy szeretnénk, hogyha a dolgozóink is szeretnek hozzánk járni, nem csak a vendégek.
1: Viszont, hogyha valaki enne egy jót a tejfölben, Y-nal szigorúan, akkor asztalt kell foglalni, mert azért ez nem egy nagy hodály.
0: Nem nagy hodály. Hogyha minden jól megy, akkor jövőre elköltözünk egy helyre, ami szintén nem egy nagy hodály lesz, de egy picit nagyobb lesz a befogadó képessége. Igen, télen ilyen 35 ember fér el, nyáron van egy ilyen 25 fős belső fügefás udvarunk, úgyhogy akkor picit így kiterjesztődik a kapacitás, és hétvégén mindenképp érdemes asztalt foglalni, mert akkor nagyon nehéz úgy bejutni, hogy nincs az embernek foglalása. Hétköznap esélyes, bár a szerda esték azok nagyon, nagyon pörögnek mostanában, úgyhogy, de mondjuk csütörtökön 4-kor, hogyha valaki nem szeretne foglalni és besétel, akkor valószínűleg tudjuk fogadni.
1: És az a sajtos szort sütőben sült galuska. Na hát az azért lelkemet most megülte egy kicsit, amivel kezdte a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk, Brigitta. Ritkán hallok ilyen jókedvű tulajdonost. Mindig a gondok, mindig a ború. Jó volt hallgatni. Százfai Brigittával beszélgettünk, a Szentendrei Tejföl tulajdonosával.
0: Nagyon köszönöm, és szeretettel látjuk, hogyha szívesen megkóstolnád.
1: Na, köszönöm.
0: Minden jót!
1: Minden jót, viszontlátásra!
2: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Műsor elején már említés szinten előkerült a Szentendrei skanzen, amit közkeletű nevén így nevezünk, pedig ennek van ám egy másik neve is, a hivatalos, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgató helyettes a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az nem baj, ugye, hogy ezt mindenki skanzennak hívja, és kész?
3: Persze, természetesen a Szentendrei skanzen néven és nagyon jól ismert az intézményt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum néven alapították.
1: Viszont én emlékszem arra, amikor iskolával mentünk, és előjutott eszembe az a kérdés, mert hogy nem most alapították, ebből ez is következik, hanem még 1967-ben, szóval, hogy a gyerekeket iszonyú nehéz lehet megfogni az első pillanattól kezdve, mert hogy hát megyünk a skanzenbe, jó, és majd megnézünk mindenféle dolgot. És hát meg kell ragadni őket azzal a múlttal, ami ott rendelkezésre áll. Ez megvannak a módszerek? Mesél róluk?
3: Így van. Hát a skanzen egy nagyon izgalmas intézmény, és nagyon sokféleképpen készül arra, hogy élményszerűen adja át azt a tudást, ami itt a kiállításaiban látható. Mi is nagyon sokat gondolkodtunk rá, és nagyon sokat fejlesztettünk azon, hogy az elmúlt években ez a kínálat minél bővebb és változatosabb legyen. A kiállításaink önmagunkban nagyon érdekesek. Ezt el szoktuk mondani a gyerekeknek is egyébként, akik foglalkozásra érkeznek, illetve a vezetéseken is elhangzik, hogy egy kicsit úgy kell elképzelni a skanzent, mint amikor legózik az ember. Tehát már maga a múzeumnak a léte is érdekességeket kínál, hiszen úgy telepítjük át az épületeket, beszámozott épületelemekkel felítása, hogy újra át felépítjük őket, mint ahogyan legóznak a gyerekek. És ez az, ahogy sikerül őket közben közelebb hozni ehhez a gondolathoz, és így az áttelepített épületeket egy meghatározott időszakra rendezzük be, tehát ez azt jelenti, hogy azok a tárgyak, amelyek bent vannak az épületekben, azok a tárgyak ezt a korszakot mutatják be, és azt mutatják meg, hogy így élhettünk. Na most ez mindenkit érdekel, hogy élhettek az emberek több évvel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt, vagy több mint 100 évvel ezelőtt, de ez a tudás, ez már egészen más, mint ami az 1970-es években ide látogatók számára volt, hiszen akkor volt egy közvetlen kapcsolódás még ehhez, sokkal jobban előjöttek az emlékek, erős volt a nosztalgikus kapcsolat. Mindenkinél volt egy olyan nagy szülő, aki esetleg még így élt, esetleg szülők is akár. Ma meg már sokkal távolabbi az a kultúrkör, amit bemutatunk. Ezért mindenféleképpen közelebb kell hozni az emberekhez. Ez az egyik dolog, ezt minden eszközzel próbáljuk meg is tenni. A másik dolog pedig az, hogy amit bemutatunk, azt mindenképpen szeretnénk összekapcsolni a mai látogató életével. Neki arra a kérdése, hogy ez miért érdekes nekem, tudnia kell megtalálni a választ a kiállításaimban.
1: Annyira éreztem, hogy csak meg kell nyitni ezt a csapot, és már ömlik is az információ. Köszönöm, ez nagyon jó. És hát mindenféle korosztály megy önökhöz. Azt néztem, hogy gyakorlatilag az ovisoktól az egyetemistákig, akik nyilván mondjuk néprajzot tanulnak, és nekik egészen más jelent, mint egy egészen kicsinek. Mindenkinek adnak programot, aztán a családokról nyilván nem is szólva.
3: Igen, nagyon fontos számunkra, hogy a különböző korosztályokat meg tudjuk szólítani, különböző attrakciókkal, úgymond attrakciókkal, hiszen mégiscsak ebben a szegmensben is az élmény központúságnak már ott kell lennie. És ez például, ez a projektsorozatunk volt a Gyerek Skanzen, aminek az eredményeképpen már több olyan helyszín is született, ahol a családos látogatóink különböző korú gyerekekkel, ha érkeznek, akkor érdekes módon találkoznak az információkkal. Mit értek ez alatt? Hát például van olyanunk, hogy kisbolt, ahol ugyanúgy van a berendezés, mint egy eredeti szatócsboltban, de a gyerekek beállhatnak, és kipróbálhatják, milyen is az, hogyha ők a szatócsok. De emellett ugye, amikor elkezdődik ez a tevékenység, akkor a drámapedagógia eszközei aktiválódnak, hiszen ők egy szerepbe belehelyezkednek, vagy elkezdenek számolni, vagy fejlődik a finom motorikájuk. Tehát ezzel a szórakozással tulajdonképpen egy tanulási folyamat is zajlik, ezt ugye úgy nevezzük itt a szakmai nyelve, hogy edutainment, és ez az, ami nagyon fontos, hogy elérjük, hiszen a gyerekeknek a játék az egy oktató hatású tevékenység. De van például tematikus játszóterünk, ami a népmesékre alapoz, van gyerekgazdaságunk, ahol a gazdálkodásnak a különböző tevékenységeivel lehet ismerkedni, de van nagyobbaknak való helyszínünk is, ahol például be lehet öltözni az egész család felvett polgári ruhákat, ugye most már az erdélyi épület együttesünkben a kisvárosi millió is megjelenik, tehát egy egészen más atmoszférába belecsöppelhetnek a látogatók, és több ilyen helyszínünk van. Ezeket a helyszíneket, aktív helyszíneket érdemes keresni, a térképeinken külön jelöljük, illetve a gyerekskanzen helyszíneinket is jelöljük külön a térképeken, tehát könnyű őket megtalálni. Az applikációban is találnak tartalmakat, illetve segítséget a látogatók ahhoz, hogy személyre szabottan esetleg körbejárják a múzeumnak a majdnem 80 hektáros területét, ugye ez elég nagy. De ezeknek a helyszíneknek a tematikus években plusz tartalmat is adunk. Most zajlik a zöld kanzen tematikus év, amikor a fenntarthatóságról beszélünk, és miért fontos ez, mert a paraszti kultúrából nagyon sok olyan tudást, praxis, gyakorlatot, bölcsességet, információt át lehet venni, ami a ma embere számára a mai életvilágunkban segít ahhoz, hogy egy kicsit tudatosabban gondolkodjunk az erőforrások használatáról.
1: Az évszakváltás meg az iskola kezdés nyilván megváltoztatja egy kicsikét a skanzen hétköznapi életét is, gondolom így nyáron sokkal több a látogató hétköznap is, aztán majd jön a szeptember, és akkor inkább a hétvége. Oda érdemes programokat is szervezni. Lesznek ősszel még különleges programok?
3: Így van, lesznek különleges programjaink is, ebből a mindenmentes hétvégét szeretném például kiemelni, ami október 3-án, 4-én lesz. Ez kapcsolódik az előbb említett zöld skanzen tematikus évhez. Ezen belül mindenféle mentes témával készülünk, és mindenféle mentes tartalmat kínálunk, ami pont ebben a népi kultúrában gyökerezik, és megtekinthetők a kiállításaink is, az időszaki kiállításaink is, ehhez kapcsolódnak a zöld skanzenhez. Képzőművészeti tárlatunk is van Elpusztíthatatlan tárgyak címmel, és együtt a fenntarthatóságért, igen. Ez egy nagyon érdekes gondolatiság egyébként, hogy hogyan élnek tovább a tárgyaink, akár képzőművészeti alkotásban, és hogyan kapnak új értelmet. Nagyon izgalmas, aki ez iránt érdeklődik, az nem csak a galériában kap ehhez információkat, hanem az enteriőrökben is van egy-két olyan enteriőr, ahova bekerült képzőművészeti alkotás, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas megközelítése a témának, és van a magtárunkban az Együtt a fenntarthatóságért, ahol a 17 fenntartható fejlődési célhoz rendeltünk hozzá mindenhol egy-egy olyan paraszti tudást, elemet, ami a fenntarthatóságot segíti elő, és még a kultúra fenntarthatóságáról is beszéltünk benne.
1: Az úgy működik, hogy amíg a gyerek kézműveskedik, addig mi megnézzük az inkább felnőtteknek szóló komolyabb kiállításokat?
3: Pontosan ez így tud működni. Ebben a kiállításban is van például gyereksorok, ahol a gyerekek környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos játékokkal találkoznak, vagy könyvekkel, és közben a felnőttek meg tudják nézni a kiállításokat. De az aktív helyszíneinken is van erre lehetőség. Úgyhogy mindenféleképpen olyan tartalommal találkoznak a családok, hogy a különböző korosztályok megtalálják a számukra érdekes tartalmakat.
1: Úgy legyen, és önnek köszönöm szépen a kalauzolást. Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgató helyettes beszélt nekünk a mostani meg az őszi szentendrei időutazásról, azaz a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításairól, látnivalóiról, érdekességeiről. Köszönöm.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ez egy nehéz helyzet, mert ugye beszélgettünk már arról, hogy el lehet tölteni pár napot egy remek szállodában, jókat lehet enni, az egy kiváló ötletet is kaptunk hozzá. Elmentünk a Néprajzi Múzeumba, a Skanzenbe, ahol már elég elfáradhattunk, mert azért az bejárni elég nagy. És akkor most még arról beszélünk, hogy menjünk sétálni Szentendrén. Pedig hát menni kell, mert hogy Szentendre hangulata, a belvárosa és az ottani látnivalók azok egészen parádésak. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy mediterrán város, csak hogy nem a mostani mediterrán ott kell ehhez elképzelni, hanem pár száz évvel ezelőttit. Borbély Tardi Anna a vonalban, aki a Szentendrei Turinform iroda ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hova megyünk vissza időben igazából, ha elkezdünk ott sétálni és bámészkodni?
2: Tulajdonképpen attól függ, hogy melyik irányból közelítünk a belváros felé, kis szerencsével egész a római korig vissza tudunk nyúlni, mert hogy kevesen tudják a városunkról, de nagyon komoly római erődítmény, egy római katonai tábor is helyet kapott annak idején a város akkor legmagasabb pontján, tehát a Castrum felől is érkezhetünk, és akkor akár a kőtárban meg is csodálhatjuk, hogy milyen fizikai emlékei vannak annak, hogy milyen régóta lakott terület Szentendre, és ha ebbe belegondolunk, akkor azt is megcsodálhatjuk akár az épületeken, akár az intézményeken keresztül, hogy hányszor tudott megújulni, és újabb színeket felsorakoztatni, újabb és újabb hullámokban lehetőséget adni itt a megtelepedésre, letelepedésre és a boldogulásra.
1: Ezek egymás mellett megférő, megélő korok, vagy igazából egymásra épültek a különféle korok építményei?
2: Tulajdonképpen ezek egymásból épülő, folyamatosan megújuló épületek, amelyekkel a belvárosunkban találkozhatunk. Ugye nagyon sokan tudják Szentendéről, hogy több hullámban különböző nemzetiségek, elsősorban szerbség mellette dalmátok, görögök is, román nemzetiséghez tartozók, tehát minden felől érkeztek ide különböző hullámokban, és ők itt találták meg az otthonukat. Mindenki, aki lábat vetett itt, tulajdonképpen nyomot hagyott a városon. Nagyon izgalmas, hogy nagyon kicsi helyen rengeteg templomunk van. Ez annak köszönhető, hogy minden csoport, minden népcsoport, aki megtalálta otthonául Szentendrét, az átépített egy korábbi kis fa templomot, vagy egy korábbi épületet templomnak, és ezek a templomok természetesen aztán időről időre megújultak, így ma is velünk vannak, és arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ezek aktív közösségeknek adnak ma is otthont, tehát nem csak az üres épületet, nem csak a régen volt Szentendre a nyomát őrzik, hanem folyamatosan közvetítik azt, hogy milyen a mai szentendrei élet. Van egy saját fesztiválja is tulajdonképpen ennek a témának, szeptember hónapban a nyitott templomok hétvégéje, amikor végig lehet járni az összes templomunkat, sőt lehet találkozni a benne élő felekezetekkel, és művészeti programokon keresztül meg lehet ismerkedni a kulturális életünk legjavával.
1: Nyilván ez ügyben az ortodox templomok léte az egészen különleges, mert hát abból Magyarországon nincsen sok, és az ő hagyományaikat, szokásaikat megismerni, az valószínűleg egy különleges élmény még hívő embernek is.
2: Fantasztikus, gyönyörű templomaink vannak, értelemszerűen a legnagyobb és talán a legismertebb az a Belgrád székesegyház, amely a budai szerb ortodox egyházmegye püspöki székesegyháza, egy csodálatosan izgalmas, végtelen gazdagon díszített, és egy fantasztikus, magával ragadó hangulatú szakrális tér, úgyhogy mindenképpen érdemes ide is ellátogatni, ezt a templomot is megcsodálni, de nem csak a templomokat, hanem tulajdonképpen a pókhálószerűen egy pontba összeérő kis utcákat, sikátorokat is érdemes bejárni, mert minden sarkon van egy kis izgalom, minden sarkon van egy-egy épület, amely vagy egy jelentős szentendrei személytörténetét meséli el, vagy pedig arról mesél, hogy hogyan is éltek meg békességben és jó együttműködésben itt különböző népcsoportok, különböző etnikumban, különböző nyelvet beszélő családok és közösségek, úgyhogy egy nagyon izgalmas és sokszínű sétát tehetünk itt, amíg elérünk a jól megérdemelt dunaparti lazítási.
1: A Dunakorzó, igaz? Az a bizonyos Dunakorzó. Viszont hadd vessek fel még valamit, mert hogyha a képzőművészetet nézzük, akkor a Ferenci Múzeum meg a Kovács Margit Kerámia Múzeum nyilván szokásos és kihagyhatatlan célpontok, de közben itt nyakra főre nyíltak apró pici kis galériák, amik árulnak is, meg kiállítanak is. És szerintem ők kevesebb figyelmet kapnak a gyűjtőkön kívül másoktól, mint mondjuk a nagy múzeumok, pedig érdemes lenne.
2: Egy fantasztikusan izgalmas, tulajdonképpen város koncepció volt annak idején, amely elhatározta azt, hogy Szentendre a megyének a művészeti és kulturális központja lesz. Ebben az időszakban létesült nagyon sok kis múzeum, így például a Czóbel Múzeum, ugye a legfranciább magyar festő Czóbel Béla életművét mutatja be, és már Czóbel életében megnyílhatott, de ott van a főtéren a Kmetti Múzeum, ahol most éppen Barcsai életművét tekinthetjük meg, amíg a Barcsai gyűjteménynek helyet adó épület nem áll újrafogadókész állapotban. Emellett egy igazi kuriózumra hívnám fel a figyelmüket, hogy 11 év után az idei évben nyílhatott ki újra az Anna Margit Álmos Imre Emlékmúzeum, ez a Sétáló utcánkon, a Bogdányi utcán kapott helyet, tehát a bazározás és a vásárolgatás mellett, ami szintén egy népszerű elfoglaltság Szentendrére érkezve. Emellett egy nagyon-nagyon különleges művészeti élményben is részünk lehet, nem csak felidézhetjük Anna Margit és Álmos Imre munkásságát, hanem kortárs alkotókon Bukta Imrétől Fajgerné Dudás Andráig von keresztül megidézhetjük az ő életművükhöz kapcsolódó nagyon mély és nagyon izgalmas tematikákat, tehát ezt semmiképpen se hagyják ki, hogyha Szentendrére vetődnek, és ha már a Bogdányi utcán vannak, akkor művészet malomig mindenképpen érdemes elsétálni, mert hogy 100 éves Szentendre művészetének története, és éppen az idei évben egy hatalmas, egész művészetmalmot betöltő, összefoglaló kiállítást csináltunk arról, hogy hogyan vált Szentendre a festők, a művészetek városává, és hogyan alakult ki az a kép Szentendréről, amelyet ma becsukjuk a szemünket, mindannyian föl tudunk idézni, pici szűk utcácskák, sikátorok, stb. Nagyon szép és izgalmas kiállítás, egészen az őszi szünet végéig még látogatható.
1: Hú, de jókat mondott. Köszönöm szépen, hogy ennyi tippet adott itt a végére. Borbé Tardi Annát hallották, a Szentendrei Túrinform iroda vezetőjét. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Önöknek pedig jó sétát, jó időtöltést kívánok. Magyarország egyik legszebb, és gyakorlatilag az egyetlen olyan városában, ahol hallották, gyakorlatilag minden nép, minden nyelv, minden vallás, mindenki megtalálta az elmúlt évszázadokban a maga helyét. Használják ki önök is a lehetőséget, és keressék meg a kedvenc kuckójukat Szentendrén. Ez volt már a vendégváró, Tóth Peti Lili szerkesztette, Rónai Egon vagyok. Jó utat, egy hét múlva találkozunk.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Sötétek a jelzőlámpák ma 14 óráig a Hungária körút Ajtósi Dürer sorcsomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya menhely alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya menhely alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, majd a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A Menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
4: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2026. február 19-ére. Ezen a napon a Fidesz egy olyan AI videót tett közzé, amelyben egy magyar kislány az édesapját keresi, miközben az apát a háborúban kivégzik. A Tiszapárt elnöke felszólította a Fideszt, hogy távolítsák el a videót, és kérjenek bocsánatot minden magyar embertől. És szintén 2026. február 19-én a Spirit FM Provokatőr című műsorában Boros Tamás, Dévényi István és Csunderlik Péter történész arról beszélgettek, hogy a bankok megkárosítanak-e minket.
5: Utolsó blokkunk a mai provokatőrben, Csunderlik Péter továbbra is a vendégünk. Szia! Most semmiféle eposzi jelzőt nem találtam ki, nyugodj meg, mert láttam, hogy végigfutott a félelem az arcodon. Konszolidáció, még tartozom neked.
6: Igen.
5: Én azt látom a megnyilatkozásokban, amire korábban nem volt példa úgy 15 éven keresztül, hogy a rendszer egyes hibáit, a kormányzás egyes hibáit már kénytelenek voltak elismerni. Hogy ezt éppen Lázár János szájába adták, vagy Gulyás Gergely mondott erre vonatkozót, vagy Orbán Viktor. Az, én azt gondolom, megjelent az interjúkban. Én azt is egy nyitásnak érzem, hogy lehet, hogy kormányhoz közelebb álló, amikor az ATV-be is eljött Rónai Egonnal beszélni, azért nem vádolható azzal, hogy kormánypárti lenne, de ez a fajta nyitási Orbán Viktortól szerintem nem volt megszokott, sőt, nem találkoztunk ilyen, nem tudom mióta.
7: De ez nem a konszolidáció jele, hanem az a válságnak jele.
6: Igen, ez az. Ezek csak kommunikációs próbálkozások.
5: De én ezt akartam mondani, csak lehet, hogy végül nem mondtam ki, csak gondoltam, de szerintem beszéltem erről, hogy ez nem szívjóságból történik. Nem azért csinálja ezeket a nyitásokat, nem azért kezd el azokhoz a leszakadott rétegekhez is beszélni, akiket magára hagyott és ahol bukott szavazatokat. Nem azért kezdett el inkább baloldalibb programot meghirdetni. Nem azért voltak ilyen retorikai finomítások. Mindez nem azért volt, mert hogy ők úgy érzik, hogy akkor a nemzet egyesítésben lehet megmenteni ezt a magyarságot. Nem, persze, hatalomtechnika, hát kétség nincsen. Látják, hogy ott folynak el a szavazók.
6: Ez nem konszolidáció, semmilyen szinten sem.
5: De mégis az.
6: Az én fejemben a konszolidáció.
5: Hogy mi a motivációja.
6: De nem a motiváció miatt, hanem hogy mi történik. Tehát az én fejemben a konszolidáció például az, hogy nem lesz még egy nemzeti konzultáció. Igen. Vagy hogy nem cseszik tele két havonta az országot ilyen óriás plakátokkal, hogyha már itt ezen a kommunikációs részen vagyunk. Vagy hogyha az ellenzék összehív egy bizottsági ülést, akkor elmennek a képviselők, vagy egy rendkívüli parlamenti ülést. Vagy hogy válaszolnak az újságíró kérdésére. Vagy hogy beengednek olyan médiát is, akit egyébként. Tehát, hogy ezek konkrét lépések lennek, és azt mondanám, hogy igen, ez konszolidáció. Vagy csak porhintés.
7: Vagy az, hogy mondjuk utána az évértékelő beszédében nem mondja azt, igen, hogy a nagy takarítás az ugye tavaly csak félig sikerült, de most majd aztán végleg kitakarítunk egyébként mindenkit.
6: Igen.
7: Miközben ugye nyilván próbálják valahogy hogy a európai rutinos, nem tudom én, a kelet dögolja arcát elővenni itt a miniszterelnök, ugye az ATV stúdiójában.
6: Hát ha gondol, azért mert foci,
7: ahol de ahol egyébként az az interjú tényleg, amikor a Manchester City öltözőjéről volt szó, és a bemelegítő krém szagról kezdett áradozni, meg az izzadság szagról, hogy egészen fickós lettek, belelendült, de amikor a gyerekszegénység, akkor... Nem ezt láttátok? Akkor így azok a srácok, de tényleg úgy elkezdett.
6: Ez nem azért rogánantal.hu-n van.
7: De amikor a gyerekszegény...
5: A hollandok nem magyarázzanak fociról, jó? Ha szabad kérnem.
7: Akkor... Jaj, hát igen. Ugye, hát a kelet dögolja, ugye azért mondtam, hogy Ceausescu-nak volt az elnevezés, aki szintén minden ezért. Na de, és akkor...
5: Elhatárolódunk István.
7: Sokféleképpen volt még
6: pont az interjú. Igen, csak még egy kicsit röhögök utána, igen.
7: Na de hogy utána viszont azért mégiscsak, amikor az évértékelőben beszél, és ugye miniszterelnök évértékelőt mond, ahol az egész nemzethez kéne beszélnie, mert hát ez egy nagy pártrendezvény volt, ugye? Hanem miniszterelnökként beszélt, miniszterelnökként tartott évértékelőt, nem?
6: De.
7: Na, ahhoz képest a megint a kitakarításról beszélt.
6: Szóval nincs konszolidáció, higgy nekünk.
5: De van.
6: Jó. Okay.
5: Van csak relativizáltok. Istenem, annyira jó, hogy bármikor meg leszek jövőben fogva egy picit, egyébként nem értek egyet, csak már menni kéne tovább, de majd egyszer visszatérünk erre, akár hogy ez most konszolidáció vagy nem. Na mindegy, ezt a kifejezést fogom használni, hogy relativizáltok, és akkor én nyertem. Okay, lépjünk tovább.
7: Bocs, mindig minden történész például relativizál, mert sőt, mindenki relativizál, mert mindent valamihez képest lehet egyébként megítélni.
5: Jó, én ismerek valakit, aki sosem tesz ilyet. De nem mondom ki a nevét. Majd nektek elmondom titokban. No, következő témánk. Nagy Mártonnak igaza van, a bankok megkárosítanak minket.
7: Na hát 1952-ben megérkeztünk, amiután, hogy...
5: És remélem egy filmhez is. Egy 52-es filmhez.
7: Hát mondja, az állami áruház, akár mondjuk. Kik azok, akik az áruhelyet okozzák?
6: Tolvaj tempó. Bár az...
5: Nem, de ez hát... remake amúgy, ha arra gondoltál a Nicolas Cage filmre.
6: Na mindegy, szóval.
7: Jó, na azért, tempó, akkor megint csak itt a kontraszelekció. Azért megint van egy visszalépés, nem Nagy Márton, azért itt a Varga Mihályhoz, meg Matolcsyhoz is képest egy ilyen visszalépés, amikor ezzel a... Jó, legutóbb, amikor tényleg megérkeznek hozzájuk, hogy itt a Fertőtő túlpartján megszervezték azt a szupertitkos nemzetgazdasági szempontból elengedhetetlen értekezletet abban az LMBTQ, ugye plusz 18-as ugye szállodában, amit le kellett mondani, amikor megjelent ott a 444 újságírója. Na most hogyan reagált ez az ember? Tehát kb. Azt éreztem, mint amikor először hallottam, amikor Mészáros Lőrinc kinyitotta a száját, és így te jó ég, tényleg ebből lett az emberből lett ugye milliárdos. Tehát, hogy most már értem, hogy miért nem hívják előadni a Matthias Corvinus kollégiumban, ugye Mészáros Lőrincet, mert hát ugye, mert nem
5: miért a tehetségek. Aki vagyont szerez, annak feltétlenül borzasztó okosnak kell lennie ezek szerint.
6: Jó lenne, hogyha így szerezne, vagy ezzel szerezne.
7: Ha valaki
6: szerezne,
7: ekkora vagyont szerez, azért feltételezünk róla bizonyos ilyen képességeket.
5: Vannak olyan iparágak, ahol nem kell.
7: Nem egy,
6: de ott is kell.
7: Azt hiszem egy helyi autószalon, gógyi, egy használt autószalon működtetéséhez elég a gógyi, meg egy pizzéria működtetéséhez talán elég lett ilyen típusú kógyi, vagy sorolhatnám, de hogy valaki tényleg a felcsúti Rockefeller legyen, és ilyen típusú vagyonokat, tehát hogy világszinten látható vagyont halmozzon föl, ahhoz
5: az azért nem lenne okos, nem lenne ilyen barátnője, vagy felesége.
7: Hagyjuk ezt a történet.
6: Ez már szexista irány.
7: De amikor Nagy Márton, amikor válaszolt az újságírók, nem azt az ilyen teljesen... az ő kezében van a magyar gazdaságpolitika? Aki hát egy ilyen helyzetet nem tud megoldani.
6: De hát látjuk is az eredményeket.
5: De kettőnek mondjuk szerintem semmi köze egymáshoz. Az tény, azt már megbeszéltük egy előző adásban, hogy Isten, hogy ennyi gógyia nem volt ott. Ez tényleg minimális. Mert okos embernek gondolom Nagy Márton. Én egy talán Pogácsa Zoltánnal, vagy Baka F-fel beszélgetett egy konferencián, nem Pogácsával, egy két órásat. És ott egyébként meggyőző volt az én számomra, aki nem ért annyira a pénzügyekhez, de a Pogácsa sem tudta őt zavarba hozni, vagy sarokba szorítani, hanem egy tök korrekt, intelligens beszélgetés volt. Ezt a helyzetet ott, igen, tehát, hogy na tényleg annyi gógyi, hogy ne haragudjon, uram, bocsánat, most hívnak, vagy vécére kell mennem, vagy akármi.
6: Na de erről beszéltünk tegnap.
5: És akkor 5 perc, jó, de valaki nem hallotta, és a Peti sem hallotta, mert nem tudom, nem hallgat minket.
6: De ezt már megbeszéltük, ez a téma.
5: És akkor 5 perc elvonul valakivel egyeztet, visszajön egy remek sztorival, kész, csá.
6: Igen, tehát túl drágák a bankok. Igen, mert érdekes, mert ugye 5 bank maradna. De ez a Nagy Mártoni terv, amit tegnap előtt hirdetett meg, túl bonyolult, túl széttöredezett, ezért 5 bank maradhat Magyarországon, ez a cél. Ez hogy szokott történni a Fidesz alatt, amikor ilyen célokat kitűznek? Hát úgy, hogy elkezdik ellehetetleníteni a piaci résztvevőket, ezt itt nagyon egyszerűen meg tudják tenni, mert mondjuk olyan tőke emelési feltételeket írnak elő jogszabályokban, vagy olyan extra profitadókat vezetnek be, amik a kicsik már nem bírják, ezért vagy összefognak, vagy hagyják, hogy valaki felvásárolja őket. Ki képes felvásárolni őket per pillanat Magyarországon? Hát nem sok bank, de például az MBH és az OTP, igen, azt tud ilyen akvizíciókat. Tehát, hogy ez egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen törvényessé akarják tenni magát a rablást már megint, a szerzést, és ráadásul, hogy miért? Valóban a magyar bankrendszer baromi drága. Európában ez egyik legdrágább. Na de miért?
7: Hát na, különadók.
6: A különadók, egyrészt a különadók miatt, másrészt a hogy hívják azt, a tranzakciós illeték miatt, ami 0,94%-ra, ugye a duplájára emelkedett 2024-ben, sőt, több mint a duplájára emelkedett, és még Európában a tranzakciós illeték az nagyon sok helyen egyáltalán nem is létezik, hanem benne van a te bankcsomagodban, hogy neked ennyibe kerül minden hónapban az, hogy te ide-oda utalgatsz egyébként. Magyarországon minden egyes utalásnál ezt a 0,94%-ot ki kell fizetned. És persze, és még vannak még mellette mindenféle egyéb különadók, hát persze, hogy visszahárítják a lakosságra, azt már szeretem ezt a szót. Tehát a kormány létrehozott...
7: Orgyulai.
6: A kormány, nagyon utálom, de most még egyszer szeretném használni, mert ritkán használom, hogy most letudom egybe az egyéves lakosság kvótámat, hogy a kormány létrehoz a lakosság részére egy teljesen barátságtalan, sőt, a lakosságnak kárt okozó gazdasági környezetet, ezt működteti, majd utána azt mondja, hogy... Na hát, itt rossz a gazdasági környezet a lakosságnak. Úgyhogy majd én megoldom. Tehát egészen, de a Fidesz csomó mindenben így működik, hogy ő maga generálja azt a problémát, amelynek aztán egyetlen megoldási képességgel rendelkező megoldójaként tűnik föl, de aztán nem oldja meg általában. Tehát, hogy ez egy annyira tipikus Fidesz történet, és az nekem gyönyörű, hogy most elkezdtem olvasgatni a kormányzati nyilvánossághoz tartozó úgynevezett szakértőket, meg influencereket, akik most már elkezdték bizonygatni, hogyha csak 5 bank marad, miért lesz minden olcsóbb?
7: És ha csak egy bank maradna, nem? Akkor általában mindig az szokott bekövetkezni, hogy akinek monopóliuma van, az mindig olyan mértéktartó, nem?
6: Ez barátságos. És
7: akkor egy tisztességes profitot magának eltesz, de hát egyébként nem él vissza monopóliummal, ugye erről szól a gazdaságtörténet, nem arról szól, hogy mindig szét kellett verni, és fel kell szabdalni a monopóliumokat, és valamennyire a tőkének meg kellett, vagy a tőkével szemben meg kellett vívni ezt a harcot
5: lefelé
7: a politikának. Itt Magyarországon az érdekes, hogy itt nem az van, mint mondjuk az Egyesült Államokban a 20. század elején, amikor Teddy Roosevelt és Woodrow Wilson neki ment, ugye általában mondjuk a Wall Streetnek, hanem itt azért részben a magyar bankok egy része hát közvetlenül kötődik a politikához, és hát nagyon egyértelmű az, hogy ahogy korábban célirányosan most, hát amikor elkezdték büntetni ugye a szupermarketeket, akkor szinte, mintha az lehetett volna az érzésünknek, hogy megnézték, hogy melyik az ország legnagyobb alapterületű CBA-ja, mondjuk 200 négyzetméteres a legnagyobb CBA. Oké, akkor a 200 négyzetméter fölötti boltok, azok fizessenek adót, mert azok már ilyen nagynak minősülnek.
6: Ez is jó volt a pécsi sörfűzde, nem? Tehát, hogy mi számít kisüzemi sörnek? Igen, és hol sikerült belülni ezt a határt? Hogy a pécsi még pont beleférje, mert az menő, hogyha ráírhatod. Az minden csak nem kisüzem.
7: És nyilván a magyar hitelrendszerben rengeteg típusú probléma van, de azt hiszem, hogyha valahol ez a rendszer, ami mindig a kisemberek érdekében cselekszik, ugye, mert ez az önképe is, akkor valamiért mértem ezeket az ilyen uzsorás, ilyen hitelezőket, akik...
6: Heti törlesztésre gondolsz?
7: Igen, azokat.
6: Bárki tehát, hogy számára felvehető. Igen,
7: de valamiért nem ezeket rendszabályozza meg. Valamiért a dobhitel, az nyilván teljes mértékben rendben van.
5: Mik jutnak eszedbe? Én azon csodálkozom, és lehet, hogy rosszul tudom, de ha különböző adókat kivethet a bankokra, akkor azt nem maximalizálhatja, hogy ezek az adott bankok mekkora költséget háríthatnak át a lakosságra? Tehát mondjuk a bankolásnak a költsége, az miért nem egy maximalizált összeg? Teszem fel a kérdést. Ebbe belenyúlhat-e az állam? Mert akkor igazából a probléma meg lenne oldva.
6: De ezt megoldanák a bankot nagyon könnyedén azzal, hogy kibocs, mint az autógyártók, hogy tele vagyok V12-es cuccokkal, akkor be kell férnem a kvótába, azt gyártok mellé valami kis izét, elektromos, nem tudom én, hogy meg egy 3 hengerest, hogy ugye azt nem lehet mondani, hogy minden termékre, és akkor azt mondják, hogy ennek a banknak be kell tartani ezt a felső limit kvótát, akkor ki tolna 2-3 ilyen 0% körüli, vagy 0 forint költséggel járó bankszámlát. Úgyse fog váltani a lakosság, mert nagyon kevés a tudatos pénzügyi felhasználó. Egyrészt másrészt macerás is sokszor váltani, tehát bankot váltunk egyébként szinte a legritkábban, mert már a csekkem ott van, meg a izé.
5: Igen, meg több macerával jár.
6: Hú, a gyereknek is a vizét onnan, a fizetésemet ide kapom, és egyszer csak azt látod, hogy...
5: Bemész, 23 papírt aláírsz,
6: igen,
5: nem érted.
6: Hogy 2-3 napig ezzel kéne foglalkoznod, hagyjuk francba, és akkor ezért 50 000 forintot kifizetsz egy évben sokszor simán banki költségekre. De mondom, ezt a bankok ezt
5: úgyhogy nem csak sem.
6: Hagyjuk francba, és akkor ezért 50 000 forintot kifizetsz egy évben

0: Már világháborúkat, a Rákosi rendszert, és akkor itt azért mégis, amikor megérkezett a nemzeti kormányzat, hát
1: az, akkor betérdelt.
0: Hát az lehet, ja. Hogy igen, hát.
2: Na, beszéljünk egy győri gázolásról, egy Aston Martinos, illetve egy Aston Martin autót vezető fiatalember gázolt el valakit. Egy buszmegállóban egy 70x éves hölgyet és életét vesztette, és ezzel kapcsolatban írt ki valamit Farkas Attila Márton. Ha győznek, ez nem egyedi eset lesz, hanem rendszeres és sportszerű, de akkor már feljelentése lesz ajánlatos tenni. Utalva arra, hogy az első hírek szerint ez a fiatal ember NER-hez köthető ilyen-olyan formában. Ezt nem tudom pontosan, hogy olyan cégnél dolgozik.
1: Én is próbáltam ezt, kideríteni. Én nem találtam semmilyen erre utaló jeleket.
2: De hogy ilyen hírek jöttek ki.
1: Hát ilyen pletykák vannak, de hogy kézzelfoghatóan az, hogy mit tudom, ez az édesapjának a építőipari cége, ez a Mészáros Lőrinccel együtt húzta föl a mit tudom, melyik vasútvonalat, tehát hogy nem talán ilyen közvetlen bizonyítékot. Hát amit a FAM írt, azzal én ilyen szempontból se értek egyet. Ugye itt egy szerintem ott csesződött el rettenetesen ez az ügy, már nem itt a vége fele, hogy a magyar jogrend szerint a letartóztatásának a feltételei egyébként valóban nem állnak fönn, mert hogy ugye ahhoz kellene a bűnismétlés veszélye, hát az megoldható, hogy nevezessen. Aztán a bizonyítás megnehezítése, tanúk befolyásolása és a többi, de az itt se kell, mert ugye rögzítettek mindent is.
2: Ezt még be is ismertem van.
1: Igen, és a szökés elrejtőzés veszélye. Hát ez adott esetben lehet, de ugye azt már most megtették, hogy Győr közigazgatási területét nem hagyhatja el. Tehát ez a három kell valamilyen súllyal ahhoz, hogy őt előzetes letartóztatásba helyezik. Ügyészség azt mondta, hogy már pedig most ezekre nincs ezért. Csak hogy szerintem nem vették figyelembe, hogy a társadalom miként fog reagálni erre a döntésre, és én azt gondolom, hogy ilyenkor azt is figyelembe kellene venni, mert hát azt látjuk, hogy mekkora felháborodás lett. Nem véletlen, hát emléke, hogy ki volt az a, hogy hívták azt a fickót, aki a nem Richard, aki a hídon gyilkolt a luxus autójával, amikor ott gyorsult. M. Richard? Vagy
2: de, M. Richard.
1: Igen.
2: Na,
1: hogy az olyan mélyen, meg ezek a történetek olyan mélyen benne vannak a magyar társadalomban, hogy egyszerűen, hogyha egy ilyen döntés, ami egyébként jogszerű, de mégis megingatja morálisan a jogbiztonságba vetett hitet.
2: Csak egy rövid megjegyzésem van, én azért is akartam erről beszélni. Egyrészt, mert nagyon sokan beszélnek róla, és népszerű témává vált sajnos, főként egyébként a NER-es szál miatt sokan ráugrottak, de itt miért értartásra lenne szükség? És látjuk mindkét oldaltól, hogy ilyen haláleseteknél ez nagyon nehézkesen megy. Vannak azok a pillanatok, amikor valamiből nem szabadna politikát legyártani, és hergelni vele, és FAM most ebbe a hibába esett. Ennyi röviden.
0: Jó. Én bevallom, amikor megláttam, ért, nekem is az volt az első gondolatom, meglátva az luxusautót, és a követ mellévőjét, hogy nem az első eset volt, tehát nem ez egy notórius száguldozó.
1: Igen,
0: volt
1: ezt elmondták a győriek.
0: Aki hogy oké, akkor ez tudkineres, és nyilván vannak kapcsolatai, azért nem kapcsolták még le. Ez volt az első gondolatom. A következő gondolatom pedig az volt, hogy na igen, hogy mint hogy a Nikó Ceausescu is, tehát a Ceausescu-nak a fia, a trónörökös, ugye a Ceausescu dinasztiában, vagy hát hogy a legkisebb, nem tudom, hogy a herceg, a fekete bárány, a Ceausescu, amelyikben a Ceausescu családban lehet fekete bárányról beszélni. Ő volt az, aki totál részegen, aki totál részegen szágoldozott mindig Bukarest utcáin, sorozatban tört össze másokat, még végül aztán saját magát is összetörte, összerakták, aztán végül fiatalon Mázsugorban halt meg, de hogy ez azért egy ilyen tipikus az olyan típusú rendszerekben, ahol van kiépül ez a kiváltságos elit, akit nem számoltatnak el, és ott szükségszerűen alakul ki ez a abszolút típusú tevékenység, hogy akkor a luxus autó, majd akármit megtetek,
2: az a baj, rohadtul nincs összefüggés, és mondom, összekenése politikával az...
1: De oké, de ez a FAM, az most szerintem ilyen
2: szempontból ez is, amit a Peti előadott, ez már necces.
1: Azért nem necces, mert igenis a társadalmi öntudatban felépült ez a kép. De magától épült fel, azért épült fel, mert a neresek nagyon sokszor hasonló módon viselkednek. Azt látjuk, hogy olyan dolgokat követnek el, ha nem is ilyen súlyú bűncselekményt, amit simán megúsznak, miközben egy hétköznapi ember ennél sokkal kisebb dolgokat sem úszna.
2: Igen, István, csak
1: és ezért automatikusan, én is egyből erre gondoltam, ezért is néztem utána, hogy most akkor van ez a NER-es kapcsolat, igen, tudom nem találni, de az első gondolatod, és ez nem véletlen.
2: Persze, első gondolatod, és az is az első gondolatunk, hogy bizonyos etnikai kisebbséghez tartozó egyén mondjuk egy bűnt elkövet, akkor rögtön összekapcsoljuk, hogy igen, már pedig ők ilyenek. Nekünk ettől is távol

0: jelen tartani magunkat, vagy legalábbis ezt nem kifejezni, mert ez
1: de most az a baj, hogy mi az esetről konkrétan, te meg fammal vitatkoztál közben. Tehát, hogy
0: ja, de nekem hasonló volt, átsúszás volt abban, amit a fam mondott.
2: Én nem azt mondtam, hogy tutineres, azt mondtam, hogy az első gondolatom egyébként az volt, hogy tutineres, és aztán a Niku Ceausescu eszembe jutott, mint egy jellegzetes figura. És egyébként
0: nincs jelenség abszolút megjelenni, nem, ez igaz. Jó, bocsánat, félreértettem.
2: Amúgy a felháborodás mutatja, hogy egyébként még az ilyen stabilnak tűnő, bár most nagy válságban lévő rendszerek is milyen könnyen megborulhatnak, mert képzeld el azt, hogy mondjuk egy konkrétan tényleg egy NER figura, aki nagyon közel áll Orbán Viktorhoz, tehát mondjuk egy most Tirtán Tibor István jut eszembe, de mondhatunk valaki mást is, az követne egy ilyet. Na utána viszont tényleg a Dózsa György unokái, azok fölkerekednének és kisöpörnék ezt a brigádot. Mert szerintem ennyi erkölcsi tartása még mindig van ennek a társadalomnak.
0: Jó, visszakoztam, félreértettem, igazatok volt. A jelenség az tényleg létezik, és megvan. És erről beszélünk is kell, mert ezért van ilyen műsorunk. Ezért provokálunk. Köszönjük szépen a figyelmet, köszi Peti, hogy eljöttél, reméljük majd máskor is jössz.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Viszontlátásra.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Ez még mindig a multidéző adása, és maradunk 2026. február 19-én. Ezen a napon csaknem 12 órás rendőrségi kihallgatás után autóval távozott a norfolki rendőrösről Andrew Mountbatten Windsor, harmadik Károly brit király öccse. A címeitől megfosztott András herceget aznap reggel vették őrizetbe, közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával. És szintén 2026. február 19-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Magyarák Anikó vendége dr. Gárdonyi Gergely volt, a Széchenyi István Egyetem kriminológiai és kriminalisztikai tanszékének egyetemi docense, és a bűnügyi helyszínelésekről beszélgettek.
3: Ott tartottunk, amikor egy esetet elkezdtünk vizsgálni, hogy kérnek a helyszínre, és akkor első körben a rendőr elmondja, hogy eddig mi volt, ami fontos szempont. Na, utána mi van? A szemlevezető azt mondja a technikai kollégáknak, hogy akkor ácsibe megyek előre, én körbenézek, és aztán kijövök, és én mondom meg, hogy na, ezt meg ezt csináljátok, vagy együtt megyünk be, és mindenki szétszélet, hogy kell ezt elképzelnünk?
4: Az utóbbi megoldás szerintem sokkal jobb, ugyanis kollektív bölcsesség elve alapján én, amikor a szemlebizottság vezetőként dolgoztam, éveken keresztül mindig szerettem, hogyha együtt megyünk be, és együtt találjuk ki, együtt gondoljuk végig, hogy hogyan történt, hiszen nekünk ez a legfontosabb, a történeti tényállás, ez úgy hívja a kriminalisztika, hogy gondolati rekonstrukció. Az elkövetés gondolatbeli lejátszásán alapuló szemlemódszer, ez a definíciója, és tulajdonképpen megpróbáljuk, még anélkül, hogy hozzányúlnánk a bármihez, először is rögzítjük azt az állapotot, ahogy találtuk, ez nagyon fontos. Hogy azt
3: most
4: az
3: a fotózást veszi?
4: Igen, fotózás, videózás, leírás. Ugyanis leírjuk azt is, hogy mi hol van, tehát ez a pohár hol van, az a toll hol van, az a könyv hol van, tehát mindennek a helyét a jegyzőkönyvben. Ez a statikus része a szemlének, egy összkép rögzítő szakasz, és utána mozdítjuk ki az egyes tárgyakat a helyükről, és vizsgáljuk. A gyakorlatban ez keveredik egy picit, de az nagyon fontos, hogy mindennek az eredeti helyét megtaláljuk. Ugyanis borzasztó jelentősége lehet annak, hogy valami milyen távolságra van valamitől például, vagy hol van pontosan a pozíciója, vagy ha ott van a pozíciója, ki tette oda, és mikor. Ugye, és akkor megint visszakadtok oda, hogy akkor jön a helyszínbiztosító rendőrhöz a kérdés, hogy te ezt a poharat, ezt te raktad odébb? Te húztad odébb azt az asztalt? Akkor itt valami nem jó, hogy ha nem te tetted, mert akkor lehetséges, hogy a halálesetnek ehhez köze van, és akkor elkezdünk ezen gondolkodni. Tehát mindenképpen együtt megyünk be a helyszínre, és együtt kezdünk ezen gondolkodni. Ha haláleset van, akkor orvossal együtt, hogy haláleset nincs, akkor pedig magunk, vagy valamilyen szakértővel, aki hát ugye kiegészíti a szemlebizottságot.
3: Ennek van ilyen szakmai ártalom része, amikor bejött ide, akkor rögtön látta, hogy mi hol van meg.
4: De körülnéztem, igen.
3: Oké, bemennek együtt. Elindul a nyomrögzítés. Mi az a pont, amikor gondolom a szemlevezetője dönt úgy, hogy akkor itt a vége, vagy még azt nézzük meg.
4: Ugye ezzel párhuzamosan, hogy a helyszínen megy folyik a nyomkutatás és rögzítés, a helyszínen kívül is megy a munka, megkezdődik a tanúk meghallgatása, adott esetben kihallgatása is, tehát formális értelemben is kihallgatás is, illetve különböző adatforrásoknak a felkutatása, kamerák megnézése, további tanúk felkutatása, és ezek a nagyon fontos, hogy a külső és a belső bent dolgozó kollégák folyamatosan beszéljenek egymással, hiszen folyamatosan információk jönnek, és nagyon fontos információkat kaphatunk ilyenkor is a szemlével kapcsolatban, tehát hogy például történt egyszer, nagyon fontos volt, hogy hát egy idős hölgyet megöltek, előtte, utána pedig rágyújtott az elkövető a házat. De annyira hát aljas volt, erre nem lehet mást mondani, hogy kívülről kitámasztotta egy gerebjével a családi háznak az ajtaját, tehát ha véletlenül a hölgy magához tér, miután őt nagyon súlyosan bántalmazta, nehogy véletlenül ki tudjon jönni az égőházból. Most mire mi kiértünk, ugye tök logikus, hogy a gerebje nem volt kitámasztva a kilincs, tehát a kilincsel. És amikor meghallgattuk a járőrt, akkor mondta, hogy elvettem a gerebjét, mondom, milyen gerebjét? És mondja, hogy hát az ajtó ki volt támaszva a gerebjével, mondom, hol van az a gerebje? És akkor mondja, hogy ott van. Na most ugye az egy forrás tárgyi bizonyítási eszköz, amihez szinte biztos, hogy hozzányúlt az elkövető. És ez nem lett volna meg, ez az információ, ugye, ha nem beszélünk, és nem beszéljük át részletesen a kollégával azt, hogy ő pontosan mit csinált, hogy nyitotta ki. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogy csukva volt az ajtó, vagy zárva. Ugye a hétköznapi életben ennek semmi jelentősége nincs, ami szempontból óriási jelentősége van, hiszen ha zárva van, akkor nem tudok bemenni, vagy kulcsa tudok bemenni, vagy sérülést okozva tudok bemenni az ajtón. Tehát erre például mindig vissza kell kérdezni, amikor valakit meghallgatunk a helyszínen, hogy ez csukva volt, vagy zárva, hogyan találta az ajtót, hogyan találta a nyilászárókat. Nekünk ezek a fontos információk, és ezek mind kellenek egyrészt a nyomrögzítés irányítása, kutatás rögzítés irányításához, másrészt pedig ahhoz, amiről beszéltünk, hogy vajon mi történhetett a helyszínen, mi hogyan zajlott le, ezek nagyon fontos információk, amelyek hozzátartoznak a munkához.
3: Itt a Gerebiés ügyben például ez segített utána elkapni? A tettest?
4: Nem ezért lett a tettes elkapva, tehát nem ez vezetett
3: tehát nem
4: a
3: ez
4: tetteshez,
3: a
4: nem, ez, nem ez, viszont a bizonyítás szempontjával nagyon fontos volt, igen. Igen.
3: Ahogy beszél róla, én úgy érzem, hogy maga, akik a helyszínelői csapatban dolgoznak, ők így kvázi prémium nyomozók?
4: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát,
3: meg kell lenni annak a skillnek is, hogy a mi történhetett, meg a ki mit mond, meg a gondolkodjak, de pluszban ott van ez a technikai tudás rész.
4: Úgy gondolom, ez a technika, hogy igen, előny is egyébként, akinek műszaki tudása van, nem feltétel, de mindenképpen előny, illetve hát az, hogy azért az iskolapadból nem szokás oda kerül. Nagyon-nagyon ritka, hogy valaki iskolapadból kerül oda, tehát a leggyakoribb az, hogy előtte komolyabb rendőri múltja volt, és úgy lesz valaki bűnügyi helyszínelő. Pontosan azért, hogy egyfajta komplex gondolkodása meglegyen, hiszen azért, amit mi összegyűjtünk tárgybizonyítási eszközöket, azért mégiscsak a végén a bíróságon fog megmérettetni. Először a szakértőnél tud-e belőle dolgozni a szakértő, magyarán szakszerűen lett előrögzítve, utána pedig a később a bíróságon nyer ez értelmet. Ezért is nagyon jó az ügyeket végigkövetni. Tehát, hogyha a nagyobb ügyekben dolgozunk, én például rendszeresen olvastam el utána ugye a bírósági ítéletet, és néztem meg, hogy a bíró az figyelembe vette, vagy ha nem vette figyelembe, miért nem vette figyelembe. Már ott is nagyon érdekes nézni egyébként, hogy a nyomozást tovább követni. Például, ugye, mert nekünk nagyon fontos az, hogy a nyomozó mondjuk kihallgatja az elkövetőt, ő éppen beismerésben van, és elmondja, általában egyébként saját szerepét csökkentve, természetesen felelősségét csökkentve a bűncselekmény elkövetésében, főleg ha többen voltak, elmondja, hogy hogyan zajlott a bűncselekmény, és hogyha mögé tudjuk tenni mindig az egyes tárgybizonyítási eszközöket, szerintem mi akkor jól dolgoztunk. Tehát azt mondja, hogy beszélgettünk, ideges voltam, felkaptam a hamutartót, hozzávágtam a fejét, és akkor végig gondolom, hogy oké, hamutartó, akkor hamutartóról rögzítettük ezt meg ezt, ahol ő ült, arról rögzítettük ezt meg ezt, és akkor ezt így végig gondolom fejben, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor elképzelhető, hogy jó munkát végeztünk, de a végén a bíróságon fog valójában megmérettetni a mi munkánk.
3: Ugorjunk vissza kicsit oda, hogy oké. Mikor mondjuk azt, hogy akkor ennek vége, és akkor onnantól mi történik a nyomokat, mennyit egyáltalán tudom, hogy persze esete válogatja, de itt több tíz, több száz, több ezer, tehát nagyságrendben milyen nyomrok.
4: Igen,
3: és akkor
4: több tíz, több száz,
3: hozzátok
4: több
3: a kamion, mert itt túl sok a nyom.
4: Pontosan.
3: Tehát,
4: ez pontosan
3: tényleg?
4: Így, persze. Tehát, hogy ha akkora, főleg akkora kiterjes, olyan is előfordulhat.
3: Már lekéstem róla, hogy ezzel foglalkozzam.
4: Igen, tehát kamionnal, vagy az is lehet, hogy helyben hagyólag foglalunk le, ez is ugye egy, tehát hogyha valamit nehéz mozdítani, vagy nem éri meg mozdítani, akkor
3: mondjon nekem
4: marad.
3: Speckó nyomokat, helyszíni nyomokat, amit említett már egyet, ami mondjuk ilyen kihívás, vagy ilyen izgi, hogy akkor a jégben a vér, a nem tudom, lábnyom.
4: Igen. Tehát olyat, ami szakmailag mondjuk kihívást jelent.
3: Igen.
4: Hát mondjuk szakmailag azért az is kihívást jelent, amikor mondjuk nagy mennyiségű, sok nyom van például egy kábítószer ültetvényen, és akkor, hogyha most a szállításról van szó, hogy annakat onnan be kell csomagolni, és el kell szállítani. Mert rengeteg csomagoló anyaga van a helyszínelő egységeknek, az sem mindegy, hogy mibe. Tehát ugye nagyon sokszor nejlont látunk például a különböző amerikai filmekben, nem túl szerencsés, ugyanis az egyes tárgyakon lévő biológiai anyagmaradványok megsemmisülnek, hogyha sokáig befüllednek és megsemmisülnek, tehát érdemes ezeket papír, valamilyen szellőző anyagba csomagolni, na de ugye sokkal nehezebb, minél nagyobb kiterjedésű valami, annál nehezebb papírba csomagolni, ugye ezt el tudjuk képzelni, tehát ilyenkor kell kreatívnak lenni, több papírt venni, speciális papírokat, dobozokat, stb. És hát ezekbe kell ezeket szállítani. Nagyon gyakran előfordul az, hogy úgy mérlegel a szemlebizottság, nem a helyszínen fogja, valószínűleg releváns a később bizonyítás szempontjából egy tárgy, de nem a helyszínen rögzít, hanem úgynevezett eredetben rögzíti, elcsomagolja, úgy, hogy további vizsgálatra alkalmas legyen, tehát nem nejlomba, hanem papírba, és beküldi a szakértőt is. Benne a szakértő intézetbe kirendeli a nyomozó a szakértőket, és hogyha több területet érint, akkor a Nemzeti Szakértő Kutatóközpontnak az erre szolgáló helyiségében több szakértő összejön, és megbeszélik, hogy milyen sorrendben és hogyan rögzítenek mondjuk újnyomott DNS-t, akár mikrométerű nyomaradványt egy adott tárgyról, hiszen a cél az, hogy egy adott tárgyról minél több nyomot és anyagmaradványt tudjunk rögzíteni, hiszen annál nagyobb az esélye, hogy tudjuk bizonyítani azt, hogy az elkövetőhez hozzáért. Ugye mi ezt szeretnénk bizonyítani, hogy két ember találkozott egymással, egy tárgy egy emberrel, vagy két tárgy hozzáért egymáshoz, ezt szeretnénk tudományos alapon bizonyítani, mert hogy ezt lehet később jól felhasználni a büntetőeljárásban.
3: Beszéltünk arról is, hogy minél több nyomot gyűjtsünk, hogyha lehet, és akkor ez a fajta kvázi szelekció, ez megvan utána, amit én feltételeztem, hogy na akkor itt van előttem a 3242 nyomról a minden, és akkor nézzük, hogy mi az, amit továbbítunk, vagy beküldünk?
4: Hogyne, abszolút. Hát ugye ennek egyrészt van egy költség oldala. Másrészt azért abba is gondoljunk bele, hogy például meg ugye alapvetően a szemlén rögzített tárgyaknak szerepe lehet a felderítésben, magyarán, hogy közelebb jussunk egy még nem ismert elkövetőhöz, meg a későbbi bizonyításban is. Ugyanannak a dolognak szerepe lehet itt is, és szerepe lehet ott is. Tehát ezt is mérlegelni kell. Például ebben nagyon sokat segítenek az adatbankok, tehát például a DNS adatbázis, vagy új nyomok adatbázisot. Például az új nyomok adatbázisa nyilván régebb óta van, tehát sokkal nagyobb merítés lehet, és sokkal több minta van benne. Tehát, ha tudok a új nyomot rögzíteni, akkor lehet, hogy érdemesebb új nyomot rögzíteni, gyorsabb, olcsóbb, jóval nagyobb az adatbázis. Ez már nem az én dolgom azt később, tehát nem a helyszínek a dolga később ezeket mérlegelni, hanem ezt majd a nyomozó fogja, hogy ebben az ügyben ezeket a típus, vagy ezeket az eredetben rögzített tárgyakat, ezeket ilyen vagy olyan vizsgálatra küldöm be. Tehát mindenképpen mérlegelni kell, nagyon jó a kérdés, mindenképpen mérlegelni kell egyrészt költséghatékonyság idő tekintetében, illetve várható eredmény vonatkozásában is.
3: Mi az a skill, ami jó, hogyha megvan egy helyszínelőben?
4: Ami egy nyomozóban mindenképp a kétkedés, tehát hogy nincs az, hogy nekem már itt új, az alázat, nagyon fontos, szakmai alázat, tehát hogy nincs olyan, hogy én már mindent láttam, és én már, nekem itt már újat nem lehet mutatni, hanem elhinni azt, hogy és befogadni minden olyan információt, ami esetleg az első körben, mert nyilván az ember mindig gondol valamire, hogy mi történhetett, de be kell tudni fogadni az információt, hogyha a bejövő információ picit az én eredeti elképzelésemnek ellentmond. Mondok egy példát, hogy egyértelműbb legyen, tehát, és a visszacsatolva a gondolati rekonstrukció, hogy mindig minden szempontból, tehát minden a nyomozók és a helyszínek mindig verziókat állítanak föl, hogy mik történhettek. Nyilván van egy legerősebb verzió, de soha nem szabad a többi verziót sem elvetni. Tehát van mondjuk egy lakás, amiben 7 szoba van, 6 szobában kutatási nyomok vannak, mindenhol ki van szórva a ruhák, mindenbe betörtek, és a 7. helyiségben semmi. Tehát nincs elváltozás. Nem mondhatja azt a helyszínelő, hogy ott biztos nem járt az elkövető, mert hogy lehet, hogy bement, fölkapcsolta a villanyt, lekapcsolta és kijött. És akkor hagyott ott nyomot? Hogy ne hagyott volna? Tehát legalább lábbeli nyomot hagyott, az egy másképp, hogy a felület alkalmas arra, hogy rögzítsük, de nagy valószínűséggel hagyott. Hagyhatott új nyomot, vagy kesztyű nyomot azzal, hogy hozzányúlt a minimálisan, hogy hozzányúlt a kapcsolóhoz. Tehát, hogy soha nem szabad, minden verzióra befogadónak kell, és soha nem szabad azt mondani, hogy ez biztosan így történt, de minden verzió szerint a szemlét le kell folytatni.
3: Hogyan látja azért, mert egyre komoly praxis elő mögött fejlődnek a bűnözők is abból a szempontból, hogy jó, most már tudom, hogy akkor kesztyűt kell húzni, vagy maszkot veszek föl, vagy nem tudom.
4: Igen, igen, fejlődnek.
3: Tehát, kevesebb az értékelhető nyom?
4: Igen.
3: Vagy máshogy kell kutatni?
4: Igen, fejlődnek. Ugye a szakirodalom ismeri a CSI hatásnak, a másodlagos CSI hatásnak a fogalmát, és például ez is egyfajta másodlagos CSI hatás, hogy az elkövető például olyan eszközökhöz jut hozzá valonnan a fekete piacról, mert alapvetően nem lehet nyomrögzítő eszközöket kapni civil embereknek, csak hatóságoknak, amelyel például saját maga után végez egy helyszínelést, ilyennel is találkoztunk már nem is egyszer, és megpróbálja a mi módszereinkkel eltüntetni a saját, és visszacsekkolja a mi módszereinkkel, hogy neki sikerült eltüntetni a nyomot, vagy nem. 20 évvel ezelőtt találkoztam először ilyenre. Hát azért egy kettős emberölés után lehet, hogy veszi a fáradtságot, hogy ezt megcsinálja. Feldarabolja holtesteket, elrejti vidéken, és közben egyébként azon a helyen, ahol ez megtörténik, ott kijavítja mondjuk a frontoldalát a konyhaszekrénynek, fölmos, és utána egy vegyszerre visszaellenőrzi, hogy ez látható-e. Nem sikerült neki, tehát így is találtunk olyan DNS-eket, amelyek az áldozatokhoz köthetőek, meg olyan elváltozásokat, kiegészítő lövési elváltozást is, amely bizonyította, hogy ott lövés történt. Ugyanakkor 20 évvel ezelőtt találkoztam először ezzel, azóta mondom egyszer vagy kétszer még igen, hogy ők is fejlődnek, és megpróbálnak ilyen módon lépést tartani a technika fejlődésével.
3: Tud nekem olyat mondani, hogy mi volt az egyik legbonyolultabb helyszín, és miért volt az? Mert valószínűleg ebben is én másra gondolnék, mint hát, szakmailag az.
4: Aha. Ez például az volt ez a helyszín, tehát itt az volt a cél, az volt a feladat, hogy már mindenféle más
3: hát
4: egyéb forrásokból.
3: Hát itt összeszennyezett helyszínt kaptak gyakorlatilag.
4: Nem, fel volt takarítva hát, minden. Tehát,
3: jó, de azt nem számít szakmailag szennyezésnek, hogy belenyúltam.
4: De egyébként annak számít, na, jó, ugye? Tökéletes, így van. Igen, tökéletes. Ugyanakkor, és és itt kellett elindulnunk. Például különböző olyan konzerváló helyeket találni, amire az elkövető nem gondolt. Tehát túljárni az ő eszén, hogy ő azt gondolja, hogy mindent fölmosott, mindent föltakarított, de közben bizonyos helyeken ezek mégis megmaradtak.
3: Mi a hűtő alá? Mondjuk, vagy nem tudom.
4: Mondjuk legyen úgy, vagy hideg burkolat. Tehát különböző olyan helyek, ahova úgy tud befolyni a vér, hogy nem gondol rá az elkövető, és látszemmel nem látható, de a mi eszközeinkkel ez kimutatható. Vagy például, hát ugye a romosorozatgyilkosságban volt, amikor mi átvettük egy idő után már a végén a szemletevékenységet, mint a BRFK-nak az egység, akkor még nem volt ez a kiemelt helyszínű egység, amiről korábban beszéltünk. És ott például egy pótszemlét kellett letartani, megtartani egy olyan helyen, ahol talán emlékezetes, hogy az anyukát meg a kislányt is meglőtték, hogy ott utána egy halotti tort rendeztek 40 fővel. Tehát ha kontaminációról beszélhetünk, akkor itt aztán igazán, tehát nem csak, hogy leszemlézték, hanem még utána 40 fő ott. Hát ugye a rendőrség átadta a helyszínt, megcsinálták a szemlét. Na most ezek után kellett ott szemlézni. Ez például erre abszolút úgy emlékszem, mint egy nagy szakmai kihívású helyszínre, hiszen hát ezek után kellett nyomokat kutatni. Sikerült. Igen, találtunk. Vagy például sokan emlékeznek rá, mint a Nyugatinál volt, ugye az a diszkó, ahol baleset volt, ahogy ugye három kislány meghalt, West-Balkán, és hát ott például több ezer embert kellett átterelni a cselekmény helyszínén, hiszen ugye a lányokat a folyosón taposták össze, és ugye az volt a tragédia egyik oka, ugye, hogy egyetlen ki és bejárat volt, és nyilván nem lehet ott sok szórakozó fiatalt, extázisban lévő fiatalt ugye ott tartani fönn, ameddig mi lefolytatjuk ott a szemlét, tehát tulajdonképpen ott le kellett fedni azt a helyet, ahol ez történt, és úgy kellett átterelni az embereket a helyszínen, hát nem ideális. És ettől lesz nehéz a feladat, hogy óriási kontaminációnak van kitéve a helyszín, és ezek után is még kell tudni nyomokat, anyagmaradványokat gyűjteni, amelyeket később a bíróság használni tud.
3: Említette, hogy van most már ez a speciális egység, ami világszínvonalú.
4: Igen.
3: Egyrészt tényleg az?
4: Igen.
3: Másrészt mi az, ami van ott mondjuk eszköz, és nem gondolnék.
4: Hát minden, aminek lennie kell. Tehát például a drón technológiát a rendőrségen belül azt ott ebben az időszakban a mi csapatunk kezdte el, és ma már egyre jobb technológiával dolgoznak. Ugye miért fontos ez például egy drón egy helyszínelésnél? Hiszen fentről, ugye madártávlatból egy áttekintő képet tud adni. Most gondolj bele egy olyan helyszínbe, ahol mondjuk lövöldözés van, oda-vissza. Ugye azt nagyon jó láttatni. Rendben, hogy van készül egy helyszínrajz felülnézetből, a technikus rajzolja meg milliméterpapíron, illetve vannak erre programok most már, szentükes programok, de hogy mennyire jó, hát lehet tekinteni, mondjuk lezajlik 30 lövés, és ezeket nagyon szépen lehet látni felülről, hogy ez hogyan néz ki. Tehát például a drón technológia három dimenziót szintén mi vezettük be, mi csapatunk vezette be a 2010-es években, ami azért nagyon hasznos, és eszmetlenül fejlődik, mert be lehet dolgozni a helyszínt három dimenzióba, utána gyakorlatilag bárki, ügyész, bíró, védő, bárki felveszi a szemüveget, és ott van a helyszínen, és annál soha nincs jobb, ha az ember ott van a helyszínen, akkor lát, tapasztal meg mindent. Másrészt pedig utólag mérhetővé válik minden. Ez is nagyon fontos, hogy bár vannak sztenderdek, hogy miket kell lemérni mondjuk egy, nem tudom, egy például egy magasból leugrás vagy leesés esetén, például a holttest távolságát a falsíktól le kell mérni. De lehetséges, hogy később információk, adatok jönnek be a szemle után, amelyek miatt más tárgyaknak a mérete, vagy egymástól való helyzete is fontos lesz, és emiatt nagyon, de ugye azt utólag már nem tudjuk lemérni, hiszen eljöttünk onnan, viszont ha 3D-ben rögzítjük a helyszínt, akkor a 3D-s fénykép alapján szinte milliméter pontossággal meg lehet ezt tenni, és ez a későbbi bizonyítás során nagyon hasznos lehet.
3: Ő most már ugye jó ideje tanítja is mindezt. Egyrészt, hogy látja az utánpótlást? Ők már nyilván technikai szempontból tök máshonnan indulnak, mint ahonnan már bocsánat, de mondjuk ön vagy a korosztálya indult. Másrészt mennyire érdeklődőek vagy, tehát hogy én ugye egy fan vagyok, de hogy sokan jelentkeznek egy ilyen szakra, még annak ellenére is, amikor mondjuk gondolom 0-0-nál elmondják, hogy szuper, hogy itt vagytok, hát majd egy ilyen 15 év múlva esetleg kijuttok helyszínre.
4: A kriminalisztika, tehát a nyomozást, annak az oktatása az Magyarországon egyrészt a Közszolgálati Egyetemen zajlik magas óraszámban, ott ugye rendőrtiszté válnak a hallgatók, ott ebből záróvizsgázni is kell, tehát hogy ez egy nagyon komoly, illetve a jogi karokon zajlik, ahol szükség lenne ennek az erősítésére, én azt gondolom, és ezt egyébként érzi a szakma is. Tehát nem véletlen, hogy a bíróság továbbképzésein, az ügyészség továbbképzésein is a kriminalisztika komoly hangsúlyt kap, ezt még egy egyetemi korában lévő hallgató nem biztos, hogy látja, hogy ez mennyire fontos lesz később, amikor elkezd dolgozni a gyakorlatban, akkor látja, hogy nagyon kellenek ezek az ismeretek. És nagyon sok az érdeklődő, ha arról beszélünk, hogy CSI hatás, milyen negatív hatásainak, na a pozitív hatásáról, mint 15 évig a területen lévő vezető, meg oktató is mondhatom azt, hogy a pozitív hatása feltétlenül az, hogy nagyon sok jó képességű, tehetséges fiatal érdeklődik ennek hatására a szakterület irány, sokkal könnyebb szakembereket erre a területre ma szerezni, mint mondjuk ez 15-20 évvel ezelőtt volt.
3: Ön honnan indult? Miért ez lett? Rendőr volt az apukám, és ezt láttam?
4: Nem, egyáltalán, sőt, kifejezetten nem. Tehát én 6 éves koromban eldöntöttem, hogy rendőr leszek, és annak megfelelően építettem fel az életemet, és akkor rendőrtiszti főiskolán én már az utolsó évben kijártam a bűnügyi helyszínelőkhöz, mert a nyári gyakorlaton megérkeztem Siófokra, oda kértem magam, mert hogy ott nyáron zajlik az élet, és ott biztos sok bűncselekmény van, és akkor meglátott az ottani vezető, és mondta, hogy jaj, megint jött egy hallgató, mit csináljak vele, menjél a helyszínelőkhöz. Én addig nyomozó akartam lenni, mert hát azt láttam ugye mindenhol, meg azt olvastam a krimikben, és az első helyszín után azt mondtam, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és
3: Miért volt ez?
4: Egy egyszerű betörés. De egy olyan kollégával dolgoztam ott együtt, aki a mai napig is barátok vagyunk, és megszerettette velem ő is, és az egész helyszín megszerettette a saját magát, ez a szakterület saját magát velem.
3: Gertonyi Gergely, köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb. Sok

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Sötétek a jelzőlámpák ma 14 óráig a Hungária körút Ajtósi Dürer sorcsomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A következő szegmensben leginkább a köztársasági elnök választásról lesz szó. Hamarosan érkezik Szalóki Viktor, az A-hang szóvivője. Az A-hang ugyanis megkérdezte az embereket, hogy kit látnának szívesen a köztársasági elnöki pozícióban. Több mint 60 ezeren szavaztak, úgyhogy nagyon érdekes kutatás volt, nem csak egyszerű igen, nem, hanem lehetett pozitívumokat, negatívumokat, szóval nagyon izgalmas volt maga a szavazás is, erről tehát hamarosan szó lesz. Mindezek előtt azonban Juhász Bence politológussal fogunk beszélgetni arról, hogy milyen a Tisza válság kezelése a köztársasági elnök jelölés árnyékában, mert hogy véleményes azért ez a dolog, hogy mekkora kommunikációs hibát követett el Magyar Péter azzal, hogy belengedte, hogy itt egy társadalmi egyeztetés fogja majd megelőzni az ő jelölt állításukat. Aztán ugye jött Polgár Judit, most pedig ott vagyunk, hogy Bújdosó Andrea bejelentette, hogy szombaton lesz meg a Tisza jelöltje. Jó reggelt, köszönöm, igen, jó hogy reggelt, itt vagy velünk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Hibázott-e Magyar Péter, és ha igen, mekkorát?
3: Hibázott, el is ismerte ezt egyébként. Elnézést kért, én azt gondolom, már két héttel ezelőtt is azt mondtam, hogy valószínűleg ez nem lesz azért egy olyan nagyon maradandó seb a Tiszának a támogatottságán. És hát be is bizonyította ez az azóta eltelt néhány nap, hogy ugye egyből áttolódott a fókuszunk más problémakörökre, és úgy emlékeztetjük magunkat gyakorlatilag, hogy ja igen, egyébként köztársasági elnököt is kell választanunk erre az átmeneti időszakra, amíg majd ugye a következő alkotmányozási folyamat tartani fog. Személyesen én azt tudom elmondani, hogy számomra szimpatikus és megfelelő jelöltnek tűnt Polgár Juditnak a személye, de egyébként a most felmerült három név is azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik, tehát ebből a tekintetből szerintem egy megfelelő döntés fog születni. Azt szerintem nagyon fontos elkerülni ebbe a helyzetbe, hogy nagyon szorosan a Tisza párthoz köthető személy legyen ez a következő köztársasági elnök. Azt gondolom, hogy a három felmerült név jelenleg megfelel ennek a kitételnek, és ez a legfontosabb. Ezen túl az, hogy inkább egy történész vagy egy jogász kerüljön ebbe a pozícióba, ez már úgymond másodlagos. De igen, az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy ilyen konstans krízis helyzetben vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem gyakorlatilag a világ bármely pontján, ami ugye kiindul abból, hogy egy környezeti átalakuláson megy át a bolygónk, és hogyha egy picit visszalépünk az időbe, és tágabb időkeretet veszünk figyelembe, akkor emlékezhetünk arra, hogy a 2010-es évek végén gyakorlatilag egyértelműen leuralta az európai politikát a környezeti válságra adandó válasz gyakorlatilag. És elindult egy elég jó társadalmi gondolkozás, ugye az új európai Green Deal szabályozást is ekkor indítják el, amelynek persze lehetnek problémái, és lehet ezzel kritikát megfogalmazni, de valamit azért biztosan tenni kell. És hát ebben a szituációban érkezett meg először a Covid, ami egyértelműen elvitte a fókuszunkat, utána pedig ugye rá rakódtak gyakorlatilag erre a helyzetre a különböző háborúk, Oroszország, Ukrajna, közel-keleti konfliktusoknak a kinyílása, az ezzel járó energetikai válságok, gyakorlatilag kereskedelmi háborúk, és hirtelen mire mi magyarok feladottuk ezt a politikai rejtvényt, amit magunknak kreáltunk, hirtelen visszarúgta ránk az ajtót gyakorlatilag a környezeti válság. És ott tartunk most, hogy persze Paksra nagyon kihegyeződött ugye ez a jelenlegi helyzet a Duna vízállása miatt, de hogyha körbenézünk az országba, akkor látjuk azokat az állapotokat, hogy mekkora szárazság van, a tavaink, a folyóink, a patakjaink milyen állapotban vannak, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben jogos egyébként az a leírás a Magyar Péternek, hogy krízis helyzettel állunk szemben.
2: Ugye? Hogyan kezeli ezt a krízis helyzetet szerinted? Tehát az, hogy a Tisza kormány vagy Magyar Péter gyakorlatilag a megjelenésétől kezdve folyamatosan kommunikál, és ugye ezt lehet Facebook kormányzásnak, meg abszolút filmszínháznak nevezni, de lehet transzparens információ átadásnak is.
3: Így van. Magyar Péter azért jól kezeli a médiát, mondhatjuk azt is leíró jelleggel, hogy populista módon politizál, tehát gyakorlatilag nagyon közvetlen módon, már-már gyakorlatilag sokszor utcai nyelvezettel beszél a politikáról, és vonja be ebbe a választópolgárokat. És a populista politizálásnak az is egy része gyakorlatilag, hogy a politikus mindig válsághelyzetet hoz létre, vagy ennek a látszatát kelti föl, ugye az elmúlt 16 évből
2: korábban is, igen.
3: Erre emlékezhetünk. Most viszont inkább az a leírás lehet jogos, hogy tényleg egy válsághelyzetben vagyunk, ahonnan nehezen fogunk tudni kijönni. Ebből a tekintetből ugye pedig hasonló picit a helyzet, mint a 2010-es kormányváltás után, amikor ugye hát a spektrum másik oldalán ugye az árvizekkel kellett megküzdeni az akkori kormányzatnak, és azt gondolom, hogy akkor is egy sikeres védekezés, ugye az meg tudta támogatni gyakorlatilag a népszerűségét annó Orbán Viktornak. Most Magyar Péternél is szerintem ez várható, hogyha sikerrel meg tudjuk ugrani
2: az első
3: ország szinten, igen, ezeket a feladványokat, akkor ez támogatólag hathat. De van még itt egy nagyon fontos elv, amire szeretném felhívni a figyelmet igazából. Jelenleg, hogyha elfogadjuk azt, hogy rendszer szintű problémával nézünk szembe világszinten, de mi Magyarországon kimondottan egyébként, mert a klímaváltozás mérhető módon jobban érvényesül sajnos Magyarországon, egyszerűen jobban ki vagyunk téve ennek, mint más régiók, akkor igazából most olyan politikai döntésekre van szükség, amely képes a rövid távú népszerűséget adott esetben feláldozni annak érdekébe, hogy közép és hosszabb távon ki tudjunk lépni ebből a rendszer szintű problémából. Ez nehéz nyilván ezt elvárni egy politikustól, de mégis azt gondolom, hogy most a 2026-os választások után néhány hónappal, akár hogyha Magyar Péterék is megnézik a közvélemény kutatási adatokat, most viszont van egy olyan politikai helyzetben ez az új rendszer, hogy megengedheti magának ezeket a döntéseket. Úgyhogy a választópolgárok is szerintem joggal várhatják el azt, hogy ezeknek a rendszer szintű problémáknak neki menjen az új kormányzat, és hát nagyon remélem, hogy Gajdos Lászlónak van elég súlya a kormányzatban ahhoz, hogy érdemi változást tudjunk elérni. És sok esetben azért azt is érdemes elmondani, hogy ugye a környezetnek a megvédése gyakorlatilag az igazából egy konzervatív jellegű hozzáállás, tehát a konzerválás szó ugye önmagában is azt jelenti, hogy valaminek a megőrzése. Mégis ahhoz, hogy megőrizhessük a környezetünket konzervatív filozófia mentén, mondhatjuk így, ehhez most innovatívnak kell lennünk, új megoldásokat kell behoznunk a napi gyakorlatunkba, és az, ahogy 15-20-30 éve működnek akár az agráriumban vállalkozások, akár halastavakat, vagy a vizeinket üzemeltető vállalatok, cégek, vagy állami intézmények, ezek nem megfelelő módok. Gyakorlatilag egy paradigmaváltásra van szükség, egy tudományos, filozófiai és technikai jellegű paradigmaváltásra. Ez nem egy egyszerű feladvány. De nem is rocket science, nem is rakétatudomány.
2: Ráadásul, akárcsak, hogyha a startnéző is figyelik itt a beszélgetéseket, tehát akár most a VOSZ főtitkárával beszélgettünk, tehát nagyon sok helyen megvannak az asztalon a tanulmányok, hogy hogyan lehetne jól csinálni. Itt nyilván egy összeszervezés, egy szándék, és hát nem utolsó sorban anyagi kérdés az, hogy ezen hogy lehet változtatni. Térjünk még egy picit vissza a legvégén a kommunikációhoz. Ugye nagyon sokáig Magyar Pétert azzal támadták, hogy van show. Most már azért látjuk a minisztereit, az államtitkárait is a közösségi médiában, vagy bárhol nyilatkozni, tehát ezt szerintem már annyira nem lehet rá mondani támadásként. Viszont mennyire engedheti meg magának a miniszterelnök azt, hogy még mindig ellenzékiek vagy újságcikkek alá kommenteljen? Mennyire éghet az rá, hogy ő is kézi vezérléssel szeretné az egész országot maga alá hajlítani?
3: Én itt ugye a közmédia kapcsán volt egy konkrét felvetés, ugye.
2: De hát különböző kinevezésekkor is, ugye Divinyi Zsombornál is.
3: Azt gondolom, hogy egy miniszterelnöknek, hogyha ő egy úgymond vétójoggal rendelkezik bizonyos kinevezések vagy döntések kapcsolatában. És hogyha felmerül egy döntés, és utána a miniszterelnök jelzi azt, hogy ő ez egyébként ezzel nem ért egyet, és úgymond ezt megvétózza, azért az egy más helyzet, mint hogyha valóban kézi vezérlésre állítanak állami intézményeket, és úgymond a mikromenedzselésbe, a hírszerkesztésbe, a reklámblokkok összeállításába, az egyperces hírek összeállításába is beleszól a politika. Ezt azt gondolom, hogyha érdemben majd elkezd működni például a közmédiának a hírszolgáltatása, akkor ott ezt látni fogjuk, hogy mondjuk a Tisza párt számára kritikus hírek vagy narratívák meg fognak-e tudni jelenni az állami médiában. Ha nem, az probléma. Ha igen, akkor rendben leszünk.
2: Juhász Bence politológus, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.
2: Megkezdte a 3-as metró meglévő dokumentumainak ellenőrzését a Budapesti Közlekedési Központ, hogy felmérjék, hogy mi valósítható meg és hogyan valósítható meg a 3-as metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klub elnöke a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy itt van. Hát azért ez egy évek óta húzódó ügy, nagyon sokszor volt ez belengetve, sokan nagyon örülnének neki. Mit adna Budapestnek és az agglomerációnak, hogyha végre elkezdődik az első kapavágás? És
4: hát mondhatom nyugodtan évtizedeket is akár, mert ugye ez már azért, hát talán még az előző rendszer meg volt ígérve a Káposztás-megyeri lakosságnak, hogy ott lesz metró. Most úgy tűnik, hogy ott egyébként nem lesz, tehát pont a lakótelepnek türelemmel kell lennie még egy kicsit. Hát ugye a Rákospalota Újpesti meghosszabbítás egyébként az ugye a legfontosabb állomását azért kezdi le ennek a vonalnak, tehát ugye itt a vasúttal való kapcsolat az egy fájó hiány volt, mondjuk, hogyha valaki ránéz a térképre, akkor nyilván látja ezt, hogy miért, hogy az északról beérkező vasútvonalak, elővárosi vasútvonalak nem találkoztak a metróval, csak a nyugati pályaudvarnál. Ezért aztán ugye akkor az Angyalföldi régióba ment volna, annak, hát hogy is mondjam, macerásabb volt egy kicsit az eljutás, itt villamossal lehetett operálni, vagy visszafelutazással, de hogy azért ez nem egy nagyon utasbarát megoldás, egyik se, és hát az a folyosó ez eléggé felértékelődött az elmúlt évtizedekben. Azt azért látjuk, itt a Váci úti iroda folyosóra gondolok, mint munkahely.
2: Mik a következő lépések? Tehát odáig, hogy terv van róla, az fantasztikus. De hogyan juthat el ez tényleg a megvalósításhoz?
4: Hát tudtom, hogy még olyan, tehát még terv is csak úgy van róla, hogy azért most ott újra terveznek egy ilyen kihúzót, amivel ugye megforgathatnák a szerevényeket a Rákospalota-újpesti. Hát ideiglenes végállomás, nem szeretem ezt a szót kimondani, mert ugye a hévnek is ideiglenes végállomása van a közvágó hídnál, mint egy 120 éve. Úgyhogy reméljük azért, hogy itt egy kicsit jobban járnak a helyi lakosok, tehát hogy nem kell ennyit várniuk majd a folytatásra. Már csak azért se egyébként, mert itt értem, volt már ugye egy műsorban, amikor beszéltünk erről a témáról, és ott érthető a szerelvény problémával való magyarázat ennek az ügynek, hogy miért nem megy tovább a hosszabbítás.
2: Igen, mert hogy aki esetleg azért arról lemaradt volna, tehát hogy ugye az eredeti terv az egészen kimenne Káposztás-megyeri után, azt hiszem, hogy öt megállóról volt szó, igen. És akkor ez a kettő van föld alatt, utána pedig felmenne a...
4: Igen, jelenlegi 14-es villamosnak a pályáján lényegében menne tovább ki a metró a lakótelepig, ugye az egyes, meg a kettes részre is. És ez most úgy tűnik, hogy jelenleg, hát nem mondom, hogy kútba esik, de hogy elhalasztásra kerül.
2: És ennek oka pedig az?
4: És ennek oka pedig az, hogy nincs elég szerelvény a metróra. Ezeket az orosz, hát most hagyd minősítsem őket roncsoknak, de hogy nagyjából ez a véleményem. Ezeknek a beszerzése az ugye nyilván egy csomó akadályba ütközik, mondjuk például annak az akadályból, hogy a maga a gyártó is szankció alatt van, tehát nem valószínű tudna szállítani szerelvényt. Meg hát nem is biztos, hogy ezekkel a szerelvényekkel hosszabb távon érdemes lenne tervezni. Úgyhogy itt mindenképpen az a probléma a nagyon meghosszabbítás tekintetében, hogy egyszer nincs elég szerelvény, a mostani szerelvény ennyire elég. Amit egyébként felvetnénk, meg hát föl is vetettünk ugye itt Facebook posztokban, meg hasonló kommunikációs felületeken, hogy azért itt van egy másik metró, a kettes metró, amit ugye elvileg össze szeretnénk kötni előbb-utóbb a Gödöllő hévvel, ugye oda is kellenek szerelvények. Most egy-két szerelvényt oda beszerezni egyébként előre, tehát nyilván tudjuk, hogy ez egy hosszabb, egy sokkal nagyobb projekt, mint itt a 3-as metrónak ez a nyúlfartnyi hosszabbítása, tehát valószínűleg az nem fér bele a 2030-as időszakba. Még egyébként ez is csak cipőkanállal szerintem. De Ugye a szerelvénybeszerzést meg lehetne kezdeni, ismerve azt egyébként, hogy ott milyen kötöttségek vannak. Hát a kettes metrót tudjuk, hogy milyen kötöttségei vannak, pont ugyanolyan, mint a hármasnak nagyjából. Úgyhogy odaba lehetne szerezni egy-két olyan szerelvényt, amelyiken nagy új szükség lesz. Itt van még gond a biztosító berendezésnek, tehát még egy csomó egyéb gond van, de a szerelvény gondot így el lehetne hárítani, és ezáltal ugye ez a meghosszabbítás valószínűleg jóval előbbre kerülhetne, mint a mostani, mint hogy arra várunk, az orosz szerelvényekkel kompatibilis valamit be tudunk szerezni esetleg, meg ezzel a régi biztosító berendezéssel valahogy zöldágra tudunk vergődni, illetve vonatbefolyásoló berendezéssel pontosabban fogalmazva. Tehát, hogy itt azért lennének olyan megoldási lehetőségek, amik a káposztás megyérek életét, hogy is mondjam, legalább középtávon megkönnyítenék.
2: Uh-huh. Hát az biztos, hogy nagyon összetett a kérdés, és talán ez látványosabb, mint mondjuk a metró beszerzés lenne. Reálisnak tartja ezt a becsült 120-160 milliárd forintos összeget? Csak azért is kérdezem, mert hogyha itt ez még nagyon a tervezés előtti fázisban van, akkor ez még akár változhat is, hogyha csak az autópályákat nézzük, akkor ott ugye azért sorra lehet hallani, hogy korábban meghatározott összegek töredékéből is ki lehet hozni a matekot. Itt is számíthatunk ilyen számokra?
4: Hát ugye visszautalnék most erre a sajtótájékoztatóra, amire gondolom ön is gondolt, hogy itt legutóbb ugye a hétvégén történt az, hogy bejelentették, hogy hát a Mészáros-Lőrinc féle konglomerátum 150 milliárdja helyett ugye a másik két vállalkozó az 50 milliárd is tudná üzemeltetni az M6-os autópályát. Egyébként az eddigi rendszer az nagyjából erről szólt, hogy ilyen két-háromszorosnak látszó túlárazásokkal operáltunk, és nem csak az autópályáknál, hanem a vasúti beruházásoknál.

0: ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön a munka. Ez hogy néz ki, vagy ez mennyiben lassíthatja és drágíthatja a folyamatot?
1: Hát én úgy tudom, hogy ez a folyosó, ami egyébként a hármas metrónak kell, ez már ki van szabályozva, rendelkezésre áll. Ugye itt egy kisajátítandó ingatlanokról van talán szó, de egyébként akik ide építkeztek, azok tudták, hogy abban a folyosóban építkeznek, ahol a hármas metró lesz. Tehát én úgy tudom, hogy ez nem okozhat nehézséget.
0: Beszéljünk egy picit még itt az ön által már említett hármas metró szerelvényekről. Ugye a légkondi kérdése nem meglepő módon idén-nyáron is előkerült. Mi a probléma ezzel itt? Hogy nem lehet beszerelni légkondit a kocsikba?
1: Hát és ez minden nyáron elő fog kerülni egyébként, amíg ezek a szerelvények futnak. Itt most a fő probléma az orosz gyártónak a nehézkes elérhetősége, én úgy tudom. Tehát nem technológiai lehetetlenségről beszélünk, bár itt a szerelvénynek a tetejének a teherbírása is kérdéses volt egy ideig, de én úgy tudom, hogy több vállalkozó is lenne, aki ezt meg tudná oldani. Csak ugye itt a szerelvény gyártója az, hát most nem tudom, a szankciók miatt, vagy egyébként is gyakorlatilag elérhetetlen a BKV számára, úgyhogy...
0: És itt ilyenkor olyan szerződések vannak, hogy itt nem lehet maszekolni, tehát hogy nem lehet hazai vállalatokkal, vállalkozókkal, meg légkondikkal ezt megoldani?
1: A legjobb tudomásom szerint így akkor ilyen garanciavesztési ügyek merülhetnek föl. Mondjuk az kérdés, hogyha egyébként a gyártó amúgy se reagál szinte semmire, akkor ez miért probléma? Tehát, hogy itt nyilván BKV-nek a aktuális szakemberit kéne erről megkérdezni, hogy tulajdonképpen hogy állnak ezzel az egész, egyáltalán válaszol nekik az orosz partner. Hát én amennyire régebben ráláttam erről, hogy sokszor még a válaszolási készség se igazán volt, hogy is mondjam, a csúcson az orosz partner részéről.
0: Szép kilátások. Minden esetre én azért remélem, hogy első körben ez a két megálló, aztán később majd az öt megálló is megvalósul. Pongrácz Gergely közlekedési szakértő, a Magyar Közlekedési Klub elnöke. Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
1: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: az Istenért!
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Sötétek a jelzőlámpák ma 14 óráig a Hungária körút Ajtósi Dürer sorcsomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Friss adatokat közölt a KSH. A várakozásokkal ellentétben tovább csökkent a hazai kiskereskedelmi forgalom. Hogy ez minek köszönhető és milyen következményei lesznek, arról Lentner Csabával, az NKA közgazdász professzorával beszélgetünk Zoomon keresztül. Jó reggelt, professzor úr! Mivel magyarázhatóak a friss KSH adatok? Miért esett vissza a forgalom?
4: Hát alapvető átrendeződés van a bolti kiskereskedelmi forgalomban, amely hát alapvetően arra vezethető vissza, hogy ebben a nyári időszakban köszönhetően az embereknek az utazási kedvének és a kedvező forint-euró, forint-dollár árfolyamuknak a magyar állampolgárok most nem Magyarországon költik el jellemzően a jövedelmüket, hanem külföldre utaznak, mert meg kell mondjam azt, hogy külföldön a magyar bérekhez képest kedvezőbbek az élelmiszer árak, és sokszor kedvezőbbek a szolgáltatási díjak is. Gondolok itt egy balatoni vagy egy horvát tengerparti üdülésnek az összevetésére. Na most, hogyha én egy közgazdaságilag egy erősebb érvelést akarok megtenni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországon a bérszint az átlagos európai bérszínvonalnak nem éri el az 50%-át. Ugyanakkor az élelmiszer árak pedig ott vannak az Európai Uniós átlagnál, tehát 95%-on vannak. Na most itt egy óriási olló van, tehát az embereknek a pénzük kevés a élelmiszerekhez. Tehát egyébként Szlovákiában, vagy Ausztriában, vagy Romániában, Szerbiában egyébként gazdaságosabb bevásárolni egy családnak a hétvégére, mint Magyarországon. És az a helyzet, hogy ez a jövőben sem fog változni, tekintve a magyar mezőgazdaság alacsony teljesítményének, egyre alacsonyabb önellátási, belső önellátási szintjének köszönhetően. Tehát a lakosság, ami élelmiszerre költ, ugye átlag családoknak ugye a jövedelmének a 40-50%-a, amely egyébként élelmiszerre, hát gazdaságossági kérdés, hogy hol vásárol be. Egyébként nyugaton, de itt a környező országokban is sokkal szélesebb és kívánatosabb, esztétikusabban a kínált élelmiszereknek és a szolgáltatásoknak, mindenféle fogyasztási cikkeknek a színvonala és a jellege.
3: Na de mi lesz így a magyar gazdasággal? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy valahogy újra visszakerüljünk a piacra és versenyképesebbek legyünk?
4: Hát ott tartunk jelenleg, hogy a magyar gazdaságnak az újra pozícionálása folyamatban van. Én sokat várok a beérkező Európai Uniós forrásokhoz, azonban arra kell ügyelni, hogy a magyar termelési szerkezet, a magyar struktúra, főleg itt a mezőgazdaságban is nem túl szerencsés, és azt gondolom, hogy nem csak a forrásokat kell majd elkölteni, hanem jól kell befektetni a Európai Unióból érkező forrásokat, és akkor egyfajta gazdasági növekedés, egyfajta felzárkózás elindulhat. Meg kell mondjam egyébként, a 2026 elejétől kezdve, úgy júniusig a magyar GDP adatok, meg ipari termelési adatok nem voltak rosszak, tehát egy olyan 1,5%-os gazdasági növekedési kilátásunk volt 2026-ra, azonban az energiaválság, a paksi atomerőműnek a egyes részeinek a kikapcsolása, leállítása, illetve az aszály, a vízhiány, ezt a magyar gazdasági növekedési kilátásainkat, én azt hiszem 2026-ra, sajnos nem irigylem magunkat, nem irigylem a magyar kormányt, azt kell mondjam, hogy ha egy 0%-kal kijövünk 2026-ra, akkor az már egy nagy teljesítmény lesz. Tehát külső tényezők sokkolják erősen a magyar gazdaságnak a teljesítményét, ez nyilván rányomja a jövőben a fogyasztásra is a bélyegét, főleg itt a élelmiszereknek a árai álláspontom szerint emelkedni fognak, és hát tehát egy túlélésre kell most mindenképpen ezt a 2026-os évet szentelni.
3: Nem túl fényes kilátások, ráadásul gondolom a családok is visszavesznek ilyenkor a kiadásokból, nem tudják, vagy kicsit kilátástalan, vagy bizonytalan a helyzet olyan szempontból, hogy mire lehet számítani az ősi téli időszakban. Milyen ágazatokban jelenhet meg még nagy forgalomcsökkenés? Ugye itt most az élelmiszeriparról, mezőgazdaságról beszéltünk, a külső hatásokról. Na de hogyha nézzük a különböző filléres piactereket, mint a Temu vagy az ehhez hasonlóak, akkor más területeken is lehet gond.
4: Igen, tehát a magyar lakosságnak egy jelentős része, főleg a fiatalabb korosztályok előszeretettel vásárolnak a Temutól, Shein-től. Na most ezeknek a kereskedő cégeknek az a közös jellemzője, hogy ezek a áruk, amiket ők forgalmaznak, mind a távol-keleti piacról jönnek be, tehát ott állítják elő, és az Európai Unió egy 3 eurós vámot vetett ki tételenként, tehát ha én rendelek 30 euróért telefontokot, meg napelemes lámpát, akkor 3-3 eurót kiveti termékféleségenként, és ezen túl van még egy további 3 eurós díj is. Tehát egy kereskedelmi háború van az Európai Unió és Kína között. Na most az Európai Unió azt gondolja, hogy ezekkel a 3 eurós plusz 3 eurós tételekkel ki fogja szorítani a kínai termelőket az Európai Unió piacáról. Na most nem fogja tudni kiszorítani. Ez egy vámbevételi lehetőség az Európai Uniónak, azonban a távol-keleti piaci gazdasági szerkezetnek az a jellemzője, hogy például Kína jelentős állami szubvenciókat ad a termelésre, nagyon jól tudják mozgatni a yuan dollár, yuan euró árfolyamokat, tehát nekik mindig gazdaságosabb lesz. Kínában nincsen társadalombiztosítás, nincs nyugdíj, járulékfizetés, nagyon alacsonyak a bérek, óriási munkaerőfeleslegek állnak rendelkezésre, tehát továbbra is a kínai termékek el fogják lepni az Európai Unió piacát, igaz, hogy kivetik majd a 3 eurós vámot, de a kínaiak nyilván az előállítási költségeket, tehát az áruknak, a telefontoknak, napelemes lámpának a nettó kiviteli nettó bekerülési árát lejjebb fogják nyomni, és az a fogyasztóknál majd különösebb megrázkódtatást nem fog okozni. Tehát ez a rugalmas piaci reagálásnak mondanám azt, amit Kína a külkereskedelemben is elkövet. Államilag szabályozott, tudatos piacépítésről van szó. Ők ezt az európai piacot megszerezték, ezt nem fogják elengedni. Elég baja van Kínának az Egyesült Államokkal is, ami a külkereskedelmi háborút illeti. Egyesült Államok egy erősebb ellenfele Kínának. Hát az Európai Unió az ismert okok véget egy gyengébb gazdasági térség.
3: Egy utolsó gyors kérdésként, csak így egy nagyobb áttekintés nagyon rövid időben. Milyen gazdaságpolitikai lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy visszacsábítsuk akár az európai, de leginkább a magyar termékek felé a fogyasztókat? Van-e egyáltalán ilyen?
4: Hát van egy versenyképes gazdasági szerkezetnek a építése, folyamatos építése, másrészt pedig az, hogy az intézményi háló, tehát azok a struktúrák, amik nem az elmúlt évtizedben, nem az elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 40 évben szétestek. Gondolok itt a rendszerváltozást követő, átgondolatlan, gyors, a nemzeti érdekeket sértő gazdaságpolitika alakult ki, gondolok itt az élelmiszeriparnak a leépítésére, a mezőgazdaságnak a anulálására. Ezeket az ágazatokat újra kell rendezni, újra kell pozícionálni, az Európai Uniós forrásokat a infrastruktúra fejlesztésére fordítani. Én azt gondolom, hogy nehéz időszakot élünk, mindenhol a világban nehéz évek, nehéz hónapok vannak, de én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak van jövője, van remény arra, hogy újra erőre kapjunk.
3: Nem kis feladat, de legyen így. Lentner Csaba, közgazdász professzor. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
0: Külpolitikai témával folytatjuk. A dobbantó az, hogy távozik a SA Fehérház, illetve Donald Trump sajtótitkára, de erről eldobbant, ha majd végigvesszük azt, hogy milyen problémák izgatják az amerikaiakat, és mik dönthetnek majd a közelgő novemberi félidős választásokon, aminek óriási a tétje, odáig eljutunk, majd elmagyarázzuk, hogy mekkora ez a tét. Németh András, a HVG újságírója van itt. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
5: Szervusz, köszönöm a meghívást.
0: Szóval nézzük azt, hogy mekkora jelentőséggel bír az, hogy távozik Donald Trump sajtótitkára.
5: Ugye Caroline Leitről van szó, és ő tulajdonképpen nem is sajtótitkár volt, bár ez volt a hivatalos pozíciója, de ő volt valóban Donald Trump amerikai elnök fővédő bástyája, és leginkább azzal volt elfoglalva, hogy a kérdések élét tompította, vagy egyáltalán nem engedett megszólalni egyes újságírókat. Tehát híres volt arról, hogy minősítette a kérdéseket. Tehát tulajdonképpen nem is sajtószóvivő volt, hanem egyfajta influencer, aki próbálta befolyásolni az újságírókat. Azért távozik egyébként, mert megszülte menet közben második gyermekét, és többet akar velük foglalkozni, de nagyon meglepődnék, hogyha egy bármelyik amerikai újságírónak vérezne a szíve ennek hallatán, hogy augusztus végén távozik. Azt nem lehet tudni még, hogy ki kerül helyére. Vannak olyan jelöltek, akik ugyanezt a vonalat folytatnák, de akadnak olyan jelöltek is, akik valóban sajtószóvők lennének.
0: Nézzük a félidős választásokat. Egy teljesen más rendszerben működik az Egyesült Államok. Tehát a ciklus felénél kongresszusi választást tartanak. A képviselőház mind a 435 képviselőjét újra választják, vagy lecserélik. A szenátusban pedig a 100 szenátori helynek az egyharmadáról dönthetnek az amerikai választók, és ha jól értem, majd András megerősíti, akkor egy picit olyan a választás, hogy a miniszterelnök, vagy magyar viszonyokra lefordítva, a miniszterelnök marad, de akár eltűnhet mögüle a parlamenti többség. Jól értem ezt?
5: Teljes mértékben is. Ugye nem csak kongresszusi választást rendeznek, hanem 39 államban kormányzó választást is, ami szintén ugye befolyásolhatja az amerikai belpolitikát. Tehát valóban nagy a tét, ugye pillanatlag a teljes hatalom a republikánus párt kezében van, tehát Donald Trump elnök, a felsőház is és a képviselőházban is republikánus többség van. Ez változhat. Egyes vélemények szerint legalább az egyik házban elveszti Donald Trump a többségét, ami azt jelenti, hogy innentől fogva jobban inkább korlátozott lesz a hatalma, valamilyen szinten bénakacsává válik, ami egyébként is már bekövetkezne, mert ugye a második elnöksége után legalábbis a jelenlegi törvényi értelmezések értelműen harmadszor már nem lehetne elnök. És ugye beszéltünk előbb Caroline Leavittről, aki távozik, azért lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy Trump népszerűsége minden amerikai elnöknél mélyebben van. Tehát most a második elnöksége, ha szabad így fogalmazni, még nagyobb kudarc, mint az első volt, bár sok amerikai valószínűleg nem értene velem egyet, mivel megválasztották másodszor is, számomra jelentős részt nehezen érthető okokból, de minden olyan tényező arra felé hat, hogy hát a népszerűsége nem fog visszaemelkedni novemberig, ugye ez november 3-án lesznek ezek a választások, nagy valószínűséggel nem fog visszaemelkedni, tehát ugye az iráni háború, amit ugye Izraellel közösen folytatnak Irán ellen, ez nem úgy, mint ahogy szeretnék, tehát szerintem Donald Trump körülbelül úgy gondolta, mint Vladimir Putyin Ukrajnában, hogy 3 nap alatt vége ez az ellenséggel, ez már ugye február vége óta tart, semmi nem látszik, sőt, úgy tűnik, hogy az USA örül fordulni, hogyha sikerülne helyreállítani a háború letti állapotokat, tehát járható lenne a Hormuzi szoros, a Hormuzi szoros viszont nem igazán járható ennek következtében, továbbra is magasak az olajárak, ezért Amerikában már egy gallon benzin legalább $4-ba kerül, és az amerikaiak ezt nagyon nem szokták szeretni, mert ugye egy mobil társadalom, amelyik rengeteget autózik, tehát ez mindenképpen befolyással lesz. Azt is tudjuk, hogy a többi ígéretéből sem sikerült, többi ígéretét sem sikerült beváltani, tehát az illegális migránsokat nem tudta olyan mértékben deportálni, mint ahogy ezt szerette volna, viszont nagyon komoly belpolitikai feszültséget okozott azzal, hogy ezek az ICE, tehát a bevándorlási ügynökök rettetes erőszakosan léptek föl, egyébként teljesen jogosan az USA-ban tartózkodó bevándorlókkal. Ezeket a vámháborúkat sem nyerte meg a szabadi fogalom, mint amit Kína és az egy Európa ellen indított. Tehát én azt mondanám pillanatilag, hogy Trump elnökségéből semmi sem úgy sikerül, mint ahogy szerette volna. Ne feledkezzünk arról is, hogy ő azt mondta, hogy egy nap alatt megoldja az ukrajnai háborút. Ez sem sikerült, tehát szerintem a nemzetközi tekintélye is még inkább csökkenőben van, és az Egyesült Államokon belül is a választók jelentős része azért most már látja, hogy nem Donald Trump-al fog Amerika ismét nagy lenni.
0: Hát vele nem tud semmiképp, hiszen lejár az elnöki ciklus, és nem indulhat újra, hogy említetted, de a kedves nézőknek mondom, hogy akik szerint jól kormányozza az USA-t, azok aránya 33-38%, az elutasítottság aránya viszont 55-62%, tehát ez eléggé markáns különbség, és hogy országos szinten a republikánusok 6-7% ponttal le vannak maradva a demokratákhoz képest. De eddig csak szinte külpolitikai tényezőket említettünk. Azt olvasom, hogy az amerikaiakat nagyon zavarja a gazdaság állapota és a gyorsuló pénzromlás, vagy a drágulás, az infláció.
5: Igen, igen, de hát ez kapcsolatban, ahogy említettük, a benzinárat is, ugye a benzin, hogyha emelkedik, akkor minden emelkedik, és ugye tényleg Trump valóban azt mondta, hogy ő majd megállítja az inflációt, nem sikerült megállítani, és a gazdasági eredmények sem olyanak, mint szeretnék. Tehát épp ugye ez a vámháborúk, amikről ő úgy gondolta, hogy ha mindenki ellen vámot vezet be, az amerikai ipar ki fog lőni, ez nem következett be, nem is fog valószínűleg bekövetkezni. Kínával ezt a gazdasági versenyt az USA változatlanul nem nyeri, nem áll nyerésre. Tehát tényleg nekem úgy tűnik, hogy minden fronton ő visszaesőben.
0: Ez minek tudható be, bocsánat, hogy megszakítalak, mert nyilván nem várható el egyetlen embertől, hogy minden a elnöki teendő minden területén profi legyen és hozzáértő legyen. Ilyen gyenge szakértői vannak? Vagy végül is az utolsó szót ő mondja ki, lehet, hogy kapott jobb ajánlatokat, de ő döntött el, hogy melyik útra viszi az Egyesült Államokat.
5: Szerintem mind a kettő igaz, tehát a tanácsadói sem feltétlenül jók, tehát azért látjuk a védelmi minisztert, vagy az egészségügyi minisztert, Kennedyt, akinek a részvételével egyébként számomra megdöbbentő és tragikus módon Trump aláírta azt a törvényt, amellyel csökkentik a kötelező gyermekoltások számát. Azt is látjuk, hogy különböző járványok terjednek az Egyesült Államokban, éppen ezek miatt, hogy egyre csökken a kötelező oltások száma, és nő az oltás ellenesség. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg rengeteg szakértője rossz Trumpnak, vagy ha nem rossz, akkor pedig ilyen bologató Jánosokká válnak. Tehát hadd hozzam fel példának Marco Rubio külügyminisztert, aki egy abszolút képzett külpolitikában járatos személy volt. Pár évvel ezelőtt megmondta, hogy miért hiba nem támogatni Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Most tulajdonképpen teljes mértékben beáll Trump mögé, szemmel láthatólag arra számít, hogy talán ő lesz majd a következő elnök jelöltje a republikánus pártnak, és ebből következően tényleg a különböző ilyen holdkoros ötletei Trumpnak meg tudnak valósulni. Abban is biztos, hogy például ezt az iráni háborút is nagyon sokan ellenezték, még azelőtt, hogy megindította volna, végül megindította, mert úgy gondolta, hogy ugyanaz lesz, mint Venezuelában volt, ahol tényleg sikerült nagyon gyorsan és viszonylag áldozatok nélkül elvinni Maduro elnököt.
0: Nézzük azt, hogy értékeli az amerikai társadalom azt az adatot, hogy Trump és szűk köre $2 milliárd gazdagodott az elmúlt 2 éves elnöki időszaka alatt. Ez Amerikában, az amerikai gyomrok ezt mennyire veszik be?
5: jobban beveszik szerintem, mint Európában, de ott sem veszik be teljes mértékben. Tehát ugye nem véletlen, hogy az általad említett elutasottsági arány is nagyon magas. Ennek részben ez egy oka. Rengeteg pénzt keresett a kriptovalutával, amit ugye saját néven és felesége nevén is indított. Utána ugye pénzért árulja az elsőbségi elérést az általa megalapított közösségi oldalon, amivel valószínűleg a vásárlók arra gondolnak, hogy előbb jutnak információhoz, akkor akár a tőzsdén is tudnak ezzel játszani. Tehát, és azért az amerikai jelentésre része azt is tudja, hogy Donald Trump üzletembertként soha nem volt azért annyira sikeres, mint ő saját magáról ezt állította. Tehát kétszer is volt teljes mértékben csőd közelben, az egyik alkalommal orosz bankok mentették meg. Tehát ez mindenképpen szerintem szemet szúr az Egyesült Államokban, hogy tulajdonképpen személyes és családi meggazdagodásra veti be az elnöki hatalmat.
0: Emlékszem, hogy amikor beiktatták, akkor Magyarországon is ünnepelték néhányan, hogy itt új világrend jön, hiszen ha a legnagyobb hatalommal bíró ember Trump és a világ leggazdagabb embere Elon Musk összefog, és bemondják, hogy nekünk Grönland kell, nekünk Kanada kell, akkor itt minden borul, amit eddig tudtunk. És hát így utólag úgy tűnik, hogy mindezekből gyakorlatilag nem lett semmi.
5: Abszolút nem lett semmi, de én tehát nagyon sokan voltunk, akik azt mondtuk, vagy azt mondták, hogy azért ez nem lesz olyan kiutazás Trumppal, mint ahogy azt azért a Fidesz kormányzat ezt elképzelte, és valóban nem. Tehát amíg az Orbán kormány volt hatalman, addig sem kapott Magyarország különböző valódi előnyöket és jutalmakat azért, mert Orbán Viktor kiállt rám mögött. Tényleg egy ilyen csodavárás volt a korábbi magyar kormányzatban, ugye amiatt is, mert ugye sajnos az Orbán kormány szerintem túlzottan Oroszországhoz közeli politikát folytatott, és ezt Trumpról is elmondható volt, tehát úgy gondolták, hogy lesz még egy szövetséges, amelyik megpróbálja még inkább lenyomni Ukrajnát ebben a háborúban. Ez sem következett be egyébként, tehát Trump Ukrajna-orosz politikája sem volt teljesen lineális, ha szabad úgy fogalmazni, tehát egyszer Putyint marasztalt el, sokkal többször Zelenszkijt, most éppen ott tart egyébként, hogy megígérte, hogy átadja a Patriot rakéták licenszét Ukrajnának, majd ezt visszavonta, tehát semmiféle koherens politikát nem látunk Trumptól, és ezt azért a magyar vezetőknek is látniuk kellett volna, már csak abból is, mert az első 4 év Trump évben ugyanez volt a politika vektora, nem volt vektora, tehát én ezt akkor is csodavárásnak gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly hiba volt, hogy ennyire egyértelműen Trump mellé állt a korábbi kormányzat.
0: Ha már ezt szóba hoztad, vannak ilyen pletykák, hogy Orbán Viktor két útban gondolkodik a jövőjét illetően, hogy az UEFA-nál vagy a FIFA-nál vállalna szerepet, tehát a sportvonalon, a másik meg, hogy az ENSZ-ben kérne valamilyen pozíciót, ráadásul az diplomáciai mentességgel járna, ha esetleg bármilyen jogi eljárásnak kellene, hogy elébe nézzen, és hogy ez utóbbiban az ENSZ-ben az ő útját egyengedhetné Trump. Ennek az egésznek te adsz bármiféle realitást?
5: Nem, és nem azért, mert Orbán Viktor ezeket nem szeretné, hanem van egy olyan érzésem, hogy Donald Trump abszolút nem támogatja a veszteseket, tehát ugye a választások előtt kiállt Orbán Viktor mellett, aztán utána ez a nagy barátság, ez azért elég látványosan véget ért. Tehát én úgy gondolom, hogy Trump kis ujját sem fogja mozdítani azért, hogy Orbán Viktorból akármi is legyen. Az ENSZ-ben már csak azért sem, mert ugye éppen Gianni Infantinóból akart ENSZ főtitkárt csinálni, ugye a FIFA elnöke, akit éppen az európaiak és pár más nemzeti zöldség szeretne leváltani, és valószínűleg Infantinót közelebb áll most Trumphoz, tehát ő is segített egy kis pénzt keresni.
0: Hát igen, óriásit kasszáltak az amerikai VB-n, de hát ez mondjuk pozitív. Hát, viszont Orbán Viktor esélyét gyengíti.
5: Teljes mértékben, igen.
0: Német András, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
1: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Sötétek a jelzőlámpák ma 14 óráig a Hungária körút Ajtósi Dürer sor csomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A fesztiválozás témakörével kezdünk. Itt van Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
3: Jó reggelt!
2: Témánk tehát az, hogy mit és kinek hoznak, fialnak ezek a fesztiválok, sokakat zavarnak, hogy zajjal járnak, nagy a tömeg, dugót okoznak, és nem nagyon tudják az emberek általában, hogy mekkora nyereséggel működnek a fesztiválok, illetve hogy maguknak az embereknek mit hoz ez, tehát az államkasszának. Úgyhogy arra kérnélek, hogy itt vágjunk rendet.
3: Általában két nagy rendezvénynél szokott ez felmerülni, egyik a Sziget, másik a Hungaroring, hogy jó ez nekünk? Tehát összességében ennek nyertesei vagyunk-e? Már nyilván azok, akik nincsenek kín a Szigeten és nem élvezik a koncerteket. És itt jó tudni, hogy mind a két rendezvény döntően külföldieket hoz be, vagy többségében külföldieket hoz be. Tehát ezáltal olyan költéseket hoz be Magyarországra, amelyek egyébként nem történnek itt meg, nem történnének meg, és ezáltal, mivel akik idejönnek akár Hungaroringre, akár egy Sziget fesztiválra pénzt költenek, ebből adóbevétel származik, például áfa. Tehát ez önmagában egy akkora tétel, ami már a államkasszának megéri. De természetesen másik oldalon vannak ezzel kapcsolatos közkiadások is. Egy Hungaroringnél sok, a Szigetnél kevesebb, de amikor azt megítélik, hogy ezek a közkiadások, vagy a mindennapi életnek a zavarásával járó tevékenység, az megéri, vagy nem, akkor oda kell tenni mellé ezt a bevételt, ami ilyenkor az államkasszába befolyik, de természetesen önmagában az, hogy ez nagy bevétellel jár az állam számára, ez még nem indokolja egy ekkora eseménynél, akár Sziget, akár Hungaroring, akár bármi más, hogy az állami támogatásban részesüljön. Itt mindig meg kell nézni azt, hogy mi az a közkiadás, állami támogatás, bármi, infrastruktúra használat, amivel ez jár, és mi az, ami ebből bejön, illetve hogy mi történne, hogyha például egy ilyen rendezvény valamilyen módon nem kapna támogatást. Tehát nyilván az nem jó, hogyha ez a támogatás, bármi is ez, egyszerűen profittá válik annál a cégnél, amelyik szervezi ezt a tevékenységet. Fontos az, hogyha valamit támogatunk, akkor az azért legyen, mert például anélkül nem jönne ez létre. Van ilyen eset is. vagy hogy ez a támogatás ezt az eseményt jobbá teszi, értékesebbé teszi, nagyobb bevételt hozóvá teszi. Tehát itt a mérlegnek a serpenyébe lévő bevételt és kiadást mindig összességében kell értékelni.
2: Én azt olvasom, hogy ez a bizonyos közkiadás, amiről beszéltél, van tehát az egyik serpenyőben, hogy az adó és járulékbefizetések, most csak a Sziget Fesztiválról beszélünk, a közkiadás mennyiségét 4,5 milliárd forinttal haladják meg, plusz még területhasználati díjat is fizet a Sziget rendezője, tehát hogy összességében 10-13 milliárd forinttal járulnak hozzá a magyar GDP-hez minden egyes Sziget Fesztivállal. Akkor azért ezt érdemes megtartani, nem?
3: Ez így egy reális mérlegnek tűnik. Természetesen a Sziget esetében nem annyira egyszerű azt meghatározni, hogy melyek azok a közkiadások, amelyekkel ez jár. Tehát hol van a plusz. Az is gond lehet természetesen, hogy máshol jelenik meg a közkiadás, és máshol a bevétel. A plusz bevétel az alapvetően a költségvetésben jelenik meg, adóformájában, bár azért máshol is. Míg a kiadás jellemzően ilyenkor mondjuk az önkormányzatot terheli, tehát mondhatja azt egy önkormányzat, akár a fővárosi, akár a helyi, hogy hát ő ebből sajnos a kiadás részét látja, a bevétel része az viszont nem hozzáfolyik be, ebben lehet egy aránytalanság.
2: Hát igen, ez már a két szervezet közötti megegyezés kérdése, hogy ez ne legyen igazságtalan, meg aránytalan, de összességében, tehát akik idehoznak egy ilyen fesztivált, tulajdonképpen jót tesznek az állammal is. Ezt elmondhatjuk.
3: Az biztos, hogy növelik a gazdaságot, mint ahogy egy óriás koncert a Puskásban, vagy önmagában a turisztika is tipikusan ilyen, hogy behoz olyan pénzeket Magyarországra, amelyek egyébként nem lennének itt. De ez természetesen nincs ingyen, hiszen terheléssel jár, ami akár a mindennapi életünknek a zavarása, akár konkrétan közkiadás, ami ezzel jár.
2: Nézzük egy másik témát. Kilőtt a magyar ipar teljesítménye júniusban az egy évvel korábbihoz képest. Ha csak a számokat nézzük, a nettó számokat 10%-kal volt nagyobb az ipar teljesítménye, mint egy éve, de ha beleszámítjuk a naptári hatásokat, akkor is több mint 4%-kal. Mi húzta felfelé ezt az adatot?
3: Az elmúlt években sokat szenvedett a magyar ipar, és főleg 2025-ben, de már 24-ben is azt hallhattuk, hogy jó, de az várjunk, ha majd beindulnak azok a gyárak, azok az óriás gyárak, amelyek éppen épülnek, akkor majd ez az adat jobb lesz. És ebben a mostani kedvező adatban kétségtelenül ez szerepet játszik. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy évvel ezelőttihez képest mi az, ami leginkább lökést adhatott, akkor tudunk azonosítani két olyan nagy gyárat is, olyan termelőüzemet, ami belépett. Az egyik a BMW gyár, ami egy évvel ezelőtt még nem volt, és most van. Tehát nyilván ennek a termelése az meglátszik az autóipar teljesítményén is, az is nagyon szépen növekszik, és összességében is egy magyar ipari teljesítménynél egy akkora gyár, mint a BMW, hogyha elkezd komoly kapacitással működni, már látszik. De van egy másik gyár is, ezt sokkal kevesebben ismerik, ez a komáromi Foxconn gyár, ami számítástechnikai alkatrészeket, berendezéseket gyárt, és ennek az a bődületes felfutása is nagyon jelentősen hozzájárult az ipari teljesítmény növekedéséhez. Ez nagyon egyszerűen lefordítható az, hogyha a mesterséges intelligencia használat növekszik a világban, akkor annak az lehet a következménye, hogy a Komáromban egy hatalmas magyar gyárnak a termelése bődületesen megnyíl, mert itt pontosan olyan berendezéseket gyártanak, amelyeket ehhez használnak, tehát az egyik nagy nyertese annak a technológiai átalakulásnak, ami zajlik a világban, az egy komáromi üzem.
2: Tóth Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Az egy további kérdés bennem, csak már nincs rá idő, hogy mennyire kiegyensúlyozott a magyar ipar szerkezet, hogyha két gyár jó teljesítménye ekkora változást tud hozni, mert akkor ez egy sérülékenységre is utal. Legközelebb talán innen folytatjuk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. További szép napot!
3: Köszönöm szépen, minden jót!
4: Nem kell leállniuk azoknak az ingatlan befektetéseknek vagy beruházásoknak, amelynek már megvan az építési engedélyük. Ugye itt az elmúlt napokban felpezsdült az élet, vagy egyre többet foglalkozunk a bérlakásépítési programmal, hogy hogyan fog ez hatni a kiemelt beruházásokra. Úgyhogy millió kérdés, amire Szegő Péternektől, a Dunahouse vezető elemzőjétől várok válaszokat. Jó reggelt, örülök, hogy itt van.
5: Jó reggelt kívánok.
4: Beszéljünk egy picit erről, vagy kezdjük ezzel, hogy egyáltalán kiket érinthet a kormánynak ez a mostani döntései. A kiemelt ingatlan beruházások felfüggesztéséről?
5: Igen, ugye ezek a kiemelt beruházások 33 darab szám szerint, és összesen 20 ezer új lakás épülhet, van előirányozva a megépítésre ezekben a projektekben, tehát 33 az egy igen nagy szám, többféle céget jelent. Általában ezek között találunk olyan cégeket, amik jól ismert nagy magyarországi beruházó befektető cégek, vannak kisebbek is, az új építés volumenek ebben a 33-as számban úgy néz ki, hogy van 100-150 lakásos projekt is ebben, de olyan is van, ami több ezer lakást tartalmaz. Most a legutolsó jelentés szerint úgy néz ki, hogy 5 ilyen projekt van, ami már gyakorlatilag nem esik majd a felülvizsgálat alá, az összes többi az valószínűleg át lesz vizsgálva.
4: Itt, ahol átvizsgálnak, itt miket fognak figyelni, mire lehet számítani? Tehát az, aki mondjuk ott van, hogy már betett X összeget az ő lakására, és most meghallotta ezeket a híreket, hát nyilván remegve nyitja meg minden nap a hírportálokat, hogy mi lesz az ő lakásával.
5: Én azt gondolom, hogy első körben nem érdemes pánikolnia, vagy megijednie senkinek. Itt arról van szó, hogy december 31-ig zajlik majd ez a felülvizsgálat, és a felülvizsgálat ugye azt jelenti, hogy megnézi az illetékes minisztérium azt, hogy ezeknek a projekteknél a megfizethetősége, a település szerkezetbe való illeszkedése, különböző környezeti tanulmányok vagy hatásoknak hogyan felel meg. Hogyha ezek mind rendben vannak, akkor elméletileg az is elképzelhető, hogy nagyon sok ilyen projekt szabad utat fog kapni. Ahol nem, és igazából 17 ezer lakást érint, új lakást érint, tehát egy nagy volumenről beszélünk, összesen 5 ezer olyan lakás van, ami mentesül ez alól, de ez ugye két nagyon különböző szám, az egyik az egy kis szám, 5000, ők lehetnek biztosak abban, hogy az a lakás biztos, hogy át lesz adva, és kulcskész állapotba kerül a meghirdetett időpontra. Az összes többinél ez nem biztos, de ismétlem, ez a felülbírálat, ez nem biztos, hogy sok lakást fog érinteni.
4: Hogyha mégis ott tartunk, hogy lesznek olyan projektek, amik nem valósulhatnak meg, akkor tudjuk, hogy lakhatási válságban nehéz, tehát hogy sokan nehezen jutnak lakáshoz, és éppen ezért készülnek a bérlakás építési programmal, és hogy egy picit átformálni az egész ingatlan piacot. Mit gondol, ez mennyire kivitelezhető rövid távon? Mert itt ugye olyan projektekről van most szó, amikről már lehet tudni, hogy engedélyre várnak, megvannak a tervek, megvannak a helyszínek, ez pedig még egy picit távolabbinak tűnik.
5: Ugye az okozza a feszültséget, hogy valóban tavaly és tavaly előtt 12 ezres nagyságrendben épültek új lakások Magyarországon, ilyen átadások voltak. 2020 környékén még 28 ezer volt ez a szám, tehát hogy látszik, hogy egy olyan tendenciában vagyunk, amiből mindenképpen szükséges, hogy kifelé jöjjünk, és ezért is gondolom, hogy ez az átvilágítás ez nem lesz drasztikus hatású, mert hogy erre a 12-18-20 ezeres új lakás volumenre mindenképpen szüksége van a magyarországi ingatlan piacnak. Tehát, hogyha itt valamilyen projekt fennakad, akkor arról viszont gondoskodni kellene, mert ez jól felfogott érdeke mind a minisztérium, mind a kormánynak, hogy ezek a kieső új lakás projektek, ezek valamilyen szinten visszapótódjanak, és az időtáv is azért sürgető, mert hogyha arról van szó, hogy itt egy adminisztratív gép keletkezik, mondjuk egy 5-6 hónap, amivel csúszik, az nem jelent majd igazából tényleges hatást, komoly ingatlan piaci hatást nem fog kiváltani, viszont az, hogyha tartósan beragadnak ezek a projektek, és nem tudunk erről az évi 12 ezeres új lakás építési volumáról elindulni, és újra egy ilyen 30 ezer környékére eljutni, akkor az már okozhat problémákat, mégpedig azzal, hogy tartósan ugye gyakorlatilag egy keresleti piac alakul ki az új lakások területén, az pedig ugye egy árfelhajtó hatás is. Az elvárt korrekció, vagy az a fajta igazodás, hogy az árakban esetleg történjen valami visszalépés, vagy olyan fordulat, amivel könnyebbé tehető a lakásvásárlás, az elmaradhat, vagy késhet.
4: Mikor láthatunk tehát tisztában ez az év vége, tehát Tehát erre készüljön mindenki, hogy itt december környékén?
5: Igen, ugye ez volt a közlés, hogy december végéig megtörténik ez a felülvizsgálat, és hát igen, kíváncsiak vagyunk, mert nagyon sok tényezőtől függ az, hogy ezek hogy futnak ki, hogyha lesz olyan projekt, ami ki lesz ebből húzva, akkor van-e arra olyan beruházó, új befektető, egyáltalán kész van-e ez az egész ökoszisztéma arra, hogy ezt a kieső mondjuk teljesen hipotetikus, de mondjuk 10 000 új lakást, ezt honnan lehet majd visszapótolni.
4: Mi a helyzet most a lakáspiacon? Mit mutatnak a számok?
5: Ugye gyakorlatilag az Otthon Start program tavaly szeptemberre pörgette fel nagyon a hazai lakáspiacot. Ekkor voltak a kereslet számaink annyira magasak, amik több éves átlagot megelőző magasságokba mentek. Azóta egy folyamatos csökkenés van. A tranzakció számokat tekintve viszonylag kevés hónap, idén kevés hónapban léptük át a 10 000-et, 11 000-et, míg tavaly jellemzően 13-14 000-es tranzakció számok is voltak egy hónapban. Ez számított egy standard értéknek. Most jóval alatta vagyunk, hogyha azt nézzük, hogy évvégére szóvá futhat ki, akkor tavaly volt egy 140 000-es tranzakció szám éves szinten, most én 120 000, hogyha meg lesz, akkor az már jó. Tehát ezt látszik, hogy amennyire felpörgette tavaly az ingatlan piac az Otthon Start, ez a fajta drive már nincs az ingatlan piacon, és hát kereslet lenne, de az árak olyan tartósan magasan maradtak az Otthon Start program miatt. Ugye vannak egy ilyen pszichológiai tényező, hogy bármilyen ilyen intézkedés, ami kicsit megtolja az ingatlan piacot, az elkezdi húzni az árakat, és ezek gyorsan lezajlanak, ezek a folyamatok. Visszafelé rendeződés már sokkal nehezebb, tehát hogyha kitettem az ingatlanomat egy elképzelt áron, akkor abból nehezen engedek el kell telni esetleg, hogyha nem vagyok élethelyzetből rákényszerítve arra, hogy egy alkuba belemenjek, vagy változtassak az áron, akkor hónapok telhetnek el úgy, hogy azon a kitartott áron hirdetem az ingatlant, és ez ugye gyakorlatilag hat az árakra folyamatosan, és mindenki megtartja ezt az árat.
4: De eljöhet ez az idő? Tehát úgy néz ki, hogy most itt az őszi időszakban egy kicsit elkezdhet, tudom, jóslás valamelyes, de azért a tapasztalat az megvan. Tehát, hogyha így folytatódnak tovább a kereslet kínálat arány, akkor elképzelhető, hogy érdemes kivárni, és egy kicsit előbb-utóbb lejjebb mennek az ingatlan árak?
5: Vevőként mindenképpen. Hát olyannyira elkezdődhet, hogy a panelpiacon már látunk is egy ilyen átrendeződést. Ugye nemrégiben volt egy közleményünk arról, megvizsgáltuk, hogy hogyan néznek ki a panelárak, és azt látjuk, hogy harmadik hónapja csökkennek Budapesten a panelek árai. Ez még nem drasztikus csökkenés, igazából havi szinten 1-2 százalékos csökkenés mérhetjük ki, de a tendencia egyértelmű, és azért van az, hogy a panel egy jó indikátor, mert gyakorlatilag a legalacsonyabb bázisról indult a drágulás, és most ennél az ingatlan típusnál jön először az elő, hogy ezek az árak elkezdenek visszakorrigálni.
4: Ez tehát a főváros. Mi a helyzet vidéken?
5: Vidéken egyelőre a paneleknél ilyen trendet nem látunk, sőt, ott továbbra is folyamatos emelkedésben vannak a panelek, ott inkább a tégla építési lakások és a házak vannak nehezebb helyzetben, mármint az eladók nehezebben tudják értékesíteni. Itt ez a fajta ingatlan állomány gyakran sokkal rosszabb, elavultabb, több felújítást igényel, és a kitartott árak, ugye ott is meghatározza, a panel viszonylag jó áron megy a megyeszékhelyeken, és ehhez próbálják igazítani a tégla és házárakat is. Panel viszonylag jó áron megy a megyeszékhelyeken,

0: Első kérdés, hogy akkor a rezsi hogy néz ki, milyen jellegű fejlesztések történtek az ingatlanban, és csak utána kezdik el igazából megnézni, hogy is néz ki az a lakás vagy ház.
1: Egy picit térjünk vissza a bérlakásokra. Önnek mi a véleménye arról, hogy egyrészt ez mennyi idő alatt futhat ki oda, hogy valóban arról beszélhessünk, hogy itt egy szemléletváltás indult, és a bérlakások felé fordulhatunk, és ön szerint ez egy működő modell lehet-e a jelenlegi tudásunk alapján?
0: Ugye minden olyan intézkedés, ami ezt a fajta lakhatási válságot, ami évek óta jellemzi a magyar ingatlan piacot, ezt csökkenti, és ilyen a bérlakás program, sőt, unblock ugye a Bekerle programnak az egésze, ahogy én értelmeztem, ezt célozza, minden egyes kis részeleme arról szól, hogy ezt a lakhatási válságot csökkentse. Azt is látni kell, hogy ezek az intézkedések, ezek minimum középtávon tudnak hatni. Tehát most, amiket bejelent a miniszter, elindul a folyamat, ezek az új lakásépítési projekteknek a piacra kerülése is, amiről beszéltünk, hogy felül kell őket vizsgálni, ezek is 2028-29-ben lesznek igazából már piacra kerülő ingatlanok. Természetesen lehet már tranzakciókban menni, lehet rá szerződni, de ténylegesen tranzakciószámban itt jelenik meg, és az összes többi hatás is gyakorlatilag erről szól, hogy egy késletet hatásra kell számolni. 2030 az, amikor már láthatjuk ezeknek a programoknak az érdemi hatását.
1: De addig még biztos fogunk beszélgetni. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
2: Best of adást hallottak.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Jaj, rá a jóra!
1: Bizony úgy van, ahogy mondom neked. Aki nem víztől és szellemtől születik, nem tud belépni Isten uralmává. Ami a testtől született, az test. Ami pedig a szellemtől született, az szellem.

0: tömegek tanúskodnak bizonyságok fellege.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Sötétek a jelzőlámpák ma 14 óráig a Hungária körút Ajtósi Dürer sorcsomópontban, a forgalmat rendőrök irányítják. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Az NK botránnyal folytatjuk a startot. Ez az az ügy, aminek a lényege, hogy volt egy 17 milliárd forintos úgynevezett fekete kassa, amiből a választási kampányban Fidesz közeli celebeket, előadókat támogattak. Sokszor ők maguk sem tudták, hogy kaphatnak pénzt, úgy hívták fel a figyelmüket arra, hogy pályázzanak, és már megy is a pénz. Egy a lényeg, hogy ebben az ügyben eléggé gyorsan zajlik a nyomozás, legalábbis számomra úgy tűnik, hiszen 5-en már börtönben vannak, 7 embert letartóztattak, 2-t hazaengedtek. Ugyanakkor az ügyészség, egy megyei ügyészség lefoglalta a Fidesz és a Fidesz frakció szervereit, és minden adatukat elvitték. Volt néhány nap, hogy nem is működött a Fidesz.hu, mert hogy a szervereket elvitték, lehet, hogy most sem működik. Egy a lényeg, hogy a legfőbb ügyészség most kimondta, hogy ez a teljes körű lefoglalás, ez aránytalan, és meg kell ismételni majd ezt a lefoglalási eljárást. Innen indulunk, itt van Paulus Bogáta, ügyvéd, büntető jogász. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
4: Jó reggelt kívánok.
3: Szóval a legfőbb ügyészség felülbírálta az egyik megyei ügyészséget, mondva, hogy aránytalan volt ez a szerver meg adatbázis lefoglalás, és majd meg kell ismételni.
4: Igen, ez pontosan így történt. Az NK botrány néven elhíresült büntetőeljárás keretében 2026. júliusában kutatásokat és lefoglalásokat foganatosított a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Ezekkel a kutatásokkal és lefoglalásokkal szemben az arra jogosult egyéb és vagy vagyoni érdekelt, ez így nem derül ki az ügyészségnek a közleményéből és az egyéb sajtóértesülésekből sem, de tényszerű, hogy a Fidesz párt panasszal élt. És a kutatások tekintetében a legfőbb ügyészség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a panasz nem alapos, azokat elutasította. De a lefoglalások tekintetében ellentétes álláspontra helyezkedett a kutatással szemben. Ott azt mondta, hogy nem volt törvényes a lefoglalás. Ugyanakkor indokolt a lefoglalás, tehát meg kell ismételni a lefoglalást oly módon, hogy az egyébként az ügyészségi közlemény szerint már elektronikus adat megőrzésére kötelezés alatt, ez azt jelenti, tulajdonképpen, hogy ugyanolyan vagyont érintő kényszerintézkedés, mint a lefoglalás, csak nem viszik el effektíve fizikailag a jogosult birtokából az adott vagyonelemet, hanem az ott tárolására kötelezik, és ez alatt a maximum 3 hónapos idő alatt, amíg az elektronikus adat megőrzésére kötelezik a kötelezettet, addig mentsék ki, vizsgálják felül azokat az adatokat, óriási adatmennyiség, ami ténylegesen az adott tényálláshoz és az adott időszakhoz kapcsolódik, és csak azokat foglalják le, ami valóban a büntető eljárással érintett adatokat rögzít.
3: Ez tulajdonképpen akkor most egy picit meghosszabbítja az eljárást, tehát kik most visszaadják a szervereket, és majd a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű adatot vihetik magukkal.
4: Ez pontosan így van, hogy visszaadják, birtokba adják, megőrzésre kötelezik, nem lehet módosítani, nem lehet megsemmisíteni, törölni ezeken a szervereken lévő adatokat, és gyakorlatilag helybe mennek ki, és helyben vizsgálják azt, hogy mit szükséges lefoglalni. Szerintem nem hosszítja meg a büntető eljárást, mert ha egy iszonyú nagy mennyiségű adatot foglalok le, akkor a szakértőknek az iszonyú nagy mennyiségű adatot kell megvizsgálni lépésről lépésre. Így viszont egy szűk adatmennyiséget, vagy szűkebb adatmennyiséget kell kivizsgálniuk.
3: Akkor nézzük magát az ügyet. A Fidesz azt mondja, hogy politikai fogva tartottak mindazok, akiket letartóztattak ebben az ügyben, és a szabadon engedésüket követelik. Hát jogértelemben ennek szerint mekkora hatása egy ilyen állásfoglalásnak?
4: Jogi értelemben semmilyen relevanciája nincs. Szerintem politikai értelemben sincs relevanciája. Én bízom abban, hogy azért az elmúlt 16 év viszonttagsága után az árnyékból ki mer jönni, és ki tud jönni egy olyan szakértői gárda, akik a mindenkori regnáló politikai hatalommal szemben is felmerik vállalni a szakmai véleményüket, tehát kellő szakmai határozottsággal és bátorsággal rendelkeznek. És az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, az nem inog meg. Na most ezek a politikai megnyilvánulások egyrészt jogilag nem relevánsak, nincsen jogkövetkezménye, másrészt nem tesznek jót az igazságszolgáltatás általános megítélésének.
3: Akkor nézzük Hankó Balázs érvelését, ő visszautasítja azt, hogy bármit bűncselekményt elkövetett volna, és azt mondja, azzal érvel, hogy ő bármilyen módon érintett volna negatív értelemben, akkor már kikérték volna a mentelmi jogát. Mivel ezt nem tették meg, ezért ő úgy fejti vissza a történetet, hogy pestiesen szóval nem találtak ellene semmit. Jogászként ezt az érvelést ön hogy értékelné?
4: Hát ha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy még... De ha objektív vagyok, akkor azt tudom mondani, hogy a büntető eljárás és a nyomozásnak is van egy határideje. Ezzel a határidő alatt bármikor bárkit meggyanúsíthatnak, de tanúként is hozzászólhatnak. Az, hogy valakinek egyelőre nincs eljárási pozíciója, sem tanúként, sem pedig terheltként egy büntető eljárásban, az nem azt jelenti, hogy nem is lesz.
3: Az mire utal, hogy már 3,3 milliárd forintot visszaadtak a kedvezményezettek, az összesen 17 milliárdból?
4: Egyfelől arra utalhat, hogy ezek az emberek megpróbálnak kárenyhíteni gyorsan. Másfelől viszont azért én olvastam olyan indokokat, érveket, hogy azért utalják vissza ezeket a támogatásokat, mert már olyan színezete lett az ő támogatásuknak, hogy nem akarják a saját munkájukat ezzel beárnyékolni. És akkor inkább nem a felvett pénzeket nem fogják felhasználni.
3: Az elképzelhető, hogy nem érezték ezek a kedvezményezettek, amikor megkapták a támogatást, hogy itt valami nem teljesen jogszerű, vagy legalábbis furcsa, hogy például nem is tud valaki arról, hogy van egy pályázat, de jön egy telefon, hogy figyelj, van egy pályázat, ha beadod a megfelelő papírokat, akkor kapsz 5-10 milliót.
4: Én nem esnék az általánosítás hibájába, azt gondolom, hogy a büntető eljárásban egyesével kell vizsgálni azt, hogy minden egyes támogatásnál volt-e valódi, tényleges megvalósítási szándék, lehetőség is volt-e rá, vagy egész egyszerűen ez valóban egy ilyen burkolt pártfinanszírozás és támogatás volt.
3: Ha mondjuk ez utóbbi derül ki bizonyos egyes esetekben, és ilyen bizonyos egyes esetek szereplői visszautalták a pénzt, akkor az mit változtat?
4: A bűncselekmény megvalósult, tehát azzal nem tudom kiküszöbölni azt, hogy terheltként ne szóljanak hozzám a büntető eljárásban, de enyhítő körülményként figyelembe vehető.
3: Ilyenkor azzal is szoktak érvelni, hogy aki a kedvezményezett, ő tulajdonképpen élt egy lehetőséggel, a jogszabályokat nem ő alkotta, a pályázatot nem ő írta ki, ő csak elindult, mi köze neki az egészhez. Ez egy logikusnak tűnő védekezés, ha rákényszerül majd esetleg ilyenre valaki?
4: Hát, hogyha valóban ő úgy vette fel, hogy tudja, hogy nem arra a célra kívánta felhasználni, ami papíron célként megjelenik, akkor ugyanúgy elkövette a bűncselekményt, függetlenül attól, hogy nem ő írta ki a pályázatot. Ennek a bűncselekménynek azért több aspektusa van. Ugye itt hűtlen kezelésekről szólnak a sajtóhírek, de egyébként az ügyészség közleménye az különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekményről szól. Tehát attól függően, hogy az adott ügyben milyen eljárási pozícióban vagyok, attól függően valósíthatok meg eltérő bűncselekményeket.
3: Nézzük azt, hogyha itt az derül ki, hogy ez tulajdonképpen tiltott kampány vagy tiltott pártfinanszírozás volt, ez nem tudom, hogy kell-e tudnia a kedvezményezetnek, hogy ő most kap pénzt azért, hogy adjon egy koncertet, de amikor ő a koncertet adja, akkor mondjuk nyíltan kiáll egy párt mellett, jelesül most a Fidesz mellett, hogy ezzel már megvalósít esetleg egy tiltott párt finanszírozást, vagy kampányfinanszírozást, vagy kampánytámogatást, nem tudom pontosan mi a jó kifejezés. Tehát, hogy ő nem arra kapja a pénzt eredetileg, hát hogy az adott pártot támogassa, hanem csak, hogy kultúrát szolgáltasson, de mégis ezt megteszi, akkor neki tudnia kell, hogy ez bűncselekmény lehet?
4: Ha a célnak megfelelően használja fel a neki folyósított pénzösszeget, akkor ez nem bűncselekmény, független attól, hogy most kampányol-e emellett a Fidesz mellett, vagy sem.
3: Jó, akkor nézzük a másik témánkat. Tegnap tárgyalt az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványait a 17. alaptörvény módosítással kapcsolatban. Sokan azt várták, hogy már tegnap eredményt hirdetnek. Ez nem történt meg, egy részeredményt tudunk, Cine Ágnest megválasztották. Egy bizonyos tisztségre, gondolom az emberek jó részét ez nem érdekli, hanem az érdekli, hogy két köztársasági elnökünk van, vagy csak egy.
4: Igen, hát az Alkotmánybíróság még húzza az idegeinket a tekintetben, mert mielőtt bejöttem önhöz, még rápillantottam az Alkotmánybíróságnak a honlapjára, és valóban a tegnapi nap kapcsán csak annyi közlemény került közzététerre, hogy Cine Ágnes alkotmánybírót elnök helyettesnek választották 2026. szeptember 1-jével. Egyébként az ő mandátuma november közepe felé lejárt, tehát egy szűk 3 hónapra lesz elnök helyettes az Alkotmánybíróságnak, de azzal kapcsolatban, hogy született-e tegnapi napon döntés az utólagos normakontroll vonatkozásában, vagy sem, elnapolásra került, semmilyen információ nem került közzététerre az Alkotmánybíróság részéről. Ez nem azt jelenti, hogy nem született, ő születhetett, és majd megszövegezést követően tudomást szerzünk róla.
3: Igen, azt írták, hogy tartani fogják a határidőket, de melyek ezek a határidők?
4: 30 napos határideje van az Alkotmánybíróságnak. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy július 20-tól augusztus 28-ig ítélkezési szünetet tart az Alkotmánybíróság, és ezt az ítélkezési szünetét megszakítva tulajdonképpen soron kívül tűzte napirendjére azt a teljesülést, amin elvileg a tegnapi napon döntés kellett volna, hogy szülessen, vagy hát reményeink szerint döntés született volna abban a 4 kérdésben, amit egyébként Fideszes és KDNP és országgyűlési képviselők terjesztettek elő.
3: És mikor jár le a 30 nap? Tehát honnan indul?
4: A beérkezést követően indul. Ezt napra pontosan nem tudom megmondani, július 20-án nyújtották be az országgyűlési képviselők 1/4.
3: És mi az ön személyes benyomása? Itt a legfontosabb kérdés az, hogy Súlyog Tamás hivatalvesztése vagy eltávozása az államfői pozícióból, az a Fidesz szerint törvénytelen, hogy ezt visszacsinálja az Alkotmánybíróság.
4: Itt a tegnapi napon, pont ebben a székben talán a Stánic Péter kollégámmal beszélt szerkesztő úr, és nála azt gondolom, hogy korrektebb módon és felkészültebb módon én sem tudok választ adni arra, hogy az Alkotmánybíróság az miként tud eljárni, de a lényegi kérdés az, hogy az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítás tartalmi kérdéseit nem vizsgálhatja. Kizárólag arra fókuszálhat, hogy az alaptörvény módosítás során történt eljárási szabálysértés. Ha nem történt, akkor tulajdonképpen marad minden az eredeti kerékvágásban, ha viszont történt, akkor megsemmisíti az alaptörvény módosítást. Illetve van még egy kiskapu egyébként az Alkotmánybíróságnak, hogy megkeresi az Európai Unió Bíróságát előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása céljából. Ez tud lenni egy ilyen szökő úta az Alkotmánybíróság.
3: Tehát, hogy megosztja a felelősséget egy másik testülettel, vagy hogy újabb időt enged az eljárásnak?
4: Igen,
3: mind a kettő.
4: Célszerű lehet.
3: Köszönöm szépen, meglátjuk, majd visszatérünk még a témára nyilván. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm a meghívást. A korábban ígért 14%-os minimálbér emelés egyre nehezebben tűnik tarthatónak a jelenlegi gazdasági helyzetben, miközben a szakszervezetek azt mondják, hogy még több emelés kéne ahhoz, hogy Magyarország felzárkozzon az uniós szinthez. Perlusz László, a VOSZ főtitkára a vendégem. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Picit az elején tisztázzuk, hogy jelenleg most milyen helyzetben állunk. Ugye egy 2024 végén kötött bérmegállapodásról van szó, és akkor ott ez a 14%, ez volt a jelenlegi szám, amit tartani kéne, ugye?
5: Igen, volt ez a szám, de természetesen igen, de természetesen más számok is voltak, ugye az volt az megállapodásban, hogy 2025-ben 9%-kal, 26-ban 13-mal, és 27-ben 14%-kal fog nőni a minimálbér. De meghatároztunk feltételeket, és ugye úgy kezdődik a bérmegállapodás, hogy a dinamikus gazdasági növekedésből és a vállalati termelékenység javulásból részesedjen a társadalom minél nagyobb hányada. Tehát magyarul egy dinamikus gazdasági növekedésre épült volna, és termelékenység bővülésre ez a bérmegállapodás, ez a bérpálya, amit fölrajzoltunk közösen, munkaadók, munkavállalók és az akkori kormányzat, de hát ebből nem teljesült sajnos a dinamikus gazdasági növekedés, hiszen ilyen 3,5% körül kellett volna 2025-ben nőjön a gazdaság, és 4% fölött idén is, meg jövőre is. Hát ebből mindannyian tudjuk, hogy töredéke jött létre, tehát ilyen az elmúlt években 0,5%-okat nőtt a gazdaság, és az idei évben, ami mindenki nagyon optimistánál hozzá, akkor is ilyen 1,5 és 2% körüli gazdasági növekedés lesz. Tehát valóban voltak ilyen számok, de ez egy olyan bérpálya volt, ami még egyszer mondom, egy dinamikus gazdasági növekedésre, termelékenységjavulásra épült, és mivel ez nem teljesült, ezért már tavaly sem tudtuk tartani nyilvánvalóan a 13%-ot.
4: Tehát nem meglepetés, hogy...
5: Tehát ez nem meglepetés, semmi újdonság nincs benne. Itt azt kell megérteni, hogy egy olyan reális bérpályát kell felrajzolni, ami tartható, mert ha nem tartható, akkor persze ki lehet bármit kényszeríteni, csak azok az emberek, akik utána akinek megszűnik a munkahelye egy mondjuk egy kis térségben, ahol nincsen olyan sok munkalehetőség, azoknak nehéz elmagyarázni, hogy miért is történt.
4: Természetesen. Mi lenne ez a realitás, vagy hogy hol állnak most a számok, mi az, amit tényleg meg lehet csinálni?
5: Tehát ugye az új kormányzat már összehívta a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát, ez egy bemutatkozó rendezvény volt gyakorlatilag. Ugye a munkadók, munkavállaló felekben is volt változás azért ezeknek a szövetségeknek vagy szervezeteknek a vezetésében, de mondjuk mi továbbra is ugye a munkadók és munkavállalók is megyünk tovább, a kormányzat viszont teljesen új, egy teljesen más gazdasági kormányzat, egy más gazdasági szemlélet lesz, mint ami az elmúlt 16 évben volt, és ők is nagyon fontosnak tartják, tehát a jelenlegi gazdasági kormányzat is nagyon fontosnak tartja ezt a bérmegállapodást, egy normális tehát a jelenlegi gazdasági kormányzat is nagyon fontosnak tartja ezt a bérmegállapodást, egy normális olyan bérpályának a felrajzolását, amiben mindenki megtalálja a számítását, úgymond, hiszen a gazdasági szereplők megtalálják a számításukat, a vállalkozások talpon maradnak, legalábbis amelyek versenyképesek, akkor a munkahelyek is megmaradnak, és mindenki tud tovább menni. Például elhangzott egy olyan ígéret, amit nagyon régóta várunk, hogy át kell nézni az adatbázisokat, meg kell nézni, hogy mi

0: ehhez képes rajzoljuk föl ezt a növekedési pályát. Tehát ahogy elmondtam, a gazdasági növekedés az egy szám, de mondjuk nagyon fontos, vagy alapvetően fontos a termelékenység. A termelékenység jelenleg nincs benne abban a képletben, ami alapján számolni kell a minimálbért, vagy amilyen számolni kellene. Kaptunk ígéretet, hogy ebben előrelépés lesz, úgyhogy mi pozitívan állunk.
1: És akkor ez az adatbázis átláthatóság, ez milyen dolgokat fog magába foglalni? Tehát akkor például a termelékenység is, az is jobban átlátható lesz a vállalkozóknak?
0: Igen, jelenleg, még egyszer mondom, a szövegben megjelenik a termelékenység. Egyébként alapvetően a munkatermelékenység határozza meg azt, hogy mennyit lehet fizetni. Most a minimálbér az természetesen a kötelező legkisebb bérminimum, amit mindenkinek ki kell fizetni, de ez mindig tolja fölfele a többi bértételt is, ami fölötte van. Ugye ezt hívjuk bértorlódásnak, ezért nem mindegy, hogy hol van a minimálbér, sőt, hát meghatározza az egész bérpályát. Most tehát, hogyha nagyobb a hozzáadott érték egy óra alatt, vagy ezt általában egy időegységre számolják, vagy pedig egy munkavállalóra. Hogyha több hozzáadott értéket hoz létre, akkor adott idő alatt, akkor többet lehet, több az a bér tömeg, amit ki lehet fizetni. És ugye ez az a termelékenység, ami még egyszer mondom, szóban benne van, tehát a szövegben benne van a bérmegállapodásban, de nem tudtunk találni egy olyan termelékenységi mutatót, munkatermelékenységre vonatkozóan, amit már mindegyik oldal elfogad. Tehát, hogyha ez időben megtörténik, és ez átláthatóbb lesz, akkor én szerintem nagyon nagyot lehet előrelépni abban az irányban, hogy valóban egy vállalható, a munkahelyeket megőrző, de mégis jelentős bérfelzárkóztatást tartalmazó bérpolitikát lehessen kialakítani.
1: Az időben megtörténik, az nagyjából mit jelent? Tehát, hogy ez még az idei évben meg kéne, hogy történjen, vagy mennyit bírnak ki a vállalkozások a jelenlegi helyzetben?
0: Az elmúlt évben, vagy elmúlt években, évtizedekben azt lehet mondani, hogy vagy másfél évtizedben túlfeszített volt a bérfelzárkóztatás. Ugye ezt azért mondjuk, ugye ez nyilvánvalóan egy munkavállaló az nem így érzi, azt mondja, hogy hát sokkal kevesebbet kaptam, mint amennyit lehetett volna, és a vállalatok még milyen, hogy szárnyaltak. Hát ugye a társas vállalkozások folyamatosan csökken a számuk, tehát van egy ilyen vállalati evolúciós folyamat, aki nem bírja ezt a felzárkóztatási folyamatot sem. Miért mondom, hogy felzárkóztatás volt? Azért, mert a gazdasági növekedésnél és a termelékenység, munkatermelékenységre azért vannak adatok, nem Magyar Nemzeti Bank, stb. Annál minden évben, talán egy évet kivéve, a Covid vagy a Covid utáni évet kivéve, sokkal jobban nőtt a reálbér, mint amennyire a gazdasági erre lehetőséget adott volna. Tehát a gyenge cégek azok elvéreznek. És igenis van egy ilyen a túlfeszített vagy túlfűtött gazdaságnak, van egy ilyen cégevolúciós folyamata is. De ez mindaddig, persze én, mint aki a vállalatokat képviseli, ez mindig nyilvánvalóan egy fájdalom, egy tördöfés, hogy kevesebb a vállalat. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amíg ez egy egészséges evolúciós folyamat, és nem zavarja meg a foglalkoztatáspolitikát, tehát beszéljünk magyarul, nem csökken a munkanélkül, vagy nem kezd el növekedni a munkanélküliség, nem kezd csökkenni a munkahelyek száma, addig ez hozzájárul a fejlődéshez, de ezt nem szabad túlfeszíteni a húrt, mert akkor tömegesen hagyják el a cégek, a vállalkozások a piacot, és akkor a magyar piacgazdaság ezt megsínyli.
1: A forint erősödése hogyan hat a vállalkozásokra?
0: Vegyesen. De mivel tehát nyilvánvalóan, akik importálnak és utána kereskednek, azoknak ez egy pozitív hatás. De azért a cégek többsége azért, illetve a magyar gazdaság is azt szokták mondani, hogy két kitörési pontja, vagy két növekedési pontja van, az egyik az export, a másik a beruházás. Mind a kettőt, főleg az exportáló vállalkozásokat nagyon nehezen érinti ez a forint erősödés. Nem is az, hogy erősödik a forint, hanem hogy nincs egy olyan árfolyam pálya, amire lehet számítani. Uh-huh. Tehát az, hogy egy-két hónap alatt 10-15%-ot erősödik egy forint, ezt nem lehet lekövetni, igen. Itt mi is arra törekszünk, gazdasági kormányzattal nyilván, nemzeti bankkal, de hát itt nem csak a kormánytól függ, hanem nemzetközi folyamatoktól is, hogy egy olyan árfolyam pályát tudjunk felrajzolni a vállalkozásoknak, ahol 3-4 évre, 5 évre lehet előre tudni, vagy sejteni, hogy milyen lesz az árfolyam. Például a kormányzat, hogyha kitűzte és politikai nyilatkozatot már vannak, amit maximálisan támogatunk szintén, hogy a 30-as évek elején bevezetjük az eurót is Magyarországon, akkor addig milyen árfolyam pályára számítunk, és mit fog ezért megtenni a Magyar Nemzeti Bank meg a kormányzat, hogyha ez mindenki együtt mozog, és ezt megbeszéljük a vállalkozásokkal, vagy hogy is mondjam, megértetjük velük, vagy figyelembe veszik ezek a tényezők a vállalkozások igényeit, és lehet mindenki számít rá, akkor utána természetesen ez beépül, és nem fog gondokat okozni. Ezek a nagyon hektikus változások, ezek viszont árazhatatlanak.
1: Perusz László, a VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Vajon a hidrogén a jövő üzemanyaga a, a járműiparban, vagy akár az energetikában. Egy korábbi adásban Mayer Zoltánnal, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag Cella Egyesület titkárával átbeszéltük a hidrogén nagyképet, hogy hogyan állítjuk elő, miből keletkezik, egy picit szakmáztunk, főszabályokat határoztunk meg. Kezd árnyalódni a kép. Viszont, ugye én egyszerű srác vagyok, aki a nap végén az autózás világában működöm, és az autózás világában a közbeszéd az a hidrogént pillanatnyilag úgy tartja, hogy de jó lenne, ha lenne, de nem biztos, hogy érezzük, hogy ebből lesz valami. Most azt kéne a mai beszélgetés során valahogy körbejárnunk, hogy mi a rövid, közép vagy hosszú távú potenciál a hidrogénben, hol használhatják. Én elmondom az én tapasztalataimat, azt, hogy én mit hallottam éppen Japánban, mert volt rá szerencsém, vagy volt szerencsém a tavaly ősszel a Toyota főhadiszállásán pont erről is beszélgetni egy workshopon. Nagyon érdekes dolgokat tudtam meg, még olyat is, ami egészen új megvilágításba helyezi ezt az egész történetet. De mielőtt ebbe belefognánk, ismételtem Mayer Zoltánt. Köszöntöm! Kezdjük azzal, Zoli, hogy miután már megtudtuk a nagy képet az előző adásban, bontsuk ezt le a hétköznapokra. A hidrogén elsődlegesen valójában a közlekedésben van számva, vagy a hidrogénnek egészen más lenne a szerepe, és csak egy mellékterméke az, hogy a közlekedésben is használható.
2: Oké, köszönöm szépen a meghívást. Annyiban visszanyúlnék, és egy mondatot fel is írtam, mert a médiumok, az újságírók leggyakrabban itt teszik fel a kérdés, hogy a jövő üzemanyaga-e, esetleg, hogy melyik jármű hajtáslánc fog nyerni, az akkumulátoros vagy a tüzelőanyagcellás, most az zéró emissziósok közül, és annyiban lehet, hogy nem elegáns, de azt kell mondjam, nem jó a kérdés, mert nem értelmezhető így, hanem ami történik legalábbis az én meglátásom szerint, hogy az a típusú egyeduralma egy hajtásláncnak, nevezetesen a belső égésű motornak, ami nagyjából 100 évig fennállt, hogy abszolút dominált, az megszűnik, és helyett követelnek maguknak új hajtásláncok, hát most nagyon a legalább személyautó szegmensben abszolút az akkumulátoros, de itt volt szó CNG és LNG-ről, különböző szintetikus üzemanyagokról, amit Fischer-Tropsch eljárással állítanak elő, és helyet követel magának a hidrogén is.
1: Helyet követel magának a hidrogén?
2: Én úgy gondolom, hogy így viszont igen. Tehát minden szentnek maga felé hajlik a keze, de azért mi egy mértéktartóbb és a realitásokhoz jobban ragaszkodó egyesület vagyunk, és ezért azt mondom, hogy a hidrogén az egy puzzle darab lesz a nagy kirakósban, és hogy elég központi elem, majd ki fog derülni, hogy miért, de hogy mely járműszegmensben és milyen időtávon, az is különböző lehet. Tehát a kérdés így ugye elfedné, ha azt mondanám, hogy persze mindent visz a hidrogén, vagy valaki azt mondja, hogy persze mindent visz az akkumulátor, akkor az árnyalatokat nem veszi figyelembe, és hogy kicsit konkrétabban válaszoljak, úgy tűnik, hogy rövid és középtávon a személyautó szegmensben, mivel megjelentett akkumulátorra már itt vannak a gigafaktorik, a költségeket elég jól sikerült letörni, nagyon sok most már a tapasztalat, többé-kevésbé a töltőinfrastruktúrája is fejlett. Ezt a személyautó szegmens gyakorlatilag megnyerte. Költségszinten főleg, legalábbis rövid és középtávon.
1: Így látod most te is, mint egyébként hidrogén szakember, hogy az elektromosság, az akkumulátoros technológia jelenleg úgy néz ki, hogy a személyautózásban mindent visz?
2: Nem ezt mondtam, hanem hogy a hidrogén és akkumulátor vonatkozásában, mert itt is lesznek azért limitek, tehát úgy nem, hogy 100% elektrifikáció. És itt majd eljutunk ahhoz, csak most nem akarok csapongani, hogy a töltőinfrastruktúra.
1: De 100% elektrifikációnak a kiegészítője a belső égés, vagy a hidrogén?
2: Szerintem is. Aha. Tehát itt akkor meg kell emeljük a tétet, illetve a komplexitásnak a szintjét arra, és lehet, hogy ahogy most is láthatod, amikor egy 15-es panelből a harmadik emeleten a lengőkábellel töltik esetleg lent az autót.
1: Amit tehát, hogy ne csináljatok, légy szíves.
2: Ne csináljatok. Tehát az elektromos töltő infrastruktúrának a költsége az kezdetben sokkal egyszerűbb, mint a hidrogéné, ott veszettül drága egy töltőállomás, nagyon magas a belépőszint. Az akkumulátoros elektromos töltésnél alacsonyabb, viszont azt kevesen tudják, hogy a hálózatfejlesztés, főleg abban a mértékben, ahová most tartunk, az egy brutálisan drága költségű dolog, és időben is elképesztő átfutása van mondjuk egy nagy, új, nagy feszültségű hálózat kiépítésének. Vagy mondjuk egy szivattyús energiatározó megépítése, ez Németországban is van, egy 10 év tervezés, 10 év mire megépül. Uh-huh. Tehát az elektromos rendszerben én úgy látom inkább az infrastruktúrai, annak a fejlesztési költsége lehet egy olyan limit, hogy egy bizonyos penetrációs szint fölött, hiába drágább a hidrogén töltőállomásnak a létesítési költsége számottevően, mint egy uh-huh. elektromosé, ahogy a jármű penetráció növekszik, a hidrogénes sztorinak a költséggörbéjének az emelkedése, a meredeksége kisebb. És egy penetrációs szint fölött a tisztán elektromos töltésnek a költséggörbéje bizony fölé mehet. De ez nagyon helyszínfüggő. Tehát most belecsaptunk alaposan a lecsóba, meg az összehasonlításba.
1: Ez azért jó, mert már látom benned a szenvedélyt, megláttam benned a mérnök mögött azt az embert, akinek a szenvedélye is megvan, és ezt én szeretem ebben a stúdióban. Tyúk vagy tojás? Ugye? Tehát, hogy előbb van hidrogén tüzelőanyag cellával felszerelt autó, és utána van infrastruktúra, vagy előbb van infrastruktúra, és utána van autó, mert a hidrogént nem tudod otthon beletölteni az autódba az árammal ellentétben, meg az áram infrastruktúrája az már rendelkezésünkre áll, hisz mindenhol van áram.
2: Limitációkkal.
1: Limitáció, nagyon jó. Tedd meg a videóbeszéded a hidrogén mellett, én majd próbálok ilyen semleges módon gondolkozni. Szóval tyúk vagy tojás, és csak azért, hogy akkor csak tényekről, a magam részéről megpróbálok csak tényekről beszélni, azért a Mirainak, ha jól emlékszem, a második generációja van most már a Toyota Igen. Mirainak, én azt tudtam vezetni, és hát a Mirai az valójában, tegyük a szívünkre a kezünket, a Toyota szempontjából, ha másként nem értékelhető sikerként, a kísérleti rész az biztos, de üzleti, anyagi, bármilyen egyéb értelemben óriási bukás.
2: Ez így van, még csak nem is tudom, néhány ezer, de tehát biztos,
1: hogy Prestige-ben is bukás nekem, az amerikaiak rendre perelik őket.
2: Igen, de ott más miatt, mert az üzemanyag ellátási igen. hálózata voltak bajok, és aki vett egy Mirait, és esetleg bezárt a töltőállomás az ellátási lánc hibája igen. miatt, az valóban csuk nehéz helyzetbe került. Ez a klasszikus, ez minden új infrastruktúránál egy felmerülő kérdés, hogy a tyúk vagy a tojás. Szerintem hidrogén ügyben, mivel tanultunk az előzőekből, én úgy mondanám, hogy azért ezt nagyjából jó, ha meghaladjuk ezt a kérdést, és a tyúk és tojás együtt harmonizáltam. Uh-huh. Tehát mivel itt azért egy drága infrastruktúráról van szó a hidrogén esetében, a jármű is drága, ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy csak komplex projekt formájában szabad a hidrogén mobilitásra gondolni és megvalósítani.
1: Bocsáss meg, csak eszembe jutott ennek egy alternatívája. Amikor ugye a Tesla berobbant 12-3 évvel ezelőtt, akkor ugye azt mondta Elon Musk, hogy saját töltő hálózatot fogok hozzáépíteni, pont azért, hogy a tyúk és a tojás uh-huh. egyszerre igen. elégüljön ki. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy a Toyotának, vagy éppen a Hyundai-nak, vagy éppen a Honda-nak, akik szintén fejlesztenek, és vagy a BMW-nek, aki európaiként ismét felkerült erre a palettára, lehet, hogy nekik kéne megindítani a hálózatfejlesztést? Lehet, hogy nekik kéne ebbe investíciót tenni?
2: Igen, de azért a végső válasz árnyaltabb részben ez megtörténik. Tehát a Teslának van egy párja, a Nikola. Ez egy amerikai teherautógyártó volt, üzemanyagcellás kamionokat gyártott, tudom, csődbe ment.
1: De hát meg ott azért volt sumákság a Nikolára.
2: Volt sumákság, de egyébként átvették, tehát volt sumákság, de a fejlesztésüket nem lett teljesen lenullázni. Ők abban gondolkodtak, hogy igen, forszírozták a töltő infrastruktúrát is, és ami fontosabb, hogy most már a járműgyártók is átmennek oda, hogy partnerségekben gondolkodnak, de ez a komplex projekttel összefügg, tehát hogy nem csak autó, mert elektromosban most már meg tudod csinálni, hogy kiteszel egy töltőt, előbb-utóbb megjön rá az autó, igen, vagy vice versa, igen. van egy elektromos autód, meg tudod tölteni. És ezért van az, hogy a nagy járműgyártók is komplex partnerségekbe lépnek be, tehát vagy ipari gázgyártókkal, akik ugye a hidrogént állítják elő, vagy most már nagy ilyen utility cégek, akik mondjuk a villamos energiában utaznak, de nem mellékesen esetleg most már lesz zöld hidrogénüzeműk, és Magyarországon is kezd ilyesmi formálódni, tehát Magyarországon is lesz, illetve van már zöld hidrogén előállítás. Ezekkel partnerségre lépnek, esetleg ipari gázgyártóval, aki maga a töltőállomást tudja leszállítani, ismeri a hidrogén logisztikát, mert ugye ez egy ADR-es dolog, de egyébként rutin művelet Magyarországon is. Tehát amikor azt mondtam, hogy komplex projekt formájában szabad csak megvalósítani, akkor ezt hát az angol nagyon egyszerűen elintéz, úgyhogy demand demand-driven,
1: igényvezérelt
2: megoldás kell. Tehát a hidrogént nem szabad úgy elképzelni, mint az elektromos, az elektromobilitást, hanem például ott, ahol mondjuk tudjuk, hogy egy városban is menjünk picit a nehéz gépjárművek irányába, mert a tüzelőanyagcellás járműveknél én a jövőt most inkább a nehéz gépjárművekben látom, és abból is van egyébként a több. Kína abszolút erre fogad, illetve Kóra is. Tehát buszok, teherautók.
1: Okay. Foglaljuk össze magát a tüzelőanyagcellát egy pár mondatban.
2: Pár mondatban. Egyébként olyan szempontból, hogy egy elektrokémiai eszköz, ami az üzemanyagnak a kémiailag kötött energiáját egyetlen lépésben közvetlenül villanyjá alakítja, és magának a járműnek a meghajtását már villanymotor végzi. Tehát fizikai, kémiai elvében ez egy galvánelem, ez egy tüzelőanyagcella vagy tüzelőanyagcella, angolul fuel cell, Magyarországon kétféleképpen is mondhatjuk, mobilitásban inkább üzemanyagcellának. Uh-huh. Az is egy galvánelem, ahogy a hagyományos akkumulátor is egy galvánelem, tehát ugyanaz az elve, tehát ezek édes testvérek, primer galvánelem az a, például a gombelem, ami egyszer lemerül és nem tud újra tölteni, a szekunder galvánelem például a lítiuminos akkumulátor egy autóban, ahol meg tudod fordítani a folyamatokat, és energiabefektetéssel újra szétválasztod a töltéseket, és utána autózhatsz. A tüzelőanyagcella pedig addig szolgáltat villamos egyenáramot, amíg én táplálom be az üzemanyagot. Ez az üzemanyag a mobilitásban alapvetően tiszta hidrogén. Most nem nyitom ki, csak nagyon revizárójában megjegyzem, hogy nem szükségszerűen csak tiszta hidrogén, hanem lehet más is.
1: Mert fedélzeten elő tud állítani tiszta hidrogén?
2: Ilyen is elképzelhető, de van kb. 5-6 féle tüzelőanyagcella, amit az elektrolit, illetve a működési hőmérséklet alapján különböztetünk meg. Van, amelyik villamos energiatermelésre való, tehát hogy ilyen erőművi léptékű, telepített tüzelőanyagcella, mehet metánnal, propánnal, biogázzal, stb. A magas hőmérsékletű.
1: Legyen benne hidrogén.
2: A mobilitásban, ez talán fontos elmondani, ez az úgynevezett PEM típusú, vagy a protein cserélő membrános tüzelőanyagcella most, amit a Toyotától kezdve a BMW-ig mindenki használ, viszonylag dinamikusan változtatható terhelése, és ez viszont nagy tisztaságú hidrogént igényel, de ezzel be is zárom, mert rövid a műsor, de nagyjából 5-6 féle.
1: És az emisszió, még ezt mondjuk el, a kipufogón kiáramló dolog, ami a Toyota esetében egy tartályba áramlik be.
2: Így van, az tiszta víz.
1: Tiszta víz, ez a legszebb benne.
2: Így van, és mivel a tüzelőanyagcellás vagy az üzemanyagcellás is egy elektromos autó, tehát ugyanúgy lokálisan zéro emissziós, csak víz a kilépő anyag, illetve hát a zajhatása is sokkal-sokkal csekélyebb, hiszen elektromotor hajtja meg.
1: Igen. Mondjuk el a rózsaszínködöt. A rózsaszínköd az az, hogy ultratiszta, csöndes, víz a végtermék, mi baj lehet? Tehát gyakorlatilag megérkeztünk. Megérkeztünk?
2: Hát ez igen, ilyen egyszerűen hangzik, és volt is egy ilyen nekibuzdulás, talán úgy a 2018-tól 2020-ban megszületett az EU-nak a hidrogén stratégiája, és jött néhány év, amikor tényleg az ömlött a médiából is, hogy hát a hidrogén a jövő üzemanyaga, stb. De ez a szokásos hype ciklust követi, hogy van egy felbeszélt, egy elinflált várakozások, akkor jön egy disillusionment, szép magyar szóval, és akkor utána átkerül egy szerves, valódi szerves pályára, ahol már azért a cégeknek a nyereségesége is, meg a hagyományos pénzügyi mutatók is számítanak. Ugye a baj az, hogy azok a hidrogénformák, amiről az előző körben beszéltünk, tehát a low carbon, a kék és a zöld hidrogén viszonylag drága, maga a töltő infrastruktúra nagyon capex nehéz, és azért hatalmas kockázat az, hogy ruházzak be úgy egy töltőállomásba, hogy esetleg nem érkeznek meg rá a járművek.
1: Szállítani a hidrogént az is pacerás, nem? Tehát a jelenlegi infrastruktúra nem biztos, hogy alkalmas rá. Vagy alkalmas?
2: Nehéz, mert Magyarországon is van 2-3 tucat hidrogéntréler, tehát akinek szerencséje van, és most lát maga előtt egy UN 1049-es számú veszélyességi számú dolgot, akkor az hidrogéntréler megy előtte éppen.
1: Okay.
2: De ezek a hagyományos technológiában csak 300-350 kilót tudnak vinni, mert csak 200 bárosak, és ezzel így nehéz ellátni egy-egy töltőállomás. De ez is fejlődik, nagyobb nyomással, most már közúton is, és gázhalmaz állapotban is lehet 800 kötőjel 1000 kiló hidrogén
1: szállítani. Csővezetéken?
2: Hát lehet, de Magyarországon még nincs tiszta csővezetékes hidrogén szállítás, legalábbis egy-két ipari üzemet kivéve nincsen. Tőlünk nyugatabbra és az USA-ban van már ilyen. Ott képzelhető el, ahol kifejezetten nagy hidrogénforgalom lesz, tehát mondjuk TNT útvonalak mentén, tehát mondjuk egy M1-es autópálya, vagy ahogy az Unió tervezi, és visszaérünk a csikkeneg, vagy a tyúk, vagy a tojás probléma feloldásához. Az Uniónak létezik egy ilyen alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelve, az 5 vagy 6 alternatív üzemanyag közt ott van a hidrogén is, a villany mellett, és a stratégia az az, hogy a nagy, tehát a TNT a nagy közlekedési útvonalak mentén képzeli el a hidrogén töltőállomásoknak a fejlesztését, és hogyha például nagy kamionforgalom mellett létesítesz egy töltőállomást, és szerencséd van, van egy ipari hidrogén üzem a közelben, akkor ez lehet alternatíva, de ezért ez a kisebbséget képviseli.
1: Tehát azt mondtad a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy első körben szerinted ez inkább a teherszállítás, szállítmányozás világába érkezik meg.
2: Ha a mobilitásról beszélünk, igen, de ebbe bele kell értened a vasutat is, ami kifejezetten nehezen
1: hidrogén alapon működő vasút?
2: Így van. A vasutat, és hogyha különböző hidrogén származékok irányába elmegyünk, mert az első részben volt szó metanolról, és volt szó különösen ammóniáról, akkor a Magyarországon nem, de a tengerhajózásban ezek mint tengerhajózási üzemanyag, a metanol mint blended, tehát ilyen bekevert üzemanyagként, az ammónia, ugye az ammóniában nincs C betű, de ez egy teljesen dekarbonizált üzemanyag, nincs benne szén, és ezért vannak már olyan különböző technológiák, tehát motorok is, turbinák is, ahol ammónia vagy együtt égetésre, vagy tiszta ammónia égetésre mennek. Ennek azért van jelentősége, mert itt Magyarországon is, és talán ezért hűtöm picit így a kedélyeket, mert minden újságíró, leginkább a személyautó, az a leginkább látható. Mindenkit az érdekel, hogy mikor lesz tüzelőanyagcellás autó. De a hidrogén egyrészt itt vannak a buszok, teherautók, vonatok, esetleg belvízi kishajók, de a tengerhajózásban, vagy akár a repülésben, ott mint ez, Sustainable Aviation Fuel, amikor hidrogénből és az első műsorban említett leválasztott széndioxidból, a Fischer-Tropsch eljárással én szinte bármit tudok vegyészkedni, és erre vannak uniós kötelezések.
1: Tehát ez a tiszta, fenntartható, mesterséges üzemanyag.
2: Gyakorlatilag igen, 1-2% bekeverést írnak elő például az ISAF-ba, tehát ez az Electrofuel és a Sustainable Aviation Fuel, ez úgy indul most, mint annak idején a bioetanol, biodízel bekeverés, hogy 1-2%-ot bekeverés, nem lesz drasztikusan drágább az üzemanyag, de egy kicsit zöldíted. Értem. És blended fuel-t kapsz, tehát ugyanaz a töltőinfrastruktúra, ugyanaz a repülőgép alkalmas.
1: Azoknak, nézőknek, hallgatóknak mondom, amikor az üzemanyag, amikor a benzinkúton megállsz, akkor E10 meg E5 feliratú kútoszlopokat látsz, az azt jelenti, hogy abban már van 10%-nyi etanol például. Igen. Tehát egy bekevert, egy alkohollal dúsított üzemanyagot kapsz.
2: Ez bő 20 éve elindult, és akkor ennek lehet talán az az analógiája, hogy a hidrogén sem biztos, hogy ugye, hogyha teljesen tiszta hidrogénnál jövök, akkor feladja a leckét, hogy annak kell egy teljesen hidrogénes értéklánc, egy drága üzemanyagcellás autó, vagy busz, kell egy drága töltőállomás. Hogyha kezdetben mondjuk ezt úgy oldom meg, és az uniós szabályozáshoz picit visszacsatolunk, az első részben volt szó a finomítók hidrogén igényéről, hogy ez milyen sok. Van egy uniós irányelv, ami szerint a közlekedésben a üzemanyag ellátóknak energiatartalomra 1% zöld hidrogént kell elérniük energiatartalom az összes üzemanyagban. Csak hogy van egy olyan alkitétel, hogy ezt nem muszáj teljesen tiszta zöld hidrogénként direktben üzemanyagcellásba tankolni, hanem van egy köztes út, úgy hívják refinery road, vagy út, amikor az olajfinomításnak a köztes egyik anyaga zöld hidrogén, azt is elszámolhatod az energiatartalomban. És ezért van az, amit talán te is, de szerintem a hallgatók egy része hallott, mert a médiát megjárta, hogy nálunk is a Dunai finomítóban áttak egy 10 megawattos vízbontó egységet, ez zöld, amihez úgy veszi meg a MOL a megújuló villamos energiát, és az a 10 megawatt kb. 1600 tonna per év zöld hidrogént képes termelni, amivel a mostani szürke hidrogén

0: évekkel ezelőtt megvalósult a 10 megawattos lépték, és most már 100 megawattos vízbontó egységre állnak át, talán hónapokon belül, vagy egy éven belül az üzembe fog állni, Wesselingben talán, hogy még nagyobb részét váltsák ki a szürke hidrogén igénynek zölddel. És akkor itt van az, hogyha te egy olyan projektet csinálsz, azt szoktam mondani, hogy a hidrogén mobilitás az még kis gimis. Azt nem lehet úgy tekinteni, mint az elektromobilitást, ami már végzős egyetemista súlyt, egy dolgozó ember. És ezért a hidrogén mobilitásnál egyrészt meg kell nézni, hogy hol lenne igény, mondjuk az M1-es, M3-as autópálya mentén, tehát azok a kijelölt korridorokon, ahol megjelennének a hidrogénüzemű kamionok viszonylag nagy hidrogénigénnyel. Utána esetleg megcsapolnánk olyan ipari hidrogénüzemet, ahol eleve van zöld hidrogén előállítás, és csak ellátom a kutat, mert hogyha valaki a kisgimis esetében idézőben bárdal akar bizniszkészt faragni, akkor megbukik az egész. Uh-huh. Mert hogyha azt mondja, hogy oké, én de teszek, van egy hidrogén töltőállomásom, és én még elektrolizálóval helyben oda telepítek egy elektrolizálót, helyi vízbontás, beszerzem hozzá viszonylag drága zöld villanyt, egy olyan ár fog kijönni, ami ugye nem lesz életképes. Uh-huh.
1: Világos. Az idő nagyon szalad, és van egy olyan téma, amit én már gyakran hallottam, és kicsit járjunk már ennek is utána, miszerint a teljes körforgás az a sok átalakítás kapcsán, tehát a víz, vagy a hidrogén előállítás, a szállítás, a tárolás, majd a visszaalakítás kapcsán, hogy ennek az energia egyenlege az valójában az egészet megkérdőjelezi. Hogy állunk most ebben, illetve lehet-e ebben fölfele eltérni majd?
0: Ez visszavezet oda, hogy a komplexitás második szintje hidrogénmobil. Az első az ott, hogy a teljes értéklánc mentén fejleszünk. Tehát töltőállomás, jármű, hidrogénellátás. De a következő az, hogy a jövő villamos energia rendszerével ez hogy fog együttműködni. És mondok egy németországi példát, mert ez az úgynevezett round-trip efficiency, tehát hogy mondjuk az akkumulátorban nagy hatásfokkal be tudom tölteni a villanyt, meg nagy hatásfokkal kisütöm, meg utána a villanymotor nagy hatásfokú, ez igaz, ez hatásfokban nagyjából a duplája, mint amit a tüzelőanyagcellás rendszer tud, mert az elektrolízisnek van egy 65% körüli hatásfoka. Ez így igaz, tehát ez a fizikai valóságában igaz. Csak ahogy mondtam, a villamos energia rendszerünk oda tart, hogy annyi az időjárás függő megújuló, például Németországból tudok erre példát, hogy 2024-ben már 9 terawattóra volt az úgynevezett körtéld villany, amit leállítottak azért, mert mondjuk az északi tenger mentén a szélerőművek tudnának termelni, csak de a hálózat nem tudja elszállítani a déli ipari zónákban. 9 terawattóra, azt tudod, mennyi a magyar fogyasztás? A magyar fogyasztás az olyan 44 terawattóra.
1: Igen, én 50-re emlékeztem.
0: Tehát ők csak a megújulós villanyban eldobták a majdnem egy
1: amit
0: negyedét.
1: Amit fel lehetett volna használni arra, hogy hidrogént.
0: És akkor itt jön az, hogy teravattórákat nem tudsz, tehát Magyarországon 80 megavattórás a legnagyobb akkumulátoros tároló, ami a napi villamos energiafogyasztásnak a 0,066%-át, tehát egy percig se tudnál működtetni az országot róla. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy a nagy léptékű energiatárolás, azt nem tudjuk megvalósítani másképp csak gázban, és ezért van az, hogy bár ez a hatásfok dolog, ez igaz, de akkor nagyon egy puzzle-t masszírozol, tehát én sem vitatom, hogy a round-trip efficiency kevesebb, csak a jövő villamos energia rendszerében meg nem lehet egyszerűen még szivattyús tározós erőműből, meg akkumulátorokból sem olyan tárolókapacitást felépíteni, amire valóban szükség lenne, és a gáz ezt tudná.
1: Tehát ha jól értem ezt a gondolatot, akkor az egyébként eldobandó elektromos áramot felhasználhatnánk olyan célokra is, hogy például hidrogént állítsunk zöld módon, és aztán később, amelyre a megfelelő infrastruktúrán keresztül ezt a hidrogént felhasználjuk. Sok mindenre.
0: Nem kizárólag, de az egyik jelentős lehetőség az ez lenne. Csak gázban tudunk jelenleg is, tehát szezonális léptékű energiatárolás csak gázban, és azért mondom, hogy gázban, mert ez lehet metán, ugye földgáz, esetleg hidrogén.
1: Fú, annyi érdekes témát nyitottunk ki, és még nem beszéltünk arról, hogy hol, mindenhol lehet még az én japán tapasztalatomra, de megint véget ért az időnk.
0: Az idő ilyen.
1: Úgyhogy Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Májás Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület titkára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Lehet, hogy majd még folytatjuk ezt a történetet, mert nekem még rengeteg kérdésem van, és meglátjuk, hogy lesznek még kérdései nézőknek, hallgatóknak. Neked még egyszer köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, vagy már második alkalommal. Nektek köszönöm, hogy megnéztétek. Én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig itt a Sámán mondja. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 18 óráig daruzás miatt. Sáv elhúzással kifelé kettő befelé egy sávban lehet haladni. Torlódik a forgalom a Tököli úton a Dózsa-György úttól és a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet hídtól. Lassú a haladás a Szél-Kálmán térre vezető utakon. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél-Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél-Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal vagy a 19-es villamossal utazhatnak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton. A Pusztaszeri út közelében a Bég utcán elmert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel, óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM-en, ez a Tehetség útja, a Tehetség útja pedig tudják nagyon jól, hogy egy olyan program, amelyet egyfelől a Talentum Hungaricum program keretében szoktunk elkészíteni, másrészt pedig olyan vendégeket szoktunk hívni, akik hozzá tudnak szólni a témához a maguk tehetsége okán, most is ilyenek lesznek a vendégek, vagy tudják, hogy mások tehetségét hogyan lehet mérni, hogyan lehet felfedezni, hogyan lehet fejleszteni. És hát most is egy olyan vendégsereg van itt, legalábbis ez a két vendég, aki a mai adásban velem lesz, akik ehhez igenis hozzá tudnak szólni, ha máshogy nem a saját praxisuk által is. Először is Tapasztó Orsit hívom ide magunk mellé, és mondom egyúttal, hogy a színpadra, mert még mindig itt vagyunk Kapolcson, a 35. művészetek völgyében. Orsi pedig ma már mentálhigiénés szakember, hát volt ez másképp is, mert volt kutatófizikus, aztán amikor édesanyja lett, akkor nagyon influencer. Hát most mentálhigiénés szakember, és hát többek közt ő bizonyítja azt, hogy egy emberben hányféle tehetség lakozik, lakozhat, úgyhogy jó példa, és meg is beszéljük majd. Örülök, hogy itt vagy, Orsi.
5: Köszönöm szépen.
4: A másik vendégünk pedig Kozma Vízkeleti Dániel, aki klinikai szakpszichológus, és kiképző családpszichoterapeuta, erről majd rögtön beszéljünk is. Neked is örülök, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Mit csinál a kiképző egy ilyen területen?
6: Ez nem azt jelenti, hogy kiabálok a lövészárokban, és a többiek pedig lövöldöznek. A kiképzés azt jelenti, hogy leendő kollégákat már nekem van lehetőségem oktatni. Tehát akik családterapeuta pályára készülnek, ők kiképzőtársaim mellett akár nálam is tanulhatnak.
4: Mi a különbség a között, hogy valaki mentálhigiénés szakember, vagy családterapeuta? Elméletileg ugyanazok az emberek kerülhetnek a kezetek közé.
5: Családterapeuta arcát érdemes ilyenkor figyelni. Ez ugyanaz, nem? Hát a mentálhigiénés szakember az nem családokkal foglalkozik. A mentálhigiénés szakember az a jelenbeli elakadásokat próbálja oldani a klienseiben. Egyszerű kliens kíséréssel, azzal, hogy ott van mellette, azzal, hogy teremt számára egy olyan biztonságos teret, amiben az illető nagyon egyszerűen megfogalmazva lehet önmaga. Lehet, hogy életében először lehet önmaga. És akkor ez egy nagyon szép gyógyító folyamatot indít be az emberben.
4: Ez úgy működik, hogy bemegy hozzád, és egy csattintás, és már is önmaga?
5: Gyertek hozzám nyugodtan, itt a kapuban majd csattintek.
4: Mik ehhez a fogások? Nyilván vannak szakmai fogások, meg nyilván vannak a személyiségből fakadó fogások.
5: Ez a biztonságos tér, tehát hogyha a segítő képes azt éreztetni a kliensével, hogy itt elmondhatsz bármit, itt ülhetsz bárhogy a széken, itt viselkedhetsz akárhogy, ami belőled most éppen fakad, és ki szeretne jönni, és lehet, hogy az életed az olyan, meg a közeged, meg a családod, vagy a munkahelyed, hogy ott ez nem jöhet ki, ott nincs tere ennek, hogy te önmagad lehess, vagy akár bármiről is beszélgethess egy emberrel, ami téged nyomaszt, bánt, feszít, bármi. Tehát ezen dolgozik egy, nem csak egy mentálhigiénés szakember, hanem egy segítő szakembernek ez a fő célja, hogy egy ilyen teret teremtsen. És nagyon érdekes, hogy az ember azt szokta gondolni, hogy különböző módszerekből adódik a gyógyulás, de hogy a gyógyulás az pontosan ebből a térből fakad, hogy én elkezdhetek önmagam lenni, és ezáltal így rátalálok az én erőmre, arra az erőre, ami mindenkibe ott van, csak az idő során azt ugye elveszítjük, elfelejtjük, hogy ott van valahol mélyen elásva, és hogyha én arra rátalálok, akkor úgy nagyon, nagyon szépen és nagyon természetesen elkezdenek változni a dolgok. És ez nem személyfüggő, ez nem az én személyem, vagy elnézést a te személyed, vagy a bárki személye, ez a kapcsolat, ez az a tér, ami ott kialakul, és ez a kapcsolódás, és az felel azért, hogy itt elindul.
4: Hát annyiból azért személyfüggő, nekem az egyik rokonom járt pszichológushoz, és több pszichológushoz is járt, még megtalálta az igazit. Mert valószínűleg az összes többi ugyanazzal a jó szándékkal közeledett felé, hogy ő segít, megoldja. De nem volt meg az összhang, nem volt meg a két ember közötti kapcsolódás, bár lehet, hogy biztonságos volt a tér, csak nem az ő tere.
6: Ebben nagyon egyet tudok érteni, valóban gyakori, hogy ahogy mondjuk több fodrászt végigjárunk, bár ez nálam már okafogyott.
4: Mesélj róluk, kérlek. Én is hosszan tudok.
6: Igen, több cukrászdát végigjárunk.
4: Na, én már jól álljuk. Okay.
6: A pont nekünk valót, vagy több vendéglőt. Így, mivel valóban a minden segítőhivatás tényleg a kapcsolaton múlik, bizalmon, kölcsönösségen, a stílusok egyezésén, és abszolút a legtermészetesebb dolog, hogy elmegyünk egy bármilyen felkészült, bármilyen lelkiismeretes kollégához, de a stílusunk, a tempónk, egyszerűen lehet, hogy a beszéd tempója, én például egy ilyen gyorsabb beszédű fazon vagyok, és ez van, akit irritál. Tehát, hogy ő elmélyültebben szeret, hosszabban és lassabban, megérleltebben
4: válaszol. Azt hiszi, hogy te meg türelmetlen
6: igen,
4: vagy, mert hogy gyors
6: a világból azzal, hogy igen. 3 perc alatt 4 kérdést fölteszek. És hogy van, akiknek viszont ez nagyon bejön, és úgy érzik, hogy fú, itt most nagyon elkaptuk, és tényleg végre a lényegről van szó. Szóval, hogy abszolút igen, gyakran több kollega is segít, sőt, ahogy ma egy kapcsolatban vagyunk, abban benne van az összes korábbi kapcsolati tapasztalatunk, ez igaz a segítő kapcsolatokra is. Lehet, hogy végül egy negyedik vagy ötödik kolléganál teljesedik be, ott fog gyümölcsözni ez a segítői munka, de ebben benne lesz a korábbiak kérdései, technikái, jelenléte, gondolata, vagy egyáltalán az a mód, ahogy ők együtt voltak.
4: Hogy a lényegről beszéljünk, hogy téged idézzelek, előbb mondtad ezt, hát akkor beszéljünk a tehetségről végül is. Ez a színpad is arról szól, a program maga, aminek a keretében itt vagyunk, az is arról szól, és mi is azt ígértük egymásnak és a kedves közönségnek is, hogy kibontjuk azt a szálat, amennyire ez kibontható, hogy mit hozunk magunkkal, mi az, amit mi szerzünk meg magunk, és mi az, amit nem fedezünk fel, vagy miért fedezzük fel, ha úgy lesz. Ugye nagyon sokszor van úgy ismert embereknél, mert náluk könnyen megragadható, hogy azt kérdezzük tőlük, hogy hát és a gyerek is színész lesz? Vagy zenéle már a kicsi? Mint a kötelező lenne, hogy egy színész gyereke színész legyen, a zenész gyereke muzsikus. Miközben hát lehet, hogy egészen más tehetségei vannak, de nyilván az a közeg, amiben felnő, az mégiscsak kinyitja számára az esélyt. Na most jöttök ti. Tehát attól, mert egy zenész gyereke, attól megvan-e a tehetsége a muzsikához?
6: Részben valószínűleg gyerekkorában hozzáfért egy csomó olyan élményhez, ami erre akár predesztinálja. Elképzelhető, hogy zenész gyermek. Nekünk például annak idején kiskoromban bérletünk volt a zeneakadémiára. 6 éves koromban nagyon szerettem, hogy édesapámmal hosszú szimfóniákat kell végighallgatni. Végül nem lett közöm a zenéhez. Lehet, hogy ez hozzájárul.
4: Lehet, hogy ez ér.
6: Igen. Szóval, hogy ez így benne volt. De hogy nem csak a alkotóknál vagy művészeknél tapasztaljuk látjuk ezt. Vannak ugye jogászdinasztiák, orvosdinasztiák, ahol teljesen természetes, hogy cseperedik a kicsi, már 3 éves, hát édes kicsikém, lehet akár orvos is. Vagy hentes dinasztiák, ahol teljesen természetes, hogy valakinek tovább kell vinni a jól fölépített családi praxist, és akkor van egy ilyen finom nyomás, hogy édes gyerekem, hát annyi szép hivatás van, de mégiscsak a miénket válaszd, mert ennek már kijártuk az útját, ismerjük a nehézségeit is, meg az örömeit
4: ami
6: is.
4: Ami szép, az szép, hentes és mészáros.
6: Igen, igen, vagy doktor mészáros sebész.
4: Igen.
6: Dolgoztunk együtt hosszú ideig.
4: Jó, de arra a kérdésre nem ad választ, hogy bár lehet, hogy ezt az utat kijelöli a család, kijelöli a tradíció, de valóban tehetségesebb. És majd egyszer kiderül, amikor 30 évesen ott áll a sebész a műtőasztalnál, hogy hát ez nem az ő világa. Mégsem ő az.
5: Az én szememben a tehetség az egy potenciál. És a tehetség az, tehát ott van a potenciál, lehet a potenciál az emberben, és hogyha egy olyan közegbe dobjuk bele, ahol pont olyan behatások, tehát hogy az, hogy abból a gyerekből zenész legyen, az egy ilyen nagyon szerencsés együttállás kell, hogy legyen, szerintem. Tehát, hogy ott kell legyen benne az a potenciál, hogy az kinőhessen belőle az a tehetség, és ott kell legyen az a közeg, ami ezt valamilyen szinten támogatja. Aztán persze, én vagyok ennek a szöges ellentéte, mert az én családomban aztán semmi olyasmit nem találna senki, ahol, amivel én most foglalkozom, tehát, hogy nyilván az ember...
4: Fizikus volt a családodban?
5: A édesapám mérnök, az számít, nem tudom.
4: Hát valamennyit igen, hát tehát
6: számokkal igen.
5: Abszolút,
6: jó
5: és édesanyám pedig könyvelő volt, tehát, hogy a mi családunkban az egy ilyen, nem is tudom, mantra volt, nem mintha ismerte volna ezt a szót a családom, vagy használta volna ezt a szót, hogy Orsolya, mi nem vagyunk bölcsészek. Mi reál beállítottságúak vagyunk, és ebben volt egy kicsi éle annak, hogy hát azért mégiscsak a reál beállítottságú embernek lehet agya, egy bölcsész, az egy kicsit sokkal egyszerű. Tehát, hogy azért így voltam irányítva a fizikusság felé, hogy itt a reál tárgyakról beszélhetünk, humán tárgyakra haza se gyere, mert hogy arról nincs miről beszélnünk. Miért? Azért, mert azzal éhen hal az ember. Mit csinál egy humános? Hát éhen hal. Bezzeg a reálos. Hát annak annyi lehetőség van az életében kibontakozni. Szóval ez egy borzasztó komplex történet, hogy mihez van tehetségünk. Nyomhatta volna édesanyám a reálszakokat, hogyha én csak az irodalomért lettem volna oda. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás, hogy amerre tolják az embert, mert azt szerintem azért legtöbbször tolják valamerre, abból ki is tudjon nőni valami.
6: Csak egyet érteni tudok, hogy én is azt gondolom, hogy a tehetség az egy jó lehetőség, és hogyha ez találkozik azzal, amitre a család ráerősít, bíztat, bátorít, feltételeket teremt, akkor ez egy nagyon szerencsés együttállás, és csodálatosan kibontakozik. A klienseim azonban néha azok közül kerülnek ki, akik vagy a fiatal felnőtt kor, tehát az otthonról való érzelmi leválás időszakában, vagy még később az élet középen azt mondják, hogy de ez nem az én életem. Én próbálkozom, küzdök, de nem az én pályám, és akkor elmegyek ad abszurdum bölcsésznek, ugye bölcsész vagy, nem csak elbambultam, ez mifelénk is volt egy ilyen mondás, vagy nincs ész, legyél a bölcsész, hát aztán bölcskarra jártam, mert ezt a sztereotípiát is meg kellett ugrani. Szóval, hogy illetve azt hiszem, hogy olyan is van, és azon szoktunk meglepődni, amikor valakinek a háttere, a származása nem predesztinálja fantasztikus dolgokra, és mégis, ugye mondjuk egy kis településről, egy ormánsági vagy bodrogközi kis településről egyszer csak valaki egy New Yorki színpadon találja magát, hát nyilván ebben 20 év nagyon kemény munkája van valószínűleg, de hogy azon szoktunk nagyon, hát ez fantasztikus, hát ez valami egészen elképesztő.
4: Na de az sincs támogató közeg nélkül, tehát valami olyan megtartó erő kellett, hogy legyen körülötte, amelyik kicsit kiemelte, felemelte ebből a szegénységből. Most mindenfajta szellemi abszolút Szegénységre gondolok elsősorban.
6: Nagyon egyetértek veled, és ha ez nem a család, nagyon szerencsés, ha a család ez a támogató közeg. De ha nem, akkor lehet, hogy egy pedagógus, egy karizmatikus edző, tényleg egy elhivatott, akár oktató, zenetanár, bárki, akinek olyan ereje tud lenni, hogy ellensúlyozni tudja az esetleg otthonról hiányzó támogató, biztató közeget.
4: Már a...
6: Billy Elliot.
4: Billy Elliot például, de hát A tehetségkutatók dömpingje rengeteg ilyet hozott elő. Azt akartam felvetni, hogy már a Biblia is foglalkozik a generációs tradíciók meghaladásával, vagy azzal, hogy azt hogyan kell kezelni. És hát a Bibliának nem minden állítása igazolt nyilván, de azért ezzel viszont pont együtt élünk, amióta emberek vagyunk. Tehát a barlangból kijönni az veszélyes dolog. Majd én megmondom, mikor jöhetsz ki, mert apád is így járt. És ezen a ponton már viszem magammal azt, amit a tradíciók, a családi hagyományok, a családi örökségek meghatároztak számomra. Ez mára mennyivel lett szabadabban kezelhető a mai fiataloknak? Mennyivel tudnak jobban kilépni abból, miközben azt látjuk, hogy óriási lehet a szabadság egyfelől, amit a szülők diktálnak, vagy amit a tradíciók diktálnak?
5: Hát én azt érzem, hogyha most mire értjük, minket értünk a mai fiataloknak?
4: Téged mindenképpen. Hát mi már ugye, hát majdnem.
5: Azt gondolom, hogy még a mai 30-as, 40-esek baromi nehezen lépnek ki. Nekem ez a tapasztalatom. És hogyha egy picit lejjebb megyünk, ilyen a 20-as éveiben járó emberekig elmegyünk, ott azt érzem, hogy ez egyre könnyebb, és én ezért a terápiát és a terápiának az elérhetőségét teszem fel, és ez egy csodálatos együttállás, hogy most már olyan időket élünk, hogy igen, annak megvan a hátulütője, hogy a csapból is a terápiás módszerek, és valaki megvesz 5 könyvet, és akkor tényleg a doktora a témának kvázi. Tehát annyi információ áll a rendelkezésünkre, hogy az én generációm, a 40-es vagy a 30-asok esetében se annyira szerintem nem volt a töredéke se. És az, hogy ott van a social media, onnan is ömlenek ránk a tartalmak, a podcast tartalmak, tehát hogy tényleg is olyan komplex beszélgetések és tudásanyag, ami ott van a fiataloknak a lába előtt.
4: Bátrabbá teszi
5: és
4: őket, mint
5: használják,
4: az elődöki?
5: És használják őket, és ez csodálatos. És akkor persze, hogy sokkal nagyobb a rálátás, sokkal hamarabb elindulnak azon az utat, hogy én belegondolok abban, hogy én 20 évesen hol tartottam én önismerettel? Hagyjuk már. Sehol. 30 évesen kezdtem. Persze, az tavaly volt, hogyne. 30 évesen kezdtem el kapizsgálni azt, hogy itt valami nem oké, és nem, én, ahogy érzem magam, az nem az igazi, és lehet, hogy egy terapeuta, akkor még hülyének néztek a terapeuta miatt 15 évvel, 14 évvel ezelőtt. Orsi,
4: beteg
5: baj van.
4: Te?
5: Hát beteg, te? Hát őrült vagy? Szóval most meg már nem.
4: Most ezt már most már nem szokták
5: nem
4: kérdezni?
5: Szerintem nem. Ez most már azért a mai fiatalok egymás közt ezt nem teszik fel, ezt a kérdést, hogy veled van a baj.
4: Daniel?
6: Azt hiszem, hogy erősíti ezt a folyamatot, amit te vázoltál, hogy a mobilitás nagyon könnyebbé vált. Tehát a mostani alfa nemzedék például olyan természetességgel ül repülőre, vagy a mostani egyetemisták olyan természetességgel ruccannak ki európai, vagy akár tengeren túl országokba, és találkoznak az otthon megtapasztaltól nagyon eltérő mintákkal, életstílussal, értékekkel, mint nekünk annak, hogy kimegyünk Szentendrére, azt a minden, micsoda bátorság, hévre ülünk, és akkor valami nagy tettet végrehajtunk. Szóval, hogy sokkal több lehetőséggel találkoznak, és valószínűleg élnek vele. Azt gondolom egyébként, hogy az otthoni minták ereje az nem csökkent, és talán az a szabadság fog sem növekedett feltétlenül, ahogy a szülői nemzedék, magunkat beleértve, azért nagyon törekszik arra, hogy egyengesse a nemzedék, magunkat beleértve, azért nagyon törekszik,

0: is csökkentem. Tehát miután azt látjuk, hogy a felnőttek is egyrészt az életünk végéig tanulás módján élnek, másrészt meg azt is látjuk, hogy egy csomó pálya elhagyó van. Nagyon kockázatos azt mondani a gyereknek, hogy már pedig te ezt fogod csinálni. Régen ez nem volt kérdés. Tehát a család összeült, és eldöntötték, hogy mi lesz a fiatal útja. Hova mehet tovább tanulni? Mehet-e tovább tanulni, vagy marad a családi vállalkozásban, gazdaságban, a földeken? Ma ez így azért igazából nem jellemző.
1: És erre talán ráerősít az is, hogy egyre kevésbé talán egy állásinterjún vagy egy válogatónál sem a végzettség számít. Nem, itt egy feladat, meg tudod csinálni, nem tudod megcsinálni. Nyilván nem a hasűri műtétnél van ez, mert ott azért számon kérik a végzettséget, de hogy nagyon versenyszférában ott nem az lesz a lényeg, hogy hány papírt gyűjtöttél, hanem meg tudsz-e csinálni egy interjút, meg tudsz-e írni egy programot, el tudod-e végezni ezt, hogy így az számít, hogy mi az, amit tudsz, és egyre kevésbé lényeges, hát pont a már megidézett bölcsészkarokon is a klasszikus szakok ugye már megszűntek, mert nem az lesz a lényeg, hogy magyar nyelv és irodalom, hanem hogy általában így tájékozott. Olvastál már néhány könyvet, ami a könyvtárból.
0: Orsi, te vagy az a példa, akit előbb voltak éppen megnevezetlenül említhettem volna, a pálya elhagyó. Tehát voltál te kutató fizikus, aki előtt egy nagyon komoly karrier lehetett volna abban a szakmában. Aztán lettél kommunikátor, most különböző formái voltak ennek, leginkább onnan voltál ismert, hogy a YouTube-on zabálták a videóitokat. És aztán most lettél egy segítő szakmát képviselő szakember. Ez három különböző irány. Hányféle tehetséged van? És miért hagytad ott azokat, amik működtek?
2: Mert az ember, hogyha egyszer meghallja azt, hogy nem, hogy meghallja, amikor egyszer, nekem az a most nyilván saját tapasztalat, hogy az ember ráérez arra, hogy valami nem oké, és akkor elindul egy úton, felkeres egy pszichológust, és aztán eljut arra a pontra, hogyha már egyszer láttam, akkor nem tudom nem látni. Tehát, hogyha már egyszer érzem azt, hogy ez nem oké, és van egy kezd kialakulni egy elképzelés a fejembe, hogy mi lenne az oké. Na, én azt gondolom, hogy innen erről a pontról nagyon ritkán van visszaút. Az van, hogy soha nem jut el az ember, soha nem nyitja ki a szemem. Érzem, hogy valami van, de nem nyitom ki a szemem, nem megyek el segítőhöz. Én nem vállalom be ezt a cirkuszt, mert ez látom mekkora cirkusz másoknak, és van ez a választás, de én azt tapasztalom a klienseimben is, meg magamon is ezt érzem, hogy ha egyszer elindult az úton, akkor azt nem lehet nem megtörténté tenni. És akkor onnantól kezdve, hogy te látod azt, hogy ez nem az enyém, ez nem az enyém, ez nem az enyém, addig fogsz menni, ameddig megtalálod azt, hogy jó, de akkor mégis mi az, ami az enyém. És ez nagyon érdekes, hogy ez nem azt jelenti, hogy én fizikusként nem voltam boldog, és ez egy szemét, ez egy nagyon szemét helyzet az élettől, amikor csak egy kicsit rossz. Na, akkor légy szíves, változtassál rajta, hogyha csak egy kicsit rossz, mert amikor nagyon rossz, akkor én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben jutsz el arra a pontra, hogy borítok mindent, keresünk egy tök új utat, de amikor csak egy picit rossz, és egy kicsit nyomkodja az a kavics a talpadat, de minden nap nyomkodja, és minden nap rá kell lépjél, de csak egy picit tökre lehet vele élni, nem fogsz meghalni tőle. Na, és akkor onnan elindulni egy másik irányba, úgyhogy tele vagy minden ellenérzéssel és félelemmel és imposztor szindrómával, hogy jövök én ahhoz, és úristen ebbe a korba 30 nem tudom hány évesen, hogy gondolom én ezt komolyan. Szóval, hogy ez egy, ide kell a bátorság, kell egy segítő szakembernek a támogatása, kell egy támogató közeg, egy olyan férj, aki nem néz hülyének mondjuk ezért, hanem támogat. Szóval ez is egy ilyen nagyon szerencsés együttállás, hogy itt volt a lehetőség a segítő szakemberre, adott volt egy olyan férj, aki így támogatott, tehát, hogy tényleg egy ilyen szerencsés élethelyzet, ami aztán afelé tolt, hogy akkor most itt van ez a segítő szakma, és ebben érzem azt, hogy akkor én most megérkeztem, és jól vagyok.
0: Az nagyon jó, hogy a bátorság szót mondtad végül, mert egy kicsit nekem volt olyan érzésem, hogy erre vissza kell majd kérdeznem, hogy azért ez nem egy hétköznapi döntés, hogy egy diplomával, karrierúttal megtámasztott életutat, az ember lehet, hogy ott van az a kis kavics, de nem kiszedi a cipőből, hanem azt mondja, a cipőt is eldobom. Tehát ez nem kell tovább. Tehát azért ez egy, még a segítő szakember meg férj mellett is egy bátor.
2: De a bátorság
0: döntés.
2: Az innen jön. Tehát a bátorság az nem lett volna ezek nélkül a támogató erők nélkül. Tehát, hogy én lehet, hogy egy ilyen tökös csaj vagyok, aki így, oké, adjátok ide, azt majd én elintézem.
3: Az
2: tehát,
3: vagy.
2: Hogy azon vagyok én ilyen. De hogy így azért ott, mint egy kisegér, tehát, hogy kb. Azt úgy kell elképzelni. Én is pont úgy rettegtem meg, a mai napig így megállok, és most, hogy biztos vagy te ebbe. Tehát, hogy azért 16 év kutatás, az 16 év kutatás.

0: hatása az akadémikus világban, azért annak úgy megvannak a gyomai, és akkor ezzel azért úgy kell küzdeni, azt így viszi az. Mai napig fizikus vagyok, én mai napig felállásban fizikus vagyok, én ezzel így vagyok, ennyire nem tudtam ettől elszakadni. De igen, a főállásom az a segítő szakember, de hetente egyszer ott vagyok a kutatóintézetben.
1: Nagyon be voltál tojva attól, hogy változtatsz?
0: Persze, hát évekig készültem rá. Tehát ez nem csettintés.
1: De mire? Ugye, ami ott elkezdődött, hogy videók készülnek, hogy jópofák vagytok, hogy találtál hasonló életszakaszban lévő csajokat magad köré, akikkel tanácsot adtok, életképeket rögzítetek, traumákat oldottok saját magatokban és azokban, akik hasonló élethelyzetben vannak. Tehát tulajdonképpen tök más csinálta. Honnan tudtad, hogy ez erre te képes vagy? Hogy
0: egyáltalán,
1: ez neked
0: nem egyáltalán nem tudtam. Azt tudtam, hogy annyira vicces vagyok, azt itt tudtam. Nem tudtam. Hanem ez egy teljesen, tehát hogy de ez is annyira sokszor történik, azt szerintem sokunk életében, hogy nem is gondoltam volna, hogy ebből ez lesz. Tehát ez is egy ilyen tipikus eset volt, hogy egyszer csak kiraktam egy vicces videót, és na tessék, mi lett belőle. Ez abszolút nem volt egy tudatú megtervezett, hogy ne. Egyáltalán nulla tervezés volt benne. Ez egyszerűen egy ilyen mázli volt, hogy pont akkor kiment az a videó, arra olyan reakciók jöttek, és akkor ez felkapcsolt egy égőt a fejemben, hogy lehet, hogy mert nekem azt jó volt megcsinálni. Nyilván ez benne volt, hogy én ott kiteljesedtem abba a vicces videóba. És akkor innen egy lavina elindult, és lett, ami lett belőle.
1: Szoktál a saját példáddal...
0: Én engem kérdez mindig, nem tudom, igen.
1: Mert szerintem
0: ez a téma,
1: igen, így van, igen. Szerintem ez nagyon jó példa vagy mindarra, amiről mi itt beszélünk.
0: De itt a szakértő mellettünk, hogy igen.
1: De most szakértsd meg magad, az megy a legjobban. Szóval, hogy szoktál magaddal példálózni, hogyha valaki azzal fordul hozzád, hogy nincs a helyén, de nem tudja, hogy miért nincs?
0: Nem, példálózni nem szoktam. Olyan van, hogy ismerik az életutam.
1: És azért jönnek.
0: Persze, de és ez tök érthető, mert hogy ott ezen túl vagy, te ezt végigcsináltad, beszélgessünk erről. És példálózni soha nem szoktam a saját megéléseimmel, vagy nagyon-nagyon ritkán, de az, hogy pontosan tudom, mit érez a másik, és szerintem ez egy segítőben egy nagyon egy hasznos tudás, vagy egy hasznos megélés, ha már esetleg volt hasonló helyzetben. És igen, én ezért nem hagynám azt, nagyon csúnya dolgot fogok mondani, 30 alatt senki ne legyen segítő. Vagy legyen egy, nézzük az élettapasztalatot, és kezdjük el kipipálni, mi az, amin keresztül tetszett eddig menni, de legalább 3-4 olyan sztori legyen már az életében, ahol úgy meggyűrte egy kicsit az élet, megélt dolgokat, hogy mert nagyon fontos a tudás, és nagyon fontos az empátia a segítő részéről, de az, amennyit hozzátesz egy folyamathoz, hogy de nem is kell ezt kimondja a segítő, de úgy van ott, hogy az összes sejtemmel tudom, azt a fájdalmat, és ismerem azt a félelmet, ami most benned van, mert nagyon hasonló mentem már keresztül. Szóval, hogy ez borzasztó fontos szerintem egy segítő kapcsolatban, és ez így jelen van, amikor ilyen témával foglalkozunk.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Búzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kedves hallgatók, a Tehetség útja című műsort hallják. Tapaszt Orsi, az egyik vendégünk, Kozma Vízkeleti Dániel, a másik, aki nem sok szóhoz jutott az elmúlt percekben, de majd most. Mert hogy azt vetném fel, hogy amikor te családokkal, hiszen családterápiával foglalkozom, amikor családokkal dolgozol, ott mennyire merül fel az, hogy ki mennyire van a helyén a családon belül. Mert szerintem az legalább annyira fontos, mint hogy a munkájában mennyire találta meg önmagát.
3: Nagyon lényeges, az egyik fő téma. Ezt általában a családi szerepeken, szabályokon, küldetéseken, rítusokon keresztül közelítjük meg, hogy ki mennyire érzi, hogy például a családon belül olyan szerepeket tölthet be, ami számára jutalmazó. A leghétköznapi, legpraktikusabb dolgoktól, tehát hogyha valaki szeret nutellás kiflit kenni, és általában őt kérik meg, hogy kenjen nutellás kiflit, vagy szeret a virágokkal molyolni, és az otthon ez az ő feladata, innentől az egészen távlatos dolgokig, hogy egy személyes példát mondjak, a én származási családomban vannak nagy történetmesélő férfiak. Minden nemzedékben volt egy ilyen. Kezdem azt érezni, hogy a magam nemzedékében én leszek a kijelölt személy, és hogy ez önazonos-e vagy sem? Szeretek-e történeteket mesélni? Megtalálom-e benne? Szóval, hogy röviden válaszoljak a kérdésedre, igen, ez egy nagyon központi dolog, sőt, metaforaként is használjuk ezt a kérdést, ahogy szerintem a te kérdésedben is benne volt, ugye ez a helyemen lenni, hogy ezt a szó szoros, meg átvitt értelmében, és hát vannak az életnek olyan időszakai, ahol azt hiszem, hogy természetszerű életfeladat, hogy ezt átgondoljuk. Hogy tényleg én 49 évesen Kapolcson akartam ülni a Talentum Hungaricumnak a színpadán.
1: Igen, 39 velünk, fokban.
3: Igen. Stb. Szóval, hogy ezzel így, és mint minden metafora, olyan, mint egy vízcsap, hogy megnyitjuk, és néha hihetetlen erejű történetek buknak ki belőle, vagy törnek föl általa, hogy nemzedékről nemzedékre például hogyan adódott ez át, hogy mi az én helyem, mi az én feladatom, asszonyként, apaként, férjként, gyermekként, lánytestvérként, fiútestvérként.
1: Ebben nagyon erős, talán sokkal erősebb a követés a családi modellekben, mint a szakmaiakban. Az életút egy olyan része ez, ahol az a minta, amit anyánktól, apánktól láttunk, az egy alapvetően meghatározó minta.
3: Azt tekintjük természetesnek, mert ismerős. Ami ismerős, az megszokott, ami megszokott, az biztonságos, és ami biztonságos, az vonzó, és ragaszkodunk hozzá, és nagyon egyetértek Orsi veled, hogy addig ragaszkodunk hozzá, amíg nem lesz pusztulatosan rettenetes. Ami kicsit nem annyira komfortos, hát addig így le lehet élni egy egész
1: anyám
3: életet.
1: Anyám is így élt.
3: Anyám is, sőt, nagyanyám, dédé, stb. Nálunk az asszony sors nehéz. Ezt nagyon sok családban az asszonyok így kihangosítják. És ez nem azzal van a gond, hogy ez egy tapasztalat, hanem az, hogy ez nem csak tapasztalat, hanem életprogram is. Nem csak megélem, hogy az asszony sors az egy nehéz, hanem meg is teremtem, mert hát mi más lenne? Könnyű asszony sors az nem lehet, ugye, mert akkor az oximoron lenne. Tehát ragad, vagy férfiként, hogy nem tudom én, a házasság börtön, és akkor így megdolgozom érte, hogy tényleg annak érezzem meg, adjak felületet, hogy engem ellenőrizni kelljen.
1: Visszakanyarodva viszont az életmódváltáshoz, a karrierúton. ez a családon belül egy családterápiában ugyanolyan egyszerűen felvázolható, mint amikor azt mondjátok, hogy hát nem veszed észre, hogy boldogtalan vagy a munkádban. Hát nézzük meg, hogy ez miért van. Ez egy családon belül sokkal bonyolultabb, mert ezerféle viszonyt érint rögtön.
3: Hogyne, hiszen egy család nem csak érzelmi, hanem például gazdasági egység is, és rögtön fölmerül a kérdés, hogy oké, de az egzisztenciális biztonság megteremthető-e az új választásod által? Segítőként lehet-e annyit összebodzázni, mint egy fizikai kutatóintézet? Szóval, hogy rögtön ez érintődik, illetve az a kérdés is fölmerül, hogyha a hivatásra való felbíztatást azt így hoztam magamról, otthonról, akkor ha váltok, akkor hű maradok-e? Ugye? Mert akkor nem követem a kijelölt utat.
1: Csalódást okozok a családnak?
3: Hát hogyne. Ugyanígy a hivatásban, mint egyébként bármely más életstílusváltásban, amikor ugye egy más életstílust alakítok ki, ha a szüleim otthonülősök, én meg elkezdek állandóan kirándulni, a mosdóba is bakancsban megyek, meg oldalzsebes nadrágban, akkor nagyon furcsán fognak nézni rám, hogy hát hogyan is van ez?
1: Mint a gyerekkorunkban, hogy vágasd le a hajat, fiam. Na hát, nekünk igen, sikerült. Igen.
3: Vegyél sapkát, meg kiúlik a hajat, de hogy veszek.
1: Igen, csak akkor itt a következő kérdés, ezt hogy tudod feloldani egy terápiával? Aha. Tehát hogyan tudsz egy családi egységet nem megbontani úgy, hogy közben a figurákat egy kicsikét áthelyezd a táblán?
3: Hát nem én helyezem át, de úgy
1: ők mennek maguktól?
3: Nem maguktól, de azt hiszem, hogy az én feladatom, hogy ehhez kérdéseket tegyek föl, és segítsek végig gondolni, mi van, ha A, mi van, ha B. Biztos, hogy fölmerül az a kérdés, hogy mi az, ami az ő számukra igazán lényeges érték. És nagyon gyakori például, hogy értelmiségi családokban végül odajuk adnak ki, hogy igazából mondjuk a műveltség a fontos érték. És akkor könnyű megbarátkozni azzal, hogy a gyermekem a műveltség egy más vonatkozását választja, nem a természettudományos műveltséget, hanem mondjuk a zenei műveltséget, vagy az irodalmi olvasottságot, vagy a képzőművészeti tájékozottságot, de akkor az alapérték, ami a család számára egy identitás képző erő, az megmaradt. Vagy ha a család számára a hit egy meghatározó érték, de mondjuk te más módon gyakorlod, vagy más szabályokat követsz, vagy máshogy öltözöl egy hitbéli eseményhez, de az alapérték értékhez haragaszkodsz, vagy megtalálható mindkét olvasatban az alapérték, akkor azt hiszem, hogy a családtagok meg tudják bocsájtani egymásnak, hogy eltérő életstílust választottak. De ezt most kimondanom, sokkal könnyebb ez. Terápiában általában néhány hónap, nagyon intenzív, nagyon sok beszélgetést szükségessé tevő, nagyon erős kérdéseket, és hát bizony azoknak a megválaszolását is szükségessé teszi, és nem kerülhetjük meg a sarkalatos dolgokat, tehát mi az, ami igazán fontos, mi az, ami tényleg érték, milyen sorsot szántak a gyermekeknek. Ugye nagyon gyakran ez nincs kimondva, csak úgy ott lebeg. De amikor nyíltá válik, kimondódik valami, ami esetleg évtizedekig nem volt kimondva, ahhoz már könnyebb azt mondani, hogy ezt én akarom követni, vagy hát nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy se édesapám, köszönöm irántam való jóságát, ezt én nem akarom követni. Tudod, a magam családjában volt egy olyan felhívás, hogy törekedjetek, iparkodjatok, csak ne túlságosan, mert a nagyszülői nemzedék döntő részét annak idején hát megölték, mert ők kicsit túlságosan kiemelkedtek, ezért a szüleimben benne volt a frász, hogy nem szabad kiemelkedni, mert annak ember halál lesz a vége. Na most hát egy ilyen erősen megkötő küldetést azt hiszem lerakni érdemes, mert ez inkább korlátozni fog bennünket, mint sem biztatni egy kiteljesedés útján.
1: Igen, csak hogyha a felmenők még élnek, egy részük legalább, akkor ők ezt az ő elárulásuknak fogják tekinteni. Azért ez ebben benne
3: Sanszos.
1: Van.
3: De ha ezt kimondhatják.
1: Olyat ti javasolhattok, hogy legyen ennek vége? Tehát, hogy ti váljatok el, hát ennek semmi értelme. Vagy tudod mit? Igen. Mondj fel a főnöködnek. Nem tudom még mi legyen veled, de ennek nincs értelme tovább. Tehát miközben látod, hogy hát ez reménytelen. Hát két ember, mint két vonat megy egymással szembe. De mondhatod azt, hogy Hogy vége?
0: Mert a Csernus, valami ez a szó jutott eszembe, Csernus doktor. De igen, én figyellek, Dániel.
1: Hát de a Csernus üvöltene, tehát ez egy másik helyzet.
0: Mondd fel! Persze, egy szar vagy, egy gyenge szar. De persze, de hát hogy én nem ezt képviselni, nem gondolom azt, hogy az egészséges terápiás munkának ezt kellene képviselnie. Most így ezt gondolom. De Dániel?
3: Azt gondolom, hogy sem a diploma, sem az első szakvizsga, sem a sokadik szakvizsga nem adott arra feljogosítottságot, hogy én beleszóljak mások életébe.
1: De valójában mégiscsak azt teszed, azzal, hogy megpróbálod valamelyest irányítani őket, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel maguknak.
3: Kérdezni lehet, de biztos, hogy nem én mondom meg, hogy ezt csináld, vagy azt csináld.
1: Dániel, megértettük a kérdését. Köszönjük szépen ezt a rengeteg jó tanácsot. Leültünk, átgondoltunk, és rájöttünk, hogy elválunk. Ez neked siker?
3: Van olyan terápia, ahol igen. Van, tényleg hivatásom legklasszabbak között számon tartott terápiájában van olyan, ahol tényleg így tépték, marcangolták egymást, héjanász az avaron, sérüléseket adtak és vettek, tényleg így, és aztán állandóan elválunk, nem válunk, lebegett. A gyerekek rommá traumatizálódtak ettől, mert nulla szintű volt a biztonságérzet odahaza. És amikor ők ki tudták mondani, hogy de most eldöntöttük, és tényleg, és utána ehhez következetesen ragaszkodtak, azt gondolom, hogy ez egy siker, mert ők egy felelős és előremutató döntést meg tudtak hozni a kérdéseim nyomán. Egyébként ilyen, amikor válás fölmerül, biztos, hogy végig gondoljuk, hogy oké, mi van, ha elválnak, és mi van, ha nem. Hogyan fog kinézni utána egy hétfő, egy szerda, stb. Mert azt hiszem, hogy ezzel visszük közel a klienseket ahhoz, amit ígérünk nekik, hogy magasabb fokú tudatos rálátásuk lesz azokra a kérdésekre, amikre eddig nem volt ilyen fokú.
0: Mert ez történik, tehát, hogy a segítő szakember az nem válaszokat ad, hanem abban segít, hogy te tisztábban láss rá az életedre, és tisztábban láss rá arra, hogy azok mögött a bődületesen intenzív érzések mögött, mert azok vannak legfelül, a bődületes düh, a gyűlölöm, a elegem van, a én felmondom, most felmondok meg neked, és lehet, hogy nem is a munkájával van baja, lehet, hogy nem is a párjával van baja, de biztos, hogy azzal is baja van, de hogy az alatt legtöbbször, tehát a nagyon intenzív érzések alatt mindig van valami, amit aztán lehet gyúrni terápiában, és a terapeuta ehhez segít hozzá, hogy mi a jó ég van ott alul, arra nézzünk már rá, mert akkora nagy a káosz, a düh, az a bődületes amplitúdó benned, hogy nem tudsz rá, de egy képtelenség, hát nem tudsz rálátni, és akkor én abban segítek, hogy akkor gyere, ássunk egy picit mélyebbre, és aztán ő fog eljutni oda, hogy el akarok válni, vagy nem, akkor tök mindegy. Végülis tök mindegy a kimenetel, mert a lényeg az az, hogy az az ő kimenete legyen, az amihez ő tart, ami felé ő haladni akar, az történjen meg.
1: Engem megnyugtatott a válaszotok, mert hogy én attól mindig rettegek, hogy olyan párokat akarunk együtt tartani csak azért, mert akik egyébként tönkreteszik egymás életét, vele a gyerekeikét is. Na, visszakanyarodva a tehetség kérdéséhez, mert végül is onnan indultunk, és ott vagyunk most is. Az, hogy valaki milyen családba születik, az, hogy milyen környezetbe születik, az ő tehetségét, vagy a tehetségeit, mert ezt ki sem bontottuk, hogy egy embernek nem is egy van. De hát ugye Orsi, hát itt vagy példának, már megint hozom ezt. Szóval, hogy ezeket mennyire határozza meg eredendően is, és alapvetően?
0: Én nem értem a kérdést.
1: Dehogy nem. Nem? Mennyire határozza meg azt, hogy hova születsz?
0: Igen.
1: Hogy mennyire derül ki rólad, hogy van-e tehetséged?
0: Azt hittem, hogy a milyen tehetségem van, hogy ja, nem. Értem. Aha.
1: A mennyire volt az elején, nem a milyen?
0: Hát nagyon. Hát azt most például nem akarok politizálni, de például a Tisza kormányban van olyan sztori, ugye, hogy kiből lett a képviselő, honnan indult az illető, vagy akik pozícióra kerültek, és szerintem az tök jó, hogy beszélnek arról, hogy honnan indultam, hogy az én családom, a cigánysornak az utolsó háza volt a miénk. Milyen áram bevezetve, meg víz bevezetve, meg semmi. De volt egy olyan anyám, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ha cipő se volt a lábamon, én bemegyek abba az iskolába. Vagy ha kölcsön cipőbe, de bemegyek abba az iskolába, és hogyha beledöglök, és ezt végig gyűlöltem. Az összes haverom már össze-vissza minden mást is csinált. De nekem kellett mennem a suliba, és akkor most, de közben meg, na tessék, és most itt tartok, és milyen jól csinált anyám. Szóval, hogy ezek ilyen borzasztó inspiráló sztorik, és persze, hogy bődületesen Isten, de hogy erre mennyi esély volt, ugye, hogy az ő anyukája pont ilyen legyen, és ott legyen egy iskola pont a faluban, és legyen hova bejárjon. Szóval, hogy tudunk ilyen történeteket, de hogy erre mennyi esély van, hogyha valakinek nincs meg az a közege, az a tehetség, az ki tud bontakozni, és aztán célba tud érni, és tud élni vele egy olyan életet, ami aztán ténylegesen az ő élete.
3: Szociológus kollégák ezt mindig szokták mérni, hogy mekkora esély van társadalmi mobilitásra. Tehát, hogy a származási családunk tényleg megköt bennünket, és abban a rétegben maradunk, vagy van-e? Hát hazánkban azért azt hiszem, hogy óriási fejlődési lehetőség rejlik még ebben, hogy növekedhessen az, hogy aki magas státuszú családba születik, az nagyrészt ott marad, aki pedig alacsonyban, az is ott maradhasson. Tehát, hogy lehessen mozgás. Nyilván nem az a cél, hogy deklasszálódjunk, de hogy legyen egy ilyen mozgás, ez mondjuk a szakirodalmi válasz, és terapeutaként pedig azt tapasztalom, és ez ilyen óriási reményt ad, hogy amit otthonról kapunk, szüleinktől, nagyszüleinktől, tehát a tágabb értelmű család, mert azért a pszichológia szereti csak a szülőkre, sőt csak az anyukákra ráfogni az egészet, azt gondolom, hogy azért ez tágabb, de hogy ha onnan nem kapunk, akkor óriási lehetőség van suliban, barátok között, egy támogató, edző társak között, hobbi körben, egyházi közösségben megkapni azt a hátszelet, biztatást, bátorítást, elismerést, lelkesítést, amit esetleg odahaza nem, mert nekik sem jutott, számukra se volt lehetőség. Ez mondatja velem, hogy minden nemzedék felelőssége, hogy hogyan gazdálkodik a hozott anyaggal, és hogy szóval, hogy azok a klienseim, akik egy életet végig panaszkodnak, hogy nem kaptam a szüleimtől ezt se, az se, amaz se, nem jutottam előre, szóval nekik még óriási lehetőségeik vannak, hogy ezen túllépjenek, és azt mondják, jó, onnan nem kaptam, és akkor mint az egyszeri mesehős, akkor nekiálltam gyűjtögetni. A szüleimtől nem volt lehetőségem, oké, de volt egy tanár, aki bízott bennem, volt egy edzőm, aki azt mondta, hogy te ezt meg tudod csinálni, haver, vagy volt egy közösség, akik azt mondták, hogy te így jó vagy, és elismerünk, és bátorítunk, és akkor szárnyakat tudtam kapni, nem egy energiaital révén, hanem közösségek révén. Ugye a mi hivatásunk ezt azt úgy mondja, hogy kapcsolati sérülést, és ilyen kapcsolati sérülés, hogyha a szüleim mondjuk nem támogatnak bennünket, vagy nem bíztattak, egy másik kapcsolatban lehet gyógyítani, de terapeutaként nálam a hangsúly azon van, hogy lehet gyógyítani, be lehet pótolni. Persze nyilván nehezebb, mert sokkal könnyebb, hogyha én például nagyon szerencsés vagyok, mert támogató, biztató szüleim voltak, jó lehetőségeim voltak. 12. születésnapomra ez azért úgy jelezte a szüleim igényét, hogy így milyen pályára készüljek. 12. születésnapomra 12 darab könyvet kaptam ajándékba. Úgy örültem volna legalább egy nyomvat labdának, hogy valami ilyen vageszú, de nem könyvet kellett kapni.
1: Freud összes?
3: Ne, hát még szerencsére nem, de szóval, hogy de így utólag tudok hálás lenni nekik, hogy így ezzel az indítatással, és aztán így viszonylag könnyű volt az egyetemen eredményesnek lenni, meg aztán később a hivatásba helytállni.
1: Vissza egy picikét ahhoz, hogyha valakinek elindul a pályája, ugye itt mi a Nemzeti Tehetségprogram által működtetett udvarban vagyunk, ez a Talentum udvar, Talentum Ungaricum a program neve is, aminek a keretében beszélgetünk, Dániel nagy örömére 39 fokban, és hát nekem erről azért az eszembe jut, hogy amikor ez a program valakinek a tehetségét megpróbálja megsegíteni, az hirtelen olyan lehet sok esetben, mint egy ilyen téridőugrás. Tehát idáig az iskolában az előadásokon tudtam zenélni mondjuk, felfedezik a tehetségemet, és akkor van egy bemutató a Művészetek Palotájában mondjuk, ahova ennek a programnak a résztvevő diákjai kerülnek oda. Azért ez pszichológiailag is egy teher. Egy tehetségnek ezt el is kell viselnie, hogy ő tehetséges. Ehhez milyen mankó van? Mit tudtok adni?
0: Azt gondolom, hogy az új menet közben nő az embernek a... Tehát az önbizalom az cselekvésben jön létre. És a cselekvéstől jön létre az ön. Tehát az önbizalom az nem fog attól létrejönni, hogy a kedvencem ez a példa, hogy állj be a tükörbe, és mondjad, bátor vagyok. tárcsi, szép vagyok, okos vagyok. Tehát, hogy ez nem fog működni, az akkor fog működni, hogyha elhagyom a tükröt meg a szobát, kilépek a házból, és elkezdem csinálni. Nagyon sokszor, és szerintem ez ilyen óriási csapda, hogy ilyen csinálást helyettesítő cselekvéseket végzünk, rengeteget tanulunk, nagyon sok könyvet elolvasunk, nagyon sok podcastet meghallgatunk, ami még a magasabb szintje, hogy 26 diplomát szerzünk, és akkor de még kell tanulnom, mi mindig kell, és még mindig kell, és úgy toljuk magunk előtt. Miközben az lenne a feladat, hogy ezzel párhuzamosan, vagy ehelyett, nem minimális, de valamennyi tanulás után elkezdjük csinálni, és elkezdünk tapasztalatokat gyűjteni. És akkor az önbizalom az ott a hasraeséstől, meg az újrakezdéstől, meg a jó reggelét, ezt hogy elrontottam, na nem baj, akkor megpróbálom még egyszer, de hogy, és ez is nagyon könnyen hangzik, ahogy itt így mesélem, de hogy ez nyilván egy borzasztó nehéz sztori, mert ki a franc akar szembenézni a hibáival, meg azzal, hogy ezt most elrontottam, és újra kell kezdjem. De hogyha ott van az a kavics, és eléggé kapirgálja a talpunkat, akkor én azt gondolom, hogy abból kinőhet egy olyan hajtóerő, hogy de igen, nézzük már meg, mi fog történni, és szuper, hogyha az ember ilyenkor nem azzal a bődületes komolysággal, hogy én nagyon komolyan veszem magam. De nagyon komolyan veszem magam, és ha nem sikerül, akkor az világ vége. Ez mindennek vége. Nyilván én is ezt hozom, ha nem sikerül, mi az, hogy nem tökéletes. Hát akkor az nem ér semmit. Én, meg nagyon sokan tudom az én generációmból, ezt kaptuk otthon, hogy csak azért valamit, ami tökéletes. Na ezzel a csomaggal neki menni, és de én akkor is megpróbálom, és felébreztem magamba a kíváncsiságot, és megnézem, mi van akkor, hogyha nem sikerül. Tényleg összedől a világ, és ki fog derülni, hogy a világ az nem fog összedőlni, nagyon durva. Meg a falu se fog rólam beszélni, mert nem érdekli a falut. Ez azért egy elég erős felismerés volt számomra, hogy a kutyát nem érdekli, hogyha valamit nagyon elbénázok. Az én fejemben egy hatalmas nagy dolog. Szóval, hogy ez így menet közben kialakul az önbizalom, és akkor az ember tud egyről a kettőre lépni.
1: De ez kell egy olyan karakter is, és hogyha valakiben ez nincsen meg, akkor hiába tehetséges.
3: Hadd legyek provokatív.
1: Legyél.
3: A klienseim is, meg általában a pszichó embertől nagyon gyakran azt kérik, hogy tessék megmondani, mi az a normális. És nagyon gyakran a normalitást, azt a szokványossal azonosítjuk. Az a normális, amit sokan csinálnak. Sokan.
1: Úgy szoktuk.
3: Hát, úgy szoktuk, igen. Akkor az a normális. Most, ha ezt így sarkítjuk, akkor egy tehetség, főleg egy extrém tehetség, az nem normális. Mert hogy nem szokványos. És ezt valóban komoly önreflektív munka feldolgozni, hogy én nem 17 vagyok a 39-ből, hanem én valamiben nagyon nem szokványos módon gondolkodom, vagy alkotok, vagy olyan színesztés energiákat tudok összehozni, amire mások nem képesek, vagy nagyon kreatív energiákat tudok felszabadítani, és ez valóban a mi hivatásunkban ezt úgy hívjuk, hogy erőforrás központuság, hogy megnézzük, hogy ennek micsoda óriási hozadéka van, mert lemondásokkal is fog járni. Pályám egy szakaszán konzervatóriumban dolgoztam nagyon tehetséges zenészekkel, de ők napi 6-8 órát próbáltak és ültek a próbateremben olyan életszakaszban, amikor ugyanilyen korú fiatalok, mondjuk a Margit szigeten hesszeltek, vagy egymásnál beszélték meg a kortárs francia filozófia eredményeit. Szóval a lemondásoknak mi lesz a hozadéka, miért éri meg, amikor egy dilemma helyzet lesz, egy döntés helyzet lesz, akkor mi lesz az a hozadék, amire a tehetségem tulajdonképpen hát így fölhív engem, hogyha élni akarok vele, óriási hozadéka lesz, és hogy megérje. Hát ez pedig egy önreflektív meló, amit a magunk fajta szakemberek így kalauzként kísérni szoktunk.
1: Mint ahogy ebben a műsorban is, köszönöm. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tapasztorsi és Kozma Vízkeleti Dániel voltak a vendégei a műsornak, a tehetség útjának innen Kapolcsról. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 18 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Torlódik a forgalom a Tököli úton a Dózsa-György úttól és a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet hídtól. Lassú a haladás a Szél-Kálmán térre vezető utakon. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél-Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Nyugati pályaudvar és a Szél-Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal vagy a 19-es villamossal utazhatnak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit, a Spirit FM hallgatóit és az ATV Extra nézőit, ez az Abszolút Politika a szokásoknak megfelelően Nagy Attila Tiborral és Gavra Gáborral. Élőben jelentkezünk a Naphíre YouTube csatornáján, és valamivel később hallhatják ezt a műsort a Spirit FM hallgatói és az ATV Extra nézői. A felvételünk az hétfő esti, ami fontos az események szempontjából, de mielőtt rátérnénk a mai nap és az elmúlt egy hét eseményeire, szeretem felhívni a kedves nézők figyelmét az Attila mögött található arckép csarnokra, amelynek számos szereplője, hát mint egy ilyen valóságshowban kiszavazódott, eltűnt. Most éppen akiket látunk Attila mögött, ők aktív politikusok, de az imént még Lázár János karakteres portréját láttuk, meg Gulyás Gergelyét, és ők kisebb-nagyobb mértékben már eltűntek a magyar politikából. Nyilván ez az arcképcsarnok is át fog alakulni majd Attila mögött, de
3: nem nekem köszönhető, hogy nem, ők félig meddig eltűntek.
2: Nem Attila határolódott el egyik vagy másik szereplőtől, hanem egész egyszerűen visszavonultak, és a Fidesz vezetői. Gyakorlatilag ki lehet jelenteni, hogy a Fidesz vezérkar az eltűnt Orbán Viktor kivételével?
3: Hát azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy súlyos válságban van a Fidesz, tehát nem osztom a kommunikációs igazgató véleményét, aki azt mondta, hogy hát jó állapotban van a Fidesz, mindenben van, csak nem jó állapotban. A legfőbb vezetője, a pártelnök majdnem 4 héten át nem posztolt semmit, érte a jó világát Szerbiában, Horvátországban, miközben...
2: Ez egy probléma szerinted?
3: Hát persze, hogy probléma, hogyha egyszer egy ellenzéki párt azt mondja, hogy diktatúrát épít a kormánypárt, akkor micsoda dolog az, hogy vidáman hörpint egy kis pálinkát a pártelnök, meg jól el van korábban az amerikai foci VB-n. Szóval az a baj, hogy nagyon ütik egymást ezek a üzenetek.
2: Tehát amit a Fidesz mond, és amit Orbán Viktor a nyáron csinált, az két nagyon más világot mond.
3: Nagyon ütik egymást. Tehát nem arról van szó, hogy nem nyaralhat Orbán Viktor, csak az én nem árt, hogyha a párt vezetőjének a magatartása összhangban van a párt többi politikusának a mondani valójával. Tehát, hogyha tényleg nemzeti ellenállást hirdet, maga Orbán Viktor hirdette meg, akkor hát cselekedjen ennek megfelelően. Ehhez képest nagyon vidáman el volt például Szerbiában.
2: De nem arról van szó, hogy rá jött arra a Fidesz, rájött arra Orbán Viktor, amiről egyébként mi is beszéltünk ebben a műsorban, talán éppen minket hallgatva jöttek rá, nem hiszem, hogy,
3: sose lehet tudni.
2: Hogy Magyar Péter addig jó, és akkor jó, amikor egy olyan küzdelemben vesz részt, amikor ahol a másik sarokban a Fidesz van. Ugye ennek volt egy nagyon jó példája itt a nyáron, ez az államfő váltás körüli zűrzavar, hogy amíg Súlyog Tamás, és nagyon figyeltem a keresztnévre, mert szegény néha lelászlózom, de Súlyog Tamás, amíg el nem tűnt a Sándor palotából, addig Magyar Péter fókuszált volt, célra tartó volt, pontosan tudta, hogy mit akar, ha az A-terv nem jön be, akkor majd a B-terv, stb. Onnantól kezdve, hogy Súlyog Tamás eltűnt a képből, elkezdődött, aztán egyébként ezt rövidre zárták, tegyük hozzá gyorsan, egy ilyen államfőjelölési casting, amit aztán Baka András jelölésével úgy sikerült többé-kevésbé az öngoltól megmentenie magát a Tisza pártnak. Nem az van, hogy a Fidesz felismerte, hogy minél kevésbé látszik, mint szervezet, annál kevésbé könnyíti meg Magyar Péter dolgát. Arra is utalnék, hogy mielőtt Lázár János, a mögötted most éppen látható Lázár János bejelentette a visszavonulását, illetve a mandátumáról való lemondást augusztus 20-án, kiszivárogtak olyan hírek, hogy ő járja az országot, felméri a Fidesz tagság helyzetét, a szervezet állapotát, stb., meg a Fidesz tagság véleményét egy ilyen kérdőívvel. Ami nem tudjuk, hogy valódi vagy nem valódi a kiszivárgott kérdőív, de eléggé életszerűnek tűnik, és ebben például olyan is van, hogy Fidesz néven kell-e ennek a szervezetnek kihívni a Tisza pártot a következő választáson.
3: Tehát ez akkor nem az egészséges pártfejlődés hord biztos jele, hogy egy belső kérdeiben arról kérdezgetik a párttagokat, hogy maradjon-e meg a Fidesz. Tehát hogyha már ilyen kérdést kell feltenni, akkor ott nyilván valami nincs rendben, finoman szóval. Egyébként, illetve nem egyébként, Lázár János eredetileg úgy mondta, hogy ő legfeljebb egy évig marad, ebből lett 4 hónap. Azért az sem egyedi, az sem mindennapos, hogy megválasztanak egy frakcióvezetőt, Gulyás Gergelyt, mondjuk egy évre, és aztán pár hónap múlva már le is mond. És akkor itt van Orbán Viktor, aki ahelyett, hogy tényleg minél erősebb, határozott kézzel összetartaná a csapatot, lelket öntene a társaságba, gyakorlatilag ő felemeli a kezét, és hát mond néhány dolgot, tessék-lássék módon elmond tusványosan egy beszédet, ott már érezhető volt, hogy nincs a csúcson ez a politikus, és aztán, mint aki megunta volna ezt az egészet, elmegy nyaralni, elmegy Amerikába foci VB-t nézni, ami persze szíve joga természetesen, csak akkor miért ő még mindig a pártelnök? Hát erre is van válaszom egyébként, azért, mert nincs helyette jobb. Tehát a Fidesz problémáját ez is fokozza. Ha már a Fidesznél tartunk egyébként, érdemesünk nagyon röviden számot vetni Navracsis Tibor meg Ferenc Orsolya kezdeményezésével, amiből szerintem lehet majd hosszabb távon egy önálló párt, én ezt nem zárnám ki, az biztos, hogy nem pusztán egy párbeszédre való törekvés, hanem hiszen most már van egy önálló Facebook oldaluk, tehát ez azért több annál, mint hogy na beszélgessünk egy keveset. Néha az embernek van olyan érzése, hogy a Fidesz vezetése annyira nem bánja ezt a dolgot, néha meg van olyan, hogy azért nem mindenki örül a Fidesz vagy Fidesz-KDNP vezetésében, hiszen Semmény Zsolt elég epésen nyilatkozott róluk, Bóka János óvatosabb volt, illetve Orbán Viktor véleményét még nem is hallottuk erről a kezdeményezésről. A Bóka János mondott olyat a Partizánban, hogy lehet, hogy a hagyományos pártkeretek ideje lejárt. Én ezt úgy fordítanám le, hogy Bóka János, meg akár mások a Fideszben elképzelhetőnek tartják, hogy a Fidesz majd úgy tud visszatérni a hatalomba 30-ban, hogy lesz egy viszonylag erős Fidesz, de lesz több akár a Fideszből kivált vagy kiszakadt egy-két szervezet, új párt, és akkor velük koalícióban a léve, koalíciót alkotva tudnak majd visszatérni a hatalomba. Tehát ugye ez azért jó lenne ismerni az új választási rendszert, hogy a Tisza párt majd milyen választási rendszert dolgoz ki, amely megköveteli az ellenzéki pártok összefogását, hogy megint egy olyan nagy erő legyen, mint amelyik a Tisza volt 2024-25-26-ban. Ugye ezt nem tudjuk, mert ettől is függ, hogy tényleg érdemes lesz-e úgy csinálni, hogy lesz az egyik oldalon a Fidesz, másik oldalon mondjuk Navracsics Tibor meg Ferenc Orsolya a majdani pártja, de...
2: Itt igazából az a kérdés, nem? Hogy ez egy Orbán Viktorra egyeztetett
3: igen,
2: akció,
3: hát ez
2: vagy pedig egy önálló zárszámítás?
3: Én egyébként nem zárnám ki teljesen, hogy ez Orbán Viktorral egyeztetett volt. Tehát Orbán Viktor egész hamar, amikor még némi motiváció volt benne a választás. Hát
2: bocsáss meg, eleve, ha már itt az arckép csarnoknál tartunk, Navracsis Tibort Orbán Viktor tulajdonképpen visszarángatta a politikára a választási
3: Így van, azért se felejtsük el, így van, megkérte őt bizonyos...
2: Navracsis Tibor ugye azt mondta, hogy ha nem győz egyéniben, már pedig hát nem sok, nem tisztás győzött egyéniben, akkor visszavonul a politikától.
3: És valóban nem vonult vissza teljesen, sőt, most már egyáltalán nem. Tehát én nem tartom teljesen kizártnak, bár bizonyítékom nincs rá, de azzal, hogy Orbán Viktor egyelőre ennyire csendben maradt egészen hétfő estig a Navracsics és Ferenc Orsolyáék szervezkedésével kapcsolatban, ez velem azt mondatja, hogy nem biztos, hogy feltétlenül Orbán Viktor ellenére van. Lehet, hogy úgy gondolkodik Orbán, hogy nézzük meg, hogy mi, hogyan működik a társaság, amikor egy kicsit szabadabban tud működni. Tehát amikor nincs meg a kormányzatnak a hatalmi fegyelmező eszköze, amikor nem tud pénzeket úgy osztogatni meg, pozíciókat.
2: Ahogy Békés Márton fogalmazott, ez nagyon, nagyon megmaradt nekem a Fekete Ritának adott interjújában, amikor nincsen államosítva a jobb oldal. Szerintem ez egy nagyon jó kifejezés.
3: Igen, amikor nincs államosítva, ugye egy kormánypárt, főleg egy kétharmados kormánypárt, mint amilyen a Tisza volt sokáig, a Fidesz volt sokáig, most pedig ugye a Tisza van, az ugye számos pozíciót és pénzt tud osztogatni, és ez fegyelmező erővel tud bírni. Most ez kiesett a Fidesz részéről, és amúgy is az a benyomásom Orbán Viktor magatartásából, amellett, hogy mondom, én érzek egyfajta motiváció csökkenés, hogy megnézik azt a Orbán féle pártvezetés, hogy ha egy kicsit jobb szabadjára engedi a dolgokat a Fidesz és környékén, tehát itt nem pusztán a Fidesz mint pártszervezetet kell nézni, hanem a Fidesz közeli média, sajtórendszert, ami még megmaradt belőle, hogyha egy kicsit szabadabban mozognak az emberek, akkor ki lesz életképes. Tehát korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk a Mandiner egykori újságírója egy olyan YouTube csatorna átfogatásával alapítani, amelyikben a Fidesz-szel kapcsolatos kritikus mondatokat is hallhatunk.
2: És amelyik egyébként vállaltan közel áll a Navracsis Tiborhoz és
3: igen,
2: Ferenc Orsolyához.
3: Vagy például hát Ferenc Orsolyát nem zárják ki a pártból, nem tudom, erre azért hadd hívjam fel a figyelmet, tehát ha én egy kicsit ismerem a Fidesz alapszabályát, talán jobban, mint az átlag, mert jó néhányszor tanulmányoztam már, és azt kell, hogy mondjam, hogy találhatnánk olyan passzus, ha megerőltetnénk magunkat, amely alapján Ferenc Orsolya ellen pártkizárási eljárást lehetett volna indítani, mondván, hogy ő a folyamatos kritikáival árt a pártnak, sérti annak a rombolja annak a tekintélyét, nem ez történik. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre egy bizonyos határig, mint hogyha a párt vezetése vagy a párt vezetése egy része megpróbálja tesztelni a dolgokat, hogyha most szabadjára engedjük a dolgokat, szabadabban lehet nyilatkozni, próbálkozni, akkor ki marad életképes a placon, ki az, akinek marad hosszabb távon is motivációja ezzel a meglehetősen nagy többségű Tisza kormánnyal szemben, de ezzel együtt ugye az eredmény még nem igazán jön most, illetve hát annyit tudott elérni a Fidesz, hogy most 20-25%-on áll, nem süllyedt tovább a támogatottsága, ez is több a semminél, de ez még nagyon messze van a majdani remélt kormányváltástól.
2: No, mielőtt a kedves kommentelők felhívják a szíves figyelmünket arra, hogy na de hát a Tisza kormányhoz foglalkozzunk inkább velük, foglalkozzunk a Tiszával, de mielőtt kifejezetten direkt politikai témákba kezdenénk, egy aktualitást behozok, ez pedig egy, hát hála Istennek nem tragikus, de azért súlyos baleset, amikor is Szolnok mellett kigyulladt és lezuhant a Magyar Honvédség egyik gripenje. A pilótája katapultált, viszont súlyos sérülés szenvedett, és kedden meg is műtik, mint mondtam, hétfőn kora este beszélgetünk. Nyilvánvalóan nem a gripenek működésének rejtelmeiben fogunk elmerülni, mert hogy nem, meg se próbálunk úgy tenni, mint hogyha szakértői lennénk a témának, viszont az érdekelne, hogy mit gondolsz a baleset, és az egyébként sajnos nagyon szomorú, bár hála Istennek nem tragikus kimenetelű baleset, kormányzati kezeléséről.
3: Rögtön azt tűnt fel nekem,
2: hogy kommunikációs kezelés, igen, kormány feladata megszerelni a gripenc.
3: Én is erről akartam beszélni, hát rögtön azt tűnt fel nekem, hogy először Magyar Péter jelentette be, de ezúttal nem ő ment Szolnokra, hanem ezt rábízta a honvédelmi miniszterére.
2: Vagy ez az a feladat, amiről sokszor beszéltük, hogy kapitány is fel, nem merte rábízni Paksom.
3: Igen, igen. Egyébként ott is enyhített Magyar Péter, tehát azóta...
2: Felzárkózott kapitány István?
3: Hát kapitány István tudom, szóhoz jutott múlt vasárnap.
2: Illetve augusztus 23-áig kellett rá várni, igen.
3: Tehát Magyar Péter mellett szóhoz juthatott végre, sőt, Ruszin Szendi Romulus is beszélhetett. Mind hogyha Magyar Péternek valaki szólt volna, vagy valaki a környezetében nézte a mi adásunkat, nem tudom, de mint hogyha érzékelte volna valaki a
2: azt
3: környezetében.
2: Azt hiszem, hogy nem csak nekünk tűnt fel, hogy kapitány István nem vesz.
3: Ezt elismerem, többen emlegették, de mi talán a legelsők között voltunk, akik ezt azért emlegették. Most azért Magyar Péter maga nem ment el Szolnokra, hanem vagy ő bízta meg erre a honvédelmi miniszterét, vagy a honvédelmi miniszternek nem kellett külön mondani, hanem magától rögtön elment, és Magyar Péter nem ment oda. Ez nem egy rossz lépés egyébként kommunikációs szempontból, mert hát valljuk be, ez azért nem egy kellemes, jól eladható sztori kommunikációs szempontjából, meg politika szempontjából, mert ez mégiscsak valamiféle kudarc, vagy legalábbis incidens, tehát olyan értelemben, hogy hát normál esetben a grippenek, a vadászgripenek...
2: Béke időben nem szoktak lezuhanni.
3: Igen. Tehát ez nem jó. Ez semmiképpen nem jó. És a rossz híreknek a folyamatos közvetítését most nem a miniszterelnök végzi el. Ugye emlékezzünk arra, hogy pár héttel ezelőtt még maga a miniszterelnök arról is beszélt, hogy ja Istenem, mindjárt le kell kapcsolni teljesen Paksot. Tehát még a rossz hírt is ő hangsúlyozta. Ehhez képest viszont a rossz hír részletezését most nem Magyar Péter végezte el, hanem azt meghagyta a honvédelmi miniszternek. Ez egy kicsit olyan, amikor mondjuk az ország nehéz költségvetési helyzetben van, akkor a megszorításokat nem a miniszterelnöknek kell részletezni és bejelenteni, végezze el csak azt a pénzügyminiszter, kopjon elő jobban a nyilvánosság előtt, a népszerűségvesztés lehetőleg ne a legfőbb vezető szenvedje el. Egy kicsit annyiban hasonló a helyzet most, hogy ennek a rossz hírnek a kommunikációs tálalását alapvetően nem Magyar Péter végzi, hanem a honvédelmi miniszter, és én ebben rátok rációt, megmondom őszintén.
2: Ugye arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy azért más, nagyon más a paksi és a szolnoki helyzet vagy eset kommunikációs szempontból. Ugye Pakson egy krízis helyzet alakult ki, amit viszont az állam különböző szervei, többek között a kormány kezelt. Itt Magyar Péter aktív szereplőként léphetett fel. Na most ez a sajnálatos baleset, és tényleg mielőbbi felépülést kívánunk a súlyos sérültnek. Szóval ez a sajnálatos baleset viszont, meg általában az ilyen tragédiák, vagy katasztrófák, vagy balesetek, azok egy egyszeri alkalom, ahol nem kevésbé tud egy kormányzat aktív szereplőként fellépni, nem? Azon túl, hogy mondjuk segíti a sérültet, a családját, stb., ezt nyilván meg fogják tenni, de hogy itt nem lehetett, azért gondolom, hogy a paksi esetben Magyar Péter inkább magához ragadta a kezdeményezést, lehet, hogy egyébként, azért gondolom, hogy a paksi esetben Magyar

0: Másfelől viszont ugye itt nem tud egy aktív vagy proaktív válságkezelésbe mutatni a kormány.
1: Hát abban mindenképpen egyetértünk, hogy a Paks ügye az energiaválság kezelése lényegi elemekben különbözik a mostani szolnoki esettől, de arra azért hadd utaljak, hogy a Paks 2-nél is a rossz hír hozója az a miniszterelnök volt. Mindjárt leállítjuk a Paksot. Aztán kiderült, hogy mégse kell leállítani. Most a miniszterelnök alapvetően már pozitív kommunikációt folytat az energiaválság ügyében, mert lám-lám, holnap után szerdán már van esély arra, hogy a Paksi atomerőmű teljesen üzemeltetni tud, megint 2000 megawatton tud majd termelni a Paksi atomerőmű. Tehát a miniszterelnök itt képes pozitív sikerkommunikációt folytatni. Hát igen, ugye itt ugye bekövetkezett egy baj, egy sajnálatos baleset, amit legfeljebb utólag kezelni lehet politikailag, több szempontból is. Először is az, hogy a kormány mit tesz annak érdekében, hogy lehetőleg ne forduljon elő hasonló baleset. Itt ugye van egy megörökölt helyzet, erről azért érdemes majd pár szót ejtenünk, méghozzá arra gondolok, hogy a Gripen beszerzést nem a Tisza kormány végezte el, hanem még az első Orbán kormány döntött erről, megrontva jelentékenyen az akkori amerikai elnöki adminisztrációval a kapcsolatokat.
0: Ugye mivel egyikünk sem mai gyerek, ezért emlékszünk arra is, hogy ez a Lockheed Martin és a Gripen között volt egy versenyfutás a Magyar Honvédség vadászgépeinek a
1: szállításáért. Méghozzá 2001-ben.
0: Így van. Magában a Fideszben is egy komoly vihart váltott ki.
1: És akkor arra mondom, hogy igen, azóta sem derült ki igazából, hogy minek köszönhető, hogy váratlanul az első Orbán kormány még, nem most volt, a Gripenek mellett döntött. Voltak mindenfajta találgatások. Lényeg az, hogy ezt a helyzetet, tehát a Gripenek állapotát is, műszaki állapot, stb. Ezt a mostani kormány megörökölte. A kérdés ugye az, hogy ezzel az új kormány, ezzel a megörökölt helyzettel mit tud kezdeni. Ugye a felvételünk időpontjáig egyébként a Fidesz visszafogott reakciót mutatott. Nem nagyon merték még kritizálni ezt a helyzetet. Nem véletlenül, hiszen ők döntöttek annak idején a Gripenek beszerzéséről, sőt, ugye volt egy csiki-csuki a skandináv államok NATO tagsága körül, és akkor újabb Gripen beszerzésről, illetve pénzügyi műveletekről állapodott meg a két ország.
0: No, akkor innen folytatjuk egy rövid szünet után. Arra kérem önöket, hogy maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik az Abszolút Politika a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán Nagy Attila Tiborral. Elkezdtük a paksi válságkezelésnek az értékelését, összehasonlítva a szolnoki sajnálatos Gripen baleset válságkommunikációjának az értékelésével. Hogy látod, és megint nem fogunk belemenni a szakmai részletekbe, hogy kell-e fenékküszöbb, nem kell fenékküszöbb, jó-e, ahogyan a paksi válsághelyzetet műszakilag kezelték, mert az elég viccesek lennénk, hogyha mi ezt próbálnánk meg értékelni. Na de kommunikációsan mi a helyzet? Kommunikációsan hogy kezelte Magyar Péter és kormánya ezt a nyári energiaválságot?
2: Eleinte ez engem meg is lepett, hogy a miniszterelnök ennyire részletesen elvállalta a rossz hírhozójának a szerepét, mert egy ügyes vezető pont, hogy nem szokta ezt vállalni, ha csak nagyon nem muszáj. Tehát ezt rábízza a miniszterekre, hogy hadd kopjanak elő. Ő a legfőbb vezető, alapvetően a jó hírnek a hozója. De végül is Magyar Péter próbál szemmel láthatóan egy olyan történetet kreálni, egy olyan filmszínházat megint, hogy bár nagy volt a baj, nagyon nagy volt a kihívás, de az ő vezetésével, a kormány hatékony asszisztálásával, közreműködésével, gyors lépéseivel sikerült elkerülni a legnagyobb problémát. Nem csak, hogy nem érte a lakosságot áramkorlátozás, hanem hanem akár még jól is kijöhetünk ebből a dologból, és például Romániával ellentétben, ahol tényleg le kellett állítani teljesen az atomerőművet, mondja Magyar Péter, bezzeg Magyarországon erre nem kerül sor, és szerdától már teljesen tud termelni majd a paksi atomerőmű. Ehhez ezt a pozitív kommunikációt, az, hogy mi történetként minél jobban átéljük, mi nézők, Magyar Péter odáig elment, hogy beöltözött a paksi atomerőmű épületén belül egy külön ruhába, és egyfajta ilyen informatív, tájékoztató szerepet is vállalt, és ő átment műsorvezetői meg riporteri szerepbe. Ugye láttunk már ilyet az elmúlt években Magyar Péter előtt is, hogy egykori vagy jelenlegi...
1: Tőle is azért volt már olyan eset, amikor Magyar Péter, nem mindig sült ez jól, de volt olyan, amikor Magyar Péter kérdezett mondjuk mást.
2: Persze, én arra gondolok, hogy Magyar Péter előtt is volt igen. Már olyan, hogy egy politikus átment, vagy megpróbált átmenni kérdező újságírói szerepbe, tehát ez ugye a tipikus influencerkedés. Ami nagyon érdekes, hogy Magyar Péter miniszterelnökként sem veti meg ezt a szerepet, tehát ő kérdez a kamera keresztüzében más, tehát a paksi atomerőmű üzemeltetési igazgató helyettesét, bemegy az egyik vezérlőterembe, éppen megcsörren a telefon, és az illető felveszi a miniszterelnök jelenlétében. Azon azért elgondolkodom, hogy ezek a szakmai vezetők mennyire örülnek neki vajon, hogy ilyen politikai...
1: Keresztkérdéseket tesz fel a miniszterelnök?
2: Nem. Én arra gondolok, hogy bekerülnek ők egy politikai keretezésbe, kommunikációs folyamba, amelyben ők ácsolják a színpadot Magyar Péternek annak érdekében, hogy a miniszterelnök megmutathassa, hogy ő milyen jó miniszterelnöke a Magyarországnak. Másrészt az ő jelenlétükben Magyar Péter támadja az ellenzéki pártelnököket. Tehát nem egyszer volt olyan kiszólása Magyar Péternek, hogy ezek a kóklerek, ezt mondták, ezzel szemben ez a helyzet, aztán a nyaralásból visszatérő pártelnököket gúnyolta, vagy amikor még éppen nyaraltak, akkor azért, és közben ez jó képet kellett vágniuk a szakmai vezetőknek, akik egyébként lehet, hogy egyik vagy másik párttal szimpatizálnak, nem tudjuk, de ők nem politikusok, még csak nem is újságírók, még csak nem is politikai aktivisták.
1: Hát egy szokatlan szerepbe kerültek.
2: Nem
1: teljesen önszátukból.
2: Igen, tehát hogy hát ez jó, amit most mondasz, erre hadd repüljek rá, nem teljesen önszántukból. Vajon ténylegesen megvolt-e nekik engedve, hogy azt mondják a felvétel elkészítése előtt, hogy köszönöm szépen, de ebben a miniszterelnöki kommunikációs show műsorban én nem szeretnék részt venni, mert ez nincs benne a munkaköri leírásomban.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, jó? Mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit behoztál, és volt egy számomra nagyon izgalmas interjú az elmúlt egy hétben, ami egy nagyon jellegzetes példájáról szólt többek között ennek, amit most elmondta, hogy van egy szakember, az adott területnek valószínűleg a legjobbja, és belerángatja a politika, mindjárt mondom a konkrét példát, egy olyan szerepbe, amit láthatólag utál. És nem Magyar Péterről van szó, és nem a paksi atomerőmű vezetőiről, hanem Orbán Viktor és Kapu Tiborról. Huth Gergely volt a különutasnak, az általad már emlegetett különutasnak a vendége, és elmondta, hogy mennyire, hogy a számára szekunder szégyent okozott a tavalyi Mandiner gála, ahol Orbán Viktor azt mondta, hogy az is lehet, hogy aznap lett Tiszás Kapu Tibor, akit kapcsoltak a világűrből, azt hiszem talán még a világűrből, és Orbán Viktorra kellett, most nem mondom ki, hogy milyen interjút készítenie, egy S betűvel kezdődő szó, és a nyalás van benne, és azt mondta a Huth Gergely, hogy egyszer szégyenkezett az egész Vandénergál miatt, de szégyenkezett amiatt is, amit ezzel a konkrét interjúval történt. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a politikának, Magyar Péternek és Orbán Viktornak is annyira jó lett volna megállni, hogy egyébként a magyar nemzetet a világűrben képviselő Kapu Tibort, illetve a magyar nemzet biztonságát, hogy egy krasznahorkai regény szívet idehozzak, Pakson védelmező szakembereket belerángassák a politikai játszmáikba.
2: Van némi különbség azért a két dolog között, bár van hasonlóság is. A különbség az, hogy Kapu Tibor addigra már viszonylagos országos ismertséget szerzett. Én abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a paksi atomerőmű azon szakmai vezetői, vagy akár a vízügy szakmai vezetője, vagy helyettese feltétlenül vágyott erre a nyilvánosságra, mert valószínűleg Kapu Tiborral megbeszélték, hogy hát miután
1: nem... Lehet, hogy ő se erre a nyilvánosságra vágyott.
2: Én arra gondolok, én nem a Mandinerre gondolok, hanem azért miután nem mindegyik magyar emberrel fordul elő, hogy az űrbe elmegy.
1: Az egy dolog, hogy Orbán Viktorra beszélgetett. Az egy, szerintem egy teljesen természetes dolog.
2: De előtte is már szerepelgetett Kapu Tibor, meg hát országosan ismert lett, hogy őt választották ki erre a feladatra, és nyilván Kapu Tibor, aki tényleg egy nagyon szimpatikus, jól beszélő ember, nyilván megértették vele, hogy ez bizonyos ismertséggel, nyilvános szereplésekkel jár. De nem tudom, hogy vajon a paksi atomerőmű egyik vagy másik vezetője, vagy vezető helyettese is vágyott erre a fajta szereplésre, mert nyilván Kapu Tibor belátta azt, hogyha ő második vagy harmadik magyarként felmegy az űrbe, akkor ezzel jár bizonyos nyilvános szereplés. Ami nem volt benne valószínűleg Kapu Tibor elképzeléseiben, hogy a politika, az akkori Fidesz politika ennyire fel akarja használni az ő személyét a Fidesz választási győzelme érdekében. Tehát amire Huth Gergely utal, az többek között ez, hogy valóban, én még arról is hallottam egyébként, hogy a Fideszben gondolkodtak arról, hogy felrakják Kapu Tibort az országos listájukra. Tehát volt erről gondolkodás, csak aztán ez nem történt meg. Tehát a politika igencsak játszadozni igyekezett Kapu Tiborral. De az azért mondom, annyiban mégiscsak más volt, hogy Kapu Tibor egyre ismertebb volt országosan. Na most azok a szakmai vezetők, akik Magyar Péter hát Facebook videó folyamatában fordulnak elő, őket korábban nem ismertük. És én egy némelyikről, másikokról nekem határozottan az volt a benyomásom, hogy ők annyira nem vágynak erre a szereplésre.
1: Hogy így megismerjük őket.
2: Hogy igen, főleg úgy nem, hogy az ő jelenlétükben Magyar Péter szídja az ellenzéket. Tehát, mert onnantól kezdve, most mit tud reagálni ez szakmai vezető? Azt mondja, hogy miniszterelnök úr nem kéne, és akkor mi lesz majd az ő szakmai előmenetelével? Tehát van egy olyan probléma, főleg kétharmados kormány esetében, hogy még hogyha a szakmai apparátus vezetői vagy vezető helyettesi csúcsán van valaki, tehát nem politikus, akkor is, főleg ebben a magyarországi viszonyban, ahol a állampolgár, a polgár önállósága korlátosabb, jobban meg akarunk felelni a vezetőinknek. Szóval, hogy
1: olyan udvariasan tudsz fogalmazni, Attila.
2: Köszönöm szépen.
1: Ezt szeretem benne többek között, hogy korlátosabb.
2: Hát korlátosabb, mint nyugaton.
1: Ez abszolút
2: főleg a nyugat szebb időszakaiban, tehát úgy a 80-as, 90-es éveikig. Egy példát hadd mondjak erre, van egy dán politikai filmsorozat, amelyik egy elképzelt miniszterelnök asszonról és politikusról szól, és a miniszterelnök asszonynak a gyerekével valami szörnyű mentális dolog történik, és beviszi egy speciális ezzel foglalkozó intézetbe, de a sajtó megneszeli, és ott van. És akkor a intézet vezető beszél a miniszterelnök asszonya, hogy az intézet rendje teljesen felborult, és ő határozottan elvárja a miniszterelnök asszonytól, hogy a gyerekét vigye el máshova. Tehát ott nem az volt, hogy félek a miniszterelnök, jaj, kezemet.
1: Jaj, hogy mondjam meg.
2: Hanem azt mondja, nézze, miniszterelnök asszony, van egy ilyen probléma, szeretném, hogyha ön, sajnálom, de ez a helyzet nem tartható fenn. És tényleg
1: és
2: nem
1: együttműködésre szólítja fel a miniszterelnök asszonyt.
2: Igen, és az, nem az van, hogy a miniszterelnök asszony elkezd fenyegetni, meg majd akkor megkeserüli, meg stb. Hát elő nem fordulhat. Tehát az a film azért is tetszett nagyon, mert a dán demokráciából egy olyan látleletet adott nekünk, hogy ott a kormány első embere is, persze fontos ember, de valahol meg a mindennapi életben egy a sok közül. Na most én Magyarországon egy ilyen párbeszédet nehezen tudnék elképzelni, akár Orbán Viktorral szemben, akár Magyar Péterrel szemben. Ezt azért hozom fel, mert vajon a paksi atomerőmű szakmai vezetői, akik bekerültek ebbe a Magyar Péteri filmszínház folyamba, volt-e reális lehetőségük nemet mondani erre a szereplésre? És én attól tartok, hogy nem nagyon volt. Tehát a magyarországi politikai légkörben, és ez nem a Tiszával kezdődött, nem is Orbánnal, tehát ott, ahol a vezetők eléggé rátelepednek a társadalomra, gazdaságra, ahol a gazdaság, hát különösen az elmúlt 16 évben, hogy a gazdasági szereplők egy részének a jóléte, pozíciója erőteljesen függött attól, hogy a miniszterelnök megharagszik-e rájuk, vagy nem haragszik meg, és tartok tőle, hogy Magyar Péterrel sem nagyon lesz másként. Lásd, az október 23-i ünnepséghez tessék hozzájárulni anyagilag, tisztelt vállalatok, mert ugye aki majd nem, az majd bélyeget hordhat, ragaszhat magára, hogy ő nem eléggé együttműködő a kormánnyal. Tehát ez egy ilyen tipikus kelet-közép-európai, sőt, inkább már nyugat-balkáni, tehát amikor kevés az önálló szereplő. Na most ezzel együtt is Magyar Péter úgy jár el, hogy a szakemberek segítségével járatja le az ellenzékét, tehát az ő képüket, arcukat felhasználva, és emellett még szórakoztat is minket, hiszen megmutatja nekünk, hogy néz ki az atomerőmű belseje, aztán élcelődik a honvédelmi miniszteren, hogy lemaradt, és hogy bajban van a miniszter úr, aztán látszólag így egymást hátba veregetik, amikor kiszáll a csónakból a miniszter úr. Tehát,
1: igen, volt egy pillanat, amikor Uszinszenni Romulus és kapitány is fel egy picit elveszett.
2: Igen, hát erre gondoltam én is. Tehát, hogy szórakoztat is minket a nagy gondok közelpette a miniszterelnök. Hát ilyen nagy adagban Orbán Viktornál nem volt erre példa. Orbán Viktor is próbált időnként lazának mutatkozni, nem mindig állt neki jól. Na most Magyar Péter...
1: Hát ez a digitális benszülöttség, nem? Tehát, hogy ez abszolút egy generációs kérdés, hogy ugye nyilván új platformok is keletkeztek.
2: Hát a TikTok főleg.
1: Így van, és Magyar Péter pedig már a politikába a belépésekor ezt készségszinten.
2: Ebben ő nagyon jó, ez kétségtelen, de itt azért furán is elsülhetett volna a dolog, mert amikor mondta Magyar Péter is, még röhögött is hozzá, hogy bajban van a honvédelmi miniszter úr, lemaradt, meg megmentik a honvédelmi minisztert, és akkor kiszállt a honvédelmi miniszter, és akkor még neki is oda vetette, és akkor a honvédelmi miniszter jó képet vágott hozzá, elmosolyodott, és megveregette Magyar Péter vállán, és akkor több kommentelő írta, hogy jaj, de emberi a mi miniszterelnök, annyira aranyos, nem ilyen volt az elmúlt 16 évben, végre annyira jó, hogy ennyire tudnak magukon nevetni, tehát, hogy hogy igen.
1: Mármint, hogy nem teljesen magukon, hanem Magyar Péter a beosztottai. Tehát azért legyünk egészen pontosak. Attila, mivel a műsor vége felé járunk, és egy témát már csak itt a címben, meg a coveren is megígértünk, úgyhogy semmiképpen ne hagyjuk ki az augusztus 20-i ünnepségeket. Beszéljünk és beszéltünk, hogy az összes részéről a látványnak, hogy tűzijáték, drónsó, miben különbözött az elmúlt évektől, miben hasonlított, stb. Én egy szempontot hoznék be, amiről én mindenképpen szeretnék beszélni, ez pedig a délelőtti Magyar Péter beszéd a Kossuth téren. Én nekem ismerős volt ez a beszéd, és ismerős húrokat szólaltatott meg bennem, mert hogy nem vagyunk vagy gyerekek, ezt már megbeszéltük, és én ugye a millennium környéki Orbán Viktorra emlékeztetett engem ez a beszéd, aztán ha téged nem, akkor nyugodtan vitatkozzunk. A 2000-es, 2001-es Orbán Viktorra emlékeztetett, és úgy is mondhatnám, hogy egy ilyen korszerűsített, tehát az AI-korabelire átültetett, tehát az AI-korra átültetett 2000-es Orbán beszédet hallottunk Magyar Pétertől. Hogy látod ezt?
2: Nem utasítom el ezt a megközelítést, bár az is igaz, hogy tisztavatáson nem könnyű újat mondani, hiszen az az ilyen beszédeknek a kötelező...
1: Kötött fogás.
2: Igen, tehát hogy tessék védeni a hazát, vigyázi a hazára, a beosztottakra, az alárendeltekre, a hazaviságnak a megcsillogtatása. Egyébként ez a beszéd nem volt rossz beszéd, én azt gondolom, tehát nem is volt túl hosszú, ami Magyar Péternél azért elismerésre méltó, tehát ő...
1: Figyelemre méltó önkorlátozás volt, tehát tanúbizonyságot a miniszterelnök úr.
2: Igen, de ez a beszéd...
1: Szerintem sem volt rossz beszéd.
2: Nem, és ráadásul...
1: Amikor azt mondom, hogy a 2000-es évek elejének Orbán beszédeire emlékeztetett, azok is jó beszédek voltak, meg ez is jó beszéd volt.
2: Persze, egyébként is... De Magyar Péter többször beszélt arról, hogy ő polgári Magyarországot szeretne, és az első Fidesz kormány volt az, amelyik igazából
1: megpróbálta. Ezt képviselte.
2: Ha abból indulunk mondjuk ki, hogy a polgári Magyarország igazából pont hogy azt jelentené, hogy minél több szellemileg és anyagilag önálló polgár és vállalat legyen, már az első Orbán kormány is időnként megbukott ezen a vizsgán. Hát a második, harmadik, negyedik meg pláne. Tehát az, hogy a vállalatok azt szerint csoportosítják, jutalmazzák, hogy támogatják az adott kormánypártot, vagy nem. Orbán Viktor, vagy a adott miniszterelnök haveri körébe tartoznak, vagy sem. Hát ez biztos, hogy nem az 1996-os polgári Magyarország eszmeiségével fér össze, amit az akkori vitairatban leírtak. Egy nagyon színvonalas vitairat egyébként. Igen, tehát valóban nyilván Magyar Péter lehet, hogy a szíve mélyén az első Orbán kormány tartja az elmúlt 36 év legjobb kormányának, lehet, hogy ez köszönt vissza. Azt kell, hogy mondjam egyébként, ha ez így volna, az nem állna nagyon messze a valóságtól. Hát én azt gondolom, hogy biztos, hogy az elmúlt 36 évben az egyik legjobban teljesítő kormány az az első Orbán kormány volt. Ennek ellenére nem tudtak választást nyerni 2002-ben.
1: Nézzük a látványvilágot. Nekem a... Meg magát az állami ünnepet, most a Magyar Péter beszélen túl. Nekem a három nemzeti ünnepünk közül, egyébként ez a kedvencem, nem mint hogyha ezt bárkit kell, hogy befolyásoljon, egyszerűen azért, mert ez egy... Az államalapítás aktusa az egy győztes, és hát ezer évig most már egészen biztosan fennmaradó következményekkel jár, pozitív következményekkel járó aktus. Szerintem nagyon jó dolog, hogy nagyon-nagyon tiszteletre méltó és szép ünnep március 15-e és október 23-a, de nagyon jónak tartom, hogy ebből a három ünnepből a rendszerváltó parlament Antal József kezdeményezésére még ezt kiemelte. Mert azt hiszem a legtartósabb művet mégiscsak Szent István tudta létrehozni. Ebből a három ünnepből. Mennyire kiemelt a Magyar Péternek, illetve a Tiszának a gondolkodásában ez az ünnep?
2: Szerintem ez még nem dőlt el teljesen, de az első ilyen ünneplési lehetőségüket szemlélve lehet, hogy kiemelt lesz. Ne felejtsük el, a Tisza-szigetek országos találkozóját is augusztus 20-ára tették, és ott Magyar Péter mondott egy fontos beszédet, illetve hát az az életérzés, a tiszás életérzés, a fiatalabb szavazóknak való kedvezés, tehát egy ilyen technóbuli is volt aztán a végére. Színesebb ünnep, tehát amelybe belefért a Szentjobb körmenet, és belefért a bulizás is ugyanazon a napon belül. Nekem ezzel különösebb bajom nincsen. Az biztos, hogy talán politikailag most ez az augusztus 20-a fontosabb volt az átlagnál. Tehát ugye
1: azért, mert ez volt az első?
2: Nem, hanem arra gondolok, hogy például Lázár János is pont augusztus 20-án jelentette be, hogy visszavonul a Fidesz szakcióból, és akkor visszatérünk a beszélgetésünk elejére. De arra gondolok, hogy most több pártpolitikai tartalom volt ezen az augusztus 20-án, mint általában eddig. Eddig ugye a pártok, politikusok alapvetően október 23-át és március 15-ét használták fel a nagyobb tömeggyűlésekre, a politikai üzenetük nagy tömeg előtt való elmondására, és itt már most látok valami más, tehát itt jobban megjelent most a politika augusztus 20-án, mint korábban, úgyhogy lehetséges, de nyilván nem látom a jövőt, de tudom képzelni azt, hogy Magyar Péter augusztus 20-ából is hát komolyabb politikai tartalmat fog majd a következő években is előállítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, Attila, és nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet. Ez volt az Abszolút Politika a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Búcsúzol arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Mi pedig várjuk önöket szeretettel a jövő héten is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni. Ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávot ma várhatóan 18 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az Üldözött Keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt. Ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártaszosan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom, az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, azt, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a Caritasnak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk, magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitokszavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkanunk, az arra járó rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre, bibliai földön, a ninivei fensíkon, 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb, önök számára a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekeink, hogy érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Talán a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményüket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogy élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak az egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help programnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati, életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Futóverseny miatt ma 18 órától vasárnap hajnali 1 óráig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra kell készülni 20 órától vasárnap 1 óráig a Halász utca, Bemrakpart, Égverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon is. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Ma éjfélig a Budafoki útat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre kórház sürgősségén, írja a 24.hu. A portál július végén jutott be az osztályra, ahol jelenleg 4 szakorvos dolgozik teljes állásban. Ez a 24.hu-nak nyilatkozó két orvos szerint kevesebb, mint amennyivel minden műszakot szakorvosi szinten le tudnak fedni. Ezért vannak olyanok, akik saját munkájuk mellett pluszban vállalnak műszakvezetést. A Szent Imre kórház legkritikusabb osztálya a belgyógyászat, ahol nagyon kevés a szakdolgozó, ezért jelenleg is ágyakat kell szüneteltetni. A portálnak július végén nyilatkozó két orvos egyébként már nem dolgozik az intézményben.
3: Szakdolgozó, csak a kezdő kedvéért mondom, az mindenki, aki nem orvos és az egészségügyben dolgozik, tehát az ápoló, a műtős, a gyógytornász, mindenki szakdolgozó rajtuk kívül. És szerintem nagyon keveset beszéltünk az elmúlt években, amikor az orvos hiányról beszéltünk, arról, hogy valójában az egészségügy nem csak ő belőlük áll, ez nem egy osztályharc itt, de látványossá vált mostanra például az ápoló és különösen a szakápoló hiány. Ez az 5,5 óra, amiről a 24.hu újságírói írnak, ez ugye a teljes ellátási átlagidő, ez elvileg nem annyira rossz érték, de mégiscsak elég brutálisnak hangzik. Mire számítsunk szerintetek, mennyi idő az, amíg ezek a mutatók javulni tudnak?
4: Hát az egészségügy az a rendszer, amelyik a legtöbb pénzt emészti föl, a legközvetlenebbül hat a személyes életünkre, és hát a legkevésbé szeretünk rá áldozni. Sőt, ha már itt beszélgettünk ma arról, hogy mennyire lehet edukálni az embereket, nem milyen becsípődések vannak évtizedesek, vagy akár évszázadosok, az egészségügy az pont az a terület, ahol nagyon nehéz megmozdulni. Emlékezzünk vissza a 300 forintos vizitdíjra, amivel egyszerűen lehetetlenség volt. Hát ugye az egy nagyon komoly politikai tőkét.
3: Ez egy vízválasztó volt. Én ezt nem a 300 forintnak tulajdonítom, de hanem annak, hogy ez egy szimbolikus.
4: Én nem tudom, hogy ezt minek tulajdonítom. Én azt gondolom arról, hogy az egy nagyon kicsi hozzájárulás lett volna, hogy ez most a Gyurcsányék jól kommunikálták, vagy nem, hogy a Fidesz ügyesen használta ki politikailag, vagy nem. Ez egy másik dolog. Önmagában az a szemlélet, hogy 300 forintot sem akarunk ráfordítani, és lehet, hogy csak egy kicsikével kéne többet áldoznunk az egészségügyre. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy az elmúlt 16 évben lélegeztetőgépeken keresztül, meg mindenféle vérplazma bizniszeket. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan működött volna, elfantáziáltunk róla, hogyha a Fidesz kezelni ezt a válságot. Annyiban nem értek teljesen egyet, hogy ezt csinálta volna, amit te elmondtál, annyi különbség, hogy megnézte volna, hogy hogyan lehet valakivel még kiszúrni. Tehát valószínűleg az fővárosi önkormányzattól még plusz elvett volna valami kis pénzt azért, hogy Paksa vigyen le két hűtőteherautót, meg nem tudom, még bevezette volna az ingyenes parkolást ugye a fővárosban, ilyeneket. Tehát hogy azért ez nagyon-nagyon jellemző volt rájuk, hogy mindenen ugye a KK-n is csomót akartak keresni, tehát hogy mindig
3: jól
4: akartak.
3: Azon is kerestek egy jó nagy csomót.
4: Tehát hogy az a baj, igen, hogy az a baj, hogy ez egyfelől szét lett rabolva az egészségügy, másfelől pedig ez volt ebben nyilván egy tudatosság, hogy átirányítsák a betegeket ugye a magánellátásba, ami megint egy újabb biznisz valakiknek valahol. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fájó, még az oktatásnál, ez nekem egy veszőparipám, hogy az oktatással mit művelt ez a kormány, de majd nem lesz időnk, ami szintén legalább olyan tróger dolog volt, mint ez. De ez ugye ezt közvetlenül megéljük egy vírussal, megéljük egy balesettel, megéljük egy szüléssel, meg bármivel, hogy bekerül az ember egy egészségügyi intézménybe, és ott azt, hát ugye van egy kedves kollégám, aki azt szoktam mondani, hogy csak bíróságra és kórházban ne kerüljön az ember, mert ott nem tudja, mi fog vele történni, és hát körülbelül sajnos itt tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog ott velünk történni.
5: Szóval kell egy nagyon erős ilyen lelki valami, át kell gondolnunk azt, hogy bármikor bekerülhetünk a kórházba. Lássuk be, megy az idő, ti még nem a fiatalok vagytok, de tényleg arról van szó, hogy ez valami módon be kell építenünk a lelkünkbe, hogy előbb-utóbb valami történik. Ezt nem lehet megúszni. Most például, hogy egy kis hülye példát mondjak, én járok futballozni, és az utóbbi fél évben már úgy csinálom, hogy beteszem az autóba a komputeremet, és 3 könyvet, amit éppen
4: meg egy pizsomát
5: dolgozom. Hogy?
4: Meg egy pizsomát.
6: Meg WC-papír.
5: Azt nem. Ennyire nem. És ezek benne vannak a fülre lefele az autómban, hogyha bármi történik, akkor, mert egy-két barátomnak már ment szét a lába, és mesélte, hogy ott kellett várni ezt 5,5 órát. Nyilván nem pont annyit, De hogyha sokat kell várni, akkor ne őrülj meg. Készülj fel előre, a mindig a legrosszabbra kell felkészülni, ez szerintem alap. A legrosszabbra felkészülni, és kicsit jobb történik, akkor már jobb az élet.
4: A feleségem ezt úgy oldotta meg egy alkalom, azt mondta, hogy nevetve ezt a Lukas alsogatját, mert a baleseted lesz, nem akarok égni a mentőselet, hogy hogy nézel ki. Úgyhogy ezt így, engem így trenírozott arra, hogy hogyan kell készülni.
3: Együtt éreznem balesetre.
6: Egyébként ez az 5 óra nem is olyan rossz. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor én sürgősségűre kerültem, ez olyan 2-3 alkalom volt, én 10 óra alatt nem úsztam meg soha.
3: Jó, ez az átlagidő, tehát ebben benne van az is, amikor nagyon kevesen órás, várnak, és
6: nem, és nem kislábújtöréssel, tehát, hogy azért ezek legendásan. Mondjuk időzíteni is kell, én mondjuk ezt általában éjszakára időzítettem, és ott csináltam végig az éjszakát, de...
3: Tehát ha valaki ki akar esni egy ablakon, akkor az legyen kedves, ne csúcsuk.
6: Igen, reggel, tehát hogy valahogy úgy, ahogy ne ebédidőben, és ez egyébként ez egy nagyon jellemző része a magyar egészségügynek, hogy minden a szerencsétől függ. Uh-huh. Tehát, hogy jó helyen vagy-e épp akkor, jó helyre visznek-e be, a megfelelő orvos áll oda. A nyugati egészségügyi rendszerek lényege az, hogy ezt a fajta különbséget, ezt a fajta esetlegességet, ezt nivelálja, ezt kiegyenesítse, hogy mindig, mindenhol lehetőleg ugyanazt az ellátást kaphast.
4: De ilyen az oktatás is. Bocsánat, ilyen az oktatás is nyugaton.
6: Igen.
3: Ha jól működik.
6: Tehát ez a két rendszer, és jó, hogy mondod egyébként, mert ez a két...
3: Nyugatja, válogatja azért.
6: Hát ez a két rendszer volt az.
5: Angliából hallottam horror történeteket. Tehát...
6: De jó, de pozitív történeteket is hallottam Angliából, amikor mondjuk magyar ott dolgozó, ott tartózkodókkal nagyon jó ellátást kaptak állami egészségügyben. Tehát, hogy ez persze semmelyik egészségügy nincs teljesen 100%-os állapotban, mert valóban, és egyébként ez a rákfené ennek, hogy Orbán Viktor is arra a következtetésre jutott a nyugati rendszereket elnézve, ahol jóval több pénzt tudtak akár arányosan, akár nominálisan fordítani erre a rendszerre, hogy azok se tökéletesek, azokkal se elégedettek, akkor meg minden? Tehát az a baj, hogy nem volt ezen a két területen oktatás, egészségügy, valódi reformszándék. És azért, mert legalább 7-8 okot föl tudunk sorolni, most 2-t akkor említenék, egyrészt volt egy olyan tapasztalata Orbán Viktornak, és ezt ellenzékben nézte végig, hogy aki ezt az ügyet felvállalja, oktatásreformja, egészségügyi reformja, annak annyi, ugye ezt az SZDSZ vállalta föl ezt a két területet annak idején, nagyon rosszul csinálták nyilván, de ezzel együtt is elsüllyedt a párt. Úgyhogy ezt megtanulta, ezt beégett a retinájába, hogy ezt nem szabad. A másik pedig az, hogy volt egy személyes benyomása arról, hogy ezek megjavíthatatlanok, tehát egy pénznyelő mind a kettő, akkor nem kell ezzel foglalkozni, és az, amiért egy helyre került ez a két terület, az volt, hogy egyetlen elvárása volt Orbán Viktornak a Pintér felé, hogy zavartalanul működtesse ezt a két rendszert, tehát ne legyen nagy összeomlás, ketyegjen el. Na most viszont ennél a két rendszernél tipikusan az van, hogyha nem fordítasz rá, ha nem újítod meg folyamatosan, ha nem teszel bele rendes kutatási pénzt,
3: akkor összeomlik.
6: Akkor mindenképpen romlik, és folyamatosan romlik a
3: minőség. Remélem, te nem fogsz összeomlani, amiért a szabadba vágunk, de muszáj beszéljünk egy kicsit Hut Gergelyről. Hut Gergely nélkül nem péntek a péntek. Nézzük is meg, hogy mi történt. Ugyanis Orbán Balázsról fogalmazott meg tőle igen szokatlanul kemény kritikát, mert hogy nem Hut Gergelytől szokatlan a kritika keménysége, hanem inkább az Orbán Balázs iránti iránya. Méghozzá egy Facebook posztban reagált, azt írja, hogy a napnál is világosabb, hogy a vétkeseket az utolsó 4 évben a felszínre sodródott aktorokban kell keresni. A magyarok számára idegen és taszító, kivagyi új elit köreiben, melynek vezéralakja éppen Orbán Balázs volt. Neki gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon, és itt akkor még hosszan ír arról, hogy valójában lipsi pénzszórás zajlott az MCC-ben, és ehhez hasonlók. Számítottatok ilyen stílusú kritikára? Pont így a kemény magon belül?
5: MCC, mint lipsi, nem tudom, mi szó,
3: tehát a Edem Túsz könyvet fordítottak. Hát lehet, hogy az a baj, hogy időnként megfordult ott valami érdemi tartalom.
5: Oké. Én tulajdonképpen így viszonylag így jobban is voltam vele, meg voltunk együtt különböző helyeken, például volt egy kocsmájuk, ahova meghívott, és ott jót lehetett sörözni, és közben a döbrentei kornéllal beszélgettem, de egy ilyen aranyos gyerek a gyárilag, de ő most úgy döntött, hogy bevadul. Most ő a vad.
3: Te Hudgergőről?
5: A Hudgergőről beszélnek, igen.
3: Azért a Hudgergő tudott nagyon komolyakat mondani már 10 évvel ezelőtt is, sőt, több mint 10 évvel ezelőtt. Tehát szerintem ezt a fajta odaszólogatást nem most kezdte, okay, hogy a párton szóval belül az meglepő.
5: Amit erről a szerencsétlen Orbán Balázsról mond, az nyilván igaz, csak éppen szerintem mindenkinek a saját portája előtt kellene seppelni, például a Hudgergeinek is saját portája előtt kellene seppelni, és még másokat így kritizálni, addig magába is szállatna. Tehát ugye az Orbánnak most volt, Tusnádfürdőn volt ez a kőkemény ilyen, hogy itt semmi sem stimmel, mármint a mostani kormányzatban is visszajövő novemberben, vagy mikor, és semmit sem fogunk elfogadni, minden.
3: Októberben tehát, újra kezdjük.
5: Igen, tehát tulajdonképpen az van, hogy úgymond kiásta az Orbán csatabárd, és mikor jó kiásta, akkor el is tűnt.
6: Elvitte.
5: És ráhagyta ezekre a hát ilyen harmadvonalbeli beszélő fej vagy, és akkor így elkezdték ezek most így nyomni a palávert. Tehát ez egyszerűen szánalmas. Tehát nem is tudom, hogy mit mondjak erre.
4: Szerintem az egész biztos, hogy azért, ha már idehoztad Orbán Viktort, szóval azért egy normális fideszes szavazó, vagy normális fideszes pártagnak az a megfejtés, hogy most nincs itt az ideje annak, hogy szembenézzünk a kudarc okaival, mert most éppen háború van, és háborúban nincs vasárnap. Szóval azért azt gondolom, hogy az nem elég. Tehát az, értem, hogy van, akinek ez tetszik, de nagyon sokaknak nem elég, és azokhoz is valakiknek kell beszélni. Nem azt állítom, hogy Huth Gergely azért mondta ezeket, mert Orbán Viktor szeretné, hogyha bizonyos szelepeken elmennének ezek a mondatok is, hanem azért mondja, mert van egy kifejezett igény a fideszesek között, hogy valaki mondja már meg, és ezek nagyon szükség, ezek egymás között erről beszélnek. Tehát az, amikor már nem tudom, melyikőjük mondta, szintén ilyen, ahogy te fogalmaztál, beszélő fej, hogy az urizálás, meg a lukcizás, meg ezt ugye például a Lázár János is mondta, vagy például a Mészáros Lőrinc jelenség, és még sok más dolog, most éppenséggel Orbán Balázs, de hát legyünk őszintén, tehát ő tényleg kifejezetten irítaná, már csak a német, ugye úgy hívják, német Balázsnak hívják, aki most, hogy hívják, aki most országgyűlési képviselő, ugye?
5: Van ilyen.
4: Mert csak ő az irritálóbb nála, és ő az, aki egyfolytában félrebeszél. Nyilván ők is érzik, és addig, amíg állandóan mindig mindent megnyertek, mert Orbán Viktor egy szemébe hozta a Rogáni médiával, a beleöntött pénzzel, az össze-vissza hazudozással, a választási törvény átírásával, a határon túli szavazatokkal, stb. A médiával tudta hozni a választásokat, akkor eddig ezek a hülyék elfértek. Tehát nem volt probléma, nem zavartak bele. Akkor is érezték a fideszes szavazók, hogy ez ciki, vagy ahogy ő fogalmazott, szekunder szégyen, amikor ül a kanapé, mert valószínűleg nem csak érőhögök rajta, nekem a mi oldalunkon van egy-kettő, most hagyjuk, hogy ki az, aki, ha megszól, a szekunder szégyen érzetem van. És egyszerűen ezekről ők beszéltek eddig is, és most pedig ő elmondta hangosan.
3: Zoli, úgy tűnik, hogy a Jog és Igazságoság párt, tehát az ugye a Fidesznek a lengyel testvérpártja nagyon hasonló módszerekkel operált, most épp szétszakad egy nagy veszteség után, amikor nem sikerült a remélt nagy comeback. Számítunk ilyenre a Fidesztől, és hogyha most így marják egymást, vagy ez pont hogy segít?
7: Bármi megtörténhet, simán benne van a pakliban, és alapvetően e megnyilvánulás kapcsán is azt tudom mondani, hogy egy valóságtagadásban vannak. Tehát, hogy itt nincs egy csomó minden elszámolva, alapvetően. Tehát nincs megmagyarázva a saját szavazótábornak, sőt a tagságnak is egy sor kérdés, hogy miért így történtek a dolgok. Hogy alapvetően, hogyha itt volt egy NER elit fölhízlalva, akkor az most hova tűnt? Akkor az egy folyamatos hazugság volt, ami számos kompromisszumhoz vezetett el, a választóknál is, és a tagságnál is, hogy oké, hát itt nem, itt mennek a pénzek, de hát egy felhalmozás van, és most majd jól fog jönni, mert ez a hatalom megtartása, vagy a későbbi visszajövetelre van, és látjuk, hogy nem arra van, és ez a frusztrációt látjuk. Tehát nincs szembenézés, és nincs bizonyos dolgok megmagyarázása a saját tagságnak és szavazótábornak, és úgy látom egyébként, hogy a média terén sincsen szembenézés. Tehát, hogy esetleg valamit
6: és ezt pendítetted meg te is. Esetleg valamit rosszul csinálhattunk? Így, tehát, hogy ez nincs, ez a kérdés föltéve. Tehát itt van 16 év, oké, hogy abban volt egy csomó kétharmad, de most mégis egy olyan elutasítottság jött velük szembe, ami még soha, egy olyan eljelentelenedés felé tartanak, amit még sose láttak. Kellene szembenézés, kellene magyarázat például arra, hogy miért mondtuk, hogy meg fogjuk nyerni, ha nem nyertük meg. Miért mondtuk azt, hogy mi állunk nyerésre?
5: De még a választást már lezárták az urnákat, ugye? És még mindig.
6: De akkor azt láttad, hogy egy bizonyos szint alatt mindenki azt gondolta, hogy ez meg lesz nyerve. Mert ez lett mondva neki.
5: Ez lett mondva.
6: És ez egy olyan szintű...
5: Gajdics szintű emberek, de bevették, beszopták.
6: De ez egy olyan szintű erkölcsi hiátus, vagy kihívás, vagy nem tudom, méreg, amit hogyha nem kezelnek, akkor nem lehet elmagyarázni egy választókerületi vezetőnek, akinek ilyen számokat adtak, hogy ő győzelmi stratégiával ment neki, miközben válságkezelés vagy kármentésre kellett volna alapoznia a saját kampányát. Ezek után, és ez az elitje gyakorlatilag ennek a pártnak, ha ők ilyen szinten átlettek verve. A szavazótábornak az lett mondva, hogy itt 90 meg 70 választókerületbe lesz húzva, és ez nincs megmagyarázva, hogy ez miért történt, vagy ezt hogy gondoltuk. Tehát ez, és ugyanebben a meghasonlásban van a média elitjük, és mindeközben, mivel nem kapják meg erre a választ, saját maguknak se teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy jól csináltuk?

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: 567 millió dollárra büntette a Facebook és az Instagram anyacégét egy amerikai bíró gyermekek veszélyeztetése miatt. Az ítélet szerint a Meta algoritmusa a gyerekek pszichológiai károsodására és szexuális kizsákmányolására teremtett lehetőséget. Ez eddig a legmagasabb bírság a Meta ellen, de nem ez az egyetlen. Ugyanis idén áprilisban az Európai Unió 200 millió eurós bírságot szabott ki rájuk. Az unió szerint ugyanis a cég tisztességtelenül járt el abban, ahogyan fizetésre kötelezte a felhasználókat a reklámmentes verzióért.
2: Ez most már a sokadik büntetés, ahogyan hallhatjuk, az Európai Unió is kötelezi, minden próbálja, igyekszik szabályozni a Metát. Az Egyesült Államok ebben sokkal megengedőbb szokott lenni, a törvényi szabályozás és a politikai hozzáállás is sokkal, hogy mondjam, óvatosabb ilyen tekintetben, de most majdnem 1 milliárd dollár kártérítést kell fizetni, és ez csak egy tagállamban történik, indulnak a további perek. Volt már személyes kártérítési per, közben Franciaország, Ausztrália, Norvégia, nagyon sok helyen igyekeznek egyre szigorúbban szabályozni, elsősorban mondjuk a gyerekeknek a közösségi média használatát, illetve ezeknek a szolgáltatóknak a munkáját. Mit ér el a törvényi szabályozás, mekkora beavatkozási lehetőségre számítsunk?
3: Szerintem a törvényi szabályozása nincsen gond. Hát most se az volt, hogy a bírónak kellett alkotni egy jogszabályt, aminek alapján meg tudta hozni az ítéletét, hanem megvoltak azok a jogszabályok, aminek alapján ezt a döntést meg tudta hozni. Ugye azt mondtad, hogy az Egyesült Államok megengedő a Metával. Azért én azt hozzátenném két dolgot. Az egyik az, hogy az a jogrendszer, ugye ez a szemmel a kontinentális, hogy az angol szász jogrendszer az egyébként is a főleg az amerikaiaknál a kártérítést egészen máshogy tekinti, mint nálunk. Tehát ott vannak ilyen jellegű kártérítési kötelezések, ami azért tényleg jelentős. A másik pedig az, hogy azért ma van egy olyan elnöke az Egyesült Államoknak, aki nem a barátja ezeknek a szolgáltatóknak, hiszen saját magának hozott
2: létre. Álljon meg a menet, Mark Zuckerberg ott ült a beiktatáskor, befizeti magát a boxmeccsekre, a
3: nyilván
2: ebédekre,
3: a nyelvcsukra. Gondolom, hogy ez egyfajta védelmet.
2: Ezek a big tech cégek ott ülnek a
3: Trump mellett. Vagy eredményezne, de hát nem véletlenül csinált saját magának platformot az elnök, tehát és jelenleg én nem látok bele ennek a technológiai részébe, nem tudom, hogy például, amit az Európai Unió is ugye kifogásolt, hogy itt a fizetős tartalmak kontra ingyenes tartalmaknál milyen terelések vannak, de élek a gyanúperrel, hogy a Trump által üzemeltetett platform sem alkalmaz más eszközöket, de jelenleg nem ellene van ilyen eljárás. Itt azért azt muszáj ide tennem, és nem akarom ezt nagyon elhúzni, hogy akár ha csak egy bármilyen technológiai céget nézünk, bárkivel szemben lehetne a tisztességtelen piaci magatartása miatt bármilyen eljárást kezdeményezni, amikor egy mobiltelefongyártó cég egyszerűen a frissítéseit úgy találja ki, hogy már az régi telefonodra nem tud letölteni.
2: Hát illetve arra van optimalizálva, itt hogy az EU azt kifogásolja, hogy arra van optimalizálva maga az alkalmazás, maga a termék, hogy ne tud letenni.
3: Igen.
2: És ez mindannyiukra nézve káros, de mondjuk a gyerekekre
3: erre akartam kiukadni a végén, és akkor átadom a szót a többieknek, csak hogy annyira az egész létezésünket átszövi ez, a telefontól, a számítógépen, most nem akarok minden rángatni Orbán Viktort, mert most erről kivételesen nem ültet, de például, amikor a gyerekek azt látták a videón, hogy aput elviszik Ukrajnába lelőni, az pontosan ugyanilyen szenny termék volt, és ugyanilyen eszközökön, ugyanilyen platformokon használta a politika azokat, amiket egyébként ott a nem tudom, milyen kacsameséket nézte előtte meg. Szóval, hogy ezeket ezeket sajnos értem, hogy most a Meta kapott egy ilyen, és azt gondolom, hogy meg is érdemelt, a félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy, ez nagyon sok tekóriásra igaz lenne, nem feltétlenül csak az ilyen tartalomszolgáltatókra, hanem magukra a cégekre, akik elkészítik ezeket az eszközöket, amikkel élünk, és egyébként nagyon komoly önmérséklet kéne úgy általában is a politikának, mi egyszerű odaadni a gyereknek a kütyüt, és nem kell, addig se engem cseszeget, addig én tudom nyomkodni a saját kütyümet, mint hogy foglalkozzak vele. Szóval sajnos ez, ha már edukációról ilyen keretes szerkezete lett ennek a műsornak, ezzel kezdtük, hogy ebben is érdemes lenne edukálni magunkat, mert az, hogy őt megbüntetjük, mert megtalálja a megoldást arra, hogy kicsit ügyesebben csapjon be minket. Ugye régi legenda volt a 80-as években, hogy Amerikában úgy adták le nem tudom milyen western filmet, hogy minden 25. képkocka egy Coca-Cola bevágás volt, amit ugye az ember nem látott, vagy hát pontosabban nem tud, fogta föl, csak arra emlékezett, hogy már nagyon innen egy pohár Coca-Cola. Tehát ez elnézést a termék megjelenítésért, tehát hogy mindig éltek ilyen dolgokkal, és sajnos fognak is élni, az önmérséklet az fontos lenne.
2: Ez mint utóbb kiderült, egy városi legenda, de a tudatalatti reklám intézményétől még létezik, de azért csak keverjük ide Orbán Viktort, mert ő nélküle csak nem lehet egy péntek estét befejezni. Ugyanis szintén Európai Uniós direktíva alapján idén már nem volt szabad fizetett politikai reklámot feladni ezeken a közösségi platformokon, és ezért sokak szerint ez jelentősen visszavetette a Fidesz kampányképességét. Például hirtelen láttuk, hogy mennyien nézik meg önként a digitális polgári körök eseményeit, és hát az nagyon máshogy nézett ki, mint amíg lehetett vásárolni nézettséget.
4: Igen, ezt én is fontosnak tartom olyannyira, hogy mikor még ezt be se vezették, már jeleztem, hogy ez teljesen meg fog változtatni a kampány dinamikáját, és így is lett. Ez hihetetlen érvágást jelentett egyébként, és bizonyos mértékig adófizetői forintok megspórolását, mert csak abban az utolsó hónapban...
2: Milliárdokét.
4: Igen. Mit mondtam?
2: Nem, azt mondtad, hogy a léptéket tegyük
4: mellé. Igen. Tehát csak abban a hónapban csak Facebookra a Fidesz és a körülötte lévő média 130 milliót költött. Csak Facebookra. Ez utolsó hónapban.
5: És tehát ilyen beszélő fejekre is milyen sokat költött?
4: Persze, ezekre ment el.
5: Konkrét emberek.
4: Hihetetlen mennyiségű pénzköltés volt, az eléréseket így generálták, így építették fel a nézettséget. Tehát az, hogy ez megváltozott, ez hihetetlen sokat változtatott a kampánynak a dinamikáján, mert ráadásul maguk a DPK gyűlések is ennek örvén jöttek létre, hogy ezt a problémát kezelve, ezt ők is látták, hogy itt ez egy hihetetlen veszteség.
2: Igen, a természetes érdeklődés az messze alul maradt.
4: Igen. Tehát azt rögtön láttuk, hogy bezuhantak a nézettségek. Tehát ez ilyen szempontból nagyon fontos volt. De ami, hogyha mondjuk kicsit elvonatkoztatunk ettől, és általában szemléljük, mert abban egyébként Orbán Viktornak részben igaza volt, hogy a politizálás és a politikai diskurzus egy része fölköltözött ezekre a platformokra, még hogyha ők nem is mindig jól mérték be, hogy melyek a fontosabbak, csak jelzem, hogy persze vannak negatív hatásai ezeknek a platformoknak, és valóban van egy addiktív éle. De például a közéletbe való bevonódása a 25 alattiaknak az egyértelműen a TikToknak köszönhető. Tehát ott érte el Magyar Péter a saját ilyen értelemben legerősebb bázisát, és egyáltalán nem kellett mást használnia, mint ezt, és a gyerekek 90%-a, vagy fiatalok 90%-a erről a platformról ismerte először meg őt, és aztán nézte meg az ellenfeleket is, és állított össze fejben egy diskurzust, amiből ő levonta azt a következtetést, hogy melyiket válaszol. És általában véve azt mondom, csak itt a szabályozásra kitérve még, hogy igenis fontos, hogy odafigyeljünk ezekre, mert ha valóban igaz az, hogy a politikai diskurzus az ezen a terepen zajlik, akkor viszont a szabályozónak sokkal-sokkal jobban oda kell figyelni erre, kutatásokat kell áreszteni, és megnézni a hatásait, megnézni és csekkolni és tesztelni, hogy milyen szabályozók működnek.
2: Illetve hát tegyük hozzá, hogy az, ami mondjuk a politikai bevonódásban nagy szerepet játszik, vagy fontos ügyeknek felhajtó erőt generál, az, amit a felhasználók, emberek beleöntenek ebbe a platformba, ami miatt most büntetnek, az, ahogyan a platform visszaél ezekkel az emberekkel. Bandi, légy szíves, jósold meg nekem, hogy le lehet-e választani a médiumot az üzenetről?
6: Nem lehet ezeket, szerintem egyszerűen nem tud megállítani ezeket a folyamatokat, tehát géprombolás kora az lejárt, egész egyszerűen. Én most magamról beszélek, aki könyvet szeret olvasni, de állt is sokat nézem a telefonomat, meg a kompjúteren, az interneten.
2: A diófa alatt.
6: Rengeteget nézem, tehát nem is értek magammal ebben egyet. Szóval
7: diófában már be van vezetve a kettő hú.
6: Igen. Az a helyzet, hogy ezzel szembe kell néznünk, hogy ez hogy lehet szabályozni, hogy nem, ez nem értek. Mindenesetre pipa vagyok, mert az írói oldalamat viszont elvette a Meta vagy a Facebook.
8: Átvilágítják a Nemzeti Színház eddigi működését, jelentette be Tarz Zoltán miniszter. Vigyenszky Attila úgy érzi, nem fogja kitölteni a 2028 nyaráig tartó mandátumát. Elutasította a Fidesz-KDNP kekvás indítványát az Alkotmánybíróság. Állásmagyuk szerint nem eljárási, hanem tartalmi kifogásról volt szó. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is visszautasította Magyar Péter meghívását. A miniszterelnök Pasra invitálta a parlamenti pártok vezetőit. Orbán Anita szerint politikus feleség és boldog-boldogtalan használhatta a reptéri kormányvárót, miközben a diplomáciai kar el volt hanyagolva. Mai vendégeink Unodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Bot Péter Ákos, közgazdász, az MNB volt elnöke. Szalma Botond, az MMN alelnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Újabb kiváló péntekesti társaság gyűlt itt össze a stúdióban. Üdvözöllek titeket, sziasztok, és üdvözlöm a nézőket is. Hát Vigyenszky Attila tegnap este itt volt az Egyenes Beszédben, Szőlősi Györgyivel beszélgetett, azt mondta, hogy csak azt szeretné tudni, hogy miért akarja őt meneszteni Tarz Zoltán, a kultúráért felelős miniszter, mert hogy ő úgy értesült, hogy máma ő menesztve leszen, de nem lett végül is menesztve. Ugyanakkor az állításaira reagált például a Magyar Színházi Társaság, és ennek az elnöke ma este az Egyenes Beszédben reagált is a Vigyenszky által elmondottakra. Többek között például azt mondta el, hogy az előző évi tavalyi többlettámogatások, ami összesen közel 5 milliárd forintra rúgott, annak jóval több, mint a felét kapta az a Magyar Teátrumi Társaság, ami mint a Széchenyi Művészeti Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonképpen egy ilyen ellenszervezete a színházaknak, a Magyar Színházi Társasággal szemben. Ez már nagyon sok intézmény név, és egy szónak is száz a vége. A Vigyenszky Attilához köthető színházak aránytalanul sokkal több pénzt kaptak például a tavalyi évben. Dóra, mit gondolunk erről? Elég indok ehhez Vigyenszky Attila felmentéséhez?
9: Mielőtt ezt megválaszolnám, még utalnék a tegnapi Egyenes Beszédes interjújára. Vigyenszky Attilánál látszik, hogy egyáltalán nem érti, hogy miben van, és hogy mi történt az elmúlt hónapokban így Magyarországon. Amikor a mocskos fideszezésnek az okait keresjük, amikor egy generációnak az élménye az, hogy a Fidesz takarodjon el, akkor pont az ilyen típusú támogatásokban és politikában kell az okoknak egy részét keresni. Az SZFE ügyben, az, hogy mi történt a kultúrában, a függetlenek finanszírozásában, vagy akár a kockásinges tüntetéseknél. Tehát, hogy ide vezethető vissza az, hogy ezek a akarnok, a világot már nagyon nem értő csávók tulajdonképpen diktálnak valamit, oda csoportosítják a pénzt, ideológiailag meghatározzák az irányt, és mindenki, aki ebben nem vesz részt, nem elég lojális, nem eléggé tagozódik be, azt nem finanszírozzák. Tulajdonképpen az, hogy egyáltalán a független széna valamennyire megmaradt, az a nem a NER miatt történt, hanem azért a NER ellenére, hogy meg tudtak valahogy kapaszkodni ilyen-olyan támogatásokból. És láttam ezen az interjúm, és láttam Vigyenszky Attilán, hogy ő ezt teljes mértékben nem érti. És egy picit találva is éreztem magam, mert a független színházak sok szempontból hasonló problémákkal küzdöttek, mint a a független sajtó, a kisebb szerkesztőségek, amelyek ugye nem tagozódtak be a neres propagandabirodalomba.
2: Sőt, bizonyos tekintetben hamarabb mentek keresztül ugyanazon
9: igen,
2: a folyamaton.
9: Igen, és nagyon sok, tehát látom színész ismerőseimen, vagy aki figyelem azt a szakmát, és látom, hogy nagyon sok hasonló problémával küzdöttek a színészek is, mint az újságírók, a független újságírók, hogy megpróbáltak valahogy életben maradni, és ahogy egyébként a független színészek közül is nagyon-nagyon sokan pályát módosítottak, és ott hagyták annak ellenére, hogy tehetségesek voltak, és olyan társulatokhoz, kis társulatokhoz tartoztak, amelyek nemzetközi porondon is értéket termeltek, és teremtettek, és meg tudtak kapaszkodni, de a NER-ben nem voltak kedveltek, elvágták őket mindenféle finanszírozástól, és itt említsük meg, hogy 2018-ban mekkora érvágást okozott a kulturális TAO-nak a tönkrevágása és a megszüntetése. Tehát, hogy elhagyták a pályát ugyanúgy, ahogy a független újságírásban is ez megtörtént.
10: Államtitkár helyettes úr jelezte számomra, hogy igazából közös megegyezést szeretnének, és érjen itt véget a történet.
11: Vigyázki Attila a csütörtöki egyenes beszédben azt mondta, másnapi minisztériumi meghallgatásán arra számít, hogy felállítják pozíciójából. Vigyázki Attila az adásban kijelentette, többször próbált kapcsolatba lépni Tarz Zoltán kulturális miniszterrel és Nagy Ervin kulturális államtitkárral is, eredménytelenül. A pénteki találkozó után Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, átvilágítják a Nemzeti Színházat, és az ehhez szükséges dokumentumokat már át is adták a direktornak. A megbeszélés után Vigyázki Attila egyedül híradónknak nyilatkozott. A főigazgató stábunknak hangsúlyozta, mindenkivel együtt működik, de nem érti, miért nem keresték meg előbb. Vigyázki Attila hozzátette, bár vannak tervei, nem hiszi, hogy ki tudja tölteni a megbízási idejét.
12: Én úgy érzem, hogy nem. Ez csak most egy, hogy is mondjam, csak egy kis időnyerés. Ezzel együtt boldogan végigcsinálom. Terveim vannak. Elmondtam önöknél tegnap, hogy pont 2 év múlva júliusban, nekem július 1-ig van szerződésem, lesz a következő színházi olimpia, ahol Delfibe el tudnám vinni a Nemzetit. Az egy szép záró akkord volna.
2: Bodor Johanna volt Somos András vendége itt az egyenes beszédben, ő reagált erre, de most tiéd a szó, Ákos. Igen, beléd jó, folytottam a szót.
13: Nem, jó, hogy megnéztük ezt a részt, mert én mikor tegnap belenéztem, akkor az ugrott be, hogy hát valakit meghívnak a minisztériumba, egy olyan intézmény vezetője, amelyik egy milliárdos, nem tudom, 4 milliárdos költségvetéssel dolgozik, nem tudom, mekkora összeggel dolgozik, hát bemegy a minisztériumba, de előző este elmegy a televízióba, és elmondja előre, hogy ott ki akarják rúgni, ez felháborító, és ki akarják rúgni, de nem mondják meg, sorolják fel, hogy mi a baj vele, hogy ő neki tervei vannak, micsoda dolog ez, és már fel, ez egy színészi produkció volt, nagyon furcsa, színházat adott elő, annélkül, hogy tudná, hogy pontosan másnap a miniszter mit akar tőle. Hát ahogy halljuk, a miniszter az intézményt át akarja világítani. Na most meg kell mondanom, egy miniszter, ha bekerül a székébe, és van alatta néhány ilyen milliárdos költségvetési intézmény, nagyon helyes át akarja világítani. Hogy a Vigyázki odament, és most így már előre áldozati pószt vett fel, hogy ő egy, mint nagy kultúrpolitikus és személyiség, most meg fogják itt, nem tudom, alázni, vagy...
2: Hurcolni.
13: Vagy valami...
2: Kérdőjelezni.
13: Megkérdőjelezni az ő igenis, ideológiai alapon. Tehát, ahogy mondják, egy révaja volt ennek a szakmának. Vagy hát, ahogy elnézem, inkább Zsdanov, mert ugye András Zsdanov kinézett alapján. És akkor... Most ő fel van háborodva, miközben azt gondolom, hogy ha valakit behívnak a minisztérium, akkor menjen be, és akkor megtudja, hogy mi az a ellenőrzési csomag, hazaviszi, és elkezd válaszolni arra, hogy a költségvetés rendben van, munkavédelem rendben van-e. Tehát egy nagy intézménynél minden rendben van-e.
2: Munkavédelem tekintetében valóban meg lehetne nézni közelről. A Nemzeti Színház a több okból is, ugye pont Vigyánszki Attila előadásában történt a legelhíresültebb személyi sérülés, de volt itt sok. nem is akarom az ő személyes felelősségét firtatni, mert van erre szakember, aki megtegye, de nem lehetséges, hogy ez az előre menekülés, ez egy Magyar Pétertől tanult stratégia, aki minden zsarolásos tételt előre bejelentett, hogy ne lehessen vele megfogni?
14: Szerintem nem. Én inkább azt láttam ezen, hogy ez egy, ő egy nagyon jó rendező. A színházhoz nem értek, mert én csak a nézőtéren ülök. Tehát nem tudom, hogy se színész nem vagyok, se rendező nem vagyok, se színházat nem vezettem. Amit tegnap láttam ebben az előadásban, hogy Videnszky úr rossz dramaturg, mert valamit felfestett nekünk, hogy mi lesz, és nem az lett. Tehát a miniszter megmondta, hogy mi a feladata, az államtitkár nem rúgta ki, és nem tudom, hogy mire gondol, de azt hiszem, hogy a Nemzeti Kulturális Alap mintájára ő milliárdokat kapott az államtól, és igenis ezzel el kell majd számolni, egy-kettő. Pont ő tetszeleg áldozat szerepbe. Én emlékszem a színházaknak a szétverésére, az elődjébe való mostani beletaposásban, amiről kiderült, hogy nem igaz, ugye? Tehát olyan dolgokat állított, ami badarság, és ráadásul azért badarság, mert kb. 10 percemből mindenki cáfolta. Tehát az elődjétől a miniszterig mindenki cáfolt ezt, amit mondott. Tehát neki rossz dramaturg, rossz kor, rossz helyen lépett föl, és nehogy azt higgye, hogy az ő fenekebe fordul meg a passzáció, mert nem ott, hanem az egyenlítő fölött egy pár fokkal.
9: Olyan érdekesen szimbolizálja, nem, Vinyánszky Attila magát az orbánizmust, hogy ez az egész pályás letámadás, ez a központosítás, mindent én, aki más gondol a világról, az takarodjon az utamból, faltól falig, kétej nélkül. Ha valaki másképp gondolkodik, az ellenség, igen, és nem pedig a sokszínű kultúrának a része, tehát tök ugyanaz, ahogy a miniszterelnök vezette az országot.
2: Illetve saját szájából idézem, hogy ő azt mondta, hogy Alföldi Róbert idején lepiseltek a magyar térképet. Ez nem így körbepiseltek, ez nem így történt, de tulajdonképpen mindegy, mert mondott egy ilyen szimbolikus dolgot az alföldi rendezésekből ismerős gesztusról. Ő bezzeg Vas Albertet rendez. És akkor én mindig azt kérdezem, hogy nem hiszem el, hogy abból a rengeteg tényleg jó jobboldali magyar szerzőből nem tudnak egy olyat keríteni, akit nem vádoltak tömeggyilkossággal, meg ideológiai alapú gyilkossággal. Én most így hirtelen tudnék egy párat javasolni. Szerintem azért Vas Albert pont nem egy kiváló példa, hogy megmutassa, hogy mennyire egy egész nemzetnek szóló színházat csinál.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium? Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Körültekintő lassú folyamat a külügyminisztérium átvilágítása Orbán Anita szerint. A tárca vezető a 24.hu-nak azt mondta, a vizsgálatot lassítja, hogy sok minden nincs digitalizálva, az iratok jó részét pedig ledarálták. A külügyminiszter szerint az átvilágításnak az a célja, hogy megtalálják azokat az anomáliákat, amiket ki kell javítani. Példaként a diplomata útlevelek ügyét említette. Szerinte 1000-1400 diplomata útlevelet állítottak ki úgy, hogy az érintetteknek az nem járt volna. Emellett azt is megemlítette, hogy idézem, boldog-boldogtalan használhatta a reptéri kormányvárót, miközben a diplomáciai kar a nem kiemelt státuszú dolgozók munkakörülményei el voltak hanyagolva. Az Oroszországgal való viszonyról a tárcavezető azt mondta, pragmatikus együttműködésre van szükség.
2: Na, hogy idézzek, mert ez a nagy kedvencem. Ennél sokkal fontosabb dolgok is elhangoznak ebben az interjúban, és majd ti arról fogtok beszélni, mert értelmes emberek vagytok, de nem én. Azt mondja Orbán Anita, volt egy link, amivel a kormányvárót boldog-boldogtalan lefoglalhatta. Az egyik politikus akkori és volt felesége például egy órával került el egymást a kormányváróval, kormányváróban mindkettő magárepülővel utazott tovább. Én azóta is tippelgetem, hogy ki lehet ez a politikus, akinek egyszerre használta a kormányvárót a volt és későbbi felesége is. De azért ennél fontosabb dolgok is elhangoznak, mint ahogy például az összefoglalóban is hallottuk, hogy döbbenetes állapotban van a külügynek az infrastruktúrája is, és ha jól értem, igazából az alkalmazottai is, azt mondja Orbán Anita, hogy elképesztő különbségek vannak a beosztottak körülményei és a vezetőség körülményei között. Normális ez egy diplomáciai működésben, hogy a vezetőség ilyen kiemelt ember, és mindenki más cselédsorban van?
3: Nem, ez egyáltalán nem normális, ezt én kifejezetten nem szeretem, amikor mert szoktam mondani, hogy aki egy vezető, ez mutasson példát, ez nem példamutatás. Az, hogy ment a feleség is, meg a régi, meg az új feleség is, ez náluk egy megszokható dolog, náluk ez egy nagy divat. Ezek szerint, hogy így használják a nőkedet. Van olyan alkotmánybírónk is, meg aki, mikor a miniszter volt, akkor a feleség is, meg a szereté ugyanazon a folyosón dolgozott a minisztériumban. Tehát akik ezt eltűnik.
2: Hatékonyság.
3: Igen, de itt az a fő, hogy a példa, amit mutatnak, tehát amikor ezt a példát mutatjuk, hogy boldog-boldogtalan szórhatja az állam pénzét, mert az állam ezt kifizette, ezt a kormányvárót kell, tehát ez nem ingyen van, és ez csak egy ilyen pitjánál dolognak tűnik, de utána jött a magánrepülőgép, utána jött a repülőgép, amit megrendeltünk, de nem ültünk bele, aztán jöttek az útlevelek boldog-boldognak, de engem a legjobban egy mondat lepett meg érdekesebből az egészből, amire azt hittem nőként fölkapott rögtön a fejedet, hogy kosz volt mindenhol. ez őrület. Tehát, hogy kosz van egy minisztériumban. Tehát, hogy bírtak úgy élni, hogy kosz van, és nem foglalkoztak senkivel, és nem tudtak leülni a büfébe az emberek.
2: Elmondja Orbán Anita, hogy a vezetőség saját szobái, amik külön szinten vannak, azok fel voltak újítva és rendben tartva, és a beosztottak fürdőszobái vagy mosdói, azok le vannak rohadva, ott kosz van, és az első kérésük az volt az egyeztetéseken, állománygyűlésen, hogy takarítsák ki az épületet. Illetve amiről Botond is beszél, 1000-nél több indokolatlanul kiadott diplomata útlevelet gyűjtöttek vissza, és eddig 30-nál több nagykövetet terveznek visszahívni. Az a misszióvezetőknek az egynegyede, az nagyon sok. Kormányváltásnál cserélik ezeket az embereket, de ennyi embert leszokás cserélni?
4: Hát ugye itt egy egészen más típusú külpolitika rajzolódik ki. Orbán Anita lényegében anti-Orbán Viktor külpolitikát fog, ha jól sejtem, működtetni. Visszatér a szövetségesi rendszerbe, megpróbál kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolni az Európai Unióval. Ezek mind-mind olyan lépések, amelyek hát a korábbinak tényleg az ellenkezője. Ugyanakkor ez a újizálás, ami a külügyet illeti, ez nagyon érdekes, mert ez megint csak, ahogy a Vinyánszky Attila kultúrában szimbolizálta az orbánizmust, ezek a minisztériumi vezetőségi szobák, meg a kilátás, ugye láttuk a Magyar Péternek a túravezetését, amikor beköltöztek a minisztériumokba, ugye a karmelitát is, és aztán utána megmutatták a Rogán-féle minisztériumot, aminek ilyen kis csigalépcsővel föl lehetett menni, és lehetett látni a népet, ki lehetett nézni a gyönyörű kilátás, ott hevert az orruk előtt. Szóval, hogy ez az egész, ez mindegyik minisztériumra és intézményükre jellemző volt. Tehát ami a kormányzat közelében volt, ez néhány ezer ember, ez elképesztő módon volt túlfizetve. Ami egyébként itt egy zárójel, és ez Vinyánszkyra is érvényes, no pláne Rákai Filipre, de egy csomó mindenki tudnék hozni itt a fideszes holdudvarból, akiket igen-igen jól tartottunk mi adófizetők, hogy közben meg jellemezte őket egy ilyen kiválasztottság tudat, hogy ők nem Orbán Viktor kegyei miatt tartanak ott, ahol tartanak, hanem az ő tehetségük, az ő fantasztikus munkabírásuk, a kreativitásuk, az, hogy ők egyszerűen arra predesztináltak, hogy igen, mindegyik, tehát hogy mindegyik megérdemli, a tehetsége által került oda. És hogy ez egy mekkora üres lufi, az ugye látszik, hogy abban a pillanatban, hogy ezekből kikerülnek, ezekből a rendszerekből az állami források, esik szét az egész. De alapvetően ez a szemlélet végig jellemezte az Orbán rendszert, hogy nagyon megfizetett vezetők, akik alatt hát nem túl jól megfizetett munkatársak.
2: És mondd is egy konkrét példát erre egyébként Orbán Anita, hogy Szijjártó Péternek jellemzően 3000 eurós szállodai szobát béreltek ott, ahol ő egy 200 eurós, tehát mondjuk 70-80 ezer forint közötti szállodai szobában húzódott meg. Szerintem az se kutya, én nekem az is nagyon megtenné kétszer is. De amit ezen kívül még mond, hogy most az átvilágításnál az egyik jelentős probléma, hogy az adatok tekintélyes része csak papíron létezik, nincsen digitalizálva, és azoknak a papíroknak is egy részét ledarálták.
5: Két-három dolgot gyorsan idehozok, egyébként egy kérdésed, hogy egy negyedét leváltották a nagykövetek, nem sok, nem sok. Hát egy nagykövetnek a szolgálati ideje 4 év, tehát normál időben is cserélődik, úgyhogy én egyáltalán nem látok itt ilyen vashilával kidobják, hanem hát nagyon fontos helyeken, tehát lejárt, és nem kérik meg, hogy maradjon. Nagyon fontos helyeken nyilván cserélni kell, és akkor itt ezek már meg is indultak. A másik, hogy itt azért ez egy szisztéma valóban, és mondjuk így magyarul, fejétől bűzlik a hal. Tehát a miniszterelnök a családját meg tudja gazdagítani, akkor minden miniszter azt gondolja, hogy ő az ő családja, az ő, és akkor hát vannak ilyen szép vállások is, ezek szerint nem csak csúnya vállások. Jó, ez akkor csak megemlítem, hogy amikor a rendszerváltozás történt, 90 és miniszter lettem, és bementem első nap a minisztériumba, 3 lift volt, és álltak szatyorral a nők reggel, ugye munka várnak, és középen van egy üres lift, senki se szállt be, mondom, ez nem működik. Na, csak mindenki úgy nézte a cipőjét, beszálltam, megnyomtam a gombot, fölmentem az ötödikre, mondom, mi ez? Ez a miniszteri lift. Numero 1-es miniszteri határozat, mindenki használhatja a középső liftet. Na, ez volt a rendszerváltozás a mártirok körúton. Szóval itt a, pont az ellenkezője történik, hogy jön egy új rezsim, és ott marad, és itt azt gondolom, hogy az elpofátlanodásnak van egy dinamikája, az első 4 év, a második 4 év. Na, ezért kell váltogazdaság, hogy egy miniszter ne tudjon odaszokni.
4: Mégis mi Feledi volt a fejükben?
2: Bocsánat, Feledi Botond és Rácz András pont erről beszélt, hogy több miniszterről tudni, hogy nem volt szabad mellé beszélni a liftbe. Volt olyan miniszter, aki azt adta ki parancsba, hogy ne köszönjenek neki a beosztottak, mert az őt ez zavarja.
5: Igen, én is ismerek is a gazdasági minisztert is, aki az nem lehet az szólni a liftbe.
4: Úgy költötték az adófizetők pénzét, mintha olajsejkek lettek volna, nem tudom, hollywoodi sztárok, hogy engedhették ezt meg maguknak, és ebből a szempontból tényleg nem tudom elképzelni, hogy van-e a hatóságoknál akkora kapacitás, hogy ezt a tömérdek bűncselekmény, mert ez hűtlen kezelés, meg visszaélések, tömkeleget. Nem lehet igazolni, hogy miért kell mindenre magánút, meg mit keres ott az ex-feleség, meg miért használ. Ezek a mi pénzünkből összerakott a költségvetés, és egyszerűen ha ő elmegy magárepülőzni, akkor nem jut az oktatásba, az egészségügybe, és sorolhatná.
5: És ugye szakmaiatlanság azért, amit mondtál, ugye ez egy nagyon lényeges ügy, hogy nincsen rendes adatvédelem, az oroszok kibejártak az elektronikus rendszerbe, a belső rendszer pedig olyan, hogy papíron van, vagy az sincsen, és most jött a megsemmisítési, bedarálási szakasz, tehát ebből látszik, hogy ezek a hatóságok, ezek ilyen-olyan okok miatt elég rossz hatásokkal működtek. Nem csupán sóba kerültek. Ráadásul egy szuverenitást hangoztató kormánynak a külügyminisztérium, ahol ilyen viszonyok vannak. Szóval az egész még ráadásul azért abszurd, mert ugye ehhez képest az oroszokhoz való dörgölőzés, és és hát az, hogy beengedték őket, és aztán az útleveleknek az osztogatása, az állampolgárságnak az osztogatása.
2: De Feledi Botond, aki átveszi a...
5: Itt még disznóságok fognak kibukni, amik miatt azt gondolom, hogy az ügyészségnek munkát fogadni mindez.
2: Nem lesznek munkanélkül, az biztos. Feledi Botond veszi át ugye a külügyi intézetnek a vezetését, Rácz Andrással együtt, aki csatlakozik hozzá, adtak egy nagy interjú tegnap a Válasz Online-nak, mindenkinek szeretettel ajánlom, ahol többek között például ilyen esetekről beszélnek. Elmondja Rácz András, hogy amikor a magyar külügy beköltözött közvetlenül az orosz képviselet mellé, sőt az egyik alintézménye egy épületben volt az oroszoknak valamelyik részlegével, akkor az oroszok először nem hitték el, hogy ez történik, és azt gondolták, hogy ez valami trükk.
5: NATO ország.
2: Felfoghatatlan volt, hogy egy ekkora hibát elkövetnek, de elkövették. Ki lehet pucolni például egy ilyen informatikai rendszert ezek után?
3: Nem, az informatikai rendszert újra kell építeni. Tehát a szolgálatok ezt tudják. Tehát itt nincs játék, mert itt mindenbe hagyhattak valamit. Tehát itt emlékszem, az oroszoknak volt az a nagy trükk, hogy a fénymásológépnek a tonerében volt a fényképezőgép, és az amerikaiak egy fél évig, évig nem vették észre. Tehát meg volt, aki csak semmi nem csinált, csak a sódebe szólt egy marék sörétet, és utána avval falasztak, és akkor állandóan csipogott a készülék, hogy mi van. És közben nem volt semmi a falba, és akkor kipróbáltak, hogy ki milyen készülékkel méri fel a terepet. A fő bajom az, hogy a magyar biztonságot veszélyeztették. Tehát a külügyminiszterhez az információs hivatal tartozik, ilyen amatőrségeket csinál, és olyan idiótákat tart, csak azért ugye, mert mindenki ünnepeltette magát ezek szerint, a pornéppel, akik a többi emeleten laktak, hogy ezt meglépik Magyarországon, ami már egy orosz röhög, az már nagyon nagy baj. Tehát amikor az orosznak besétálok a csapdájába, nem úgyhogy nem ő sétál be a nemzetbiztonsági hivatalban, meg a külügybe, az botrányos ebből a szempontból, és szakmailag elfogadhatatlan. Az a baj, hogy ezeket a luxizásokat azt fogják mondani, hogy nem volt meghatározva, mennyi lehet a szobája, nem volt meghatározva, hol repülhet, és hát ennyibe került a repülő. Ezen mi föl fogunk háborodni, a fülünkön jön a gőz, és nem fogunk tudni semmit tenni, de azért van itt elég csibészség, a sitten van még hely, és van melója az ügyészeknek, nagyon remélem.
2: Meglátjuk, hogy mennyire fognak röhögni az oroszok, meg mi mennyire fogunk röhögni, amikor tényleg ki kell alakítani velük egy működő diplomáciai kapcsolatot. Orbán Anita Oroszország szakértő, szóval van némi reményünk, hogy talán mégiscsak hozzá tud látni, de azért ez nem lesz egy könnyű feladat.
1: Elutasította az Alkotmánybíróság a fideszes képviselők beadványát a kekvák megszüntetésének megakadályozásáról. A testület több olyan beadványt is tárgyalt tegnap, ami az elmúlt időszakban elfogadott alaptörvény módosítások és más jogszabályok megszavazása után kifogásként került a bírák elé. Az ellenzéki képviselők kezdeményezték például, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg azt a passzust, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Egy másik beadványban pedig azt kérték, hogy töröljék el azt a jogszabályt, amely alapján meg lehet szüntetni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az Alkotmánybíróság végül csak az utóbbi esetben döntött, elutasítva a Fidesz-KDNP kezdeményezését.
2: Nagy tétje volt ennek a döntésnek, és itt Magyar Péter nagyon szeret reklamálni azon, hogyha valaki nyaralni megy, ma is történt ilyen, de korábban is hallottunk ilyenről. Az Alkotmánybíróság most azonban meglepte, ugyanis augusztus 28-ára ígérték, hogy összegyűlnek, és nagy tétje volt ennek a döntésnek, hiszen ha elkaszálják a kekvák beszentését, akkor veszélybe kerülhettek volna az EU-s pénzek, amiket már ugye letárgyaltak, de most hamarabb összegyűlt az Alkotmánybíróság, el is határozták gyorsan, de Bot Péter Ákosnak javaslata van azzal kapcsolatban, hogy az államra visszaszálló vagyonnak hol lenne inkább jobb helye, mint a minisztériumoknál.
5: Ez nagyon szép nagy téma, és erről cikket írtam, örömmel beszélek erről, de azért ami elhangzott, az egy óriási ügy, ugyanis hogy az történt, hogy a parlamenti többség megváltoztatta az alaptörvényt, a Fidesz-KDNP pedig odafordult az Alkotmánybírósághoz, hogy ezt vizsgálják felül, egészében is, meg részenként is, és annak az egyik része ez a bizonyos kekva, ami engem érint közvetlenül, hiszen az egyetem, ahol tanítok, az kekvásítva van. Elnézést kérek a nézőktől, ez egy ronda szó. Ez egy
4: alapítványi.
2: Békafajtának hangzik.
5: Egy alapítvány.
3: Igen. Óvatosan a környezetvédőkkel.
5: Közszélú, stb. Stb. Alapítvány. Alapítványba vitték ki a korábbi állami vagyont, és akkor most itt jön az a része, hogy nem csupán az egyetemekről van szó, hogy nem állami egyetem, hanem valami furcsa állatfaj, hanem itt azért 100 milliárdokat vitték ki. MCC-t mondok, vannak ennek az ugrik be, hogy az egy ilyen diák szervezet. Másoknak az ugrik be, hogy ez egy vagyonfelhalmozó alapítvány, egy halom...
2: Mol, Richter, az egész Libri.
5: Igen, halom üzleti vállalkozása van, nála volt, most már nincsen, nála volt a Mol 10%-a, a Richter 10%-a, neki ketyegett ez a profit, és ugye ráadásul miért nem az államnál volt? Mert az állam a kekvákba, ebben a bizonyos furcsa alapítványokba kivitte a pénzt. Tehát ezért nagyon nagy az ügy, de amint mondod, hogy ráadásul egy óriási gazdaságpolitikai jelentősége volt annak, hogy mit csinál az Alkotmánybíróság. És tulajdonképpen nem az, hogy jóvá hagyta, hanem azt mondta, hogy ők két kivétellel. De azért ez lényeges a két kivétel, egyik az elnöke. Az Alkotmánybíróság elnöke, de hát kisebbségben maradt, leszavazták. Ilyen is van, tehát ez egy érdekes ügy, hogy a...
2: Mindenesetre ne haragudj, megint a szabadba vágok, ez most már egy motívum, csak az idő miatt szeretném megemlíteni azt, amit a nézőink írtak ebben a kérdésben, ugyanis nem pont a kekvákkal, hanem az államfő menesztésével kapcsolatban kérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak, az Alkotmánybíróság vajon helyt ad-e ott a beadványnak, azaz restaurálják-e Sulyog Tamás. Erre azt írták, hogy Márti például azt írja, hogy miután a jövőre készülnek, és már félig ők is fel, illetve megszabadultak, elutasítják majd, tartalmilag nem véleményezhetik, hiszen a Fidesz ezt a lehetőséget elvette tőlük. Ilyen, amikor visszanyal a fagyi. Erzsébet azt írja, hogy reméli, hogy nem, mivel hogy mit érnének el vele, mármint hogyha visszaállítják Súlyog Tamást, még nagyobb káosz, zűrzavar, az emberek bosszantása lenne az eredmény, a Fideszen már úgysem segít, írja Erzsébet. Nóra szerint, ha nem, azzal bizonyítják legalább, hogy ők is szeretnék, hogy végre rend legyen ebben az országban. Anna szerint nem, mert önként is dalolva aláírta, mármint hogy Súlyog Tamás, mellesleg mégis ki akar itt káoszt, aki káoszt akar, arra ráig majd ez a dolog vastagon. Györgyi pedig azt mondja, hogy ha a jog szerint járnak el, nem. Ha Orbán irányítja őket, akkor bekövetkezik az évszázad hazaárulása. Ezek erős szavak. Nagyon köszönjük nekik a kommentárokat.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Hogy a miniszterelnök videójából is kiderült, sem a Fidesz, sem pedig a Mi Hazánk elnöke nem fogadta el a paksi meghívást. Bár Magyar Péter szerint Orbán Viktor és Toroczkai László is nyaralásra hivatkozva nem élt a lehetőséggel, ők mással magyarázták a távollétüket. Havasi Bertalan Orbán Viktor sajtófőnöke a 24.hu megkeresésére azt közölte, paks nem kampányszínpad, a pártelnökök pedig nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Toroczkai László az X-en azt írta, örül neki, hogy Magyar Péter mégis szóba áll vele. Ugyanakkor ez csak egy politikai színház, amiben nem látja értelmét részt venni. Tóth Máté energiajogászt küldi maga helyett paksra.
2: Na hát Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézi Dáviddal fog kormányinfót tartani, de aztán nem így lett, faképnél hagyta őt, tehát itt maradt nekünk Vitézi Dávid, és tett is egy sor fontos bejelentést, többek között például bérlakás és kollégiumépítésről, aminek nagyon sokan örülhetnek, villamos beszerzésről, aminek nyilván a legeslegjobban Vitézi Dávid örül a földön, de azért vele együtt még nagyon sokan vagyunk, illetve, hogy az M6-os egy bizonyos szakaszának az üzemeltetését elveszik a Mészáros és Szíjféle autópálya koncessziót az adott cégtől, ami egy elég komoly bejelentés. Mit gondolunk erről? Mi a gyakorlati jelentőség ennek? Lehet, hogy ez csak egy első lépés az elvett koncessziók sorában?
3: Hát persze, hát azért a koncesszió, szerintem Magyarországon még a Gyurcsány korszakban is született jó koncesszió. Ez az M6-os egy olyan ominózus autópálya, mint világcsúcsot javítottuk, mert a magyarok nem fúrtak alagutat, hanem építettek. Tehát ilyen még az autópálya építés történetében nem volt. Mi ott vezettünk valamit, és mondták, hogy ide hiányzik egy dupla alagutat, gyorsan építettünk, egyet időnként bedőlt. És az az egy autópályánk, amit megépítettünk majdnem Pécsig, és simán repülő is leszállhatna, mert nincs rajta forgalom. Tehát azt nagyon elmértük, azt az autópályát. Szerintem miközben az 1-esen, a 7-esen, a 3-ason, meg az 5-ösen sokkal nagyobb a forgalom. Tehát ott a közlekedéssel foglalkozó akkori miniszterek és államtitkárok nem voltak a helyzet magaslatán. Az, hogy elveszik valakitől ezt a koncesziót, meg tudom érteni, mert addig is volt, aki karbantartja, úgy hívták, hogy közútkezelő. Annak vannak szakemberei, azok teljesen jól körbe tudják tartani, hogyha az eszközt, az embert és a pénzt megkapják, főleg akkor, hogyha a pénz a fele lesz annak, mint ami eddig kapott mondjuk a Mészáros csapat, és abból is ki kell, hogy jöjjön egy normális karbantartás. Hát meg tudom érteni a jelenlegi kormányzatot, szép csendesen, lassan takarítaniuk kell ebben az Augiász istálóban. Az autópály koncesszió egy ilyen dolog.
2: Nagyon sok apróbb dolgot is bejelentett Vitézi Dávid, többek között például az agrártámogatások rendszerének átalakítását, szőlővésszel kapcsolatos intézkedéseket, ami azért egy ilyen bortermelő országban talán mégsem mellékes. A dupla szifilis szűrést a kismamák esetében, aminek a hozzám hasonló emberek rettentően örülnek, mert évek óta probléma van ezzel kapcsolatban, de azért volt itt más bejelentés is, hirtelen valamelyik zsebben találtak 17 milliárdot, a Poseidon informatikai rendszert egyik napra másikra kivonják a használatból. Mennyi ilyen zsebet fogunk még találni a téli kabátban, amiben benne maradt egy kis pénz?
4: Ugye itt ez nertelenítés, mert ezeket a megrendeléseket, a vagyonokat, előbb beszéltünk ugye, hogy a MCCS, ami egy oktatási képzési intézmény lenne, hozzámálltak egy halom vagyont, nem oda tartozik, és hát máshol kellene lenni, hogy az nyeri a tendert, aki a közel van a tűzön, most ez ugye nertelenítés, visszaszedik, és akkor belenéznek a szerződésekbe, például ebben az említett esetben, hogy csak egy cégtől lehetett valamilyen szolgáltatást igénybe venni, ez irdatlan drága, na most, hogyha megnyitják a piacot, abban a pillanatban jön más is, és akkor kiderül, hogy hát akkor fele áron. harmadáron, hatodáron esetleg, mert ugye...
3: Ne fokozd, mert egyre rosszabbul lesz a néző. Gondolsz,
4: egyre olcsóbban meg lehet oldani azt, amit nagyon direkt és drágán oldottak. Na, tehát ez egy folyamat, és akkor ebből persze az is következik, hogy nyilván meg lehet takarítani csomó dolgot már most. Kettő, hogy hát visszalépünk azért a versenygazdaság irányába, ahol a rátermett ember nyeri meg a tendert, nem az unoköcsém. Szóval ez egy a jövő tekintet is nagyon fontos ügy, hogy lassú vagy gyors, azt nem tudom, mert hallom, hogy lassú. Tehát valaki szeretne már börtönbe embereket, és az nem nagyon érti meg, hogy hát most beszéltünk az előbb, hogy hát az Alkotmánybíróság megnézegeti, hogy jogszerű az eljárás. Ha nem jogszerű, akkor megállítja. Legyen jogszerű az eljárás. Tehát itt azért jó jogászok kellenek. Tehát nem kell az ilyen huszárrohamot indítani. És akkor ebben az esetben is megnézzük a szerződést, és ha vissza lehet szedni, visszaszedik, odaadják másnak. Én azt gondolom, hogy körülbelül ez, amit most látunk, hogy mi jön még, hát itt Jeszenszky Géza barátom nem régen beszélt arról, hogy az orosz szerződésekről nem tudunk sokat, a kínai szerződésekről sem tudunk sokat, a titkos szerződésekről, rengeteg titkosítás történt, ezeket most egyébként feloldották, nem szoktam olvasni hivatalos közlönyöket, de most elolvastam, és fel vannak oldva a beruházási döntések, meg
2: kormány döntések. Lehet megézni.
4: Időnként érdemes belenézni, mert érdekes.
3: A kérdésedről tudod, mi jutott eszembe? Hogy mikor megy valaki a vézzel, és akkor kírja, hogy kátyú, és akkor mindig azt mondja, hogy miért nem azt írják, hogy hol nincs kátyú? Azt írják, tehát most megkérdezted, hogy melyik, hány zseb lesz még, mert a létszeres azt kérdeznek, hogy hány hely van olyan, ahol nem volt.
2: Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiben még találunk visszaszerezhető pénzt. Lehet, hogy ez inkább a visszaváltható palack kategóriája, amit megtalálunk a Spájzban valahol hátul. Egy kicsit beszéljünk Paksról is. Dóra, mennyire érzed ezt egy reális helyzetnek, amikor Magyar Péter meghívja Paksra az ellenzék jeles képviselőit, úgyis, mint a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk vezetőségét, és aztán sajtótájékoztatót tart arról, hogy ők nem jöttek el.
5: Ez a politikai kommunikációs zicser, amit nem hagyhatott ki. Nyilván az ellenzéknek nincs jó döntés ebben. Ha elmennek, akkor mellékszereplői lesznek a kormány mögött a színpadon, ha meg nem mennek el, akkor meg föl lehet mutatni azt a kártyát, hogy milyen nemzeti
2: egység van. Ti csináltátok, ti gazemberek.
5: Igen, ti csináltátok ezt a gazemberséget. Egyébként az az érdekes, hogy a Fidesz ebből a szempontból, itt korábban ugye a HR politikájáról beszéltünk Súlyog Tamás kapcsán, most meg azt, ami szintén nem érthető, és stratégiailag nem látni, hogy miért jó. Itt pedig a kommunikációs stratégiájukon látok hát sok fognivalót és hibát, hiszen ők emelték meg a válság nulladik pillanatában a politikai tétjét ennek az energia problémának. Ugyanis éppen, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy a fogyasztást csökkenteni kellene, nagyon nagy az asszály, a Dunában nincs elég víz, lehet, hogy nagyon komolyan le kell állítani Paksot, még ugye akkor még nem tudtuk, hogy hány blokkról lesz szó. A lényeg az, hogy ők már a nulladik perctől kezdve arról beszéltek, hogy alkalmatlan a kormány, tehát az a szokásos fideszes, egész pályás letámadás, mindenki rossz, és hogy ezzel ők tulajdonképpen a tétet megemelték. Na most az első, itt ugye egy válság hullámról van szó, most az első etapot azért a kormány lehozta úgy, hogy mindenféle fennakadás nélkül kellett ugyan vásárolni áramot, de tulajdonképpen az ország működése szempontjából áramszünet, nem kellett olyan húsbavágó, szörnyűséges korlátozásokat csinálni, amik mondjuk egy válságról adtak, vagy kormányválságra adtak volna hát ilyen ráutaló jeleket. Ezért a Magyar Péternek megemelkedett ez a politikai akciója, hogy ezt ő lehozta, azáltal, hogy ugye a Fidesz megemelte. Tehát, hogy nem értem a Fidesznek ezeket a mozgásait, ahelyett, hogy egy kicsit úgy rendeznék a soraikat, hogy oké, most van egy ilyen nagy válság, tudjuk, hogy aszály van, esőt, Magyar Péter se tud fakasztani, kérjük a magyar embereket, hogy most egy picit fogják vissza a lehetőleg azt a korlát, tehát hát azt a korlátozást alkalmazzák.
2: Bedobhatott volna egy zicsert ebből, hát,
5: de nem tették.
6: Belső kérdőívben osztályozza a Fidesz a vezető politikusai alkalmasságát, tudta meg a Blikk. A hírt a 24.hu-nak Havasi Bertalan, a párt sajtófőnöke is megerősítette. Hozzátéve, hogy ő maga is kitöltötte az ívet. A felmérésben véleményt lehet mondani többek között Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János vagy akár Orbán Viktor alkalmasságáról. És arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek Orbán Viktornak. Arról is kérdezik a kitöltőket, hogy szerintük mi vezetett az áprilisi vereséghez. Milyen állapotban vannak a helyi szervezetek. Emellett azt is firtatják, hogy hogyan képzelik el a párt jövőjét a tagok. A teljes átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy akár a Fidesz felszámolása, majd egy új jobboldali konzervatív párt alapítása is szerepel a válaszadási lehetőségek között.
7: Ezer kérdés adódik, az első, hogy szükség van-e a Fideszre, nyilván szükség van egy erős ellenzéki pártra, de az a Fidesz legyen-e, ezek közül az utak közül melyiket látjátok esélyesnek, és Orbán Viktor foglyul ejtette olyan értelemben a pártját, hogy vele már nem fog tudni megújulni, nélküle meg nem találják magukat. És erre van 4 percünk, elnézést.
8: Én nagyon röviden, én maradnék a felmérésnél, ugye a Blikkben olvastam ezt, magát a kérdőívet azt nem láttuk, vagy nem tudom, ki láttátok, mert szerintem nem nyilvános. Nagy kérdésem volt, még készülve a műsorra, hogy a Fidesznek hány tagja van? Nincs nyilvános adat erre vonatkozóan. Jó, tehát nem tudjuk, hogy hányan fogják ezt véleményezni. Kettő, ha csak, hogy is mondjam, közvéleménykutatási alapoktól indulok el, akkor kik lesznek a válaszadók? Tehát mekkora a látencia, amelyik azt mondja, hogy hát ne haragudjatok, én nem válaszolok. Van véleményem, de nem válaszolok. Harmadik részt, ez anonim vagy nem anonim? Tehát odaadhatom neked, mint Fidesz tagnak, majd bedobod valahova, és nem szerepel a neved rajta, hanem majd valakik összegzik. Akkor ki lesz az, aki biztos, azt fogja mondani, hogy akkor ezt most szembenézésként nézzük, legalább azok, akik válaszoltak, azoknak akkor ténylegesen a véleményét nézzük meg. Szelektálva lesz? Nem szelektálva? Szóval ez egy kicsit...
7: Gyanús neked?
8: Nemhogy gyanús.
7: Vagy átgondolatlan.
8: Hanem ez már, amikor egy Fidesz felméri a tagjai között, hogy mi legyen a Fidesszel, az már nekem egy olyan állapot, ami már nem az a Fidesz, mint ami
7: ez volt. Már a végkezdete, vagy annál
8: nem,
7: is
8: hát
7: tovább?
8: Nem, hát én már erről elmondtam a véleményemet az elhíresült Game Over-rel. Tusnád fürdőn sokan
9: megszóltak érte.
8: De én ezt tényleg szakmailag mondom, nem indulatilag, vagy nem, hanem és ez egy állomás. Egy állomás abban, hogy számoljuk-e föl. El tudjátok képzelni azt, amikor megkapja a síró választásokon, síró fideszes, megkapja, hogy akkor most az a kérdés, hogy felszámoljuk-e a fideszi, jöjjön-e egy új. Tehát ez önmagában szakmai értelemben komikus. Egy intézményi szempontból fontos a szembenézés, de nem tudom, hogy az mondjuk ezzel kezdődne.
9: Ebben a formában.
7: Fél-fél perc maradt.
10: Igen.
8: Bocsánat.
7: Nem baj.
10: Plagizálok, mert Cucorelli Endre mondta egy hasonló műsorban, de a fülembe van, mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt az MSZP-ről, hogy ez egy kifutó brand. Hát most én ezt mondom, hogy a Fidesz az egy kifutó brand.
7: Tamás, tiéd az utolsó fél perc.
9: Vitathatatlanul egyetértek. Ugye én az elmúlt 10-valahány évben többször bizonyítottam, hogy a politikához hülye vagyok. többek között több adásban, műsorban te is
8: mondtad.
9: És be kellett látnom, hogy sokszor igazad volt. Tehát valóban, van egy naív hozzáállásom, ehhez meg egy realista. A naív hozzáállásom az, hogy itt van, amikor hülye vagyok, szerintem a politikai vezetőnek az a dolga, hogy vezessen, ne pedig az, hogy a nyájat kérdezgesse, hogy szerintetek ugye jól vezetek, mert ez nem működik. A második is ez a reális. Ugye van egy másik hír, amiről nem beszéltünk, hogy ilyen DPK akadémia indul például most a Fidesznél, ilyen is van. Én ezeket olyannak érzem, ezt is most valaki csinálja a Fideszben. A DPK akadémiát is csinálja valaki a Fideszben. Értelme semmi brandégetés, hát a DPK-nál nagyobb brandégetés a világon nincs. Szerintem itt a Fidesznek egyfajta végjátéka látszik, ahol a Fideszen belüli aktorok ilyen partizán mozgalmakkal, még ilyen kísérleteznek dolgokkal, hogy amikor majd beüt a nyűv, és nem biztos, hogy Viktor marad valami új vezető, akkor az legyen pozícióba, akinek mondjuk választói adatbázisa van mondjuk a DPK akadémiából, meg ilyen bekötései, hogy nála van az összes kérdőív, és akkor a pártvezetőket, a helyi pártvezetőket ő tudja maga alá állítani. Tehát aki látta például az MSZP haláltusáját az elmúlt években, az is ez ilyen irányokba ment el, szóval szerintem ez igazából most erről szól.

A béke nem üres szó, hanem egy széttépet bádira. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, fogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

amikor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Sacha. Sacha. Sacha.

0: Az ország műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spáji hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem
1: egy normál pályán
2: szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a Spa-i futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha azt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
3: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafieltől kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130-er, hogy még egy Frédi Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
2: nagyon de, utána amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
3: valószínűleg sokkal nem, jobb de ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Form 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanak a versenyzők számára, nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni, ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk, plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért nyitott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltcsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
2: az érdekes
3: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, József.
2: Az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyert energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza, és fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogjon működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez,
2: az nem, biztos, hogy
1: pont fordítva kellene.
2: Igen.
1: Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
3: amit akarunk? Igen. Amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
3: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőinek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
2: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
3: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már is sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt, nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
2: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az egységesen azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akármelyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-jel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége.
3: Igen. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, hogy simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire közvetítésből ezeket a csapatokat?
2: Hát az nehéz pontosan megtépett, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kisinzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
3: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kijelözte a csapattársát is, meg Rossont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te sem megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikával derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már itt tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pont ért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: Martin ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisan megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes monacói Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
3: Általában egy nézői reakcióra, vagy
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
3: Egy baseball sapkára.
2: Igen. És pont a Crofty is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve lehet az időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat se volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami. És akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se
3: jársol. Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forma 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki három próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő bal első volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye, vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt elkezdünk bővenető csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégé lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta Gyuri, és hogy kéne összefoglalnia?
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
3: Hát ment ez délelőtt.
2: Igen. Volt.
3: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon nagy a
3: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
3: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
2: Hát meg az aeroszabályok
3: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kedvelek és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
2: De korábban ugye az volt a baj a Hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
3: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
2: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább, ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4-ben lehetne akár előzni.
1: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén. Nem tudom, nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok. Tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
3: Hát figyelj, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kényszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
2: Meg hát az évelején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is ott, és ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk ki. Évelején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között

0: évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Média

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sport Pub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Ez így gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy állna a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarna.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy balszerencse, rosszkor jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
3: ugye azért
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Antonelli igen, és ezt is figyelembe vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt. Ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne. És ez alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a bal szerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatív, amúgy nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személy velein is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy az egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elej, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös piacra, hogy előtte piacról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova a Piastri év végére. Ugye az a kérdés, hogy meg tudja ezt a rendületet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jó kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyetemen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek Russell autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételek ellen mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyomta a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 egész, vagy 43 ponttal vezetted a bajnokságot, ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyző képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatóan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, hogy mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelbe az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint ahogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak válasz, amely nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
2: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random, valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb vagy gyengébb mentális képességet jelent nála, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzak választani, de ezt mennyire lehet kijavítani? Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ez nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész autóját mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát is ott is, tehát a COPS-ból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásikítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószant. Nem is a rajt mondta, hogy szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumok kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
2: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatod be egyébként ezt a Spy hétvégét? Hány pontnak írtad be
2: a Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként ezt. Tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közelgő. Telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, hogy Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
3: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévő, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szab, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyébe egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő. de az, hogy a kettőjük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azután a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni leszel, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsorítünk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
3: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
3: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
3: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Magyarország.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Egy ittas férfi ellopott egy kis repülőt Kalocsán, amivel Paks felé repült, a grippeneket is riasztották. Magyar Péter videóban és a komment folyamban is kiállt Unger Anna kinevezése mellett. Hegedűs Zsolt szerint vége a nepotizmusnak, Ficere Andrea szerint, ha indoklás nélkül ki lehet őt rúgni, akkor bármit lehet. Ellopott egy kis repülőt egy kalocsai reptérről egy 24 éves férfi, majd Paks felé indult vele. Mivel az is benne volt a pakliban, hogy a géprabló célpontja az atomerőmű, Kecskemétről két Grippen is felszállt, végül ezek kényszerítették földre a repülőt.
3: Így nézett ki a levegőből a már learatott napraforgó táblába kényszerített kisrepülő. A gépet nem sokkal korábban a kalocsai reptérről lopta el egy 24 éves férfi, aki Paks irányába indult. Ezt azonnal észlelték radaron is, a katonaság pedig riasztotta a kecskeméti grippeneket. Végül ezek kényszerítették a földre a repülőt.
4: A férfi ezt követően hátrahagyta a repülőt, és az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki. A férfi a segítséget először elfogadta, azonban beült az autós kocsijába, és azzal el akart hajtani, amit végül egy másik személyének sikerült megakadályozni. A helyszínre riasztott rendőrök perceken belül elfogták a 24 éves férfit.
3: Híradónknak nyilatkozott az a nő, aki először találkozott a szántóföldről az útra szaladó férfivel.
5: Ő beugrott a járó autóba, az edített majdnem, hogy az első ajtó el is sodorta, és akkor menet közben ugrottam én be hátsó tolajajtón keresztül, hogy megpróbáljuk megállítani. Próbáltam elvenni a kocsikulcsot, erre csak így hátraütött. Tehát kaptam egy anyait, és akkor a kéziféket tudtam leállítani az autót egy jó hosszan. Itt az ott keresztedősnél.
3: Egy pilóta oktató azt mondta híradónknak, ha valaki sokat gyakorolja a szimulátoros repülőgép vezetést, az jó eséllyel éles helyzetben is képes beindítani egy gépet és fel is szállni vele. Ráadásul a kalocsáról ellopott kisrepülőt még beindítani sem bonyolult.
6: Gyakorlatilag van egy főkapcsoló, egy motorkapcsoló, és onnantól fogva lehet is indítani izzit, mint egy régi dízelautó, és egy gombnyomással be lehet indítani. Onnantól fogva a kompjúter vezérel mindent. Tehát különösebb tudományt nem igényel.
3: A repülőtereknek szigorú szabályrendszerük van, amelyekkel az éppen ehhez hasonló helyzeteket próbálják kivédeni, de ez most nem sikerült.
0: Vonatkozik arra is, hogy a veszélyes üzemtől megvédjük a kívülállókat, a másik része meg pont ez, ami most ugye történt, hogy illetéktelenek éjjel, vagy bármilyen más módon üzemben kívül is hozzáférjenek, és ebben el tudjanak menni.
3: A férfit a rendőrök őrizetbe vették, az eset kivizsgálása a légügyi hatóság bevonásával folyamatban van.
7: Az nem jogállami megoldás, hogy elmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc, jöjjön velem. Ezt a Telexnek adott interjúban mondta Unger Anna. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke arról is beszélt, hogy nincs sok vezetői tapasztalata. Korábban egy 4 fős stábot vezetett. Közben a miniszterelnök arról beszélt, a hivatali ügyek legfontosabb vezetője nem az elnök, hanem a nyomozati elnök helyettes lesz. Bárándi Péter híradónak azt mondta, ebben nem biztos, minden esetre alkalmasnak tartja Tasnádi Katalint a pozícióra.
8: A jogállami megoldás nem az, hogy én most pofára oda megyek, átmegyek Felcsútra, és azt mondom, hogy Mészáros Lőrinc jöjjön velem. Én nem erre vállalkoztam.
9: Sokan szeretnék tudni, hogyan indul majd az elszámoltatás, kikhez kopogtat majd be először a vagyonvisszaszerzési hivatal. A Telexnek adott interjúban nem árult el neveket az MVVH elnöke, ez pedig feszült pillanatokat okozott.
10: Ezekkel mi lesz?
8: Akkor elmondom újra, jogállami módon én akkor fogok tudni ebben vizsgálódni, hogyha a nyomozati elnök helyettes azt mondja, hogy ezt és ezt vizsgáljuk. És ez az ő szakértelme. Nagyon sok mindent gondolunk, állampolgárként én is nagyon sok mindent gondolok, de nekem most nem az a dolgom, hogy én az emlékeim, az olvasmány élményeim és a tapasztalataim alapján kijelöljem, hogy szerintem őt vagy őt kell vizsgálni, mert ez nem csak jogsértő, de én nem is erre jelentkeztem.
9: Sokan támadták Unger Annát korábbi kijelentése miatt, miszerint 6 éven belül nem lesznek jogerős ítéletek. Az elnök hangsúlyozta, nekik az a feladatuk, hogy egy-egy esetben feltárják, mennyi illegálisan szerzett vagyon van, de hogy a bírósági eljárás végül meddig tart, az már nem a hivatal hatásköre.
8: A hivatal ezt tudja vállalni, hogy jogállami módon felkutatja, beazonosítja, bebiztosítja azt az eltűnt közvagyont, amiről mindannyian tudjuk, hogy valahol 20 és 60 ezer között. Itt
9: a nemzetközi tapasztalatok alapján ennek a vagyonnak csak egy kis része szerezhető vissza. De Unger Anna szerint ezúttal mi lehetünk más országoknak a példa.
8: Hogy rajtunk a világ szeme, hogy mindenki azt figyeli, hogy mit lehet ezzel csinálni. Tehát most először Magyarország történetében nem az zajlik, hogy figyeljük a nemzetközi példákat és megyünk utánuk, hanem mindenki azt nézi, hogy mi itt mit tudunk elérni.
9: Nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalin főügyészségi ügyészt választotta az országgyűlés. A miniszterelnök a hivatal legfontosabb vezetőjének nevezte a 20 év büntetőjogi tapasztalattal rendelkező elnök helyettest.
11: És gratulálok dr. Tasnádi Katalin megválasztott nyomozati elnök helyettesnek, akiről talán kevesebb szó esett, pedig még az elnöknél is fontos a feladata lesz. A valaha látott legnagyobb magyar gazdasági bűncselekmények felderítése és a felelősök megnevezése.
9: Az elnök helyettesek feladatkörét majd a hivatal elnöke fogja meghatározni a szervezeti és működési szabályzatban, így még nem lehet tudni a vezetők pontos szerepét.
12: Ez egy vélemény, amit a miniszterelnök kifejtett, hogy ő lesz a legfontosabb személy. Én ebben nem vagyok biztos, én csak azt tudom, hogy ő alkalmasnak látszik ebben a szervezetben egy vezető tisztség betöltésére. Meg, hogy ő egy gyakorlott ügyész, minden képzettséggel és készséggel rendelkezik ahhoz, hogy betöltse ezt a hivatalt.
9: Nem csak a kommentelők, hanem sok szakmabeli is csalódott, hogy nem a Transparency International Magyarország jogi igazgatója került az MVVH élére. Ligeti Miklós nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor azt mondta, nincs benne sérelem. A civil szervezet pedig kész segíteni a hivatal munkáját.
13: Bőven túl korai még arról spekulálni, hogy egész pontosan hogyan fog működni ez az együttműködés. Amit mi mindenképpen tudunk ajánlani, hogy mi konstruktívan fogunk hozzáállni a hivatal működéséhez, mert ugyanis az érdekünk közös, fel kell tárni a múltnak a bűneit, és vissza kell szerezni a vagyont minél nagyobb mértékben, és minél gyorsabban.
9: A gyorsaság ugyanakkor nem mehet a jogszerűség rovására, emelte ki Unger Annához hasonlóan a Transparency ügyvezető igazgatója.
7: Komoly kritikákat fogalmaztak meg értelmiségi szereplők és politikai influencerek is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal új vezetőjével kapcsolatban. Magyar Péter védi a kinevezéseket, miközben többekkel is komment csatába bonyolódott. A híradónak nyilatkozó kríziskommunikációs szakember szerint a kialakult helyzetben nem csak kommunikációs hibák, hanem érdek- és nézetkülönbségek is szerepet játszanak.
11: lehet és kell a hivatalt kritizálni, lehet és kell ellenőrizni, lehet és kell majd az eredményeit számon kérni. De aki politikai érdekből gyengíti, hitelteleníti, vagy akadályozza azt a munkát, amelynek célja a magyar emberektől elvett vagyon visszaszerzése, az pontosan tudja, hogy mit tesz.
10: Ezt Facebook videójában mondta Magyar Péter, aki szerint ugyan a parlament döntése vitatható, de a Tisza rendszerváltás iránti elkötelezettségét nem lehet megkérdőjelezni.
11: Aki valóban szeretne eredményesen működő vagyon visszaszerzési hivatalt, az a vezetést a jövőbeni tettei és eredményei alapján ítéli meg.
10: A miniszterelnök szerint a hivatal vezetőinek kiválasztása szakmai szempontok, nem pedig szimpátia alapján történt.
11: Nem egyfajta valóságshowként történik, hanem szakmai koncepciók és szigorúan szabályozott kiválasztási folyamat eredményeként. Akár tetszik egyeseknek, akár nem. Aki titkos háttér alkukról hazudik az embereknek, aki nem létező szabálytalanságokról, lezsírozott pályázatokról hazudik sejtet, az nem használ a rendszerváltás egyik legfőbb vállalását teljesíteni akaró bátor embereknek, hanem tudatosan árt és rombol.
14: Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
10: Unger Anna kinevezésével kapcsolatban sokan fogalmaztak meg kritikákat. Somogyi Zoltán szociológus Magyar Péter korábbi bejegyzését osztotta meg, amelyben Tasnádi Katalint a hivatal egyik legfontosabb vezetőjeként méltatta. Somogyi ehhez azt írta, amikor nem tetszik valaki valamiért az Isten adta népnek, ellenben tetszik a kormánypártoknak, akkor az is a válságkezelés egy feltűnő formája, ha a megválasztása után pár órával már nem őt nevezed a hivatal legfontosabb emberének.
15: Felfedjük ezeket a...
10: Molnár Áron ennél is élesebben fogalmazott. Szerinte az új hivatal önmagában nem jelent megoldást, amíg az ügyészség és a bíróság nem független. Több ügyben is hiányolta a felelősségre vonást, majd azt írta, radikálisabb, szakmaibb döntések kellenek. Külön kiemelte, hogy érthetetlen számára, hogy a Tisza párt vagy Magyar Péter miért fél Ligeti Miklóstól. Azt írta, 6 évnyi türelmünk nincs, nekem legalábbis biztos nincs. Magyar Péter kommentjében azt írtam, idézem, szakmaibb, le kell váltani a legfőbb ügyészt. Nem baj, hogy lemondott, nem baj, hogy a köztársasági elnök jelöl újat. Molnár Áron válaszában azt írtam, a lemondott legfőbb ügyésznek szerinte továbbra is lehet befolyása az ügyekre, illetve a legfőbb ügyész helyettese is hátráltathatja azokat. Hozzátette, támogatja az új hivatal létrehozását, de szerint a vezető kiválasztásakor a szakemberek véleményét is figyelembe kell venni.
16: Nagyon fontos döntések születtek, de nem hozzák meg azt az eufórikus, felszabadító élményt, amire talán sokan számítottak.
10: A Híradónak nyilatkozó krízis kommunikációs szakember szerint ez Magyar Péter egyik legfontosabb, de nem legsikeresebb hete. Úgy látja, a kampányban kiemelt ügyek megvalósulását ezúttal nem a várt siker, hanem konfliktusok és félreérthető üzenetek kísérték.
16: Ez a része, amit a miniszterelnök most tesz, az egy válságkezelési megközelítés vagy akció. Nyilván nagyon sok fórumon, nagyon sok helyen próbálja megvédeni a mundérbecsületét, de ez nem csak kapkodás olyan értelemben, hogy most gyorsan megpróbálja mindenhol kezelni ezt a dolgot, hanem egy általa jónak tartott és felvállalt döntésnek a magyarázatát adja meg.
10: Böhm Kornél úgy véli, nem csak kommunikációs hibák állnak a háttérben, hanem érdek és nézetkülönbségek is.
7: Ha az első számú vezetőt 3 perc alatt indoklás nélkül lehet meneszteni, akkor az az üzenet, hogy semmibe veszünk téged. Ezt kirúgásának körülményeiről mondta az Indexnek Ficere Andrea, az Uzsoki Kórház nemrég elbocsátott igazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook oldalán az üggyel kapcsolatban azt írta, véget vetnek a nepotizmusnak és a nepotizmus látszatát keltő gyakorlatoknak is. A Híradónknak nyilatkozó egészségügyi szakértő szerint vannak még olyan intézményvezetők az egészségügyben, akik nem az érdemeiknek köszönhetik magas pozíciójukat.
17: Itt a kórházban minden a betegekért történik.
18: Erről közel 10 éve beszélt Ficere Andrea a Heti Naplónak. A neurológus, reumatológus szakorvos 2012 óta vezette az Uzsókit.
19: Itt vagyunk a kórház tetején, főigazgató asszony, szeretettel köszöntjük.
18: Júniusban Magyar Péter és Hegedűs Zsolt az Uzsóki utcai kórházban tartott bejárást, amit élőben közvetítettek. Ficere Andrea az Indexnek adott nyilatkozatában úgy emlékezett vissza az eseményre, hogy a látogatás jó hangulatban zajlott, nem kapott kritikát sem a minisztertől, sem a miniszterelnöktől. Csütörtökön Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett vezetője Ficere Andrát indoklás nélkül mentette fel az Uzsók éléről. A volt kórházigazgató a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, idézem, ha az első számú vezetőt 3 perc alatt indoklás nélkül lehet meneszteni, akkor az az üzenet, hogy semmibe veszünk téged. Hozzátette, azt is meg akarta tudni, miért menesztik, de erre csak azt a választ kapta, hogy ezt nem kell megindokolni. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Ficere Andrá nyilatkozata után Facebook oldalán üzent a menesztett kórházigazgatónak, ebben így fogalmazott, mint írta, indoklás helyett. Az állami egészségügyben nem fogadjuk el, hogy egy intézmény vezetőjének családtagjai olyan szakmai és térítéses ellátási struktúrában dolgozzanak, amelynek működéséért végső soron maga az intézmény vezető felel. Véget vetünk a nepotizmusnak és a nepotizmus látszatát keltő gyakorlatoknak is. Kerestük Ficere Andrát, de nem szeretett volna nyilatkozni. Tavaly májusban Hadházi Ákos hozta nyilvánosságra, hogy az Uzsóki Kórházban egy VIP részleg is üzemel, azaz pénzért meg lehet kerülni a várólistát. Az RTL-nek pedig idén májusban a Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról, hogy a VIP osztályon Ficere főigazgató férje és gyermeke is részt vesznek a fizetős ortopédiai műtétekben. Álmos Péter szerint ez összeférhetetlenséget vet fel. A héten a MOK elnöke az egyenes beszédben arról beszélt, sok olyan intézmény vezető van még mindig az egészségügyben, akinek a kvalitásai ezt nem támasztják alá.
15: Bizony olyan vezetők vannak még mindig pozícióban, akiknek nagyon nem kellene ott lennie, akik akár jogszerűtlen dolgokat tettek, akár az orvos kollégákkal szemben úgy léptek fel, ami összeegyeztethetlen azzal a képpel, és egyébként azzal az attitűddel, amit az egészségügyi minisztérium is képvisel, és amit üdvözölnek az orvosok.
18: Kunert Zsombor abban bízik, hogy az elkövetkező időszakban a Honvéd és az Uzsóki Kórház után más intézményekben is vezetőváltás lesz.
20: Szolnokon egészen biztosan nagyon régóta szükség lett volna váltásra, hiszen ott ezt a népi játékot játszotta a főigazgató. Évek óta a neurológiai osztályon komoly hiány van. Sokszor az ügyeletet nem tudják kiállítani.
18: Svéd Tamás, az egészségügyi minisztérium politikai államtitkára közben a Népszavának arról beszélt, hogy jelenleg egy országos leltár készítésén dolgoznak, hogy kiderüljön, honnan is indultak. Ennek vége vélhetően az lesz, hogy nem lehet minden településen az összes ellátást fenntartani, vagyis szükségszerűen lesznek bezárások. Kunert szerint a leltárnak már rég kész kellene lennie.
20: De ehhez képest, hogyha lehet látni azt, hogy hol vannak problémák a rendszerben, hol kell belenyúlni, hol kell esetleg osztályt bezárni azért, hogy legalább a megye egy megyében egyetlen egy megyei intézmény 27-24 órában tudjon kifogástalanul működni, akkor ez egy nagyon fontos és nagyon komoly döntés, és erre már régen, ennek már régen meg kellett volna történnie.
18: Az egészségügyi szakközgazdász azt is mondta, hogy el kell fogadni, hogy a kisvárosokban nem tartható fent minden szolgáltatás.
21: Sajnálatos, de inkább ezeket be kell zárni, és át kell tudni irányítani ilyen szempontból a lakosságot olyan intézményekbe, ahol mindent lehet sokkal magasabb szinten nyújtani, tehát regionális központokat kell létrehozni, járási központokat kell létrehozni, ez igaz sajnos az alapellátása is.
18: Hozzátettem, ma már a kisebb falvakból eltűntek a háziorvosok, így a háziorvosi modellnek is változnia kell.
7: 620 fölé emelkedett a nepáli villámáradások halálos áldozatainak hivatalos száma. Az eltünteké pedig csaknem duplájára nőtt. Az ázsiai ország katasztrófavédelmi hatóságai szerint már több mint 1900 embert keresnek. A határ tibeti oldalán pedig csaknem 560-an eltűntek, közülük legkevesebb 540-en külföldiek, főleg Indiából érkezett hindu zarándokok.
22: Túlélők sétálnak a magasan sárral borított utcákon Trisuliban, ahol pár napja pusztított a brutális villámáradás. Itt a házak többsége teljesen lakhatatlanná vált. A szerdai gleccseromlás hatására sziklákkal, jéggel, sárral és törmelékkel vegyes áradat zúdult a völgyekbe. A villámáradat épületeket, folyókat és erőműveket nyelt el. Még a mentési és keresési szakaszban vagyunk. A biztonsági erők és a nepáli kormány nagy erőkkel keresi az áldozatokat, az eltűnteket. Több helyszín rendkívül nehezen megközelíthető. Északra több települést teljesen elvágott a külvilágtól a tragédia. Még el sem tudtunk oda jutni, hogy megtudjuk, mi maradt. A pusztítás pedig sokkal súlyosabb. Még északabbra a kínai határ közelében a károk felfoghatatlanok, mondta egy nemzetközi segélyszervezet helyi vezetője. A kínai-nepáli határon fekvő Gírong határátkelő térségében továbbra is több mint 500 embert eltűntként keresnek. Szakértők szerint azonban az ide érkező mentőalakulatok feladata rendkívül nehéz, ugyanis nagyon magas a másodlagos természeti katasztrófák, köztük egy lavina kockázata. A térségbe Kína több mint 2100 mentőt és 86 természeti katasztrófa specialistát mozgósított. A gleccseromlás helyszínéről most egy kínai katonai drón közölt felvételeket. Az itt kialakult tavat közelről figyelik, ugyanis helyi hatóságok attól tartottak, hogy a tó telítődik, ami újabb áradást zúdíthat a térségre. Emiatt számos lakost evakuáltak, és a mentési munkálatokat is felfüggesztették egy időre. A túlélők most ideiglenes szállásokra menekültek, például ebbe a helyi önkormányzati hivatalba. Itt gyűjtik a segélyeket is a rászorulóknak. Kaptunk adományokat, például ruhákat, instant leveseket és kekszeket. A környékbeli falvakban azok, akiket nem érintett az áradás, szintén besegítettek ételekkel, mondta ez az önkéntes segítő, aki szintén túlélte a tragédiát. A világ egyik legszegényebb országának számító Nepálban becslések szerint 4-5 milliárd dollárba fog kerülni a pusztítás utáni újjáépítés.
7: Vasárnap hajnalban indulhat meg a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Flórián térnél a Szentendrei út felé, jelentette be Karácsony Gergely. A felújítás keretében a felüljáró északi és déli szerkezete és hídtartozékai is teljes körű állagjavító rekonstrukción estek át. Egyebek közt a hídfőket és a hídvégeket is átépítették, valamint a vasbeton szerkezeteket is kijavították. A főpolgármester hangsúlyozta, az eredeti becsléshez képest jóval olcsóbban valósították meg a beruházást. Annak ellenére is, hogy a munkálatok kezdetekor problémák léptek fel, ezeket a BKK beruházási igazgatója ismertette.
1: Kivitelezéskor, amikor elbontottuk a felső rétegeket, akkor olyan problémákat, olyan szerkezeti hibákat tapasztaltunk, amelyek miatt bővítenünk kellett a műszaki tartalmat. Ez jelentett többlet időt is, összesen 170 nappal kellett kitolnunk a kivitelezésnek az időtartamát, és így 580 napig tartott.
2: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a türelmét, át tudtuk adni vasárnaptól a forgalomnak a Flórián téri felüljárókat. Az eredetileg tervezett összeghez képest 40%-kal olcsóbban készült el, és pontosan tudjuk azt, hogy rengeteg ilyen hasonló beruházást kell majd csinálunk a jövőben. Remélem, hogy az új kormánnyal való együttműködésben ezt meg is tudjuk valósítani.
7: Szerencsen indult útjára az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a Súgó tambura zenekarhoz hasonló formációk alakuljanak országszerte. Ennek első lépéseit tették most meg Borsodban. A Szerencsi tankerület igazgatója a Sükösdi tambura zenekar vezetőjét, Nébel Zsoltot kérte fel a kezdeményezés megvalósítására. A zenész több oktatót is magával hozott, akinek az lesz a feladata, hogy közelebb hozzák a zenevilágát a térség hátrányos helyzetű gyermekei számára.
4: Tambura szótól volt hangos Szerencs péntek délután, az apropó pedig az volt, hogy bővül a Súgó tambura zenekar. Szabó Árpád, a helyi tankerületi központ igazgatója ugyanis azt a célt tűzte maga elé, hogy a térségben élő gyerekek számára közelebb hozza a zenevilágát.
23: A térségben rengeteg tehetséges gyermek van, akik sajnos hátrányos helyzetű gyerekek. A tankerületi központ intézmények több mint 61%-a hátrányos helyzetű gyerek. Én azt gondolom, hogy minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget a minőségi oktatásra, és itt az ilyen programok, az ilyen innovációk erősítik ezt, hiszen a tehetségkutatás és a tehetséggondozás is egy nagyon kiemelkedő felület, úgyhogy bízunk benne, hogy a gyerekek is ennek megfelelően fogják erősíteni ezt a programot.
4: A cél tehát, hogy a jövőben még több a Sükösdihez hasonló Súgó tambura zenekar alakuljon meg szerte az országban. Ehhez Szabó Árpád, Nébel Zsolt segítségét kérte.
24: És ő mondta nekem, hogy nekik mindenféleképpen kell egy ugyanolyan Súgó tambura zenekar, de lehet, hogy több is. Mondtam, hogy semmi akadálya. Ugyanolyan Súgó tambura zenekar, mint a Sükösdi. Úgyhogy összehozott ezzel a két fiatal emberrel, kiváló, kitűnő zenészek, nagyon jó emberek, nagyon-nagyon motiváltak, úgyhogy én remélem, hogy a következő 2-3 új tamburazenekar az itt Borsod megyében fog megalakulni.
4: A gyerekek oktatására két kiváló zenészt kértek fel, Áront és Kornélt, akik gyerekkorukat művészeti iskolában töltötték. Mindketten megtiszteltetésnek érezték, hogy együtt dolgozhatnak Zsolttal, akitől igyekeztek ellesni minden apró kis részletet, hogy aztán a megszerzett tudást a lehető leghatékonyabban tudják átadni a gyerekeknek.
0: Próbáljuk ösztönözni a gyerekeket akár egy kis apró pengetővel, karkötővel, hogy minél gyorsabban megtanulják, és hogy minél jobban meg tudják tanulni a dalt, és tehetségesebbek legyenek.
3: Felkészültebbnek érzed magad erre a feladatra?
0: Igen, sokkal. Sokkal felkészültebbnek.
4: Orosz Kornél először el sem hitte, hogy őt is felkérték a feladatra. Szerinte ez egyedülálló kezdeményezés, ami sokat segíthet a hátrányban. Kornél először el sem hitte, hogy őt is felkérték a feladatra.

0: A most lefektetett alapoknak köszönhetően hamarosan Borsodban is megalakulhat egy új tamburazenekar, a jövőben pedig Áron és Kornél tanítványai akár együtt is felléphetnek majd a Sökösdi tamburazenekar tagjaival.
1: Ne el ne feledje a házát, Sannak melegét mi visszavár.
2: Sérült pingvineket engedtek vissza a természetbe Argentínában. Itt egy természetvédő szervezet 4 magellán pingvint halászhálókból mentett meg, 2 aranytorlú vagy más nevükön sziklaugró pingvint pedig egy olajszennyezés miatti sérüléssel ápoltak. Majd a rehabilitációjukat követően sikeresen visszaengedték őket az óceánba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, most folytatódik a műsorfolyam a heti világhíradóval, melyet Szőlősi Györgyi vezet majd, ha tehetik, maradjanak velük, viszontlátásra!

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: This is for the bus that haunts. This is for the question marks.

0: Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Média

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Köszönjük, Uram, hogy a szeretetedet kifejezted az engesztelő áldozatoddal, és elhívtánk bennünket kegyelmed által, hogy viszonyozzuk azt a csodálatos, végére mehetetlen gazdagságot, ami a szeretetedben megnyilvánul, hogy megszabadítsál bennünket, és Istenek a dicsőségébe állítsál be bennünket. Ezért köszönjük neked, Uram, a szeretet szellemét, a Szent Szellemet, és hiszünk, Uram, hogy te magad vagy a szeretet, és kérünk téged, Uram, hogy árasz ki a szeretetnek a szellemét erre gyülekezetre, hogy a száraz szívek is megelevenedjenek, megújuljanak, és minden olyan gaz, szemét, értéktelen dolog elégjen a szeretetnek a tüzében Isten igéje által, amelyek még benne vannak a szívekben, elmékben, gondolkozásban, azért, hogy a te természeteddel, szellemeddel, kiválóságoddal egyre jobban be tudjunk töltekezni. Köszönjük a jelenlétedet, Szent Szellem. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyümölcseit, köszönjük a Szent Szellemnek a karizmáit, köszönjük, Szent Szellem, hogy megítadod a szívünket, lelkünket, megújítod a belső emberünket. Most is kérlek, hogy érintsd meg a belső emberüket, törzs be őket, szeretet szellemével, békességnek, örömnek, hitnek a szellemével, hogy az örökkévaló értékek, szellemi, csodálatos értékek legyenek híd és a jelen világ és az örökkévalóság között minden jelenlevő életében, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most is mindörökké. Kélek benneteket, hogy mielőtt helyet foglalnátok, köszöntsétek, üdvözöljétek egymást, és Istennek az áldását kívánjátok egymásra, mert azért jöttünk, hogy áldást vegyünk. Kélek benneteket, lapozzatok az 1 Sámuel könyv 5. fejezetéhez. Ott fogok felolvasni, nem kell megijedni a felolvasom az igét, de bízok benne, hogy a Szentlélek segít, és egy kicsit el tudom értetni azt, amit szeretnék elmondani ezzel a történettel kapcsolatosan. Tehát 1 Sámuel könyv 5. fejezete. Hányan olvassátok az Ószövetséget is? Most csak azért tartottatok a kezedet, mert ez ciki lenne, hogy nem tartod föl. Nem is akarok itt nyomozódni, de csak fel akarom hívni a figyelmet, hogyha mélyebben meg akarod érteni az evangéliumot és az Új Szövetséget, Istennek a tervét, célját, akkor nagyon fontos az Ószövetségnek a tanulmányozása. Természetesen Mózes könyvét, de nagyon sok tanulság van a Királyok könyve, illetve Sámuel könyve, különösen a hatalomnak a természetével kapcsolatosan, hogy a hatalom birtokosa minél hatással vannak az országra, a társadalomra, egyik a bűnbe ejti az országot, a másik kivezeti, a másik bűnbe ejti újra, hát látjuk ezeket a dolgokat, és nagyon megértjük azt, hogy mennyire fontos az a természetes életrendre is, társadalmi rendre is odafigyelni, hogy az emberek ne olyan helyről kapják az inspirációt, amely nem a jó erkölcsöt mozdítja elő az életükben. Tehát nézzük meg a 1 Sámuel 5. fejezetét, adjon Isten, hogy meg tudjunk ezzel birkózni. A filiszteusok pedig vették az Isten ládáját, elvitték Ében Ézerből Asdodba, és megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába. Dágon mellé helyezték el. És mikor asdodbeliek másnap korán fölkelének, íme a Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék a Dágont, és ismét helyreállították. Mikor pedig másnap korán reggel fölkelének, íme Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és a Dágonnak a feje, két keze, feje letörve a küszöbön voltak, csak Dágon dereka maradt meg. Annak okáért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomában járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdodban minden mai napig. És az Úrnak a keze asdodbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, megveri őket fekélyekkel Asdódot és határait.
Mikor azért látták az asdodbeliek, hogy így van a dolog, mondána, ne maradjon nálunk az Izrael istenének a ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre. Elküldék azért, és összegyűjtötték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, mit csináljunk Izrael istenének a ládájával? Azok pedig felelének, vigyék Gádba Izrael istenének a ládáját, és elvitték Izraelnek istenének a ládáját. És történt azután, hogy elvitték az Úrnak a keze, igen nagy rémülettére lőn a városnak, megveri a városnak lakósait kicsintől fogva nagyig. Fekélyek támadának rajtuk. Elküldék azért az Istenek a ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott Istenek a ládája, felzudulának az Ekronbeliek, mondván, reám, hoztátok Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet? Annak okáért elküldék és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, küldjétek el Izrael istenének a ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg engem és népemet. Mert halálos rémület volt az egész városban, és igen súlyos volt ott az Istennek a keze. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig. Amen. Szeretnék pozitív üzenetet is kihozni ebből a történetből. Mert ha a tanulságot megértjük ennek a történetben, akkor azért egészen pozitív dolog jön ki belőle. De ugye itt egyébként egy kis bevezetőt mondok. A 4., 5., 6. és a 7. fejezet nagyon érdekes, hogy a frigyládával milyen fontosnak tartotta a Szentlélek, hogy így foglalkozzon vele. Hát majd meglátjuk, hogy ennek milyen mély üzenete van az új szövetségre, a mai üsztörténeti korszakra vonatkozóan is. Az első dolog, hogy ebben a korszakban úgy tűnik, hogy a láda, amely Jézus Krisztus jelképezi, mert tudjátok, hogy a frigyládának az anyaga fából volt és aranyból. A fa az emberi természetet jelképezi, az arany pedig az emberi, isteni természetet, és a názáti Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. A ládában volt Istennek a törvénye. Ott volt az arany szelencébe vagy korsóban a manna, és ott volt még benne a manna, illetve az Áron kiajtott veszély és a törvénytáblák. Tehát ez a három rendkívül fontos igazság a názáti Jézus Krisztus személyéről. Az egyik a főpapi szolgálatát jelenti, a manna, az ellátást, ő a megváltó, szabadító, aki elhozta az örök életet, és a törvény, az Istennek a beszéde, a megtestesült ige, a názáti Jézus Krisztus. Tehát ezért a frigyláda, az a názáti Jézus Krisztusnak az előképe, illetve így értelmezik általában mindenhol a Biblia ismerő emberek és a közösségek. De ebben az időben voltak idő, amikor a láda nagyon nagy áldást jelentett, mert még ennyit hadd mondjak el, hogy a láda fölött pedig az Úrnak a dicsősége lakozott. A kerubok ugye között volt a dicsőségnek a szelleme, az pedig a Szent Szellemnek a kenetét jelképezi. Tehát a názáreti Jézus Krisztus és a kenet rajta volt, tudjuk nagyon jól, hogy hatalmas nagy energia, erő, tér vette körül a frigyládát, az Úrnak a szentsége lakozott ott, a szentek szentjébe, ahol tartózkodott a frigyláda. Hosszú ideig áldást jelentett Izrael számára, de ez a szakasz, és csak egy fejezetet olvastam föl, mert ez egy kulcsfontosságú fejezet, ez azt tartalmazza, hogy miért veszítette el először Izrael fiai, utána meg miért nem tudtak profitálni a pogányok az Istennek a dicsőségéből. Tehát egy olyan senki földjére került a dicsőség, persze nem szűnt meg a dicsőség, csak az emberek nem értették meg, mert nem megfelelő módon közelítettek az Úrnak a jelenlétébe, az Úrnak a dicsőségébe, és emiatt a dicsőségnek
a jelenléte nem áldást hozott az Izrael számára, hanem Ikábod korszakot hozta el, az Ikábod, hogy elvették a dicsőséget. De ha jól megnézzük, talán itt jelképszerűen, vagy allergia, allegória alapján, hogy ez ideglenesen veszített el, 7 hónapig tartott ez az ideglenes időszak. Ez egy előkép volt annak, ami a babiloni fogságban 70 évig tartott, és utána előképe volt a római fogságnak, mert az a korszakot római fogságon vagy számüzetésnek kell nevezni. Ez a tör, mert Róma üszte el Izrael fiait a ígéret földjéről, tehát ez pedig szintén Izrael számára az Ikábod korszak, hogy elvitték a frigyládát, elveszítette Izrael az Úrnak a dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elvetette őket véglegesen, hanem ahogy a 7 hónap, a 70 év és a 7x70 év, tehát amit Dániel mond, időt tartalma, ez azt jelenti, hogy részleges elvetés történt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek a következményeképpen került a frigyláda a filiszteusokhoz, vagy éppen ebben a korszakban az evangéliumnak a hirdetése így jött át az Izraelből a nemzetekben, hanem ez örökké valóságban már megvolt tervezve Isten részéről. Tehát nem az Izraelnek a balesete következtében történt a nemzeteknek az evangelizálása, hanem ez benn volt az Isten tervében, az ő minden tudása, előre látja a történelmet, előre látja a történelmi korszakokat, és ezért ezt így kell értelmezni, tehát nem arról van szó, hogy ha Izrael megtért volna, akkor nem került volna a sor Izrael, illetve nemzeteknek az evangelizálására. De ezt Isten látta, és mindenféleképpen nem egy baleset történt, és nem egy rossz dolog történt, hogy a pogányok, a filiszteusok a pogányokat jelképezik, hogy a pogányoknak a kezébe került a frigyláda, hanem ezt Isten akarta. Előtte ugye Izrael fiai elveszítették a szentséget, bűnnel együtt ünnepelték Istent, több figyelmeztetést adott Isten profétákon keresztül a Izrael fiainak, de nem tértek meg igazából, jártak az istentiszteletre paráznossággal, csúnya szexuális bűnökkel, más bűnöket is elkövettek, és egyszer csak Isten azt mondta, hogy elég, a dicsőségét visszavonta, illetve passzív állapotba került a keret. Tehát van ilyen, amikor egy gyülekezetben, vagy akár ébredési folyamatban egy olyan időszak jön, amikor a Szentlélek egy passzív állapotba kerül, várakozó álláspontba kerül. Tehát Izraelben egy várakozó álláspontba, passzív álláspontba kerül, hiába vitték be a háborúba a frigyládát, amikor a filiszteusok és Izrael között háború tört ki. Ugye azt hitték Éli korában, hogy ha beviszik a frigyládát a háborúba, akkor garantálva van Izrael számára a győzelem. De hát a frigyláda az nem mágia. A frigyláda az nem egy ilyen babonás amulett, amit hogyha használunk, akkor az biztos, hogy működik. És ez azért nagyon fontos, mert a szövetségnek a lényege megszűnik, vagy a keresztény hitnek a lényege megszűnik, akkor ez nem fog működni külsőséges módon a kegyelem. Tehát azzal, hogy ember egyházhoz tartozik, jár a gyülekezetbe, akár adakozik, tehát olyan dolgokat, szent dolgokat, külső dolgokat megcsinál, de a szívében benn van a bűn, és bűnnel akarja ünnepelni az Urat, akkor az ember számára, vagy Isten előtt ezek a cselekedetek az ember számára nem értékek lesznek, hanem inkább a sajnos gyakran a büntetést és az Istennek az ítéletét váltja ki. Mert Isten szent Isten, és ő hozzá csak szentségben lehet közelíteni, és a szentségben lehet megmaradni Istennek a jelenlétébe. Van egy átmeneti idő sok esetben, hogy amikor az ember még ilyen bizonytalan állapotban van, vannak gyarlóságot, stb. De Isten tudja minden emberrel kapcsolatosan az időt. Be van osztva mindenünkre vonatkozóan, személyünkre szabottan, hogy milyen szellemi gyümölcsöket vár el tőlünk Isten,
és nem akarja, hogy az egész hívő életedet egy bölcsibe töltsd el, cumissan, stb. És állandóan még nem vagy szobatiszta, és így tovább most a csecsemőkor annak a jellegzetességeire hívom fel a figyelmeteket, de elvárja Isten, hogy a szobatiszta legyél. Tehát, hogy végre eljussál ahhoz, hogy durva testi bűnöket ne kövess el, és ne fárazd az Isten testi cselekedeteiddel, hanem térjél meg, mert az Isten szent. Nem tudsz megmaradni, én se tudok megmaradni, más se tud megmaradni Istennek a jelenlétébe szentség nélkül. Mert szentség nélkül nem csak a mennybenre vonatkozik, hogy nem látjuk meg Istent, hanem a földi életben is az Istennek a jelenléte, Szentlélek a mozgása leáll. És várakozik Isten rád, hogy mikor térsz észhez. És egy idő után, amikor azt gondolod, hogy szükséged van Istenre, és próbálod használni Istent, kiáltasz Istenhez, mint Izrael fiai vitték a frigyládát egy konfliktus helyzetben, mert szükségük lett volna természetfölötti támogatásra, természetfölötti erő felszabaduljon számukra, hogy a filiszteusoktól megszabaduljanak, ugyanolyan csoda történjen, mint előtte sok esetben, hogy Izraelnek, ugye Izrael megígérte a katonai csodákat, hogyha követni fogtok engemet, akkor az ellenségeitektől meg foglak benneteket szabadítani. És ez így vonatkozik az új szövetségben is, hogy ha követjük az Urat, akkor az Úr garantálja, hogy az ellenségeinktől meg fog szabadítani bennünket, természetötti védelmet fog adni az ellenségeinkkel szemben. Ott lesz körülöttünk Istennek az a dicsősége, az angyaloknak az a sokasága, amely, ahogy a kivonuláskor Egyiptomnak a szekereit leállította, nem tudták a lovak húzni a szekeret, mert a küllők közé ment az Isten dicsősége, és sokkal nagyobb ellenálló erőt fejtett ki a dicsőség, mint a lovaknak amilyen ereje volt. És ilyen módon az Úrnak a dicsősége ott állt, Izrael fiai, meg az ellenség között. Ez a cél, hogy ezen a gonosz világban Isten népe, de egyéni szinten is, közösségi szinten is, ott legyen a világ, és te közötted az Istennek a dicsősége. Ezt tudja a családod számodra biztosítani a védelmet, személyes szintén ezt tudja biztosítani a védelmet, Isten munkájára számára ezt tudja biztosítani a védelmet, és a gyülekezet számára is ezt tudja biztosítani, a közlekedésben is, mindenhol, amahogy jársz, ezt tudja biztosítani számodra a védelmet, hogy minden területen, mindenhol, amire ráteszed a kezedet, ne bűn legyen belőle, ne átok legyen számodra, hanem áldás jelentsen számodra. És ebben, ha jársz, akkor meglátod a legnehezebb körülmények között is, nem félelemmel érsz, hanem hittel érsz. Ma olyan korban élünk, hogy alapvetően az emberek két dolog között kell választani, a félelem és a hit. Olyan bonyolult, nehéz problémák vannak a világban, hogy félelmetesek, különösen azok számára, akik még nem veszítették el az eszüket, és meg tudják érteni, hogy milyen bajok vannak. Az a probléma, hogy az intelligens emberek előbb költözik be a félelem, mert látják, hogy szinte kezelhetetlen problémák vannak a világban. De a másik, ami választási lehetőség, a hit. A hit pedig nem arra néz, ami van, hanem a hit arra néz, amit Isten igéje mond. És Isten igéje által tudunk hatalmat venni a körülmények között, a háborúk fölött, a társadalmi igazságtalanságok fölött, állandó uszítások fölött, hazugságok fölött, babiloni igézetek fölött, varázslások fölött, jövendőmondások fölött, boszorkányság fölött, minden sötét erő fölé tudsz emelkedni, ha az Isten igéjébe veted a hitedet, mert az Isten igéje mindenek fölött áll. Ő általa lett minden. Ő tartja fönn a mindenséget, és ő érette van minden. Tehát az Isten igéjében egy olyan teljhatalom van, hogy az csak hit által tud felszabadulni az életedben, úgy ezen keresztül, a csatornán keresztül tudja folyamatosan a názáreti Jézus Krisztus az erejét és a hatalmát a belsődre kiárasztani, amely egyszerűen érzéktelenné tesz tégedet a gonoszszal szemben. Nem butává, az egy más dolog,
hanem érzeket. Tehát az, hogy nem nyomorítja meg a belső lelkedet. Nem teszi tönkre a szívedet. Nem sérülsz meg. Nem bántalmaz, hanem továbbra is minden körülmények között meg tudod őrizni a cselekvő képességedet a jó dolgoknak a követésére, a jó dolgoknak a megcselekvésére. Nem engedi meg, hogy engedi meg a kenet, hogy a szellemedet olyan fájdalom érje az igazságtalan dolgoktól, ami által elmegy az élettől a kedved, elmegy a cselekvéstől a kedved, és egyszerűen te is átadod magadat annak a romlásnak, bomlásnak, passzivitásnak, depressziónak, ami egyre nagyobb hatalmat vesz az emberek élete és szíve fölött. Ezért mindenre van erőnk, mondjuk közösen, mindenre van erőnk a názáti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. De hitáltal történik, ahogy Sára is hitáltal vett erőt a szüléshez, mert már el volt erőtlenedve a teste, de megújult hitáltal. Nem a hit újította meg, a hit volt a csatorna, amelyen keresztül jött le az elevenítő erő, mert a szellem az, amely elevenít. De a szellem addig nem tud megeleveníteni, nem tudja megérinteni a szellemedet, a belső embereden, amíg a hit nem kapcsolódik be a természetfölötti világba. Ezért a hit nem látott dolgokról való meggyőződés, remélet dolgoknak a valósága. Ez az, amivel táplálni akarja az Úr a szívedet, a lelkedet, amitől a belső embered folyamatosan olyan természetfölötti szellemi, érzelmi erőt kap, és gondolati szinten is, amely által fölül tudsz emelkedni a körülmények fölött, és nem te vagy a körülmények alatt, hanem a körülmények vannak a lábaid alatt, beleértve az ördögöt is, nem a fejeden ül az ördög, hanem a talpad alatt van az ördög, mert megvan írva, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Mondjad a szomszédodnak, a békesség Istene megrontja a sátánt a te lábaid alatt hamar, hamar, hamar, hamar. Tehát a hamar az sokszor a Bibliában hirtelent jelent, tehát várakozni kell néha, Isten megengedi a küzdelmet, mert a küzdelem és a megpróbáltatáskor derül ki a szívből, vagy jön ki az, ami a szívedben van. Félelem van benne? Hit van benne? És ez a menet közben a nyomás alatt kijön. Persze te, neked megvan az a lehetőséged, hogy továbbra is jársz a gyülekezetbe, hogy kapsz figyelmeztetést Isten igéje által, és azt mondod, oppá, nem engedem meg többet, hogy a félelem leúrja a szívemet, a lelkemet, nem fogok félni a jövőtől, nem félek attól, hogy összeomlik a családom anyagi élete, nem félek attól, hogy betegségek, rák, daganatos betegséget fogunk szenvedni a jövőben. Ezek a félelmek az ördögnek egyik ravaszt csalásai, vagy becsempészi a hívőknek a szívébe, és elkezdnek rettegni, félni a betegségektől, összeomlásoktól, különösen, amikor látják, hogy milyen dolgok zajlanak világméretekben, egészségi válság, szerencsétlenségek, lecsúszásos, egzisztenciális összeomlások. Tehát ezek mind megfélelmítő erővel tudhatni. Az ördög azért ilyen szorgalmas most, azért ilyen aktív, megfélelmítő erővel tudhatni. Az ördög azért

Ezzel fel vagyunk kenve, ezt tette lehetővé számunkra, hogy a sátán hatalmából átlépjünk Istennek a hatalmába. Ezt tette képessé bennünket arra, hogy a bűn és a halálnak a hatalmából átlépjünk a kegyelemnek az uralma alá. Ezért a názáreti Jézusnak a vére az egy hatalomváltó eszköz is, nem csak váltságdíjunk, amely által a hatalomváltás történt. Rendszerváltás. Ez a legjobb rendszerváltás, emberek. Hogy amikor a názáreti Jézus vére kihoz bennünket az ördögnek a hatalmából, és bevisz Isten országába, kihoz bennünket a bűn hatalma alól, és bevisz bennünket a kegyelemnek az uralmába. Ez az, amire szükséged van, ez az a változást akarja a Szentlélek létrehozni az életedbe, és ha hitszel, meglátod Isten dicsőségét az életedbe. Ha nem hiszel, nem fogod meglátni az Isten dicsőségét, de arra biztatlak téged, hogy higgyél. Tehát visszatérve a frigyládára, tehát a frigyláda, hogy a pogányok kezébe került, ez természetesen megegyezett Istennek az akaratával, itt természetesen az Ószövetségben azért engedte meg Isten, hogy eleve már adjon egy most számunkra új szövetségben egy olyan képet, egy olyan típust, őstípust, amiből jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen korszakban vagyunk, és hogyan kell nekünk viszonyulni a názáreti Jézus Krisztushoz, hogy a názáreti Jézus Krisztus számunkra áldás legyen, mert látjuk azt, hogy ez a három város, Ekron, Gát és Asdót, ez sajnos nem tudta az áldást venni. Adja Isten, hogy ez a egyházra ne vonatkozzon, de az a véleményem, hogy a nemzetekre ez fog vonatkozni. Tehát egy olyan előkép, most nyilvánvalóan szó szerint ez nincs a Bibliában, de ha nagyon mélyen megnézzük, akkor látjuk azt, vagy meg lehet érteni azt, hogy sajnálatos módon Asdod, Gád, Ekron egy olyan három típust jelképez, amelyet ki lehet mutatni akár az egyház történelemben, különösen Európa történetében, hogy miért nem tudott az evangélium, a názáreti Jézus Krisztus azokat a gyümölcsöket létrehozni Európában, amelyeket igazából létre tudod volna hozni. Ha. Mi már a végén vagyunk, sajnálatos módon, nem az elején. Az elején minden szépen indult, ugyanúgy az filiszteusok is egészen biztos, hogy boldogok voltak, hogy nem csak katonailag győzték le Izrael fiait, hanem spirituális szinten is legyőzték Izrael fiait. Hát hisz a legnagyobb áldás, ami Izrael számára volt a frigyláda, hát az a kezükben van. Tehát ezért biztos vagyok benne, bár részletre vonatkozóan nincs erre közvetlen utalás, de óriási nagy győzelmet éltek át a filiszteusok, mert nagyon nagy katonai vereséget mértek az izraeli hadseregre, és ráadásul a frigyláda, és az elolvassátok otthon ezt a 4-től a 7. fejezetig, közismert volt, hogy a frigyláda milyen energiát, erőt képvisel, mert ugye azonnal egy másik fejezetben mondják, hogy hát ez a láda, amely olyan félelmetes volt, hogy Egyiptomra milyen csapásokat hozott, és kihozta Isten az Izrael fiait Egyiptomnak a fogságából. Tehát teljesen tisztában voltak azzal, hogy a frigyláda az egy nem akármilyen dolog, hanem közvetlenül Istennel áll kapcsolatba, és hát óriási nagy, hogy mondjam, hadi zsákmányban volt részük, amikor a frigyládát, amire szerintem nem is gondoltak volna, hogy ilyenre sor kerül, hogy a frigyláda a kezükbe kerül. Mert eddig lehetetlen volt, hogy a frigyládát bárki is megérintse. Egy olyan szent dolog volt, hogy csak a léviták járhattak körülötte, és ezt Isten elveszi, hagyja, hogy a léviták elveszítsék, Izrael elveszítse a frigyládát, és a pogányoknak a kezébe kerüljön a frigyláda. Tehát ez egy megdöbbentő fejlemény az Ószövetségben, a frigyládának

0: filiszteusok kezébe való bekerülése. És óriási esélyt kapott a filiszteusok, Asdod, Ekron, Gád, de ott volt még két város is, de hogy a másik két város nem szerepel, abban az volt az oka, hogy a három se tudott ebből áldást hozni. És ez óriási tanulság, hogy mit követtek el, milyen hibát követtek el, ami miatt az áldás nem tudott az életükre jönni, hanem inkább jaj, bajt hozott számunkra létre. És a végül is az lett az eredménye, hogy visszaküldték a helyére, hogy az Izrael istene menjen vissza a helyére. És azt gondolom, hogy ez lesz a történelem végén, ahogy a második Zsoltár mondja, hogy egyre jobban, egyre erősebbek a hangok, hogy a kereszténység, tehát így a nemzetek számára, nem az egyház számára beszélek, a nemzetek számára nem jelentett áldást. Ezzel szembe kell néznünk. Nagyon sok világi ember ezt így gondolkodik már most, már régóta így gondolkodnak, több száz éve már így gondolkodnak Európában, hogy a kereszténység az egy nyűg, egy teher, elment az idő, volt, amikor szükség volt rájuk, de most már a kereszténységre nincs szükség. És a második Zsoltárban azt látjuk, hogy össze is fognak. És ez az összefogás, amikor összefognak a világnak a fejedelmei, pontosan arról szólnak, hogy a kereszténységet kivetjük, látjuk. Ezt a jelenések könyvének a 17. fejezetében, 18. fejezetében, hogy rövid időn belül a világba ez meg fog történni. Úgyhogy fel kell erre készülni. De ebből nem baj lesz, hanem visszakerül az Istennek a dicsősége Izraelbe, mind ahogy visszavitték, persze az is egy folyamat lesz, míg végül aztán Jeruzsálembe kerül, a Dávidnak csinálja meg. Ezt ugye szintén értelmezni lehet a jövőre vonatkozóan, hogy végül is a kenetnek, az Úrnak a dicsőségének a lakhelye Jeruzsálembe lesz, mert a nemzetek nem tudtak úgy viszonyulni Istennek a jelenlétéhez, hogy bármelyik nemzetben lakhelyet talált volna az Úr magának. Tehát újra elmondom, bármennyire is némely nemzet kereszténynek nyilvánítja magát, de egyértelműen, hogy Isten nem talált, adott 2000 évet a nemzetek számára, de nem lett sehol sem, egy nemzetben sem lett lakhelye Istennek. Nem azért, mert Isten nem akart volna lakhelyet. Három dolgot mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Hogy ki áll meg az Úr előtt, ki megy fel az Úr hegyére, és ki lakozik az Úrhoz. Ez az Úrral való kapcsolatnak egy három szintje. Itt most a pogányoknál az állásról van szó, ott a következő fejezetben lehet megérteni, amikor a filiszteusok felteszik a kérdést, hogy ki állhat meg ennek a hatalmas nagy Istennek a jelenlétébe. Mert ők nem álltak meg. Hát daganatos betegségeket kaptak, ami a magyar fordítás, hogy fekély. Daganatos betegség a belük, meg a belső részeik annyira megragadtak, hogy kijött kinyomta a bőröket is tele voltak daganattal, hát azok, akik életben maradtak, de sokan meghaltak. Mert az Úrnak a dicsősége, hát ez ilyen, hogy egy idő után, hogyha nem úgy viszonyul az ember az Isten dicsőségére, akkor a Szent Szellem nem az emberére, a hívőért dolgozik, hanem ellene dolgozik. És itt az idő, hogy Isten félelmet tanuljunk. Tehát ahhoz, hogy az Isten értünk dolgozzon, az úgy kell élnem, hogy kedve legyen bennem lakni. Mert az Úrral lehet találkozni. Például az Úr, hogy ki állhat meg az Úr előtt, ez az Úrral való találkozás jelenti. De az Úrral való találkozás, meg az, hogy az Úrnak a lakóhelye lesz egy emberben, ez két különböző dolog. Biztos, hogy láttatok sok olyan, vagy ismertek sok olyan keresztényt, akik találkoztak Jézus Krisztusban, de nem lettek lakóhelyévé az Úrnak és a Szentléleknek. Hanem ideglenesen lakozott rajtuk a dicsőség, és elment tőlük a dicsőség. Hányan találkoztatok ilyen hívőkkel? Na hát ez a történet erről szól. Erre figyelmeztet bennünket. Hogy a fő cél nem csak az, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hanem a tested, a lelked, a szellemed Isten lakóhelyével váljon. Mert tudjuk, hogy a Bibliából, hogy Istennek két lakóhelye lesz a Földön végül is, Izrael, Jeruzsálem, Sion és az Egyház. Hogy Efézus beliekhez itt levél második fejezetének a végén olvassuk, hogy az Egyház a Jézus Krisztusra, apostoloknak a fundamentára van vetve, és a Szent Szellemmel együtt építjük az Istennek a hajlékát, vagy az Istennek a lakhelyét. Tehát az egyházat Isten arra rendelte, hogy lakhelye, de az egyház nem azonos a nemzettel. Mert az egyház olyan emberekből áll, akiket ki fog hív a nemzetből. De a nemzetnek is megvan a lehetősége, hogy az egész nemzet egyházzá váljon, lakhelyé vál. De ez nem fog megvalósulni ebben az üftörténeti korszakban. Majd a második visszajövetele kor fog ezen a területen a nemzeteknek a állapotában és az Úrhoz való viszonyában változás állni. Ezért nekünk óriási felelősségünk van, hogy ne a nemzetünkhöz hasonlítsunk, hanem arra tekintsünk, amit Isten mond az egyházzal kapcsolatosan. Mert a saját nemzetedhez nézel, akkor kiválóbb, jobb embernek gondolod magadat, de egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy Istennek a lakhelyévé váljál. Mert borzalmas, például el kell mondani, már régóta erkölcsi válságban van Magyarország, ilyen volt már 70-es években, 80-as években, hol úgy tűnik, hogy kezd kijönni, utána megint visszaesik, stb. Tehát én nem látok így átfogóan egy pozitív változást Magyarországnak az erkölcsi állapotában, és éppen ezért te ehhez nem asszimilálódhatsz. Nem mondhatod azt, hogy hát ilyen nehéz, mert megvan a lehetőség, ott van a Fridládo, ott van Jézus Krisztus, ott van a Szent Szellem számodra. Megvan a lehetőséged számodra arra, hogy te viszont Istennek a lakhelyévé váljál, akiben benne lakozik a Szent Szellem, aki részt vesz abban a csodálatos munkában, amire azt mondja a Szent Szellem, hogy közöttük járok, bennük lakok. Az egyháznak ez a célja. Amióta nincsen fizikai templom Jeruzsálemben, Isten gondoskodott arról, hogy egy szellemi házat építsen, ahol ott lakik az Úr. Ezért gyorsan kiáradt a Szentlélek, Názáreti Jézus Krisztus megdicsőlése után, és elindult az egyháznak a fölépítése, mert tudta az Úr nagyon jól, hogy a pünkös után rövid időn belül, akár 40 év múlva le fogják rombolni a templomot, megszűnik a szentek szentje, ráadásul már a Fridláda eltűnt, már a babiloni fogság után, itt még vissza tudott kerülni az Izraelhez, és helyreállította Dávid. Dávidnak a királysága ezért volt fantasztikus, mert a Dávid rájött arra, hogy Izrael soha nem lesz sikeres és áldott, dicsőséges ország, amíg a Fridláda, aki Jézus Krisztust, a megsiást jelképezi, nem kerül az országnak a középpontjára, vagyis arra a helyre, amit kijelölt, kiválasztott Isten számára. Ez meg Mória hegye volt, Jeruzsálemnek a hegye. Itt tudom, hogy vannak, akik vitatkoznak vele, stb., de egyezünk meg, hogy Mória hegye ott van Jeruzsálemben, és az választotta ki Isten, hogy oda fog költözni a dicsősége, tehát, és ez meg is fog valósulni, de mivel, hogy a sajnálatos módon Izrael fiainak be kellett futni azt a pályát, hogy részleges megkeményedés megtörténjen, ezért a templomnak is ugye le kellett rombolódnia, és utána az, de már vele párhuzamosan, mielőtt megszűnt volna a templom, előtte már Isten elkezdte építeni a szellemi templomot. A Názáreti Jézus Krisztus ezt már bejelentette a földi életében, az egyik evangélium már az elejére van helyezve, mert ez egy kulcsfontosságú dolog volt, hogy egy új korszak jön, egy olyan templomot fog, Istennek egy olyan lakóhelye lesz a világban, amely nem kövekből fog felépülni, hanem olyan emberekből, lányokból, hölgyekből, férfiakból, mint mi vagyunk. Már férfi vagyok én, tehát nem több identitásom van, csak hogy többen számban mondtam, amit a jelenlevőket próbáltam összefoglalni. Tehát minket hívott el Isten. Az az Isten terve, hogy fogjunk össze igazságban, békességben, szeretetben, hogy a Szentlélek föl tudja építeni az Istennek a házát, Istennek a lakóhelyévé váljon, például a Híd gyülekezete Budapesten. Ha ezt megértenék a keresztények, egészen másképpen járnának a gyülekezetbe, másképpen viszonyulnának az Istennek a jelenlétéhez. A város számára olyan áldást jelentenének a gyülekezetek, mint annak idején, amikor Jeruzsálemben, Dávid korában, meg még a Salamonnak a uralkodásának az első időszakában, amikor még nem veszítette el az eszét, akkor látjuk, hogy az egész térségre olyan áldás jött, sőt a szomszédos országokra is olyan áldás jött, mert az Úrnak a dicsősége helyén volt. Tehát a gyülekezetek úgy a hegy tetejére kerülnek, a spirituális és ige alapján nézve, akkor egészen biztos, hogy a nemzetek számára áldás. Ezért van egy kis lelkiismeret furdalásom nekem, hogy Magyarországon ez a tiki-taki hullámvasútba élünk, hogy egyszer föl, egyszer le, ezért talán kérdezem Istentől, ezért Uram, mi is ér, valamilyen felelőssége, most nyilvánvalóan nem olyan felelősségre gondolok, mint amikor valaki durva bűnt követel, hanem arra, hogy talán Istenem, talán felelősek vagyunk azért, hogy az országnak a szellemi, erkölcsi útvonala ilyen instabil, ilyen labilis, hogy egyszer szép reménység van egy ébredésre, utána meg rövid zárlat van, összeomlás van. Ennek nem szabadna így lenni. Ki ezért a felelős? Ugye a testi emberek azt mondják a kormány, azonnal mondják a politikusok. Én meg azt mondom, nem, szellemi emberek. Szellemi emberek, gyülekezetek, egyház, és erre föl kellene ébredni, hogy akiben benne van Istennek a szelleme, akinek a kezébe odaadta Isten a frigyládát, tehát birtokolni tudja Istennek a kegyelmét és a Szent Szellemet, azoknak óriási felelősségük van, nem csak üdvösség szempontjából, hogy megőrzik-e az üdvösséget vagy nem, hanem nemzetük számára tudnak-e olyan áldást jelenteni, olyan védelmet nyújtani, amely által az nemzetük nem lesz a sátánnak a prédájává. És ezért szükség van megújulni. Csak ezt tudja megmenteni a nemzeteket. Fel kell nőni, ki kell jönni a dedos korszakból. Rá kell jönnötök, hogy milyen felelősséget vagytok. Nem csak a kis egyéni kis kefteléseket kellene csinálnotok, hanem meg kell érteni, hogy ez egy sokkal gigantikusabb, hatalmasabb munkája, az Isten munkája, amit az ember ebből személy szerint megért, vagy amit tapasztal belőle. Nem csak egyéni, individuális szempontból kell nézni Isten munkáját, hanem egyetemes szempontból, nemzeti szempontból, emberiség szempontjából, akkor fogjátok megérteni, akkor bontja ki a Szent Szellem, hogy micsoda csodálatos nagy tervbe vagyunk benne. És megváltozik az önértékelésed, nem fogod azt gondolni, hogy egy felesleges ember vagy, akinek állandóan be kell húzni, és mindig a sarokba kell rejtőzködnie, hogy nehogy már megtaláljanak, nehogy már leplezzenek, hogy hídgyülekezethez tartozok. Ezek az emberek mind betegek, az identitásuk nem egészséges, akik így gondolkodnak. A világ mindenség legértékesebb, legnagyobb igazságának a birtokosa vagy, és annak az ismeretébe jutottál, amikor a názáreti Jézus Krisztus befogadtad az életedben, és a Szent Szellem kijelentette, hogy Jézus az egész világnak a világossága, ő a Mesiás, ő az Úr. Ennél nagyobb igazság nincsen. Ha ez az igazság nem tud tégedet szabaddá tenni, Ha nem tud a kisebbségérzéseitől megszabadulni, a gátlásosságtól, akkor nincs olyan pszichológus, aki meg tudna szabadítani. Mert az igazság teszi bátorrá, azt teszi az embert erőssé. És az igazságot ezért, ha még nem működik úgy bennem, akkor kiálts Istenhez, hogy adjon egy szellemi robbanást a szellemedben az igazság, hogy rádöbbenjél arra, hogy milyen hatalmas hadi zsákmányban van részed most így, nyilvánvalóan nem tárgya Szentlélek, de a filiszteusokra egészen véletlenül ilyen hadi zsákmány, érted? Hogy az Izraelnek, ami fölemelte az Izraelt később, de hát előtte is áldásból jelentett számára, amit Dávid királyságot csodálatos királyságá tette, Salamon királyságát megáldotta, hogy ez a hadi zsákmány lett a miénk, hogy mi filiszteusok ugyanolyan dicsőséges országát tudunk válni, mint Izrael. Asdod ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Ekron ugyanolyan város tud lenni, áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Gát ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. A válaszom az, hogy igen. Megadta Isten ezt a lehetőséget. Megadta Budapestnek is, hogy olyan áldott legyen, mint Dávid idejében Jeruzsálem, vagy amikor názáreti Jézus Krisztus Jeruzsálemben cselekedett csodákat, de remélem Budapesten nem azt mondják az ébredésre, vagy a Szentszellemre, hogy távozz tőlünk. A proféta egyik helyen, Jeremiás proféta 5. fejezetében azt olvasunk egy igét, hogy azt fogják az emberek majd mondani, hogy távozzon az Isten tőlünk. Nem kell az Isten nekik. Erre utaltam, hogy ez az Ekron. Ez lesz a pogány világnak a végső állomása, és ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasított lesz, sírni fog, milyen szeretetlenek az emberek, hanem szépen visszamegy a dicsőség Jeruzsálembe, és akkor visszajön az Úr, és ezek a nemzetek fogják szégyelni magukat. Mit engedtünk ki a kezünkből? Hát hiszen a mi városunkban is, Budapesten, Berlinben, Párizsban, Londonban is lehetett volna olyan dicsőséges áldás, mint amilyen volt Jeruzsálem, és lesz Jeruzsálem. Figyeljetek ide, nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, nincs olyan semmilyen szervezet, egyén, aki tudná lekötni, birtokolni az Úrnak a jelenlétét. Ő megy tovább. Ha te nem akarod az Urat követni, akkor ő megtalálja, megy tovább. Izrael fiai nem akarták követni, passzív helyzetbe került a Szentlélek. A pogányok az bekerült, ott érdekes, aktív lett, mert kijelentette a hatalmát, szuverenitását. Hát nem éppenséggel áldás módon, de hát ebből azért kellett volna nekik fölébredniük, hogy hoppá, az, ami a zsidóknál között passzív volt az erő, Istennek az ereje, az nálunk aktív. Jó, jó, daganatokkal most, de mi van akkor, hogyha betöltjük Istennek az igéjét, és nem daganatot kapunk, hanem gyógyulást kapunk a Szentlélek ereje által. Így van? Na nézzük, hogy miért. Az első Asdót. Ugye hát az asdódiak milyen hibát követettek el? Hát látták azt, hogy ez a szerencseért, akkor bevitték a templomba, egyáltalán az asdót ugye azt jelenti, hogy vár erődítmény. A Dágon volt nekik a főistene, a termékenység istene. Ott nem akarták ők azt, hogy kicseréljék, azt mondják a Dágonnak, hogy távozz Dágon, kidobjuk a szobrodat, stb. Semmi szükségünk nincsen. Végre az a nagy Isten ide a kezünkbe került, aki Izrael fiait megszabadította, és ezért teljes szívünkből meg fogunk térni, abba hagyjuk a bálványimádásokat, és teljesen új rendszert építünk ki, spirituális rendszert, aminek közepében, középpontjában a názáreti Jézus Krisztus áll, és ezettől a pillanattól fogva kizárólagos Úr lesz Asdodban Jézus Krisztus, vagy előtte a Fridláda. Ezt kellett volna mondani. Ehelyett mit csináltak a derék emberek? Dágon mellé tették. Dágon mellé, a bálványuk közé. És kérdezem neked, hogy te is így fogadtad be Jézust az életedben? Megvan még a dágonod? És nem veszed észre, hogy már leesett a dágonod? Rombolni akarja az Úr a dágonot, a bálványodat az életedbe? Nem veszed észre, hogy ezért nem vagy sikeres, ezért nem tudja hozni létre az ige azokat a gyümölcsöket, amiért kibocsátotta Isten a beszédét, hogy tégedet megáldjon. De értsd meg, az Úr nem társbérletbe akar költözni dágonnal, hanem látod, hogy azonnal bemutatta a szuverenitását dágonnak, először arcra, lökte a földre a kenet, éjszaka, ami azt jelenti, hogy minden térd meghajol, tehát a bálvány nem állhat meg előtte, lerombolja a bálványt. Ezek még ebből se tanultak, asdódok, mert a rendszerükhöz ragaszkodtak. A rendszer lehet a bálványod. A bálványod lehet az élvezetet, a bálványod lehet az én, az én tudatod, a bálványod lehet a pénz, a bálványod lehet a szex, és így tovább. Sokféle bálvány van ma, amelyek nem olyanok, mert igazából a dágon az egy termékenység istene volt, és tudjuk, hogy a termékenység az a jólét, a prosperálást jelképezte. Ez volt a leggyakoribb bálvány akkoriban a Közel-Keleten, és ma is az emberek azért fogadják el Jézus Krisztust, hogy Jézus Krisztus szolgálja nekik a jólétüket. De ebben az esetben eszköz az Úr, ha te csak azért fogadod el az Urat, hogy jóléted legyen. Vagy azért fogadod el az Urat, hogy egy normális nőt tudjál feleségül venni, aki nem fűvel, fával csal meg tégedet, kiszámítható a magatartás, akkor is, hogyha üzleti úton mész, akkor is biztos lesz benne, hogy nem idegen férfiak fognak az ágyadba feküdni. Mert ma már ilyenek motiválják az embereket, mert lesik az emberek, látják, hogy ma már tisztességes nő, aki megbízható, vannak még a világban is azért, ne értsetek félre, de amikor kis kockázatot akar vállalni, akkor azt mondja, eljövök olyan közösségbe, ahol van erkölcsi tanítás, erkölcsi érték, és ott akarok egy fiút leakasztani magamnak, ott akarok egy lányt leakasztani magammal, mert szeretnék azért mégis egy tartós házasságban, párkapcsolatban élni. De emberek, ha így motivál benneteket az Úrnak a keresése, akkor az Úr csak egy eszköz, ugyanúgy, mint az Izrael filiszteusok számára, hogy a rendszeredet nem akarod felszámolni, hanem a rendszeret be akarod betenni, mert tiszteled Jézus Krisztus, asdódok is tiszteltik a Fridládát, de azt mondták, hogy a dágon is nagy valaki. A dágon nem valaki, hanem semmi Jézus Krisztus előtt. Minden bálvány, nem valami, nem valaki, hanem semmi. Tehát az Úr azt akarja, hogy Úr legyen az életünkben. És ha az Úr akar, te elkötelezed magadat, úgy adod át teljes szívedet az Úrnak, akkor az Úr kegyelme szívedet az Úrhoz fordítja, és elindul az erődítményeknek, erősségeidnek a lerombolása. Ami a 2. Korintus beliekezik levél 10. fejezetében van, hogy Istennek a fegyverei erősek az erősségek lerombolására. Ugyanez a szó szerepel az osdútnak, ez a jelentése, erődítmény, vár. És ezek, mondom, intellektuális várak lehetnek, vallási, kulturális, filozófiai, teológiai, és így tovább. Sokféle vár van az emberben, ami felépül, és ragaszkodik az ember hozzá. Önmagában nem lenne probléma, sok olyan dolog van az embernek, ami nem lenne probléma, de az első helyen van, és egyszerűen társbérletben van vele Jézus Krisztus az életedben, akkor probléma van. Akkor állandóan konfliktusban az életedben, az éjszaka állandóan konfliktusból áll, a Úr harcol a bálványod ellen, és ad jelet neked, hogy itt az idő, hogy teljes szívedet add át az Úrnak. Látod, az asdodiak ezt nem értették meg, hanem még utána, miután meglátták azt a szerencsétlen szobrot, ott fekszik arccal a földön, akkor is fölemelték, helyre állították a szinkretizmust. Ez volt a kereszténységnek a leghosszabb korszak, a szinkretizmus. Ezért van ebből a kereszténységből óriási probléma. Mert ez kellett volna az első pillanat. Azt, amit az első században, amit Pál apostol képviselt, Péter apostol képviselt, hogy le a bálványokkal, övalkodjatok a bálványoktól, ne keverjétek a kettőt össze. A pogány rendszer az nem azonos Izraelnek a szellemi rendszerével, de a pogányok büszkék voltak akkor is, miután különösen a zsidó származású apostolok elköltöztek az Úrtól, hogy miért, mi, nekünk, mi nem tudunk vallási rendszert létrehozni, ne őrizzük meg a tradíciónkat, hagyományainkat, és így tovább. Hát mi van a nemzeti értékeinkkel? Hát mi van a nemzetek értékeivel? Azt bízzátok Istenre. Az Isten azt kéri, hogy az Urat tedd első helyre, és ne a nemzeti értékeidet hangsúlyozzát, majd az Úr megmutatja azt, sőt jobbá teszi a nemzeti értékedet, de azt akarja az Úr, hogy az ő akar kizárólagos Úr lenni az életedben is, a gyülekezetekben is, meg nemzeti szinten is, előbb-utóbb az lesz. És akkor jött a második próba, tehát ekkor még az Úr türelmes volt, megint jött az éjszaka, megint jött a szellemi konfliktus, megint a dicsőség lesújtotta a Dágon szoborra, és utána már úgy esett le a földre, hogy feje, keze is letört. A feje az irányítást, a keze az a cselekvés, tehát egyértelműen még nagyobb jelet adott az Úr nekik, hogy figyeljetek ide, haszontalan az egész. Az Úr azért jött, hogy a bálványokat lerombolja, ahogy énekeljük is egyik dalba, hogy lerombolja a bálványokat. Egyetlen egy igaz Isten van. De ez a nemzeti, a testi emberek identitását, hiúságát sérti, hogy miért csak az Izrael Istene az igazi Isten. Ezt kérdezd meg az Istentől, hogy miért. Az a helyzet, hogy az embereknek a legnagyobb problémája mindig a kiválasztással van. Miért az az ember van azon a helyen, miért nem én vagyok, stb. Miért az a nemzet, stb. Hát eléggé a zsidók is azt mondják, hogy bárcsak ne minket ránk került volna a sor, szívesen átadtuk volna, mert nézd meg, milyen történelmi sorsukban az egyik legtöbb. Talán nem is tudnék mondani olyan nemzetet, aki ilyen történelmi hányattatásokon, szenvedéseken mentek keresztül. Tehát az elhívásnak nagyon nagy ára van, különösen akkor, hogyha az emberben jön a rövid zárlak és besötétedik, az Istennek a terve, célja az emberrel kapcsolatosan is elkezd egészen más dolgot csinálni, mint amire rendeltetett. Tehát Izrael tudja nagyon jól, hogy ez nem kiváltság, ez nem felsőbbrendűséget jelent, hanem ez egy rendkívül sok fájdalmat, szenvedést, tragédiát, drámát eredményezett. És meg kell érteni, hogy az Istennek a jelenléte, Szentlélek, ami benned van, az ugyanolyan szent dolog, ugyanolyan mennyei védelem alatt áll, mint a frigyláda. De nem csinálhatod meg azt, amit a kényed kedve szerint akarsz tenni a benne lévő Szentlélekkel. Ahogy befogadtad Jézus Krisztus, ahogy befogadtad a Szent Szellemet, te neked Isten félő módon kell viszonyulnod önmagadhoz is. Te nem teheted a kezeddel azt, amit akarsz, mert a kezed már a Szentléleknek a testi eszköze. Te már a tested a názati Jézus Krisztusnak a testéhez tartozik, nem paráznákhoz, prostituáltakhoz. Értsd meg, te ezt nem teheted tovább, mert ha teszed tovább, ebből baj származik számodra, jönnek a daganatok. És nem ezt akarja Isten adni senkinek, mert nem erről szól ez a történet, hogy milyen rettenetes Isten, hanem az a baj, hogy az emberek nem értették meg, hogy a szentségnek a természete az teljesen más, mint a bűnnek a természete. A bűn és a szentségnek a természete egymás kizáró. A bűn miatt elvonul a kenet pedig akkor marad meg, hogyha az igazság és a szentség a tisztaságban az embereknek az életében. Ezzel nem lehet kell játszani. Asdót arról szól, hogy próbálták összekeverni az összevegyíthetetlen elemeket. Ezért szinkretista rendszert akartak létrehozni, és előre kijelentette a Szentlélek, keresztények, nem fog nektek sem működni a szinkretizmus. Eljut ez az egész folyamat Ekronig, és azt mondják az ekroniak, azt mondja Európa is, hogy vigyétek ezt a názáti Jézus Krisztus evangéliumot oda, ahová lehet, de nekünk nem kell. Európa ezt már kimondta körülbelül a francia forradalomkor és utána egy kultúránknak a részé lényegévé vált, és nem fog megváltozni világi szinten ez a fajta meggyőződés. Hanem inkább látjuk, hogy a keresztények kezdenek igazodni ehhez. És mivel, hogy ehhez igazodni, az meg azt, hogy azt az értéket is elveszítik, amivel még rendelkeznek, mert a Jelenések 17. fejezete azt mutatja, hogy annyira parazitának és élősködének fogják tartani a tíz király, hogy levetkőztetik a hamis asszonyt, hamis kereszténységet, és felszámolják. De nincs jó, nincs jövője, értsétek meg. A vagy ilyen romlott kereszténységnek. A só megizetlenül nem jó semmire sem. Megtapossák az emberek. És ez profécia is, ez lesz a keresztény világnak a vége. Az Antikrisztusnak a szövetségesi meg fogják taposni. Azt mondják, hát minek ennyi? Hát sokba kerülnek, semmi haszna nincs a társadalmi jólét, a közjónak, stb. Mert azt látják, hogy ugyanolyan paráznák, ugyanannyi homoszexuális van, ugyanannyi vállás van, ugyanúgy káromkodnak, ugyanúgy részegeskednek, ugyanúgy kábítószereznek, mint a világi emberek, akkor ezeknek adjunk plusz társadalmi vagy tekintét, illetve költségvetési támogatást. Hát dehogy is. Hát nem vagyunk mi ilyen hülyék, ezt fogják mondani majd a hatalomnak a birtokosai, hanem tessék leszállni a nagylóról, és szembenézni a valósággal, hogy ti se vagytok különbebbek a Deákné vásznánál. Ne legyen igazam. De sajnos ez lesz. De az igazi hívőknek nem ez lesz. Tehát ezért szólítalak fel tégedet, hogy ne keveredjél a korpa közé. Azt szokták mondani, a disznók megeszik. Tehát te ne legy tisztátalan. A nyár heves, a kasza egyenes. De te maradj annál, józan is, te hűsd le magadat, tedd magadat fricsiderbe. Ne a tisztátalan szenvedélyek energizáljanak tégedet. És ne légy olyan, mint a vadszamár, aki a szenvedélye után járkál. És képes mindenfélét följárni, hegyek csúcsára, stb., hogy kielégítse a szenvedélyét. Nagyon sok ember így futkozik nyáron, és keresi a kompenzációt a ostoba, torsz, romlott vágyainak. Nem olyan régen, hogy hétvégén láttátok a felvonulást. Ma már olyan szinten van ez, hogy döbbenetes. Az ember, nem csodálom, hogy egyre több ember próbálja mesterséges intelligenciával megcsinálni a Noé korát, látom, hogy egyre több ilyen adaptáció születik, meg a Szodoma Gomorát, egyik kevésbé sikerül, egyik se sikerül, jó, már nem lehet, de mégis azért érdekes, hogy világméretekben mennyire foglalkoztatja az embereket, és hányan érzik ezt a szükséget, hogy embertársaikat figyelmeztessék. Van, aki kicsit butuskán ábrázolja, van, aki kevésbé, de mindenféleképpen a szándékot értékelem, hogy próbálnak szólni az embereknek, hogy emberek, figyeljetek ide, puskaporos hordon ültök, és ráadásul már ott van a parázs benne. Idő kérdése, hogy mikor robbanik föl a apokaliptikus bomba. Ezért ne kösd az ördöggel kapcsolatot, számold fel az ördöggel minden kapcsolatodat. Mondj a bűnre nemet, és dobd ki az életedből, és szándod a magadat a szentségre. Ha az asdódiak ezt csinálták volna, Jeruzsálem lett volna Asdodból. Nem a Dágon lett volna az erősségük, hanem Jézus Krisztus lett volna az erősségük. Ők is azt mondták volna, mint a zsoltárok. Az Úr az én erősségem, az Úr az én váram. Ahogy énekeltük, hogy a vízen megyek át, el nem borít engemet, ha tűzön megyek át, nem éget meg engemet. Tehát ez lett volna Asdodnak is, mert az Úr nem személyválogató, ő szereti. Most én egy-két, bevallom őszintén, egy-két futballmeccset megnéztem. Ki vagyok ábrándulva Európából. Emberek, afrikai a jövő. Futballba is. Annyira jó volt látni ezeket az afrikai csapatokat, hogy hozzáállnak, nem fásultak, ürge, fürgek, mint a hangyák, úgy futkoztak, és látni, hogy tehetségesebbek minden szempontból. Meg vagyok róla, ha nem teszik tönkre őket, nem manipulálják őket, néhány évtized múlva afrikai csapatok sorba végigverik Európát. És látni ezt a szellemi területen is. Ébredések vannak, gyülekezetek jönnek létre. Igaz, hogy nagy szellemi konfliktusban, az iszlám is harcol értük, de nem adják föl. Miért ilyen beteg ez a kontinens? Nem veszik észre, hogy már sportban se tudnak olyan eredményeket elérni, mert annyira büszkék voltunk régebben, olyan eredményeket értek el, az európai sportok, futballban, minden területen, és az az érzésem, hogy más területeken is ugyanezeket a jelenségeket lehet látni Európával kapcsolatosan. Egy vénhet kórhelyként viselkedik Európa. Vén kórhely, aki eltékozolta az erejét, és ki van égve, és most is még büszke, azt hiszi, hogy fiatal, szép, tudjátok, vannak ilyen ag emberek, akik már a hús leszáradt, de hát még most is úgy öltözködnek, mint a tinédzserek. Tehát vannak ilyen idős hölgyek, Isten áldja meg őket, adja vissza nekik a fiú ifjúságot, nem vagyok rossz májú velük kapcsolatosan, csak nevetséges, hogy tinédzserként, olyan szoknyát hord, ahogy a tinédzserekhez jó illik, stb. Azért egy 80 éves nőnek ez már nem nagyon megy. A test ez egy nyomorúságos. És minél nagyobb jelzik a nyomorúság, annál jobban takarjuk el, minél elegánsabb ruhával. Mert Isten ezt akarta, hogy a testnek a nyomorúságát elfedjük ruhával. De ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok járhatnak mezítelenül. Mert most a kultúra ezt közvetíti. Hanem a ruha az része a személyiségednek, és ezért meg kell becsülnöd a testedet, mert Istennek a remek műve az is. Istennek a terve van, az nem a gonosznak a műve a testen. És nem is kell úgy bánni vele, hanem a testeddel fogja az Isten a legnagyobb csodát megtenni. Amikor át fogja változtatni halhatatlan, romolhatatlanságra, vagy amikor egy kis maréknyi kis por marad a testedből, abból meg épp testet fog létrehozni, és tud mozogni, működni, tele van halhatatlan, romolhatatlan, enyészetetlen élet erejével. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen ígéretekkel áldott meg bennünket. Na menjünk, tehát miután már két bizonyságot adott, utána se jött meg Asdodoknak az eszük, hát utána a kenet már így működött, hogy szerencsétlenek egyre több daganatot tapasztaltak meg, hogy nem áldás lett. Utána jön Gát, összeültek, hát vigyük Gátba, hát ott nincs templom, most nincs Dágon. Ott bor van, szőlő van, és így tovább. Hősök, stb. Ebből a városból származik Góliát, tehát a Gögnek, harciasságnak, meg szőlőtermő terület volt, tehát egészen biztos a részegség is, és látjuk Góliátnak a magatartás, aki Gádnak a fia volt, hogy káromló volt, durva volt, öntelt volt, öndicsőítő volt, stb. Stb. Úgy gondolták, hogy próbáljuk meg azzal kíváncsiságból, odavitték, hát látjátok, hogy ott se tudott semmilyen eredményt elérni, mert ők eszük ágában nem volt, mert egy ilyen hedonista mondanám így, hogy nyilván ahol szőlő van, bor van, ez nem azt jelenti, hogy a bor rossz dolog, de a bor tud áldás lenni, de tudjuk nagyon jól Noé esetében is, Lót esetében is, és még mások esetében is, hogy a bor bizony sok kárt tud okozni, hogyha az ember nem tud uralkodni rajta. Nem azt jelenti, hogy én most iszákos vagyok, nem arról beszélek, csak hogy szeretném elmondani azt, hogy a bor nem az ördög, hanem az Isten az úrvacsorán is használja a bort, Tehát ezért a borhoz is úgy kell viszonyulni, de viszont sajnálatos módon részegséget idéz elő, és ez viszont az emberi méltóságot gyakran megsérti, levetkőzik az ember az emberi méltóságba, mert ebben kicsapongás van, és gyakran az emberek, amikor ital fogyasztanak, elveszítik az önuralmat, és látható módon, hogy sajnálatos módon egy olyan generáció kezd uralkodni, vezetni a nemzetekben, akinek egyértelműen vagy kábítószer, vagy alkoholval volt problémájuk, és nem tudnak önmaguk fölött uralkodni. Tehát a dű kezeléseket, szenvedélyüket nem tudják kezelni. Higgyétek el nekem, hogy emögött alkoholfogyasztás volt előtte, és nem lehet ebből úgy megszabadulni, hogy most az ember elmegy, vagy kábítószerfüggőség volt, és egyre több ilyen probléma lesz, sajnos módon, és az emberek nem nézik meg, hogy alkoholfüggő, kábítószerfüggő, stb., mert ugye ahhoz, hogy az ember önuralma legyen, még világi terület az ember vonatkozóban, hát meg kell tanulni uralkodni. Hát nem lehet, hogy olyan vezetők álljanak az ország élére, hogy 24 órában veszekednek az emberekkel. Tehát ez nem működik. Tehát a vezetőknek meg kell érteni, hogy sértések fogják érteni őket, nincs olyan vezető, akik nem ért volna sértés, és meg kell tanulniak az indulataiknak a kezelésére. Ez pedig alapvető a józan élet, meg a rendezett körülmények között való élet. Nem politikáról beszélek, tudom, hogy most azt gondolod, nem politikáról beszélek, hanem morálról beszélek, erkölcsi rendről beszélek, hogy mert mindenki veszélybe kerül, hogyha önkontroll nélküli embereknek a hatalma alá kerül. Mert nem tudod, hogy fognak bánni veled. Hogy tölti ki az indulatát rajtad. És ahhoz, hogy a egzisztenciálisan, jogilag is, emberileg is biztonságban tudjon élni az ember, annak az előfeltétele az, hogy az olyan embereket engedjünk a környezetünkbe, akik tudják uralni az érzéseiket. Könyörgök hozzátok, hölgyek, ezt nézzétek meg a társválasztás előtt, hogy akik a férfiak nem tudnak uralkodni az indulataik fölött, nem lesznek jobb emberek a házasságban. Tönkreteszik az életeteket. Ha olyan dűkitörésben szenvedő emberekhez mentek hozzá, akik egy idő után a mézesetek után, de gyakran már azt se várják meg, egyszerűen úgy látják, hogy ti vagytok, akik ott a közvetlen közelükben kitölthetik az indulataikat. Ezek, amikor rájön a dili, a bolondság, mert aki nem tud uralkodni, az bolond, az érzései fölött, a Biblia alapján, a bolondság az nem azt jelenti, hogy elment az esze, hanem akkor megy ez az esze, amikor az indulat uralkodik rajta, és elveszíti az önkontrollt. És általában ez a házasságokat zúzza széllyel. És ezek létrejöhetnek szexuális függőségekből, alkoholfüggőségekből, kábítószerfüggőségből. Ez a három játszik. Persze lehet örökölni is, természetesen, stresszek, háborúk, stb. Ilyenek létre tudnak hozni, de alapvetően ilyen normális körülmények között, amiben hosszú évtizedekkel már békében élünk, ez a három miatt veszítik el az emberek az józanságukat. Szexfüggőség, alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség. Ma a 40 vagy 50 év alatti generációnak a jelentős része ebben a mélységbe belekeveredett. Ezért nem fognak tudni jövőben, belátható időn belül, ez be fog következni, jó vezetőket találni sehol. De már most látható, hogy nincsenek jó vezetők. Egyesült Államoktól fogva végig csorolhatnám az országokat. Mert vezetőnek higgadtnak kell lenni. Esznek kell lenni. Hát most csak gondolj el, hogy milyen autóba ülsz be. Megnézed-e a sofőrt, hogy észnél van-e a dugóba. Mert bekerülhet nehéz közlekedési helyzetbe. Na, visszatérve tehát. Gát ez. Tehát itt Góliátok vannak. Nagy melák, vagy nagy ember, Góliát. De hát látjátok, hogy egy kavis le tudta teríteni amikor Istennek az emberevel állt szembe, úgyhogy nem kell megijedni. De Gát is lehetett volna áldás, de abba kellett volna hagyni a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottság. Gád annyit jelent, hogy prés, szőlőprés. Tehát azt kellett volna engedni, hogy a kenet rájöjjön és összezúzza bennük a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottságot, az önteltséget, és akkor lehetett volna Gádból egy Isten városa. Jön az Ekron. Ott már látták, hogy mi történt Asdodba, Ekron és Gádba. Ide ne hozzátok! Be nem engedték be már. Ők a negatív tapasztalatokból indultak ki. Mind ahogy látjuk, hogy a kereszténységről, ha negatív tapasztalataik vannak az embereknek, azt mondják, oda ne menjél, oda benetedd a lábadat. Egyik ilyen, másik amolyan, ilyen bűnöző, olyan bűnöző, stb. Stb. Van, amikor rágalom, de ha van valóság alapja, szégyen. Ekron miről híres? Miért nem kellett nekik az Úr? Ezért is, hogy volt sajnos nekik tapasztalatuk, de volt nekik egy istenük, úgy hívták, hogy Belzebub. A démonoknak a fejedelme. És látjuk, hogy Ebz mellett töntöttek. Inkább démon, mint hogy a Szent Szellem. És látjuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy végül is nem tudott gyümölcsöket hozni a frigyláda, pedig erre volt rendelve eredendően, hanem sajnos az embereknek a rossz viszonya, hogy nem tanulták meg, hogy az Isten szentségével hogy kell együtt élni, ebből származott az, hogy igazából nem áldás lett. Ez az oka annak, testvérek, hogy nagyon sok hívő gyülekezethez tartozó embernek az életében nem látni a megváltásnak az áldásait. Ezért kell ebből a történetből tanulni és okulni, hogy megtanuljuk, mert egyikünk zsebébe sincs meg a bölcsekköve, de ha olvasod a Bibliát, az ige bölcsé tud tenni. Engemet is, tégedet is. De ki kell nyitni a szívet, és azt a rendszert, amibe beleszülettél, akár apától, anyától örököltél, akár nemzettől, akár a világ akar adni, az kárnak és szemétnek ítélni, hogy Jézus Krisztus meg tudjuk nyerni. Ez a titka dolognak. Dicsőség az Úrnak.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

senkinek, csak neked. Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet tömmel nélküled, én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

azilű víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibákat

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És akkor mondtam, hogy közelebb hozzuk a mindennapokhoz a műsor ezen részét, és egyrészt köszöntöm a stúdióban Hevesi Juditot, doktornőt, másrészt Füzesi Brigittát, akikkel megbeszéljük azt, hogy a szervezet az mennyiben termel olyan hormonokat, amelyek képesek lelassítani az anyagcserét, ezáltal ugye mondjuk azt, hogy ugye sokkal önmagában képes fogyasztani látványosan, vagy ez egy laikus megközelítés, de az a kérdés, hogyha van a szervezetben egy olyan hormon, ami ezért felelős, akkor mit kell kívülről rásegíteni, vagy miért? Hogy fogjon az ember?
2: A GLP-1 receptor agonisták elsősorban, illetve legelőször kettes típusú cukorbetegség kezelése céljából lettek kifejlesztve, pontosan azért, hogy segítsék a GLP-1 receptoron való hatással ennek a hormonnak a hatását felerősíteni, mégpedig azért, mert étkezés után, ahogy a táplálékot bontjuk, magasabb lesz a vércukorszint, és ez a hormon, ami egyébként a bélrendszerünkben termelődik, bizony jelentősen felelős azért, hogy megfelelő mértékben csökkenjen a vércukorszint, hiszen a hasnyálmirigynek az inzulin elválasztását is befolyásolja. És hát amikor a kettes típusú cukorbetegeket kezelték vele, akkor egyéb hatásra is fény derült, így például arra, hogy jelentősen hatásos a testsúly csökkentésben is, hiszen ez a GLP-1, ez nem csak az inzulin termelés fokozásáért felelős, hanem lassítja a gyomor bélrendszer motilitását, így a gyomor ürülését, illetve a központi idegrendszeren keresztül a jó lakottságra, az éhségérzetre is hatással van.
1: És tulajdonképpen becsapja az agyat?
2: Tulajdonképpen felerősítjük ennek a hormonnak a hatását. Ha tetszik, akkor becsapjuk az agyat.
1: Uh-huh. Sok beteggel állnak kapcsolatban, ugye? Akiknek szükségük lehet ilyenre, de ezek szerint van egy orvosi indikáció, ami miatt ezt a GLP-1-et alkalmazni kell, ugye?
3: Hát itt ezt alapvetően ugye a cukorbetegség kezelésére alkalmazzák, de ennek ugye a jótékony mellékhatása maga az, hogy csökkenti az éhségérzetet, tehát kevesebbet esznek azok a betegek, akik kettes típusú cukorbetegségben, ugye azért az nem titok, hogy nagyon sok elhízott és túlsúlyos beteg van. Így hát gyakorlatilag kettős hatása van ennek a készítménynek, vagy ezeknek a készítményeknek.
1: Uh-huh. Lehet, hogy titkot árulok el, de most zárójelben nyitom meg, hogy elmentem a sportorvoshoz, minden évben kell, és mértek egy magasabb vércukorszintet. Ugye azt mondják, hogy ez azért van, mert leálltam a focival kisgyermek születése okán, de hogyha lefogy az ember, mondták, elmentem a diabetológushoz, és azt mondta, hogy ha 10 kilót mondjuk leadok, akkor ez helyre fog állni.
3: Hát és már leadott, mert nem tűnik túl súlyosnak.
1: Egy hete voltam az orvosnál, vásároltam vércukormérőt, és akkor elkezdődik a terápia. Ugye ezek szenzitív adatok, nem tudom, hogy ezekről, hát én beszélek, tehát persze. Csak hogy ez a módja, tehát nem biztos, hogy ez egy természetes folyamat lesz, nem a GLP egy hormon beadása. De hogy így is lehet, nem?
3: Hát így is lehet, főleg akkor, hogyha az embernek nincs jelentős túlsúlya, amikor jelentős túlsúlyjal bír egy beteg, akkor azért nem annyira egyszerű már sportolni sem, tehát el kell, hogy induljon egy folyamat, és aztán be kell, hogy álljon, és rá kell, hogy kövesse egy életmódi változás.
1: Azt mérte a Gallup, hogy az amerikaiak 11%-a él ezzel a szerrel. Az hogy jött, hogy egyébként ezt engedélyezték testsúlycsökkentésre is?
2: Hát ez úgy, hogy a klinikai vizsgálatok, illetve a való élet bebizonyította, hogy ez úgy képes a vércukorszintet csökkenteni, hogy nem okoz kórosan alacsony vércukorértéket, azaz hipoglikémiát, tehát egy biztonságos szer, és emellett ugye csökkenti a testsúlyt, és ma már kettes típusú cukorbetegségtől függetlenül lehet obezitológia, azaz elhízás indikációval alkalmazni ezeknek a szereknek bizonyos hatóanyagot.
1: Amikor az első ilyen szer bejött, az Ozempic, akkor azt lehetett hallani, hogy a sztárvilág rárepült. És akkor ennek nem volt semmilyen, hogy is mondjuk, kockázata?
2: Kockázata van, hiszen ez egy gyógyszer, ez egy olyan hatóanyag, amit megfelelő indikáció, megfelelő betegnek az orvos ír fel receptre, és hát ezt orvosi ellenőrzés alatt lehet használni. Tehát mindenképpen volt, és jelenleg is van neki kockázata, hogyha nem orvos indikációval kezdjük el használni.
1: De az nem elképzelhető, hogy a sztárok körében magasabb volt a kettes típusú cukorbetegség, nem?
3: Hát valószínűleg nem, de ettől függetlenül ugye azért ezek a készítmények meghatározott, hogy a főorvosnő is mondta, meghatározott terápiás célt szolgálnak, és azért ez nem helyettesíti azt az életmódi változtatást, amire szüksége van minden kettes típusú cukorbetegségnek ahhoz, hogy a terápiája az megfelelő és hatékony legyen.
1: És az, hogy ezt az orvos ellenőrzi ezt a... Mert ez tulajdonképpen akkor egy receptre felírt fogyókúra. Az mit jelent, hogy ellenőrzi? Tehát mit csinál? Mert nem ő szúrja a beteget, nem?
2: Nem ő szúrja, de a betegnek az állapotát követi. Lehetnek olyan mellékhatások, amelyek már az élet minőségét befolyásolhatják negatív irányba az egyének. Megfelelő dózisban kell alkalmazni, nem mindegy, hogy melyik készítményt adjuk. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy orvosi ellenőrzés alatt kell használni.
1: Hogyha önökhöz fordul az egyesülethez egy beteg, és azt mondja, hogy hát én nagyon el vagyok hízva, és hogy ez esetleg segíthet, akkor mit kell neki mondani?
3: Hát az elhízás az ugye a cukorbetegség esetében egy kockázati tényező, amit mindenképpen a kezelő orvosával kell tisztáznia, tudnia kell azt, hogy milyen más egyéb társbetegségei, szövődményei vannak, vagy
1: kilátás. Mert nem feltétlenül lehet akkor adni.
3: Ugye? Hát abszolút, de hát ez nem egy betegegyesületnek a feladata, sem javasolni, sem felhívni erre a figyelmet, ez mindenképpen a kezelő orvosának a feladata és kompetenciája.
1: És az jó, hogy önökhöz visszajönnek ezek a tapasztalatok?
3: Tehát... Hát mindenképpen, arról nem beszélve, hogy azért a betegek egymás között nagyon sok tapasztalatot megosztanak, pro és kontra, tehát ugye a negatívumokat, mint a pozitívumokat, és nagyon sokat tanulnak egymástól, sőt megkockáztatom, hogy az orvosok felé is nagyon sok olyan információt továbbítanak, ami számukra is hasznos.
1: Ezt meg tudjuk erősíteni.
2: Igen, abszolút meg lehet erősíteni.
1: Nagyon megtiszteltek minket, hogy befáradtak ilyen reggel, és várjuk legközelebb is önöket.
2: Köszönjük szépen.

0: takaróját.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: És már is egy olyan témát boncolgatunk, amely rendkívül megrázó volt, ha az ember erről még nem hallott. Én nagyjából egy éve hallottam először azt, hogy bizonyos csecsemőknél hát a megszületéskor, vagy azt megelőzően halált okoz a szifilisz, és hogyha ezt az ember kimondja, akkor arra gondol, hogy ugye vannak irodalmi tanulmányainkból képzett kapcsolások a szifilisz betegséghez, de valószínűleg itt nem erről van szó. Köszöntöm a stúdióban dr. Tamási Béla, nemi beteg gyógyászt. Szóval, hogy ugye nem erről van szó, amiről mi hallottunk korábban.
3: Ugye a szifilisz egy nemi úton terjedő betegség, és valóban a legtöbb ember, laikusok azt gondolják, hogy ez vagy egy középkori betegség, vagy legalábbis utoljára Ady Endrének volt, és azóta nincsen szifilisz, és sajnos nincs így. És ugye azért is aktuális a téma, mert az utóbbi években rendkívül elkezdett növekedni a gyakorisága ennek a fertőzésnek, és az jellemző erre a baktériumra, ami okozza ezt a fertőzést, hogy sajnos át tud menni a méhlepényen, tehát a várandóság alatt a magzatot meg tudja fertőzni, és így tud kialakulni ez az úgynevezett veleszületett szifilisz, aminek az eset száma igencsak erőteljes emelkedésnek indult, és most már komoly népegészségügyi probléma.
2: Ugye az ANTS utódja, ami most nem mondom el, hogy hívják, mert nehéz megjegyezni, augusztus közepéig 23 halálesetet jelentett a veleszületett szifilisz kapcsán. A beszámoló szerint 19-ben ma még méhen belül halt meg, ugye? És idén már 100 veleszületett fertőzést regisztráltak. Azt találta ki a kormány, hogy kétszer szűr, ugye? Ami azt jelenti, hogy már a terhesség alatt, a várandóság alatt meg lehet úgy kapni, hogy az első szűrésen átmegy a páciens, ugye?
3: Igen, tehát ugye évtizedek óta a szifiliszt klasszikusan szűrik az első trimeszterben minden várandósnál. És ugye most az újdonság az, amit a kormány bevezetett, részben a nemi gyógyászati lobby hatására, vagy nyomására, hogy a második trimeszterben is szűrni fogják a szifiliszt, ami azért nagyon fontos, mert ahogy ön is mondta, van, hogy valaki az első trimeszter után kapja el a szifiliszt, mert hát várandósok is élnek nem életet. Vagy az első teszten valamiért átsiklott a páciens, és nagyon nagy szükség van erre a második trimeszteri tesztre, mert ha akkor diagnosztizálják a fertőzést, és megkapja a kismama a kezelést, az még elegendő lehet ahhoz, hogy a méhen belül a magzatot is meggyógyítsa.
2: Uh-huh. Tehát ez 6 hónapos babánál van?
3: Harmadik trimeszter, igen.
2: Ugye?
3: Igen. Aha. És ugye fontos, hogy itt az időfaktor is számít, mert a harmadik trimeszterben már nem elegendő csak az édesanyának a kezelése, mert akkor a baba már nagy, és nem jut elég gyógyszer át.
2: Ezért kérdeztem, hogy akkor már egy kifejlett baba van.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: És hogy ennek a kockázata, hogyha diagnosztizálják a második szűrésen a szifiliszt, hogy a babát is kezelni kell, ennek mennyi?
3: Ha a második trimeszterben, tehát várandóság alatt kiszűrik a szifilisz, és a kismama megkapja a kezelést, az kezeli a babát méhen belül. Aha. És akkor ő egészségesen fog megszületni. A harmadik trimeszterben nincs ez így. Tehát ezért mondtam, hogy az időfaktor az nagyon fontos, sokat számít.
2: És hogyha ennek a betegségnek van egy hagyományos kezelési módszertana, akkor miért van az, hogyha harmadik trimesztert nézzük, akkor ez annyira kockázatos. Tehát, hogy miért ilyen magas számú halálesettel dolgozunk?
3: Azért, mert a populációban elkezdett nagyon gyakorivá válni a szifilisz. Tehát évtizedeken keresztül Magyarországon 1-2 veleszületett szifiliszes eset volt. Volt olyan év, hogy egyáltalán nem volt. Ez, hogy 90 esetről beszélünk, ez valami elképesztő szám, és egyébként a népességben ilyen 2021-22-ben kezdett el nagyon meredeken emelkedni a szifiliszes megbetegedések száma, és nyilván, hogyha az átlag népességben gyakorivá válik a szifilisz, akkor az magával hozza, hogy a veleszületett szifilisz is gyakoribbá válik.
2: De ennek semmi köze nincsen, tehát, hogy így elszaporodott a betegség ahhoz, hogy milyen higiéniai körülmények között élünk.
3: No. Nem, ez egy hatalmas nagy tévhit.
2: Igen.
3: És a taxis is ezt kérdezte tőlem, hogy akkor, hogyha a kismamának szifilisze van, akkor ez biztos valamilyen higiéniai probléma. Nem. A nemi úton terjedő kórokozók szoros testi kontaktussal terjednek, ezért is hívjuk őket nemi úton terjedőknek, tehát szexelni kell ahhoz, hogy elkapjuk őket. Ezeket nem lehet elkapni felületekről, WC-deszkáról, kilincsről, ez szoros testi kontaktus kell. Tehát a higiéniának itt abszolút semmilyen.
2: De akkor mennyit tudunk arról, hogy mi okozza az elszaporodást?
3: Ez egy rendkívül több tényezős problémakör, egész műsorban tudnék erről beszélni. Nyilván ugye megfigyelhet az időbeli egyezőség a Covid-járványjal, mert 21-22-ben kezdtek el emelkedni az esetszámok. Nem húznám fel az egészet a Covid-járványra, de nyilván azért a szűréshez való hozzáférés, meg az ellátáshoz való hozzáférés az beszűkült. A világszerte csökken a kondom használat száma, a világszerte kezd egyre egyszerűbbé válni egy éjszakás kalandoknak a létrehozása vagy megszervezése. Az nagyon sok ember már úgy gondolkodik a nemi betegségekről, hogy az nem baj, majd úgyis kapok egy tablettát vagy egy injekciót, és akkor majd meggyógyulok tőle. És ami egy hatalmas probléma, hogy nem edukáltak az emberek. Tehát a nemi betegségekről nem beszélünk. Ez egy teljes tabu téma, stigmatizálják a nemi betegeket, és nem mehetünk be iskolákba a gyerekeknek erről beszélni, holott már 13 évesen elkezdenek nemi
2: betegségekkel. De ennek ez a következménye, mert mi a 80-as évek elején kaptunk ilyen típusú tájékoztatást. Nem?
3: Ugye most éppen meg van tiltva, hogy mondjuk én bemenjek egy iskolába, vagy civil szervezetek bemenjenek az iskolákba, és tájékoztatást tartsanak mondjuk a nemi úton terjedő fertőzésekről, de hogy egyébként sincs benne ez a téma a közbeszédben. Tehát van rákellenes világnap, nem tudom én milyen világnapok, de hogy a nemi betegségek annyira marginalizálva vannak, meg stigmaként tekintünk rájuk, és nagyon sok ember egyébként azt gondolja magáról, hogy na hát én biztosan nem kaphatok el nemi betegséget.
2: Egyébként az is furcsa, hogy a védekezés az csökkent, tehát hogy a mesterség, tehát hogy a kondom használat visszaszorul, igen. Mert hogy nem annyira nemek a kockázati tényezők nem csökkentek, sőt.
3: Igen, mert... illetve azért azt is hozzátenem zárójelbe, hogy orális aktushoz senki nem használ kondomot. És ezeket a fertőzéseket orális aktussal is el lehet kapni.
2: Ó.
3: Remélem, nem kell a 18-as karikát emiatt kitenni.
2: Nagyon reméljük, de azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma, és hogyha bármiről mi be tudunk még számolni, akkor a jövőben is várjuk szeretettel. Márhogy, mit tudom én, nagyon sokan mennek szűrésre, és ez milyen jó dolog, és akiket még nem ért el, azokat is felhívjuk, hogy menjenek el szűrésre, de hát az orvosok nyilván, hogyha most kötelező szűrni, akkor ezt adják, nem?
3: Igen, csak ugye az orvostársadalom is úgy áll hozzá, aki nem nemi beteg gyógyász, hogy ez egy középkori betegség, és már nincs.
2: Ó.
3: Jó, most már elkezdték látni, hogy van. Igen. Tehát azért a nőgyógyászok, neonatológusok, védőnők látják,
2: Szuper.
3: De sokkal többet kéne erről beszélni, mert nagy probléma.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nagy örömmel köszöntök mindenkit és szép estét kívánok. Ez itt az Aktuál. Elmondom, hogy milyen témákkal fogunk ma foglalkozni. Azt gondolom, hogy a mai nap is bővelkedett olyan akciókban, amelyek lehet, hogy akár még vitát is kiváltanak majd itt a stúdióban. Orbán Anita az Egyenes Beszédben interjút adott, ezt szétcincáljuk, tartalmilag elemezni fogjuk. Ezen kívül szóba kerül majd a lezuhant Gripen ügye, a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének jelöltjeit is majd végigvesszük és elemezzük, hogy mi várható egyáltalán ettől a hivataltól. Illetve mondott egy nagyon furcsát Navracsics Tibor a Kossuth Rádióban, ezt is majd megnézzük és kielemezzük, hogy egyáltalán egyetértünk-e vele, vagy sem. De mielőtt ebbe belevágnánk, bemutatom a vendégeimet. Herman Veronika médiakutató, az ELTE adjunktusa, Bötl Ferenc közgazdász és Víg Zoltán külpolitikai szakértő, az Eurocomment Podcast szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Jó. És köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nézzük a nap kérdését, amelyre egyébként rengeteg komment is érkezett. Még a kommentekkel nem foglalkozunk, arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik az arányok. Le kellene mondania a mandátumáról annak a képviselőnek, aki nem fogkezett parlamenti kollégájával, ugye ez a Kövér Lászlót érintő incidens, ő nyilván nem parlamenti képviselő, de adtunk egy tétet ennek a kérdésnek. 73% azt mondja, hogy igen, 27% pedig a nemre voksol. És akkor először foglalkozzunk Orbán Anitával, ezzel a bizonyos interjúval itt az Egyenes Beszédben. Az első 100 nap mérlegét értékelve legfőbb célként Magyarország nyugati szövetségi rendszerekbe való visszavezetését és a vétópolitika felszámolását jelölte meg. Még néhány info, aztán megtekintünk majd egy kis filmet. Átrendeződés indult a külügyi tárcánál, 34 misszióvezetőt hívtak vissza a szakmai alkalmatlanság és politikai hitelesség hiánya, vagy túl hosszú közszolgálati idő miatt, és 1400 indokolatlanul kiosztott diplomata útlevelet is visszavontak, valamint vizsgálják a gyanús beszerzéseket, és Ukrajna kapcsán is elhangoztak fontos dolgok, de erről tényleg majd egy picit később. Történtek kinevezések is, hallgassuk meg, hogy Orbán Anita mit mondott erről az Egyenes Beszédben.
2: Ki kell használnunk azt, hogy a világ most nagyon nyitott Magyarországra. Egyebek mellett ezt mondta az Egyenes Beszédben a magyar külügyminiszter. Azt ígérte, hogy a Covid idején történt lélegeztetőgép beszerzés ügyében hamarosan jelentkezni fognak. A magyar-ukrán csúcs találkozóról azt mondta, sor fog rá kerülnie, hogy azt érzik, hogy aktualitása van. Beszélt arról is, hogy 34 helyről rendeltek vissza misszióvezetőt, mint fogalmazott. Sok csókos volt a rendszerben, a helyükre viszont szakembereket, illetve karrierdiplomatákat jelölnek. Utóbbi kategóriába tartozik például az új pekingi nagykövet jelölt.
1: nem közvetlenül Orbán Anitától hallgattuk meg, de tartalmilag remekül összefoglalták nekünk, hogy itt miről is volt szó. Jogos belső nagytakarítás történt-e szerintetek itt a külügyben, vagy egy klasszikus politikai alapú tisztogatás zajlik most itt az új érában?
3: Ez meglehetősen durva kérdés, provokatív kérdés. Mint mindannyiunknak ugye vannak ismerőseink, akik a diplomáciában szereztek tapasztalatot, évtizedes tudást, és nekem velük beszélgetve a következő kép áll össze, hogy a Szijjártó-féle hosszú korszak után a magyar külügyminisztérium, vagy a külgazdasági tárcával összefont magyar külügyminisztérium rengeteg funkciótlan, vagy mondjuk ostobaság történt. Amit a miniszterasszony felsorolt, hogy például az, hogy 10 évig lehettek egyébként nem megfelelő kapcsolatrendszerrel, de jó kapcsolatrendszerrel rendelkező emberek, nagykövetek, az példátlan és nem is szokásos máshol, és az eredményesség is megkérdőjelezhető. Tehát ez a része nem hiszem, hogy politikai tisztogatásnak tekinthető, hanem vissza kell állítani azokat a sztenderdeket, amelyek általában nemzetközi diplomáciában miért célul szolgálnak. Ami viszont nehéz lesz, hogy az új kormányban a külügyi tárcának a súlyát azért kellene tulajdonképpen hát tárcának a súlyát azért kellene

0: magam témája felé hajlítsam a beszélgetés menetét. Az Európai Unió küszöbön álló nagy reformjai kapcsán mi a magyar álláspont? Kihez tartozik az uniós politika, mert Orbán Anita ugye ezt nem korolta fel, mint a miniszterelnöknek a saját hatásköre lenne.
1: Ugye arról beszélt, hogy a vétók elkerülését tekinti.
0: Ezen alapnak. Már túl vagyunk. Túl vagyunk azon is, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács, az Unió Tanácsa a boldogságban úszva olyan engedményeket tett Magyarországnak, mint másnak, soha például az uniós pénzek visszautalása tekintetében. Olyan trükkök százait vetették be, amivel sikerült egyébként ezeket a pénzeket mobilizálni a szűkös határidők ellenére. De mi lesz később? És szerintem az egyik olyan folyamat, amire nagyon oda kell figyelni, az a következő uniós költségvetés, az ugyanis Magyarország gazdasági fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, és én erről eddig még egy szót nem hallottam.
2: Hát én ezekkel egyébként egyetértve azt hiszem, hogy ilyen három részre bontanám ezt a problémát. Az egyik az a, ugye van egy ilyen szimbolikus része, ami egyébként ugye a kampány alatt is nagyon fontos volt, vagyis, hogy ugye visszavinni, vagy visszatenni Magyarországot az Európai Unió térképére szimbolikusan, vagy visszatérni ahhoz a nyugati szövetségi közösséghez, amihez nem tudom, egyébként tartozunk, csak ez az elmúlt néhány évben egy picit hát megbomlott. A másik dolog az magának ugye a diplomáciának a kezelése, tehát hogy ez az ilyen, nem tudom, tulajdonképpen így az ilyen 18. századi franciaországi gyakorlatoktól kezdve kialakuló ilyen nagyon finom diplomáciai módszerek és megoldások helyett, ugye hogyha jól láttuk, akkor a NER-ben sokkal inkább hát egy ilyen erőpolitizálás
1: provokatív, frontális.
2: Frontális erőpolitizálás jellemezte a külpolitikát is, nyilván sok más politikai területet is. Tehát, hogy valahogy ugye ezt visszaállítani, és valószínűleg itt a diplomatáknak a kicserélése, vagy akár mondjuk a külügyi intézetnek a vezető cseréje is e felé mutat. És a harmadik, az pedig, hogyha végig gondoljuk, hogy hogy a NER-nek milyen, hogy mondjam, egyrészt ilyen botrányai, másrészt pedig akár gazdasági, vagy akár ilyen büntető jellegű, vagy büntetőügyi botrányai, másrészt pedig hát szimbolikus botrányai voltak, azoknak egy jelentős része kapcsolódott egyébként a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumhoz, vagy akkor külgazdasági és külügyminisztériumhoz, kezdve ugye hát nyilván az orosz befolyás, vagy az orosz kapcsolat, ami ugye nagyon előtérbe került a kampány során, de ugye itt elhangzott a lélegeztetőgépeknek az ügye, a diplomata útleveleknek a kérdése, tehát hogy nagyon sok olyan ilyen elég szürke zónás ügy van, amit bizonyára nagyon nehéz egyébként felgöngyölíteni, tehát hogy ebben a hármasságban kellene most szerintem ennek a megújult külügyi vezetésnek, vagy rezsimnek, nem tudom, egyensúlyozni, vagy itt kellene valamit így produkálni.
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem meglepő, ami most történik, és valószínűleg nem csak a külügyminisztérium alá tartozó külképviseleteknél, hanem ez máshol is folyamatban van.
4: Szükséges?
3: Persze, hát a NER-telenítésnek ez maga a NER-telenítés, és hogy most az, hogy nem tudom, 30-valahány nagykövet cseréje, de hát ott vannak az első titkárok a nagykövetségeken, vannak olyan attasék, akik úgy lettek kinevezve, hogy lehet, hogy megfelelő képzettségük, végzettségük, képesítésük sincs. Tehát ez egy hosszú folyamat, hogy mondjam, ez kicsit olyan, mint hogyha valaki, nem tudom, 20 év után megy el fogorvoshoz, nem két nap alatt fogja rendbe tenni, amit 20 évig elhanyagolt az illető. Ez a velejárója annak, ami történt április 12-én, és ami miatt mondjuk, hát azért egy kicsit idézősebben, de elfogadom, hogy rendszerváltásnak tituláljuk, és az biztos, hogy azt mondjuk, hogy azért nem egy egyszerű kormányváltás történt. Bizonyos értelemben én kicsit még elégedetlen is vagyok, nem feltétlenül azzal, hogy a külügyi tárca hogy halad ezekben az ügyekben, de hogy általában egyébként a kormány hogy halad ezekben az ügyekben. Nagyon sok állami vállalat van például, amely vállalatokat ugyanazok vezetik, akik ezelőtt 6 hónappal, vagy 1 évvel, vagy 2 évvel is vezették, pedig már régen nem nekik kéne vezetni őket. Nagyon sok olyan igazgató tanács van, felügyelőbizottság van,

0: ahol ugyanazok ülnek még, akik ezelőtt 6 évvel, vagy 3 évvel, vagy 1/2 évvel is ott ültek. Még nem nekik kéne ott ülni. Tehát hogy nagyon sok területen le vagyunk maradva. Hát ilyen értelemben akár azt is mondhatom, hogy egy ilyen üde szín volt a külügyminisztérium, aki úgy tűnik, hogy élen jár ebben a nertelenítésben.
1: Akkor beszéljünk konkrét személyekről, és azt gondolom, hogy majd az ellenzéki térfélen célkeresztbe kerülnek ők, mert hogy beszéltünk arról, hogy mennyire bátor vagy éppen kockázatos lépés, hogy karrier diplomaták helyett tudományos területről érkező szakértőket neveztek ki, például Ablonci Balázs történészt Párizsba, vagy éppen Mitrovics Miklóst Varsóba, vagy választási elemzőt Bódi Mátyást Barcelonába. Ezek kulcspozíciók most ilyen típusú szereplőkkel lesznek feltöltve, akiket ismerhetünk, akár a közéletből gyakran nyilatkoztak korábban. Mi lehet ennek az iránynak az oka?
2: A diplomácia ismeri a political appointee, tehát a politikai kinevezett kategóriát, az azt jelenti, hogy az illető kormány, aki ilyen típusú személyt akreditál különböző külföldi posztokra, nagykövetnek, főkonzultnak, követtanácsosnak, ezekben az emberekben megbízik. És ez egy politikai döntés, az előző kormány ugyanezt csinálta egyébként. Nem az volt az előző kormányzat idején a megkérdőjelezhető, vagy a furcsálható, hogy ilyen döntések voltak, hanem az, amit a Feri is említett, hogy időnként olyan nem kvalifikált figurák kerültek oda, akik a családi kapcsolataiknak köszönhetően jutottak 7-8 évre vezető politikai vagy küldiplomáciai beosztásba. Önmagában például Ablonci Bálint kinevezését én példaértékének tartok, hiszen egy olyan ismeretrendszert, háttérismeretrendszert visz a pozíciójába a történész és média tapasztalata révén, ami párját ritkítja. Szerintem ez egy nagyon erős történet. A többivel kapcsolatban pedig azt tudom, hogy a karrier diplomáciai egy részének esetében, kicsit visszatérve még csak Feri gondolatához, hogy azért a külügy kapcsán is van olyan, hogy van, aki sokalja a változtatás, és van, aki megkevesli, mert hát ott is vannak olyan vezetők, középvezetők, akik az elmúlt 16 évben pozícióban voltak, és hát tökéletesen belesimultak abba a rendszerbe. Ez a belső feszültség az összes magyarországi kormányzati intézményben jelen pillanatban megvan, nem csak kormányzati egyébként, az egy társadalmi intézmény, és ennek a kezelése, ennek a folyamatnak az irányítása vagy a menedzselése az a kormány egyik legfontosabb feladata lesz, mert mindkét oldalon veszíthet hitelességéből, hogyha túl gyorsan csinálja a nertelenítést, és vagy hogyha ellazsálja a nertelenítést. Mind a két oldalon egy kritikus közeg fogja ezt nézni.
1: Mennyire tekinthető reálisnak, vagy mondjuk túlzottan ideálisnak, az idealistának az a célkitűzés, hogy mintaszerű uniós partnerek legyünk, és ez jelentsen igazából bármit, vagy önálló hangok regionális kérdésekben, mert ez gyakran ütközhet majd. Megoldható ez?
3: Hát biztosan.
1: Vagy előbb-utóbb átbillenünk az egyik oldalra, és az újabb problémákat okozhat, szembe kell mennünk mondjuk Brüsszellel, és azt kihasználja majd a fideszes kommunikációt.
2: Bocsánat, csak azért a kettő nem zárja ki egymást. A 27, a 27 tagú unió különböző nagyságú, gazdaságilag kicsi, nagy, erős tagállamnak a halmaza. Ez, amióta megalakult még a Montán Unió a második világháború után, úgy épült fel, hogy mindig megvannak az alkotódási folyamatok. Ez az uniós belső etosz része, hogy addig tárgyalgatunk, amíg meg lesz a megfelelő kompromisszumos egyesség. A magyar kormány Orbán Viktor alatt 16 éven keresztül annyiban lógott ki, hogy nem kereste a kompromisszumot. Ettől függetlenül bárkinek lehet saját hangja. Ha megnézzük, hogy Giorgia Meloni miket mond mondjuk migrációs kérdésben, vagy egyébként az Olaszország számára nagyon fontos adóharmonizációs kérdésekben, az óriási. Itt semmilyen probléma, vagy ebből nem származik, kiteszi mindenki a zászlócskáit, és addig fogja darálni a tanácsban, vagy meg a bizottságban, meg a parlamentben a történéseket, amíg össze nem pászítják a dolgokat. Ez szerintem ebben a szempontból, és megint visszatérek ahhoz, a következő időszak nagyon fontos lesz, mert itt az unió át kell, hogy alakuljon. A bővíteni kellene, Ukrajnával kellene valamit kezdeni, miről egyébként te is tett az előbb említést, illetve az Orbán is mondta. Mit csináljunk Ukrajnával? Szemlátomást az a románc, ami kibontakozott volna a Magyar Péter és Zelenszky között, az most ugye nem szökken szárba, nem lett beregszászi, vagy debreceni, vagy nyíregyházi találkozó, vagy záhonyi, mert egyébként Zelenszkynek most sokkal komolyabb problémái vannak ennél, de nyilván ezeket kezelni kéne, és én egyébként erről eme kormányzat alatt is hiányolom a társadalmi párbeszédet, vagy a szakértői, vagy a hozzáértői közgazdászokkal, politológusokkal, kisebbségi szakértőkkel, más szakértőkkel meginduló vitát. Nagyon remélem, hogy a külügyi intézetben, ahova bekerült Feledi Boton kollégánk és Rácz András, talán lesz egy ilyen fórum, de erre szükség van, mert különben megint csak ott a semmiben fogunk tobzódni, és egyébként Brüsszelnek meg időnként be kell olvasni, mindenki azt csinálja. Majd utána meg kell hallgatni, hogy ebből Brüsszel mit tanul be, meg. Vagy.
0: És egyébként annyit hadd tegyek hozzá ehhez, hogy és abszolút nem tisztem a bármelyik kormányt nekem itt védeni, de azért sok tekintetben és sok helyzetben azért az Orbán kormányok is ezt a politikát vitték, tehát azért bizonyos kérdésekben együtt mozogtak országcsoportokkal, és mondták azt, hogy igen, akkor mi nekünk nem tudom az agrár érdek, vagy akkor nekünk most, tehát hogy azért a látványos szembenállás, vagy az látványos nekifeszülések, összefeszülések mellett azért búvópatakként, néha a felszínen is megjelenve, azért mindig jelen volt az a típusú működésmód, amelyik bármelyik Európai Uniós tagországnak az általános működésmódja, hogy igen, a saját érdekemet próbálom érvényesíteni, és keresem hozzá a partnereket, hogy kikkel vagyok éppen egy táborban, kiknek van hasonló érdekük az adott témában, az adott kérdésben, az adott probléma megvitatása során.
2: De tehát bármilyen meglepő is, az Orbán kormány időszakában a külügyminisztériumtól eltekintve az összes magyar tárca példamutatóan pozitív együttműködést bonyolított az Európai Unióval és a bizottsággal.
1: Parancsolj!
3: Hogyha egyébként azért se zárja ki egymást szerintem a kettő, mert hogy ehhez csatlakozva, amit Feri mondott, hogy egyrészt ugye nagyon sokan szígyek a jogosan az uniós bürokráciát, hogy ugye iszonyatosan lassú, és nagyon, ilyen nagyon sok tárgyalás, meg nagyon sok látszólag ilyen jelentéktelen dolog zajlik, ameddig eljutnak egy megállapodásig. Tehát van ez a része, hogy akkor a holland sajtkészítők, hogyha kapnak valamilyen, nem tudom milyen vámkedvezményt, akkor cserébe a magyar. Tehát, hogy ugye ez tényleg egy nagyon lassú, szövevényes, nem is látjuk át a legnagyobb részét folyamatoknak a része. A másik viszont az, hogy az unión belül vannak egyébként ilyen regionális erősebb kapcsolatok, tehát ugyanúgy, ahogyan a visegrádi országok, nem tudom, a Benelux államok ugyanúgy valahogy így egy tömbben vannak, vagy jobban együttműködnek, akár a területi, akár a történeti, akár a gazdasági szükségszerűségek, meg azonosságok miatt. Tehát, hogy én szerintem az nagyon előremutató, hogy ráadásul ugye most még Ausztriát is megpróbálják a visegrádi országokhoz ilyen értelemben egy ilyen regionális csomagként hozzátenni, és hát ugye a visegrádi országokkal is mondjuk pont ez a partnerség az Orbán kormányok alatt, főleg az utolsó néhány évben, hát nem volt annyira virágzó, vagy olyan gyümölcsöző.
1: És jó partnerség alapja, hogy a felek néha kezet fogjanak egymással. Na ez az, ami elmaradt Kövér Lászlóék esetében, megnézzük, hogy pontosan mi is történt.
4: Hiába nyújtja a kezét Kőszegi Krisztián, a Tisza országgyűlési képviselője. Kövér László volt házelnök, nem fogadta azt. A kormánypárti politikus osztotta meg ezt a fotót, amely egy emléktáblavatáson készült Bátán. Kőszegi szerint Kövér látványos elfordulása tovább mélyíti azt a társadalmi megosztottságot, amelyet a Fidesz az elmúlt 16 évben tudatosan épített. Forsthoffer Ágnes az átadás átvétel időszakát idézte fel, és azt, hogy nem találkozott akkor Kövér Lászlóval. A házelnök a Facebook oldalán emlékeztetett. Felkészítése idején Kövér bement a parlamentbe, hogy elköszönjön az állománytól. Ekkor azt javasolták neki, hogy jobb lenne, ha erre az időre kimenne az épületből, mondjuk ebédelni.
1: Tudjátok, mi a legfurcsább a számomra? Hogy ebben az ügyben Fideszen belül nincs egy egységes kommunikáció. Mentzer Tamás itt tradicionális polgári protokollról beszél, hogy igazából a Tiszás hibázott, mert hogy az idősebbnek kellett volna nyújtani a kezét. Apáti Bence influencer pedig arról beszélt, hogy Kövér László nagyon jól tette, amit csinált, mert azok, akik minket lehazaárulóztak, meg tolvajoztak, meg mit tudom én, minek neveztek, azokkal egyébként sem szabad kezet fogni. Tehát akkor most mi az egységes álláspont ebben a kérdésben?
3: Mondja ezt ugye Apáti Bence, aki még soha nem hazaárulózott.
1: Ezt nem, soha nem fogott kezet, azt mondom. Igen. Szóval mi a megfejtés itt?
0: Nem tudom, kéne egy ilyen etikett szakértőt megszólaltatni.
1: Szerintem nekem nincs egységes. Mentzer Tamás majd bejelentkezett ebbe a pozícióba, elmondta a magáit, és most akkor ezzel lépjünk tovább.
0: De én például nem tudom, hogy az mennyire illetlenség, vagy nem illetlenség, hogyha valaki nyújtja a kezét, hogy akkor ezt el kell fogadni? Tehát van egy ilyen szabály?
1: Leteszteljük?
2: Orbán Viktor, ugye Strasbourgban emlékeztek, ő nem volt kényes arra, hogy egy sztálánál fiatalabb és alacsonyabb státuszban levő fiatalember nyújtja felé a kezét, a nagy emlékezetes vita idején fölállt és elfogadta. De ti is tudjátok, hogy ez a politikai, kommunikációs purpárlénak a része. Nem tudom, hogy a Tiszás a politikus mire számított. Valószínűleg tökéletesen tudta, hogy a Kövér László az gyűlöli őt, mint pártjával egyetemben, és nem fog. És igazából, hogy őszinte legyek, ez nekem ez egy tipikusan az augusztusi uborka szezoni történet, mert a világon semmi nem múlik ezen, hogy a említett influencerek erre mit mondanak, szegény Mentzer Tamás, vagy akármi. Én ezt úgy elolvastam, és megállapítottam, hogy most valójában a Tiszás képviselőnek ez egy csínytevése volt, mert ki az a Kövér László most? Tehát van bármilyen tisztsége, funkciója?
1: Értem, hogy nincs tisztsége, de akkor is egy ikon továbbra is a Fidesz oldalán.
2: De tudja mindenki, hogy ez az ikon úgy viselkedett az elmúlt 20 évben, és bocsássatok, mert ez a személyes véleményem, hogy a magyarországi bármilyen ellenzékkel szembeni elemi gyűlölet, dű jellemezte minden megnyilvánulását. Tehát ez olyan, mint amikor a Ladában elfordítottad a slusszkulcsot, és szerencsét volt, beindult a motor, nyújtod a kezed ellenzéki politikus Kövér Lászlónak, és nem fogadja el. Tehát ez egy ilyen könnyen kiszámítható dolog volt, de szerintem ez ilyen egynapos történet.
1: Vona Gábor azt mondta, hogy van egyáltalán értelme a parlamenti patkóban ülni, ha a képviselők a folyosón már a fizikai érintkezést is elutasítják. Bevallom, hogy a nap kérdését ez ihlette, amelynek eredményét majd a szünet után mutatjuk meg, és emellett kommenteket is olvasok. Szó lesz még itt Gripenről, vagyonvisszaszerzési hivatalról, és lehet, hogy Navracsics Tiborral is foglalkozunk, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismét üdvözlöm Önöket. Az első részben Orbán Anita interjúval foglalkoztunk, amelyet az Egyenes Beszédben adott Rónai Egonnak, illetve egy elmaradt készfogást is szóba hoztunk, Kövér Lászlóval foglalkoztunk, hogy ez most etikettkérdés vagy törzsi politikai háború része. Azt gondolom, hogy amennyire tudtuk, ezt megfejtettük, és ezzel volt kapcsolatos, de csak részben a nap kérdése, amelyet mutatok is, és megnézzük az arányokat is. Tétet adtunk ennek a kérdésnek. Le kellene mondania a mandátumáról annak a képviselőnek, aki nem fogkezett parlamenti kollégájával? 74% igen, 26% mondja azt, hogy nem, és akkor ezzel kapcsolatban nézzünk meg néhány véleményt, ugyanis érkeztek nagyszerű kommentek, és kevésbé nagyszerűek is, most a jobbak közül válogattunk. Attila írta azt, hogy súlyokkal kezet fogott valaki, csak kérdezem. Benyámin, nem ez protokolláris kérdés, nem jogi. A felénk nyújtott kéz elutasítása az egyik legnagyobb bűn a protokollban, ahogy a köszönés viszonzatlanul hagyása is. Ádám, szerintem lemondania nem kell, ez nem olyan súlyú, de ettől még bunkóságnak tartom, egy képviselőnek civilizáltabbnak kellene lennie. Melinda, ha valaki ezt a pályát választja, szerintem elvárható tőle, hogy félre tudja tenni a személyes vagy politikai ellenszenvét, és legalább egy minimális udvariassági gesztust megadjon a saját képviselőtársának. Tibor, aki ezt csinálja, az nem fog lemondani. Ágnes pedig úgy vélekedik, hogy nem. Miért kellene? Biztos, hogy komoly oka lehet annak, ha így tett. Köszönjük szépen ismételten, és akkor nézzük meg, hogy mi újság a vagyonvisszaszerzési hivatalnál.
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vizsgálhatja többek között az állami és önkormányzati vagyont, a közbeszerzéseket, az állami támogatásokat, a koncessziókat és az uniós források felhasználását is. Hantos István tájékoztatása szerint az elnöki posztra 96-an, az elnök helyettesi tisztségekre pedig 68-an pályáztak. Pozíciónként a legtöbb pontot elérő három pályázót hallgatják meg, a hivatal pedig várhatóan ősszel kezdi majd meg a munkáját. A bizottság elnöke bejelentette, az elnöki posztra három jelöltet választottak ki. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Unger Anna Róza politológust, az ELTE docensét, valamint Jancsics Dávid, szociológust, korrupciókutatót. Jancsics Dávid ma kora este visszavonta a pályázatát, úgy fogalmazott, hosszú távú antikorrupciós intézményrendszer kidolgozásához tudna hozzájárulni, de sok sikert kíván a jelölteknek.
1: Jancsics Dávid úgy is fogalmazott, hogy nyomozó ügyészalkat kell ehhez, egy pitbull szükséges. A rendszer szintű korrupció felszámolása, az mit gondoltok, egy agresszívebb habitusra van szükség, vagy ez veszélyeztetheti a tárgyilagos megközelítést, ami talán jogállamilag elvárható ebben a helyzetben?
3: És szerintem a rendszer szintű korrupció felszámolásához nem erre a hivatalra van szükség. Tehát a rendszer szintű korrupció felszámolásához normális működésmódra van szükség, és nagyon remélem, hogy most már minden állami intézmény lassan beáll abba az üzemmódba, hogy normálisan működik, és akkor nincsen rendszer szintű korrupció. Ennek a hivatalnak, ha én jól értem, de azért még nem vagyok egészen biztos benne, hogy jól értem-e, hogy az lesz a dolga, hogy a korábbi évtizedek, nem csak az elmúlt 16 év, ugye erről van szó, hogy a korábbi évtizedek, hát kétes ügyeit fogalmazunk ilyen tágan vizsgálja. És ehhez valóban illik a nyomozó alkat, hogyha jól emlékszem, amit felolvastál. Úgyhogy, de kíváncsian várom, mert azért még nem teljesen alakult ki ez a szerepkör. Az, hogy ősszel kezdi meg a munkáját, hát nyáron már nehezen tudná. Azért azt tegyük hozzá, tehát tekintettel az egy hétre, ami még a nyárból.
4: De ez hát, így is volt egyébként.
3: Eredetileg is így volt.
4: Én azt gondolom egyébként, hogy nem ez a hivatal, abban egyetértek, hogy nem maga ez a hivatal fogja a rendszer szintű korrupciót felszámolni, viszont a Tisza politikai narratíva építésének talán ez a hivatal volt az egyik legfontosabb eleme.
1: De a hivatal rámutat egyes ügyekre, akkor kiderülhet az, hogy ebben a rendszerben hol vannak azok a kis bugok, kis hibák, amelyeket aztán a kormányzat esetleg kijavíthat.
4: Igen, és szerintem
1: a kormányzat azért... hozza létre az alapító okiratot, és a költségvetés is a kormányzattól függ, tehát azért van nyilván kapcsolat.
4: Nyilván, és ráadásul ugye, hát hogy mondjam, lehet egy ilyen hatása is, hogy akkor, hogyha történnek bizonyos intézkedések a hivatal tevékenysége nyomán, akkor tehát lehet ilyen visszatartó ereje is akár. Viszont éppen ezért gondolom azt, hogy ha nem is egy pitbull, Jancsics Dávid valahogy így fogalmazott, nem biztos, hogy egy pitbull, de mindenképpen egy olyan ember kell ennek az élére, aki nem egy, hát nem egy elméleti kutató, hanem valaki olyas valaki, aki egyrészt adott esetben átlátja azt a jogszabályi környezetet is nagyon pontosan, meg azt a gazdasági környezetet is nagyon pontosan, amiben ezek az ügyek megtörténtek. Olyan, aki mondjuk adott esetben már szembesült azokkal a figurákkal, akik részt vettek az állami szintű korrupcióban, és olyan, akinek mondjuk van Magyarországon beágyazottsága, nem tudom, hogy majd erről beszélünk-e még, ugye Jancsics Dávidnak szerintem ez is volt egy ilyen problémája, hogy ő ugye nagyon régóta nem Magyarországon él és dolgozik. Ungár Annával kapcsolatban is merültek fel egyébként ilyen akadémiai berkekben kifogások, például az, hogy tavaly ő volt az, aki, amikor a kutatóintézeteket, a kutatóhálózatból, 4 kutatóintézetet, ugye erről is itt is beszéltünk ebben a stúdióban, kivontak és az ELTE-hez csatoltak, akkor ő volt az, aki az ELTE szenátusi ülését kérvényezte, hogy bezárják, tehát egy zárt ülést kérvényezett, ami egy elég szokatlan megoldás volt, és nem derült ki azóta sem, hogy miért nem volt elvileg nyilvánosak ezek az ülések. Lehet zárt ülést kérvényezni, de itt nem volt megindokolva, hogy miért, tehát hogy mondjuk a kutatóintézeteknek a tagjai sem vehettek részt ezen az ülésen, ami az ő sorsukról döntött. Azóta sem derült ki itt, hogy miről volt szó. Ez is egy mai, nem tudom, kritika volt, ami felmerült. Nem biztos, hogy találunk egy makulátlan embert ennek a hivatalnak az élére, de az átláthatóság az egy érdekes fogalom a gyakorlatban és a kutatásban is.
5: Hát az átláthatóság rögtön ugye az ötlött az eszembe, hogy számomra nehezen értelmezhető Jancsics kijelentése, mert egy intézményről beszélünk, nem egy néptribunról. Tehát nem arról van szó, hogy valakinek ki kell állni, és mint a jakobinus diktatúra idején a nép ellenségére rámutatni, és elküldeni őket a guillotine alá. Egy olyan vezetőre van szükség, amely nemzetközi hazai jogi tapasztalatok révén beágyazottsággal megfelelőképpen rendelkezik azon, hogy egy intézményt vezessen, és nem csak egy intézményt vezessen, hanem az intézmény együtt tudjon működni más intézményekkel. Mert nem szűnik meg sem a magyar ügyészség, sem a rendőrség, és egy nagyon fontos új partner az európai ügyészség is. És mindegyik szereplőnek mások a jogosítványai. Érdemes erről egy összehasonlító elemzést készíteni, mert a magyar NVVH-nak merőben szokatlan új feladata lenne az asset recovery, amit angolul, tehát az elveszett vagyon visszaszerzése. Ez nem része egy ügyészségi munkának, vagy rendőrségi munkának, de az európai ügyészség munkája sem. Ott a bűncselekmény feltárása, a bűnvádi eljárás elindítása, a megfelelő argumentációval, háttérmunkával, valamit utána ennek a dokumentálása, hogy mit sikerült, vagy pontosan milyen kár érte az Európai Uniót. De a visszaszerzés, amit egyébként Magyar Péternek egy nagyon régi kampány ígérete, igen, volt, és a hitelességének az egyik legfontosabb mérföldköve. Amire biztos ti is felfigyeltetek, hogy közben a Tisza frakció is megnevezett egy jelöltet, akkor megint 3 jelölt van, de picit úgy megint zavaros ez a meghallgatásuk után, akkor az egész kiválasztási folyamatnak a logikája bicsaklik meg, hogyha megvan a Tisza frakció ideális jelöltje, akkor valószínűleg ők azt fogják támogatni, és mi lesz a többi meghallgatottal.
1: Igen, róla külön beszéljünk, mert érdekes szerepel.
5: Jó, akkor nem akarok ennyire előre menni, de itt megint kicsit, hogy a Polgár Judit féle történet, vagy más értelemben a köztévé műsorozat története, hogy elindul egy sztál, aztán hirtelen, mint hogyha olyan politikai megfontolások, mint elindítani másik sztál, és kicsi kuszává válik a helyzet.
1: Két idézetet mondanék, illetve először csak egyet, és akkor ezt tárgyaljuk meg. Ligeti Miklós korábban jelezte, hogy a rendszer szintű döntések mögött álló csúcsvezetőket rendkívül nehéz közvetlen büntetőjogi felelősségre vonás alávonni. Hogyan hidalhatja ezt szerintetek ezt a problémát adott esetben ez a hivatal. A társadalom gyors és látványos felelősségre vonást szeretne, de Ligeti pedig arról beszél, hogy ez kevéssé lehetséges, és akkor ide vonom gyorsan Unger Anna a gondolatát is. Szerinte, ha nem történik meg az elszámoltatás, a Tisza elveszítheti politikai legitimációját, ugye te is igen, erről beszéltél, és itt pedig az vetődik fel kérdésként, hogy szabad-e egyáltalán egy függetlennek szánt bűnüldöző, vagy mit tudom, vagyonvédelmi szerv vezetőjének a kormánypárt politikai túléléséért aggódni. Vagy ezt a kettőt külön kellene választani, ez két téma, bármelyikre reagálhattok szabadon.
3: Én még az előző körhöz
1: egy
3: megjegyzést, hogy ez nagyon fontos, ami elhangzott, hogy itt egy új intézmény épül, és nagyon fontos, hogy aki azt vezeti, az egy jó vezető legyen, mert nem ő lesz az, aki személyesen kinyomozza a dolgokat, és majd ő szállítja, és nem tudom, hanem olyan emberek.
1: Hát a kormányzattal és a néppel.
3: Igen, de hogy nagyon fontos, hogy milyen hivatalt épít fel, és egyébként meg egyetértek Ligeti Miklóssal, ez nem az a játék, tehát hogy lehet gyorsan csinálni, és lehet látványos eredményeket megpróbálni felmutatni, de hát azért itt mégiscsak arról beszélünk, hogy ez a hivatal, ez kezdeményezni fog eljárásokat, tehát nem egy bíróságról beszélünk, vagy egy bírósági szerepet is betöltő hivatalról, de azért mégiscsak a magyar bíróságokon fognak kikötni, sőt, lehet, hogy előtte az ügyészségen fognak kikötni ezek az ügyek, és aztán majd a bíróságokon fognak kikötni ezek az ügyek. Tehát én nem szeretném senkinek az illúzióit rombolni, de azért egy kicsit fogom, hogy aki gyors ügymeneteket vár, azt mondjuk nézze meg, hogy egy polgári peres eljárásokban milyen gyorsak az ügymenetek, és akkor ahhoz még tegye hozzá valamennyit, és akkor fogja látni, hogy ezek milyen gyors ügymenetek lesznek. Tehát ezek nem lesznek gyors ügymenetek. Lehet kezdeményezni, és lehet elindítani, és lehet gyorsan nekiállni dolgoknak, de van ilyen mondás is, nem, hogy hamar munka, ritkán jó, stb. Tehát azért ez... És ez nem az
5: intézményekhez hozzátenem, az adó- és vámhivatal, mint pénzmosás, áfacsalások, ezek mind összefüggnek egymással, és ha már egyébként belekezdtem a okfejtésbe, de akkor befejezem, bár nem vagyok ebben teljesen biztos. De nekem az a gyanúm, hogy az NVVH-nak a fő célja nem az lesz, hogy bilincsbe vigyek a prominenseket, hanem hogy visszaszerezzék az általuk valamilyen formában, hát elbitorolt, eltulajdonított, elmenedzselt javakat, és ezeket mutassák föl, tehát valószínűleg ez lesz majd az asset recovery angol néven ismert cél, hogy mennyi mindent szereztünk vissza, és egyébként a jelen folyamatok is erre mutatnak, hiszen annyian utaltak már vissza jelentős pénzeket.
1: A Duna aszfalt most legutóbb.
5: Így van. Tehát elős a gyanúm, hogy nem a börtönbüntetések hosszúsága, hanem a visszanyert, visszaszerzett javak mennyisége lesz ennek a hivatalnak a sikerének a fokmérője.
4: Ha megnézzük, ami szerintem nagyon fontos ennél a hivatalnál, az, hogy mondjuk ne ismétlődjön meg. Van, aki rendszerváltásnak nevezi ezt a mostani választást, valaki idézőjelben nevezi rendszerváltásnak. Az előző rendszerváltáskor tulajdonképpen a korábbi vagyonnak egy ilyen erős átmentése történt, ezt ugye privatizációnak nevezi a köznyelv, és hát ugye vannak ezek az ismert történetek, amikor nem tudom, Széles Gábor nyerte meg végül a licitet a Videóton eladásakor, mert hogy éppen csak nála volt készpénz, és hogy ugye készpénzért akarták értékesíteni a vállalat megmaradt részeit. Tehát, hogy ez ugye valamilyen visszafordított privatizáció szeretne lenni, hogyha az ember megnézi a retorikát, meg a leírását, amennyit ki lehet hámozni, hogy fog működni ez a hivatal. És az lesz nagyon nehéz a vezetőjének is, egyébként ugye 24 órás védelem fog megilletni, tehát hogy ez is egy nagyon szimbolikus kijelentés volt, ugye ezt többször elismételték, hogy akárki lesz a vezetője, akkor őt nagyon komolyan őrizni fogják, hogy lehet azt a szakadékot megoldani, vagy megint ez a fajta ilyen diskrepancia, amivel a Tisza kormány most már nagyon sokszor szembesült az elmúlt 100 napban, hogy valóban az emberek nyilván azt szeretnék látni, hogy a Fidesz prominens politikusait vezető száron viszik el. Miközben ez jogilag valószínűleg megoldhatatlan, hiszen tegyük hozzá, hogy a Fidesz felső vezetésének a nagy része jogász. Ráadásul, tehát, hogy itt azért úgy voltak a különböző szerződések, meg papírmunka kitalálva, hogy ezt nyilván nem egy ilyen statáriális bíróság gyorsan vissza tudja venni.
1: Hát Ligeti nem véletlenül mondta, hogy nem lesz könnyű dolguk.
4: Teljesen egyetértek vele.
1: Sárvári Nikolászról beszélünk egy kicsit. Az ő személyében egy nemzetközi kiberbiztonsági szakembert ismerhettünk meg, és a Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke, őt jelöli elnöknek a TISZA. Miközben a TISZA pártnak folyamatosan azokkal a vádakkal, főként ugye a Fidesz ellenzéki oldalról érkező vádakkal, de a Mi Hazánktól is halljuk ezt, kell szembesülnie, hogy külföldi ügynökök és a nemzetközi nagytőke kiszolgálói, ez egy jó lépése szerintetek?
4: Sőt, Schiffer András is.
1: Pláne. Őt hova helyezed el ezen a térképen?
4: Igen, most éppen valahova a Mi Hazánk és a Munkáspárt közötti spektrumon.
3: Szerintem nem ezért nem jó lépés, tehát hogy ilyen értelemben az, hogy most nem tudom, honnan jön, nem számít. Én azt arra reflektálva, amit mondtál, mondom azt, hogy önmagában a jelölés szerintem egy politikai hiba. Teljesen felesleges volt, tehát hogy ha egyszer eljátsszuk azt, és tényleg be lehetett adni a pályázatot, és nagyon, nagyon színvonalas pályázatokat, és nagyon jó nevű szereplők adtak be pályázatokat, akkor teljesen felesleges egy a kutyának nem kellő lépés volt az, hogy akkor a frakciók is még jelöljenek. Minek?
1: Igen, köztársasági elnöknél eljátszottunk.
3: Minek? Ezt, tehát miért nem szóltak neki, hogy adja be a pályázatot, ha már mindenképpen szerették volna, hogy...
4: Igen. És az is elhangzott, hogy itt nem lesz politikai kinevezett. Igen. Ráadásul, hogy ez egy ilyen
3: kormánytól felesleges butaság.
4: Szervezet lesz.
1: Oké, hát butaság, ha már butaságról beszélünk, nem tudom, hogy Navracsics Tibor jót mondott-e a Kossuth Rádióban, de most meghallgatjuk, megnézzük, hogy pontosan mire gondolt, azt pedig majd megfejtjük.
2: Fidesz Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió nemrégiben kirúgott csatorna igazgatóját jelöli a Független Közmédia Testületbe. A június végén elfogadott médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló törvény alapján ebbe a testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. Mindeközben a Kossuth Rádió újraindította a műsorsugárzást ma hajnalban, ahol Navracsics Tibor volt az első vendégek egyike. Benyúrít a műsorvezető kérdésére, ami a volt miniszter elmúlt 16 évével kapcsolatos felelősségére vonatkozott. Navracsics úgy válaszolt, ha én felelős vagyok az elmúlt 16 évért, akkor ön is felelős az elmúlt 30 év újságírásért.
1: Wow, hát ez olyan erős, hogy megismételném. Azzal hárította a 16 év kormányzati felelősségét, hogy ha ő felelős miniszterként, akkor a riporter is felelős az elmúlt 30 év újságírásáért. Közhatalmat, költségvetést kezelő döntéshozó felelőssége, egy újságíró felelőssége mellett ízlelgessük ezt.
4: Ez pontosan olyan cínikus kijelentés, mint amit egyébként Navracsics Tibor folyamatosan tesz mindennel kapcsolatban. A műsor elején beszélgettünk a külpolitikáról, hát ugye ki volt a külügyminiszter például akkor, amikor az azeri baltás gyilkost 2011-ben kiadta a magyar kormány. Navracsics Tibor, aki ugye én nagyon régóta érdeklődéssel figyelem őt, tanulmányozom a munkásságát, úgy mondjam, és valami egészen elképesztő, ahogyan ő tényleg folyamatosan úgy viselkedik, mint hogyha ő egyébként ez a egyetemi tanár, aki Tocqueville-t olvassa az egyetemi könyvtár olvasótermében, és egyébként ő a magyar konzervatív gondolkodásnak a felkent, nem tudom, pápája.
1: Semmi közöm az elmúlt 16 évhez.
4: És ő ott sem volt, ez a teljes ilyen kis
1: újjátartós. Én szóltam, hogy ez is aggályos, az is.
4: Szeretném felidézni, amikor tavaly a kiváló kollégám Dulsza Bolcs 5.ban című műsorában ugye arról értekezett egyrészt, hogy a polgári Magyarország az nem egy politikai termék, és akkor ugye most meghirdetik a polgári demokraták néven futó, hát ugye nem tudjuk mit, ez nem derült még ki pontosan, illetve mindenre azt mondta, hogy hát ugye igen, ez az ellehetetlenítési törvény, hát ez nem szép dolog, tehát hogy 2006-tól a belső köreiben van Navracsics Tibor a Fidesznek, volt frakcióvezető, különböző miniszteri posztokat töltött be, volt az Európai Bizottságban, tehát hogy Én teljesen hallatlannak tartom, hogy ő egyébként hogyan adja elő ezt a műsorszámot még mindig, és miért van bárki is, aki azt gondolja, hogy ő tényleg egyébként az a Fidesztől ideológiailag egyébként sokkal, nem tudom, kifinomultabban álló, gondolkodó, nem tudom, ilyen formátumos politikus, miközben az látszik, hogy egy sértett ember valójában.
5: Feri?
3: Hát én nagyon rövid leszek, mert szerintem ez körülbelül ugyanaz, és csak annyit kell mondani, Tibor, ez butaság.
4: Hát, hogy Bede Márton 2009-es fiktív Villám interjúját kellene minden megszólalásához oda tenni.
5: Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy ugye talán Navracs Tibor volt az, akiben a Fideszen túli politika, Fideszen kívüli politikerők mindig próbáltak belelátni valamit.
4: Ember arcú.
5: Igen, tehát ők tud késsel és villával enni. Ő maga is egyébként a hivatkozott arra, hogy ő egyik az ember arcú fideszeseknek, de hát ugye ő volt, aki éveken keresztül menedzselt az uniós források felszabadítását célzó, egyébként abszolút sikertelen tevékenységet, és nyilvánvalóan így már könnyű megállapítani, az volt a feladata, hogy semmilyen sikert ne érjen el ebben a vonatkozásban. Tehát Tibor alapvetően egy lojális pártkatona, egy szamuráj, aki mindig azt tette, amit a főnöke kért, rajta kért, és ezentúl semmit. Hogy mit látnak bele most is, és egyáltalán milyen minőségben szerepelt ott, mint lázadó fideszes, vagy alternatív fideszes?
1: Most éppen lázad. De úgy, hogy Orbán Viktorral képzeli el a Fidesz jövőjét. Úgy lázad éppen.
3: Jó, hát így szeret lázadni.
5: Szerintem valószínűleg nem ez volt az utolsó interjú, és még a következő hónapokban számtalan epizódot megismerhetünk ebből az útkeresésből.
4: Még egy aspektust kiemelnék, hogy ugye Lázár János pont a múlt héten mondott le a parlamenti mandátumáról, és hogyha emlékeztek, és a nézők emlékeznek, akkor az utolsó Orbán kormányban, mint az utolsó egy-két évében a NER-nek volt egy ilyen Lázár János Navracsics Tibor ellentét, amiről elég sok szó esett, hogy ez vajon egy ilyen valódi
3: kikivel fogott kezet.
4: Csatározás, igen, vagy pedig mondjuk akár egy ilyen Rogán Antal által megkonstruált bábjáték, hogy az egyik ugye felvette ezt az ilyen vidéki konzervatív úriember szerepet, aki ugyanazt mondta, hogy a Pride menjen a Kincsen Parkba, és szegény lovak, tehát hogy azért ott is nagyon sok sebből vérzett ez a dolog, és mindig túl feszítette a húrt, és ugye Navracsis Tibor, aki pedig a veszprémi egyetemi professzor, tehát az is szerintem érdekes, hogy Lázár János most ugye állítólag országot járt Orbán Viktor megbízásából, hogy megnézze, hogy mi maradt a Fideszből, miközben Navracsis Tibor és Ferenci Orsolya pedig ezt a dolgot, amiről tényleg nem tudjuk igazából, hogy egyenlőre, hogy ez mi lesz, egy megújulás, vagy egy új formáció, hogy ő most ezt, nem tudom, hirdeti. Ez szerintem nagyon érdekes, hogy ők ketten most éppen mivel próbálkoznak, miközben Orbán Viktor nyaral.
1: Na, mielőtt a Gripen balesetekre térnénk, egy gyors tippet szeretnék tőletek kapni, hogy ha most, a mai szent napon mit láttok, mire tippeltek, a Fidesz milyen irányba fog elmenni Orbánnal, és ő lesz a befutó a végén, vagy éppen ez a formáció? Vagy egyik sem?
3: Szerintem ezt ma nem lehet megmondani.
1: Hát azért mondtam,
3: tehát itt pont az előző, tehát hogy pont arról van szó, hogy keresi. Tehát hogy 16 évig olyan helyzetben volt a Fidesz, ami egy abszolút domináns párt, szerepkör volt, kétharmados kormány.
1: Nem könnyű
3: kormány,
1: győztesnek lenni.
3: Nem könnyű, de hogy ezek után egy akkora zuhanás volt, ami után a zuhanó fél jelen pillanatban nem tudja. Nem tudja, hogy merre van az előre, ezért próbál különböző irányokat, és nézi, hogy mi az, ami tud működni. Tehát szerintem ez egy teljesen normális dolog, hogy most egy kicsit látjuk ezt is, meg látjuk azt is, és nem tudjuk, hogy mi sül ki belőle. Szerintem még ők sem tudják.
5: A régi Fidesz nem tér vissza. A régi Orbán soha nem lesz az, aki volt. Egyébként ezt nagyjából borítékolni lehet. Az utóvédharcokat milyen felállásba vívják, ezt ki nem számíthatja élő ember, mert az utóbbi hónapok cikcakjai kapcsán ez semmilyen komoly intellektuális munkára nem utal ez a történet. De akkor hagyjuk meg azt a spontaneitást, hogy Orbán Viktort legutóbb is 2006-ban a második veresség után, mint második Frigyes porosz királyt, az isteni gondviselés és ellenségei példátlan ostobasága mentette meg a bukástól. Tehát lássuk meg, hogy a magyar politikai elit egésze mit lép a következő időszakban, az nyilvánvalóan befolyásolja majd egy Orbán-féle visszatérés paraméterei.
4: Szerintem ott volt egy fontos különbség, hogy ott azért hajszállal veszített Orbán. Tehát, hogy ott azért nem volt egy ennyire megsemmisítő veressége 2006-ban, nem volt egy ennyire népszerű kormány vele szemben, és semmiképpen nem, tehát hogy ez most nem ilyen ageizmus a részemről, de hát akkor még egy jóval fiatalabb és kevésbé, nem tudom, kifáradt vagy elfáradt Orbán Viktort láttunk 2006-ban. Én egyébként most azt mondanám, hogy egyik sem ebben a formában, és a Tisza párt ellenzéke, én szerintem a Tisza párton belülről fog inkább jönni, de lehet, hogy ez egy nagyon rosszul öregedő mondat lesz. Nem
1: lesz az?
4: Szeretnék most még így senkire, vagy nem tudok rámutatni, de én nem látom azt egyszerűen, hogy ezek az emberek olyan mértékben tudnának megújulni, hogy egyébként a, nem tudom, az ilyen magyar politikai, a Fidesz maga, tehát, hogy ezekkel a kontraszelektált emberekkel olyan mértékben tudjanak megújulni, hogy újra akár egy kormányzóképes erővé váljanak.
1: Okay, ígéret szép szó, már pedig megígértem, hogy a Gripen balesettel foglalkozunk. Hétfő délelőtt kiképzési feladat közben a szolnoki katonai bázis területén zuhant le a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászbombázója. Pilóta végül sikeresen katapultált, műteni kell, elég súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A helyszínre érkezett Magyar Péter miniszterelnök és Ruszin Szendi Romulus pedig vizsgálatot rendelt el. Kormányközeli, illetve ex-kormányközeli elemzők, tehát Deák Dániel, Somkuti Bálint, Németh Balázs szerint a baleset komoly nemzetbiztonsági és haditechnikai érvágása a légtérvédelemben. Ezt csak azért idéztem be, mert történik egy baleset, és még ez is megosztja a politikai szereplőket. Egészen elképesztő a számomra. Nagyon-nagyon rövid reakcióra van csak időnk. Tudom, hogy ezt utálják a nézők, de ez nektek egy jelzés, hogy hamarosan be kell fejeznünk az adást. Melyik kötök vállalná magára, hogy akkor egy rövid véleményt alkosson erről?
3: Én csak annyit, hogy szerintem emiatt nem kellett volna a miniszterelnök úrnak odautazni, ez nélkül is megoldódhat volna ez a helyzet.
4: Akkor én meg azt teszem hozzá, hogy Deák Dániel és Németh Balázs természetes, hogy ezt mondják, nekik viszont egyáltalán nem kellett volna megnyilvánulniuk most ebben az ügyben.
5: Én meg akkor azt fűzöm hozzá, hogy ugye 2001. szeptember 10-én jelentette be az akkori Orbán kormány a Gripenek megvásárlását, és hát mint minden haditechnika, ennek is van azért olyan időszaka, amikor jönnek a megfelelő, hanem a szerencsétlen hibák és meghibásodások. Nagyon remélem, hogy jó kézben van a flotta, és ilyesmi nem történik a továbbiakban, mert egyébként a Gripenek jó gépek.
1: És minden jót kívánunk a pilótának, gyors felépülést. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ez volt az Aktuál, nektek pedig köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm és elmondtátok szépen a véleményeteket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Örülni fognak a vendégemnek, Várkonyi Andrást üdvözlöm szeretettel. Higgyék el, senki nem tudta olyan profin szinkronizálni Jan Svobodát, az Európai Szocialisták frakció vezetőjét, mint Várkonyi András. Nem tudom, emlékszel-e még erre az interjúra, amit itt a rendkívüli interjúban szinkronizáltál, de.
2: Hát nem igen már.
1: Jó. De igaz-e az, hogy amit fiatalon este bárzongora közben megkerestél, mint fizetést, azt gyorsan el is költötted annó?
2: Igen, ez igaz, ez a hír. Hát fiatal voltam és bohó, és egy nagyon kedves sráccal dolgoztunk együtt, ő hegedült és dobolt, én pedig zongoráztam, és nagy pénzeket kerestünk, utána elmentünk a kollégákhoz egy másik bárba, és ottan eltapsoltuk.
1: Aha. Ez azért érdekes, mert ugye egy kicsit később, tehát ugrunk az időben, akkor azt vetted észre, hogy a zongorázás sem úgy megy. Mikor lett Vili bácsiból az az ember, aki most arra gondol, hogy az unokák után való szaladgálás a sokkal fontosabb sem, mint hogy ilyen apró és hát kellemetlen fájdalmakkal szembesüljön, vagy éljen az ember?
2: Hát igen, régi mondás, hogy az ember fölébred, ugye 50 éves korában, és nem fáj semmi, akkor nem is él. Úgyhogy ez egy kicsit kitolódott, akcelerálódott.
1: Igen.
2: És valóban így van, hogy az ember bizonyos kor után panaszokat állít elő, és én is így voltam vele, hogy azt kezdtem érezni, hogy az ízületeimmel gondjaim vannak, hogy fájdalmam van, hogy gátoltak az ízületeim, És hát szerencsém volt, mert Oswald Mari mondott nekem egy ilyen fűkeveréket, így gyógyfűkeveréket, és kipróbáltam, és elképesztő módon helyrehozta a vállam sajgott sokszor, úgyhogy, és hát az zongorázásban is nagyon-nagyon gátolt, és ez egy ilyen tulajdonképpen majdnem, hogy természetgyógyász dolog ez, de hát valóban az az igazság, hogy évezredekkel ezelőtt is már használták ezt Közép-Ázsiában, Afrikában, ismerték a fűben, fában orvosság filozófiáját, és hát ugye akkor még nem voltak patikák, ki azzal gyógyította magát, amihez hozzájutott.
1: Most egy, nem is tudom, egy dal jutott eszembe, a fában, a fűben, egy eldobott kőben, ezt most ugorjuk, de hogy gondoltad egyébként, mikor eljutottál ehhez a készítményhez, azelőtt nyilván orvosra is beszéltél, hogy ezek a típusú fájdalmak, ezek honnan jönnek? Tehát, hogy valami kivonódik a szervezetből?
2: Igen, szóval én is utána olvasgattam, hogy amíg fiatal az ember, tulajdonképpen ezek a védő mechanizmusok, ezek természetesek. Tehát megtermeli a szervezet ezek a védő mechanizmusok, ezek természetesek. Tehát a termé-

0: Ez kimegy a Keltex pályára, és rúg vele 11-est a nagypapával. Ugye én is átéltem ezt, és még az se zavar, hogy a nagypapa a Ferencvárosnak szurkol, mert ugye kiskorban az ember még a Fradinak is tud lelkes szurkolója lenni. Én nem voltam. Szóval, hogy és akkor elkezdted használni, és akkor mi történt?
1: Hát az történt, hogy ugyanaz a mozdulat nem volt fájdalmas, mint ami azelőtt
0: az volt. Nem döbbentél meg, hogy ilyen létező?
1: De, igen. Meglepődtem, és igazság szerint én nem is hittem benne. Tehát azt gondolom, ugyan már füvek, meg nem tudom micsoda, nem igen hittem benne, de hát amikor egyszer csak azt éreztem, hogy nem érzem,
0: igen.
1: Akkor rájöttem arra, hogy hát lehet ebben igazság, sőt, most már tudom, hogy igazság van benne.
0: Uh-huh. És ez mennyire kellemetlen, hogy ezt mondjuk be kell kenni, vagy többször kell alkalmazni?
1: Nem, hát ez egy kis kapszula tulajdonképpen.
0: Ja, de... tehát, hogy ezt beszedik.
1: Igen. Gyakorlatilag ugye a második világháború, ami nem voltak a katonák a nagyon ellátva gyógyszerekkel, azt is olvastam, hogy a nyírfának a kérge, az tulajdonképpen ugyanazt a anyagot tartalmaz, mint az aszpirin. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel nyilván nem olyan fájdalomcsillapító, mint egy ilyen kemény pirula, de ezzel igenis fájdalom és gyulladás csökkentő.
0: Együtt dolgoztam a fiaddal sokáig, több munkahelyen is. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy most már hármas foci van? Vagy mi a megváltozott hozadék?
1: Hát tulajdonképpen az unokám az megköveteli azt, hogy focizzanak vele. Olyannyira, hogy még a feleségemmel is néha, amikor én úgy tudom, én nem nincs úgy kedvem, akkor a nejem a békesség kedvéért kimegy vele, és olyanokat rúg, hogy csak nézem. Aha. Hölgy létére, és a gyerek pedig hát véd, a Baláska nagyon szereti a focit, és hát ő is barszás, mint én.
0: Nem fog a beszélgetés ezen a ponton megállni, tehát ha azt gondolják, hogy én itt megállnék a Barszánál, akkor nem. Az, hogy az ember a Reálnak szurkol egy ilyen összefüggésben, nincs jelentős.
1: Az melyik?
0: Igen, tehát van egy ilyen, futottak még 15-14 BL-t nyerő csapat, tudod.
1: Aha, rémlik, igen.
0: Igen, tehát csak azért, mert a Barca nem is tudom, hogy hányat nyert.
1: Nem, de most így hirtelen fejből.
0: Jó, oké, tehát hogy vannak összefüggések, amiket én is be tudok hozni a beszélgetésbe.
1: Igen.
0: De hogy az a kérdés, hogy az unokád ezek szerint nem csak kapus, hanem egészségi terápiás szakember.
1: Hát abszolút, így van. Ő jelenti nekünk a mozgást.
0: Világos. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és azt remélem, hogy tovább folytatódik a családi focik érdekes története.
1: Legyen így.
0: Várunk téged legközelebb is, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, én holnap reggel még leszek önökkel, itt a Startban, de nézzenek minket, mert hiszen forrong a közélet, és bár mondom, 23-25 fokos a két legnagyobb tavunk, de azért próbáljanak ránk is figyelni, hogyha tehetik. Viszlát!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Augusztus 28 és szeptember 5-e között rendezik meg a Fertődi Eszterházi kastélyban a 4. Haydn-Naum Eszterháza Fesztivált. Nehéz kimondani amúgy, próbálgattam egy párszor, de nyilván ez csak azért a másra hangzott torlódás miatt van. Itt van velünk Somlai Petra, fortepiano művész, és Szélpár Szilveszter, bariton, operaénekes. Miben más, miben eltérő, mint a korábbi évek fesztiváljai ez a mostani rendezvény?
2: Mivel ez a 4. alkalom, ezért mondhatjuk, hogy már a közönségnek is vannak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy mivel találkozhat. Így nagyon más dolgokban nem változtatott a fesztivál, hanem a jól bevált, megszokott műsorokat tűzte célul, vagy tűzte ki műsorára. Így lesznek nagyzenekari koncertek, lesznek kamaraestek, és lesz zenetörténeti séta.
1: Másképp kérdezem, Petra, milyen érzés egy olyan teremben Schubertet játszani, ahol az ember szinte várja, hogy belép Haydn egyszer csak?
3: Ezt a kérdést mindig elkapom, és teljesen jogos. Ez szerintem nekünk zenészeknek olyan, mint egy szentély. Szóval, hogy egy olyan helyre belépni, ahol tudom, hogy ott van a Haydn lábnyoma, és ott alkotott, és ő is ugyanazon az ablakon nézett ki, amin én, és ugyanazt az atmoszférát érezte. Szóval ez nekünk egy ilyen ünnep mindig, nem csak a közönségnek, hanem a zenészeknek is. Megtiszteltetés.
1: Nyilván meg ilyenkor az ember arra gondol, hogy Eszterházi Péter azt mondaná, hogy édesapámnak játszott Haydn, persze. Nem?
3: Természetesen, és azt hiszem, hogy ennek a fesztiválnak is a 4. alkalommal a vezérfonala ugye Haydn, tehát lesz sok más is, nagyon sokszínű, de hogy azért mégis egy a vezérfonalként Haydn munkássága szerepel.
1: Mi az a fortepiano, hogyha mondjuk becsuknám a szememet, akkor én érezném a különbséget egy hagyományos zongora és ezen hangszer között?
3: Abszolút, ez tulajdonképpen egy másik hangszer. Ha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, ez a zongora őse. Tehát nagyon sok mindenben nyilván hasonlít, ez is pillentyűs hangszer, de ezt leszámítva, meg azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy majdnem mindenben különbözik. Tehát az egész struktúráját a hangszernek nézem, vagy a hangzását, vagy azt, amit ad, az viszont teljesen más. Tehát amikor ezen szólaltatunk meg egy erre írott művet, akkor tulajdonképpen megszólal az igazság.
1: 90-es években Franciaországban jártam, és ott egy olyan családban éltem, ahol csemballó volt a nappaliban. Tehát az egy teljesen más hangzás. Ez sokkal erősebb, mint a...
3: Ugye a csembaló az még régebbi őse.
1: Igen.
3: A zongorának, tehát nem nagyon említhetjük egy napon. Azt tudnám mondani, és nem a csembaló negatívumaként, de a fortepiano sokkal kifejezőbb hangszer, mivel ugye megjelent a dinamika, mint a hangszernek a fő lehetősége. Tulajdonképpen ez volt a mozgató rugója is annak, hogy valaki feltalálja a kalapácsmechanikát, amivel ugye lehet halkan kevésbé erősen ütni, és hangosan is, és eközti millió árnyalatot. Tehát tulajdonképpen egy olyan kifejezést ad, és egy olyan új világot nyitott a kifejezés terén, ami addig a zenében ugye nem volt, legalábbis a billentyű zenében.
1: Ez a B-dur szonáta, ez mennyire személyes?
3: Hát ez Schubert legeslegutolsó.
1: Igen.
3: Zongorára írott művet, tulajdonképpen olyan, mint egy hattyúdal. Annyi minden megjelenik benne, ami addig Schubert művészetében nem. Tehát tulajdonképpen egy összegzés, a legőszintébb vallomás, ami nekem zenében létezik.
1: Igen. Nyilván az volt a kérdés, hogy önnek ez mennyire személyes. De most Szilveszterhez fordulok, mert nyilván az a legfontosabb a néző számára, hogy mit fog kapni ettől a fesztiváltól, ha kimegy.
2: Nagyon-nagyon sok élményt, és hogyha itt csatlakozhatok a Petrához, akkor hadd mondjam, hogy szerintem nézőként még egyfajta időutazásnak is érezheti az ember, hogy belép egy más millióbe, és abban a millióben teljesen másként értelmezi azokat a zenéket, amiket hall ott. A fesztiválnak a nyitó koncertje az most már hagyományosan opera előadás, egy koncertszerű opera előadás lesz, Haydn Orlando Paladino című operája, amit koncertszerűen adunk elő, és már az is, hogy abban a környezetben hallhatja a néző, egy olyan plusz élményt ad, ami más koncerttermekkel nem veteghet.
1: Nem feltétlenül az operái jutnak eszébe az embernek Haydnnak, hogyha meghallja az ő nevét, az ő operái miért nem olyan közismertek, mint Mozarté?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy miért kerültek egy kicsit a feledés homályába, vagy miért kevésbé frekventáltan van a nézők szeme előtt. Talán én azt mondom, hogy a maga korában ez nem volt így. Tehát nagyon is népszerűek voltak ezek az operák, és méltatlan az, hogy kevéssé játsszák őket, mert fantasztikus, csodálatos zenék, és talán ez is egy célja lehet ennek a fesztiválnak, hogy például ilyen Haydn operákat ebben a közegben népszerűbbé tegyen, megismertessen a közönséggel újra.
1: Tehát akkor a helyszínt mondjuk el újra.
3: Az Eszterházi kastély Fertődön.
2: Az Apolló teremben.
1: És az a cél, hogy múzeumban érezze magát a 20 éves polgár, ha oda téved, vagy valami egész más, elvinni egy más vidékre?
3: Én nem gondolom, hogy múzeumban érzi magát ilyenkor a közönség. Sokkal többet kap, ugye, mint egy hagyományos koncerten, mondjuk egy koncertteremben, mert ugye az alkotás helyszínén kapja meg ugyanazt a darabot, ami ott már több száz évvel ezelőtt elhangzott. Én pontosan azon gondolkodtam ma reggel, hogy a gyerekekre milyen hatással van ez, amikor a szülő elhozza őket egy ilyen koncertre, egy ilyen helyszínen, sokkal jobban beszívódik, és sokkal jobban hat, mint...
1: Próbálják ki, menjenek el, és élvezzék a helyszínen. Köszönjük szépen!
3: Mi köszönjük!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 2 milliárdos iroda. Lehallgatást megzavaró készülékek, támogatások fideszes képviselők és jelöltek civil szervezeteinek. Ilyen finom összeállítással kezdjük a mai aktuált, de lesz szó például az áfamentes gyógyszerekről is. Kezdünk!
2: Hatalmas várakozás övezte az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ülését. A testület 3 jelöltet hallgatott meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Az Országos Mentőszolgálat nyilvános statisztikai felületet indított a mentők kiérkezési idejéről és az esetszámokról. Közben Hegedű Zsolt közölte, elkészült a várólisták csökkentésének programja is. Lehallgatás elleni hangzavaró készülékeket vásárolt a MÁV Lázár János minisztersége idején. A kérdés az, hogy mi szüksége lehetett ezekre az Állami Vasúttársaságnak. Módosítja a kormány a 2026. évi költségvetést. 3,7-ről 7,5%-osra emelik az éves hiánycélt. A pénzügyminisztérium ezt a valóság költségvetésének nevezi. Ma esti vendégeink. Ónodi Molnár Dóra, jelen újságírója. Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Juhász Ferenc, korábbi honvédelmi miniszter.
0: Ez az aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és a vendégeinket is. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Gyorsan csapjunk is bele a lescsóba, meghallgatták az MVVH jelöltjeit. Van itt nekünk punkénekes, van olyan jelölt, aki a médiából értesült arról, hogy jelölték. Dóra, ki a te biztos befutót? Kire teszed fel a teljes vagyonodat és a gyermekeid jövőjét?
3: Nem azzal kezdenék, hogy én kivel, vagy kire tenném föl a vagyonomat, hanem azt mondanám, hogy a Tisza kire teszi föl a vagyonát, mert hogy, illetve a politikai sikereit, mert ennek a hivatalnak a működése az a legitimációjának a fő forrása. Tehát ha ez a hivatal nem fog jól működni, átláthatatlan lesz, hibás döntéseket fog hozni, szakmailag nem indokolható lépéseket fog tenni, akkor a politikai sikerei fognak azon múlni, illetve a választók a bizalmukat meg fogják vonni a Tisza párttól.
1: Valóban nagyon nagy a tét, nézzük is az összeállítást.
4: A hivatal a tisztítótusz művelet fő pilléreként áll fel. Feladata egyebek mellett a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, valamint az illegális vagyon hatékony visszaszerzése. A Transparency International jogi igazgatója elszámoltatást sürget. Hangsúlyozta azt is, hogy a legjobb koponyákat kell megszereznie a hivatalnak. Ha nem hinne a sikerben, akkor nem pályázott volna. Ligeti Miklós azonban kiemelte, hogy nem boszorkányüldözést tervez.
5: A mandátuma a hivatalnak nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, tehát ez nem egy nertelenítési hivatal.
4: Unger Anna jelölti meghallgatásán kiemelte, ha nincs elszámoltatás, akkor a demokrácia nem lesz tartósan konszolidálható. Ha pedig a korrupció feltáratlan marad, azt a hatalomba való visszatérésre is felhasználhatják.
6: Egyszerűen nevén kell nevezni a szereplőket, azt is, aki tette, és azt is, aki hagyta.
4: A Tisza frakció hétfőn közölte, hogy Sárvári Nikolász jelöli a hivatal élére. Ugyancsak hétfő este Jancsics Dávid, aki szintén aspiráns volt, bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. A magyar-kanadai kettős állampolgár Sárvári a bizottságban hangsúlyozta, szégyelli, hogy Magyarországon így is lehetett bánni a közvagyonnal. A Fidesz képviselői nem vettek részt a bizottsági ülésen. A Mi Hazánk politikusa azonban jelen volt. Az országgyűlés várhatóan már ezen a héten megválasztja a vagyonvédelmi hivatal vezetőit.
1: Már majdnem sikerült végre egy punk énekest valamilyen hivatal élére megjelölni, de aztán Jancsics Dávid mégiscsak visszalépett. Egyébként hasonlóan reménykedhettünk annak idején, amikor Hammer Ferenc pályázott még több mint kb. 20 éve a TV elnökségre. Sajnos abból se lett semmi, pedig a Lopunk zenekar sikerét szerintem ez nagyban segítette volna. Ki a legesélyesebb jelölt, vagy ha nem a legesélyesebb jelölt, akkor arról kérdezem Hoffmann Tamást, hogy neked ki a favoritod, te kit tartasz a legalkalmasabb jelöltnek?
7: Hammer Ferencen most elgondolkoztam, mert éppen alattam lakik, úgyhogy lehet, hogy le kéne mennem és szólnom neki, hogy ő neki kellene az MVVH-ra pályáznia.
1: Lesz még itt tévéelnöki pályázat?
7: Viszont én őszintén reménykedem, hogy itt ilyen színházi, hogyha már abszolút filmszínházról szoktunk beszélni, akkor itt ilyen ez színházi végkifejlet lesz, hogy a katasztrofális főpróba után majd egy tökéletes előadás lesz, mert hát én azt gondolom, hogy ez egészen döbbenetes. Tehát amikor megláttam a három jelöltet, akit 98 emberből választottak ki, és az egyik közülük egy szociológus volt, a másik közülük egy politológus, és egyetlen egy jogász volt a három közül, egy olyan szerv élére, ami elméletileg egyébként egy nyomozó és vádhatóság, akkor már magába fogtam a fejem, aztán a szociológus lemondott, viszont a Tisza frakció a helyére berakott egy olyan embert, akiről még soha senki nem hallott, viszont mikor újra utána nyomoztam, akkor kiderült, hogy ő egy olyan üzletember, aki egyébként nemzetközi tanulmányok szakot végzett Kanadában. Ez tényleg remek, mert nemzetközi tanulmányok szakon oktatok, de se én, se egyetlen hallgatóm nem szeretném, hogyha az MVVH-nak a vezetője lenne.
1: Jó, azért a szociológus, azt tegyük hozzá, hogy a korrupciókutató. Tehát az igaz, nem egy fogalmatlan ember.
7: De én nem azt mondom, itt senki nem fogalmatlan ember, de egyetlen egy ember se foglalkozott soha az életében gyakorlatban azzal, amivel ennek az intézménynek majd foglalkoznia kell, leszámítva Ligeti Miklóst. Tehát én őszintén szóval döbbenten nézem, hogy 98 emberből tényleg csak olyan embereket sikerült találni, akik soha életükben nem foglalkoztak ezekkel gyakorlatban, vagy nem? Jó, ugye a Tisza frakció által a semmiből elővarázsolt úriember, ő elméletileg most üzletemberként foglalkozik valami ilyesmivel, de próbáltam lenyomozni, de semmi adat nincs róla az égvilágon sehol, úgyhogy igazából elmondásra kellene elhinni róla, hogy valószínűleg nagyon jól végezni a dolgát. Én ezt azért egy nagyon sajátos és nagyon fura szituációnak tartom. Én azt szeretném egyébként, valószínűleg azért, mert jogász vagyok, hogy egy nyomozati és vádhatósági szerv élén, amit még létre is kell hozni, legyen olyan ember, aki ért a joghoz, aki foglalkozott már a gyakorlatban is korrupciós ügyekkel, és adott egyhetben legyen egy szervezeti irányítási tapasztalat.
1: Mészáros Lőrinc. Ja, nem a jogi tudomány.
7: Igen, a jog hiányzik, bár lehet, hogy majd lesz jogi eljárás alanya, hogyha úgy adódik a jövőben.
1: Meglátjuk. Juhász Ferenc nem csak látott már ehhez hasonló meghallgatást közelről, de volt is ilyennek alanya, mert mondjuk a miniszterek kinevezés előtt ezt muszáj. Mit tudunk meg ezekből a meghallgatásokból? Ez ugye nagyon érdekli a sajtót, végre látunk valamit ezekből az emberekből, elhangoznak erős mondatok. Itt kiderül, hogy egy jelölt kompetense? Vagy ez inkább egyfajta ilyen galériának játszik?
8: Benyomást lehet leginkább szerezni a jelöltekről egy ilyen szituációban, hiszen egy törvény által már létrehozott hivatal keretei között ki és mit fog csinálni, az körülbelül, hogy is mondjam, ki van jelölve a mesdje, ahol mozogni lehet. Ehhez képest az, hogy ki mit talál fontosnak, ki milyen hangsúlyokat fogalmaz meg, ki milyen módon próbálja a képviselők szimpátiáját, támogatását megnyerni, ez számít. Összességében azért a szakmai kompetenciára vonatkozóan nagy-nagy következtetéseket levonni nem lehet, leginkább kizárni lehet. Hogy na, ez nem ért hozzá.
1: Tehát az derül semmint ki, hogyha valaki biztos nem jó.
8: Így van. De az, hogy jó lesz-e, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. De én nagyon egyetértek mind a két beszélgető partneremmel abban, hogy maga a szituáció, ami a jelölés folyamán kialakult, hát ez egy óborzasztó. Ez egy elképesztő, és bánja a Tisza, meg az ő szavazói egyébként, hogy ez így történt, de fogadatlan prókátorként azért hadd mondjak annyit, hogy úgy választották ki a képviselőiket, hogy még véletlenül se legyen politikai múltjuk. Ezeknek az embereknek az elmúlt 100 napban egyrészt szembesülni kellett a saját korlátaival, rákényszerülnek egy együttműködésre, mert hiszen frakcióról van szó, meg kell, hogy tanulják, hogy vannak ökölszabályok, például a politikában nagyon súlyos ökölszabály, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére, és meg kell tudni szokni azt, hogy ez egy kollektív munka, olyan sok esetben, mint egy barkácsműhely, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Itt nem lehet szárnyalni, nem lehet sok egyéni akciót vállalni, mert egyszerűen az ember orrára koppintanak, és adott esetben a közös érdeket sértik. Ezek a botladozások, amelyeket most ejtenek, ezek részint ennek köszönhetőek, meg annak, hogy a kompetenciák, meg a feladatok nincsenek kijelölve, és a harmadik az, hogy a miniszterelnökre van minden bízva, tehát ő egyszerre pakson az ötödik turbina, a Facebook ellenőr, és még sok minden más, amit egyszerűen nem lehet kontrollálatlanul hosszú ideig hagyni, mert óhatatlanul benne van a tévedés, mint ahogy itt ez a jelöltük, nem jelöltük, a köztársasági elnöknél is volt hasonló. Ezek azért rombolják majd a Tisza presztízsét, és a szavazókat is le fogják hangolni.
7: Mindenesetre a barkácsműhely hasonlat jó, mert szerintem most hullik a forgács.
3: Ez nagyon kapcsolódnék, mert nagyon jól rávilágít a mondandód arra, hogy mi a Tisza pártnak, illetve Magyar Péter kormányának az egyik fő, hát úgy néz ki, hogy egyelőre hibája, amit persze majd még korrigálhatnak, de jelen pillanatban ez a hiba kirajzolódik.
1: Hibája. Szerintem
3: tehát a hiba
1: mond,
3: az az, nem, hogy, nem és ez most már nem először,
8: majd beírja a Facebook
3: nem először kerül elő, hogy a fő kommunikációt azt Magyar Péter adja, és azt jól csinálja. Tehát szinte hibátlan, tényleg, ahogy ezt az Abszolút Filmszínházat csinálja, akár a parlamentben, akár a feltűrt nadrágszárral állva a Dunában, a fenék küszöböt építve, végig élőzve. Tehát ő a főáram a kommunikációnak, amit jól csinál, és egyébként ezzel nyerték meg a választást, tehát tulajdonképpen a választók is erre rezonálnak. Ugyanakkor Magyar Péter mögött a Tisza frakcióban, illetve a Tisza párt körüli kommunikáció az egyszerűen botladozik, ilyen erőtlen, és nagyon-nagyon hát hogy mondjam, tartalmatlan. És ez olyankor jön igazán elő, amikor ilyen ügyek vannak. Tehát az látszik, hogy ez az egyszerű vállalati kommunikációs szint, a mindennapok szisztematikus kommunikációja, amivel muszáj lenne megtámasztani a miniszterelnöknek ezt a abszolút filmszínházát és ezt a főáramú kommunikációját, az egyszerűen nem működik. Tehát ez a napi kapcsolat a sajtóval, elmagyarázni, hogy mi miért történik, mert ugyanis ebben a pályázatban, illetve magában a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a törvényi keretei között benne volt az, hogy hogy lesz ez a pályáztatás. A Tisza frakció tulajdonképpen nem egy elnök jelöltet dobott most a nyilvánosság elé, hanem azt tette, amit a törvény egyébként számára lehetővé tesz, tehát hogy a pályázók közül minden frakciónak engedi a törvény azt, hogy valakit javasoljon, vagy mögé álljon. Tehát tulajdonképpen, ha ezt előre kommunikálták volna, egyértelműen ugye ez a vállalati kommunikációs szint, hogy a Tiszában, hogy ne csak a Magyar Péternek a hangját halljuk, hanem hogy ott kialakuljanak más kommunikációs csatornák, az egyszerűen nem létezik, és ezért egy csomó embernek, illetve a nyilvánosságnak, tehát az újságírók számára is hirtelen úgy tűnt, mintha a Tisza frakciónak elnök jelöltje lenne, miközben a pályázók közül egy valakit megtámogatott, aki egyébként, mint utólag kiderült, nem is tudott róla, szóval hogy ez egész egy káoszba fordul, és ez egy bizalmatlanságot szül úgy, hogy közben a kétharmados felhatalmazás lehetővé tenni azt, hogy egyébként jelöljenek egy elnököt a hivatal élére. De, és itt jön be a kommunikációs hibának a második faktora, az, hogy állandóan ezt a társadalmi részvételiséget, meg a folyamatos konzultációt hangsúlyozzák, amiben időnként belejön a politika. És a kettőnek az összefésülése az egyszerűen, ahhoz kellene kommunikációsan is sokkal többet.
1: Illetve igen, szóval azért a társadalmi részvételnek van egy módszertana, van egy sebessége, az jelentős energiákat igényel, és ezen ehhez nálam sokkal jobban értő emberek nagyon sokan reklamálnak is, hogy nagyon sokszor ezek az egyeztetési intézmények igazából egyfajta tényleg ilyen színjátékká válnak, mert az nem úgy megy, hogy kirakok egy kérdést, és akkor jön rá válasz, és abból kiválasztom a nekem tetsző választ. Majd erre térjünk rá részletesebben, de Magyar Péter fenéküszöbén túl is volt azért ma kormányzati kommunikáció, és nem volt mind ügyetlen. Itt van például Hegedű Zsolt és az egészségügyi fejlemények, nézzük.
2: Az új stat.mentők.hu oldalon már bárki megnézheti a mentők kiérkezési adatait, melyek országos, budapesti és regionális bontásban is elérhetők. Külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint a mentési feladatok számának alakulása. Országosan jelenleg 26,4 perc a 90 percentilis kiérkezési idő. Ez azt jelenti, hogy az esetek 90%-ában ennél rövidebb idő alatt érkezik meg a segítség.
9: Ami azt jelenti, hogy 90%-ban ki tudott érni abban az időben a mentő. Ez most még nem a legjobb.
2: A cél azonban az, hogy a legsürgősebb P1-es eseteknél ezt 15 percre csökkentsék. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a kiérkezési